0: zivatarok, a hajnali 15-20 fokot követően napközben általában 27-32 fok valószínű, hírekkel legközelebb 3 órakor jelentkezünk.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Határok nélkül. A magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
3: Köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és túl. Bereki Anikó vagyok. Augusztus 20-án nemzeti ünnepünk alkalmából a népművészet, a közművelődés, a múzeológia, a könyvtári és levéltári szakma, valamint a külhoni magyar közösségek szolgálatában végzett kiemelkedő munkát ismerte el a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán, a Kalló Zoltán külhoni magyarságért díjak mellett az ünnepségen átadta a népművészet mestere díjat és további szakmai elismeréseket is. A népművészet mestere díj több mint 7 évtizede ismeri el a magyar népművészet kiemelkedő alkotóinak és előadóinak munkásságát. Az elismerést azok kaphatták, akik a népi kézművesség, a néptánc, a népzene, a népdal, a népmese vagy a hagyomány őrzés területén hosszú időn keresztül kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Az ünnepségen a többi között átadták a Csokonai Vitéz Mihály és a Martin György díjat, valamint a népművészet ifjú mestere díjat is. Az ünnepséget követően a díjazottakkal Verese Mese Gyöngyvér beszélgetett.
4: Csokonai Vitéz Mihály díjban részesült Kovács Pali Ferenc, ezúttal is gratulálok önnek, népi bútorfestő. Mióta?
5: Azt szoktam mondani, hogy én beleszülettem ebbe. Tudnélik, egy kicsi szobánk volt, akkor még otthon szültek a nők. A tulipános ládára rá volt téve egy pléteknő. A bába asszony abba potyantott engem bele. De hát valójában ott kezdődött, hogy mikor negyedik osztályos lettem, hát mi nem voltunk nagyon gazdagok, vettek vízfestéket nekem, én olyan boldog voltam, hozzáfogtam rajzolni, és akkor még nagyapám, akit nagyon szerettem, azt mondta, hogy pacsmagolás, a szüleim is. Hát akkor mit csináljak, hogy fessek? Leültettek a tulipános láda elé, azt mondták, itt van, ezt rajzold le, fessed le. Akárhogy próbálkoztam, nem sikerült. Elkezdtem a sírást, úgy gyűlöltem a tulipános ládákat. Sok idő kellett elteljen, iskolába mentem, jó tanáraim voltak, akik felhívták a figyelmemet, hogy ez érték. És akkor hozzákezdtem. Először apám úgy tanított, van a kazetta, azt mondja, húzol egy szárat, beülteszed a hulló tulipánt, alul jöhet rózsa, szekvő, gyöngyvirág, amit akar. És akkor így belejöttem. Mikor megfestettem az első ládát, akkor jöttek a rokonok, hogy jaj, nekem is kell. Azt mondja apám, te kérj annyit, hogy legalább a festék árát, hogy az jön vissza.
4: Ez melyik faluban volt, hiszen úgy...
5: Márófalban, Svától 30 kilométerre, Kalotaszeg.
4: Éppen ezt akartam megjegyezni, hogy minden bizonnyal kalotaszegi lehet, hiszen a viselete elárulja.
5: Ez Tibi Vartamás különben, aki díjat kapott, Bálint Tibi, és akkor később bútorfestő táborokat tartottam gyerekeknek, nem csak helyiek, a végén Magyarországról jöttek, és mai napig is mindig van, na ezt még megfestem, de most már be kellene fejezni, mert eljárt az idő.
4: Senki sem azért dolgozik, hogy díjat kapjon, vagy legalábbis nem gondol arra, de amikor elismerik a tevékenységét, akkor mégiscsak jól esik, főleg akkor, hogyha a nemzeti ünnephez kapcsolódik.
5: Igen, nagyon szépen köszönöm a magyar kormánynak, hogy ránk is gondoltak.
4: Vince Istvánnak is gratulálok a népművészet mestere díj átvételhez, és azt hiszem, hogy talán önnek külön öröm az, hogy Kallós Zoltán születésének 100. évfordulójára emlékezve is vehette át ezt a díjat.
6: Köszönöm szépen.
4: Tőle is kapott bátorítást?
6: Igen, amíg élt, tőle is kaptam. Az ő irodáján pont mellette az én képen van. Evel büszke vagyok. Énekes nővel mentem, Szilágyi Annával, aki már ezelőtt 10 évvel kapta ezt a díjt, de sajnos már 5 éve nyugszik. Már 86. évben vagyok.
4: És még most is el tud azért valamennyit táncolni?
6: Táncolnék, de már eltántorogok.
4: Itt a kísérője nagyon bólogat, hogy igen, feltételezem, hogy az unoka?
6: Unoka, Maros Évézi tiszteletes asszony.
4: aki szintén megtanult táncolni a nagy tatától?
6: Nem tanulta meg, hanem két fia van, egyik 4 éves már, de mind azt mondja, hogy tánctanár kell legyen, mint táti.
4: Kiket tanított annak idején? Melegföldváron?
6: Hát ott nem kellett, ott mindenki tudott táncolni. Melyik, ahogy, ahány voltunk, annyiféleképpen táncoltunk. Hanem jöttek, elég Fantoli Gyula volt Kecskemétről. Ő vette le a táncaimat, és rá 3 hétre el is jött 3 leányjal, ők már megtanulták a táncot, és kellett, hogy megtáncoltassam. Annak idején úgy picsegtettem, hogy harcolat ki a házban. Most nem érnek össze az ujjai. Aztán Busai Norbert, vele voltunk Nyíregyházán táncot tanítani. Nála voltam a fesztiválokon.
4: Tehát akkor volt, akinek átadni a tudást.
6: Igen.
4: És ma még van fiatalság Melegföldváron, aki járja, hiszen az is egy szorványvidék, erőteljesen igen. Szorványosodott
6: hát
4: vidék.
6: Igen, hogy felszögek is jövek le, csak ilyeneket járnak. Az ilyeneket már nem akarják táncolni.
4: Azért mosolyog, hogy ezt a díjat ma átvehette.
6: Legyen hála jó Istennek. Annak is köszönöm.
4: Bizoli Demeter Gyergyó alfaluból szintén népművészetmestere díjat vehette át, táncol, énekel.
7: Főképp szeretném átadni a falumnak, utána gyerekeimnek, és mind azoknak, akik szeretik a népművészet hatás, ha bármelyik foglalkozásával. Mert maga a zene egy életnek egy titka. Próbáljam még az életet is hosszabbítom, abba, ha él az ember, és már a családból kezdődött, nagyon sok tánc volt, nagy volt a család, és nagyon sok mulatság volt otthon. Mindig azt mondtam, hogy valahogy az unokáimnak is próbáljátok a népzenét, a néptáncot, és mind az, amit a népzené szorzódik, folytassátok.
4: Folytatják?
7: Most igen, még a legkisebb unokám is csak oda állott, ügyesen táncol.
4: A falu nagy, tehát van akinek átadni. Hál' Istennek Gyergyó vidéki táncokat is ismerünk bőven most már. Vannak egyáltalán kedvenceim?
7: Vannak táncaim, de főképp fiatalkortól mostanig is inkább a csárdás talpalábla. Aztán próbáltam ezeket a régebbi énekeket. Egy Zsupin Pali nevezető nagyon jó furjas keresett fel, Farkas Tomás, és úgy belül erőltettek, hogy kell folytatni, mert pár ének, amit valóságban nem igen hallottak, és azt előadtuk, és nagyon-nagyon meg voltak elégedve. Aztán én is a végével ők is, úgyhogy folytattuk az éneket és a táncot.
4: Általában azt szokták mondani, hogy a táncház mozgalomnak köszönhetően elsősorban Kalotaszeg mezőség zenéje, táncai kerültek előtérbe. Székelyföld mintha egy picit a háttérbe szorult volna, de most talán éppen a díjazottaknak köszönhetően ismét előtérbe kerülnek.
7: Egy olyan 10-15 évvel majdnem ki volt halva a néptánc. Azok a társadalmi kör, amik összehozzák a fiatalokat, mivel a diszkók elvegyültek ott a fiatalok nagyon, nagyon nehezett iráncikálni belőle, hogy próbálják meg ezt. És most lássuk, hogy valóság szót fogadtak, már nagyon sok lett.
4: És most büszkék lehetnek önre, hogy van a falunak egy ilyen díjazottja is.
7: Remélem, hogy nálunk a családi körben, a gyerekeim, az unokáimnak még csak folytatom, és még ahol tudom, még a falu viszonylatban is.
4: A népművészet mestere címet nem csak táncosok és énekesek kapják meg, hanem kézművesek is. Így Bálint Tibor Türei, azaz kalotaszegi bújka készítő is. Már az előbb az egyik díjazott elárulta, hogy olyan mellény van rajta, amelyet ön készített. Úgyhogy a mesterség címere megjelenik. Igen.
8: Tulajdonképpen ezeket a bujkákat most már közel 42 éve készítem. 39 éve a feleségemmel. Ezeket sok-sok szeretettel készítünk, türelemmel.
4: Ugye általában mindig azt szoktuk firtatni, hogy megvannak-e a tájjegyek egy-egy alkotáson, tehát, hogy mennyire mondhatjuk meg, hogy melyik falujé éppen az a bujka, amelyik például önön van.
8: Nyilván, hogy vannak eltérések, nem minden falul falu, hanem felszegi, mint a más, az alszegi, mint a más, a nádas menti, mint a teljesen. Ez, ami rajta van, egy nádas menti bújka.
4: Kutatott is, vagy átöröklődött családban?
8: Nem öröklődött át családban ezt, mivel szabó vagyok, kitanultam a szabó mesterséget, akkor úgy gondoltam, hogy ezt a régi mesterséget, inkább elhaló félben való mesterséget szeretném továbbvinni. Igazából kellett kutassak egy kicsit a bújkák iránt, hiszen azért minden faluba egy kicsit más a mintázat, és szeretném tovább vinni az autentikus mintákat.
4: Talán ez a legnehezebb, hiszen azt már látjuk, hogy a bujkáknál is van, aki már szintetikusabb anyagot is használ, már olcsóbb változatok is megjelentek. megjelennek, tehát fontos a hitelesség is.
8: Mi meg úgy készítjük, ahogy az előtt évtizedek.

0: halmágy fahídján boricatáncot oktatott, éppen a bulizó közönségnek gondolta-e azt, hogy együtteseket fog vezetni, ilyen nagy néptáncos munkásság lesz majd a feladata.
1: Hát mikre nem emlékezik a riporter. Fiatalon az ember nem gondolkozik, hanem csinálja általában. Aztán később kezd gondolkozni, és akkor kialakulnak a dolgok mindig.
0: Gépészmérnöknek tanult. Akkoriban nem is nagyon lehetett volna néptánccal foglalkozni egyetemi szinten. Hogyan indult a pályája egyáltalán? Hogyan következett be a Varga betű?
1: Hát ugye Brassóban a Búzavirág táncegyüttes volt az első, ahol megnyilvánultunk. A Refkista bácsi volt mindenki táncmestere akkoriban. Hát ő nem nagyon tudott táncolni, de volt egy hagyománya ennek az együttesnek, amelyik megtanult táncokat, mindig a következő generáció örökölte, és azt táncoltuk. Ez még nem volt az a táncolás, amit mi szerettünk volna, mert nem tekintettre az autentikus formákra, tehát nem volt megalapozva, mondjuk úgy mai szemmel, hogy nem voltak megfelelő gyűjtések mögöttem.
0: Ennek ellenére azért mégiscsak egy 75 éves iskolai néptánccsoportról beszélünk.
1: Az elindított egy ilyen gondolkodás bennünk, újragondolást, és akkor már egyetemista korunkban volt már filmfelvevőgép, ráadásul kapcsolatba kerültünk a magyarországi szakmával, pont Martin Györgyön keresztül. Hát én személyesen talán egyszer találkoztam vele, de nem voltam különösebb kapcsolatban, de megvoltak az emberek, akik jártak, Csatai Laci, például Köncei Csilla, Tőcegi András, Csehszlovák, 16 mm-es filmfelvevő gépeket kaptunk, volt vagy 4 darab belőle, és akkor azokkal jöttek, mentek a filmek, ezt most nem mondhatom, hogy csempészedődöttek, vagy nem csempészedődött, mert nem kérték soha tőlünk számon, hogy vittünk-e ki filmet, vagy hoztunk ebbe filmet, de ezek a filmek mindig vándoroltak. Gyűjtéseket pedig folyamatosan csináltuk, ahogy lehetett. És akkor ez egy megalapozottságot, mert ugye, amíg nincs rögzítve, hiába van tánciálírás, mert a tánciálírás körülbelül írja le mindig. Ugye a zeneikotta is interpretálható, hogy most ezt hogyan akarja a művész előadni. A tánckotta még bonyolultabb, mert teljesen térbe játszódik le, még bonyolultabb. Vázlatnak jó, de igazából akkor forradalmasodott ez az egész néptáncos szakma, amikor a filmekről lehetett táncot tanulni.
0: Ja, aztán nem marad. Brassóban elkerült a Székelyföldre, Székelyudvarhelyen, Székelykeresztúron oktat táncot, kipróbálta már a táncszínházi műfajt is, tehát nagyon sok mindennel kísérletezett, de az alap mindig a hagyomány volt.
1: Igen, én mindig ahhoz szeretek visszatérni, és akkor van egy koncepcióm is, hogy nem szeretem vegyíteni öncélúan a különböző technikákat, stílusokat, műfajokat, hanem akkor lehet egy jó dramaturgiát csinálni például néptáncból is, hogyha tudatosan ötvözöd ezeket a különböző technikákat, műfajokat. Tehát lehet, de ne legyen öncélú az egész. Tehát ha öncélúságot lát az ember, akkor azt lehet mondani, hogy ez nem az, ami kéne legyen. És akkor úgy próbáltam a táncház felé például irányítani, mert megvan ennek is a szerepe, hogy a hagyomány tovább kell éltetni valahogy. Hagyományos módon már nem tud, meg egy időben ki is fullad, tehát annyit, hogy csak színpadra teszek egy táncot, abban már kifullad. Vagy hogy táncház szórakozásra, abban is kifullad, tehát nem tud terjeszkedni az egész, és akkor ez egy lehetőség, hogy a magasabb művészetbe is próbáljál belé kontárkodni. Egyelőre úgy, amiket kontárnak néznek, mert felülről nézik az egész népművészetet, de a színház, a néptánc közeledik, és akkor érdekes kísérletek vannak mostanában, és én is kísérleteztem.
0: Több díjjal is elismerték a munkásságát, de az, hogy a Martin György díjat vehette át, talán mégiscsak szívmelengetőbb.
1: Nagyon örvendek, hogy ezt a díjat osztották rám, juttatták nekem, mert hogy Martin György öröksége nem csak szellemileg, fizikailag is megtörtént, ugyanis Martin György, amivel a legtöbb filmét készítette, az a kamera még mindig nálam van, mert adott pillanatban már nem használtuk, és valahogy nálam ragadt, úgyhogy valaki visszakéri, nem fogom adni.
2: Kedves hallgatóink, ezzel a mai műsorunk végéhez értünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Holnap is várjuk Önöket, korábbi műsorainkat pedig visszahallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Munkatársai Verese Mese Gyöngyvér és Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Bereki Anikó. Viszont hallásra, határok nélkül.

A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Vers napról napra.

0: a régi magyar költészet szerepét elevenítette fel. Históriás attitűd jellemzi, elsősorban a reformáció idején talál modellértékű példákat. Formakultúrája igényesen gazdag. A magyar népdalok ritmuskészlete éppen úgy a sajátja, mint a klasszicizáló hajlandóság. Csonádi Imre Kossuth és József Attila díjas magyar költőről, íróról, műfordítóról, balladagyűjtőről van szó, akinek most Borne vissza Péter és Egy hajdani templomra című versét Kertész Péter mondja el.
1: Mikor még Bécsbe tanuló ifjú voltam, ijesztettek sokképpen, hogy ne prédikálnék. Egyfelől féltem, másfelől égett a szívem, és talán az oldalamon is kifakadt volna, ha a számot fel nem tátottam volna. 1578. Pörnyek kerengett mi országunkon, eget beborítván. Rángó tetemek nyárson nyúvattak felhőkre vonítván. Jámbor kegyesek nyúlként inaltak. Tort ült vala hitvány. Portölcsérében ördög sikoltott, ördög hahotázott. Viskók tört hátán rúgván, tapodván, ördög csorda párzott. Ördög tisztartók vontak vadsarcot, vérünkkel virágzót. Kevés németek, pogány törökök minket környülvettek. Magyar urak fertelmességet kedven cselekedtek. Kushadni akkor, nem látni szólni, oltalmasnak tetszett. Mit évő légyen, nyelvén, akinek szavak dagadoznak, folytja torkába, oldalán is kisebbel fakadoznak. Feltátja száját, félvén is hősen támad a gonosznak. Egy hajdani templomra. Nádfödeles pajta, sár alkotmány lehetett, mégis szentegyháznak ékesen neveztetett. Áldott áhítatra, magába fogadta a kis gyülekezetet. Taposott jobbágyok német elől szököttek, török sarcát sínylők e szent helyre feljöttek. Bocskorban mezít láb szomjúhozva itták, próféták mit hirdettek. Testben szakadozva, szabadulva gályákról, szólt hatalmas szóval toprongyos prédikátor, gátakat sodort már, válaszul a zsoltár, zúgták, mint erős tábor. Idáig lopódzott, itt talált lakozásra napnyugati Kálvin tilalmas tanítása, kert alatt toportján, harsant égő portán tatárló vonítása. Dűlt itt pőre átok pápás álnok urakra, Antikrisztus nyája pilises tarpapokra, aranyozott, fényes, bálványos, tömjénes palota templomokra. Mi más hajlék volt ez? Puszta négy fal, tapasztott, tojáshéj, akárki melyet földbe taposhat, hadak tengerében rút sajka, törékeny, tárgya minden gonosznak. Mégis megtartódat benne becsüld, magyarság. Ország lappangott itt, mikor nem vala ország. Ő árváit Isten, vezérelvén hitben, lett bástya és bátorság. Két vadpogány, melyet zúzott, facsart, mint sajtó, nép dacolhatott itt, zsidók jaját sóhajtó, helvét tancitáló, magára találó, térdet fejet nem hajtó.

0: Csonádi Imre verseit Kertész Péter mondta el. A műsort Duba Szilvia, Farkas Dávid és Tarics Péter készítette.
1: Édes anyanyelvünk.
2: Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. Folytatjuk tegnap elkezdett témánkat, és ezúttal is olyan szólásmondások eredetével, hátterével foglalkozunk, amelyek az ördöggel kapcsolatosak. A megfejtésekben Forgács Tamás nyelvész lesz a segítségünkre. A Szegedi Tudományegyetem magyar nyelvészeti tanszékének egyetemi tanárával Takács Tibor beszélgetett.
3: Nézzük meg először ezt a mondást, hogy néha az ördögnek is kell gyertyát gyújtani. Mit jelent ez?
4: Olyankor szoktuk ezt mondani, ezt a közmondást, hogy néha gonosz embernek is kedveskedni kell. Tehát, hogy kedvesen kell velük bánni, jól lehet, nem szeretjük őket. Mondjuk valaki nagyon utálja az anyósát, és mégis néha mondjuk születésnapján fel kell köszönteni. Arra lehet mondani egy poénból, hogy hát igen, de hát néha az ördögnek is kell gyertyát gyújtani. Tehát ez a lényeg, hogy a gonosz embernek is kell kedveskedni, vagy van egy olyasféle használat, és hogy néha a kellemetlen kötelességet is hát jó kedvel, vagy legalább jó kedvet mutatva kell végezni.
3: Aztán itt van az, hogy az ördögnek adja a lelkét, vagy eladja az ördögnek a lelkét valaki.
4: Maga a szólásmondás az egy 16. századi történetre megy vissza, mindannyian ismerjük Johannes Faustusnak a történetét. Ez egy német legenda, amiben ugye Faust Mephistóval, az ördöggel köt egy szerződést, miszerint Faust majd a halála után az ördögnek adja a lelkét, ennek fejében viszont Mephistó a földön minden óhaját teljesíti, tehát amíg még a földön van, kifejezetten ezt verseli meg Goethe a Faust két részében, ugye ebben a nagy ívű drámai költeményében, és mondjuk Gúnó Faust című operájában is ezt a motivumot dolgozza fel. Tehát úgy gondolták, hogy vannak emberek, akik szövetséget kötnek az ördöggel azért, hogy segíts őket, és ennek fejébe inkább nekiadják a lelküket, ezt őrzi ez a mondás.
3: Úgy fél, mint ördög a tömjén füsttől. Ezt ma is gyakran használjuk, mi a háttere ennek?
4: Tömjönfüst mellett szentelt vizet is lehet erre használni, ezért van is ennek a szóláshasonlatnak olyan változata, hogy fél vagy irtózik valaki, mint ördög a szentelt víztől, tehát mind a kettő létezik, hiszen ezekkel ártani tudunk az ördögnek, ugye az elképzelések szerint ezeket nem bírja, és akkor megsemmisül. Már ős idők óta használják a tömjönt a vallási szertartásokban, az Isten dicsőítésére szolgált, illetve a rossz szellemek előzésére, de hát, hogy az Isten dicsőségére szolgált, az ugye az is mutatja, hogy a három királyok egyik ajándékként ugye arany mellett ugye tömjént is vittek ugye a kis Jézusnak, tehát ezzel is szimbolizálva az ő isteni mi voltát, ez a Bibliában így is megjelenítődik.
3: Közismert mondás az is, hogy veri az ördög a feleségét, hogy ezt mire használjuk, talán a legtöbben ma is tudják, de hogy miért pont ezt mondjuk, azt nem igen.
4: Ez egy helyzetmondat, amit bizonyos szituációkhoz kötődően lehet használni, mégpedig ahhoz a szituációhoz kötődően, hogyha az az időjárási jelenség áll elő, hogy egyszerre esik az eső és süt a nap. Ugye ez két olyan ellentétes dolog, ami normál helyzetben nem szabadna, hogy bekövetkezzen, már pedig mégiscsak létezik. Érdekes, hogy ezt a ritka természeti jelenséget nagyon sokféleképpen kifejezik a világban. Egy finn szóláskutató, egy bizonyos Matti Kuusi egy egész könyvet írt erről, és ha jól emlékszem, hát talán 3000 különböző ilyen forduló gyűjt össze a világ fene tudja hány nyelvéből, de a szuahélitől kezdve mindenféle egzotikus nyelvekből szerzett magának adatközlőket, és az a lényeg, hogy a legtöbb helyen tényleg mindig olyan kapcsolat szolgál ennek a megnevezésére, ha valami ilyen bizarr dolog fordul elő, tehát olyan, ami nem történhet meg. Például az azeri nyelvben azt mondják ebben a helyzetben, hogy az anyafarkas bárányt szül, vagy az észtek azt mondják, hogy az ördög gyermeket keresztel, hát hogy az ördög, aki nem keresztel, nem keresztelhetne gyermeket. Aztán a szerbek azt mondják, hogy együtt fürdenek az ördögök és az angyalok, mi pedig ezt mondjuk, hogy ugye veri az ördög a feleségét, például a németben olyan is van még, hogy a pokolban búcsújárás van. Tehát az is ugye ezt a furcsaságot árulja, hogy búcsújárás, ami egy keresztény szokás, az hogy lehetne a pokolban, Belzebub birodalmában. Rengeteg kifejezés módja van ennek a jelenségnek a világban, és ezt egy könyvben is feldolgozták.
2: Várjuk helyesírással, nyelvhelyességgel kapcsolatos kérdéseiket. Levelezési címünk édesanyanyelvünk@mtva.hu. Nyelvművelő műsorunkkal holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is!
1: Szóda. Kulturális magazin hétköznaponként a Kossuth Rádióban.
5: Fél év pihenő után újra színpadon vendégünk a 30 Y zenekar alapítója, Beg Zoli, dalszerző, szövegíró. Amikor egy ruhadarab életre kell, az Öltöny című jazz opera a Városmajori szabadtéri színpadon. 100 év magánya Netflixen, elindult a filmsorozat második évada, és Zsidó Kulturális Fesztivál 12 napon át Budapesten és Pécsett. Jó napot kívánok mindenkinek, én Babucs Kriszta vagyok, a Kossuth Rádió kulturális magazinját hallják, a Szóda címűt, a szerkesztő ma Nálás Janikó. Beg Zoli, a 30 Y zenekar alapítója, dalszerző, szövegíró, a mai vendégünk, köszöntelek szeretettel.
6: Szia!
5: Sűrű volt a nyár, a Kobuci kertben a fővárosban dupla 30 Y koncerttel indult az idei szezon. Az elmúlt napokban Erdélyben léptél fel, ott Grecsó Krisztiánnal álltatok a színpadon, hiszen nem csak a zenekar frontembere vagy, hanem több egyéb projekt is fűződik a nevedhez. Hogy vagy? Azt most azért is kérdezem, mert egy fél éves pihenő után tértél vissza a színpadra. Szóval hogy vagy?
6: Hát, ha röviden kell válaszolnom, akkor jól. Amiből nem következik az a hétköznapi retorikai fordulat, hogyha hosszan, akkor elmesélem, hogy milyen rosszul. Tehát, hogy az van, hogy jól esett a fél év, aminek nyilván vagy fél év szünet, aminek az egyik alapeleme az nagyon egyszerű fiziológiai történés. Egyszerűen a tavaly egy koncerten megsérültem, szóval mindenképpen át kellett esnem idén egy térműtéten. Szóval egy keresztszalag műtétem volt, ami miatt eleve nem tudtam volna mozogni, tehát így is úgyis le kellett volna a műtét miatt valamikor állnunk, és a tavalyi év teljes turnéját végigjátszottuk december végéig. Úgyhogy ez így viszonylagosan evidens volt, hogy ez a fél év ilyen értelemben kell, de mentálisan is fontos volt, vagy hogy mondjam, alapvetően az, hogy évtizedesen játszol úgy, hogy a 100-150 előadás, 120-150 előadást játszol évente, az egyszerűen sokat vesz ki az emberből, egyszerűen azzal, hogy nem tud megérkezni a színpadra, vagy megérkezik a színpadra, elvégzi a feladatát, de pont az, ami miatt színpadon áll, hogy történjen vele valami váratlan, valami igaz, az kezd el elkopni, illetve annak az érzékelése kezd el elkopni. És akkor azt hiszem, hogy abba kell hagyni kicsit a színpadon állást, és ezért is kellett ez a fél év.
5: Ugye a 30 Y egy pécsi életőségű banda, 2000-ben alakult, Zaza az öcsét, Sárközi László papa és Varga Ádám Ádi alkotjátok így a bandát. Nyilván, hogy már maga az, hogy Pécsről indul bármilyen utazás, akár egy koncertre, az plusz kilométereket is ad hozzá akár.
6: Hát, sorszerű. Úgy mondanám talán, hogy általánosságban az van, hogy a pécsiséget én úgy élem meg, mint az identitásunknak egy hangsúlyos elemét, így aztán nem tudom elképzelni, hogy ez tényleges tapasztalati élményként ne legyen meg nekünk. Szóval, hogy szeretünk Pécset élni, és ennek elfogadjuk azt az egyszerű hátrányát, hogyha Budapesten van dolgunk, akkor kell utaznunk 200 kilométert. De nem akarom magunkat sajnáltatni, a Budapest agglomerációjába élő barátaim legalább ennyit utaznak, amit el akarnak intézni a 6. vagy a 7. kerületbe. Szóval, hogy a helyzet az, hogy egy kicsit szerintem, és a miénk nyugodtabb például, mert az M6-oson közlekedünk, mondjuk. De hogy a másik dolog, hogy azt képzelem, hogy a Pécs klímája, és itt most nem a általánosságban akarok a klímaválságról beszélni, tehát nem így módon gondolok a klímára. Ha Pécs klímája, mint kulturális klíma, az önmagában fölemelő. Egyszerűen azért, mert egy kisebb térben valahogy sokkal erőteljesebben érzékeled a megsűrűsödéseket. Az emberi találkozásokat, amelyek alkotói találkozások tudnak lenni, a sokféle hatást, amelyik minden nap elér, a generációk kapcsolódását, ami egy nálunknál nagyobb városban, vagy egy kulturálisan kevésbé érzékeny városban valószínűleg sokkal nehezebb, Mondjuk az, hogy a pincésnek, pincehelyi Sándornak, aki legendás képzőművésze az országnak, vagy hát nemzetközi szinten legendás képzőművész, éppen a 80. születésnapja van, és ezzel a generációsan nem hozzám kapcsolódó emberrel mégis nem csupán alkotói, hanem emberi barátságot tudok ápolni, és aztán egyszer csak az van, hogy én nyithatom meg ezt, szóval a magát a 80-as nagy kiállítást. Szóval, hogy ezek a kapcsolódások, azt képzelem, hogy evidensebbek, és nagyon sok pluszt hoznak. Szóval én nem engedném el Pécset, azt hiszem, nincs olyan ajánlat, amelyikre azt mondanám, hogy elköltözöm Pécsről.
5: Születtek új dalok ezzel azt a fél év alatt?
6: Nem nagyon írtam új dalokat. Jó, írtam azért párat, de hogy nem volt cél. Szóval igazából úgy képzeld ezt el, hogy elvágólag élményünk legyen. A januárban kivettünk januárra egy kis lakást Olaszországban, Lukkában, és egy hónapot ott töltöttünk. És ez úgy nézett ki, hogy egyáltalán nem vittem magammal hangszert. Tehát az a képzelj el egy hónapot, hogy nincsen gitár ott, ahol vagy. Jó, el kellett mennem néhányszor hangszerboltba, mert megbolondultam, de alapvetően szóval, hogy nagy megpróbáltam eltávolítani magamtól ezt, ami a zene, és aztán májustól elkezdett piszokul hiányozni.
5: Szoktál más zenei stílust is hallgatni?
6: Nagyon
5: is. Van kedvenc?
6: Nagyon is. Alapvetően próbálok művelt lenni annyiban, hogy a klasszikus zenei alapokat hallgatom, ilyen tekintetben aztán van pár nagy kedvencem, és hát műfaji értelemben azt hiszem, hogy jazzt is hallgatok viszonylag sokat, és szintó jazzt is hallgatok, a Django Reinhardt-ot nagyon szeretem, és azt hiszem, hogy ezek alapvetően például izgatnak, és irigykedve hallgatom általában ezeket a muzsikusokat.
5: Akkor most hallgassunk bele egy 30Y dalba, hát ha felfedezünk némi jazzes beütést, aztán tovább beszélgetünk.

0: Most mi a jazz irányába indulunk el. Beck Zoli a 30Y frontemberrel vendégünk, és Varázs Zoltán új rendezése az, amiről szólt ejtünk. Ez egy jazz opera, az Öltöny című, amely egy megcsalt férj bosszújának története, lélektani hadviselés a feleség ellen. Az egyik legismertebb dél-afrikai szerző, Kan Temba klasszikusából készült darabnak Bánkon volt a magyarországi ősbemutatója, augusztus 29-én pedig Budapesten a Város Majori Szabadtéri Színpad Szemle Plusz versenyprogramjában nézhető meg az Öltöny című előadás. Varázs Zoltán rendezővel Nánási Anikó beszélgetett.
1: Ez a mű számodra leginkább a párkapcsolati erőszak, a bosszú, az elnyomás drámája?
2: Ezek mind, de alapvetően a kommunikáció hiánya a legnagyobb probléma. Ez egy nagyon tiszta történet, ami egy valaha jobb sorsra méltó hölgynek a múltjából fakad. Férjhez megy Filemonhoz, aki egy szűkebb, zártabb világot teremt számára, és hát mivel nem beszélnek, tehát a csend feneketlensége uralja ezt a viszonyt, ezért egyre távolabb kerülnek egymástól, és ugyanígy vagyunk mi, hogyha nem adunk hangot a vágyainknak, a gondjainknak, akkor nem tudjuk motorizálni őket.
1: A történetben a megcsalt férj arra kényszeríti a feleséget, hogy a szerető által ott felejtett öltönnyel úgy bánjon, mintha az maga a szerető lenne. Ez a te újításod, hogy az eddigi feldolgozásokkal ellentétben itt nem csak egy ruhadarab van a színpadon, hanem abban van egy színész. Miért van így?
2: Egyszer csak ez a ruhadarab, ez önálló életre kell, és olyan képtelen helyzetekbe sodorja a főszereplő hölgyet, ami pszichológiailag borzolja az ő belső életét, és ennek a következménye, hogy elveszti a saját személyiségét. Az öltöny a mi előadásunkban valóban megjelenik egy táncos Fehér Ferenc által. Azt gondolom, hogy ez másfajta kapcsolati impulzusokra, másfajta asszociatív játék ad lehetőséget.
1: Kovács Adrián a zeneszerző. Az, hogy az előadás műfaja jazz opera, azt erősíti, hogy éppen annyira afrikai, mint európai ez a téma?
2: Minden előadásomban igyekszem az egyetemes vonatkozásokat szem előtt tartani. Ettől még nagyon magyaros, tehát hogyha valakinek Spiró kvartettjére vagy Honderűjére van szükség, megtalálja ebben a műben, de megtalálja a Kékszakálló Hercegbárát, egy csomó mindent megtalál. A jazznek és az operának azért van külön értéke, mert egy nagyon kötött, meg egy nagyon szabad zenei forma találkozik. A játékszabályok felülírása, de ugyanakkor az összetartozás függősége is jelen van ebben a játékban, és azt gondolom, hogy ez a zenei szövet, ez a furcsa fúzió, ez a szintén kísérlet ennek a mozgásnak teret ad. Rendkívüli feszültségekkel bíró, monumentális játékról van szó, tehát egy olyan belső utazás ez, aminek a finom rezdüléseit ugyanúgy meg kell ragadnia, mint mondjuk a dinamikus, brutális, nyers fázisait.
1: A humor, illetve az abszurd segít a nézőnek, vagy inkább hangsúlyozza a világ abszurditásait?
2: Is, de inkább a fekete humor, inkább a mágikus realista filozófia irányába tovább gondolható humorról van szó, ami mindig hordozza az önreflexiónak a lehetőségét. Ezért van szükség olyan művészekre, Radnai Csillára, Bányai Kelemen Barnára és Fehér Ferencre, akik képesek öniróniával, olyan személyes reflexiókkal ellátott színpadi jelenlétre, ami nagyon kevés színész sajátjuk.
1: Nem kímélted őket angol énekelnek, ráadásul a zene sem könnyű, meg ott az egész jelenlét.
2: Igen, én nem szoktam kímélni a színészeket, nem erről vagyok híres, de nem csak angolul, zulu nyelven is énekelnek, hogy ne legyen egyszerű elemben, nagyon jól énekelnek és beszélnek zulu nyelven is. Otthonosan mozognak ebben a furcsa zenei világban, meg a nyelvi kontextusban, és különösen abban a fajta gesztusok nyelvére és a mozgás nonverbális jellegét is erőteljesen szem előtt tartó rendezői világban, amit általam kénytelenek voltak magukévá tenni, és hát ehhez természetesen az öttagú zenekar nagyon erőteljes fundamentumot jelent, akik ízlésben, dinamikában, jelenlétben meghosszabbítják ezt az előadást.
0: A Maradépe Színház és a Metrin közös produkciója az Öltöny, tehát legközelebb 29-én lesz műsoron a Város Majori Szabadtéri Színpadon a fővárosban, azután a Metrinben látható majd, most pedig mutatunk egy részletet az előadás egyik dalából.

0: Folytatjuk a beszélgetést a stúdióban. Itt van velem Beck Zoli, dalszerző, szövegíró, a 30Y zenekar alapítója. Gyereknek bátor ez az önálló ested, szerzői ested címe, amelyet legközelebb Magyar Polányban nézhetünk meg augusztus 28-án, de majd jössz Budapestre is ezzel szeptember 18-án. Hát ez már nem ősbemutató, jártad vele az országot igen sűrűn. Alapjáraton te egy őszinte srác vagy, azért ezt mondhatjuk. Még jobban meg tudsz nyílni a színpadon, vagy az téged egy picit feszélyez? Vagy egyáltalán nem is olyan, mintha ott ülnénk a nappalitban, és úgy zajlik ez a gyereknek bátor?
1: Én úgy képzelem el, hogy bármi, ami színpadi, bármi, ami a színpadon történik, az nem lehet olyan, mint ami nem a színpadon történik. Tehát szerintem az a, ezek a viszonylag hízelgően ostoba megjegyzések, ami az adtad magad, a hoztad önmagad, a feltártad magadat, blablabla.
0: Önazonos voltál.
1: Önazonos vagy. Ezek szerintem nem esztétikai kategóriák, hanem azoknak az embereknek szólnak, akiknek semmi közük az előadáshoz, mint olyanhoz, vagy a színpadhoz, mint olyanhoz, de valahogy érteni akarják, hogy hogy is történik ott valami. Szerintem eleve ne menjen színpadra az, aki nem akar önmaga lenni. Az is felesleges, hogyha valaki színpadra áll úgy, hogy egyébként az a terve, hogy nem fog igazat mondani, hanem például hazudik, akkor miért megy színpadra? Tehát ezek alapvetően nekem eleve az, hogy mondjam, mivel én nem nagyon gondolkodom a szórakoztatásban, ezért aztán bennem föl sem merül egy olyan helyzet, amiben az a föltételezésem, hogy én valami olyasfajta szerepet játszom, amivel nem esek egybe. Szóval a gyereknek bátor is ilyen, most a Polányi pódiumon játszom majd, ami tulajdonképp szinte a hazamegyek élménye abban a tekintetben, hogy Ajkán nőttem fel onnan 15 kilométerre, és tavaly éppen a Grecsó Krisztián barátommal a Szeretet vesző béke előadással csináltuk meg ennek a helyszínnek a pilotját, ami idén már teljes gőzzel működött egész nyáron. Nagyszerű színész barátom a Kató Balázs csinálja, és nagyon izgalmas helyszín, mindenkinek merem ajánlani nagy bátorsággal. Szóval alapvetően a általánosságban azt mondom, hogy és ez nem különbözteti meg a gyereknek bátort a többi előadástól, hogy azért kell, abban látom értelmét a színpadra menésnek, hogy ott valamilyen igaz közlésre, nem az igazságra, azt ne, arról nem tudok semmit, de valami igaz közlésre készülök. Azt nem tudom egész pontosan, hogy mi lesz, a dalokat persze tudom, de a gyereknek bátor esetében például a dalokat se tudom, hanem nagyjából egy 4,5 órányi zenei anyaggal megyek a színpadra, és az előadás nagyjából 100 perce eldönti, hogy melyik dalok hangzanak el, és melyek nem, milyen történetek mesélődnek el, és milyenek nem. Szóval hagyom, hogy ott egy alakuló esemény legyen, amelyik vagy tematikusan végigvesz valamennyit azokból a dalokból, amiket írtam sokféle helyzetben, vagy azokból a világokból mutogat valamit, amiben jártam. Minden esetre abban igazad van, hogy leegyszerűsítsem, hogy azért a gyereknek bátor mégiscsak az, hogy egy, mondjuk ilyen furcsán egy dalszerző előadó a színpadon szembenéz a saját dalaival, és megpróbál velük ebben a mérhetetlen magányban viszonyba lenni.
0: Most hallgattam a szavaidat, hogy készül ez az est, vagy mi lesz ott. Hát szerintem García Márquez világhírű regénye valószínűleg nem így készülhetett, a 100 év magány, amelyből aztán most már a Netflix sorozatot is indított, a második évad elkészült. Reméljük, hogy Szűcs Péter újságíró, utazási blogger kedvet csinál most nekünk hozzá, bár ő maga szándékosan nem nézte még ezt meg. Bödő Anita kérdezte meg őt erről.
2: Fantasztikus szerintem az egész életmű, hogyha valaki nem a 100 év magánnyal kezdi az ismerkedést, azt ugyanúgy megérinti ez a csodavilág, ami García Márquez sajátja, és ahogy telik az idő, és újabb híreket olvasok mondjuk Kolumbiával kapcsolatban, úgy derül ki folyamatosan az, hogy ez a mágikus realista mű nagyon-nagyon sok valóságos elemet tartalmaz. Tehát ami nekünk mesének tűnik, egy elsüllyedt hajós maragdokkal tele, az a korabeli hírekben is benne van, és ezt onnan tudom, hogy nemrég újra előkerült ez a téma. Tehát, hogy annyi szépséget, annyi szokatlanul izgalmas történetet rejtenek Gabriel García Márquez művei, amiknek jó utána menni a helyszínen. Az a nyelv, amit García Márquez használ, az a nagymamájának a nyelvezete. A Karib térséget én egyébként elég jól ismerem. A képtelennek tűnő történeteket olyan természetességgel mesélik el ott egyébként, mint ahogyan ő a regényben. Olyan csodálatos képességgel bír, hogy neki mindent elhiszel. Érezzük a mesélő bölcs embernek a hangját, aki a karibi világnak ezt a babonákkal, egyébként Afrikából, az Afrikából behurcolt rabszolgáknak a történetei is megjelennek a Karib térségben. A hiti rendszerük, a babonáik keverednek össze a spanyol hódítóknak a történeteivel, az ottani őslakosok története. Ez is egy fantasztikus, kimeríthetetlen mesevilág. Tehát, hogy ott több világ keveredik. A legnagyobb felfedezése egy mágikus realizmust a helyszínen kutató utazónak vagy irodalmárnak az az, hogy ez létezik, ez úgy van. Minden úgy van, ahogy ott le van írva. Csodálatos világ.
3: Azt mondtad, hogy te szándékosan nem nézted meg a Netflixen a sorozatot. Azért, mert féltél, hogy más lesz ez a világ, mint amilyennek a könyvben olvastad, vagy a valóságban láttad. Azért, mert kételkedsz abban, a sorozat alkotóiban megvan ez a bizonyos elhitető erő, vagy egyszerűen nem érdekel.
2: Szerintem vannak olyan történetek, amik filmen elmesélve működnek, és vannak olyan történetek, amik az irodalomban működnek. Szerintem García Márquez történetei az irodalomban működnek jól. García Márquez filmkritikusként is dolgozott, tehát hogy őtől nem állt távol a filmnyelv, de ő kifejezetten ellenezte, hogy a 100 év magányból film készüljön. Aztán, amikor ez a film végül is elkészült, akkor betartották a jogdíjat végül eladó fiai azt, hogy akkor nem angolul, és akkor Kolumbiában játszódjon, és ne egy 2-3 órás produkcióba sűrűsödjön össze, mert ezt ő mondta, hogy az nem lehet elmesélni ezt a történet, hanem egy sorozatban. Én azt gondolom, hogy az író és az olvasó között kötött szerződésnek az a lényege, hogy az író elmeséli a történetet, az olvasó pedig megalkotja a saját szereplőit. Az rám bízta a szerző az olvasóra, hogy én milyennek képzelem ezt a világot, ezt én már létrehoztam.
3: És ezt a világot, amit a regények alapján létrehoztál, ezt a valóság, tehát amikor te irodalmi zarándoklaton jársz Kolumbiában, az nem cáfolja, hanem inkább megerősíti?
2: Kiegészíti, elmélyíti, és még intenzívebbé teszi az élményt.

0: 100 év magány tehát a Netflix új évadában látható, és továbbra is itt van velem a stúdióban Beck Zoli, a 30Y frontembere, dalszövegíró, és Grecsó Krisztiánt már említettük, hiszen a Párciumban léptetek fel, pontosítok, nem teljesen Erdélyben, szóval, hogy nemrég értél haza, a Szeretet vesző béke, ez az előadó estetek címe. Itt is mindig attól függ, hogy milyen a közönség, éppen mit raktok a színpadra, hogy érzitek magatokat egymást?
1: Nem, mi nagyon következetesen úgy dolgoztunk a Krisztiánnal, inkább úgy mondanám, alkotó értelemben az volt az egyszerű kérdés, amikor elkezdtünk közösen dolgozni, hogy mi az, amit külön-külön nem mondanánk, de együtt az, ami közös igazunk. Ez volt a kihívás, és akkor így állt össze az első előadásunk, ami a Hoztunk valamit magunkból címet viselt, ebből 102 előadást játszottunk, egyébként a 100-at a Katonába ünnepeltük, és aztán a Katona József Színházban mutattuk be ezt az előadást is, a másodikat, a Szeretet vesző békét. Ezt most játsszuk második évada, valahol olyan 70 előadás körül lehetünk, de valószínűleg aki szervezi, tudja a pontosabb számot.
0: És 100-nál begyúrtok egy újat?
1: Nagyjából úgy képzelünk, hogy elkezdtük írni az új előadás vázlatait, dalvázlatait elsősorban, hogy abból majd kigurul a történet, mi is az a narratív keret, ahonnan majd beszélni tudunk. Azt a néhány dal szerencsére úgy általában helyre rakja, hogy utána a prózákat, verseket és a többit meg tudjuk írni ebbe az anyagba, a dialógokat és a többit. És úgy tervezzük, hogy 27 őszén van a harmadik előadás bemutatója, szóval addig Szeretet vesző békét játszunk, nagyon szeretjük egyébként, nagyon izgalmas.
0: Irodalmi estről van szó tehát, de irodalmi estek lesznek az augusztus 30-án kezdődő zsidó kulturális fesztiválon is, emellett mindenféle más műfaj képviselteti majd még magát, erről hallhatunk most.

0: Kozák Andrea a Mindenese, a Zsidó Kulturális Fesztiválnak megálmodója, motorja és az életben tartója. A 28-ra hogyan lehetett úgy felkészülni, hogy ebben ismét van egy jó adag újdonság és hagyomány is?
1: Minden évben megpróbálom az évfordulókat nézni. Tehát ide nagyon sok évfordulónk lehet. Hát Romhányi József születésének évfordulója, vagy Szerb Antal születésének évfordulója, de itt van, hogy idén Erik Satie, Steve Reich évfordulók, és közben idén 100 éves Kurtág György, vagy idén 80 éves Spiro György, Jánvari Ferenc és a Budapest Klezmerben alapítója, szóval, hogy így próbáltunk felkészülni, hogy e köré gyűjteni, keresni újabb fellépőket, idén ugye például új fellépők lesz a Dalinda, vagy Juhász Anna is, persze kellenek a grandiózus nagyobb zenei produkciók, Budapest Klezmerben koncert az elmaradhatatlan, lesz kántor koncert, világhírű kántor fellépővel, de lesznek könnyebb zenei programok, vagy egyébként, hogyha azt mondjuk, hogy idén 60 éves Horgas Esztert, vagy egyébként Priger Zsolt, az Anima Sound System vezetője, ők is egy különleges programmal készülnek, szóval nagyjából valahogy így gyúrjuk össze.
0: És csodálatos helyszínek vannak, tehát Dohány utcai zsinagóga, Rumbach Sebestyén, aztán a Frankelleo Budán, a Heger és Gyula utcai és a Goldmark teremben is lesznek programok, filmek is.
1: Így van, idén a Goldmark teremet szeretnénk egy picit jobban a köztudatba bevinni, mint játszótér, ami színházként is, de mozi filmteremként is működhet, és arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha idén lenne film, zsidó témájú filmek. Ennek a legnagyobb szakértője Réz András, és három filmet, a producereket, a Hegedűs Ásztetőnt és a Kabaré gyűrtök össze. Előtte beszélgetés, nyilván Réz András sajátos stílusában lesz humor, provokáció, mindenféle.
0: És vidéki helyszín is van.
1: Tavalyi nagy sikert követően idén is bekapcsoltuk a pécsi zsinagógát, és itt adva volt, hogy ki legyen, hát Kamarás Iván, aki egyébként pécsi születésű, és fog még Pécsre érkezni Izraelből egy Digáson trió nevezetű balkáni hangulatú klezmer zenekar koncert Pécset.
0: Zsidó Kulturális Fesztivál egyetlen vidéki helyszíne a pécsi zsinagóga, ahol Kamarás Iván fellép, hol van az Anyár című estjével.
2: Én pécsi vagyok, tehát tulajdonképpen hazamehetek, és ez egy különleges alkalom, hogy a pécsi zsinagógában léphetek fel. Ez egy nagyon nagy öröm számomra.
0: Másfajta repertoárral kell készülni egy ilyen helyszínen?
2: Így van, egy teljesen új repertoárral készülünk, a zenekar is egy picit megújult, és a dalok között aktív beszélgetés folyik tulajdonképpen a közönséggel, egy játék, ami mindig megismételhetetlen, mert improvizatív, és az alkalom szüli.
0: Volt kérés azzal kapcsolatban, hogy azért mégiscsak a Zsidó Kulturális Fesztivál program kínálatában szerepel ez?
2: Igen, azért ezt a zenei világot elég sok zsidó származású szövegíró és zeneszerző fémjelzi, Gédénes György, vagy Nádas Gábor, Szenes, Fényes, tehát hogy ezek a nóták fel fognak azért csendülni, és azt gondolom, hogy így az ő örökségük is továbbadásra kerül. Szeptember 6-án 19 órakor a pécsi zsinagógában.
0: Utazunk most vissza Pécsre mi is, hiszen Beck Zoli a 30Y frontember a vendégünk, és pécsi illetőségű. Rákerestem a neten a nevedre, és a Pécsi Tudományos Egyetem honlapja is előkerült. Dr. Beck Zoltán egyetemi docens, romológia és nevelés szociológia tanszék. Mit lehet nálad tanulni, milyen tantárgyat vehetnék fel, ha mondjuk most szeptemberben elkezdeném ott a tanulmányaimat?
3: Szerintem tök izgiket. Részben, hogyha már a bejátszókba előjött a Gabriel García Márquez, bár alapvetően én nem vagyok egy sorozatrajongó, vagy hát kevéssé nézek sorozatokat, de a García Márquez kapcsán eszembe jutott, hogy például lehet nálam kortárs cigány irodalmat tanulni, ilyen tekintetben mondjuk Holdosi József volt az, aki kölyök koromba így az ő regényei ütöttek meg, és indítottak el egyáltalán arra vonatkozóan, hogy valamit kell kezdenem ezzel a cigány-roma irodalommal, s annak a kanonikus kérdéseivel. Szóval, hogy ő neki például a Kányák című regénye éppenséggel a márquezi mágikus realizmushoz kapcsolódik, és ez a számára nagyon fontos forrás volt. Mi több egyébként ennek ezzel védekezett akkor, amikor a regényét beperelték. Amiből ráadásul rádiójáték is készült, ami valahol itt meg kell, hogy legyen az archívumotokban. Szóval az már egy izgalmas ügy, mert még nem találtam rá, de remélem föl megtalálható mindez. Szóval, hogy na, így például kortárs cigány irodalmat, kortárs európai roma képzőművészetet, a Roma Studies tudományos diskurzus terének elméleti kereteit, Hát e féléket, vagy éppenséggel, ha nem a tanszéken és a szakon tanítok, akkor van egy nagyszerű és izgalmas kurzusunk, ami a kávékultúra történetével foglalkozik a Kárpát-medencében, vagy van olyan izgalmas kurzusunk, ha a zenélő egyetemre jöttök, ami a populáris zene különböző jelenségeivel foglalkozik, például a dél-amerikai és közép-amerikai popzenével és a többi.
0: Hát azt hiszem, hogy lenne bőven még kérdésem, de nincs már rá időnk, hogy mindezt feltegyem majd legközelebb. Kedves hallgatóink, Beck Zoli a 30Y zenekar alapítója, dalszerző, szövegíró, egyetemi docens volt a vendégünk ma a Szódában. Köszönöm, hogy itt voltál. A szerkesztő Nánás Janikó, a hangmérnök Szilágyi Zsolt és a felelős szerkesztő Bödő Anita nevében is búcsúzom mára. Holnap délután 14:30 találkozunk legközelebb itt a Kossuth Rádióban. Addig is vigyázzanak magukra. Babucs Krisztát hallották.

0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: 3 óra, hírek a Kossuth Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő Mikhia György. Mindenek előtt a legfontosabbak röviden. Elszórtan zivatar emele, sok napsütés is jöhet. Meghallgatták a vagyonvisszaszerzési hivatal elnök jelöltjeit. Elhunyt Dolly Parton, amerikai country énekes. És most jöjjenek a részletek. Meghallgatták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök jelöltjét. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója hangsúlyozta, az új hatóságnak a korrupció elleni küzdelemben számos más hatósággal együtt kell működnie. Unger Anna Róza azt mondta, a következő években nem lesznek jogerős ítéletek a vagyonszerzési ügyekben. 6 év arra lesz elegendő, hogy feltárják, mi történt az országban. Sárvári Nikolász, akit a Tisza frakció jelölt a szervezet élére, a hivatal egyik fő feladatának a közintézményekbe vetett közbizalom és a transzparencia megteremtését nevezte. A spanyol kormány nemzetbiztonsági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősítette a Ceutában kialakult helyzetet. A döntés lehetővé teszi egy egységes parancsnokság felállítását, a különböző közigazgatási szervek közötti hatékony koordináció biztosítására, közölte a spanyol migrációért felelős miniszter a kabinet ülése után. A német államfő kiállt a németországi bevándorlás mellett, és óva intette a honosított személyek hátrányos megkülönböztetésétől. Frank-Walter Steinmeier egy kerekasztal beszélgetésen úgy fogalmazott, nincsenek első vagy másodosztályú állampolgárok, az alaptörvény szerint a német néphez tartoznak azok is, akik az országba jöttek. Az államfő hangsúlyozta, Németország mindazoki, akik törvényesen itt élnek, az országot naponta alakítják, tanulnak és dolgoznak. Retro napot tartanak a hétvégén a budapesti Memento Parkban, a többi között régi autókkal, rendhagyó tárlatvezetéssel és vetélkedővel is várják a látogatókat szombat este és vasárnap egész nap. Az érdeklődők megismerhetik a szocializmus időszakának legkülönlegesebb bűnügyeit, KGST piac néven pedig retro garázsvásárt szerveznek a Szoborparkban, ahol például eredeti bambis üdítős palackokat is lehet majd vásárolni. Meghalt Dolly Parton, amerikai énekes színésznő, a country zene koronázatlan királynője. Az utóbbi időben több fellépését is lemondta egészségügyi okok miatt. Zene iránti tehetsége és szenvedélye már gyermekként megmutatkozott, majd a 70-es évekre Amerika egyik legnagyobb sztárja lett. Pályafutás alatt 11 Grammy-díjat nyert, a többi között Oscar, Grammy és Emmy-díjra is jelölték. A 80-as években csillagot kapott a hollywoodi hírességek sétányán, 2006-ban pedig elnyerte a Kennedy Center életműdíját, amely a legfontosabb amerikai művészeti elismerések közé tartozik. Dolly Parton 80 éves volt. Végül az időjárásról is néhány szóban. Ma a nagy területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, főként a keleti, észak-keleti tájakon, és az Alpok alján lehetnek zivatarok. A szél megélénkül, a hajnali 15-20 fokot követően napközben általában 27-32 fok valószínű, ennél hűvösebb csak az észak-keleti részeken lehet. Hírekkel legközelebb 4 órakor jelentkezünk.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
2: Jó estét kívánok, Tesári Nórát hallják. A pénzügyminisztérium elkészítette a 2026-os költségvetés felülvizsgálatát, amelyet átadott a költségvetési tanácsnak. Kármán András pénzügyminiszter szerint az örökölt költségvetési hiány a GDP 8,3%-ára nőtt volna. A Tisza kormány a túlárazások és a pazarlás megszüntetésével eddig 400 milliárd forintot takarított meg, és az év hátralévő részében további 300 milliárdos megtakarítást tervez. Eközben a kormány első szociális intézkedése, így például az iskolában iskolakezdési támogatás vagy a vényköteles gyógyszerek áfa csökkentése 63 milliárd forinttal rontják az egyenleget. Mindezt Kármán András pénzügyminiszter részletezte kedd délután egy háttérbeszélgetésen. A vonalban Mellár Tamás közgazdásza, a KSH volt elnöke. Jó estét kívánok, üdvözlöm!
3: Jó estét kívánok én is!
2: Hogy látja, mit old meg az új költségvetés?
3: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos lépés, mert az elmúlt években ugye az volt a gyakorlat, hogy bármennyire is változtak a viszonyok, az Orbán kormány nem volt hajlandó arra, hogy szembenézzen a valósággal, és a költségvetést számtalan alkalommal változtatta, megmódosította törvényi felhatalmazás nélkül. Most egy pótköltségvetés van, ami szembenéz a valósággal, szembenéz azzal, hogy tulajdonképpen mi is a helyzet, és ennek megfelelően a parlament elé fogja prezentálni ezt az elképzelést, és jóvá hagyatja, hogy a továbbiakban tudjon dolgozni. Tehát ez mindenképpen a hitelesség, az átláthatóság szempontjából ez egy nagyon fontos lépés, és természetesen persze az is nagyon fontos, hogy annak a megmutatása, hogy tulajdonképpen mit örökölt ez az új kormány, hiszen az eredeti költségvetési terv az 3,7%-os államháztartási hiányról szólt, és most viszont jelenleg 8,3%-on vagyunk, ami azt jelenti, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzet, és ehhez képest próbál az új kormány valamit tenni, próbál...
2: Az imént említette, hogy ugye az előző kormány gyakran módosított. Lát-e garanciát arra, hogy ezúttal tartható lesz például a hiánycél?
3: Én azt gondolom, hogy igen, ez egy óvatos terv, és vannak benne tartalékok, és vannak benne lehetőségek, és ez szerintem akkor is tartható lesz, hogyha esetleg a külső helyzet az kedvezőtlenebbé válik, mert úgy látom, hogy több helyen is vannak beépített tartalékok, és vannak lehetőségek, tehát a túlárazások letörlése, a pazarlásnak a visszaszorítása, az állami működési kiadásoknak a csökkentése, ezek mind-mind lehetőségek. Elképzelhető lehet volna egy sokkal agilisabb terv, amelyik nem 7,5%-os államháztartási hiányt írt volna elő, vagy rögzített volna, hanem ennél alacsonyabbat, de azt gondolom, hogy annak lettek volna kockázatai, vagy pedig másfelől pedig súlyosabb terheket raktak volna a lakosságra.
2: De most a kormány a valóság költségvetését ígéri, amit most mondanak, az közelít a valósághoz ön szerint?
3: Igen, abszolút így van, és ezt én közgazdász örömmel látom, mert ugye az elmúlt években ezt meg kell tapasztalni, hogy a költségvetési vitában mindig elmondtuk, hogy mennyire megalapozatlan az egész történet, és ugyanakkor pedig figyelemmel kívül hagyták, és aztán a végén tényleg ez jött be. Én azt gondolom, hogy egyetlen egy olyan pont van, ahol talán egy kicsit túlzottan optimista ez az új kormány, ez pedig a növekedés után vonatkozásában azzal számolnak, hogy az év egészére egy 2%-os gazdasági növekedés lesz. Az én megítélésem szerint, és látva azt, hogy szárazság, energiahiány és a nemzetközi helyzet bizonytalansága, hogy ez inkább az 1%-hoz fog közelebb állni, de ez összességében nem fogja érinteni az életszínvonalat vagy a lakosságnak a helyzetét, sokkal inkább arra lesz hatással, hogy a GDP-hez kapcsolt mutatók, például az adósság GDP-re által, az eléggé kedvezőtlenül alakul, hiszen ugye a terv szerint is a megelőző időszakhoz képest, ami ugye 74,6% volt, erről 77,5%-ra emelkedik legalábbis az elképzelések szerint. Ez nyilvánvalóan egy jelentős növekedés, de mivel az elmúlt 4 évben a GDP csökkent, ebből következően ez tulajdonképpen a törvényeknek megfelel. És itt hadd mondjak egy nagyon fontos dolgot, ami nekem nagyon tetszett a mai beszélgetésből az, hogy Kármán miniszter úr világosan elmondta, hogy ők nem akarnak élni ezzel az adósságszépítő trükkel, amit egyébként az Orbán kormány az elmúlt években csinált. Ugye ennek az volt a lényege, hogy az év végén, ugye december 31-én kellett az adósság GDP hányadost meghatározni, és akkor erre a pontra a költségre az államadósság kezelő egy jelentős mennyiségű adósságot vásárolt vissza átmenetileg, mert volt erre a likviditása, és így aztán alacsonyabbnak mutatkozott az adósság GDP hányados, mint ami valójában volt, és aztán utána a mérés után természetesen persze újból nőtt az adósság mennyisége. Ennek az lett a következménye, hogy az a faramúci helyzet állt elő, hogy Magyarország fizette az Európai Unióba a legmagasabb államadósság utáni kamatokat a GDP-hez viszonyítva, miközben az adósság GDP hányadosunk az messze nem volt ilyen alacsony. Tehát nem volt ilyen magas. Tehát ez egyértelműen abban az irányba mutat, hogy most már vége van ennek a játékoknak, és valóban egy hiteles és átlátható költségvetést próbál meg a kormány prezentálni. Igen.
2: Vannak olyan tételek mondjuk a takarékoskodásban, amelyeket egyszer lehet megtenni, mondjuk a túlárazás letörésére gondolok, vagy a pazarlás megszüntetésére, de vannak-e még olyan pontok, amikben az állami túlköltekezést meg lehet szabni?
3: Hát én azt gondolom egyébként, hogy rövid távon ezek a lépések vannak, és ezeket a lépéseket mindenképpen meg kell tenni, és ezek végül is egyébként jó az államháztartásnak, vagy az állami intézményeknek a takarékossága az nyilvánvalóan ez egy véges dolog, de a túlárazás és a pazarlás vonatkozásában még megszámítottunk a végére, tehát ott még azért azt gondolom, hogy sok tartalék van. De hosszabb távon azt gondolom, hogy egyértelműen az lenne a legfontosabb és leginkább kívánatos, hogy a gazdasági növekedés induljon be, mert mindenképpen szükség lenne a beruházásokat, tehát a beruházásokon és az állami beruházásokon, az állami megrendeléseken nem lehetne spórolni a következő időszakban, mert ez mindenképpen szükséges a gazdasági növekedéshez. De... És ebből a szempontból egyébként az Európai Uniós forrásoknak a folyamatos és fokozatos bevonása az azt gondolom, hogy mindenképpen forrást fog tudni teremteni erre.
2: Na most hogy látja, hogy hol lehetne még megfogni összegeket, mondjuk a beruházásokról beszélünk, autópálya koncessziók felülvizsgálatánál, IT beszerzések felülvizsgálatára gondolok. Ön hogy látja ezt?
3: Hát természetesen itt egyébként hatalmas mértékű túlárazás volt, tehát itt az autópálya építésnél, vagy akár annak a fenntartásánál is akár kétszeres, háromszoros összegek is forogtak, mint amennyi valójában reális lett volna. Azt gondolom, hogy itt mindenképpen lehet és kell is költségvetési szigort alkalmazni. De ugyanakkor viszont nagyon nagy lemaradás van minden vonatkozásban, tehát szükség lenne a beruházásokat mindenképpen emelni és növelni. Kulcs jelentőségű az a dolog, hogyha a későbbiekben egyre több és több Európai Uniós forrás jön be Magyarországra, és akkor és ezeket mindenképpen ki lehet majd a vállalkozók felé ajánlani, tehát lehetnek új beruházásokat, új kormányzati kiadásokat indítani, hogy akkor szűrjék ki azokat a vállalkozókat, azokat a korábbi NER vállalkozókat, amelyek élen jártak ebben a túlárazásban, és ezekbe az akciókban, mert itt nem csak túlárazás volt, hanem gyengébb minőség is, ehhez hasonló dolgok, mert ha ezt nem teszik meg, akkor tulajdonképpen nem lesz olyan hatékony a dolog, és nem tudjuk elérni azt a gazdasági növekedést. Ehhez nyilvánvalóan mi komoly dolgokat kell csinálni kormányzati szinten, úgy gondolom, hogy az egész pályáztatási rendszert is át kell alakítani annak érdekében,

0: valóban racionálisan és jó irányba használják föl.
1: Értem, hogy látja végezetül, hogy okos dolog volt, vagy nem volt felelőtlenség ilyen helyzetben betartani néhány választási ígéretet, mondjuk az iskolatkezdési támogatást, a vényköteles gyógyszerek tűzifa áfa csökkentését?
0: Nem gondolom azt, mert ezek az egész költségvetéshez képest ezek nem jelentős nagyságú összegek, 1-2% ebben a szituációban, amikor itt jelen pillanatban 8,3%-os államháztartási hiány van, azt gondolom, hogy ellenyésző nagyságú. Ugyanakkor viszont nagyon fontos a társadalom számára, a választópolgárok számára, hogy érzékeljék azt, hogy egy megbízható kormánnyal állnak szembe, aki az ígéreteit mindig igyekszik betartani, és én azt hiszem, hogy ez helyén való volt, és nyilvánvalóan majd a következő esztendőben lépésről lépésre fogja az ígéreteit megvalósítani a kormányzat olyan mértékben, amilyen mértékben majd a gazdasági növekedés engedi. Legalábbis én ezt remélem, hogy ez így lesz, mert abban a hibában nem szabadna esni, amiben ugye annak idején a Megyesi kormány esett, hogy a választási ígéreteit nagyon gyorsan próbálta meg teljesíteni, mégpedig úgy, hogy ehhez nem volt meg a reál gazdasági alap, illetve nem voltak meg azok a feltételek, amelyek hatékony elköltést tudtak volna lehetővé tenni. Én azt gondolom, hogy ezekből a hibákból is biztosan tanul a kormányzat, és ennek megfelelően célirányosan fogja ezeket a forrásokat felhasználni, illetve az ígéreteit betartani.
1: Egész biztos vagyok benne, hogy sokat fogunk még erről beszélgetni. Köszönöm szépen Mellár Tamásnak, hogy rendelkezésünkre állt. Viszonthallásra.
0: Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Viszonthallásra.
2: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
1: Melyik szülő ne ábrándozott volna arról, hogy az első osztályt kezdő gyermeke olyan iskolába kerül, ahol igazodnak az ő még majdnem óvodás napirendjéhez és igényeihez, hogy ne legyen sokkoló a váltás. Ez persze nem mindenhol valósult meg, sőt. Augusztusban 14 pontos szakmai javaslatcsomagot tett közzé a közoktatásért felelős államtitkár. Legyen élmény a tanulás címmel. A javaslatcsomagnak pedig a célja, hogy az iskolai mindennapok jobban igazodjanak a gyerekek életkori sajátosságaihoz. Azt hiszem, hogy ezt a hírt hallva sok szülő felkapta a fejét boldogan, főleg akinek most indul első osztályba a gyermeke. A vonal túlsó végén Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője, üdvözlöm.
3: Jó estét kívánok!
1: Mit szólnak a 14 ponthoz?
3: Mi szakmailag mindenképpen támogatjuk ezt a 14 pontot, de hozzátesszük, hogy azért olyan nagyon sok újdonság nincs benne alapvetően, az mindenképpen azonban mégiscsak az, hogy ezt egy kormányzati szereplő, tehát az oktatás irányítás mondja a pedagógusoknak, és nem illegálisan kell megoldani például azt, hogy amikor a tanító látja, hogy a gyerekek elfáradtak, akkor más tevékenységbe kezdenek, és nem a tanórát folytatják, és a többi. Tehát ez mindenképpen egy nagyon jó irányt jelöl ki, és ösztönzi a pedagógusokat arra, hogy hát ezt igazából fogadják el és csinálják. Ez szerint a napi rendet. Úgyhogy ezt mindenképpen támogatjuk, de azért vannak problémák vele természetesen.
1: És mit tart a legfontosabbnak közülük, hogyha tud választani?
3: Hát igazából talán az, hogy a gyerekek igényeihez kell igazodni a tevékenységeknek, éppen ezért egy kicsit, hogy úgy mondjam, szóval nem szerencsés az a kifejezés, amikor azt mondjuk, hogy 35 perces órákat kéne elrendelni, mert nem elrendelni kell az ilyesmiket, hanem megengedni a pedagógusnak, hogy ő maga tudjon tervezni, illetve ahogyan látja, hogy a gyerekek terhelhetősége milyen, az szerint tudjon változtatni, és az mindenképpen nagyon-nagyon fontos, hogy felsorolnak olyan tevékenységeket, amelyeket hát lehet, hogy már némiképpen feledésbe is merültek, de célszerű bevetni az általános iskolaosztályozatán. Hát például a mesélés. Az szerintem egy eszméletlenül fontos és nagyon nagyszerű dolog. Én magam is emlékszem arra a tanítomra, aki ezt a módszert alkalmazta, és amikor nagyon elfáradtunk mondjuk matek órán, akkor neki állt és mesélt nekünk. Ezt az 50 éves és találkozónkon is, osztálytalálkozónkon is emlékszem, hogy felemlegettük, hogy Ili néni mekkora pedagógus volt még ugye a 60-as években. Szóval ezek azok a régi új módszerek, amelyeket érdemes feleleveníteni, tehát ilyen szempontból nagyszerű volt.

0: ez az összeállítás olyan szempontból pedig hiányos, hogy elég sok plusz feladatot is felsorolnak hozzá, mellesleg olyanokat, ami teljesen fölösleges, tehát itt megint csak látszik ez a túlzott adminisztráció, vagy arra való ösztönzés, illetve hát azt is meg kellene nézni, hogy hol vannak a megfelelő szakemberek ehhez, egyébként a munkaidőbe hogy fér bele mindez, szóval azért itt vannak olyan részlet dolgok, amelyeket azért jó lenne szabályozni, illetve jó lenne azt rendbe tenni úgy, hogy a pedagógusoknak, illetve a nevelés oktatás közvetlenül segítő és egyéb munkakörben dolgozóknak ne jelentsen ezt plusz terhet, és hát persze kellene végre foglalkozni, különösen az utóbbiak béremelésével.
1: Hát a pénz nyilván több szempontból is említendő. Mi az ezek közül egyébként, amit meg lehet csinálni pénz nélkül is? Mondjuk a mindennapos mese, amit említett, vagy az élményközpontú délutáni foglalkozások, ezek nyilván ilyenek, de mi van még?
0: Igen, tehát meg például a tanulás szervezés, hogy a pedagógusnak legyen megengedve az, hogy az órákat úgy szervezze, ahogyan a tanulóknak a terhelhetősége diktálja. Ezek mind olyanok, amihez nem kell különösebb pénz, és nem kell különösebb pénz ahhoz sem, hogy a pedagógusnak legyen arra is lehetősége, hogy olyan módszertani szabadsága legyen, olyan tankönyveket, taneszközöket használjon, és hát ebben is nyit a mostani oktatási kormányzat, ami számára megfelelő, illetve úgy gondolja, hogy a tanulók számára is jó lenne. Vannak olyan tankönyvsaládok, amelyeket eddig nem lehetett használni, pedig hát világszínvonalúak voltak. Ez is olyan, ami hát elvileg így közvetlenül nem kerül pénzbe, de hát természetesen az a konstrukció, hogy ezeket a tankönyveket választani lehet, és hát itt inkább majd a tankönyves szervezeteket érdemes erről megkérdezni.
1: De elérhetőek egyébként ezek a tankönyvek?
0: Pontata. Hogy ne, természetesen.
1: Nem akarok igazságtalan lenni, tehát saját gyerekeim példáját, ha nézem, fantasztikus pedagógusokkal hozta össze őket a sors, és nagyon sok olyan foglalkozás is volt, illetve olyan szemléletet láthattam, ami itt ebben a tizedik pontban is előfordul, de vajon minden pedagógusnak menni fog ez? Kapnak valami fajta segítséget?
0: Biztos, hogy nem megy minden pedagógusnak, és egyébként nem is biztos, hogy kell, hogy menjen így minden pedagógusnak. Ez egyébként érdekes dolog, még annak idején, még a 20. század elején, amikor ugye reformpedagógiai irányzatok kialakultak, Montessori, Waldorf, Jéna Plán, stb. Ott szinte mindegyiknél egy nagyon fontos ismér volt az, hogy csak azok és csak hát olyan formában alkalmazzák, akik azzal azonosulni tudnak. Tehát itt is nagyon fontos az, hogy a pedagógus tudjon azonosulni az adott módszerrel, az adott irányjal, és hát ebben egyébként én azt hiszem, hogy nagyon sokan vagyunk, akik ezzel egyetértünk. Itt inkább arról van szó, hogy eléggé nagy volt eddig ez az adminisztratív elnyomás, ez a mindent ellenőrzünk, meg rendkívül ilyen kocka beállítottság, és most talán azt kellene felfogni a pedagógusoknak, és szerintem a többség felfogja, hogy itt egy nagyobb szabadság adatik számára.
1: Egy kicsit már szülőként megint csak valahogy emlékeztet engem arra, amit a magániskolákba vagy alapítványi iskolákba járó gyerekeknek a szülei meséltek. Vajon volt egyfajta ilyen konzultáció, vagy valami, amitől ezt közelebb próbálják hozni az általános közoktatáshoz?
0: A 14 pont előtt ilyen jellegű konzultáció például a PDS-tel nem volt. Ezt egyébként mi kifogásoljuk, jó lett volna, ha van ilyen, mert akkor talán egy kicsit tudjuk jobban cizellálni, és például nem írnak bele olyan teljesen fölösleges adminisztrációt, hogy ilyen tervet, meg olyan ütemezést, meg ilyen adminisztratív bizonyítást kell hozzá csatolni, hogy hát itt ténylegesen tevékenység vagy munka folyik. Ezeket azért nagyon fontos lenne hát kiszálazni ebből az anyagból, tehát nem volt ilyen előzetes egyeztetés, ezt jó lenne a későbbiekben azért megvalósítani, és nem csak a PDS-tel, nyilván szakmai szervezetekkel, szülői szervezetekkel, és akkor egy kicsit talán jobban kidolgozott tervek látnak napvilágot, és nem így utólag kell bizonyos dolgokat korrigálni, illetve kérni, hogy írjanak bele, vagy foglalkozzanak vele. vagy például olyan előírások, mint hogy mennyi pedagógiai asszisztens szükséges az iskolában. Jelen pillanatban az általános iskolára van csak előírva pedagógiai asszisztens 250 tanulóra egy fő. Hát azért ezek a tevékenységi formák, amelyeket lehet olvasni a 14 pontban, én azt hiszem, hogy nem ilyen kis létszámú pedagógiai asszisztenst igényelnének. Nem beszélve arról, hogy az iskolákban, és hát itt bármelyik iskolatípusról beszélünk, azért az is eléggé hát súlyos, hogy 500 tanulónként van egy félállásnyi pszichológus.
1: Hát az egész biztos, hogy erre nagyobb szükség lenne. Végezetül azt hadd kérdezzem meg, hogy milyennek gondolja a szülők hozzáállását, tehát hogyha egy év múlva beszélgetünk majd erről, és lesz tapasztalat, vajon milyen visszajelzések érkeznek majd, vevők lesznek-e a szülők?
0: Én azt látom, legalábbis abból a néhány levélből azért nem tömegével érkeztek hozzánk szülői levelek, de néhány igen, hogy ők azért nagyon helyesnek tartják ezt a fajta irányt. Attól azonban mindenki nagyon tart, hogy vajon ez a valóságban majd hogy fog kinézni, itt mennyire lesz majd ez elrendelés, mennyire függ majd az igazgatótól, mennyire fog változni egyáltalán szeptembertől az iskola hangulata, és ezt nem ebből a 14 pontból szűrik le, hanem például abból, hogy mondjuk ugyanaz lesz esetleg a tankerületi központ vezetője, akivel kapcsolatban nem okvetlenül jók a tapasztalatok, vagy éppen ugyanaz az igazgató marad. Elég sok helyről jött olyan információ, hogy hát bizony nem szavazták meg az illetőt, tehát a véleményezésben alul maradt, és aztán mégis ő kapott megbízást, lehet, hogy nem 5 évre, csak 1 évre, na de akkor is ezek rossz üzenetek. Szóval azt hiszem, leginkább ezekkel a kérdésekkel foglalkoznak most.
1: Értem. Nagy Erzsébetnek nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
0: Nagyon szívesen köszönöm, hogy meghallgatta. Viszont hallásra.
1: Viszont hallásra. Ez volt tehát a Nap híre. Önöknek köszönöm a megtisztelő figyelmet, Teszári Nórát hallották.

0: Kossuth Rádió.
1: Újra mindenkié.
0: Szabad polc. Kultúráról kötetlenül.
2: Jó estét kívánok, ez a Szabad polc, a mikrofonnál Olá Andrea. 150 éves az Andrássy út, Európa egyik legszebb sugárútja. Ennek megünneplésére szeptember 6-áig tartó programsorozat kezdődött el tegnap. A szervezők épületbejárásokra, tematikus sétákra, előadásokra várják az érdeklődőket ebben a két hétben. A mai adásban a részletekbe avatjuk be önöket, de két témáról, a Megfigyelt város, séta az Állambiztonsági negyedben című programból, illetve az Andrássy út épületeiben egykor élő mágnásokról szóló előadásból egy kis ízelítőt is adunk. Átadták a forgalomnak, de még csak gyalogosok sétáltak ezekben az augusztusi napokban 1876-ban a Sugárúton, és csak az Oktogonig. Európa legszebb útvonala lett később, a Városligetet és a belvárost összekötő út, amelyre eredetileg azért volt szükség, hogy a rendkívül szűk és zsúfolt Csóf Király utcát tehermentesítse. Andrássy Gyula gróf egy elegáns körút kialakítását javasolta a párizsi Champs-Élysées mintájára. A 19. században a pesti sugárút inkább reprezentatív célokat szolgált, így a földszintes alacsonyházak helyére neves építészek pazarpalotákat terveztek, amelyekbe arisztokraták, bankárok költöztek. A sugárutat később 1885-ben a miniszterelnökről Andrássy útnak nevezték át. 150 éves tehát Budapest legszebb útja az ünnepi programsorozatról, amely egyébként olyan, mint egy időutazás. A szervező 5-10 művelődési ház vezérigazgatója Szebeni Dóra beszél.
3: Ez is volt a terv, hogy egy ilyen időutazás legyen. A Terézvárosi Önkormányzatnak szívügye volt ennek az ünnepségsorozatnak a megszervezése, hiszen a kerületnek nagyon fontos része az Andrássy út. Ugye az egész kerületet átszeli, tehát valahogy szervesen kapcsolódik Terézváros életéhez és történetéhez. És mivel ez a 150-es, ez egy olyan nagyon szép kerek szám, egy ilyen 150. születésnapot, azt ugye illik megünnepelni, ez nem csak a fővárosi önkormányzatot, hanem sok-sok partnert igyekeztünk találni, és úgy lett ilyen változatos és színes ez a programsorozat, hogy ebbe tényleg nagyon sokan, akik különböző intézmények, szervezetek kötődnek az Andrássy úthoz, vagy az Andrássy út történetéhez, ebbe szintén beleálltak, csatlakoztak programokkal, támogatással, hozzájárulással.
2: Hányféle nézőpontból lehet megmutatni az Andrássy utat? A művészet, történet vagy az építészet az adja magát, de hát itt azért egészen különleges ötletek is előbukkannak ebben a programsorozatban.
3: Igen, hát az biztos, hogy megkerülhetetlen az építészet, meg megkerülhetetlen a művészeti vonal. De ahogy fejlődött és alakult a program, fölmerült bennünk, hogy a gasztronómiától kezdve az underground kultúráig, az irodalomig nagyon sok minden olyan terület is van, amit ugyanúgy az út történetéhez tartozónak gondolunk, látunk és érzünk, úgyhogy nem egy 150 évvel ezelőtti pillanatra koncentrálunk csak, amikor átadták az Andrássy utat augusztus 20-án, hanem valóban a 150 év történetére és a közlekedéstől kezdve, hát azért ugye itt van a milleniumi kisföld alatti, ami kapcsolódik az út történetéhez, a kávéházak történetétől kezdve tényleg nagyon-nagyon izgalmasnak találtuk, hogy sokféle szempontból nézzünk rá erre a 150 évre.
2: Mennyire cél az, hogy megmutassák, hogy azért a történelem hogyan szólt bele itt ennek a városrésznek az alakulásába, ha csak az elnevezéseket nézzük.
3: Ez fontos cél volt, és ezért is szerveztünk egy olyan sétát is, ami egy történelmi séta névre hallgat, amikor úgy vonulunk végig az Andrássy úton, hogy egy történésszel, Katona Csaba történésszel megállunk egy-egy ponton, és az út történetéről ezeken a pontokon mesél. Ebbe beletartozik az operaháztól kezdve a különböző intézmények, Jókai tér, Liszt Ferenc tér, a terrorházáig, tehát az oda kapcsolódó történelmi eseményekig. Úgyhogy igen, fontos, hogy ennek van egy ilyen edukációs szerepe is, hogy akik eljönnek ezekre a különböző eseményekre vagy sétákra, többet tudjanak meg az Andrássy út történetéről. Nyilván egy kiragadott időszakkal foglalkozik az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára is, ugye ők 4 sétát is tartanak, kifejezetten annak az időszaknak az eseményeiről mesélve közben, amivel ők foglalkoznak, de nagyon izgalmas program lesz a Fiatal Művészek Klubjának a történetével, a 80-as évek underground művészetével foglalkozó előadás vagy program is, úgyhogy igen, szemezgettünk 150 év történetéből, és remélem, hogy sikerül mindenféle olyan területet megmutatni az ide ellátogató közönségnek, amivel egy picit ráirányítjuk a figyelmet erre a nagyon fontos sugárútra, aminek nem csak közlekedési szempontból, és nem csak a város egyik művészeti szíve szempontjából van jelentősége, hanem tényleg ezer szálon kapcsolódik a város életéhez.

0: Időzzünk egy kicsit az előbb említett témánál, az Andrássy úton a következő két hétben 4 alkalommal vehetnek részt azon a programon, amelynek címe a Megfigyelt Város séta az állambiztonsági negyedben. Erről az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának munkatársát, Szekér Nórát kérdeztem online. A levéltár egyébként létrehozott egy Topotéma nevű honlapot, ahol a magyar politikai rendőrséghez tartozó épületeket mutatják be.
1: Ebből jött az ötlet, hogy itt a környéken lehetne csinálni egy olyan sétát állambiztonsági negyed címen, ami az Andrássy út 60 és környékét járja körbe. Az emberek fejében az Andrássy út 60, mint szimbolikus épület azért az erősen él, meg az megvan, hogy ugye ott működött az AVH, a hírhet államvédelem a Rákosi korszakban, de alapvetően ez nem csak egy épület volt, hanem egy egész kiterjedt negyed. És akkor itt vannak kiemelt épületek, és hát rengeteg izgalmas, rengeteg szomorú történet is, és hát eléggé így leképezhetik az épületeknek a története azért magának, hát a 45 utáni politikai rendőrségnek a működését, mert alapvetően ez azért itt, ez az Andrássy út 60 köré szerveződő állambiztonsági negyed, azért 53, 54, 56 környékén volt nagyon hangsúlyosan jelen itt az állambiztonság, utána már nem annyira ezen a területen. Ahonnan indul a séta, az Ötvös utca 7, itt működik egyébként az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára, de ez az épület is része volt ennek az állambiztonsági negyednek, talán ez annyira köztudott, hogy itt ez volt az első székháza a politikai rendőrségnek, és innen költözött át Péter Gábor az Andrássy út 60-ba.
0: Milyen állomások lesznek? Lesznek-e olyan épületek, olyan történetek, amelyek biztosan meglepik a közönséget, vagy akik a sétán részt vesznek?
1: Igen, az az Ötvös utca 7, ahonnan indul a séta. Én azt gondolom, hogy már ez az épület is rengeteg izgalmas történetet rejt, és rengeteg olyan történetet, ami nem annyira közismert. Itt egyiket ez is jellemző, hogy maga az állambiztonság, ugye a politikai rendőrség azért alapvetően sokszor itt titkosan rejtetten működött, és egy civil épület, ami összekapcsolódik mondjuk az állambiztonság történetével, annak rengeteg olyan apró története lehet, ami titkos volt, vagy rejtve maradt korábban az emberek előtt, tehát ezeket is. És az, hogy ezeket sikerült feltárni, meg megismerhettük, abban része van annak a kutatási projektnek, ami annak folyamán zajlott, ahogy ez a Topotéma nevű honlap megszületett. Tehát, hogy itt nagyon sok friss kutatás is beépül ebbe a sétába, ami korábban nem volt annyira ismert. Itt akár mondjuk egyes épületeknél ez nagyon jól látszik, tehát például ez az Ötös utca 7 is, akkor az Andrássy út 60 a legismertebb tényleg ebből a szempontból. De azért itt is vannak olyan apró történetek, részletek, magának egyébként ennek a negyednek a kiterjedtsége, ami sok új információt ad a korábban ismertekhez képest. És hát igazából ennek a sétának a részeként elindul ugye az Ötvös utca 7-ből, elmegy az Andrássy út 60-ig, ott át megyünk a Csengeri utcán, ott be végig a Csengeri utcán az Aradi utcáig, és hát az Izabella utcán vissza is úgy újra az Andrássy út 60-ba, tehát ezt a kört járja be a séta. Ez valójában egy komplex kis negyed volt, tornatermekkel, ebédlőkkel, ruhatárral, laktanyákkal, és hát itt az állambiztonságnak különböző szervezetei, tehát a hírszerzéstől kezdve, a tényleg ez a hírhet AVH-nak a központja, a pincék, ahova levitték az embereket, azoknak is a története. Tehát, hogy itt ez lényegében egy ilyen minivárosként funkcionált ez a negyed, és művelődési házaktól kezdve tényleg a szórakozó helyekig bezárólag, ahol az AVH az ő zárt életét tudta élni.
0: Van olyan épület, ami előtt állva majd elhangzik az, hogy mondjuk akár a dualizmus korában ki volt ez, milyen funkciója volt, és aztán az AVH mivé tette ezt. Azért érdekes, mert a város legszebb sugárútján ez egy rettegett rész volt, már ha tudtak róla, ugye nem tudom, hogy mennyire voltak ezek fedett épületek, vagy titkos helyek.
1: Köszönöm, mert ez fontos, hogy itt tényleg nem csupán a politikai rendőrség történetéhez kapcsolódó épülettörténeteket szeretnénk elmesélni, hanem ez tényleg egy folyamat. Tehát ez csak egy rövid időszak, mondjuk úgy a történelem során, amikor ez a negyed, meg ezek az épületek összekapcsolódtak az államvédelemmel, meg az állambiztonsággal, de ugyanakkor egy hangsúlyos ennek a civil története, a keletkezésük, ahogy építették az első tulajdonosok, az a tulajdonosi réteg, az a polgári osztály, akik az első tulajdonosok voltak. Sőt, egyébként szó lesz arról is, hogy miután az államvédelem kiköltözött ebből a negyedből, akkor utána mi lett ezekkel az épületekkel, hogyan foglalta vissza mondjuk a civil szféra ezt a negyedet, sőt, aztán a rendszerváltozás után hogyan változott ez a helyzet.
0: Lehet egy konkrét épületet kiragadni akár?
1: Ilyen szempontból, hogy az Andrássy út 60 mellett van az Andrássy út 62 nevezetű épület, amelyik nagyon szép, most egy kicsit elhanyagolt egyébként, ezen a szép Andrássy úton az egyik legelhanyagoltabb épületek közé tartozik, de az például Bobula János háza volt, a híres építészé, aki egyébként a parlament építésében is nagyon fontos szerepet játszott, és utána ez az épület, ez Bobula személyes tragédiájával is összekapcsolódik, mert ő eladósodott, és kénytelen volt a saját lakóházát így eladni. És utána pedig egyébként, ugye, amikor az Andrássy út 60 az állambiztonság tulajdonába került, akkor rögtön terjeszkedett tovább, és az Andrássy út 62 már olyan hamar az állambiztonság tulajdonába került, hogy már amikor a háborús bűnösöket hazaszállították Magyarországra, akkor ennek az épületnek a díszes termében zajlottak azok a reprezentatív kihallgatások, amit a korabeli sajtó, rádió közvetített, hírt adott róla, és rengeteg fényképpel, fotóval, amik egyébként nagyon híres fényképek, ezek most is fönn vannak az interneten, a történelemkönyvekben. Ez a háborús bűnösök hazahozatalaihoz kapcsolódó média esemény, ez ebben a díszteremben zajlott például, ebben az Andrássy út 62 épületben. De ugyanúgy például a Csengeri utcában, ahol a hírszerzésnek volt egy épülete, ott például több ház is ki volt jelölve csillagos háznak, ami ugye már a holokauszt történetéhez kapcsolódik, viszont a dualizmus időszakában pedig reprezentatív szórakozó helyek voltak. Tehát itt például a Csengeri utca ilyen szempontból több ilyen érdekes épületet is tartogat.

0: 150 éves Andrássy úton a csodás paloták, villák és kávéházak alatt 1896 óta jár Európa első villamos üzemű föld alatti vasútja. Az ehhez kapcsolódó sétával folytatjuk Szebenin Dórával, az ünnepi programsorozatot szervező 5-ös 10 vezérigazgatójával.
1: A Budapesti Történeti Múzeum volt ebben partnerünk, hogy a kisföld alatti állomásain mindenhol, minden állomáson kikerülnek majd az út és a kisföld alatti történetével kapcsolatos olyan információk, képek, amik az érdeklődőknek biztosan sok újat is tudnak mondani. Illetve a kisföld alattin lesz 3 nap, amikor 30 percenként rövid kis hangbemondásokat lehet majd hallani így meglepetésszerűen, mindig az úthoz kapcsolódó kis történetről ilyen kis pici szövegek jelennek majd meg. Szerintem ez is nagyon izgalmas lesz, illetve készülünk egy installációval, ez az útnevei projekt, mert hogy igen, sokféle neve volt ennek az útnak hosszú története során, hogy ez melyik elnevezés, miért, mihez kapcsolódott, melyik években, évtizedekben, és mi is volt ennek az útnak a neve. Lehet, hogy az időseknek ez nosztalgia lesz és emlék, a fiataloknak viszont lehet, hogy egy nagyon érdekes és izgalmas új információ. Ezekkel a táblákkal a Kodálykülönd és a Hősök tere közötti szakaszon lehet majd találkozni. Ezek csak ilyen kis kihelyezett információs táblák, nincs időhöz kötve, hogy mikor találkozik vele az ember. Nagyon sok színház csatlakozott, főleg ugye a 27-én tartott történelmi sétához megállunk a Tária Színháznál, a Kolibri Színház is csatlakozott, ahogy végig sétálunk az úton, nagyon sok mindenről fogunk beszélni, és a Hopp Ferenc Ázsiai Múzeum is lelkesen csatlakozott, de ő már a séta útvonalába nem esik bele, mint ahogy ugye a Báb Színház meg a Képzőművészeti Egyetem, úgyhogy ők külön sétát is szerveznek, illetve egy faültetést is a múzeum kertjében. És hát nyilván vannak olyan online felületek, akár a Fővárosi Szabó Ervin könyvtár, akár a Budapesti Történeti Múzeum felületei, ahol sok-sok információt lehet megtalálni az út történetéhez kapcsolódóan, úgyhogy próbáltuk azt elérni, hogy ne csak azok találkozzanak ezzel a programmal, meg ezekkel a történetekkel, akik abban a 2 hétben, vagy azon az adott napon el tudnak jönni, hanem ennek nyoma legyen.

0: Világhírű családok, bankárok, műgyűjtők, politikusok, korabeli celebek történeteiről is hallhatnak az Andrássy úti sétákon résztvevők. Megtudhatják, milyen volt itt egykor a társasági élet. De a két hetes ünnepet záró előadáson például a gyönyörű házakban hajdan élő mágnásokról tart előadást Kordos Szabolcs újságíró, író. Ő jól ismeri Budapest titkait, hiszen több könyvet is írt a város ikonikus épületeiről. Derüljön ki, kik a kedvencei.
1: Szakszténer András például engem rettentően érdekelt, és az ő sztoria az Andrássy út 3-hoz kapcsolódik, ami hát rögtön ott van nevéből adódóan a Andrássy út elején. Ő volt a keserű víz Cézár, mert a Hunyadi János keserű víznek ő volt a megtalálója, feltalálója, felfuttatója, és egészen különös módon került kapcsolatba a vízzel, mert hogy ő egyébként teljesen más üzletágban volt érdekelt, textilkereskedő, és egy nap a kereskedésébe betért egy gazda, és elkezdett panaszkodni, mennyire rosszul járt egy bizniszel, mert vett egy földterületet, ahol hát ilyen büdös víz jön ki a földből, és hogy hát ő teljesen tönkre fog menni. Ekkor Szakszténer András megmutatta, hogy hát majd ő átveszi ezt a borzasztóan elátkozott telket tőle olcsón. Na és innen indult a keserű víz a siker útján olyannyira, hogy volt egy pillanat, amikor 15 millió palackkal értékesítettek belőle, és Japántól Argentináig ezt itta gyakorlatilag mindenki. Szakszténer András pedig nem kicsiben dolgozott, hanem igazán nagyban. Tehát ő azonnal, hogy megszerezte a földterületet, utána elkezdte építeni az üzemet, és az üzemhez végül csatlakozott már vasútvonal is, valamint villanyvilágítás, gázvilágítás, tehát hogy fémárban úszott jobban, mint a város többi része az ő ipartelepe, és hát a sikerek csúcsán megvette ezt a bizonyos palotát az Andrássy út 3-ba, és ide költözött a feleségével. Bevallom, hogy sok helyen jártunk a fotósommal, rengeteg épületben megfordultunk, hiszen a könyvekben már nagyjából 100-110 helyszínt jártunk körbe, de a Szakszténer palotában volt az, hogy mint egy gyereki minden egyes lépcsőfordulóba föl kiáltottunk, hogy te atya úristen, azt láttad. Mert annyira-annyira díszes és izgalmas volt. 400 négyzetméteren vannak locfreskók a plafonon, és hát nem volt Szakszténer András egy túlságosan szerény ember, legalábbis hát erről tanúskodik az, hogy az S.A., illetve az S.E., az ő és a felesége nevének monogramjával van teli minden, az összes fal felületen, a kandallótól kezdve a plafonig ezek a motívumok feltűnnek az épületen belül. Furcsa lenne, ha most egy vállalkozó a saját monogramjával díszítené az összes szobáját, de hát biztos van ilyen is. Akkoriban meg ez nem volt annyira egy kirívó történet.
0: Hogyha haladunk följebb az Andrássy úton, akkor ki a következő?
1: Ha tovább megyünk, és az oktogon is már túlhaladunk, akkor ott van a Hagemacher családnak a régi palotája, a városi palotája. Elsősorban Hagemacher Henriké, mert ez ő általa épített ház volt. Egyébként, hogyha egészen pontosan akarunk fogalmazni, nem is kell odáig elsétálnunk, hogy Hagemacher tulajdonnal találkozunk, mert a Fél András út az övék volt kis túlzással. Több épületet is vásároltak. Itt is ebben az oktogon melletti épületben élt a család, és hát Hagemacher Henrik, ő mint oly sokan mások, nem Budapesten látta meg a napvilágot, sőt, még nem is az országban. Svájci volt, akkoriban igen gyakori volt az, hogy az emberek nyugatról keletre vándoroltak. Tehát Budapest egy kicsikét olyan volt, mint New York, hogy akinek volt valamilyen szaktudása, és akart dolgozni, és akart érvényesülni, azért biztosan talált magának munkát, már csak azért is, mert kevésbé voltak kialakulva a rendszerek, mint mondjuk nyugaton. Itt mindenből lehetett újat csinálni. És hát Hagemacher Henrik a malomiparnak lett a felvilágoztatója, malmokat épített, az egyik a mai Vígszínházzal szemben volt például, de több más malomipari beruházása is volt, aztán pedig sörfőzdében is utazott, elképesztően gazdag volt, és rettentő izgalmas, hogy igazából ő nem egyedül jött, hanem a testvérével, Hagemacher Károllyal. De a két testvér nem lehetett volna egymástól különbözőbb, mert az egyikük egy vállalkozó, Henrik volt, akinek 12 gyermeke született, és egy svájci nőt vette el feleségül, és mindig a saját útját járta, és Károly pedig magyar nőt vett feleségül, nem született gyermeke, és végig alkalmazott volt, és szintén a malomiparban. Egyébként csak ő a találmányaival korszerűsítette a malomipart, így vált nagyon gazdaggá testvérétől független, és ők ketten pedig konkurenciák voltak, mert hogy a Hagen-Macherrel ellentétes oldalon álló malomipari cégnek volt a testvér a szakértője, de mindez semmiben nem befolyásolta az ő személyes kapcsolatukat. A palota, amelyben a Hagen-Macher család lakott, az most éppen szállodaként üzemel. Nagyon szépen felújították. Sok minden nem utal már az eredeti tulajdonosokra belül. Kívül azért bőségesen, például vannak ezek a kis figurák fönt a homlokzaton, amelyeket még a Hagen-Macherek rendeltek meg oda, és amelyekből azért kiolvasható, hogy ők a tudást, a szakértelmet és a munkát tekintették a legfontosabb erénynek az életben, mint egy jó svájci iparos, úgyhogy ilyen szempontból olyan svájciak maradtak még. Annak ellenére is, hogy utána az egész család élete az ugye Pesthez kötődött.
2: A hazai kulturális életből, vagy annak a történetéből ki az, akit majd megidézel ezen az előadáson?
1: Liszt Ferencet mindenféleképpen, hiszen ő amikor éppen Budapesten lakott, akkor a Sugár úton, vagyis az Andrássy úton húzta meg magát. Abban az épületben, ahol most éppen a Liszt Ferenc Emlékmúzeum működik. Ez szerintem egy helyiek által egy kicsikét méltánytalanul kevésbé látogatott kiállítás vagy múzeum, miközben amikor én ott voltam, akkor a világ minden tájáról jöttek egyébként látogatók, tehát hogy a külföldiek szemébre ez rettentő izgalmas, mert hogy be lehet járni azokat a szobákat, ahol Liszt Ferenc effektíve élt, ahol a mindennapjait töltötte, és nagyon izgalmas betekintést kapunk az ő mindennapjaiba. Nekem az volt a legizgalmasabb, hogy ő hajnalban kezdte a munkát valamikor 4 óra tájékán, és gyakorlatilag reggel 8-ra már ki is fáradt benne, de ezek a hajnali órák voltak számára a leginkább kreatívak, és amúgy pedig nem volt egy túlságosan luxus körülményekhez ragaszkodó valaki, pedig már világsztárként érkezett ide. Tehát, hogyha volt világsztár abban a korban, akkor Liszt Ferenc mindenféleképpen annak számított, és a vasútállomáson már kisebb tömeg várta, hogy haza kísérhesse őt. És izgalmas az, hogy ha az ember az Andrássy úton sétál, akkor egyszer csak felnéz, és azt mondja, hogy jé, ott van Liszt Ferenc erkélye. Aki nekem személyes kedvencem, és neki a kultúrához is van köze, és a bizniszhez is, az Hopp Ferenc. Ő volt a magyar Phileas Fogg, hogyha valaki még emlékszik így a 80 nap alatt a Föld körül című gyerekkoromban nagyon kedvelt regényre. Hopp Ferenc, ő is külföldről jött, tehát hogy Morvaországból, a mai Csehországból származott ide, rettentő fiatalon, hogy aztán egy másik, hát ő is budapestivel, most ezt persze idézőjelbe értettem, Stefano Calderonival szövetkezzen, aki meg Olaszországból származott, és nekik a Vörösmarty téren, a mai Vörösmarty téren volt egy galériájuk, fotószalonjuk, ami nagyon jó marketingnek örvendett, mert mindenki, mint a most a bulvárlapokat nézegeti, hogy mi történt a hírességekkel, meg az ismerősökkel. Hát a fényképeket odarakták ki a kirakatba, és mindenki megnézhette, hogy ki nősült, ki ment férjhez, hogyan nézett ki az esküvőn, és ez jó bizniszt csinált az üzletnek. És aztán Hopp Ferenc továbbfejlesztette Calderoni úrnak a üzleti tervét, és amikor bejött a magyar oktatási reform, akkor mindenfajta oktatási tárgyakat is gyártott, és ezzel lett igazán gazdag. És 50 éves korában ő fogta magát, és világá ment. Nagyon tervszerűen egyébként, mert hogy mindenhol úton lehetett érni. A munkatársai pontosan tudták, hogy most éppen Jemenben van, Mongóliában, vagy éppen San Franciscóban. A céges leveleket megkapta, utasításokat adott, ő maga pedig, hát ha jól emlékszem, akkor 6-szor vagy 8-szor kerültem meg a földet, és az utolsó útjára, ami másfél éves volt, már 80 éves kora fölött vállalkozott. És hogy hogyan jön ebbe a kultúra? Hát úgy, hogy ő szenvedélyes gyűjtővé vált, és elsősorban a keleti tárgyak érdekelték. Először meglehetősen hát koncepció nélkül összevásárolt mindent, ami neki tetszett, és aztán később, ahogy neki is nőtt a tudása meg a tapasztalata, már pontosan fel tudta mérni azt, hogy mely tárgyak azok, amelyek igazi művészi, kulturális értékkel bírnak, és már tudatosan gyűjtötte ezeket. Úgyhogy 4000 darabot halmozott ezekből a tárgyakból fel, és nagyon szívesen mutogatta az Andrássy úton lévő villájában, lakóhelyén azoknak, akik betértek hozzá, és egy kisebb, ilyen ázsiai kertet is berendezett, amely teljes mértékben az ő ázsiai kalandjainak a lenyomata volt. És hát rettentően megindító, hogy amikor a 20. század hát vérfürdősebb időszakaiba, vagy hát politikailag terhelt időszakaiba lépett, akkor ő is felismerte, hogy a tanácsköztársaság ez az amaz, hogyha itt idegeneket költöztetnek be a házba, akkor valószínű, hogy ennek a gyűjteménynek mindörökre vége. És akkor levelet írt, hogy szívesen ráhagyja, gyermekei nem voltak, az épületet és az egész gyűjteményét az államra. Egy feltétellel, hogy a továbbiakban múzeumként lesz látogatható. És hát így történt meg az, hogy a mai napig Hoff Ferenc nevét viseli az a múzeum, amelyet az Andrássy úton bárki megnézhet, és egyébként a levél elolvasása után néhány nappal, hogy az állam ebbe beleegyezett, néhány nappal később Hoff Ferenc meg is halt. Szerintem már csak erre várt.

150 éves az Andrássy út, több mint két évtizede már a világörökség része. Az ünnepi programokról, sétákról, előadásokról, történetekről beszéltünk a mai adásban. A rendezvénysorozatról az 5-ös 10 művelődési ház honlapján minden információ megtalálható. Köszönöm a figyelmüket, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa, a technikai munkatárs Sie Gábor nevében is búcsúzik a műsorvezető Olá Andrea.

0: 4 óra, hírek a Kossuth Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő Mikia György. Mindenek előtt a legfontosabbak röviden. Napos felhős időnk lesz, elszórtan záporokkal. Meghallgatták a vagyonvisszaszerzési hivatal elnök jelöltjeit, tovább csökkent a hazai alapkamat, és most jöjjenek a részletek. Meghallgatták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnök jelöltjét, Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója hangsúlyozta, az új hatóságnak a korrupció elleni küzdelemben számos más hatósággal együtt kell működnie. Unger Anna Róza azt mondta, a következő években nem lesznek jogerős ítéletek a vagyonszerzési ügyekben. 6 év arra lesz elegendő, hogy feltárják, mi történt az országban. Sárvári Nikolász, akit a Tisza frakció jelölt a szervezet élére, a hivatal egyik fő feladatának a közintézményekbe vetett közbizalom és a transzparencia megteremtését nevezte. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága meghallgatta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal közpénzügyi elnök helyettes jelöltjeit is. Antus István, a testület tisztás elnöke az ülés után közölte, 5 jelöltet hallgattak meg, jellemzően adóigazgatási, valamint vám és pénzügyel, illetve közvagyonvédelemmel foglalkozó szakemberek mondták el véleményüket és koncepciójukat. Szigorítja és pontosítja a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat a kormány, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta közösségi oldalán azt írta, közérdek, hogy megismerhető legyen, kik állnak a magántőke alapok és a kockázati tőke alapok mögött. A törvényjavaslat átláthatóbbá tenni a közbeszerzéseket is, szigorítaná az átláthatósági szabályokat, jobban meg lehetne ismerni az ajánlattevők tulajdonosi hátterét, és bővülnének a közzétételi kötelezettségek is. Folytatta az alapkamat csökkentését a Magyar Nemzeti Bank, a monetáris tanács 25 bázisponttal 5,5%-ra mérsékelte az iránymutató rátát. Dróngyártó üzem elleni gyújtogatást hiúsított meg a rendőrség Szlovákiában. 3 külföldi ellen indult eljárás megbízásból bűnszervezetben elkövetett általános veszélyeztetés miatt. A gyanúsítottaknál nagy mennyiségű gyúlékony anyagot, mobiltelefonokat, kamerát és egy kézzel írt végrehajtási tervet foglaltak le. A hatóságok szerint, ha a terv megvalósul, rendkívül jelentős anyagi kárt és az üzem mintegy 70 alkalmazottjának sérülését is okozhatta volna. Tarbéla életműve előtt tisztelek szeptember 1 és 7-e között a budapesti Art Plus Cinema. Egy héten át minden este a rendező filmjéből láthatnak az érdeklődők válogatást. A retrospektív sorozat az 1979-es családi tűzfészektől Tarbéla utolsó rendezéséig a 2011-ben bemutatott a Torinói ló című alkotásig tekinti át a művész pályáját. Végül az időjárásról is néhány szóban. Egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, főként a keleti észak-keleti tájakon és az Alpok alján lehetnek záporok, zivatarok, az északi-északkeleti szelet élénklökések kísérhetik, a hajnali 15-20 fokot követően napközben 27-32 fok valószínű. Hírekkel legközelebb 5 órakor jelentkezünk.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Hajnali. Népzene koránkelő.

Köszöntöm hallgatóinkat! A Hagyományok Háza műsorában ezen a héten Orbán Balázs tudósra, néprajzi gyűjtőre és földrajzi íróra emlékezünk. Székelyföldi népzenei gyűjtésekből hallhatnak válogatást, Pénzes Géza vagyok. Orbán Balázs élete olyan kalandos, romantikus volt, mintha csak egy Jókai Mór regényből olvasnánk róla. S habár ezt a regényt soha nem írták meg, Jókai székelytárgyú írásainak alaptörténeteit javarészt éppen Orbán Balázstól hallotta először. Orbán Balázs Lengyelfalván született, 1829-ben régi udvarhelyszéki családban. Apja Orbán János a napóleoni háborúk katonatisztje volt, anyja Knechtel Eugénia félig felvidéki magyar, félig isztambuli olasz családból származott. Családjával 1846 tavaszán elhagyta szülőföldjét és Konstantinápolyba utazott a velencei származású nagymama örökségének átvételére. Kihasználva a lehetőséget, beutazta a Közel-Keletet. Egyiptomban megmászta a piramisokat, a Szentföldön bejárta a bibliai helyeket. Járt Kis-Ázsiában, tanulmányozta az antik görög kultúra emlékeit és csodálattal írt a görög népszabadság harcáról. Keleti élményeit később 6 kötetben jelentette meg, Keleti utazás címmel. Az 1848-as forradalom kitörése hallatán szabad csapatot szervezett a török fővárosban, ám hazaindulva Bulgáriában, Vidin környékén már a szabadságharc bukásának vette hírét. A világosi fegyverletétel után a császári hatóságok ellenségnek tekintették, és nem térhetett haza. Kossuth környezetébe került, Londonba utazott, majd francia forradalmárok körében élt. Ekkor lett közeli barátja Victor Hugo, aki fellelkesülve emlegette, 200 Orbán Balázzsal akár harmadik Napóleon császárságát is meg tudná dönteni.

Orbán Balázs csak a Bach korszak utáni enyhülés időszakában térhetett ismét haza. Az 1860-as években bejárt a Székelyföldet. Eljutott minden településre, várromhoz, természeti ritkasághoz, szorgalmasan jegyzetelt és fényképezett. Munkája eredményeként 1868 és 1873 között 6 kötetben adta ki főművét, a Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi és népismereti szempontból címen. Közben függetlenségi programjával a Magyarországgyűlés képviselője lett. A demokrácia, a liberalizmus, a humanizmus és a béke elveiért szállt síkra beszédeiben és szenvedéllyel védelmezte szülőföldje értékeit. Emellett az általa kiépített Szejkefürdőn dolgozott, történelmi tanulmányokat írt, újságcikkeket közölt az ellenzéki lapokban. Utód nélkül halt meg, végrendeletében egyetlen örökösének népét nevezte meg, ahogy írta: egész életem küzdelem volt a jóért, az igazért, a haza üdvéért. Oda kell törekednem, hogy halálomból is némi haszon származzék a szegény magyar hazára, amelynek egész életemben tevékenységemet szentelém. Családdal nem lévén megáldva, a magyar, közelebbről a székely népet tekintem családomnak.

0: Kedves hallgatóink, a Hagyományok Háza műsorában Orbán Balázsra emlékeztünk. Székelyföldi népzenei gyűjtésekből hallhattak válogatást. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Szerkesztőtársam Maruzsenszky Andor nevében is búcsúzom, Pénzes Gézát hallották. Jó reggelt kívánok!
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.

0: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a műsorvezető Burkert Rudolf. Mától új időpontban szól a műsor itt kora este. A mai szerkesztő Pálfi Balázs. Rádió Színház, 1998. szeptember 28-a, 20-as stúdió. Följegyzések egy regény életéből. Eszterházy Péter olvas fel új regényéből, a Harmónia Celestisből.
1: Ha én, föltéve de meg nem engedve, 40-es forma író volnék, a féle századvégi regényíró, teli kérdéssel és kíváncsisággal, teli a szürke hétköznapok szenvedélyével, ráadásul egy született, mondjuk zicsi, vagy még inkább esthajnal. Igen, esthajnal, s ha lúd legyek, Kövér Péter, esthajnal Péter, egy grandiózus történelmi családnév birtokosa, egy sarj, egy magzat, egy ivadék, horribile diktu, örökös, avagy egy maradék, híd és álom múlt és jövendő közt, de ezt még megírjuk itt pontosabban is, az lesz a jelen, a botrányos most, sivár és fönséges öröklétünk, akkor már is történetünk kellős közepén vagyunk, része egy dallamnak.

0: Nos, mi a dallamot a család egy másik felmenője, Eszterházy Pál Harmonia Celestis című zeneművének részleteiből idézzük a mai műsorban, amikor is folytatjuk a bemutatását az előző adásban már bejárt Eszterházy villának, meg persze emlegetjük a családot, a műveket és a hely újjászületését is. Vámos Miklós íróval beszélgetünk, aki a Magyar Irodalom Barátainak Alkotóháza Alapítvány kuratóriumának elnöke. Ugye ez az alapítvány az, amely az Eszterházy villának az ügyes bajos dolgait intézi, de azt szeretném, hogyha visszamennénk a legelejére. Elmondta sokszor, hogy nagyjából egy időben találják ki Dragomán Györgyel, hogy valamit kéne kezdeni ezzel az egész házzal, de hogy ez pontosan mit jelent az, hogy ez alkotóház legyen? Mit jelent ez a funkció, az hogy lehet meghatározni?
1: Az úgy volt, hogy a Péter házastársa, özvegye.
0: Gitta?
1: Igen. Őt egyébként Margitnak hívták, de mindenki Gittának hívta, a Péterhez közel állók Gittinek. És ő, valamint a négy gyerek úgy döntöttek, hogy az lenne a legjobb, ha itt lenne egy alkotóház. Az alkotóház az olyan, mint a Szigligeti, hogy oda lehet menni és ott írni. A Szigligeti az olyan sajnos, mint egy nem túl jó szálloda, tehát fizetni kell ezért. Az alkotóház meg olyan, hogy meghívnak, és ők fizetnek. És akkor ezt nem tudták elintézni, tehát jártak mindenféle önkormányzatnál itt, de nem sikerült. És 2 évig még laktak itt váltakozva a Péter halála után, de aztán 6 évig üresen állt ez a ház, és az erősen lerontotta az állapotát, és egyszer csak a Facebookon az egyik fia a Péternek közzétett egy hirdetést, hogy eladó egy boldog család otthona 60 év után. És mindenki, aki életében járt itt, fölismerte, hogy erről van szó. Hát én jártam itt megfelelő számban, azt nem merem mondani, hogy a Péter barátja voltam, de annak éreztem magam, mert ő azért enyhe távolságtartással kezelte a barátait, de mindegy, sokat jártam ide, pláne, hogy 10 percre lakom innen, és akkor fölismertük, hogy erről van szó, és a Dragomán Gyuri, aki később kiderült, talán egyszer járt itt, vagy kétszer, de rögtön a Facebook profilján odaírta, hogy ugyanazt kéne csinálnunk, mint a német írók Thomas Mann házával. És én mindig az vagyok, akinek ha valami eszébe jut, akkor hát ne csinálja már egyedül, tehát rögtön próbálok kis közösséget toborozni, úgyhogy kezdtem azzal, hogy fölhívtam, hogy Gyuri, hát akkor csináljuk. Mondta, jó, de hogyan? És akkor mondtam, menjünk be a önkormányzatba a polgármesterhez. És akkor mondta, nem jó, mert ott már járt a család. Mondtam, noh, einmal, tehát menjünk mi is. Akkor mentünk, és el is mondta a polgármester, hogy ez nem lehetséges. De az én tárgyalási módszerem az, hogy amikor elmondják, hogy nem, akkor még ülve maradok. Uh-huh. És mondtam, jó, most kezdjük előről. Te elmondtad, hogy miért nem, önkormányzati törvény, ezért nem lehet ez. Én meg elmondom, hogy miért lehet ezt. Egy, alakuló félben van egy alapítvány, 3 író hozza létre, és ez az alapítvány fog itt csinálni mindent. Egyetlen dolgotok van, megvenni.
0: Meg is tették.
1: És akkor aztán úgy meg is tették, és akkor én még nem tudtam, hogy milyen rettentő állapotban van ez a ház. Na mindegy, és akkor volt egy pillanat, amikor úgy éreztem, hogy ezt nem fogjuk tudni. Túl sokba kerül, egyszerűen nincs annyi pénz a világon. És az ingatlan közvetítő azt mondta, hogy csupa olyan vevő érkezett, aki mélyen a kért ár alatt ígért, de egyik se akarta a házat megtartani, hanem azt letolni. Toronyház, gazdagodunk. És akkor itt ültem, egyszer csak egy ismerős révén üzent a Market nevű vállalat, ez egy nagy építőipari cég, és 3. kerületi, annak az egyik vezetője, hogy menjek be hozzá. És az azt mondta, hogy figyelj ide, én nagyon bírom a te könyveidet, de szerintem te menj haza és írjál, mert ahhoz értesz, mi meg tudunk építeni, mi ezt megcsináljuk. Tényleg? Tényleg. Mennyibe kerül? Mondom, megcsináljuk. Mondta, 20 millió forintot már el is különítettem. Közel álltam az, hogy jódlizzam. Akkor aztán kiderült, ez 95 millióba került, amit a Market vállalat és az ő összes bedolgozója ingyen létrehozott, csak egy kicsit soká tartott, van egy ilyen emléktáblájuk a kertben, ott föl van sorolva az összes.
0: Hogy bejövünk, lehet látni.
1: Igen, igen. Szemközt velük van egy kép a falon, az úgynevezett Hála Villa, mert én Villa Eszterházynak kereszteltem ezt.
0: Miért?
1: Azért, mert ennek az a fő feladata, hogy külföldről ideérkező műfordítók és írók legyenek itt. A magyar irodalom jelenlegi műfordítóira gondoltam, akik a mi munkáinkat fordítják mindenféle nyelvekre, mert ugye a célnyelvet kell jól tudni, tehát amire fordítasz, és akkor ezek jelentős része nem tud eléggé magyarul. És akkor ide jön, és ha él az írója, akkor találkozni vele, itt egy hónapig lehet lakni. Tehát ez egy teljesen jogos és észszerű gondolat. A másik pedig, hogy amelyik külföldi írónak épp megjelenik, vagy megjelent könyve magyarul, az is jöjjön ide, mert akkor tarthat felolvasás, stb.
0: Elméletileg szeptembertől annyiban változik a helyzet, hogy akkor kortárs magyar írók is jöhetnek.
1: Ez nem változik, most is jöhetnek, csak éppen az eddigi 3 lakó az külföldi volt, és itt az a feladat, hogy mindenkit lefényképezünk emlékbe, és mindenkit megkérek, hogy írjon egy rövid vagy hosszabb naplót, és adja ide. És akkor majd egyszer valami azzal kezdődik. De ez a tér, ahol ülünk, ami a Esterházy család nappalia volt, és igazából ebédlője. Itt volt egy nagyon nagy 20 személyes ebédlőasztal, ilyen hosszú, és az esetek többségében ott zajlottak az ebédek, kevésbé a konyhában. És ezt meg úgy alakítottuk át, hogy ez egy előadó tér, tehát egy olyan tér, mint az írók boltjában az emeleti irodalmi rendezvényhelyszín. Itt ugyanannyian férnek el, 40-en, 45-en, és lehet a kertben is irodalmi rendezvényt rendezni, de ott elfér 150-200, ha akarjuk. Kezdtem mesélni, hogy van az a kép, az a neve, hogy Hála Villa, mert ugye azért neveztem Villa Esterházynak, hogy külföldön azt valahogy lehessen értelmezni. Egyébként is az Esterházy alkotó házba szóismétlés van, azt nem szeretem. Na mindegy, és azon a Hála Villán ott szerepel mindenki, aki munkával, pénzzel, a vállalatokon kívül segített.
0: Ez kihívás kihívás hátán. Hol térül meg?
1: Sehol.
0: Akkor miért?
1: Én annyira szerettem a Péter munkáit. Aki bármit olvasott tőlem és tőle, az tudja, hogy ennél távolabbi esztétikák nincsenek. De az engem sose zavart, engem nagyon érdekelt, hogy ő mit ír, nagyon szórakoztatott az összes írása, mert ő egy humoros szerző a látszat ellenére, és egy nagyon ironikus, jópofa személy volt, imádtam vele beszélgetni. És úgy éreztem, hogy most egy kicsit ő megy ki a divatból. És ennek az az oka, hogy az ő igazi hátországa az volt, hogy olyan finoman ezzel az ironikus módján, kicsit ugye a szocialista cenzúrát kikerülte és leprázta a fennálló rendszert, amit úgy tőle valahogy lenyeltek, mert bármilyen hihetetlen a szocializmus elnyomta, de azért értékelte a néhai uralkodóosztály tagjait. Most meg ez kiment mögüle, és ezért egy kicsit kevésbé népszerű, tudom, hogy irodalmárok az ellenkezőjét mondják, és én azt szeretném, hogyha az ő neve ugyanolyan éles fényekkel lobogna, és hát, ha ez hozzájárul.

0: Szabó Leventével beszélgetek, aki IBÖD-díjas építész, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem középülettervezési tanszékének és a 7. műteremnek a vezetője. Az Eszterházy ház felvételen nem tudott jelen lenni, ezért mi pár nappal később beszélgetünk, és szeretnék visszautalni egy korábbi eseményre. Ez a Nyitott ház című rendezvény volt, ahol azt mondta szó szerint, hogy építészeti értelemben nem jelentős, mégis az egyik legfontosabb hely ma Magyarországon ez az épület.
1: Hát igazából ezzel a mondattal az egész helynek a lényegét szerettem volna összefoglalni, hogy tudnélik, vannak olyan helyek, épített terek, amelyek jelentőségét nem építészettörténeti, művészettörténeti jelentősége adja, hanem mondjuk fogalmazunk úgy, hogy kultúrtörténeti jelentősége. És az a tény, hogy ebben az épületben születtek azok az Eszterházy művek túlnyomó többsége, amelyek nem csak itthon, de országhatáron túl is méltán elismertek, hogy itt élt Eszterházy Péter a családjával évtizedekig. Ez önmagában kitüntetett ponttá kell, hogy avassa, kellene, hogy avassa ma Magyarországon. A mi hozzányúlásunk, hozzáállásunk igazából az egész feladathoz az ebből a felismerésből gyökerezik, és természetesen azért az nem úgy van, hogy amit ott látunk épített valóságban, tehát a 30-as években épült kis nyaraló és annak a különböző bővítési fázisai ne hordoznának értéket.
0: Eszterházy Péterhez az irodalmon keresztül kapcsolódott elsősorban, a fián Eszterházy Marcellen keresztül kapcsolódott, akivel ugye az egyetemen közös projektjük is volt, hogy történt.
1: Hát én olvasója, még csak nem is a teljes életmű olvasója voltam, hogy őszinte legyek, de nagyon nagy kedvel olvastam, és nem csak a szép irodalmi műveit, de a publicisztikáit is. Marcellel pedig úgy ismerkedtünk meg, hogy amikor fölmerült az, hogy Vámos Miklós elérte azt, hogy az önkormányzat megvásárolja ezt a házat, akkor a sajtóban megjelent fotókról látszott, hogy itt valamit tenni kell. És akkor én tanszékvezetői szememmel néztem rá erre a projektre, és írtam egy levelet Dragomán Györgynek, hogy nem tudná a tanszék egy fél éves kurzus keretében bekapcsolódni ebbe a folyamatba. Mi mindig vadászunk olyan feladatokra, amik egyrészt közel vannak a valós szituációkhoz, másrészt kulturálisan nagyon izgalmasak, harmadrészt pedig a szószorosan vett építészeti gyakorlatokon túlmutatóan valamiképpen határterületi témákat érintenek. És akkor így ő kötött össze igazából Marcellel, tehát mi ismerkedtünk meg gyakorlatilag a házon keresztül, vagy a projekten keresztül. Nekünk az volt a víziónk a Marcellel, hogy ez a munka ez valahogy a szellemi alapját teremtse meg, hogy vessen fel olyan szempontokat, amelyeket aztán egy tervpályázati kiírásban meg lehet fogalmazni, és amelyből később az épületnek egy komplex felújítása megvalósulhat. Viszont azt is fölismertük, hogy, és ezért aztán az lett a megoldás, hogy nem mint a tanszék vezető, hanem mint a 7. műterem építésziroda vezetője, gyakorlatilag pro bono felajánlásként elvállaltuk a tervezését. Különösen fontos volt, és furcsa volt a műfaj, mert nem mai épp különleges, dizájnos, hogy így mondjam, építészet részleteket kellett kitalálni, vagy azok megvalósulása törköd, hanem mondjuk nekünk mondok példát. Pont az volt a fontos, hogy az eresz deszkázat az pont úgy nézzen ki, mint a 80-as évek tetőtérbeépítést követően valaki nyilvánvalóan terv nélkül megcsinálta. És sok ilyet említhetnék.
0: Na, ezt mondta korábbi interjúban, hogy ez azért szép, mert hogy egy ilyen állatorvosi lova ez a ház a maszekolásnak, tehát hogy megvan az alapja, amit ugye már mondott, hogy a 30-as években terveztek nyaralónak, és aztán, amikor ezt Eszterházy Péter elkezdi átépíteni, hogy kétszintes legyen a család miatt a 80-as években, hát az ilyen toldozott, fordozott, és most utólag ez ilyen romantikus.
1: Hát igen, szóval szerintem ez annak ellenére egy fantasztikus dolog, hogy rá lehet nézni, ha tetszik, a társadalomtudományok felől, hogy a 20. században van a 30-as években, valamikor az 50-es évek végén, 60-as évek elején, aztán a 80-as években, majd a 90-es években egy-egy építkezési periódus, ugye most van az utolsó, és ezeknek a lenyomatai, ezek nagyon szépen olvashatók a házon.
0: Ez egy 230 négyzetméteres, 9 szobás, 2 emeletes ház. Mi az, amit sikerült megmenteni?
1: Szinte minden fontosat, ugye a tetőtérnél nem így futottunk neki, de tényleg kiderült menet közben nem csak az, hogy aszbesztes a pala, hanem hogy a tetőszerkezet valami olyan elképesztő tákolmány, lényegében ezért vált szükséges a testetőszerkezet cseréje. Tehát van ez az új része a háznak, ahol arra törekedtünk, hogy látványban, anyaghasználatban kövessük úgymond a eredetit. És aztán vannak olyan elemek, és itt főleg a földszínnél kell megemlíteni a parkettát, aminek nagyon örülök egyébként, hogy nem volt rá túl sok pénz. Ezt mindig elmondom, hogy az jót tesz általában ilyen törékeny téri építészeti helyzeteknek, ha nincs túl sok pénz, mert akkor sokkal inkább hajlamos mindenki mérlegelni azt, hogy mi az, amit meg lehet tartani, mert meg kell tartani a pénzszűke miatt. Ezért most a házban járva 50 éves parkettákon járkál az ember, amelyek recsegnek, ropognak, de hát ez is hozzátesz egyébként az atmoszférához valamit, tőle ház olyan, amilyen, amelyeken egykor a család különböző generációi jártak.
0: Kedves Kemény Vagyim a következő beszélgetőtársam, aki szociológus és az Óbudai Anzix főszerkesztője, emellett pedig patrióta harmadik kerületi, akinek nagyon fontos mind a terület, mind pedig Eszterházy Péter, illetve a kettőnek a kapcsolata. Ennek egyik ékes bizonyítéka, hogy állítólag a Hév megállóban lévő Eszterházy graffiti ez a maga fejéből pattant ki, az igaz?
2: Többé-kevésbé igen, ezen azért többen gondolkoztunk. 2020-tól dolgozom az önkormányzat kötelékében, ilyen-olyan formában, leginkább a laphoz kötődően, és akkor rögtön kitaláltuk, hogy április 14-ére, Eszterházy 70. születésnapjára, akkor az Óbudai Anzixnak lesz egy Eszterházy külön száma, ami, kedves rádió hallgatók, a kezemben van.
0: Na most állítólag Vagyim az a kapocs, akit megtalál Vámos Miklós azzal, hogy alkotóházzá kéne alakítani az egykori Eszterházy családi házat, miről nem azt mondja, hogy nem, hanem hogy jó, elviszlek téged, illetve titeket Dragomán Györggyel kiegészítve a harmadik kerületi polgármesterhez. De azért remegő lábakkal ment oda, hogy mi lesz ebből?
2: Pontosan tudtam, hogy a polgármester azt fogja mondani, hogy nem, nem, soha.
0: Aztán mi is itt vagyunk, hát akkor hogy van ez?
2: Kicsit reménykedtem azért, de ismerve a kerület anyagi helyzetét, ismerve, hogy az önkormányzat nem képes egy alkotóházat fenntartani, se szakmai tudása, se anyagi helyzete nem megfelelő ehhez. Hát nyilván beszéltem is a polgármesterrel előtte, mielőtt bementünk, hogy mi is az alaphelyzet, és akkor ezeket mind megbeszéltük.
0: Hogy fordulsz meg a dolog?
2: Csak aztán történt, ami történt, hogy a Vámos Miklós olyan meggyőző erővel bírt, hogy amikor meghallgatta a polgármesterünknek a sok nemből álló monológiát, utána fordított a helyzeten, és elmondta, hogy mit igen.
0: Milyen feladatait házon belül?
2: Nyilván én vagyok az összekötő kapocs az önkormányzat, a tulajdonos és a házat működtető alapítvány között.
0: Térjünk vissza Eszterházyra, hogy mikor érkezett ő meg az életébe, vagy hogy harapott rá erre az egész Eszterházy jelenségre és az általa képviselt irodalomra?
2: Egyrészt középiskolás koromban olyan irodalom tanáraim voltak, elsősorban Szabolcs János tanár úrat kell kiemelni, aki... Amellett, hogy a kötelező irodalomórai dolgokat számunk érte rajtunk, folyamatosan a kortárs irodalom rejtekeibe is próbált beavatni, mindig a legújabb íróktól is kellett olvasnunk. Előbb-utóbb az ember választott olyat, akit még szeret is, és nekem Eszterházy jutott. Hát aztán, amikor kiderült, hogy még ráadásul
0: a legtöbb
2: írását azzal fejezi be, mármint nem a szép irodalmiakat, hanem a publicisztákat, hogy kelet-római part, hát akkor azonnal rohantam és néztem a szövegeit, hogy akkor a szüleimmel itt laktam a Pók utcai lakótelepen, jártam ki futni a rómaira, és hogy nem úgy próbáltam szervezni az utamat, hogy a strand mellett fussak el, hétvégenként tudva levő volt, hogy itt fociznak az Eszterházyak, és akkor mindig belestem, hogy Tényleg, ott fociztak.
0: És volt szerencséje személyesen találkozni?
2: Igen, egyszer egy Sziget fesztiválon, 90-es évek végén működött egy szabad egyetem sátor, és ő volt a vendég, pont megjelent a Harmonia Celestis, és azt olvastuk. A szabad egyetemi előadása után oda mentünk többen, beszélgettünk vele, feltettem az abszolút naív hülye kérdéseket, hogy
0: Mennyus létezik-e mondjuk például Tóth Menyhért, igen?
2: Nem, hanem, hogy apa, és akkor nem kéne itt valami Oedipus komplexussal, meg pszichológussal is foglalkozni, amire hát le lettem terentve, hogy azért ír, hogy ne kelljen pszichológiával foglalkoznia, és valamelyik novellában megírt módon, tehát ugye a Eszterházy a piaristákhoz járt, és akkor az érettséginél az egyik tanáruk felajánlotta nekik, hogy tegeződjenek, és akkor ugyanezt eljátszotta velem is ezen a Sziget fesztiválos beszélgetésen. Legalább 3 mondat erejéig, amikor ott voltunk, tegező viszonyban voltam Eszterházy Péterrel, dedikálta is az egyik könyvét, azóta is erekeként őrzöm.
0: Bosnyák szerző volt a Villa Eszterházy harmadik lakója, aki kisgyermekként menekült egy családjával Jugoszláviából. Németországon keresztül érkeztek Ausztráliába, ott nőtt fel, így angol a munkanyelve. A kedvese ukrán képzőművész. Pár éve eldöntötték, hogy visszaköltöznek Európába. Előbb Bukarestben éltek, majd Szarajevóban vettek lakást. Mindkettőjük munkássága a családi múlttal való szembenézésről szól. 3,5 hetet töltöttek Eszterházy Péter egykori otthonában. Enis Csehics íróval Bakanita beszélgetett.
3: How did you know? Honnan hallott erről a helyről, az alkotóházról? I met Miklós Vámos 2 years ago at the Jan Michalski Foundation.
4: 2 éve találkoztam Vámos Miklóssal a Jan Michalski Alapítvány Svájcban működő alkotóházában. Mindketten rezidensek voltunk, egy nagyon intenzív közös hetet töltöttünk ott. Aztán kapcsolatban maradtunk, pár hónapja meghívott. 3,5 hetet töltök itt a feleségemmel, aki képzőművész.
5: What did you know about Peter Esterházy?
6: Mit tudott Esterházy Péterről, mielőtt megérkezett Budapestre?
3: I only knew a little bit.
4: Nagyon keveset. Szarajevóban élünk, ott nem találtam tőle könyvet a boltokban. De itt az egykori házában rengeteg fordítást tartanak, angolul is. Nagyon különös volt azon a helyen olvasni a Harmonia Celestist, ahol keletkezett. Közvetlenül utána az apák könyvével folytattam, amit Vámos írt. Most az apa történetek iránt érdeklődöm. Igazán elvarázsolt mind a kettő, és szándékomban áll még más könyveket is olvasni Esterházytól, mert az a fajta játékosság, ami őt jellemzi, nagyon közel áll hozzám.
3: There was kind of like an intellectual playfulness that I'm very attracted to. Yeah, and I'm really looking forward to reading more of his work.
5: And other writers, other Hungarian writers,
6: és más magyar szerzőktől olvasott valamit?
5: Writers.
3: Funnily enough, while I was here, I only read Hungarian authors.
4: Amióta itt vagyok, csak magyar íróktól olvastam. Még ideérkezésem előtt fedeztem föl magamnak Tompa Andreát. A Haza című könyvét azért választottam, mert én is egy hazatérés történetét próbálom megírni. Szerencsém volt, Miklós bemutatott Andreának, jót beszélgettünk. Miklós mesélt még Örkény Istvánról is, és olvastam tőle novellákat, igazán tetszettek. A budapesti boltokban nem találtam tőle angol kötetet, de a neten igen. Még egy régi irodalmi lapot is, az 1970-es évekből, ahol a szövegeken kívül elemzéseket is közöltek. Kezembe került még Szvoren Edina novellás kötete, jelenleg pedig Kosztolányi Dezső Esti Kornélját olvasom. Igazán elragadó. Nem tudtam letenni. Sok kelet-európai szerző munkásságát ismerem és követem, és ez az alkotóház ihletadó helyszín arra, hogy a magyarokat is megismerjem.
3: Very, very influenced by Central European and Eastern European authors in general.
5: And you had only 3 weeks.
6: Most 6 magyar szerzőt sorolt, 3 hét alatt ez igazán szép olvasói teljesítmény. Ez szerint gyorsan olvas, legalábbis hozzám képest biztosan gyorsan olvas.
4: Igaz, de nem fejeztem be minden könyvet. Majd otthon. Viszont az egyik Ausztráliában élő barátomnak meséltem Esterházyról, már ő is szerzett példányt a Harmonia Celestisből. Szerintem egyébként az olvasás fölkészülés az írásra. Nemrég egy Esterházy interjút hallgattam, amelyikben ő ugyanezt mondja és hozzáteszi, hogy számára már a szórakozásból való olvasásnak vége. Nekem is. Én mindig csak azt nézem, hogy egy szöveg hogyan készült. Próbálok tanulni belőle.
5: Reading is one thing, but you are a writer.
6: És hogy haladt a saját munkájával, az írással?
3: For me this residency for the last 3 weeks has been very fruitful.
4: Az itt töltött idő kifejezetten gyümölcsözőnek bizonyult. Az eredeti tervem egy regény folytatása volt, ehelyett rövidebb szövegek írásába kezdtem. 30 000 szót tűztem ki feladatul, és 15 000-rel elkészültem. Van valami rejtélyes a 30 000 szavas határban. Tapasztalatom szerint, ha ezen túlmegyek, a könyv
3: halott.
0: Kedves hallgatóink, búcsúzunk innen a Villa Esterházy Alkotóházból. A műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztő Pálfi Balázs nevében is Burkert Rudolfot hallották.
7: Műsorajánló.
8: 16 év pártpropagandává züllesztés és másfél hónap átmenet után megint hallhatóak a Kossuth Rádió műsorai. Műsor struktúránk folyamatosan újul meg. Megőrizzük, amit érdemes, elbúcsúzunk attól, ami megfáradt. Régi és új műsorok, ismerős és máshonnan ismerős hangok várják Önt, de híreink, hírműsoraink és néhány fontos műsorsávunk már most teljesen megújul. Több új műsorunk podcastként is elérhető lesz, de megszólal a régi Szokor Rádión is. Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek lesznek. A megújult Kossuth Rádió pedig újra mindenkié. Köszönjük, hogy velünk vannak. Hangsúlyozta, cáfolta, síkra szállt mellette, vagy épp visszautasította. De miért? Miről szólnak a hírek? Mik a valódi dilemmák? Erre keressük a választ minden hétköznap 12:30-tól a Kulcskérdésekben, a Kossuth Rádió politikai elemző műsorában. Értse meg velünk, hogy mi a tét.
7: Műsorajánlót hallottak.
8: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié.

0: Arena a táj.
1: A Koránkelők magazinja a Kossuth Rádióban.
0: Reggel 5 és 6 óra között.
2: 5 óra ma, jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Gergács Anikó. Hiányra számítanak a burgonya termelők, mert a többszöri hőkupola jelenség nem tett jót az európai ültetvényeknek. Magyarországon ma már csak a fogyasztás felét termeljük meg, így importra szorulunk. 6 óráig jövünk a részletekkel.
3: 5 óra 1 perc, 5 óra 1 perc. Ma már egyre több felé kisüt a nap, meghallgatták a vagyon visszaszerzési hivatal elnök jelöltjeit. Elhunyt Dolly Parton, a country zenek koronázatlan királynője. Meghallgatták a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnök jelöltjét. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója hangsúlyozta, az új hatóságnak a korrupció elleni küzdelemben számos más hatósággal együtt kell működnie. Unger Anna Róza azt mondta, a következő években nem lesznek jogerős ítéletek a vagyonszerzési ügyekben. 6 év arra lesz elegendő, hogy feltárják, mi történt az országban. Sárvári Nikolász, akit a Tisza frakció jelölt a szervezet élére, a hivatal egyik fő feladatának a közintézményekben bevetett közbizalom és a transzparencia megteremtését nevezte. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága meghallgatta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal közpénzügyi elnök helyettes jelöltjeit is. Hantos István, a testület tisztás elnök az ülés után közölte, 5 jelöltet hallgattak meg, jellemzően adóigazgatási, valamint vám és pénzügyjel, illetve közvagyonvédelemmel foglalkozó szakemberek mondták el véleményüket és koncepciójukat. Szigorítja és pontosítja a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat a kormány, közölt az igazságügyi miniszter. Görög Márta közösségi oldalán azt írta, közérdek, hogy megismerhető legyen, kik állnak a magántőke alapok és a kockázati tőke alapok mögött. A törvényjavaslat átláthatóbbá tenni a közbeszerzéseket is, szigorítaná az átláthatósági szabályokat, jobban meg lehetne ismerni az ajánlattevők tulajdonosi hátterét, és bővülnének a közzétételi kötelezettségek is. Elakadt egy luxus szállodahajó a Dunán Gönyűnél, írja a 444.hu egy közösségi médiában megjelent videó alapján. A 110 méter hosszú svájci zászló alatt hajózó Espirit Pozsonyból Komáron felé tartott, amikor megfeneklett. A portál szerint a videó alapján úgy tűnik, hogy a szállodahajó a kitűzött hajózó úthoz képest kiebb akadt el. Közben a Duna felső magyarországi szakaszon intenzíven apad, a gönyűi vízmérce szerint egy nap alatt 24 cm-rel csökkent a vízszint. Meghalt Dolly Parton, amerikai énekes színésznő, a country zenek koronázatlan királynője. Az utóbbi időben több fellépését is lemondta egészségügyi okok miatt. Zene iránti tehetsége és szenvedélye már gyermekként megmutatkozott, majd a 70-es évekre Amerika egyik legnagyobb sztárja lett. Pályafutás alatt 11 Grammy díjat nyert, a többi között Oscar, Grammy és Emmy díjra is jelölték. A 80-as években csillagot kapott a hollywoodi hírességek sétányán, 2006-ban pedig elnyerte a Kennedy Center életműdíját, amely a legfontosabb amerikai művészeti elismerések közé tartozik. Dolly Parton 80 éves volt. Végül az időjárásról is néhány szóban. Egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Főként a keleti, északkeleti tájakon és az Alpok alján lehetnek záporok, zivatarok. Az északi, északkeleti szelet élénk lökések kísérhetik. A hajnali 15-20 fokot követően napközben általában 27-32 fok valószínű. Ennél kissé hűvösebb az északkeleti részeken lehet. Hírekkel legközelebb 17:30-kor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánló.
0: Felkelő. Indítsa a napját a Kossuth reggeli hírműsorával, hogy mindenről időben tudomást szerezzen. Politika, gazdaság, hírek és magyarázatok, beszélgetések főszereplőkkel és szakértőkkel. Felkelő. Minden hétköznap 6-tól 9-ig Benyó Ritával vagy 60-i Tóth Erikával.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: 5 óra múlt 5 perccel.
1: Hajnaltáj. a Koránkelők magazinja reggel 5 és 6 óra között.
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be műsorunkba. Augusztus 26-a szerda van, ma az Izsókat és a Natáliákat köszönhetjük. Most jöjjön néhány téma ajánlat az elkövetkező szűk fél órából. Harc a felszolgálókért és a szakácsokért. Komoly munkaerő hiánnyal küzdenek a tiszatavi vendéglátósok.
4: Az a probléma, hogy másfél hónapra nem talál az ember minőségi munkaerőt, sőt, igazából már azt is mondhatnám majdnem, hogy szakmák szűnnek meg. Mi itt például a Sólyomban évek óta nem találunk vendéglátós végzettséggel rendelkező pincért felszolgálót.
2: De hogyan tudnak talpon maradni a vállalkozások? Részletek 4:30 után. Kulisszatitkok országjárással. Hogyan készül a hagyományos szatmári szilvalekvár vagy a házi sajt? Augusztus 22-én Szatmárberegben indult a Nyitott Portanapok 2026 programsorozat, amelynek során családi gazdaságok, pincészetek, tájházak működésébe tekinthetnek be a látogatók országszerte.
5: Éppen ugye most hoztuk fel azt a tejet, amit ma reggel fejtünk, 9 tehenet fejtünk, és annak a tejnek a feldolgozása fog ma is megtörténni, mint ez minden nap.
2: A Hajnaltáj e-mail címe hajnaltáj@mtva.hu, a szerkesztő ma hajnalban Füredi Zsolt. Sárvár leginkább a gyógyfürdőjéről ismert a turisták körében, pedig akár a bakancsos, a kerékpáros vagy a vallási turizmusnak is kiváló célpontja lehet. A hazai vendégek mellett bajor, osztrák, lengyel, cseh és szlovák vendégek vannak legtöbben, akiknek akár több száz turisztikai eszközt is kínál kölcsönzésre a helyi TDM. Gergő Judit beszélgetése következik.
6: Nyugat-Dunántúlon az egyik kiemelt turisztikai célpont Sárvár, de minden év nyilvánvalóan nehezebb, és függ az időjárástól, függ a gazdasági helyzettől, hogy mennyi turista érkezik ide. Haller Ferenc, a sárvári TDM ügyvezető igazgatója. Milyen volt a tavalyi szezon, és milyenre számítanak idén?
7: Mind a fürdő, mind pedig a város tekintetében egy enyhébb növekedés volt tapasztalat a tavaly évben. Ez nyilván köszönhető az időjárásnak, nagyon fontos természetesen a marketing tevékenység. Tavaly évben a júliusunk az nem volt annyira kiemelkedő, hiszen az időjárás közbeszólt, de így is hál' Istennek tudtunk egy növekedést ki eszközölni mind a fürdő, mind a város tekintetében. Az idei évben én úgy gondolom, hogy mind a szolgáltatók, mind a fürdő tekintetében lesznek olyan új szolgáltatások, amik még több embert fognak ide vonzani. Mind a város marketing cég, mind a fürdő, minden online platformon, minden kampány terén megteszi azt, ami tőle telik. Omnichannel 360 fokos marketinget folytatunk TDM szinten, főként a magyar piac, ezen kívül a szomszédos osztrák, valamint a lengyel piac, mint új piacot kezdtük el megszólítani egy pár éve. A statisztikák alapján azt mutatja, hogy érdeklődnek az ország iránt, illetve maga Sárvár iránt. Fürdő tekintetében nyilván a magyar, szintén az egyik fő piacunk, ezen kívül a bajor, az osztrák, a szlovák és a cseh piacon vagyunk jelen, mind online, mind főként offline formában is, azért, hogy minél több turista legyen és minél több elégedett turista távozzon.
6: Azon kívül, hogy el lehet jönni strandolni, mi az, amit még tud kínálni Sárvár?
7: Maga most már a fürdő is, mivel ugye kalandpark, kalandlak, kemping, mobilházak, apartmanok, beállók, illetve most a 4 csillagos szálloda mellett a vásárolt 3 csillagos szálloda is nyújt különböző szolgáltatásokat, fitness, tengó vagy éppen a padelpályák, animációs programok. Ezen kívül is Sárvár az a szerencsés helyzet, hogy mind az épített örökség, mind a természeti örökség, tehát akár a Nádasdy vár múzeummal, ami történelmi emlékhely, akár az arborétum, a gyógyhelyi rész, ami ugye Magyarország legnagyobb gyógyhelye 270 hektárral, vagy éppen a gasztronómia, hiszen a lokális helyi ételektől a fine dining szintén megtalálható minden. Széles a szálláspalettánk, az apró apartmanok, panzióktól az 5 csillag superior szállodáig minden megtalálható, és természetesen erre jön a zászlós hajó, a fürdő, ahol rengeteg fajta élményes szolgáltatás kipróbálható.
6: Tudnak-e segíteni azoknak, akik akár bakancsos, akár kerékpáros vagy vallási turizmusban szeretnének inkább részt venni?
7: Vannak idezes alacsonyabb kategória szálláshelyünk, és ugye nemrég nyílt meg, tavaly évben nyílt meg a kalandparkban a kalandlak elnevezési moduláris házaink. Annyi, hogy olcsóbb lehetőséget biztosítunk szállásra, tehát emeletes ágyak, 6 fős házak, a központi épületben vannak a vizes blokkok, igénybe vehető fürdőbelépő nélkül is, vagy fürdőbelépővel is, tehát én úgy gondolom, hogy opcionálisan ezek is abszolút alkalmasak lehetnek a bakancsos turistáknak, de ugyanúgy, ha nem a fürdő környékén szeretnek megszállni, akkor ugye vannak apartmanok, illetve panziók, akik szívesen látják őket. A Turinform irodában közel 100 eszközzel rendelkezünk, e-roller, e-motor, e-bike, carry bike, sima kerékpárok, támfutótól elkezdve minden védőfelszerelés, és az utóbbi években felmerült az igény a szolgáltatóknál is, hogy kvázi bringapontként a mi eszközeinket bizományosi szerződés vagy a bizományosság keretén belül továbbadják. Ez jó nekünk is, hiszen akár nyitvatartási időnkön kívül is tudunk biztosítani számukra eszközöket, kerékpárokat, dolgozunk azon, hogy a többi szolgáltató is ebben benne legyen. Ezen kívül biztosítunk mind online, offline, papíralapú kijelölt formában is a turisták számára számára, akik ide érkeznek és ki szeretnék próbálni Nordic Walking, gyalogos vagy éppen kerékpáros tematikus útvonalakat is. A helyi fejlesztéseknek köszönhetően szinte most már az összes kivezető útunkon vagy lehatárolt, vagy különálló, vagy pedig kitáblázott kerékpárút vezet alacsony forgalmú utakra. Ezen kívül ugye nyilván a Ráva folyó itt van, mint aktív turisztikai helyszín, vagy a lovaglás állatsimogató, tehát egy szertágazó palettával rendelkezik a desztináció.
2: A Kárpát-medence nagy részén borult most az ég. Bécsben mérsékelt nyugati szél fúj, 20 fokot mértek. Grazban 18, Pozsonyban 20, Kassán 19 fokot mértek. Ungváról nem érkezett adat. Kolozsváron szemerkél az eső, 18 fok van. Aradon 20, Újvidéken 21, Csíkszeredában pedig 16 fokot mértek most hajnalban. Most pedig a Balaton partján folytatjuk műsorunkat. A tó térsége ma már jóval többről szól, mint fürdőzés, napozás vagy éppen hajózás. Ma már a bor és a gasztronómia legalább olyan fontos, mint más tényezők. A gasztronómia fejlődésének kulcsa azonban a minőségre épülő szemlélet, a helyi termelőkkel kialakított együttműködés és az összefogás. Mindez egy szakmai rendezvényen hangzott el Balaton Mária fürdőn, ahol a tó déli partjának jelentős gasztronómiai és turisztikai képviselői találkoztak. Varga Tünde összeállítása.
8: Balla György, Poltétermés Panszió, Balaton Mária fürdő tulajdonos. A minőségi szolgáltatásoknak a helyszínét bővítettük. Én azt gondolom, hogy a minőségi vendéglátás, a minőségi szolgáltatások nem csak a Balatonon, hanem mindenhol igény van.
9: Minden évben beszélgetünk erről, és sajnos minden évben ugyanazt kell elmondanunk, mi a helyzet a munkaerővel.
8: Ez nem fog változni. Tehát nekünk azért is dolgozunk egész évben, azért vagyunk nyitva egész év, hogy legyen egy stabil munkahelyünk, és csak a nyári kiegészítéshez keressük meg a munkatársakat, küzdünk vele. De megoldódik. Tehát azért még mondjuk egy állásodása volt 10-20 jelentkező, most 1-2 van.
9: Ugye tanít is.
8: Duális képzés keretében jelenleg is 5 tanulónk van Kaposváról, 4 fog jönni Budapestről, és szeptembertől ismét lesznek szakmunkás tanulóink.
9: Így lehet megoldani.
8: Kitanítjuk a munkatársainkat. Sajnos van már negatív tapasztalat, és tehát már érezzük azt, hogy azok a munkatársaink, amelyik megkapják a megfelelő szakmai ismereteket, nem jönnek haza nyáron Ausztriából, mert az Ausztriában olyan bőreket fizetnek, nem tudunk már versenyezni.
9: Mostani rendezvény célja az, hogy bemutassák a Balaton déli partján lévő minőségi gasztronómiát képviselő vendéglátósokat. Még mindig van különbség az északi déli part között ez ügyben, vagy ezt már elfelejthetjük?
8: Nem szeretnék különbséget tenni az észak és a déli part között. Nekem a Balaton az egy, de az északi part az túl volt reprezentálva mindig. Azt szeretném bemutatni, hogy a déli parton is vannak megfelelő vendéglátóhelyek és magas színvonalat nyújtó vendéglátóhelyek. Ugye ezt mind a Goemio és mind a Michelin ajánlások igazolni tudják.
9: És erre egyre nagyobb az igény is a vendégek körében?
8: Én azt gondolom, hogy ezeknek a vendéglátóhelyeknek biztos vendégkörük van.
9: Mi hívta életre ezt a rendezvényt?
10: Prinzinger Péter, a Visit Balaton 365 Nonprofit Kft. Ügyvezetője. Hogyha ma valaki a mesterséges intelligenciától megkérdezi, hogy mit jelent az, hogy déli part, akkor három kulcs dolog fog visszaköszönni. Az egyik az, hogy siófok, a másik az, hogy lapos a part, és egy kilométert kell gyalogolni a tóba, hogy köldökig érjen a víz. A harmadik az az, hogy jellemzően gyerekes családoknak a nyaralóhelye. Pedig ennél a három dolognál a déli part sokkal több. Az a partszakasz, ami nagyjából Siófoktól, Zamárditól egészen Fenyvesig, Mária fürdőig, Balatonberényig tart. Ez legalább olyan izgalmas térsége a Balatonnak, mint az északi part vagy a nyugati medence, és hogyha még el is távolodunk esetleg a parttól 5-8-10 kilométert, akkor a külső Somogyban, a belső Somogyban, a Nagyberekben olyan tájakon, olyan helyeken találhatjuk magunkat, amire rácsodálkozhatunk, hogy ez egyáltalán Magyarországon van. A másik dolog, ami miatt itt vagyunk ma, az, hogy a déli parti szolgáltatók is szeretnék megmutatni, hogy a déli part turisztikai szolgáltatásokban, szálláshelyben, vendéglátásban, borászatban, gasztronómiában is igenis ott van a pályán, és ezt a most ezen a mai napon megjelent gasztró szereplők ezt méltó módon bizonyítják is. Sokszorosan díjazott, díjnyertes világbajnok, Goemio, Michelin, stb. Díjakat elért, illetve különböző borversenyeken, európai és ázsiai borversenyeken díjazott termékeket előállító balatoni vendéglátók, borászok, szolgáltatók vannak ma itt.
9: Mit tud nekik segíteni szakmailag a munkájukban a Visit Balaton 365?
10: Két dolgot mindenképpen. Az egyik a láthatóság nevelése, az, hogy minél több vendég tudjon róla, hogy a déli parton ők itt vannak, minőségi szolgáltatásokat nyújtanak, egész évben nyitva tart a többségük, tehát nagyobb láthatóság. A másik az, hogy tudjuk ösztönözni az ő egymással való együttműködésüket, közös csomagajánlatok, közös turisztikai termékek kialakítását. Ugyanis ma már senki nem gondolja azt, hogy egy konkrét szálláshely vagy egy étterem az maga a turisztikai termék. A Balaton élmény az, amit igyekszünk mindannyian promotálni és értékesíteni.
2: Új együttműködés indul a balatoni turizmus és a helyi értékek erősítésére a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem koordinálásával. A Balatoni Agroturisztikai Együttműködési Hálózathoz 15 település önkormányzata és 6 szakmai szervezet csatlakozik. A cél, hogy a Balaton 4 évszakos turisztikai kínálatában a helyi termékek, a gasztronómia és az agrárium is nagyobb szerepet kapjon. Bátori Gyöngyvérő szállítása.
11: A Balaton lelei kishegyi kortyok és palatok a főszezonon kívül tavasszal kínál élményt és kikapcsolódást a gasztronómia szerelmeseinek.
12: A cél a minőségi ital és ételfogyasztás, és nagyon jól meg lehet szerintem találni a gasztrokultúra és az iváskultúrájának az összhangját. A Balaton mindig csodaszép, nekünk a Balaton a Riviera, minden évszakban ízek, illatok, emberek, hangulat.
11: A térségben számos

0: területeknek a gasztronómia területén, a bor, a horgász, a fürdőturizmus területén, amelyeket külön-külön próbálnak kihasználni, de ezt egy rendszerbe összekapcsolva, erőteljes szakmai háttérrel megtámogatva, képzéseket alapítva rá és építve a turizmus vendéglátás egyetemi képzési szakot kiegészítve egy agroturisztikai háttértudással szeretnénk megadni annak a szakmai alapját, hogy a turizmus mint gazdasági ág sokkal erőteljesebben tudjon megjelenni ilyen módon, ebben óriási potenciál van időben is, meg térben is, tehát az egy évszakos turisztikai lehetőségeket kitágítva akár 4 évszakosra, térben pedig azt jelenti, hogy a Balaton néhány 100 méteres körzetén túl menve is próbáljunk olyan attrakciókat nyújtani, amihez a mezőgazdaság és a turisztika és annak különböző ágainak az összekapcsolása korlátlan lehetőséget jelent. Ebben kezdtünk el együttműködni szakmai szervezetekkel, önkormányzatokkal, akiknek viszont megvan az a kapcsolatrendszere, megvan az a szándéka, a tudása, ami a gyakorlati kivitelezést tudja segíteni, és meggyőződésem, hogy ha ezt a kettőt összekapcsoljuk, akkor ebben óriási eredményeket tudunk elérni a jövőben.
1: Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy francia és olasz példák is mutatják, komoly igény van az agroturizmusra, amely éppen azt az élményszerűséget kínálja, amelyet a 21. századi turisták egyre inkább keresnek.
2: Azt gondolom, hogy nagyon fontos lépéshez ért el az agroturizmus fejlődése, az agrárturisztika fejlődése Magyarországon, hiszen egyetemi hátteret kapott. Óriási a jelentősége, hiszen a 4 évszakos Balaton szempontjából nagyon-nagyon fontos, hogy a turisztikai szezonok meg tudjanak telni tartalommal. Az mindenki számára köztudott és egyértelmű, hogy a nyári turisztikai szezon a füldésről és a vizes élményekről szól, de emellett a Balaton sokkal több mindent jelent, benne van a gasztroturizmus, benne van az aktív turisztika, benne van a kulturális turizmus, és ezt tudja nagyon-nagyon jól szintetizálni az agrár turisztika, az agroturizmus, hiszen olyan szolgáltatókat tud bevonni, amelyek élményt tudnak biztosítani, nem csak az nyári főszezonban, hanem azon kívül is a hozzánk érkező vendégeknek. Egyedi, unikális élményeket lehet megélni, miközben fenntartható módon működtetnek gazdaságokat, miközben a helyi termékeket ismertetik meg a hozzánk érkező vendégekkel, miközben ezeket a helyi termékeket úgy ismerik meg, hogy közben akár bármilyen aktivitásban is részt tudnak venni, egy sajtkészítő programban, pincelátogatások működtetnek, szüreti események zajlhatnak téli időszakban, disznóvágás. Ráadásul a vendégészaka számot és a vendégészakákban eltöltött időt is tudja növelni. Ma már az emberek, amikor elutaznak, akkor élményt akarnak átélni, egy konkrét élményigéretre mennek oda, és ezt az élményt meg is szeretnék osztani. Na ebben azt gondolom, hogy nagyon komplex szolgáltatás struktúrát tud biztosítani az agrárturizmus, hiszen különböző élményeket köt össze, ebből egy nagy élménycsomagot tud nyújtani, és maga az élmény megosztható.
3: Kedves hallgatóink, 4:06 múlt 4 perccel. Szinte már megoldhatatlan problémát jelent a munkaerő hiánya Tiszatónál. A legtöbb helyen maga a tulajdonos áll be a pult mögé, vagy szolgálja fel az ételt. Nagy a verseny a szakképzett, jó munkaerőért, az emberek pedig oda mennek, ahol többet fizetnek nekik. A munkavállalók részéről egyre nagyobb az elvárás a kiszámíthatóság és a versenyképes alapbér iránt. Ugyanakkor a munkáltatóknak a talpon maradáshoz egyre rövidebb idő alatt kell nagy létszámú, gyakran szakképzetlen vagy diák munkaerőt bevonniuk. A riporter Plési Csenge.
4: Segíthetek?
5: Igen.
4: Itt lesz. Ahhoz, hogy alkalmazni tudjunk bejelentett 8 órába valakit, olyan nagy költséggel jár, hogy nem bírják a költségeket kifizetni.
6: Mondja Iva, aki évekig termelői kisboltot üzemeltetett Poroszlón. Azt mondja, néhány évvel ezelőtt még nem gondolta volna, hogy nem tud foglalkoztatni senkit, aki felváltja legalább néhány napig.
4: Ezért olyanokra támaszkodunk, akik egy-egy napra beugranak, segítenek, hogy el tudjunk menni szabadnapra, és a napi bejelentővel tudjuk őket alkalmazni.
6: És kell fizetni?
4: Az természetes, mert hogyha nem fizetjük meg, akkor nem jönnek.
6: És meg lehet? Hogy
4: meg lehet fizetni, azzal jár, hogy nekünk kevesebb marad. Nekünk kell lemondani a nyereségünkről azért, hogy őket meg tudjuk fizetni.
6: A legnagyobb munkaerő hiány továbbra is a közvetlen kiszolgálásban mutatkozik, így a felszolgálók és a pultosok iránti keresletben, mondja Kücsön Gyula, a Sarudi Élményfalu ötletgazdája.
7: Azt kell, hogy mondjam, hogy Tiszató szerintem a leghátrányosabb helyzetben van ebből a szempontból, mert azok az emberek, akik boldogulni akart
5: megnyitottak, azok elmentek, és már külföldön dolgoznak. De ugye a Tisza-tó alapvetően még mindig egy másfél hónapos nyári turisztikai szezonra épülő turisztikai egység. És igazából az a probléma, hogy másfél hónapra nem talál az ember minőségi munkaerőt, sőt, igazából már azt is mondhatnám majdnem, hogy szakmák szűnnek meg. Mi itt például a Sólyomban évek óta nem találunk vendéglátós végzett.

0: segítséggel rendelkező pincért felszolgálott. Tehát olyan fiatalokat keresünk és találunk, akinek akár ne is legyen képzettsége, csak tudjon mosolyogni és szeresse az embereket. Ez mindig egy túlélési gyakorlat. Tehát itt mi ki vagyunk annak szolgáltatva, például itt a Sarut környékén, hogy hozzánk az művelt képzett szakemberek Egerből jönnek. És mivel Egerben ilyenkor indul a szezon, az egri vendéglátóegységek, hogy ki tudják elégíteni a turisztikai szezon igényeit, bármennyit ráigérnek a mi fizetéseinkre. Mi megpróbálunk itt 4 évszakos munkahelyet adni a fiataloknak, ők meg elviszik őket egy szezonra, és a munkaerő mobil. Tehát oda megy, ahol többet adnak, nagyon-nagyon kevés az igazán lojális ember, minden tisztatói vendéglátóegység hatalmas problémákkal küzd, és igazából azoknak az egységeknek van garancia a túlélésről, tulajdonosában a konyha mögött. Mert egyébként mindig ki vagyunk szolgáltatva annak, hogy mikor fogják levadászni a legjobb kollégáinkat. Nekünk egy sajátos történetünk van az Élményfaluban. Én most azt mondhatom, hogy kivételesen az idén sikerült egy olyan csapatot összeraknunk, akiknek küldetése az, hogy a tisztató partján saját magukat bemutassák. Tehát üzletileg nem értelmezhető egyébként a tisztatói vendéglátás, legalábbis a mi esetünkben. Én nem tudok mit tenni, tehát most is tudom, hogy az összes kollégának legalább 3 ajánlata van. Én egy munkaerőkölcsönző cégnek voltam régen a tulajdonos, ott valaki régen rosszul mosolyogott, azt kirúgták. Ha itt valaki nem végzi a munkát, akkor én kérek bocsánatot tőle, hogyha lehet, akkor a következő alkalommal ezt másképp tegye meg, mert nincs lehetőség arra, hogy lecseréld, és egy embernek a kiesés az egy étteremnek a létét befolyásolhatja. A kérdés az, hogy lesznek a diákok, akikkel ki tudsz húzni egy szezon, de a diákoktól nem várhatsz profizmust, nem tudja bemutatni a borokat, nem fogja megérteni a gasztronómiának a küldetését, nem fogja ismerni az alapanyagokat, tehát leszedőnek, segédpincérnek használhatók, ami fontos egy étterem életében, de hogy rangot adjon, hogy mondjuk a súlyom a top 100 között tudjon maradni, az diákokkal nem tudjuk elérni. És azt kell, hogy mondjam, hogy vérferítéket izzadunk azért, hogy a megfelelő szakmaembergárdát itt tudjuk tartani. Itt Sarudon, vagy bárhol máshol a tisztató partján, és ezzel nem csak mi küzdünk, ezzel minden tisztatói vendéglátós küzdik, ez a gasztronómia valóság sajnos a tisztató partján is, de küzdünk, szeretjük, csináljuk, érezzük az értékét, van küldetéstudatunk, és várjuk a vendégeket, hogy megkóstolják a tisztató válogatott ízeit.
1: Hogyan készül a hagyományos szatmári szilvalekvár, vagy éppen a házi sajt? A kérdésre a választ az érdeklődők személyesen is megkaphatják. Augusztus 22-én Szatmárberekben indult a Nyitott Porták 2026 programsorozat. Ennek során a látogatók október elejéig összesen 19 térségben családi gazdaságok, kézműves műhelyek, tájházak és pincék működésében nyerhetnek betekintést, ahol kóstolókon és kreatív programokon keresztül megismerkedhetnek a magyar vidék mindennapjaival és az egészséges hagyományos ízekkel. Zsoldos Barnabás kettcsinálója következik.
2: Az elmúlt hétvégén Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 12 településen 14 helyszínen lehetett megtekinteni a kézzel készített termékek munkafolyamatait, mint a szilvalekvár főzés fázisait, a méhész munka csöndességét, megismerkedhettek a ház körüli állatokkal, a tejből készített termékekkel, mint a különféle sajtokkal. A programhoz csatlakozott a Márok-Papiban élő dr. Révész Bernadett, aki a beregi térségben a tehéntejből készített sajtokkal, túróval ismertette meg az érdeklődőket. A beregi térségben van hagyománya a sajtkészítésnek?
3: Éppen ugye most hoztuk fel azt a tejet, amit ma reggel fejtünk. 9 tehenet fejtünk, és annak a tejnek a feldolgozása fog ma is megtörténni, mint ez minden nap. Ezek ugye Dán Jerseyk, jellemző a Dán Jerseyk tejére, hogy nem a mennyiségre dolgoznak, hanem a minőségre. A Dán Jerseyknek a teje az egyik legalkalmasabb a sajt és tejtermékek készítéséhez, mert nagyon magas a zsírtartalma. És hogy milyen hagyománya van itt ugye a sajtkészítésnek, amikor én gyerek voltam, és Beregdarócon laktak a szüleim, ott volt egy tejfeldolgozó üzem, amit a Hoffmann Jóska bácsi és a felesége Babi néni vezettek, és gyerekként én nyaranta nagyon sok időt töltöttem, ott segítkeztem, és ott készült a beregi trapista sajt. Talán ide datálnám annak a kezdetét, amikor én elkezdtem ismerkedni a sajt és tejtermék készítéssel.
2: Az édesapja állatorvos volt.
3: Gyermekkoromtól kezdve tényleg minden nyáron ővele róttam a körök. Maradandó élmények voltak a gyerekkoromból, és innen is indul, igen, az állatok szeretete. Édesapám, amikor azt a telepet megvette, birkák voltak rajta csupán. Később én szarvasmarhával, szárnyasokkal bővítettem az állományt, illetve a lovaimat is hazahoztam.
2: El is érkeztünk a Nyitott Porta programjához. Meg lehet mutatni az érdeklődőknek, hogyan néz ki egy lóistáló, egy tehénistáló, és hogyan kapirgálnak a szárnyasok.
3: Pontosan így van, tehát a telep területünkön, ugye ezek az állatok életvitelszerűen élnek ezen a 20 hektáron. Az első részben ugye a lovak legelnek, második részben a tehenek, illetve a szárnyasok papírgálnak, illetve a birkák. Meg lehet nézni, igen, a itt élő állatoknak a mindennapjait.
2: Kanyarodjunk vissza a sajthoz, mert azért ugye, ha elteltek a látvánnyal az ide érkezők, azért feltételezem meg is kóstolhatják.
3: Igen, mi kizárólag a dán jerseyk tejéből készítünk sajtot, tehát kecskéből, juhból nem, és reméljük, hogy az érdeklődők hosszú távon is elköteleződnek a kézzel készült minőségi tejtermékek iránt. Nekem ugye nagy álmom, hogy nem Budapestre, meg külföldre, meg nagyvárosokba szeretnénk szállítani, hanem az a cél, hogy a rövid élelmiszerláncokon belül az, aki tőlünk vásárol, megismerje és megszeresse a termékeinket. Lehet, hogy a közeljövőben talán a helyi piacon is lesz rá érdeklődés, de a vevőink zöme az kilátogat hozzánk, illetve hála Istennek van sok olyan helyi, illetve környékbeli család, aki heti rendszerességgel kap tőlünk csomagot, ami tartalmaz tejet, joghurtot, illetve azokat a tejtermékeket, amiket éppen frissen készítünk.
1: Most pedig friss közlekedési hírek a vonattal közlekedőknek, a vonalban Kis Horváth Levente, a MÁV Inform munkatársa. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. A vonattal útrakelőknek jó hírem van, jelentősebb késés és fennakadás nélkül indult a ma reggeli vonatforgalom. A Ceglédi vonalon zajló karbantartás új ütemhez ért, szombatig ismét változott a menetrend. A Nyírség Intercity fővárosi végállomása a nyugati helyett még mindig a keleti pályaudvar. Ezek a vonatok továbbra sem érintik Zuglót, Kőbánya, Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet. Ezekről az állomásokról a debreceni kapcsolatot a Civis Interrégiók biztosítják. A csúcsidei sűrítő Z50-es vonatok kimaradnak, viszont az S21-es vonatok már újra a teljes útvonalon járnak, a nyugatiból indulnak. Indulás előtt érdemes tájékozódni a mavcsoport.hu/100 weboldalon. Tart a karbantartás a Szerencs-Nyíregyháza szakaszon, itt még szombatig érvényes az ideiglenes menetrend, valamint a Gyöngyösi vonalon, ahol hétfőig kell pótlóbuszokkal utazni. Karbantartás zajlik a Bakony vasúton, ezért ma Veszprém és Zirc között járnak pótlóbuszok, de pótlóbuszok járnak holnapig Debrecen és Nyírábrány között is. Az aktuális és előre tervezett forgalmi változásokról bővebben a mavinform.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
1: Köszönjük szépen, 17:30 lesz egy perc múlva. Jó reggelt kívánok, ez a Hajnaltáj, a mikrofonnál Gergács Anikó. Hiányra számítanak a burgonya termelők, mert a többszöri hőkupola jelenség nem tett jót az európai ültetvényeknek. Magyarországon ma már csak a fogyasztás felét termeljük meg, így importra szorulunk. Ezzel is foglalkozunk 6 óráig.
5: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A legfrissebbeket Bordi Andrástól hallják. Meghallgatták a vagyonvisszaszerzési hivatal elnökjelöltjeit. Tovább csökkent az alapkamat, és ma már egyre több felé süt ki a nap. Meghallgatták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnökjelöltjét. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója hangsúlyozta, az új hatóságnak a korrupció elleni küzdelemben több más hatósággal együtt kell működnie. Unger Anna Róza szerint a következő években nem lesznek jogerősítéletek a vagyonszerzési ügyekben. 6 év arra lesz elegendő, hogy feltárják, mi történt az országban. Sárvári Nikolász, akit a TISZA frakció jelölt a szervezet élére, a hivatal egyik fő feladatának a közintézményekbe vetett közbizalom és a transzparencia megteremtését nevezte. Szigorítja és pontosítja a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat a kormány, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta hangsúlyozta, közérdek, hogy megismerhető legyen, kik állnak a magántőke alapok és a kockázati tőke alapok mögött. A törvényjavaslat emellett átláthatóbbá tenni a közbeszerzéseket, szigorítaná az átláthatósági szabályokat, jobban meg lehetne ismerni az ajánlattevők tulajdonosi hátterét, és bővülnének a közzétételi kötelezettségek is. Ismét 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A döntést, amely megfelel az elemzői várakozásoknak, a vártnál kedvezőbb inflációs folyamatokkal indokolták. Megműtötték a balesetet szenvedett Gripen vadászrepülőgép pilótáját. A beavatkozás sikeres volt, a katona várhatóan teljesen felépül. A baleset körülményeit külföldi szakemberek bevonásával vizsgálják. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája. 2012 óta hagyomány, hogy a nyár utolsó hétvégéjén több hazai állatkertben és vadasparkban különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal és ismeretterjesztő előadásokkal várják a látogatókat. Ami az időjárást illeti, egyre nagyobb területen szakadozik fel a felhőzet és süt ki a nap. Főként a keleti, észak-keleti tájakon és az Alpok alján lehetnek záporok, zivatarok. A szél időnként megélénkül. A hajnali 15-20 fok után napközben általában 27 és 32 fok közötti értékeket várhatunk majd, de ennél kissé hűvösebb lesz az észak-keleti ország részben. És hogy milyen a hajnal ezekben a percekben az ország különböző régióiban, Gergácani komoly.
1: Budapesten 22, Győröt, Mosonmagyaróváron és Sopronban 18, Szombathelyen 15, Pápán 17, Veszprémben 18 fokot mértek. Székesfehérvárról nem érkezett adat. Szentgotthárdon és Zalaegerszegen 16, Keszthelyen 19, Nagykanizsán 15, Kaposváron 17, Csiófokon 21 fokot mértek. A Balaton vize 23 fokos. Pécset 17, Pakson 18, Baján 17, Kecskeméten 20, Egerben pedig 21 fokot mutatnak a hőmérők. Széchenyben 19, Miskolcon és Szolnokon 20, Karcagon 18, Debrecenben, Nyíregyházán, Záhonyban, valamint Szegeden 19 fokot mértek, Békéscsabán 20, Kékestetőn pedig 15 fokot mértek most hajnalban. Kedves hallgatóink, 6:30 múlt 3 perccel.
6: Hajnaltáj. Hajnaltáj. A koránkelők magazinja reggel 5 és 6 óra között.
1: Most pedig néhány ajánlat a következő szűk fél órából. Jó terméssel számolnak az ország első összefüggő fügeültetvényén. Több mint 10 éve és több mint 1 hektáron foglalkoznak fügével a zalai tormaföldén. Bár a füge jól bírja a szárazságot, a csapadék hiány itt is érezhető.
7: Volt már egy nyári termésünk, ami nem sikerült kimondottan jól. Őszi termés van, már így augusztus eleje óta. Ez érik nagyjából szeptember végéig.
1: 6:30 után jövünk a részletekkel. Betakarítás helyett kármentés. Szatmárban érik a szilva, de a korábbi évekhez viszonyítva lényegesen kevesebb lesz a termés.
8: Az idei évben a szilva lefedettségétől, fajtájától, elhelyezkedésétől függően 30-70-80%-os károsodást szenvedett. Ez szinte majdnem csak a megyére jellemző.
1: Ráadásul a piaci körülmények sem kedveznek a szatmári szilvatermesztőknek. Részletekkel 3:45 után jelentkezünk. A Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu. A szerkesztő ma hajnalban Füredi Zsolt. Bosszantó tud lenni, ha a puha érett körtéről fogyasztáskor kiderül, hogy barna a közepe. De miért barnul meg a klapkedveltje nevű körtehúsa? A korai érésű nyári fajta esetében a túlérettségi szakasz hirtelen következik be a fán vagy a leszedés után, amelynek okai között a genetikai tulajdonság, a túlérés vagy a tárolási hiba épp úgy megtalálható. De hogyan lehet megelőzni a belső barnulást? Most jön Bozsik Kasztorovata.
9: Van nekem klapkedveltje körtefám 10 év körüli, és mindig barna a közepe. Nem tudom, hogy ez miért. Van egy vilmos körtefánk is, annak is barna a közepe. Miért? És hogy mit kéne vele tenni, nem permetezzük bió.
10: Ez sajnos kedvezőtlen genetikai adottsága a klapkedveltje körtének, hogy az érés előre haladtával a belseje teljesen megbarnul, ahogy a népi bölcsesség mondja, szotyósodik. Ez élettani, genetikai jelenség tehát, és nincs kórtani háttere. Ilyen tehát a klapkedveltje fajta, amely az Egyesült Államokban született, és klappúr kedvence volt, innen származik a neve. Kedves hallgatóknak a következőt javaslom. A belső barnulás megelőzésének egyszerű módja van. Nem szabad meghagyni, hogy a fán érjenek be teljesen a gyümölcsök, hanem export éretten, vagyis mintegy 80%-os éréskor célszerű leszedni, rekeszekbe rakni, hűvös, árnyékos, szellős helyen tárolni, és akkor szépen beérik, megpuhul és fogyasztható lesz. Körtetermesztő kollégák ezt a technológiát gyakorolják. És akkor sokáig örömöt szerez a családnak ez a rendkívül finom körtefajta, ám végül így is megbarnul a húsa, erre figyeljünk. A Vilmos körténél ugyanakkor nincs ilyen genetikai adottság, hogy belül megbarnul a gyümölcs húsa, hanem csak akkor lép fel ez a jelenség, ha már teljesen túlérett a Vilmos körte, amely Angliában született, és a Williams családról kapta a nevét. Ezt a családnevet fordították le magyarra az 1800-as években, és így lett Vilmos körte. Jól lehet, a Williams családnév nem egyezik meg a Vilmos keresztnévvel, de már így került be ez a név a hazai körtenevek közé, és a köztudatba is, így mindenki ezen a néven keresi. Egy szó mint száz, érdemes a Vilmos körtét is leszedni majd az érés kezdetén, és a klapkedveltjéhez hasonlóan kamrában utóérlelni. Ha a legérettebb gyümölcsöket ketté vágjuk, amelyek a fa felső részén, illetve a fa déli oldalán fejlődnek, akkor azonnal meglátjuk, hogy elindult-e már ez a belső barnulás vagy sem. A Vilmos körte augusztus végén érik. Figyeljünk majd az érésmenetre, és időben szedjük le mindkét körtefajtát.
1: Kedves hallgatóink, Bozsik gazda továbbra is várja az önök kérdéseit, amelyeket megírhatnak neki a hajnaltaj@mtva.hu e-mail címre. Jó terméssel számolnak az ország első összefüggő fügeültetvényén. Több mint 10 éve és több mint 1 hektáron foglalkoznak fügével a Zalai Torma földén, csak nem 80 fajtával. Bár a füge jól bírja a szárazságot, a csapadék hiány itt is érezhető. Most úgy tűnik, szeptember végéig lesz füge, amit Szedd Magad akcióban és a fővárosi piacokon értékesítenek. Varga Tünde a Fügeliget ültetvény tulajdonosával, Utasi Lucával beszélgetett.
11: Amikor megbeszéltük reggel ezt az interjút, akkor még mindketten reménykedtünk, hogy estére megjön az eső.
7: Már nem is várjuk teljesen jó szívvel, mert hát a nagy eső érésben meg nem tesz jó, de hát most ez a melyik kezembe harapjak helyzet van, hogy az se jó, ha esik, az se jó, ha nem.
11: Milyen hatással van ez az aszály az ültetvényre? Mit tapasztalnak?
7: Nehezen érik a füge, úgy vesszük észre. Korábban érik, mint szokott, persze forróság van, de közben meg olyan nehezen is, tehát érződik, hogy a gyökér nehezen veszi fel a tápanyagot, nem kap vizet sem, úgyhogy egyelőre nem annyira jó a helyzet. Itt nekünk Zalának ebben a csücskén volt annyi szerencsénk, hogy júliusban egyébként még voltak esők. Nem katasztrófa a helyzet, az is majdnem egy hónapja volt.
11: És milyen termésig érkezik ennek tudatában?
7: Egyelőre szépnek tűnik a termés. Úgy gondoljuk, hogy nem lesz rossz termés ez egyébként, de persze reméljük, hogy ez a 40 fok és szárazság azért most már itt abba marad. Volt már egy nyári termésünk, ami nem sikerült kimondottan jól, bár itt nem fagyott el találnak ebben a csücskében az ültetvény, de azért mégiscsak valószínűleg érte valamiféle hideg, főleg tavasszal. Őszi termés van, már így augusztus eleje óta, ez érik nagyjából szeptember végéig.
11: Annak idején, mikor az ültetvényt telepítették, és még annyira furcsa volt, hogy füge Magyarországon, most akkor mondhatjuk, hogy ezek a mediterrán gyümölcsök már abszolút tudnak itt alkalmazkodni?
7: Igen, sokan próbálnak erre számítani, előre nézni a jövőbe, és ebben látják a jövőjét a gyümölcstermesztésnek. Én azért, mint aki ebbe vagyok, így valamilyen szinten mégiscsak óva inteném magunkat. Persze vannak jó részei, nyilván a füge jobban bírja a szárazságot is akár, mint sok más gyümölcs. Viszont például csak ebben az évben, ez egy nagyon jó példa volt rá, januárban bőven voltak mínusz 20 fok körüli hidegek az országban, elég sok felé elfagytak a fügék. Éppen mégsem teljesen tökéletesen lineáris ez a helyzet. Azért, hogyha egy pár évente elfagy mínusz 20 fokban a füge, az nem egy kiszámítható termés. Inkább ennek az időjárásnak a szélsőségesedésében látom én egyelőre a kérdőjelet. Másrészt meg, hogy ez a változó klíma nyilván változó károsítókat is hoz magával. Jóformán most már minden évben van egy olyan nagy pánik, amitől félünk, hogy jön egy új bogár, egy új légy, egy új moly, egy új bármi, ami megjelenik. Egyelőre nálunk még nem volt annyi, hogy teljesen tarra rágja az ültetvényt soha.
11: De védekezni lehet ellene? Tehát azt már mondjuk tudják, hogy mivel lehet védekezni ellene, ha megjelenik egy új invazív faj vagy betegség?
7: Ne, éppen pont tavaly volt egy nagy félelem egész Dél-Európában a fügelégy kapcsán, ez még zölden megrágja a fügét, és lepotyog, mielőtt megérik. Elért minket is, tehát megtaláltuk ezt a legyet, viszont nem volt annyi belőle, hogy az összes lepotyogjon, tehát mégis volt termésünk. Viszont ha valakinek egy vagy két darab van a kertjében, az teljesen le is nullázhatja. Illetve ilyenkor már egy kicsit meg is vagyunk lőve, ugye pont azért, mert a füge nagyon sokáig terem, termés alatt nem permetezhetünk, amúgy sem permetezünk egyébként semmivel, de amúgy sem tudnánk.
11: Hogyan értékesítik a fügét?
7: Főleg direkt úton, tehát ide jönnek viszonylag sokan Szedmagad akcióban, illetve a környékről vásárolni, illetve Budapesten átvevő pontokon. Egyre inkább befut, ráadásul ugye az elmúlt években pont jó pár évig nem volt hideg, azért mégiscsak megerősödtek a Magyarországon található fügebokrok, tehát úgy az igényben, meg a köztudatban jobban megjelent. Sok blogpost születik róluk, mindenféle tartalom, receptek a neten, tehát úgy így elterjedt az, hogy ebben az időszakban ilyenkor füge van, és ezért így keresik is az emberek. Azért ez mondjuk 15-20 éve még bőven nem volt így.
11: Arról kapcsolatban mi a tapasztalat? Ugye, aki vásárol boltokban, láthatja, tapasztalhatja, de talán az idei évben is, hogy mennyire megemelkedtek a gyümölcsök ára is. Ez a fügére is igaz?
7: Mi nem adjuk drágábban a fügét, mint korábban. Elértünk egy olyan lélektani határt, amit még egyelőre nem szeretnénk átlépni. Pont annyi fügénk is van, hogy szépen találkozik így ezzel az árral a kereslet és a kínálat. Nyilván, hogyha az időjárás egyre extrémebb lesz, és esetleg mondjuk csökken a termésmennyiség, nem kizárt, hogy a jövőben emelni kell az áron.
1: Zala után a keleti végeken folytatjuk műsorunkat. Szatmárban már érik a szilva, de a korábbi évekhez viszonyítva lényegesen kevesebb lesz a termés. A betakarítás inkább kármentésnek tekinthető, mondja Pap József gazdálkodó. A helyzetet nehezíti, hogy mindezek mellett az EU-n kívüli országok olcsón kínálják a gyümölcsöt a konzervgyáraknak. Sőt, olyan növényvédőszereket is használnak, amelyeket az Unióban már évtizedekkel ezelőtt betiltottak. Pap József porcsalmai termelővel Zsoltos Barnabás beszélgetett.
8: Én is úgy indultam, mikor az ültetvényeket telepítettem, hogy ültettem, nem tudom, szilvát. Ugye a földrajzi árujelző alapján a szatmári szilvalekvárt tulajdonképpen ebből és a beszercei szilvából lehetne főzni, de sajnos a piac ezt nem ismeri el. Egyszerűen abba kellett hagyni, fel kellett számolni.
2: És akkor az ipari feldolgozású szilvafajták felé fordult?
8: Igen, teljesen az újabb nemesítésű, döntően német fajták, nem csak az ipar, hanem az étkezési fajták felé is.
2: Mekkora ültetvénnyel rendelkezik Pap József?
8: Szilvából durván szűk 40 hektár. Van. Az, hogy van piac, az EU ezekkel a társulási szerződésekkel elérte azt, hogy vám és kvóta nélkül lehet behozni. Tehát teljesen megnyitotta a piacát, például a szilva előtt is. Elértük azt, hogy a moldáv szilvával kellene nekünk versenyezni teljesen más, például növényvédelmi technológia mellett. Tehát azzal nem tudunk versenyezni, hogy 30-40 éve Európában betiltott növényvédelmi védőszereket engedélyeznek ezekbe a külső országokba. Legalább azt várja el az EU, amit a belföldi termelőitől elvár.
2: Kanyarodjunk a szilvaszedéshez. Melyik lesz az, amit most leghamarabb szedni fog?
8: Azzal kezdenék, hogy az évet egy borzasztó alacsony talajvízkészlettel kezdtük. Utána jött egy virágzáskori fagy, körülbelül 2 hétre rá még egy fagy. Próbáltunk védekezni, meg elkövetkezni vettünk, amit tudtunk. Hát annyi, hogy elhasználtunk 1000 liter gázolajat, de gyakorlati eredmény nélkül. Az idei évben a szilva lefedettségétől, fajtájától, elhelyezkedésétől függően 30-70-80%-os károsodást szenvedett. Ez szinte majdnem csak a megyére jellemző. Ezzel kezdjük a betakarítást. Ez nem is nagyon nevezhető betakarításnak. Ez inkább kármentés, csökkenteni a veszteség. Sajnos olyan mennyiségek vannak, hogy a betakarítás költsége után nem sok mi marad. Egyébként érésbe úgy állunk, hogy korai fajtákon Lepotica, Rodna, Stanley, ezeken már túl vagyunk. Kezdődik az Elena, Presenta, tehát a későbbi érésű fajták. Magyarország mindig nagyon sok felezett szilva befőtött gyártott az évek során, de az idején a konzervgyárok nagyon minimális mennyiséget fognak gyártani, mert egyszerűen a moldávok szinte fillérekért beszállítják, szállítják.
2: Tulajdonképpen nem is keresik a belföldi szilvát a konzervgyárak, mert megkapják sokkal olcsóbban behozatalból.
8: Pontosan. Ez a piac, ez nagyon leült, tehát valamilyen kereslet van, de nagyon minimális. Marad a velő, szeszipar, ezt a kis mennyiséget fel tudja venni. De ez nálunk, a mi megyénkre jellemző, mert az ország többi részébe ott is volt fagy, de jóval kisebb mértékű.
2: Tehát akkor csak a jövőben lehet reménykedni, hogy jövőre talán jobb lesz.
8: Hát igen, mindig ezzel hűítjük magunkat. Az UV-sugárzás, a fagy, a jégverés, tehát annyi dolog jött elő ezzel a klímaváltozással, hogy az borzalom. Nem beszélve a piaci változások.
6: Hajnaltáj. Hajnaltáj. A Koránkelők magazinja a Kossuth Rádióban.
5: Reggel 5 és 6 óra között.
1: Kedves hallgatóink, 3:46 múlt egy perccel. A talaj nem hazudik, mert minden rétege megmutatja, hogyan gazdálkodnak vele. Az egészséges talaj a sikeres növénytermesztés egyik legfontosabb alapja. A vajdasági Bács-Fekete-hegyen élő talajszelvény bemutatón összehasonlították a hagyományos szántásos és a több éve forgatás nélküli talajművelés hatásait. Az eseményt a helyi gazdakör szervezte. Részletek Bíró Tamara beszámolójában.
12: Változásra van szükség a talajművelésben, hiszen termőtalajaink folyamatosan leépülnek, hangzott el a Bács-Fekete-hegyi szakmai bemutatón. Csökken a talaj szerves anyag tartalma és tápanyag ellátottsága, ezért egyre kevésbé képes ellenállni az aszálynak és a szélsőséges időjárásnak. Volt olyan gazdálkodó, aki már 2019 óta nem szántja a földjeit. Horkai Zsolt, Bács-Fekete-hegyi kertészmérnök elmondta, a bemutatón most először láthatta élőben, milyen különbséget mutat a talaj a 7 éve forgatás nélkül művelt területen.
13: A szántottnál egy egyetemi vonal látszott, ameddig szántva van, és itt nincs egy átmenet. Itt nálam az átmenet elkezdett szépen alakulni, és nincs az éles vonal ugye a szántási mélységnél. És ugye nem utolsó sorban a talajszerkezet. Úgyhogy én is megfigyeltem már az elmúlt évakat, hogy teljesen más a talajszerkezet, nem poros, nagyobb porózusos tér, sokkal jobban elnyeli a vizet, sokkal jobban tartsa a vizet. Ugye a kukoricáimon nagyon jól megfigyelhető nyáron, hogy a szomszédi, ami szántott, például egy 10 nappal, 2 héttel is tovább zöld a kukoricám, ami rengeteget jelent, és az ugye a termés mennyiségben is megmutatkozik általában.
12: A különbség nem a felszínen, hanem a talaj mélyén látható. A Bács-Fekete-hegyi talajbemutatón egy mészlepedékes csernozium talajszelvény segítségével mutatták be, hogyan alakítja a különböző művelési mód a talaj szerkezetét és állapotát. Dobos Endre, a Magyar Talajtani Társaság elnöke ismertette a részleteket.
14: Most már az is látszik, hogy egy dolgot viszont nem tudunk megváltoztatni, az időjárást és a klímát, és ahogy ezek a változások megtörténtek, tehát ezek nem csak a talajon, hanem a talajnak a klimatikus hatásai, a meleg hullámokra való rásegítés, a víz el nem tárolása, ezek mindig olyan problémák, amik sajnos már az agráriumot is szembesítik azzal, hogy ezek a fenntarthatatlan folyamatok, amelyeknek a mellékhatásai most már erősebbek, mint a pozitív hatásai, ezeket gyakorlatilag meg kell változtatni.
12: A termőtalajok megőrzése ma már kulcskérdés a mezőgazdaságban. Az egészséges talaj jobb víz megtartó képességet, kiegyensúlyozottabb tápanyagellátást és biztonságosabb terméshozamot biztosíthat a gazdáknak, hangsúlyozta Fekete Andor, a Bács-Fekete-hegyi gazdakör elnöke.
15: Reményeink szerint ugye ezzel a tudással felvértezve térnek haza, és sikeresen tudják ezt átállítani a termelési technológiájukat arra, hogy elsődleges ugye a talajnak a védelme, annak, hogyha a kondíciója megvan, onnan lehet csak kiindulni és sikeres növénytermesztést megvalósítani a területeken.
12: A fenntartható gazdálkodás a talaj megismerésével kezdődik. A talaj állapotát nem egyik napról a másikra lehet javítani, a most meghozott döntések azonban hosszú évekre határozhatják meg a földek jövőjét.
1: Folyamatos problémát jelent a hazai mezőgazdaságban a hamis növényvédőszerek jelenléte. Az Európai Unió növényvédőszereket szabályozó és csökkentő rendelkezései nyomán ugyanis sokszor hamisítják ezeket a szereket. A helyes növényvédelem azonban elengedhetetlen a korszerű mezőgazdaságban. A riporter Nagy Margit.
16: egy okszerű növényvédelemre mindenféleképp szükség van.
17: Senki sem vitatja azt, amit Gyuris Mihály Szatymazi őszi barack termesztő állít, tehát, hogy a növényvédőszerek szakszerű használatára szüksége van a modern mezőgazdaságnak. Ám évtizedek óta jelen vannak a piacon a több kárt, mint hasznot okozó, hamisított növényvédőszerek. Szabó Szabolcs agrármérnök is találkozott már ilyen szerrel évekkel korábban.
18: Az jött ki, hogy nem az a hatás, amit mi vártunk kint Szentóföldön.
17: Milyen hatást vártak, és mi az, amit kaptak?
18: Hát a gyomírtószerről, ha beszélünk például, akkor ott egy gyökéren felszívódó, ahol gyakorlatilag rizomás, mondjuk fenyért, cirkot eltakarítja. Ennek ellenére haragoződ volt az állomány.
17: Magyarul nem pusztította el a gyomot.
18: Ez így van.
17: Sokaktól azt hallottam, akik nem álltak a mikrofon elé, hogy Romániából érkezik.
18: Hallottam én is. Román vagy éppen Ukrajna.
17: Magyarországon az uniós jogszabályoknak megfelelően csak hivatalosan működő gazdaboltokban, növényvédőszereket értékesítő szaküzletekben lehet vásárolni növényvédőszereket. A telefonnál Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
19: Magyarországon az internetes vásárlás a növényvédőszerek vonatkozásában nincs lehetőség, hirdetni lehet a terméket, viszont a terméket csak személyesen lehet átvenni. Tehát postai szolgálatra, futárszolgálatra a növényvédőszer nem szállítható ki.
17: Amikor növényvédőszert vásárol egy gazdálkodó a webshopban, melyek azok az intőjelek, amelyek azt mutatják, hogy ez egy illegális növényvédőszert áruló webshop?
19: Egyrészt a Nemzeti Élelmiszer-Szemlélő Biztonsági Hivatal által kiadott engedély alapján lehet Magyarországon forgalmazni ezeket a növényvédőszereket. Magyar nyelvű címkével kell, hogy rendelkezzenek. A Nébihnek van egy engedélykeresője, amelyen elérhető a Magyarországon engedélyez valamennyi növényvédőszernek az engedélyokirata. Az engedélyokirat tartalmazza azokat a legfontosabb dolgokat, gondolok itt akár a kiszerelési egységre, a forgalmi kategóriája, a felhasználható kultúrára, az adott károsítóra, az élelmezésügyi várakozási időre, a munkaegészségügyi várakozási időre, amit a felhasználónak a kijuttatás előtt meg kell ismernie, és ez alapján kell a növényvédőszert kijuttatnia. Hogy mi lehet az árulkodója, az, hogy a termék nem magyar nyelvű, esetleg az ára is eltérhet a piacon szereplő más termékektől, és az ilyen termékek, amik vélelmezhetően hamis termékek, nem ismert az összetevőjük, így nem tudjuk azt megmondani, hogy kijuttatás után milyen hatást gyakorol az adott növényállományra. Szerencsésebb esetben nincsen neki hatása, de akár az is előfordulhat, hogy magában a védendő növényállományban fog károsodás vagy fitotoxikus tünet jelentkezni.
17: Nagyon sok más termék esetében is felhívják a figyelmet arra, hogyha irreálisan jó az ígéret, akkor az egy kicsit gyanús lehet.
19: Így van, mi is találtunk már ilyen hirdetéseket. Magyar fordításból lejön, hogy ez nagy valószínűséggel számítógép vagy AI által generált honlap, tehát ezek már mind-mind gyanút adnak arra, hogy a terméket nem szabad megrendelni, nem szabad kifizetni.
17: Mi a gond ezekkel az illegális növényvédőszerekkel valójában? Csak az a probléma, hogy az Európai Unió területén nem alkalmazhatók valami miatt, vagy pedig valós egészségügyi kockázatot jelentenek?
19: Mivel nem ismerjük az adott készítmény összetevőit, emiatt káros mellékhatások is lehetnek az adott kultúrnövénybe, illetve egészségügyi kockázat léphet fel.
17: Szűcs Csaba elmondta még, viszonylag gyakran kapnak bejelentést illegális növényvédőszerek árusítására. Ezeket az eseteket a Nébih területileg illetékes ellenőrei vizsgálják ki. A tevékenységért növényvédelmi bírságot szabhatnak ki. A bírság összege a jogsértés súlyától és az elkövetési értéktől függően több tízezer forinttól egészen több 10 millió forintig is terjedhet.
1: Hiányra számítanak a burgonyatermelők, mert a többszöri hőkupola jelenség nem tett jót az európai ültetvényeknek. Magyarországon ma már csak a fogyasztás felét termeljük meg, így importra szorulunk, ám az nem mindegy, hogy honnan érkezik. Ha a mennyiség nem is fedezi a szükségleteket, a burgonya minőségére nem lehet panasz. A magyarok főképp a piros héjú krumplit vásárolják, ehhez pedig a termelés is igazodott. Bicsák Eszter a nyári burgonya népszerűsítő kampány eseményén készített összefoglalót Bugyi községben, ahol elsőként a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti és beszállítóipari osztályának elnökét, a családi gazdaságában burgonya termelő Csizmadia Imrét kérdezte. Ezen a birtokon, ezeken a felületeken itt milyen fajtákkal próbálkozik? Mi az, ami jól megállja a helyét magyar földben? Kérdezem ezt azért is, mert még mai napig sokan keresik a piacon például az ellát, de hát ugye ez már rég eltűnt, most egészen más fajtákkal dolgoznak.
20: Igen, ezeket a fajtákat már én sem termeltem soha. Jelenleg úgy osszuk szét a termőfelületet, hogy a magyarok inkább piros héjú krumplit esznek. Tehát a piros héjú burgonya az 80% a termelésünknek, a sárga héjú a 20. Holott egyébként a mindenféle élmezési tulajdonsága pontosan megegyezik, sőt, sárgából sokkal több fajta van, tehát sárgából fel lehet sorolni 2000 regisztrált fajtát, piros héjúból csak 200-at. Ez egy magyar sajátosság, tehát a mi vetésszerkezetünk úgy alakul ki, hogy 80% piros, 20% sárga, és ebben megosztva a koraiságra, egy 20% korai érésű, egy 50% középkori érésű, és ugye maradék 30% pedig késői tárolós burgonya lesz.
1: Kecskés Gábor, a Magyar Burgonya Szövetség és Terméktanács elnöke. A burgonya termőterülete folyamatosan csökken Magyarországon. Most hogy állunk a számokkal?
21: Az elsődleges adatok alapján 5064 hektár a idei összes burgonya termőterület, ebben benne vannak a vetőmag termőterületek, benne vannak az ipari burgonya területek, és természetesen a étkezési burgonya termőterületek is.
1: Ha a boltokat nézzük, ami a másik oldala a termelésnek, amikor már a fogyasztóhoz kerül a burgonya, azt bizton állíthatjuk, hogy nem vagyunk önellátók sajnos ebből az alapvető élelmiszerből, importra szorulunk. Mennyi az import és a nem import aránya, meg lehet ezt határozni?
21: Igen, könnyen meg lehet határozni a statisztikai adatok alapján, amennyiben ezek valóságosak. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy közel a hazai szükségletek a felét termeljük meg, és a többi az pedig importból származik.
1: Azt is mondta, hogy az árstopp például nem volt jó hatással a fogyasztói árak alakulására, vagy vissza a burgonya termelőkre.
21: Ezt továbbra is fenntartjuk, hogy az árstopp nagyon kedvezőtlenül érintette a burgonya termelőket is, és bízunk abban, hogy minél hamarabb kivezetik ezt az intézkedést.
1: Európai viszonylatban, hogyha más országokkal összehasonlítjuk magunkat, hogyan állunk? Mindenki tudja, hogy lehet kapni időnként ugye lengyel burgonyát például, de volt, hogy Izraelből is hoztak be krumplit Magyarországra az egyik évben. Hogyan néz ki, hol áll Magyarország?
21: Igen, ugye ez abból is adódik, amit az előbb beszéltünk, hogy nem tudunk teljes ellátást biztosítani a lakosság számára. Ebből adódóan a világ szinte azt lehet mondani, hogy távolabbi pontjairól is érkezik be, vagy érkezhet be ide Magyarországra étkezési burgonya, és az egyik évben valóban akár még Egyiptomból, vagy Izraelből is érkezett be burgonya. Ezek Európai Unióban normál dolgok, nekünk egy kicsit extrém, hogy hát mi abban éltünk, vagy abban a hitben vagyunk, hogy Magyarország az egy mezőgazdasági ország, és akkor képesek vagyunk nem csak a saját országunk ellátására, hanem még exportálni is. Ez a burgonya esetében nem így van.
1: Ebben az évben és most milyen állapotban van a burgonya? Az előző év az kifejezetten rosszul sikerült a burgonyának.
20: Igen, amióta én termelek, olyan rossz év, mint a tavalyi, még nem volt.
1: Ismét Csizmadia Imre termelő.
20: Hamar kiörültek az ókrumplik, a magyar krumpli még nem indult el, és a piac elkezdett keresni ezért Izraelből, illetve Egyiptomból hozott be új burgonyát, aminek abszolút nem volt helye a magyar piacon, egy harmadik országbeli új burgonyának. A harmadik országból nyilván hajókat kellett indítani, ezek a hajók, ezek több millió kiló burgonyát jelentettek, ezek már beérkeztek a kikötőbe, amikor hirtelen elindult a magyar szezon is. Viszont a kikötőben már semmi se volt drága, vagy semmi se volt olcsó, onnan el kellett adni a krumplit, ami instant lenyomta az árat. Idén ez szerencsére nincsen jelen, mivel az óburgonya kitartott a magyar új krumplig, és a magyar új krumpli is gyakorlatilag 15%-kal kevesebb a felület, és a termés is legalább 20-30%-kal kevesebb. Összeadódva én úgy gondolom, hogy jelentős hiány fog magyar burgonyából képződni, és ha figyelembe vesszük a hőkupola jelenséget, amiről szó volt, ez egész Európában érintett, akik sokkal kevésbé vannak felszerelkezve öntözőrendszerrel, illetve egyéb olyan technológiákkal, amik esetleg a 40 fokon átsegítik a növényt. Úgy gondolom, hogy a terméskiesés nagyjából garantálható Nyugat-Európában is, ahonnan egyébként a burgonya származik, illetve a fő import beérkezés ugye Franciaországból történik.
1: Kedves hallgatóink, ez volt a Hajnaltáj, 6 órakor kezdődik a Felkelő című új hírműsorunk. A mai adást meghallgathatják a www.mediaclick.hu internetes oldalon. A hangmérnök Rácz Dorottya, a gyártásvezető Szöllős Éva és a szerkesztő Füredi Zsolt nevében is köszönöm, hogy ma is velünk ébredtek. Legyen szép napjuk. Gergács Anikót hallották.

0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Jó reggelt kívánok, ez itt a Felkelő, a Kossuth Rádió új reggeli hírmagazinja, augusztus 26-án, szerdán, 6 órakor, Izsó és Natália napján. Én Benyó Rita vagyok. Ma is kellemes, késő nyári időre készüljenek. Mi hamarosan kezdünk, de előtte krónika, benne időjárás, sport és közlekedés.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: Jó reggelt kívánok! A szerkesztőt Berente Mariant hallják, a bemondó Bordi András. Először a legfontosabbak röviden.
3: Meghallgatták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök jelöltjeit.
2: Tovább csökkent a jegybanki alapkamat.
3: Ma már egyre több felé süt ki a nap.
2: Következnek a részletek. Meghallgatták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnök jelöltjét. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója hangsúlyozta. Az új hatóságnak a korrupció elleni küzdelemben több más hatósággal együtt kell működnie.
3: Unger Anna Róza azt mondta, a következő években nem lesznek jogerősítéletek a vagyonszerzési ügyekben. 6 év arra lesz elegendő, hogy feltárják, mi történt az országban. Sárvári Nikolász, akit a Tisza frakció jelölt a szervezet élére, a hivatal egyik fő feladatának a közintézményekbe vetett közbizalom és a transzparencia megteremtését nevezte.
2: Szigorítja és pontosítja a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat a kormány, közölte az igazságügyi miniszter.
3: Görög Márta hangsúlyozta, közérdek, hogy megismerhető legyen, kik állnak a magántőke alapok és a kockázati tőke alapok mögött. Emellett átláthatóbbá tennék a közbeszerzéseket is, és szigorítanák az átláthatósági szabályokat. A cél, hogy jobban meg lehessen ismerni az ajánlattévők tulajdonosi hátterét.
2: Ismét 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A döntés megfelel az elemzői várakozásoknak.
3: Legutóbb júliusban csökkentette a testület az alapkamatot, akkor is 25 bázisponttal 5,75%-ra. A mostani csökkentés megszakítás nélkül a harmadik ilyen mértékű jegybanki kamatvágás idén. A döntést részben a vártnál kedvezőbb inflációs folyamatok indokolták, tette hozzá Varga Mihály jegybankelnök.
4: Az inflációs folyamatok a júniusban előrejelzett alappálya alatt alakultak, eközben a hazai eszközök kockázati felára továbbra is stabil. Ennek megfelelően a monetáris tanács az alapkamatot 25 bázisponttal 5,5%-ra mérsékelte. Előre tekintve a kockázati megítélést főként a költségvetési pálya, az euróbevezetéssel kapcsolatos várakozások, illetve a külső piaci környezet befolyásolják.
2: Megműtötték a hétfői Gripen baleset pilótáját, a katona várhatóan teljesen felépül, közölte Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter.
3: A Magyar Honvédség egyik vadászgépe Szolnok mellett gyakorlatozás közben egyelőre ismeretlen okból zuhant le. A pilóta a katapultálás során gerincsérülést szenvedett, ezért volt szükség a műtétre. A baleset körülményeit vizsgálják.
5: A műtét sikeres volt, teljes felépülés várható. Köszönöm mindenkinek, aki szurkolt a pilótánknak. Reméljük minél hamarabb valóban helyre jön és vissza tud ülni a gépbe. Neki ez a legnagyobb kívánsága, nekünk sem lehet más.
2: Új és nyilvánosan elérhető statisztikai felületet indít az Országos Mentőszolgálat. A honlapon részletes adatokat gyűjtenek a mentőegységek kiérkezési idejéről és a mentési esetek számáról.
3: Az oldalon a kiérkezési idő országos, budapesti és regionális bontásban is elérhető, valamint az egyes sürgősségi kategóriák külön-külön is vizsgálhatóak, mondta az Országos Mentőszolgálat megbízott főigazgatója. Konstantinovics Miklós hozzátette, ez a prioritási rendszer teszi lehetővé, hogy a segítség odaérkezzen meg, ahol valóban szükség van rá. A felületet a mentőszolgálat rendszeresen frissíti majd, a táblázat már elérhető.
6: Miközben kérdezzük a beteget, a közben a mentő már úton van. De nekünk fontos, hogy a lehető legjobban tudjuk triázsolni, szortírozni az eseteinket. Ez egy nagyon lényeges rész. Meg is történik a kikérdezés alapján a sürgősségi kategorizálás 1-től 5-ig, és közben már riasztjuk a mentőegységet, vagy legkésőbb ekkor riasztjuk a mentőegységet, attól függ, hogy milyen prioritást kapott az adott feladat, majd mérjük a mentőnek a helyszínre érkezését.
7: Megjelent a pénzügyminisztérium és az adóhatóság közös tájékoztatója az áfamentes gyógyszerekről.
3: Az adóhivatal hangsúlyozta, a vény nélkül is megvásárolható készítmények még akkor sem árusíthatók 0%-os áfakulccsal, ha az orvos felírja azokat receptre, azért, hogy a TB támogatással olcsóbbak legyenek. A részletes tájékoztató a NAV honlapján érhető el. A kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek, valamint a humán gyógyászati célú magisztrális készítmények szeptember 1-től válnak áfamentessé.
7: Több mint 1300 diák tanévkezdését segíti a Magyar Református Szeretetszolgálat.
3: A szervezet idén nyáron is meghirdette a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akcióját. Augusztus utolsó hetében 100 hazai településen, szeptemberben pedig határon túli helyszíneken lehet majd átvenni az iskolatáskákat és tanszereket. A kampány célja, hogy megkönnyítse az iskolakezdést az anyagi nehézségekkel küzdő családoknak.
7: Idén eddig csak nem 1000 hektárnyi halastó száradt ki itthon teljesen. A halak elpusztultak, a gazdaságok többsége jelentős kárt szenvedett az aszály miatt. Míg a Tiszántúlon néhány százalékos, addig a Dunántúlon 40-50%-os termelés kiesésre számítanak a gazdák.
3: A Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet szóvivője szerint az jelentene segítséget, ha az agrártárca a vízgazdálkodás szempontjából másként kezelni őket, mint a mezőgazdaság egyéb szereplőit. Lévai Ferenc hozzátette, mivel a helyzet továbbra sem oldódott meg, ezért gazdasági és állami segítségnyújtást csürgetnek.
8: Azt kérjük, hogy ne a mezőgazdaság részeként kezeljenek bennünket, mert mi a természet része vagyunk, az állattenyésztés speciális ága vagyunk, amelyik olyan közegben zajlik, ahol az állattenyésztés nagy része nem tud mit csinálni. Hogyha viszkorlátozás van, akkor az ember és a humánum után a halastavakat részesítsék előnyben, ne az öntözést. Elöntözik a vizet előlünk. Holott a törvény egyértelmű, humánum, utána állatitatás, halászat együtt, majd a természetvédelem, minden más gazdasági tevékenység ezután következik.
7: Elakadt egy szállodahajó a Dunángönyűnél. A 110 méter hosszú svájci zászló alatt hajózó Esprit Pozsonyból Komáron felé tartott, amikor megfeneklett.
3: A közösségi médiában megjelent videó alapján úgy tűnik, hogy a jármű a kitűzött hajózó úthoz képest kijjebb akadt el. Ugyanott július végén, előtte pedig tavaly szilveszterkori zátonyra futott egy szállodahajó.
7: Egyre több bírálatot kap Gianni Infantino FIFA elnök, amiért a világbajnokságokat egy 20 milliárd dolláros alaptőkéjű cég bevonásával rendezné meg. Bár az ötletet még júliusban visszavonta, elképzelését azóta is sokan kritizálják.
3: Tegnap már aktív és egykori játékosok is bírálták, valamint jelezték, másnak kellene vezetnie a labdarúgó világszervezetet. Szabados Gábor sportközgazdász szerint semmi sem indokolja, hogy a szervezet plusz forráshoz jusson. A befolyó plusz pénz jelentős része a nemzeti szövetségekhez jutott volna vissza, ezzel gyakorlatilag lekenyerezve őket, megnyerve a támogatásukat, tette hozzá a szakértő.
9: FIFA-nak már most 15 milliárd dollár volt a legutóbbi világbajnokság 4 éves ciklusából származó bevétele. Nem arról van szó, hogy anyagi problémái lennének a nemzetközi szövetségnek. Egész egyszerűen csak még több pénzt szeretnének kitermelni.
0: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
10: Magyar érem a kínai öttus a világbajnokságon. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Bronzérmet nyert a Guzi Blanka Tárkányi Zsombor páros vegyes váltóban az öttusázók kínai világbajnokságán. Győzött a dél-koreai kettős a fehér oroszok előtt. Harmadik mérkőzését is elveszítette a magyar női röplabda válogatott az Európa-bajnokság isztambuli csoportjában. A mieink 3 játszmában kaptak ki a németektől. A további jutáshoz a magyaroknak a maradék 2 meccsüket biztosan meg kellene nyerniük. Finnországban folytatja pályafutását Kocsis Gergő. Az élvonalban szereplő járó jelentette be, hogy a szezon végéig leszerződtette az előző idényben a másodosztályú videóton színeiben futballozott játékost. A Benfica női labdarúgó csapatánál folytatja a magyar válogatott középpályás. A portugál klub közölte, hogy Csiki Annával 2+1 évre szóló szerződést kötött. Kiütéses 9 gólos győzelmet aratott az Újpest az első fordulóban a Futsal Bajnokok Ligája budapesti előselejtező mini tornáján, az angyalföldi Sterbinski Amália sportcsarnokban. A lilafehérek 11-2-re nyertek a San Marinoi Murata ellen. Bejutott Piros Zsombor a US Open férfi egyes selejtező második körébe, miután két játszmában legyőzte a spanyol Alcaraz Gurrit. A szlovén Tadej Pogačar 50 kilométeres szökés után jelentős fölénnyel nyerte a Vuelta spanyolországúti kerékpáros körverseny negyedik szakaszát, ezzel növelte előnyét az összetettben. Walter Attila a 45. helyen ért célba. Köszönöm a figyelmet!
0: Közlekedés.
3: Aszfaltoznak az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán Gyöngyös elkerülő szakaszán a 75-ös és 68-as kilométer között. A forgalom sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad. Terelést építettek ki az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét és Lajosmizse között. A 84-es és a 73-as kilométer között a külső sávot lezárták, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Röszke felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe, a főváros felé a Hetényi pihenőt lezárták.
0: Időjárás.
3: Napközben nagy területeken felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Már csak elszórtan, főként keleten, észak-keleten, majd délután az Alpok alján lehet eső. A szél megélénkül. A hőmérséklet délután 27 és 32, késő este 16 és 23 fok között alakul. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos. A reggeli krónikában egyebek között beszámoltunk arról, hogy meghallgatták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökjelöltjeit.
7: Tovább csökkent a jegybanki alapkamat.
3: Megműtötték a hétfői Gripen baleset pilótáját.
7: Rövid hírekkel fél hétkor, krónikával pedig 7 órakor jelentkezünk legközelebb.
1: Műsorajánló.
0: Hangsúlyozta, cáfolta, síkra szállt mellette, vagy épp visszautasította. De miért? Miről szólnak a hírek? Mik a valódi dilemmák? Erre keressük a választ minden hétköznap fél egytől a Kulcskérdésekben, a Kossuth Rádió politikai elemző műsorában. Értse meg velünk, hogy mi a tét.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
2: A mikrofonnál Benyó Rita, ismét jó reggelt kívánok Önöknek. A felkelő mai témái és vendégei: újabb súlyos szennyezés egy akugyárban, kapcsolni fogjuk Debrecent. Meghallgatták a Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatal elnökjelöltjeit, a Helsinki Bizottság társelnöke lesz a vendégem. Brutális hiány, csökkenő alapkamat, Madár Istvánnal fogunk elemezni. Szétesőben vagy megújulásban a Fidesz? A párt frakcióvezetője Bóka János a stúdióban. Érdemes lesz tehát velünk tölteni a reggelt. Most pedig Magyarország vízben gazdag ország, ezt hallottuk éveken át. Az idei nyár viszont már nem csak mezőgazdasági asszályt, hanem víz- és energiabiztonsági válságot is hozott. Az alacsony vízszint megjelenése a hazai vizekben nem új dolog ugyanakkor. 2021 óta országosan csak nem egy évnyi csapadék hiányzik. De mennyi ebből a klímaváltozás, és mennyi az évtizedes vízelvezetés, a rossz területhasználat és az elmaradt döntések következménye? Erről beszélgettem a Kulcskérdések tegnapi adásában Csonki Istvánnal, a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság nyugalmazott igazgatójával, valamint Müller Zoltán hidroökológussal.
11: A Velencei tó már 90-es évek elején felhívta a figyelmet arra, hogy itt gond lehet, hiszen minimális vízszint alá csökkentünk, de ott a természet pótolta a vizeket. A Balaton esetében egy kicsit később, 2000-2003 között óvatosan figyelmeztetett bennünket a természet, hogy változás történik. 2000 előtt, hogyha megnézzük a Balatonnak például, a vízháztartási mérlegét soha nem volt negatív. Tehát minden évben több volt a csapadék hozzáfolyás, mint ami elpárolgott belőle. És 2000-től megváltozott az időszak, mai napig kb. esetében minden második, harmadik év negatív. Tehát figyelmeztetett a természet bennünket.
7: Ráadásul akkor évtizedekkel ezelőtt figyelmeztetett.
11: Gyakorlatilag 93-ban kezdődött az első, de 2000 kőkeményen figyelmeztetett a 2000-es évek eleje bennünket.
7: Müller Zoltán.
12: Én is úgy gondolom, hogy egy összetett folyamatról van szó. Mindenképpen kiemelném a globális klímaváltozás hatását, és meggyőződésem, hogy nagyon fontosak a hosszú távú trendek, hiszen ha megnézzük a csapadékviszonyoknak az alakulását, akkor egyértelmű a kép, és ez sajnos hosszú távon is borús jövőt vetít elénk, és azt támasztja alá, hogy ezekre a helyzetekre fel kell készülnünk a jövőben.
7: Melyik az az adat vagy látható jelenség, amiből, mint szakember azt mondják, hogy nagyon nagy a baj, és amire nem csak most nyáron kell azt mondanunk, hogy nagy a baj, van-e olyan adat, amire támaszkodni lehet, és ami pontosan megmutatja, vagy ami a legriasztóbbnak tűnik mostanság?
11: Hosszú távra nem tudunk előjelezni, tehát azt a fajta adatsor, ami rendelkezésre áll, az a múlt. Abból, hogy most én ezt elmondjam, hogy a következő évben mi történik, ez egy nagyon nehéz dolog. Tehát ez egy nagyon komoly modellezés kérdése, pontosan nem lehet meghatározni. Az biztos, hogy amikor egy készlet elkezd csökkenni, annak a visszatöltődése az egy hosszabb folyamat lesz. Tehát nehogy valaki azt higgye, hogy a következő év egy csapadékos év lesz, akkor ez minden visszaáll. Tehát több év kell ahhoz, hogy rendeződjön ez a viszony, és beálljon az a fajta egyensúly, ami kell. Pont erre hívta fel a figyelmet, hogy nekünk most kell gondolkozni azon, hogy mik azok a beavatkozások, és erről vitatkoznunk kell majd. És a döntéshozók elé igenis le kell tennünk azokat az alternatívákat, hogy hogyan lehet ezt megoldani, vagy hogy lehet csökkenteni. Megoldani biztos, hogy nem lehet. Tehát nagyon fontos az, hogy nincs olyan, hogy öncélú vízgazdálkodás. Tehát nincs

0: Ezeket megnézzük az elmúlt 20-30 évben, akkor nagyon riasztó jeleket látunk, hogy milyen mértékben csökkennek a felszínti vízkészleteink, és ahogy elhangzott, nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy a visszatöltődés nem egyik pillanatról másikra megy, és kicsit újra kellene definiálni a társadalomnak a viszonyát a vízhez, és azt belátni, hogy amikor van víz, amikor van egy csapadékos időszak, akkor kell megtartanunk, megfognunk a vizet, hiszen akkor tudnak visszatöltődni a készleteink, mind a felszíni, mind a felszínalatti vízkészletek.
1: Na, ha vízmegtartásról beszélünk. A volt miniszterelnöknek 2023. szeptemberében volt egy olyan mondata, hogy Magyarország nem szenved vízhiányban, több víz távozik az országból, mint amennyi bejön, és ha kell, csatornán bárhova el tudjuk vinni. Ugye ez annak kapcsán hangzott el, hogy kritika érte az akkumulátorgyár építési dömpinget, és az volt sokak félelme, hogy pontosan a vizeink ezt nem fogják bírni, hiszen iszonyatosan vízigényes területről van szó. Szakmailag ez az állítás egyébként, hogy Magyarország nem szenved vízhiányban, és egy vizeiben gazdag ország, ez még 2026-ban igaz?
2: Teljes egészében nem. Tehát nem vagyunk olyan gazdagok ebbe, egyértelműen mutatja az idei asszály. Tehát amikor többletkészletünk van, amikor ténylegesen csapadék van, belvíz van, árvíz van, ezeknek a visszatartására nincsenek meg azok a létesítményeink, vagy nincsenek olyan állapotban azok a létesítményeink, ami fel tudná fogni ezt a vizet, és utána egy asszályosabb időszakban ezzel tudunk gazdálkodni.
1: Ezt hívjuk vízmegtartási képességnek?
2: Igen, pontosan. Tehát, hogyha most megnézzük nagyságrendileg, és akkor most hasonlítom a Velencei tóhoz. Durván a síkvidéki, tehát az alföldi területeken 2,5-szer nagyobb tározó kapacitásán rendelkez, ezt úgy hívják, hogy belvíztározó, és a Donvidéken pedig 2 velencei tónyi, tehát körülbelül egy olyan 100 millió köbméter, az a kapacitás, amit vissza tudunk tartani. Körülbelül, hát én ha jól emlékszem, olyan 30 évvel ezelőtt volt már, amikor a Donvidéki tározó programot először az ágazat letette. Hogy ténylegesen vissza kell tartani azt a csapadékot, amikor többletünk van. Hiszen ilyen asszály idején gyakorlatilag csak egy mentés folyamatát tudjuk, tehát egy holtágba vissza tudjuk rápálni a vizet, hogy az élővilág ne sínlődjön, de gyakorlatilag nagyon nagy beavatkozást nem tudunk végrehajtani, tározókkal tudunk. Hát ezt gyakorlatilag fejlesztenünk kell, és most itt az idő arra, hogy most gyakorlatilag ezt elkezdjük, ezt a gondolkodást.
3: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
1: 150 éves az Andrássy út, Európa egyik legszebb sugárútja. Ennek megünneplésére szeptember 6-áig tartó programsorozat kezdődött. Ez idő alatt be lehet nézni az Andrássy úti házakba, és a szervező, az 5-10 művelődési ház és a városi platform tematikus sétákat is szerveznek. A kéthetes ünnepet záró előadáson a villágban, palotákban hajdan élő mágnásokról tart majd előadást Kordos Szabolcs író, újságíró, például Hopp Ferencről, a legendás Ázsia utazóról.
4: Aki nekem személyes kedvencem, és neki a kultúrához is van köze, és a bizniszhez is, az Hopp Ferenc. Ő volt a magyar Phileas Fogg, hogyha valaki még emlékszik így a 80 nap alatt a Föld körül című gyerekkoromban nagyon kedvelt regényre. Hopp Ferenc, ő is külföldről jött, tehát hogy Morvaországból, a mai Csehországból származott ide, rettentő fiatalon, hogy aztán egy másik, hát ő is budapestivel, most ezt persze idézőjelbe értettem, Stefano Calderonival szövetkezzen, aki meg Olaszországból származott, és nekik a Vörösmarty téren, a mai Vörösmarty téren volt egy galériájuk, fotószalonjuk, ami nagyon jó marketingnek örvendett, mert mindenki mint a most a bulvárlapokat nézegeti, hogy mi történt a hírességekkel, meg az ismerősökkel. Hát a fényképeket odarakták ki a kirakatba, és mindenki megnézhette, hogy ki nősült, ki ment férjhez, hogyan nézett ki az esküvőn, és ez jó bizniszt csinált az üzletnek. És aztán Hopp Ferenc továbbfejlesztette Calderoni úrnak a üzleti tervét, és amikor bejött a magyar oktatási reform, akkor mindenfajta oktatási tárgyakat is gyártott, és ezzel lett igazán gazdag. És 50 éves korában ő fogta magát, és világá ment. Nagyon tervszerűen egyébként, mert hogy mindenhol úton lehetett érni. A munkatársai pontosan tudták, hogy most éppen Jemenben van, Mongóliában, vagy éppen San Franciscóban. A céges leveleket megkapta, utasításokat adott. Ő maga pedig, hát ha jól emlékszem, akkor 6-szor vagy 8-szor került meg a földet, és az utolsó útjára, ami másfél éves volt, már 80 éves kora fölött vállalkozott. És hogy hogyan jön ebbe a kultúra? Hát úgy, hogy ő szenvedélyes gyűjtővé vált, és elsősorban a keleti.

0: tárgyak érdekelték. Először meglehetősen hát koncepció nélkül összevásárolt mindent, ami neki tetszett, és aztán később, ahogy neki is nőtt a tudása meg a tapasztalata, már pontosan fel tudtam mérni azt, hogy mely tárgyak azok, amelyek igazi művészi kulturális értékkel bírnak, és már tudatosan gyűjtötte ezeket. Úgyhogy 4000 darabot halmozott ezekből a tárgyakból fel, és nagyon szívesen mutogatta az Andrássy úton lévő villájában, lakóhelyén azoknak, akik betértek hozzá, és egy kisebb, egy ázsiai kertet is berendezett, amely teljes mértékben az ő ázsiai kalandjainak a lenyomata volt. És hát rettentően megindító, hogy amikor a 20. század hát vérfürdősebb időszakaiba, vagy hát politikailag terhelt időszakaiba lépett, akkor ő is felismerte, hogy a tanácsköztársaság ez az amaz, hogyha idegeneket költöztetnek be a házba, akkor valószínű, hogy ennek a gyűjteménynek mindörökre vége. És akkor levelet írt, hogy szívesen ráhagyja, gyermekei nem voltak, az épületet és az egész gyűjteményét az államra. Egy feltétellel, hogy a továbbiakban múzeumként lesz látogatható. És hát így történt meg az, hogy a mai napig Hof Ferenc nevét viseli az a múzeum, amelyet az Andrássy úton bárki megnézhet, és egyébként a levél elolvasása után néhány nappal, hogy az állam ebbe beleegyezett, néhány nappal később Hof Ferenc meg is halt. Szerintem már csak erre várt.
1: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
2: Újabb súlyos ügy a debreceni Kattel akkumulátorgyárban. 9 dolgozónál fokozott nikkelterhelést mutattak ki, a hatóság pedig 3 üzemrészben leállította a munkát. Civil információk szerint mindez egy katódpor kiömléssel függhet össze. Mi történt pontosan a gyárban, és mit lehet tudni a dolgozók veszélyeztetéséről? Kapcsoljuk Polgár Tóth Tamást, a Debreciner újságíróját. Jó reggel, Tamás!
3: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat.
2: Mit tudunk biztosan, mi történt a Kattel területén?
3: Amit biztosan tudunk, az az, hogy a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium tájékoztatása szerint nem alkalmaztak megfelelő munkavédelmi tehát megoldásokat, és emiatt valóban ki voltak téve a dolgozók jelentős mennyiségű nikkelnek, vagy legalábbis kimutatták a szervezetükben. Mi arról értesültünk, hogy a cég saját biológiai expozíciós monitoring vizsgálata mutatta ki a dolgozók szervezetében a nehéz fémet. Ezt úgy kell elképzelni, hogy vér vagy vizelet vizsgálat, és ezt követően vizsgálódott ott alaposan a hatóság. Emiatt egyébként a cellagyár, az elvileg még nem is működő cellagyár 3 részlegét vagy 3 üzemét is bezáratta a hatóság.
2: Azt megerősítette bárki, hogy valóban katódpor kiömlés történt? Tehát ez okozta ezt a dolgozóknál kimutatott terhelést?
3: Nem, ezt egyelőre még nem erősítette meg senki. Tompa Enikő osztálygyűlési képviselő volt az, aki odáig ment a részletek ismertetésében, hogy azt is közölte, hogy nem megfelelően biztosította a CETL a dolgozók számára az egyéni védőeszközöket, de azt, hogy pontosan hogyan érintkeztek ezzel a katúranyaggal, arról még egyelőre nem számolt be senki a Mike Pércsi anyákon kívül, hogy ők voltak azok, akik úgy értesültek dolgozóktól, hogy itt katódpor kiömlés történt.
2: A hatóság 3 üzemrészben megtiltotta a munkavégzést. Ez tudnie, hogy mekkora területet érint, meg hány dolgozót érint?
3: Azt nem tudom pontosan, hogy mekkora területet és hány dolgozót érint. Ugye elvileg ebben a cellagyárban jelenleg már több százan dolgoznak, tehát mi úgy tudjuk, hogy ez a 9 eset egyébként mi informálisan 10-valamennyivel értesültünk, de minden esetre nagyságrendileg ilyen 9-10 körüli eset, ez több mint 400 dolgozóból jött össze. Tehát ez biztos, hogy több mint 400-an dolgoznak ebben a cellagyárban, úgyhogy mondom még egyszer, a tömegtermelést itt még el sem kezdték elvileg.
2: Van-e bármi információ arról, hogy mit mondott maga a gyár? Elismerik a történt balesetet, az anyag kiömlést, vagy még hallgatnak?
3: Hát ugye annak ellenére, hogy a Mikepércsi anyák már augusztus 24-én este előálltak ezekkel az információkkal, a CGTL még nem reagált semmit erre hivatalosan, még nem adta ki közleményt. Egyébként már augusztus 26-ára ígérték azt, hogy hivatalosan is kommunikálnak valamit az ügyben. Mi is várjuk természetesen a közleményüket.
2: Ugye 10 millió forintos környezetvédelmi bírságot is kaptak egyébként több szabálytalanság miatt. Erről tegnap lehetett szintén hallani. Ez a mostani eset ugyanannak a problémának egy újabb jele, vagy teljesen két külön ügyről van szó?
3: Teljesen két teljesen külön ügyről van szó, hiszen ezt a 10 millió forintos bírságot, amiről Tárkányi Zsolt országgyűlési képviselő számolt be néhány nappal ezelőtt, ezt alapvetően hulladék gazdálkodással kapcsolatos szabálytalanságok miatt szabta ki a hatóság a CGTL-re. Itt olyanokra kell gondolni például, hogy nem jelölték megfelelően a gyűjtőedényeken azt, hogy milyen anyagokat gyűjtenek ezekben, és emiatt a hatóság nem tudta például megállapítani azt sem, hogy megfelelő edényekben történik a gyűjtés.
2: Debrecenben az akugyárak körül azért már sok incidens volt az elmúlt hónapokban. Helyben mit változtat ez a történet a gyárral kapcsolatos bizalman, illetve a polgármester például most reagált-e valamit, mert ugye itt az ő hozzáállásában is volt némi változás, hogy úgy mondjam.
3: Azt fontos tudniuk a hallgatóknak, hogy itt nem egy akkumulátorgyárról beszélünk Debrecen esetében, hanem legalább 7 akkumulátoripari beruházásról. Ez azért is fontos hangsúlyozni, mert hogy ezekkel kapcsolatban folyamatosan jönnek elő ügyek, annak ellenére, hogy ez az iparág még mindig nagyon fiatal Debrecenben. Tehát, ahogy említettem, a cellagyár hivatalosan még nem kezdett el működni, és a másik akkumulátorgyár, az Eve Power sem kezdte még meg a működését a városi északnyugati részén, de ott van a Semcorp szeparátorfóliagyár, amit már ugye be is záratott ideiglenesen legalábbis a hatóság különböző szabálytalanságok miatt. Én azt veszem észre, ami a leglátványosabb, hogy a lakosok többsége nem tudja már követni azt, hogy melyik gyár kapcsán mi történik. Ők arról értesülnek, hogy egy gyár az bezáratott ideiglenesen hatóság. Ők arról értesülnek, hogy egy 10 milliós bírságot kiszabott a hatóság, de azt nem feltétlenül tudják követni, hogy pontosan melyik üzemről van szó. Sokszor látom azt, hogy frusztráltak emiatt a lakosok, illetve azt, hogy értetlenül fogadják, hogy ha már egyszer bezáratott a hatóság egy gyárat, akkor hogyan lehetséges, hogy ott most meg kell bírságolni. Nyilván emiatt, mert hogy nem tudják elkülöníteni egymásról a különböző beruházásokat, és emiatt egyre türelmetlenebbek, egyre több olyan hozzászólással találkozni a debreceni közösségi média felületeken, többek között a debreceni újság közösségi média felületén is, hogy nem megbüntetni kellene ezeket a gyárakat, hanem most már be kellene zárni véglegesen.
2: Világos. Polgár Tóth Tamásnak, a Debreciner újságírójának köszönöm szépen. Izgalmas lesz ennek fényében majd a szeptember 6-ai közmeghallgatás, ami hosszú idők nem meghallgatása után lesz. Köszönöm még egyszer az információkat, Tamás.
1: Közlekedés.
4: Kívánok! Budapesten a Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a külső sávot, mert beszakadt az útpálya. A Dózsa-György úton a Szondi utcánál a Váci út felé lezárták a belső sávot, az ellenkező irányban pedig időszakosan kell sávlezárásra számítani átépítés miatt. Napközben torlódásra kell készülni. Nem működnek a jelzőlámpák ma reggel 8 és délután 3 óra között a 11. kerületben a Bartók Béla út Tétényi út csomópontban karbantartás miatt. Rebbenszky Gergő, VKK Info.
2: Most pedig rövid hírek Bordi Andrástól.
5: Meghallgatták a vagyonvisszaszerzési hivatal elnökjelöltjeit. Tovább csökkent a hazai alapkamat. Napos felhős időnk lesz elszórtan záporokkal. Meghallgatta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal közpénzügyi elnökhelyettes jelöltjeit az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. Hantos István, a testület Tiszás elnöke az ülés után azt mondta, 5 jelöltet hallgattak meg, jellemzően adóigazgatási, valamint vám és pénzügyjel, illetve közvagyonvédelemmel foglalkozó szakemberek mondták el véleményüket, koncepciójukat. A bizottságban a nyomozati elnökhelyettes jelölteket hallgatja meg. Szigorítja és pontosítja a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat a kormány, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta hangsúlyozta, közérdek, hogy megismerhető legyen, kik állnak a magántőke alapok és a kockázati tőke alapok mögött. A törvényjavaslat emellett átláthatóbbá tenni a közbeszerzéseket, szigorítaná az átláthatósági szabályokat, jobban meg lehetne ismerni az ajánlattevők tulajdonosi hátterét, és bővülnének a közzétételi kötelezettségek is. Ismét 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A döntést, amely megfelel az elemzői várakozásoknak, a vártnál kedvezőbb inflációs folyamatokkal indokolták. Megműtötték a balesetet szenvedett Gripen vadász repülőgép pilótáját. A beavatkozás sikeres volt, a katona várhatóan teljesen felépül. A baleset körülményeit külföldi szakemberek bevonásával vizsgálják. Magyarország tűzoltókkal és eszközökkel segíti Szerbiát az országot sújtó erdőtüzek megfékezésében, közölte Pósfai Gábor belügyminiszter. A kontingens 12 hivatásos tűzoltóval és 4 speciális járművel indult útnak. Az erdőtüzek oltásában a többi között német, cseh, román és szlovák egységek is részt vesznek. Szerbiában kritikus a helyzet. A Deliblati homokpusztán csak nem 4000 hektár égett le, ebből több mint 3100 hektár erdő. Itthon egyre nagyobb területen csökken a felhőzet és süt ki a nap. Kezdetben a keleti észak-keleti tájakon, majd délután az Alpok alján is lehetnek záporok, zivatarok. A szél időnként megélénkül. A hőmérséklet délután 27 és 32, késő este 16 és 23 fok között valószínű. Ennél kissé hűvösebb észak-keleten lehet. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos. Hírekkel, részletes beszámolókkal legközelebb 7 órakor jelentkezünk.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Ne kockáztass! Guríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted!
7: Válasz gazdagon felszerelt vitarát már 7,5 misitől, vagy S-Cross-t már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
1: Reklámot hallottak. Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
2: A mikrofonnál Benyó Rita, 6 óra 35 perc van. 2 évvel ezelőtt még a Fidesz-KDNP adta a legtöbb képviselőt a pécsi közgyűlésben. 8-an ültek a frakcióban. Mára viszont éppen a felére olvadt a létszám, néhány hónap alatt 4-en távoztak. Mi történik a pécsi Fidesz-szel? Helyi konfliktusról van szó, vagy már a párt országos válsága látszik Pécsett is? Erről kérdezem Güth Ervint, a Telex pécsi tudósítóját, a Mecseki Műzli alapítóját. Jó reggelt!
8: Jó reggelt! Üdvözlöm a hallgatókat!
2: Hogyan jutott el odáig a pécsi Fidesz, hogy a 8 fős frakcióból néhány hónap alatt 4 ember maradt?
8: Hát szép sorban. Az első kilépő az igazából májusban jelentkezett azzal az egyik közgyűlésen, kb. Így meglepetésszerűen, hogy akkor ő a jövőben nem szeretné a Fidesz frakció sorait gyarapítani, mert vagy úgy érzi, hogy a civil életében ez hátrányokat jelent számára, tehát hogy sok negatív kritikát kapott a szakmai a munkájában is. Ő volt az első, aztán a KDNP-nek az egyik helyi vezetője lépett ki a Fidesz-KDNP frakcióból, majd pedig egy újabb kilépő még ugyanebben a hónapban, júliusban, és most hát az utolsó, az pedig Tiráki Attila, aki a Fidesz-KDNP-nek az országgyűlési képviselőjelöltje is volt az áprilisi választáson.
2: Az ő távozása gondolom emiatt nagyobb jelentőségű is.
8: Hát mindenképpen, de mondjuk talán ő az övé a legkevésbé meglepő. Hát, hogyha nekem kellett volna fogadni, akkor szerintem ő lett volna az első, akit mondok, hogy távozni fog, mert hát már a kampányban is az ő, hogy mondjam, úgy próbáltak pozícionálni, hogy nem kifejezetten a Fidesz jelölt, hanem egy civil jelölt, aki a Fidesz támogatásával indult, és hát a logó, a Fidesz logója sem szerepelt mindig a kiadványokon, amiben a Ciráki professzort hirdették, szóval talán ez a három közül, vagy a négy közül a legkevésbé meglepő.
2: Kamarás Péter és Nagy Klaudia arról is beszélt, hogy nem látják a megújulást, illetve rossz a helyzetértékelés. Mi zajlik most a pécsi Fideszben? Tehát egyáltalán látszik-e, hogy ott valakik próbálnak valamit csinálni, vagy most a teljes szétesettség látszik?
8: Hát inkább az utóbbi, de azért azt hozzá kell tenni, hogy Pécsen a Fidesz azért, hogy is mondjam, tehát az elmúlt 8 évben mutatta már a hanyatlás jeleit, tehát ugye a városnak is ellenzéki polgármestere van 2019 óta, a 2018-as parlamenti választáson is az egyik, és 2022-es választáson is az egyik olyan vidéki választókerület volt a Baranya 1-es, a pécsi központú, ami, ahol a Fidesznek nem sikerült nyernie, tehát a Fidesz gyengülése valójában nem most kezdődött itt helyben, de hát az országos trendek tükröződnek azért abban, hogy ami most zajlik leginkább. Hát és igen, ketten, tehát a Háber István, aki az elsőként írja, illetve Ciráki Attila inkább ilyen személyes ambíciókat említett azért a kilépése kapcsán, még Nagy Klaudia és Kamarás Péter arról írt elsősorban a közösségi médiás bejegyzésében, hogy nem elégedettek az úgynevezett megújulási folyamatokkal, a szembenézéssel, hogy mi történt, és hogy mit kellene tenni. Szóval inkább ez a kettő az, ami a párt megújulásáról szól, a másik az pedig hát saját bevallásuk szerint is inkább a saját ambícióikról.
2: Helyi szinten hangoztak el olyan értékelő mondatok, amire sokan egyébként országos szinten is várnak, akár a párt vezetéstől, hogy mi okozta ezt a nagy arányú vereséget, hogy mit kellene másként csinálni. Vannak-e konkrétumok, konkrét értékelő mondatok ott helyben?
8: Hát az egyik az éppen Kamarás Péter, a KDNP-nek volt baranyai vezetője, pécsi baranyai vezetője, aki erről így nem sokkal a választás után már nyíltan beszélt, de hát mondom, hogy ki is lépett a pártból is, tehát nem csak frakcióval. Mást én nem nagyon fedeztem fel ilyen kritikus gondolatokat. Hát nem. Éppen ez volt az, amit szerintem tényleg így hiányzik is az említett képviselőknek, a kettőnek, aki így lépett ki.
2: Sokszor elhangzott, a Fidesz kongresszusán is elhangzott, az volt az egyik fő kritika, akár Orbán Viktor felé, vagy a pártvezetés felé is, hogy nagyon egy erőközpont volt, és hogy a vidék szava az nem jutott el a pártközpontba. Ez így van-e Pécsett is?
8: Hát amennyi lecsapódik, azért továbbra is hozzáteszem azt, hogy a Fideszből nehezen lehet ilyen belső információkat kiszedni.
2: És ez most is így van, nem csak az elmúlt években?
8: Ez most is így van, tehát még a kritikusan fogalmazzák meg a gondolatokat, azok is, hogy mondjam, a független sajtóval nem feltétlenül osztják minden gondolatukat. Azt tudom, hogy volt belső értékelés, tehát de mármint a helyi szervezet is megkapta gyakorlatilag azt azokat az információkat, amit a kongresszuson elhangzottak, de a választás eredményével kapcsolatban, de hogy ezen felül az ő véleményüket mennyire vették aztán figyelembe, azt nem tudom.
2: Látszik-e, hogy van már mondjuk új vezetője, vagy van-e valaki, aki egyáltalán aspirál arra, hogy vezetse a Fideszt ott helyben?
8: Hát kettős megújulás azért történt, mert hogy ugye a Fidesz átállt egy újfajta irányítási szerkezetre, vagy nem tudom, hogy az elnökségben jóval többen vannak. Ezen gyakorlatilag Nagy Csaba lett a Fidesznek a Baranyai vezetője, mert ugye volt egy olyan szerveződés, hogy választókerületi szinten voltak vezetői a pártnak, most pedig megyei szinten vannak, és akkor ez lett a Nagy Csaba volt országgyűlési képviselő, aki júniustól megkapta, visszatért a megyei közgyűlésnek az élére is. Ehhez kellett egy másik távozó, tehát hogy azt se felejtsük el, hogy a Baranyai megyük önkormányzatban Őri László volt választókerületi elnök is távozott, szóval ő is kilépett gyakorlatilag a közéletből, távozott a pártból is, és ő helyére került Nagy Csaba. Helyi szinten pedig a pártot, tehát Pécsen továbbra is a Díja Péter vezeti, aki jelenleg a Fidesz-KDNP frakció vezetője is a pécsi közgyűlésben. Ő is volt a polgármester jelölt 2024-ben, de hát nem tudott nyerni.
2: Güte Ervin, a Telex pécsi tudósítója, a Mecseki Műzli alapítója. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt, és a hallgatóknak mondom, hogy bő egy óra múlva itt lesz Bóka János, a Fidesz frakció vezetője, úgyhogy majd részletesebben és országos szinten is folytatjuk ezt a témát.
1: Felkelő, közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
2: Hosszú évek tervezgetése után végre úgy tűnik, hogy valóban elindulhat a Népliget megújítása, a Budapest egyik legnagyobb közparkja. Közben évtizedek óta vár arra, hogy ismét valódi városi parkként működjön. A mostani minden eddiginél forróbb nyár meg is mutatta, hogy mekkora szükségünk van minél több zöld szigetre. De mit lehet és mit érdemes megőrizni a múltjából, mitől válhat újra vonzóvá is, miért kellett idáig várni? Vince Miklós építészeti kritikussal beszélgetek, aki már itt van velem a stúdióban. Köszönöm szépen, hogy ezen a korai órán bejött hozzám.
9: Jó reggelt.
2: Kezdjük azzal, hogy miért kellett ennyit várni?
9: Nagyon jó kérdés, a fogalmunk sincs, hogy miért kellett ennyit várni. Leginkább azért, mert a zöld területek fejlesztése az elmúlt 16 évben, hát jól látjuk, hogy nem annyira volt fontos a Fidesz kormányoknak. Ugye látjuk a Városligetben is, hogy a zöld terület fejlesztés helyett inkább zöld terület csökkentés és beépítésben gondolkodtak. Eljött az idő, hogy ezen egy kicsit változtassunk, és hát tényleg hosszú évek munkája kellett ahhoz, hogy a főváros valamit ezzel tudjon kezdeni. Ötletpályázatot írtak ki, ennek ugye lett győztese, több harmadik, több második díjat osztottak ki, összefésülték a terveket, és hát most 2026 nyarán vagyunk ott, hogy van egy koncepció főváros kezében, amit még sajnos nem láthattunk, de látva a győztes pályaműveket, azért van némi fogalmunk, hogy ők mit gondolnak erről. Ugye Karácsony Gergely tegnapi napon tette közzé a terv egymondatos rövid kis leírását. Jó lesz, de kérdés, hogy mikor lesz kész. Ugye ez az államtól is függ, mivel a Népliget az nem budapesti, hanem van benne állami tulajdon is.
2: Ezt meg is válaszolta azt a kérdést, hogy miért nem tudja ezt a főváros megcsinálni önmaga.
9: Megcsinálhatnám, hogyha az engedélyt megkapná az államtól, hogy mindenhez hozzányúljon, de nyilván ennek költsége van, ennek ideje van. Ugye nyilván a látványterveket jól ismerjük, amikor valamit építeni akarnak, látjuk a képeken, hogy hatalmas erdőben állnak az új lakóházak, az új parkok azzal nagyon gyönyörűek, de ugye a fáknak meg kell nőnie, a cserjéknek be kell állnia. Sok év, több év lesz.
2: Említette már a Városligetet, de azért itt is egy olyan parkról van szó, a Népliget is egy olyan park, ami egyébként eredeti funkcióját tekintve sem csak egy zöld felület, sem csak egy park. Ugye ott, ahogy a Városligetnél, ott ugye az angol park, meg színház, és a többi, itt is volt szórakoztató funkciója mindig is a parknak. Kell-e, hogy most is legyen úgymond szórakoztató funkciója a parknak, illetve látszik-e egyáltalán az a koncepció, hogy van elképzelés, hogy mire használjuk ezt a parkot, mert nyilván igazából az a lényeg, hogy a funkciót eldöntsük, és akkor tudunk hozzárendelni minden mást.
9: Ez egy pihenőpark lesz, ugye szinte nulla beépítéssel. Van ugye benne a planetárium, aminek ugye nagyon örülünk, hogyha végre megújul, nem tudjuk még, hogy miként, több opció van, de egy biztos, a planetárium élni fog, 2027-ben jó eséllyel megnyílik. Ezen túl nagyon nagy épületre itt nem kell gondolni. Az, hogy lesz benne egy kávézó, lesz benne több játszótér, lesz benne kutyafuttató, lesznek benne ilyen-olyan parkrészek, az egy teljesen természetes dolog. Ne várjuk azt, mint ami a Városligetben most 2026-ban fogad minket, mert egyszerűen nem kell ezt betöltenie. Ugye a századfordulón nyilván a mutatványosok tere működött itt, Szánkócs húzdától kezdve a város legnagyobb sörkert étterméig, tényleg ez egy szórakoztató komplexum is volt a pihenéstere mellett.
2: És most mennyit kell visszahozni ön szerinte múltból?
9: Hát egy nagy vendéglőt azt már sajnos, hogy a fújhatjuk, hiába volt műemlék, azt lassan 10 éve lebontották. A múltból szerintem a planetárium visszatérésére van szükség, és arra, hogy az aktív pihenésnek is a tere legyen, ne csak a csendes, elmélyült pihenésnek és fűben fekvésnek.
2: Miért amellett, hogy szükséges, hogy az engedélyek miatt az állam belelépjen, ez van-e akkora beruházás egyébként, hogy ismerve a főváros állandó nehézségeit, amúgy se tudja egyedül megcsinálni?
9: Főváros nehézségei azért egy picit lehet, hogy most csökkennek azzal, hogy nem kérnek számon rajtuk irányosan nagy mértékű befizetéseket, de a tulajdonosi háttér miatt van leginkább szükség az államra, valamint amiatt is, hogy a tervnek a legelső lépcsőfoka az lenne, hogy az úgynevezett szürke vízvezetéknek a vizét bekössék ugye a mai parkba, hogy mindennek az alapja az, hogy a növények, amiket majd elültetnek, elhelyeznek, lesz-e öntözési rendszerük. A szürke víz ugye az a háztartási szennyvíz, amiben nincsen benne a vécéblítés, de hogy a mosogatás, a kézmosás, a zuhanyzás és a többi az igen. Ez egy olyan víz, amit a csatornában 24 óráig egészen nyugodtan lehet használni, nem lesz baktériumokkal teli. Ezekkel öntözni valamit egyébként egy teljesen elfogadott modern dolog, jövőben mutató, nem kell hozzá ivóvizet használnunk. Ehhez kell az állam. Ez a vezeték, ez nyilván megcsapolásra kerül majd, egy hálózatot kell ebből kiépíteni, hatalmas összegek repkednek, nem tudom pontosan, hogy mennyi, mekkora összegről van szó, de ezek milliárdos tételek és a fa beruházások is nyilván állami segítséggel kell, hogy végbe menjenek.
2: Említettem én most itt félmondattal a felkonferáló szövegemben, hogy ez a nyár is megmutatta, hogy mekkora szüksége van a városnak az ilyen zöld szigetekre. Mondjuk igazából én most nem olyan rég jártam Barcelonába, nem a szigetekre lenne nagy szükség, hanem arra, hogy folyamatos zöldítés, fasorok és füvesítés legyen. De mégiscsak, hogyha most a Népligetre nézünk és koncentrálunk, tud-e segíteni egy-egy ilyen park, vagy akár a Népliget, tud-e nekünk segíteni abban, hogy ne fulladjunk meg a városban ilyen klímahelyzetben?
9: Nyilván ugye a levegő tisztítás, ez egy fontos feladat ennek a zöldítésnek. Szükség van arra, hogy az első vizet begyűjtsük, ezek ugye párologtató rendszerekbe kerüljenek, szükség van arra, hogy ezek a fák nagy számban körülöttünk legyenek, minden talp alatnyi teret a fővárosban ma jó esélye a parkkal kéne ahhoz beépíteni, hogy a városban a levegő minősége, a hőmérséklet jobb legyen, hogy az úgynevezett városi hőhatások ne alakuljanak ki, legyenek hűvösebbek az utcák. A Népliget ebben hatalmas segítséget fog nyújtani. Ma is egyébként nyújt, hogy ez ma is egy fontos zöld szíve Budapestnek, de ez a helyzet, ez fokozható, a fáknak sűrűsége növelheti, ugye a radó terv a fővárosnál azt célt tűzte ki maga elé, hogy a fák számát hatalmas mértékben megnöveli 2030-ig, hogy egy emberre ugye sokkal több fa jusson leosztva. Rengeteg olyan módszer van, ami intenzívebbé teszi a levegő tisztítást és a zöld fejlődését. Ezeket be fogják vetni.
2: A Népliget az elmúlt, hát szerintem most már inkább évtizedekben nem az a hívószó volt, amire mondjuk a családok elindultak volna, hogy most oda megyek a Népligetbe a gyerekkel. Míg ez sokáig egyébként a Városligetnél is így volt, és minden civil kritika mellett azért az látszik, hogy a családok elkezdték használni a Városligetet. Mi kell ahhoz, hogy, mert itt szociális kérdésről is sok szempontból szó van, a Népligetet használják sokszor hajléktalanok arra, hogy meghúzzák magukat, nyilván sokszor használják drogdillerek, és a többi, és a többi. Szóval, hogy itt nem csak egy építkezésről és parkfelújításról van szó, sokkal több mindenről van szó. Ez látszik-e a tervekben, vagy egyáltalán dolga-e a fővárosnak, meg a tervezőknek, hogy ezt valahogy felszámolják, és ehhez valahogy egyébként társadalmilag érzékeny módon nyúljanak hozzá?
9: Nem látjuk ugye a pontos terveket, még csak azt, hogy 3 évvel ezelőtt milyen tervek győztek a pályázaton, de ez az öntisztulása spontán megy végbe egy ilyen helyzetben, hogyha egy park megszépül, hogyha egy parkot kiépítenek, akkor ott átalakulások történnek. Én bízom abban, hogy ezt meg lehet oldani társadalmilag érzékeny módon, bízom abban, hogy a parkfejlesztéssel párhuzamban az állam vagy a főváros lassan létrehoz olyan szociális intézményeket, rendszereket, amik ezeket az embereket, akik vagy az utcán élnek, vagy a parkban, tudja segíteni, vissza tudja jutatni egy olyan pozícióba társadalomban, ahol ők egyébként szeretnének lenni, vagy ahol egyébként nekik helyük van. Nem aggódom amiatt, hogy a Népligetnek az állapota a következő években az stagnálni fog. Azzal, hogy ezeket a kerteket létrehozzák, azzal, hogy játszóterek jönnek létre, hogy akár ilyen kulturális célt kapnak a ligetnek egyes részei, meg fog változni. A Városligetben sem úgy megyünk be, hogy azt gondoljuk, hogy most nekünk bármitől félnünk kell. A Városligetben nem rabolnak ki minket, a Városligetben nem veszik el a telefonunkat. Nem hiszem, hogy aggódnunk kellene.
2: Vince Miklós építészeti kritikus, köszönöm szépen, hogy itt volt.
9: Köszönöm szépen.
1: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
2: Gyors helycsere itt a stúdióban, nem vagyunk még hozzászokva ahhoz, hogy ilyen kora reggel ennyien élőben itt vannak velünk. Nagyon szépen köszönöm Madár Istvánnak, hogy itt van velünk. A kormány napokon belül benyújtja ugye a 2026-os pótköltségvetést, miután kiderült az eredetileg tervezett 3,7%-os hiány helyett akár 8% fölé is elszaladhatott volna a deficit. Ezt most ugye 7,5%-ra lövik be Kármán Andrásség. Közben elkezdtek érkezni az uniós pénzek, a jegybank csökkentette az alapkamatot, és hát a kormány tervei szerint egyszer csak mihamarabb lesz eurónk. Úgyhogy mindezekről beszélgessünk. Madár István közgazdász van itt, tehát velem a stúdióban. Jó reggelt!
10: Jó reggelt kívánok!
2: Fordítsuk le a hétköznapi nyelvre. Mennyire rossz szám ez a 7-8% körüli költségvetési hiány, és hogy lehet ennyi, hiszen korábban az Unió nem engedte ezt?
10: Hát borzasztó rossz szám. 2020 óta nézzük azt, hogy nagyjából ilyen szinten van túlköltekezve a magyar költségvetés. Ez nagyjából azt jelenti, mintha egy ember 400 000 forintból élne, de minden hónap, vagy annyi pénze lenne, de minden hónapban 450 000 forintot költ el. Ez a maradék pénz, ezt mindig hitelből fölveszi, de a hitelnek kamata van, ahogy gyűlik az adósság, mert minden hónapban ennyivel többet költ, úgy lesz egyre magasabb a hitel, egyre drágább a hitelkamat, és ezzel tulajdonképpen egyszer csak fölnéz az ember, és azt látja, hogy a jövedelmének jelentős részét megeszi a kamat, annyit, amennyire mondjuk helyre lehetne rakni az egészségügyet. Jelenleg ez a helyzet Magyarországon, és az a helyzet, hogy ez a mostani, hogy kicsit közgazdászabbul is legyek, azt lehet mondani, hogy a magyar állam minden évben keres rémülten a piacon 4-5 ezer milliárd forintot, valamilyen befektetőt, aki ezt odaadja neki, mert ennyi adóssága, ennyi túlköltekezése van. Az a helyzet, hogy ez rendkívül sérülékeny helyzet, és hogyha nem lett volna kormányváltás, akkor azt gondolom, hogy jelen pillanatban most éppen az IMF lélegeztetőgépén lennénk, hiszen az utolsó hónapokban már annyira elfogyott a közbizalom, a befektetői bizalom, és annyira nem volt a gazdaságpolitikának már hitelessége, hogy biztos, hogy egy jelentős tőke kiáramlás lett volna az országból, ami sajnos ide vezetett volna.
2: Az, hogy nem így van, ahhoz elég volt a kormányváltás, tehát az önmagában meghozta a befektetői bizalmat, vagy pedig tettek Kármán Andrásék ténylegesen olyan lépéseket, ami ezt az irányt elindítja.
10: Ez egyelőre nagy rész megelőlegezett bizalom. Uh-huh. Egyszerűen arról van szó, hogy láttuk, hogy már a választások előtt csak azzal, hogy a kormányváltás esélye megnőtt, nagyon-nagyon sok befektetőt tett pénzt arra, hogy Magyarország elindul egy jobb irányba, a gazdasági egyensúly újra helyreáll, az euróövezeti csatlakozáshoz szükséges feltételek megteremtésével a gazdaság helyzete stabilizálódik, és az erre vonatkozó spekuláció tulajdonképpen az, ami jelen pillanatban a gazdaságot, a gazdaságpolitika mozgásterét megnövelte. Hirtelen bejött több ezer milliárd forint az országba, ami hajlandó volt megfinanszírozni a költségvetés lozog a helyzetét, de az, hogy ez hogyan fog tovább folytatódni, arra most kell elkezdeni majd a gazdaságpolitikának leszállítani a bizonyítékokat.
2: Ez a nyár nem mutatta meg nekünk azt, hogy például az olyan szemtehenekhez, mint a rezsicsökkentés, akár hozzá is lehetne nyúlni, és akár ezzel megszorítások nélkül, átcsoportosításokkal lehetne faragni.
10: Látszólag a rezsicsökkentés az egy értékválasztási kérdés, ahol azt mondjuk, hogy az állam kölcsön olyan dolgokra, mint például az emberek energiaszámláinak az alacsony szinten tartása. Ugyanakkor közgazdászként azt is látjuk, hogy ez valójában olyan szempontból becsapás, hogy ezt a pénzt ezt ki kell fizetnie valakinek. Lehet, hogy az állam fizeti ki, de az államon keresztül az adófizetők fizetik ki. Tehát lehet, hogy ma kevesebbet fizetünk áramért, gázért, mint a piaci ár, de cserébe több adót kénytelen elvonni az állam, hogy ezt ugyanúgy valamilyen módon ki tudja fizetni annak, aki ezt megtermeli, ezt az áramot és ezt a gázt. Tehát ilyen szempontból azt lehet mondani, hogy ez tulajdonképpen csak egyfajta keresztfinanszírozás. Például ennek van nagyon fájdalmas része is, hogy a vállalati szektor az Európában az egyik legdrágább áram- és gázszámlát fizeti, tehát a legdrágább energiához jut hozzá, ez versenyképességi szempontból nagyon rossz, miközben a lakosság a legolcsóbb módon jut hozzá. Persze ez egy népszerűtlen dolog, ezt nyilván végig kell gondolni, hogy hogyan lehet, mert ez klasszikusan ez
2: hát a megszorítás. Addig lehet népszerűtlen, amíg mondjuk azt nem mondom, hogy cserébe mondjuk ezt a pénzt odaadom ablakfelújításra, házszigetelésre, és a többi.
10: Csak hát ezt a pénzt valóan nagyon kéne keríteni. Igen, tehát ez nem egy egyszerű dolog, azt látjuk, hogy az elmúlt években nagyon sokszor volt az, hogy a politika, aminek amúgy is egy sajátja, föléli a jövőt. Úgy éli föl a jövőt, hogy azokra a dolgokra, amik rövid távon nem látszódnak, hogy kárt okoznának, azokat háttérbe szorítja, arra nem költ. Nem költ oktatásra, nem költ az emberi egészségre, nem költ a vezetékes infrastruktúrára, a nagy ellátórendszerekre, a MÁV-ra, a vízvezetékekre, stb. Ennek egy része egyébként pont azért nincsen pénz, mert a rezsicsökkentés miatt nem folyik be elegendő abba a szektorba, és nincs idő felújítani, az amortizációt kezelni. Ezekre mind választ kell találni az új kormánynak, tehát ebből is látszik, hogy nem egyszerű a dolog, hiszen nem egyszerűen csak az, hogy túl sokat költ, hanem még rosszul is.
2: Nincs ellentmondás abban, hogy miközben azt mondja, és azzal kezdi, hogy hát ez a hiány, ez borzalmas, a közben a Magyar Nemzeti Bank újra kamatot csökkent, és Varga Mihály újabb kamatcsökkentéseket jelent be.
10: Ugye a jegybanknak az intézményi feladat az infláció letörése. Jelenleg az inflációban jól állunk, még a cél alatt is van, ezért egy jegybank, amelyik elsősorban ezt figyeli, megteheti azt, hogy kamatot csökkent. Ugyanakkor a jegybanknak általában nem csak az árstabilitásra, hanem a pénzügyi stabilitásra is figyelnie kell, és ebben is az a jelenség mutatkozik meg, hogy jelenleg van bizalom a magyar gazdaságpolitika iránt a befektetők részéről, ezért tud kamatot csökkenteni, mert a kamatcsökkentés ellenére nem kezd el szétesni a devizapiac, nem kezd el gyengülni a forint, és ezáltal az inflációs kép is megnyugtató marad. Jelenleg így vagyunk, de továbbra is egyelőre arról beszélünk, hogy ez egy megelőlegezett bizalom.
2: Nagyon rövid választ kérek, sikerült kifelé jönni már a gödörből, vagy csak most megállítottuk a nagyon nagy bajt?
10: Azt gondolom egyelőre inkább az a helyzet, hogy megállítottuk a bajt, a gazdaság növekedése még látványosan nem indult el, ugye jöntek az EU források, de azért attól se lehet feltétlenül csodákat várni, még akkor se, hogyha nagyon sok szimbolikus és tényleges előnye is van annak, hogy hozzájutunk ezekhez a pénzekhez, de azért egyelőre azt látjuk, hogy a jövő év lesz az igazán munkás, az idei költségvetést már látjuk, valamit stabilizáltunk rajta, de a jövő év lesz az, amelyik igazából eldönti ezt.
2: Madár István, nagyon szépen köszönöm, hogy itt
10: volt. Én is köszönöm.
1: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
11: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: A mikrofonnál pedig Benyó Rita, és hamarosan folytatjuk majd a Felkelőt, de most előtte jöjjön a Krónika.
1: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: Jó reggelt kívánok, a szerkesztőt Berente Mariant hallják, a bemondó Bordi András. Először a legfontosabbak röviden.
5: Tovább csökkent a jegybanki alapkamat.
2: Dróngyártó üzem elleni gyújtogatást hiúsított meg a rendőrség Szlovákiában.
5: Ma már egyre több felé süt ki a nap.
2: Következnek a részletek. Meghallgatták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnökjelöltjét. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója hangsúlyozta. Az új hatóságnak a korrupció elleni küzdelemben több más hatósággal kell együttműködnie. Unger Anna Róza azt mondta, a következő években nem lesznek jogerős ítéletek a vagyonszerzési ügyekben. 6 év arra lesz elegendő, hogy feltárják, mi történt az országban. Sárvári Nikolász a hivatal egyik fő feladatának a közintézményekbe vetett közbizalom és a transzparencia megteremtését nevezte.
5: Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága meghallgatta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal közpénzügyi elnök helyettes jelöltjeit is. Hantosi István, a testület tiszás elnöke az ülés után közölte, 5 jelöltet hallgattak meg. Jellemzően adóigazgatási, valamint vám és pénzügyjel, illetve közvagyonvédelemmel foglalkozó szakemberek mondták el véleményüket és koncepciójukat.
2: Hivatalában fogadta a legfőbb ügyészség átmeneti vezetőjét, a köztársasági elnök. A találkozót Baka András kezdeményezte, mivel Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész megbizatása lemondása miatt tegnap megszűnt. Utódja megválasztásáig Lajtár István vezeti a szervezetet.
5: A Sándor Palota szerint az államfő nem egyeztet politikai pártokkal az új legfőbb ügyész személyéről, mert az ügyészség függetlenségét és pártatlanságát biztosítani kell. Baka András szakmai és vezetői szempontok alapján tesz majd javaslatot az új legfőbb ügyészre az Országgyűlésnek.
2: Ismét 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A döntés megfelel az elemzői várakozásoknak.
5: Legutóbb júliusban csökkentette a testület az alapkamatot, akkor is 25 bázisponttal 5,75%-ra. A mostani csökkentés megszakítás nélkül a 3. ilyen mértékű jegybanki kamatvágás idén. A döntést részben a vártnál kedvezőbb inflációs folyamatok indokolták, tette hozzá Varga Mihály jegybankelnök.
12: Az inflációs folyamatok a júniusban előrejelzett alappálya alatt alakultak, eközben a hazai eszközök kockázati felára továbbra is stabil. Ennek megfelelően a monetáris tanács az alapkamatot 25 bázisponttal 5,5%-ra mérsékelte. Előre tekintve a kockázati megítélést főként a költségvetési pálya, az euróbevezetéssel kapcsolatos várakozások, illetve a külső piaci környezet befolyásolják.
2: Megműtötték a hétfői Gripen baleset pilótáját. A katona várhatóan teljesen felépül, közölte Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter.
5: A Magyar Honvédség egyik vadászgépe Szolnok mellett gyakorlatozás közben egyelőre ismeretlen okból zuhant le. A pilóta a katapultálás során gerincsérülést szenvedett, ezért volt szükség a műtétre. A baleset körülményeit vizsgálják.
13: A műtét sikeres volt, teljes felépülés várható. Köszönöm mindenkinek, aki szurkolt a pilótánknak. Reméljük minél hamarabb valóban helyre jön és vissza tud ülni a gépbe. Neki ez a legnagyobb kívánsága, nekünk sem lehet más.
2: A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója szerint az ukrán elnök arra törekszik, hogy javuljon, és Ukrajna számára előnyös legyen a magyar-ukrán viszony. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök nem csak levélben köszöntötte Magyarországot az államalapítás ünnepén, de személyes találkozóra is hívta Magyar Péter miniszterelnököt.
5: Seremet Sándor a közmédiának azt mondta, a két ország közötti ideálisabb kapcsolat keleti szomszédunk esetleges uniós csatlakozását is elősegítheti majd, hazánk azonban még mindig blokkolja a csatlakozási tárgyalások egy részét. A tovább lépéshez Ukrajnának teljesítenie kellene a magyar kisebbség jogaival kapcsolatos korábbi vállalásait, hívta fel a figyelmet a szakértő.
14: Egyelőre a magyar közösségi jogaival kapcsolatban ugye született olyan megállapodás, vagy olyan döntés Ukrajna részéről, hogy ezeknek a jogoknak a visszaállítását, vagy hát visszarendezését azokat az Európai Uniós csatlakozási tervbe fogják beépíteni, ugyanakkor egyelőre még nem látjuk azt, hogy bármilyen törvénymódosítás, vagy bármilyen jogi lépéseket tett volna az ukrán parlament.
2: Az ukrajnai rendezésről tárgyalt Moszkvában az orosz és a vatikáni diplomácia vezetője. Szergej Lavrov külügyminiszter elmondta, Oroszország hajlandó együttműködni a Vatikánnal az ukrajnai helyzettel kapcsolatban.
5: Paul Richard Gallagher címzetes érsek pedig közölte, hogy a Vatikán kész bármilyen jószolgálati segítséget megadni, annak reményében, hogy az ukrajnai fegyveres konfliktus békésen rendeződjön.
2: Dróngyártó üzem elleni gyújtogatást hiúsított meg a rendőrség Szlovákiában. 3 külföldi ellen indult eljárás megbízásból bűnszervezetben elkövetett általános veszélyeztetés miatt.
5: A gyanúsítottaknál nagy mennyiségű gyúlékony anyagot, mobiltelefonokat, kamerát és egy kézzel írt végrehajtási tervet foglaltak le. A hatóságok szerint, ha a terv megvalósul, rendkívül jelentős anyagi kárt és az üzem mintegy 70 alkalmazottjának sérülését is okozhatták volna.
2: A német államfő kiállt a németországi bevándorlás mellett és óvaintett a honosított személyek hátrányos megkülönböztetésétől.
5: Frank-Walter Steinmeier egy kerekasztal beszélgetésen úgy fogalmazott, nincsenek első vagy másodosztályú állampolgárok. Az alaptörvény szerint a német néphez tartoznak azok is, akik az országba jöttek. Az államfő hangsúlyozta, Németország mindazoké, akik törvényesen ott élnek, az országot naponta alakítják, tanulnak és dolgoznak.
2: A spanyol kormány nemzetbiztonsági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősítette a Ceutában kialakult helyzetet.
5: A döntés lehetővé teszi egy egységes parancsnokság felállítását a különböző közigazgatási szervek közötti hatékony koordináció biztosítására, közölte a spanyol migrációért felelős miniszter a kabinet ülése után.
2: 12 embert gázolt el egy részeg sofőr Portugália déli részén. 10 sebesült, 18-22 év közötti, egyikük súlyos állapotban van.
5: A portugál belügyminisztérium szerint 2 csendőr és egy lengyel állampolgár is megsebesült. A hatóságok közölték, hogy az autós a rendőrök felszólítása ellenére nem állt meg, a gyalogosok közé hajtott, majd megpróbált elmenekülni a helyszínről. A gázolót őrizetbe vették.
11: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
15: Magyar érem a kínai öttus a világbajnokságon. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Bronzérmet nyert a Guzi Blanka Tárkányi Zsombor páros vegyes váltóban az öttusázók kínai világbajnokságán. Győzött a dél-koreai kettős a fehér oroszok előtt. Harmadik mérkőzését is elveszítette a magyar női röplabda válogatott az Európa-bajnokság isztambuli csoportjában. A Mieink 3 játszmában kaptak ki a németektől. A további jutáshoz a magyaroknak a maradék 2 meccsüket biztosan meg kellene nyerniük. Finnországban folytatja pályafutását Kocsis Gergő. Az élvonalban szereplő járó jelentette be, hogy a szezon végéig leszerződtette az előző idényben a másodosztályú videóton színeiben futballozott játékost. A Benfica női labdarúgó csapatánál folytatja a magyar válogatott középpályás. A portugál klub közölte, hogy Csiki Annával 2+1 évre szóló szerződést kötött. Kiütéses 9 gólos győzelmet aratott az Újpest az első fordulóban a Futsal Bajnokok Ligája budapesti előselejtező mini tornáján, az angyalföld is Terbiszki Amália sportcsarnokban. A lilafehérek 11-2-re nyertek a San Marinoi Murata ellen. Bejutott Piros Zsombor a US Open férfi egyes rejtező második körébe, miután 2 játszmában legyőzte a spanyol Alcaraz Gurrit. A szlovén Tadej Pogacsár 50 kilométeres szökés után jelentős fölénnyel nyerte a Vuelta spanyolországúti kerékpáros körverseny 4. szakaszát, ezzel növelte előnyét az összetettben. Walter Attila a 45. helyen ért célba. Köszönöm a figyelmet!
11: Közlekedés.
5: Élénk a forgalom az M3-as autópályán a főváros felé vezető oldalon, főleg az M0-as autóti csomóponttól a Vásárváros központ irányába lassul le a kocsisor. Erősödik a forgalom a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól befelé, a 11-es főúton a Leányfalun és Szentendrén átvezető szakaszon, továbbá Szentendrétől Budakalász irányába, a 31-es főúton Mende és Maglód között, az 51-es főúton Dunaharaszti térségében az M0-as autóti csomópont felé.
11: Időjárás.
5: Ma egyre nagyobb területen szakadozik fel a felhőzet és süt ki a nap. Kezdetben a keleti észak-keleti tájakon, majd délután az Alpok alján is lehetnek záporok, zivatarok. A szél időnként megélénkül. A hőmérséklet délután 27 és 32, késő este 16 és 23 fok között alakul. Ennél kissé hűvösebb észak-keleten lehet. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos.
2: Kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra 10 perc.
5: A reggeli krónikában a többi között beszámoltunk arról, hogy hivatalában fogadta a legfőbb ügyészség átmeneti vezetőjét a köztársasági elnök.
2: Tovább csökkent a jegybanki alapkamat.
5: dróngyártó üzem elleni gyújtogatást hiúsított meg a rendőrség Szlovákiában.
2: Kedves hallgatóink, rövid hírekkel 7:30, krónikával pedig 8:00 jelentkezünk legközelebb.
16: Műsorajánló.
1: A nap témája. Beszélnünk kell róla, mert ma ez a legfontosabb ügye Magyarországnak. Érthetően, elfogulatlanul szól a nap témája minden hétköznap este 6-tól a Kossuth Rádióban.
16: Műsorajánlót hallottak.
1: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
2: Jó reggelt kívánok, 7:11 van, Izsó és Natália napja, én Benyó Rita vagyok, ma is kellemes késő nyári időre készüljenek. Folytatjuk az adásunkat, amiben most először a tegnapi parlamenti meghallgatásokról lesz szó. Tegnap hallgatta meg az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága a Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatal elnökjelöltjeit. A jelöltek közül Jancsics Dávid korrupciókutató még hétfő este visszalépett, így ő nem vett részt a meghallgatáson. Az elnöki tisztségért végül hárman versenyeznek. A bizottság várhatóan csütörtökön tesz javaslatot a hivatal új vezetőjének személyére. Először hallgassák meg Hegedűs Katalin összeállítását.
17: Kedden kezdődött a meghallgatása annak a három elnökjelöltnek, akiket a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága 96 jelölt közül kiválasztott és elfogadta a jelölést. Elsőként Ligeti Miklós a Transparency International Magyarország jogi vezetője mutatkozhatott be. Szerinte az újonnan felálló hivatalnak nem csupán az elmúlt 16 év visszaéléseit kell majd vizsgálnia, hanem a korábbi időszak ügyeit is.
18: Az motivál, hogy végre egyszer csináljuk meg az elszámoltatást, ha már például 1990 ez elmaradt, nagyon sok bűn büntetlenül maradt, és elmaradt a szembenézés. Ezt a hibát nem ismételhetjük meg.
17: Ugyanakkor szerinte ez nem egy NER-telenítési hivatal.
18: Természetesen a jogi korlátok azok fennállnak, tehát az elévülési idővel tetszik vagy sem, szembesülnie kell ennek a hivatalnak is. Nem lehet boszorkányüldözésé átfordítani egy jogi eljárást.
17: Utána Unger Anna Róza politológus következett, aki 10 éve foglalkozik a magyarországi korrupcióval, illetve autoritár rezsimek működésével. Szerinte elengedhetetlen, hogy morális falat vonjanak a hivatal köré annak érdekében, hogy a politika semmiképpen ne szólhasson bele a működésébe.
19: A rendszert össze kell rakni. Ők már egyszer összerakták, szerintem most itt az idő, hogy mi is összerakjuk, és megértessük a magyar választókkal, mindenek előtt a magyar választókkal, hogy mi történt itt. Kik voltak azok a szereplők, ha kell névvel, címmel, telefonszámmal, akik ehhez asszisztáltak. Ki volt az az ügyész, aki nem indított eljárást, amikor eljárást kellett volna indítani. Ki volt az a számvevőszéki vezető, aki nem lépett, amikor lépni kellett volna? Ki volt az a jegybankban, aki lehet, hogy nem támogatta a bizonyos vagyonvesztési manipulatív alapítvány megoldásokat, de mégsem tett ellene semmit. Egyszerűen nevén kell nevezni a szereplőket, azt is, aki tette, és azt is, aki hagyta. Ennek a hivatalnak ezt a rendszert kell feltárni.
17: Harmadikként Sárvári Nikolászt hallgatták meg, akinek a nevét a Tisza frakció az utolsó pillanatban dobta be. A kanadai magyar kettős állampolgár 2010 óta foglalkozik krízismenedzsmenttel, valamint a pénzek globális mozgásának követésével.
20: Ennek a szervezetnek szerintem nagyon fontos az, hogy a nemzetközi környezetben foga legyen, és az út vissza az autokráciából. Példaképe vagyunk annak, hogy fel lehetett borítani egy autokráciát egy választáson most áprilisban. Ennek a hivatalnak az egyik nagy feladata, hogy meg kell mutatni, hogy az autokráciába való visszaút benne van az elszámoltatással is.
17: A Fidesz nem vesz részt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek jelölésében is az Alkotmánybírósághoz fordul. A Mi Hazánk saját jelölteket indított, de őket a bizottság leszavazta. Az elnök jelöltek után az elnök helyettes jelöltek meghallgatásával folytatódik a folyamat. A Tisza frakció közpénzügyi elnök helyettesnek Barabás Zoltánt, nyomozati elnök helyettesnek Braun Róbertet javasolja. Braun nem azonos Megyesi Péter, majd Gyurcsány Ferenc egykori tanácsadójával, az Index alapító marketing szakember Braun Róberttel.
2: és azóta az is tisztázódott, hogy Sárvári Nikolász valójában nem a Tisza frakció jelöltje, csak kezdeményezték az ő meghallgatását is, miután ő volt a negyedik legerősebb pályázó, és kiderült, hogy Jancsics visszalép. Az új hivatal felállításánál ugyanakkor nem csak az a tét, hogy sikerül-e visszaszerezni az eltűnt milliárdokat, hanem az is, hogy az elszámoltatás jogállami keretek között történik-e. A meghallgatáson kérdezett Pardavi Márta, a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke is, aki most meg már itt van velem a stúdióban. Köszönöm szépen, hogy itt van. Maradtak-e a jelöltek meghallgatása után aggályai az új hivatal működésével kapcsolatban?
16: Jó reggelt kívánok, és köszönöm a meghívást. Valóban civil szervezeteknek is lehetőségük volt bekapcsolódni az eljárásba. Az eljárásnak csak abban a fázisában, amilyen jelöltek meghallgatásáról szól, tanácskozási joggal, tehát ez azt jelenti, hogy mi nem szavazunk, azt, hogy nekünk ki tetszik a legjobban, hogy kit tartanánk a legalkalmasabbnak, azt megtartjuk magunknak, legalábbis formálisan nem kérdeznek minket meg erről. De összességében az volt a benyomásom, és a tegnapi elnök jelölti meghallgatásokon vehettünk részt, és ez volt a nyilvános ülés. Utána délután és ma délelőtt folytatódtak a meghallgatások, az elnök helyettesi meghallgatásokkal, viszont ez zárt ülés, tehát erről nem is tudnánk beszámolni. Viszont az elnök jelölti meghallgatásokról ez volt a

0: még amikor neve se volt, már így akkor van. Is az emberek arról beszéltek, hogy hát erre mindenképpen szükség van, és hogy minél gyorsabban történjen meg minden. De a jelöltek is mind a három a különböző módon rávilágított arra, hogy ezt az elvárást, ezt valahogy így mérsékelni kell, racionális alapokra kell helyezni, és ezeknek az alapoknak igazából talán három része van, tehát miért kell várni, miért érdemes nem sürgetni és nem rohanni. Az egyik az az, hogy egy jól működő hivatalt kell felállítani, ilyen hivatal most nincs. Megkérdezték a jelölteket, hogy kb. Hány emberrel kéne ennek dolgoznia, 150-200 körüli létszámot mondtak. Ezeket az embereket össze kell gyűjteni pályázat útján. Bizonyítaniuk kell, hogy szakmailag alkalmasak, plusz, hogy integritásuk is van. Ez az egyik kérdés.
1: Bocsánat, hogy közbevágok, de hogyha ennyi idő, akkor egyébként miért nem alkalmas a mostani rendszer arra, hogy ne egy új hivatallal álljunk ennek neki, hanem kezdje el a dolgát az erre hivatott ügyészség, nyomozó, nemzeti nyomozó főügyészség és a többi.
0: Igen, ez is mindenképpen előjött. A jelöltek is beszéltek arról, hogy a jelenlegi intézményrendszer nem végezte el a feladatát, és hát lényegében emiatt kell, hogy létrejöjjön ez a hivatal, hiszen hogyha lettek volna jól működő jogállami intézmények, amelyek a korrupció megelőzésével, felderítésével, a következményeinek a kezelésével foglalkoznak, akkor talán nem is tartanánk ott, nem alakult volna ki az ilyen az államfoggyul ejtése, ami ugye nagyon sokszor tegnap is előjött, és ennek megfelelően korrupció bizonyára történne, vagy a kockázatait fel kéne mérni és megelőzni, de ilyen szintű az állami működést átszövő korrupció nem lett volna, tehát ha jól működne az ügyészség, ha jól működne a nemzeti adóhivatal, hogyha az összes többi pénzügyi, a közpénzekkel, a közvegyonnal foglalkozó szervezet ideértve az állami számvevőszéktől valószínűleg az összes érintett szervezetet tenni a dolgát hatékonyan jó együttműködésben, akkor nem került volna elő ez a helyzet. Tehát most itt tartunk, és emiatt van erre szükség.
1: Ligeti Miklós a meghallgatásán azt mondta, hogy ez nem nertelenítési hivatal, és nem boszorkányüldözést akar. Ön szerint a törvény és az intézményi garanciák valóban biztosítják-e, hogy ne válhasson azzá?
0: A törvény elég világosan fogalmaz egyébként, tehát nagyon szigorú elvárásokat fogalmaz meg elvi szinten, hogy a hivatal önállóan működik, nem instruálható politikai utasításokat senkitől nem kaphat, illetve a működése során is olyan alapjogi elveket kell tiszteletben tartani, amelyek egyébként garantálhatnák azt, hogy a működése az ne legyen önkényes. Ugye ezt nagyon sokszor halljuk manapság is ezt a szót. Ugyanakkor, és erről mindenki beszélt, az intézményi garanciákon, meg a törvényi rendelkezéseken túl ezt életre kell hívni, életet kell lehelni a hivatalba, és ezt az emberek fogják megtenni. Tehát mindeddig, ahogy most is láttuk, megvannak a működő intézmények, mégsem tették a dolgukat. Bizonyára összefügg azzal, hogy milyen jogosítványai vannak, és kik azok, akik ezeket a jogosítványokat gyakorolhatják. Tehát itt is nagyon fontos lesz, hogy ki vezeti, kik a vezetői. És hát éppen ezért nagyon fontosak ezek a meghallgatások. Az elnök jelöltek közül volt olyan, aki arról beszélt, hogy az elnöknek van egy önálló jogköre, egy önálló feladata, de a négy elnök helyettesnek szintén önállósága van. Tehát ő nem lesz abban az értelemben a főnökük, hogy megmondja nekik, hogy mit csináljanak, és nem kérheti rajtuk számon, hogy megtörtént-e valami. Tehát ez az önálló hatáskör és önálló jogkör, ez azt is jelenti, hogy ezek az elnök helyettesek is személyükben olyan magas elvárásoknak kell, hogy megfeleljenek, ugyanúgy, mint az elnök. Ez a személyi integritás, az elhivatottság, a szakmai hozzáértés, plusz az, hogy valaki bevállalja azt, hogy adott esetben a politikai elvárásoknak, sőt még a társadalom elvárásainak sem biztos, hogy megfelel. Na ez azért egy nehéz, összetett feladat lesz.
1: Unger Anna Ligeti Miklósnál keményebben fogalmazott, szerinte nem egyszerű korrupció történt, hanem egy egész rendszer épült ki, és nem csak az egyes ügyeket, hanem azt kell feltárni, hogy ki az, aki asszisztált hozzájuk az

0: állami intézményekben. Ő azt is mondta, hogy azokat az ügyészeket, akik nem vizsgáltak ki ügyeket, szintén hát meg kell vizsgálni legalábbis. Jogállami szempontból hol vannak ennek a határai, hogy hol megy, hogy meddig megyünk le egyéni szintre, és meddig a rendszert vizsgáljuk. Nyilván vannak egyéni büntetőjogi felelősségek, de hát itt sokszor lehet, hogy csak erkölcsi felelősségről van szó, és hát ezt a határt valahol meg kell húzni.
1: Valóban, és erről Unger Anna is beszélt. Én úgy éreztem, hogy mind a három jelölt reflektál erre a kérdésre, hogyan történhetett meg, hogy ide eljutottunk, és vannak ezért személyesen felelősök is. Viszont a szakmai koncepciójuk és a jelölti meghallgatáson előadottak, azok nem ugyanannyira, ugyanabban a ugyanolyan intenzitással reflektáltak erre a kérdésre. Az biztos, hogy a büntetőjogi kategória, a büntetőjogi eszköztár alkalmazása nem fogja lefedni mindazon helyzeteket, amelyek egyébként a nyilvánosságra is kerültek, amelyek az embereknek az óriási felháborodását okozzák. Ilyen értelemben, hogyha csak a büntetőjogi eszköztárról beszélünk, akkor biztos, hogy maradna egy ilyen hiányosság, egy éhség. Viszont pont a hivatalnak lehet olyan funkciója, és erről beszélt talán leginkább Unger Anna is, hogy az elnöki jogkör keretében legyen egy olyan a múltba visszanézés, a visszatekintés és a következmények, a tanulságok levonására való törekvés, ami szintén hozzájárul ahhoz, hogy a jövőben ilyen ne forduljon elő. Az, hogy ez most mit jelent, tanulmányokat, kommunikációt, nyilvánosságot, adott esetben más szakmákkal való kutatókkal való együttműködést, ez konkrétan ugye nem derült ki, de az biztos, hogy ilyen szándék volt némely elnök jelöltnél.
0: Beszéljünk magáról a kiválasztás folyamatáról. Ugye nyílt pályázattal indult, az elnöki posztra 96-an jelentkeztek, a bizottság pontozta őket, ha a három legjobb pályázó jutott volna tovább, és akkor így lett az, hogy aztán a negyedik is belépett Sárvány Nikolász, mert ugye Jancsics Dávid a harmadik visszamondta. Ez az egész folyamat, meg az, hogy aztán a Tiszának magyarázkodnia kellett, hogy most az ő jelöltjük-e, vagy nem az ő jelöltjük, csak előrébb lépett egyel Sárvári Nikolász. Mennyire hozza meg a közbizalmat, illetve mennyire sikerült magát a folyamatot jól lehozni mostan szerint?
1: Még egy kis kiegészítés, hogy a Mi Hazánk frakciójának is volt egy saját jelöltje, aki úgy tudom, hogy végül visszalépett szintén. Tehát volt olyan, amikor öt elnökjelölt meghallgatására számítottunk. A jelölési folyamatba vetett közbizalom az nagyon-nagyon fontos része annak, hogy hogyan látja a társadalom azt az embert, aki ezt az igen nagy erejű szervezetet vezetni fogja. Én azt gondolom, hogy itt egyrészt volt egy sietség, ez mint mindennel manapság, ugye előjön. Másrészt pedig volt egy nagyon nagy fokú közfigyelem, ami már tereli is talán azt, hogy kikre figyelünk oda, mely jelöltekre, és kik kapnak több figyelmet, talán a politika részéről is. Azt gondolom, hogy hasznos lett volna, hogyha a frakció által jelöltekről világosan elmondják, én most elmondom, de nem az én tisztem, vagy nem a civil szervezetek feladata, hogy ők is persze a nyílt pályázat útján kerültek oda. Tehát, hogy ezek
0: tehát benne vannak a 96-ban.
1: Tehát ők is a 96 pályázónak az egyikei, nem egy külön zsebből lettek elővarázsolva. A 96 pályázóról készült egy rangsor, ezt nem tudom, hogy milyen szempontok alapján, de minden esetre az igazságügyi bizottságban készült, ha jól tudom, gondolom a frakcióknak volt egy saját preferencialistai, és ennek valamilyen tükrözése, és hogy a Jancsics Dávid visszalépése okán megüresedett helyre, tehát a harmadik helyre, vagy pedig a frakció által jelölt, plusz jelölt helyére kerülte be Sárvári Nikolász. Ezzel kapcsolatban szerintem világosan kellett volna kezdettől fogva fogalmazni, de itt szeretném tisztázni, hogy a minden jelölt, akit meghallgattunk, az a nyílt pályázat útján nyújtotta be a jelölését.
0: Tehát ön nem tapasztalt sus most.
1: Nem tapasztaltam susmust, és azt tapasztaltam, hogy akiket meghallgatott a bizottság, azok érthető, hogy miért kerültek oda.
0: A Fidesz-KDNP ugye nem vesz részt az egész folyamatban, magát a meghallgatást is bojkottálták, nem, hogy jelöltjük nem volt. Egy ennyire új intézménynél, és egy, ahol tényleg fontos a legitimitás, az, hogy, hogy úgy vizsgálják a korábbi kormányt, hogy abban ne érezzen senki boszorkányüldözést. Mennyire baj, hogy nem vesz részt az a párt, amely a korábbi kormányt adta?
1: Ezek a lépések szerintem nagyon sajnálatosak, de egyenesen következnek abból az álláspontból, amely tagadja azt, hogy a jogállamisággal és a demokráciával bármilyen probléma lett volna. Hogyha a Fidesz továbbra sem képes kimondani azt, hogy nagyon súlyos problémák voltak, melyeknek az okozásához ők is hozzájárultak, sőt, vezérszerepük volt benne, mindaddig, amíg ez nem történik meg, ők nem tudnak más csinálni, csak kivonulni ebből, és illegitimnek kiáltani ki, és ez szerintem nagyon káros, a polarizációt erősíti, a múltba való szembenézést meg hátráltatja.
0: Pardavi Márta, nagyon szépen köszönöm a Helsinki Bizottság társelnöke, hogy itt volt ma reggel.
1: Köszönöm én is a lehetőséget.
2: Reggelt kívánok! Budapesten a Dózsa György úton a Szondi utcánál a Váci út felé lezárták a belső sávot, az ellenkező irányban pedig időszakosan kell sávlezárásra számítani átépítés miatt. Napközben torlódásra kell készülni. A Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a külső sávot, mert beszakadt az útpálya. Nem működnek a jelzőlámpák ma reggel 8 és délután 3 óra között a 11. kerületben a Bartók Béla út Tétényi út csomópontban karbantartás miatt. Rebbenszky Gergő, BKK Info.
0: Most pedig rövid híreink következnek.
3: A pontos idő 7:30, a mikrofonnál Borti András. Szigorítaná az átláthatósági szabályokat a kormány. Elkészültek a Népliget megújításának tervei. Folytatódik a változékony idő elszórtan záporokkal. Meghallgatták a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökjelöltjeit. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi vezetője hangsúlyozta, hogy a hivatal nem válhat boszorkányüldözővé. Unger Anna Róza arról beszélt, hogy a következő években nem lesznek jogerősítéletek a vagyonszerzési ügyekben. 6 év arra lesz elegendő, hogy feltárják, mi történt az országban. Sárvári Nikolász pedig a közintézményekbe vetett bizalom és a transzparencia megteremtését nevezte a hivatal egyik fő feladatának. Szigorítja és pontosítja a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat a kormány, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta hozzátette, hogy emellett átláthatóbbá tennék a közbeszerzéseket is, és szigorítanák az átláthatóság szabályait. A kedvező folyamatoknak köszönhetően van mozgástere a monetáris politikának, jelentette ki a Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály az újabb alapkamatcsökkentést azzal indokolta, hogy az infláció a júniusban tervezetnél alacsonyabban alakult, a kockázati megítélés pedig kedvező maradt. A monetáris tanács 25 bázisponttal 5,5%-ra mérsékelte tegnap az alapkamatot. A szórakozás és az aktív pihenés tere lehet a megújuló Népliget, mondta Vince Miklós építészeti kritikus a Kossuth Rádió reggeli műsorában. A tervek szerint a parkban kávézó, játszótér és kutyafuttató is helyet kap. A több évig tartó milliárdos fejlesztés része lenne a faállomány növelése és az öntözéshez szükséges hálózat kiépítése is. Egy hónap alatt csaknem 250 embert fogtak el a rendőrök Budapesten. Összesen több mint 11 ezer embert igazoltattak, közülük 195-öt elő is állítottak. Az elfogottak között rablás, kábítószerrel összefüggő bűncselekmények, garázdaság és lopás elkövetői is voltak. Emellett körözött személyekkel és ittas járművezetőkkel szemben is intézkedtek. Ami az időjárást illeti, egyre nagyobb területen szakadozik fel a felhőzet és süt ki a nap. Kezdetben a keleti, észak-keleti tájakon, majd délután az Alpok alján is lehetnek záporok, zivatarok. A szél időnként megélénkül. Napközben általában 27 és 32, késő este 16 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Ennél kissé hűvösebb észak-keleten lehet. a Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos. Friss hírekkel, részletes beszámolókkal legközelebb 8 órakor jelentkezünk.
4: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
0: A mikrofonnál Benyó Rita, 7 óra 32 perc van, most már 33. Egyre több egyetemistának szinte megoldhatatlan feladat Budapesten megfizethető lakást találni. De a vidéki egyetemi városokban sem jobb a helyzet, most pedig egy körkép következik a miskolci, debreceni és szegedi tudósítóinktól.
5: Kriszki Gréta Nelli vagyok, az Állami és Jogtudományi Kar kollégiumi bizottságának az elnöke.
6: Mennyi most itt Miskolcon egy kollégiumi férőhely havonta?
5: Ez igazából sávosan változik, tehát azt tudnám mondani, hogy 23 ezer és 41 ezer forint között van. Ez attól is függ a komfortfokozattól, hogy valaki egy fős vagy két fős szobába megy. Attól is függ az ár, hogy valaki önköltséges, hallgató vagy államilag finanszírozott.
6: Egy fiatal lány még nem tudja, hogy a jövő héten hová költözik. Jelenleg albérletet keres.
7: Jobb szeretnék a kollégiumba bejutni, de így az albérlet az sajnos igen költséges.
6: Mennyiért lehet kivenni ma Miskolcon mondjuk egy garzont vagy egy másfélszobás lakást?
7: 140-150 ezer forint körül van most egy másfélszobás lakás.
6: És gondolom kauciót kérnek.
7: Így van, és még ebben nincsen kettő havit, és éppen még nincsen rezsi költség, valamint a közös költség, ami még ehhez hozzájár. 200 ezer forint körül havonta a költségre csak a lakadásra. Ráadásul nem feltétlen szeretne szerződést kötni, és ez is aggaszt egy picikét, szóval nem tudom, mi lesz így.
6: Felhívtam néhány albérletet hirdető telefonszámot, de amikor elmondtam, hogy a rádiótól vagyok, nem akartak nyilatkozni. Pedig szerettem volna megkérdezni, hogy milyen feltételekkel adják ki a lakást, kötnek-e szerződést, és mennyi kauciót kérnek. A friss miskolci piaci adatok szerint az egyetemváros környékén egy garzonért, vagy másfél szobás lakásért általában 100-140 ezer forintot kérnek. A két szobás lakásokért 180 ezret. Ha több fiatal összefog, a lakótársakkal együtt már megoszlik a költség, amihez persze még jön a rezsi. Ha összehasonlítjuk a kollégiumi és az albérleti árakat, jól látszik, hogy a legolcsóbb társas albérlet is duplája a kollégiumi díjnak.
8: Mennyi most Debrecenben az önök tapasztalata szerint egy átlagos lakás havi bérlete?
9: Több helyen voltunk, többet néztük, próbálkoztunk, erős árak vannak, azért egy ilyen 160 és 260 ezer forint között található. Nagyon nehéz.
8: Debreceniek vagy messzebbről jöttek?
10: Tiszaújvárosból.
8: Ha Tiszaújvárosból jöttek, akkor albérlet vagy kollégium?
10: Albérlet.
8: Mennyi most Debrecenben egy albérlet? Hogy látják, édesanyja?
11: Magasak az árak.
8: Ez mit jelent? Kettesre kezdődik,
11: igen,
8: havonta?
11: Mi szobát bérelünk, úgyhogy hárman lesznek.
8: És ezen kívül milyen költségek vannak még a lakbéren kívül?
10: Rezsi.
8: Havonta hát, mennyi lesz, hogy látják?
10: 120 körül jön ki egy szoba, egy háromszobás panelba.
12: Ezt megerősítette Sókitót Gábor, az Otthon Centrum elemzési vezetője is. Mint elmondta, 2023-hoz képest 25, 2021-hez képest pedig 45%-kal emelkedtek az átlagos debreceni albérlet árak. Ebben döntő szerepe van a városba települt autóipari cégeknek. Ezért aztán, aki teheti, kollégiumi férőhelyet igényel. A debreceni egyetemen átlagosan a kérelmezők 70%-a kap ilyen ellátást. Ezek a felsőbéves diákok szerencsések, elsőéves korúktól kollégisták.
13: Annó, amikor elsős voltam, és azóta is anyáiktól havi 100 ezeret kapok. Teljesen összöntés minden mentes, úgyhogy kollégiumba vettek fel, 32 ezer forint volt.
8: Havonta?
13: Havonta, meg most a diák apartman az 42 lesz.
8: Mit gondol, mennyi lehet havonta az, amit egy diáknak Debrecenben el kell költenie az életre?
14: Sok mindentől függ, én azt mondanám, mert hogyha például nem állami van az egyetemen, akkor ugye azt is kell fizetni, de attól is függ, hogy mondjuk az albérlet itt van közel az egyetemnél, vagy bent a belvárosban, egyedül van, testvére, vagy barátokkal tud jönni, 100-150-et mindenképpen mondanék.
15: Szegeden az ingatlan szakértő elmondta, a frekventált belvárosi vagy ahhoz közeli részeken 230-250 ezer forintba kerül egy másfél-két szobás lakás bérlése, és ehhez jön még hozzá a rezsi is. A valamivel több mint 150 ezer állandó lakos mellett körülbelül 25 ezer egyetemista él a városban. A rendelkezésre álló körülbelül 4 ezer kollégiumi férőhely, tehát kevés. A hallgatók sokszor összeköltöznek és vándorolnak, olcsóbb lakhatást keresve, mint ahogy teszi ezt a most megszólal való GTK-s hallgató is.
16: Most fogok megint költözni másik albérletbe. Most hárman költözünk össze, úgy tűrhető. Ebbe az albérletbe 200 ezer forint plusz rezsi. Az előző 300 ezer plusz rezsire felszökkent, úgyhogy puszáj volt ott hagynunk, mert nem bírom kifizetni.
15: Sokan kénytelenek engedni az igényekből, meséli egy hallgatónő.
17: Hát már bőven 100 fölött van, már csak egy szoba bérlése is sokszor.
15: Aki megelégszik egy belvárostól távolabb eső lakótelepi lakással, kevesebbet fizet, de az árak ott is havi 150 ezer forintnál kezdődnek. A Szegeden tanuló több ezer külföldi diák lakhatását egy egyetemi csoport segíti.
18: I live in a private apartment, I'm renting, so it cost 180 forints.
15: Az Ukrajnából érkező fiatal albérletben lakik, 180 ezer forintot fizet havonta, nem sokan a bérleti díjat.
18: So it's okay price.
15: Az ingatlan szakértő szerint az árak a tanév megkezdése után sem várható, hogy csökkennének, hiszen látványosan szűkül a bérleti kínálat a tiszaparti városban.
0: Bétót Erika, Gyarmati Péter és Nagy Margit összeállítását hallatták. Budapesten sem könnyebb a helyzet, sőt, a Társadalom Elméleti Kollégium diákjai épp ezért úgy döntöttek, hogy nem várnak tovább, közösségi tulajdonú, szövetkezeti alapú kollégiumot hoznak létre a józsefvárosi Ganz telepen. A Ganz 81 első körben több tucat egyetemistának adhatott otthont, de a kezdeményezők szerint ennél többről van szó. Egy Magyarországon is működő új lakhatási modellt szeretnének kipróbálni. Jelinek Csaba, városszociológust, a Szövetség a Közösségi Ingatlanfejlesztésért munkatársát kérdezem, aki itt van már velünk a vonalban. Jó reggelt kívánok!
19: Jó reggelt kívánok!
0: Kezdjük magával a problémával. Ma egy Budapestre kerülő egyetemistának mennyire nehéz megoldani a lakhatását, és milyen lehetősége marad annak, aki nem kap kollégiumi helyet, de a piaci albérletet meg nem tudja megfizetni?
19: Hát ezt hallottuk az előbbi bejátszóba is, hogy nagyon nehéz. Ugye összesen 10% a Budapesten tanuló felsőoktatási hallgatóknak, akire jut kollégiumi férőhely. Általában 30%-os a túljelentkezés, és aki nem jut be, annak csak a nagyon magas piaci árak maradnak.
0: A Társadalom Elméleti Kollégium története nagyon konkrét helyzetből indult. Mi történt a Corvinus kollégiumában, ami után azt mondták, hogy saját lakhatást kell teremteniük?
19: Hát ott egy idő után ellehetetlenült a szakkollégium helyzete, egyre kevesebb közösségi tér jutott. Ugye a szakkollégiumi működésnek fontos része, hogy lehessen szemináriumokat, előadásokat tartani. Ez egyre nehezebb volt, valamint a kollégiumi díjak is néhány év alatt duplájára, triplájára nőttek.
0: Hogyan kell ezt a Ganz 81 kezdeményezést elképzelni? Vesznek egy ingatlant, felújítják, és lesz mondjuk ebből egy 40-50 fős kollégium, vagy hogy kell elképzelni?
19: Pontosan így. Az egésznek az a lényege, hogy ez egy non-profit alapon működik, alulról szerveződő, és hát leginkább baráti kölcsönökből tud ez megvalósulni, amire van egy üzleti tervünk, hogy 20-30 év alatt ezt hogyan lehet visszafizetni. Ez nagyon hasonlít külföldi szövetkezeti példákra. Itthon ez a modell, ez egyelőre még nincs kipróbálva, mi ilyen első fecskék szeretnénk lenni. Nagyon fontos, hogy hosszú távon megfizethető legyen ez a lakhatás, illetve a diákok maguk is részt vegyenek az üzemeltetésben, és ennek a helynek a fenntartásában, tehát egy autonóm lehetőségük legyen, ahol egy üzemeltető nem tudja azt mondani, hogy a ma esti előadást nem lehet megtartani, mert ilyen és ilyen okok miatt.
0: Világos, ugye ez első körben, ahogy mondtuk, mondjuk pár tucat diáknak tudja megoldani a lakhatását, és ugye ön
19: 48
0: is...
19: 48
0: férőhely. Na, lesz. 48. És hát közben a riportban is elhangzott, és ön is mondta, hogy itt azért több tízezer hallgatót érinti ez a probléma. Mit kell csinálni ahhoz, hogy ez a sziget modell, amit önök most létrehoznak, ez sokszorosítható legyen, és akár országos hálózattá nőjön?
19: Ugye a szakival ezt egy modellprogramként képzeljük el, ami azt bizonyítja be, hogy nagyon nehéz körülmények között, tehát úgy, hogy nincs állami vagy önkormányzati támogatás, is létre lehet hozni alulról egy ilyen projektet, de azt reméljük, hogy a jövőben ez változni fog, mert a körülmények változni fognak. Ugye a TISZA programjában szerepelt egy 50%-os kollégiumi kapacitásbővítés, lehetett hallani, hogy az EU-s pénzek egy részét megfizethető bérlakás és kollégium kapacitás fejlesztésre fogják fordítani.
0: Sőt, tehát ugye a Diákváros programot is elvileg egyszer csak elkezdik.
19: Így van, a Diákváros programról is hallani, tehát abban reménykedünk, hogy ez a modell, amit létrehoztunk, ez kaphat egy kis támogatást kormányzati oldalról, és sokkal könnyebben tudnak majd a második, harmadik, negyedik, ötödik projektek létrejönni a következő hónapokban vagy években.
0: Mire lenne itt elsősorban szükség? Pénzre, vagy mondjuk önkormányzati vagy állami ingatlanokra, kedvezményes hitelekre, jogszabályváltozásokra? Mi az, ami, vagy ez mind együtt?
19: Többféle dologra. Először is ugye van egy ilyen kollégiumi normatíva, aminek a díja nagyon régóta változatlan és viszonylag alacsony, ennek a megemelése az nagyban megkönnyíti a kollégiumok, diákotthonok üzemeltetését. Másrészt egy jó szabályozói környezet, ami teret ad non-profit, tehát nem a piaci haszonra lövő beruházásoknak. Harmadrészt pedig az a program, ami körvonalazódik most a Magyar Fejlesztési Bankban, ahol esetleg állami önkormányzati telkek, ingatlanok átadásával, felújításával kapnak teret beruházók, illetve civil szervezetek, ezt jó iránynak tartjuk. Ezek együttesen megvalósulnak, lenne egy olyan szabályozás, ami definiálja, hogy mi az a non-profit ingatlanfejlesztés, non-profit kollégiumfejlesztés, non-profit kollégium üzemeltetés, akkor a következő projektek már egy kicsit egyszerűbben tudnának megvalósulni.
0: Nagyon sokszor mondtam most a non-profitot, ugyanakkor teljesen elképzelhetetlen, hogy ez piaci alapon is akár működni tud, hogy egy befektető is jól járhat, és a diákok is jól járhatnak?
19: Nem, sőt, jelenleg is látunk egy nagy bővülést a for profit, tehát a magánkollégiumoknak a piacán Budapesten. Ezek egyelőre inkább a prémium kategória, abszolút nem zárható ki, hogy ez piacilag is megérős legyen. Itt mi arra akarjuk felhívni a figyelmet, hogy ez nem csak piaci módon elképzelhető, ugye maguk az egyetemek se feltétlenül piaci módon működnek, sőt az egész felsőoktatás, társadalmi mobilitás kérdése egy olyan ügy, ami jó, ha nem csak piaci alapon tud működni, de ez nem zárja ki azt, hogy sőt valószínűleg ebbe a programba piaci szereplők, piaci fejlesztők, üzemeltetők is részt vehetnek. A kérdés itt a szabályozás, hogy mi van előtérbe az, hogy megfizethető diák férőhelyek vagy kapacitások létesüljenek, vagy pedig, vagy pedig a haszonszerzés, ennek az optimumát kell megkeresni.
0: Jelinek Csaba város szociológust, a Szövetség a Közösségi Ingatlanfejlesztésért munkatársát kérdeztem. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, legyen így máskor is.
19: Köszönöm szépen.
4: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
20: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
0: 3 hónap telt el a választás óta, de a Fidesz még mindig keresi, hogyan működjön ellenzékben. Lecserélődött a frakcióvezető, új képviselők érkeznek, régiek távoznak. Augusztus 20-án Lázár János is lemondott a mandátumáról, közben a párton belül is megjelentek egymástól nagyon eltérő elképzelések arról, hogy konfrontációra vagy párbeszédre van-e szükség. Tudatos újjáépítés zajlik, vagy még mindig a választási vereség utáni helyzetkeresés zajlik a Fideszben. Itt van már velem szemben, közben itt gyors helycsere történt. Bóka János, a Fidesz parlamenti frakció vezetője. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást.
21: Köszönöm, hogy itt van,
0: reggel. 3 hónappal vagyunk ugye túl a választás után, és még mindig folyamatosan változik a frakció. Ez egy előre megtervezett rotáció, vagy menet közben keresik, hogy kikből és milyen frakciót érdemes építeni?
21: A választási eredmény értékelése az már lezárult. Amit most látunk, az valójában egy elég jól megtervezett átalakulási, megújulási folyamat. Ugye ilyenkor mindig az a kérdés, hogy hogyan találjuk meg az egyensúlyt a folytonosság és a megújulás között. Ezek a döntések megszülettek, ennek a végrehajtása zajlik most, és a megújult kommunikációt, megújult arcolatot, egy új dinamikus és közösséget megszólítani képes frakciót szeretnénk, amiben a politikai közösségünk meglátja a saját arcát, ezt fogják majd látni.
0: Ugye ön korábban azt mondta, hogy a frakció 15%-ának a cseréje is reális. Ez mi alapján dől el? Hogy dől el, hogy ki az, aki ugyan elkezdte májusban a munkát, de inkább menjen ki, ki az, aki jöjjön be. Itt folyamatos teljesítményértékelés van, vagy az egyéni ambíciók döntik el?
21: Ez minden politikai közösség életében egy elég összetett folyamat. Ugye arról van szó, hogy ezek a döntések ezek nem elsősorban személyi megfontolásokon alapulnak, hanem azon, hogy a politikai közösségünk hatékony képviselete, illetve egy vonzó politikai alternatíva megjelenítése hogyan tud leghatékonyabban megtörténni. Nyilván egy elég erős váltás volt, 16 év kormányzati pozíció után kell ellenzékben politizálnunk, ez személyi változásokat is szükségessé tesz, és azokat az arcokat, politikusokat, személyiségeket keressük, akik erre leginkább képesek.
0: Ugyanakkor itt azt látjuk, hogy amikor megalakult a frakció, akkor például Lázár János is azt mondta, hogy egy évre vállalja, és abból 3 hónap lett. Gulyás Gergely is azt mondta, hogy egy évre vállalja a frakcióvezetést, abból 2 hónap épp hogy lett. Szijjártó Péter is először egy évvel indult neki, mondjuk kapott egy üzleti ajánlatot, ő is elhagyta a frakciót. Szóval, hogy miközben azt mondja, hogy tervezett, a közben azért úgy tűnik, minthogyha itt lennének olyan egyéni mérlegelések is, ami nem biztos, hogy a tervezettséggel egyszerre zajlik.
21: Igen, de szerintem ebben semmi rendkívül nincsen, mert ugye a közvélekedéssel ellentétben a politikus is ember, ami azt jelenti, hogy elképzelhetőek az életében olyan események, olyan megfontolások, amik az előre tervezett forgatókönyvnek az átalakítását vagy az adaptációját teszik szükségessé. Ugye senkit sem lehet a körülményei akarata jobb belátása ellenére valamilyen pozícióban tartani.
0: Ez akkor azt is jelenti, hogy mondjuk Gulyás Gergőt vagy Lázár Jánost az akarata ellenére kellett volna ott tartani?
21: Nem, ugye a Gulyás Gergely esetében szerintem ez teljesen világos, ugye azzal azért mi nem terveztünk sohasem, hogy a Tisza parlamenti többsége az olyan alaptörvénymódosítást fog elfogadni, ami az alapvető európai jogállamisági standardokkal ellentétes, és nagyon sok politikus esetében azt a kérdést teszi föl, hogy a politikai tevékenységnek van-e értelme úgy, hogy a jelenlegi szabályok alapján a következő választásokon már nem indulhat.
0: Pedig még van 4 éve.
21: Hát igen, csak ugye ez a politikai tevékenységnek szerintem az a lényege, hogy a következő választásokon az illető számon kérhető, illetve tud politikai ígéreteket megfogalmazni a választás utáni időszakra, különösen ellenzékben. Mert ugye az ellenzéki tevékenység az arról szól, hogy a választás előtt én egy hiteles politikai alternatívát kínálok a választóknak, és utána annak a megvalósítására vállalkozom. De azoknak az esetében, akik nem indulhatnak a következő választásokon, ennek az ellenzéki tevékenységnek az értelme az megkérdőjelezhető, mert nem tud alternatívát jelenteni a következő választásokon, mivel hogy nem indulhat.
0: Ilyen alapon mondjuk egy köztársasági elnök is feltehetné a második ciklus közepén a kezét, hogy már nem lesz következő.
21: Igen, csak hogy a köztársasági elnök hivatalban van, ami azt jelenti, hogy tőle bizonyos intézkedések a hivatal alatt is elvárhatók. Ellenzéki pozícióban ez elég nehéz.
0: Világos. Az előző ciklus végén a Fidesz frakció havi csaknem 940 millió forintos keretből gazdálkodhatott, most nagyjából 364 millióból. Az alkalmazotti keretük 185 főről 69-re csökkent, hogyha pontosak a számok, amiket találtam. Mennyire magyarázza ez, hogy a frakció politikailag és kommunikációsan is, mintha kevésbé lenne látható?
21: Nyilván egy kisebb méretű ellenzéki frakció az kisebb forrásból gazdálkodik. Ez átalakítást tett szükségessé, de szerintem a frakció politikai meg kommunikációs teljesítményt azt nem most kell értékelni, hanem mondjuk majd az év végén, hogy egy olyan időszakon vagyunk túl, ahol egyrészt az átrendeződés, másrészt a nyári hónapok miatt a politikai kommunikációnak van egy olyan természete, ami nyilvánvalóan kisebb intenzitású, mint általában, de készülünk az őszre, és a frakció tevékenységének a jeleit mindenki látni fogja. Mi aktív őszre készülünk, kezdeményezéseink lesznek.
0: Igen, ugyanakkor azért az látszik, most hogy csak az augusztus 20-át veszem ide, hogy jön két jelenleg a frakcióban nem is dolgozó fideszes képviselő, mint Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya. Előállnak egy javaslattal, hogy indítsanak beszélgetéssorozatot, és sokkal nagyobb sajtófigyelmet, sajtóvízhangot tudnak magukra irányítani, mint a frakció. Ez azt jelenti, hogy ők csinálnak valamit nagyon jól, vagy azt, hogy a frakciónak még valamin nagyon kéne dolgoznia.
21: De szerintem ez azt jelenti, hogy a Fidesz politikai közössége nagyon jól működik. Ugye Navras és Tibor és Ferenc Szósa és Fidesz tagok. Navracsics Tibornak a Fidesz, mint országos párttal kapcsolatban is vannak feladatai, az önkormányzati lábnak a szervezése, és egyébként pedig a Fidesz pártelnöke is hirdetett egy olyan kezdeményezést, hogy mi nagyon szívesen adunk teret, mint egy inkubátorház olyan kezdeményezéseknek, amik képesek lehetnek egyrészt a politikai közösségünk dinamizálására, másrészt pedig az, hogy kapcsolódási pontokat keressünk azokkal, akik nem vagy éppen most nem tagjai a politikai közösségünknek. Ez történik, és szerintem ez üdvözlendő.
0: Ez azt is jelenti, ugye ön beszélt korábban arról, hogy nem biztos, hogy a jövőben is működőképes az a néppárti konstrukció, amiben eddig a Fidesz működött. Ez a polgári demokraták, ez egy ilyen kísérlet, ennek az előszobája, ez egyáltalán egyeztetve lett-e önökkel, vagy, amit azért a sajtó, az elemzők mondanak, ez azt mutatja, hogy szétesőben a Fidesz, és külön utakon próbálják majd meg, és lesz mondjuk egy olyan út, ahol a vadhajtások az igeforrás, és lesz egy olyan út, ahol meg a polgári demokraták párbeszéde.
21: A kérdésnek az első részét, ha lehet, én rövidre zárnám, ugye Navracsics Tibor volt ennek a műsornak a meghívott vendég egy pár nappal ezelőtt, és ő elmondta azt, amit ezzel kapcsolatban el akart mondani,
0: én nem vállalkoznék arra,
21: hogy az ő szóvivője legyek ebben a kérdésben, de én beszéltem vele erről személyesen, Ferenc Orsolyával is beszéltem erről, szerintem ez egy olyan kezdeményezés, ami adott esetben a politikai közösségünk kapcsolódási pontjait meg tudja teremteni. Én ezt a magam részéről üdvözlöm.
0: És nem fél attól, hogy egy-egy ilyen kezdeményezés ez azt eredményezi, hogy hát darabjaira hullik a Fidesz.
21: Nekem ilyen félelmem nincsen, mivel a politikai ellenfeleink számára most, ha jól értem, ez a meghatározó politikai narratíva, és minden, ami a Fideszben, a Fidesz környékén történik, ezen a prizmán keresztül értelmezik, és ezen a prizmán keresztül mutatják be, de hát a Fidesz az mindig is egy színes politikai közösség volt. Én azt szoktam mondani a pártagoknak, meg azt szoktam mondani a politikai köztámogatóknak, a politikai közösségünk tagjának, hogy a Fidesz az képes volt arra évtizedeken keresztül, hogy leírja a német ívet. A német ív ez egy olyan politikai ív, ami a német Zsolttól a német Szilárdig terjed, és a Fidesz ezt évtizedeken keresztül egyben tudta tartani, tudta integrálni, és szerintem ez a képessége a közösségünknek még mindig megvan.
0: Önök ugye ellenállási politikáról beszélnek, közben bizonyos ügyekben részt vesznek a parlamenti munkában, más ügyeket pedig bojkottálnak. Nem kerülnek-e ezzel hátrányba például a Mi Hazánkkal szemben? Hogyha nem vesznek részt mondjuk a köztársaság elnök kiválasztásában, fontos parlamenti meghallgatásokon, mint például tegnap a vagyonvisszaszerzési hivatal elnökjelöltjeinek a meghallgatásán, vagy akár az Alkotmánybíróság jelölési folyamatában, ahol a Mi Hazánk minden egyes ilyen alkalommal kihasználta a helyzetet. Tehát látunk két különböző ellenzéki hozzáállást, egy olyat, akik kihasználják, alternatívát mutatnak, és látjuk az önökét, akik meg kivonulnak ebből. Nem kerülnek hátrányba?
21: Ezt a megállapítást én két szempontból is vitatnám. Egyrészt ez nem teljesen világos, hogy mit jelent a helyzetnek a kihasználása, mert hogy a nap végén végül is a Tisza jelöltje lett a köztársasági elnök, úgyhogy a Mi Hazánk valójában jelölni sem tudott. A nap végén a Tisza jelöltje lett az Alkotmánybíróságnak a
0: tagja. De mondjuk Siffer András beszélt hosszú perceken át, és
21: a nap végén a Tisza jelöltje lesz a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatalnak is az elnöke. Ugye itt ugye vannak olyan területek, ahol a Fidesz és a Tisza között politikai nézetkülönbségek vannak, ami azt jelenti, hogy ezek nem egyeznek, lehetnek akár nagyon komoly elvi különbségek is, de mind a két pozíció legitim. És ennek a két pozíciónak a politikai versengése zajlik, és mindenki a pozíciójához próbál politikai támogatást és többséget szerezni. De vannak olyan területek, ahol a mi nézetkülönbségünk az túlmutat a politikai nézetkülönbségeken, és vannak olyan területek, ahol úgy gondoljuk mi magunk, hogy a Tisza pártnak a pozíciója az nem egyszerűen eltér a miénktől, hanem valamilyen szempontból illegitim. Tehát amikor azt mondom, hogy van egy köztársasági elnök, akit személyre szabott jogalkotással elmozdítok, és a helyébe állítok valakit, ezzel szemben nekünk nem egyszerűen politikai nézetkülönbségünk van, tehát hogy nem értünk egyet az új jelölt személyével, vagy nem értünk egyet azzal, ahogyan a Tisza párt valamilyen kérdésen gondolkodik, ami úgy gondoljuk, hogy ahol túllépnek az alkotmányos kereteken, kívül helyezik magát az alkotmányosságon, ahol ugye nincsen más, csak a nyers hatalmi erő, akkor valamilyen módon nekünk jelezni kell, hogy a mi problémánk ezzel nem egyszerűen politikai, hanem elvi jelentőségű, és nyilván ezeknek a kérdéseknek a számát valószínűleg szűkre kell szorítani, mert ugye nem kivonulni akarunk a politikából, de vannak olyan területek, ahol szerintem nekünk ezt szimbolikusan is jelezni kell, és ezt a távolmaradással tudjuk megtenni.
0: Mit tudnak kezdeni azzal, hogy mindig, amikor ezt elmondják a nyilvánosságban, akár a parlament falain belül is, azonnal megkapják, hogy még ha jogos is egyes, akár alapjogi kritikájuk, pont önök beszélnek, ugye ez a mondat szokott a legtöbbször elhangozni, akár parlament falain belül, akár kívül. Meddig kell ezzel önöknek küzdeni, és meg tudnak-e ezzel küzdeni?
21: Ugye ezzel kapcsolatban nekem több gondolatom is van. Az egyik az az, hogy van egy tartalmi vita, ami arról szól, hogy azok a jogállamisági aggályok és kifogások, amiket az elmúlt kormányzatok alatt megfogalmaztak, azok egyenértékűek azzal, ami most történik. A másik kérdés pedig az, hogy ennek van-e bármi jelentősége abból a szempontból, amikor én felhívom a figyelmet arra, hogy az alkotmányos keretek túllépése történik. És a harmadik, ez csak az ínyelceknek teszem hozzá, ugye az a kérdés, hogy akkor az elmúlt kormányzati tevékenységgel szemben megfogalmazott kritikák, azok mennyire megalapozottak akkor, vagy mennyire hitelesek akkor, hogyha most nem hangoznak el.
0: Világos. Korábban ön úgy fogalmazott, hogy együttműködve nem működünk együtt. Miért jobb, és most mondta, hogy bemaradnak a parlamentbe, de miért jobb bemaradni és bizonyos ügyekből kivonulni, mint akkor nagyon karakteresen azt mondani, hogy mi nem veszünk részt ebben az egészben?
21: Itt két okból, az egyik politikai, a másik pedig elvi alkotmányossági okkal. Magyar parlament és az országgyűlés alkotmányos legitimitását senki nem kérdőjelezi meg. Ugye törvényes, tisztességes választások zajlottak, ennek a választásnak lett egy eredménye, ebből következik valamilyen összetételű országgyűlés, vagyis az országgyűlési munka az nem csak legitim, hanem politikailag fontos is, mert a kormányt azt valamilyen módon ellenőrizni kell, politikai közéleti vitákat le kell folytatni, és a jogalkotásban részt kell venni. Mi erre kaptunk megbízást a választóinktól, és ezt fogjuk teljesíteni.
0: Bóka János, a Fidesz frakció vezetője. Nagyon köszönöm, hogy itt volt, legyen máskor is.
21: Köszönöm, hogy itt lettem.
1: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
20: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
0: A mikrofonnál Benyó Rita, ez itt a Felkelő. 8 óra van, és folytassuk krónikával.
1: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: Jó reggelt kívánok! A szerkesztőt Berente Mariant hallják, a bemondó Bordi András. Először a legfontosabbak röviden.
22: Meghallgatták a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök jelöltjeit.
2: A szórakozás és az aktív pihenés tere lehet a megújuló Népliget.
22: Ma már egyre több felé kisüt a nap.
2: Következnek a részletek. Meghallgatták a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök jelöltjét.
22: Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója hangsúlyozta, az új hatóságnak a korrupció elleni küzdelemben több más hatósággal kell együttműködnie. Unger Anna Róza azt mondta, a következő években nem lesznek jogerősítéletek a vagyonszerzési ügyekben. 6 év arra lesz elegendő, hogy feltárják, mi történt az országban. Sárvári Nikolász a hivatal egyik fő feladatának a közintézményekbe vetett közbizalom és a transzparencia megteremtését nevezte.
2: Nagy a társadalmi érdeklődés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítása kapcsán. Erről beszélt a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában.
22: Tegnap meghallgatták a hivatal 3 elnök jelöltjét, amelyen Pardavi Márta is részt vett. Mint mondta, Minden jelölt különböző területen kompetens, de mivel még nem létezett hasonló hivatal korábban, ezért sok még a megválaszolatlan kérdés. A társelnök szerint még sok időre van szükség ahhoz, hogy egy hozzáértő, független szervezet alakuljon meg, amelynek az egyik fő feladata a visszatekintés és a tanúságok levonása is lenne.
3: A hivatalnak lehet olyan funkciója, és erről beszélt talán leginkább Unger Anna is, hogy az elnöki jogkör keretében legyen egy olyan a múltba visszanézés, a visszatekintés és a következmények, a tanulságok levonására való törekvés, ami szintén hozzájárul ahhoz, hogy a jövőben ilyen ne forduljon elő. Az, hogy ez most mit jelent, tanulmányokat, kommunikációt, nyilvánosságot, adott esetben más szakmákkal való, kutatókkal való együttműködést, ez konkrétan ugye nem derült ki, de az biztos, hogy ilyen szándék volt némely elnök jelöltnél.
22: A bizottság ma délelőtt a nyomozati elnök helyettes jelölteket hallgatja meg szintén zárt ülésen.
2: Szigorítja és pontosítja az átkörű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat a kormány, közölte az igazságügyi miniszter.
22: Görög Márta hangsúlyozta, a közérdek, hogy megismerhető legyen, kik állnak a magántőke alapok és a kockázati tőke alapok mögött. Emellett átláthatóbbá tennék a közbeszerzéseket is, és szigorítanák az átláthatósági szabályokat. A cél, hogy jobban meg lehessen ismerni az ajánlattevők tulajdonosi hátterét.
2: Ismét 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A döntés megfelel az elemzői várakozásoknak.
22: Legutóbb júliusban csökkentette a testület az alapkamatot, akkor is 25 bázisponttal 5,75%-ra. A mostani csökkentés megszakítás nélkül a harmadik ilyen mértékű jegybanki kamatvágás idén. A döntést részben a vártnál kedvezőbb inflációs folyamatok indokolták, tette hozzá Varga Mihály jegybankelnök.
5: Az inflációs folyamatok a júniusban előrejelzett alappálya alatt alakultak, eközben a hazai eszközök kockázati felára továbbra is stabil. Ennek megfelelően a monetáris tanács az alapkamatot 25 bázisponttal 5,5%-ra mérsékelte. Előre tekintve a kockázati megítélést főként a költségvetési pálya, az euróbevezetéssel kapcsolatos várakozások, illetve a külső piaci környezet befolyásolják.
2: A 7,5%-os költségvetési hiány nagyon rossz szám és sérülékeny gazdasági helyzetet jelez, mondta a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában Madár István közgazdász.
22: Szerinte a kormány egyelőre megelőlegezett bizalmat kapott a befektetőktől, akik arra számítanak, hogy Magyarország gazdasági helyzete stabilizálódik. Az infláció kedvező alakulása lehetőséget adhat további kamatcsökkentésre, de a gazdasági növekedés még nem indult be érdemben, tette hozzá a közgazdász.
2: Új és nyilvánosan elérhető statisztikai felületet indít az Országos Mentőszolgálat. A honlapon részletes adatokat gyűjtenek a mentőegységek kiérkezési idejéről és a mentési esetek számáról.
22: Az oldalon a kiérkezési idő országos, budapesti és regionális bontásban is elérhető, valamint az egyes sürgősségi kategóriák külön-külön is vizsgálhatók, mondta az Országos Mentőszolgálat megbízott főigazgatója. Konstantinovics Miklós hozzátette, ez a prioritási rendszer teszi lehetővé, hogy a segítség odaérkezzen meg, ahol arra valóban szükség van. A felületet a mentőszolgálat rendszeresen frissíti majd. A táblázat már elérhető.
7: Miközben kérdezzük a beteget, a közben a mentő már úton van. De nekünk fontos, hogy a lehető legjobban tudjuk triázsolni, szortírozni az eseteinket. Ez egy nagyon lényeges rész. Meg is történik a kikérdezés alapján a sürgősségi kategorizálás 1-től 5-ig, és közben már riasztjuk a mentőegységet, vagy legkésőbb ekkor riasztjuk a mentőegységet, attól függ, hogy milyen prioritást kapott az adott feladat, majd mérjük a mentőnek a helyszínre érkezését.
2: A szórakozás és az aktív pihenés tere lehet a megújuló Népliget, mondta Vince Miklós építészeti kritikus a Kossuth Rádió reggeli műsorában.
22: A nyárra elkészült koncepció alapján kávézó, játszótér és kutyafuttató is helyet kapna benne. A több évig tartó milliárdos fejlesztés része lenne a faállomány növelése és az öntözéshez szükséges hálózat kiépítése is. A beruházáshoz az állammal is együtt kell működni, mert a terület állami tulajdon is.
2: Létrejött a Balatoni Agroturisztikai Együttműködési Hálózat. a szakmai szervezetekkel, vendéglátóhelyekkel, szállodákkal és önkormányzatokkal kialakított együttműködés célja, hogy a szakemberek közös tudásukkal erősítsék a Balaton turisztikai vonzerejét.
22: Gyurica Csaba, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rektora elmondta, ahhoz, hogy a Balaton térségében 4 évszakos legyen a turizmus, minőségi fejlesztésekre van szükség a tó tágabb környezetében is.
2: Bemutatták a Mohács 500 programok egy részét. Az országos emlékező eseményhez kapcsolódva a csata újrajátszásával, történelmi bemutatóval és istentisztelettel készülnek a szervezők.
22: A több mint 400 hagyományőrző részvételével megszervezett esemény célja, hogy közösségi élmény legyen a magyar történelem egyik legnagyobb csatája, amelyet a hatalmas oszmán túlerővel vívott meg a sereg 1525. augusztus 29-én, mondta Haramza Márk főkoordinátor. A látványos programokat szombaton a Mohácsi síkon a csata 1526-os évfordulóján tartják meg.
6: Olyan eseményre emlékezünk, amikor emberek azért álltak ki, hogy holnap is legyen Magyarország. Ennek a szellemiségében fog össze a magyar hagyományőrző közösség. Egyébként rendkívül tarka társasága. Az a reményem, hogy sikerül ezeket a tevékenységi köröket és különböző adottságokat összehangolni, hogy ott valami látványosat és hiteleset mutassunk be.
1: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
9: Magyar érem a kínai öttus a világbajnokságon. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Bronzérmet nyert a Buzi Blanka Tárkányi Zsombor páros vegyes váltóban az öttusázók kínai világbajnokságán. Győzött a dél-koreai kettős a fehér oroszok előtt. Harmadik mérkőzését is elveszítette a magyar női röplabda válogatott az Európa-bajnokság isztambuli csoportjában. A mieink 3 játszmában kaptak ki a németektől. A további jutáshoz a magyaroknak a maradék 2 meccsüket biztosan meg kellene nyerniük. Finnországban folytatja pályafutását Kocsis Gergő. Az élvonalban szereplő járó jelentette be, hogy a szezon végéig leszerződtette az előző idényben a másodosztályú videóton színeiben futballozott játékost. A Benfica női labdarúgó csapatánál folytatja a magyar válogatott középpályás. A portugál klub közölte, hogy Csiki Annával 2+1 évre szóló szerződést kötött. Kiütéses 9 gólos győzelmet aratott az Újpest az első fordulóban a Futsal Bajnokok Ligája budapesti előselejtező mini tornáján, az angyalföldi Sterbinski Amália sportcsarnokban. A lilafehérek 11-2-re nyertek a San Marinói Murat ellen. Bejutott Piros Zsombor a US Open férfi egyes selejtező második körébe, miután 2 játszmában legyőzte a spanyol Alcaraz Gurrit. A szlovén Tadej Pogačar 50 kilométeres szökés után jelentős fölénnyel nyerte a Vuelta spanyolországúti kerékpáros körverseny 4. szakaszát, ezzel növelte előnyét az összetettben. Walter Attila a 45. helyen ért célba. Köszönöm a figyelmet!
1: Közlekedés.
22: Egy műszaki hibás autó akadályozza a forgalmat az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Szárliget térségében. Az 50-es kilométernél a kialakult torlódás 2 kilométeres. Elgázoltak egy vaddisznót az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Balaton Főkajár térségében. A 84-es kilométernél csak 1 sávon halad a forgalom. Erősödik a forgalom a Budapest környéki főbb útvonalakon. Szakaszos torlódásra kell számítani az M0-as autóút keleti szektorán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, Pécel és Gyál között, a főváros felé az M1-es autópályán, Biatorbágynál, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Maglód környékén, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán.
1: Időjárás.
22: Egyre nagyobb területen szakadozik fel a felhőzet és süt ki a nap. Kezdetben a keleti északkeleti tájakon, majd délután az Alpok alján is lehetnek záporok, zivatarok. A szél időnként megélénkül. Napközben általában 27 és 32, késő este 16 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Ennél kissé hűvösebb északkeleten lehet. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos. A reggeli krónikában egyebek között beszámoltunk arról, hogy meghallgatták a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök jelöltjeit.
2: Tovább csökkent a jegybanki alapkamat.
22: Az áfamentes gyógyszerekről adott ki tájékoztatót a pénzügyminisztérium és a NAV.
2: Rövid hírekkel 8:30, krónikával pedig délben jelentkezünk legközelebb. Köszönjük figyelmüket!
20: Műsorajánló.
10: Napközben.
11: Injekcióval a kilók ellen? Eredetileg főként a kettes típusú cukorbetegség kezelésére fejlesztették ki, de egyre többen fogyási céllal használják a GLP-1 alapú készítményeket.
12: Azt az állapotot hozza létre, mint amikor az ember jól lakik, és úgy érzi, hogy na most már nem kívánja az ételt.
11: De lehetnek-e mellékhatásai? Ez is kiderül. Egy biztos, a gyógyszeres terápia akkor lehet igazán eredményes a súlycsökkentés fenntartásában, ha az egyén megfelelő életmódot folytat. Én Gécsek Tóth Enikő vagyok. Számítok a figyelmükre.
10: Napközben. Ma délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban.
20: Műsorajánlót hallottak.
10: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
23: Egyházzenei ritkaságok a Magyar Rádió művészeti együtteseinek koncertjén. Az évad nyitó estjén, melyen Telemann, Bach és Scarlatti műveit hallhatja a közönség, Héja Domonkos Lisztdíjas karmester és Tóka Ágoston orgona művész működik közre. Találkozzunk szeptember 2-án a Mátyás templomban a rádiózenekar és énekkar nyitó hangversenyén. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrm.jegy.hu.
10: Reklámot hallottak. Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
0: Jó reggelt kívánok! Ez itt tehát a Felkelő, a Kossuth Rádió új reggeli hírmagazinja augusztus 26-án, szerdán, Izsó és Natália napján. Én Benyó Rita vagyok. Folytassuk sporttal. Idén nyáron számos magyar labdarúgó igazolt le külföldről, az NB1-ből. Elég csak Vitális Milán Athénba menetelére, vagy Markgráf Ákos koppenhágai szerződésére gondolni, de rajtuk kívül is több játékos próbálhatja ki magát, például a belga vagy az azeri bajnokságban. A jelenségről és annak hatásáról Szabados Gábor sportközgazdász beszélt Cserjés Bendegúznak.
24: Ez az eset, ez most nagyon erős összefüggésben áll azzal, hogy a magyar klubok gazdasági működése alapvetően átalakul. A korábbi években elsősorban az állami források miatt nagyon komoly forrásbőség volt, gyakorlatilag olyan fizetéseket tudtak adni a magyar játékosoknak a klubok, hogy a magyarnál kicsit jobb bajnokságokba nem volt érdemes eligazolni. Nyilván nem is voltak sokan, akik mehettek volna, de akik esetleg még tudtak volna menni, anyagilag azoknak sem feltétlenül érte meg, főleg úgy, hogy egy kicsi anyagi előnyért nyilván jóval versenyképesebb, kompetitívabb környezetbe kerültek volna, amíg itthon biztos volt a helyük a csapatban egy viszonylag jó fizetésért, addig külföldön ugye sokkal nagyobb harcra lettek volna kényszerítve, nem sokkal magasabb fizetésért. Most viszont, hogy ugye a politikai változásokkal várhatóan ezek az állami források jelentősen csökkenni fognak, és így a kluboknak a mozgástere azért jelentősen szűkülni fog. Így már a játékosoknak is és a kluboknak is sokkal inkább érdeke, hogy gyakorlatilag azokat a normál piaci trendeket kövessék, amelyeket azért igazából az elmúlt években is követni kellett volna. Tehát amit most látunk, az tulajdonképpen egy ilyen normalizálódás a piacnak. Most látjuk azt, ahogy ki kéne néznie a magyar futballnak alapvetően az adottságait tekintve, és ahogy ki kellett volna néznie az elmúlt években is. Azt nem gondolom, hogy minden évben számítani lehet ilyen jelentős játékos kiáramlásra, hiszen ahogy mondtam, ez itt most azért egy több év alatt felhalmozódott idézőjelben játékos feleslegnek a kiáramlása, már abban az értelemben, hogy olyan játékosok, akik azért erősebb bajnokságokban is megállnák a helyüket, de alapvetően ez kéne, hogy legyen a normális. Ugye arra mindenképpen fel kell hívni a figyelmet, hogy ezek a játékosok, akik most mennek, a magyarnál erősebb bajnokságba, de azért nem topligákba mennek, hanem éppen olyan bajnokságokban, legyen az Hollandia, Belgium, Görögország, amelyekre ugye mindig mondtuk, hogy nagyon jó ugródeszka ahhoz, hogy előrébb tudjon lépni egy játékos, mert a magyar bajnokságnál erősebb, és innen akár még erősebb bajnokságban is tovább tud lépni. Tehát igazából ez lenne a normális, a természetes útja a magyar játékosok fejlődésének, fejlesztésének. Csak az, hogy az NB1-ben a bérszínvonal a szakmai színvonalat jelentősen meghaladta, és nagyon komoly fizetéseket lehetett keresni, főleg magyar játékosoknak, akik ugye a magyar szabály miatt pláne kedvezményezett helyzetben voltak, hiszen anyagi előnyt jelentettek a klubjuknak, tehát ezért magasabb fizetést tudtak kialkudni maguknak. Ez jelentősen visszatartotta még azokat a játékosokat is, akiknek esetleg szakmai szempontból lett volna lehetőségük külföldre igazolni. Nyilván az, hogy a kluboknak a gazdasági lehetőségei valamennyire esetleg szűkülnek, az természetesen magával hoz azt, hogy a játékos minőségben is lehet egy csökkenés, hiszen nem fognak tudni megfizetni olyan játékosokat, akiket eddig meg tudtak fizetni. Azt gondolom, hogy ez most egy nagyon komoly lehetőség a magyar klub.

0: rendszerének, hogy ténylegesen képesek-e arra, hogy betöltsék ezeket a helyeket.
1: Mennyire számottevő a magyar klubok költségvetésében, hogy egy-egy játékos eligazol külföldre?
0: Azt kell látni, hogy ezek az összegek, amikről beszélünk, ezek ugye a külföldi csapatok számára nem igazán jelentős összegek, természetesen millió eurós összeg az egy komoly összeg, de az ő költségvetésükben ez egy sokkal kisebb arány, mint a magyar csapat költségvetésében. Tehát akár egyetlen játékos értékesítése is éppen azt a különbséget jelentik, amelyek már a stabil, biztonságos működést megteremtik.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
3: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
4: A mikrofonnál Benyó Rita, 8 óra 19 perc van. Újabb súlyos ügy a debreceni CATL akkumulátorgyárban. 9 dolgozónál fokozott nikkel terhelést mutattak ki, a hatóság pedig 3 üzemrészben leállította a munkát. Civil információk szerint mindez egy katódpor kiömléssel függhet össze. Mi történt pontosan a gyárban, és mit lehet tudni a dolgozók veszélyeztetéséről? Erről tudósította a felkelőt Polgár Tóth Tamás, a Debreciner újságírója. Most ennek az ismétlését hallják.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora.
4: Mit tudunk biztosan? Mi történt a katöl területén?
5: Amit biztosan tudunk, az az, hogy a Vidéki és Településfejlesztési Minisztérium tájékoztatása szerint nem alkalmaztak megfelelő munkavédelmi megoldásokat, és emiatt valóban ki voltak téve a dolgozók jelentős mennyiségű nikkelnek, vagy legalábbis kimutatták a szervezetükben. Mi arról értesültünk, hogy a cég saját biológiai expozíciós monitoring vizsgálata mutatta ki a dolgozók szervezetében a nehéz fémet. Ezt úgy kell elképzelni, hogy vér vagy vizelet vizsgálat, és ezt követően vizsgálódott ott alaposan a hatóság. Emiatt egyébként a cellagyár, az elvileg még nem is működő cellagyár 3 üzemét is bezáratta a hatóság.
4: Azt megerősítette bárki, hogy valóban katódpor kiömlés történt? Tehát ez okozta ezt a dolgozóknál kimutatott terhelést?
5: Nem, ezt egyelőre még nem erősítette meg senki. Tompa Enikő országgyűlési képviselő volt az, aki odáig ment a részletek ismertetésében, hogy azt is közölte, hogy nem megfelelően biztosította a CATL a dolgozók számára az egyéni védőeszközöket. De azt, hogy pontosan hogyan érintkeztek ezzel a katódanyaggal, arról még egyelőre nem számolt be senki a Mike Pércsi anyákon kívül, ugye ők voltak azok, akik úgy értesültek dolgozóktól, hogy itt katódpor kiömlés történt. Mi informálisan 10-valamennyivel értesültünk, de minden esetre nagyságrendileg ilyen 9-10 körüli eset, ez több mint 400 dolgozóból jött össze. Tehát ez biztos, hogy több mint 400-an dolgoznak ebben a cellagyárban, úgyhogy mondom még egyszer, a tömegtermelést itt még el sem kezdték elvileg.
4: Van-e bármi információ arról, hogy mit mondott maga a gyár?
5: Hát ugye annak ellenére, hogy a Mike Pércsi anyák már augusztus 24-én este előálltak ezekkel az információkkal, a CATL még nem reagált semmit erre hivatalosan, még nem adta ki közleményt. Egyébként már augusztus 26-ára ígérték azt, hogy hivatalosan is kommunikálnak valamit az ügyben, mi is várjuk természetesen a közleményüket.
4: Debrecenben az akkugyárak körül azért már sok incidens volt az elmúlt hónapokban. Helyben mit változtat ez a történet a gyárral kapcsolatos bizalmon, illetve a polgármester például most reagált-e valamit, mert ugye itt az ő hozzáállásában is volt némi változás, hogy úgy mondjam.
5: Azt fontos tudniuk a hallgatóknak, hogy itt nem egy akkumulátorgyárról beszélünk Debrecen esetében, hanem legalább 7 akkumulátoripari beruházásról. Ez azért is fontos hangsúlyozni, mert hogy ezekkel kapcsolatban folyamatosan jönnek elő ügyek, annak ellenére, hogy ez az iparág még mindig nagyon fiatal Debrecenben, tehát ahogy említettem, a cellagyár hivatalosan még nem kezdett el működni, és a másik akkumulátorgyár, az Eve Power sem kezdte még meg a működését a városi északnyugati részén, de ott van a Semcorp szeparátor fúliagyár, amit meg ugye be is záratott ideiglenesen legalábbis a hatóság különböző szabálytalanságok miatt.

0: Én azt veszem észre, ami a leglátványosabb, hogy a lakosok többsége nem tudja már követni azt, hogy melyik gyár kapcsán mi történik. Ők arról értesülnek, hogy egy gyár az bezáratott ideiglenesen hatóság, ők arról értesülnek, hogy egy 10 milliós bírságot kiszabott a hatóság, de azt nem feltétlenül tudják követni, hogy pontosan melyik üzemről van szó. Sokszor látom azt, hogy frusztráltak emiatt a lakosok, illetve azt, hogy értetlenül fogadják, hogy ha már egyszer bezáratott a hatóság egy gyárat, akkor hogyan lehetséges, hogy ott most meg kell bírságolni. Nyilván emiatt, mert hogy nem tudják elkülöníteni egymásról a különböző beruházásokat, és emiatt egyre türelmetlenebbek, egyre több olyan hozzászólással találkozni a debreceni közösségi média felületeken, többek között a debreceni közösségi média felületén is, hogy nem megbüntetni kellene ezeket a gyárakat, hanem most már be kellene zárni véglegesen.
1: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
2: A mikrofonnál benyúrítam. Fordulóponthoz érhet a közösségi média szabályozása. 29 amerikai állam perli a Metát, mert szerintük a Facebook és az Instagram tudatosan olyan funkciókat épített be, amelyek arra ösztönzik a gyerekeket és a tinédzsereket, hogy minél több időt töltsenek a platformokon. A vád szerint a Meta ismerte ennek a veszélyeit, mégsem változtatott érdemben a rendszeren, sőt, a 13 év alatti felhasználók kiszűrését sem kezelte megfelelően. Ha a felperesek nyernek, az nem csak a Metát, hanem az egész közösségi médiaipart átformálhatja. Forgács Marianta Bíszosal ügyvezetőjét, közösségi média szakértőjét kérdezem, aki itt van már velünk a vonalban. Jó reggelt kívánok, Marian!
3: Jó reggelt!
2: Mi a MetaPer legfontosabb jogi állítása?
3: Szerintem a legfontosabb, amit ebből ki kell emelni, az az, hogy nem az arról szól a per, hogy mit láthatnak a gyerekek a platformon, hanem arról, hogy hogyan használják, mennyire okoz függőséget a Facebook és az Instagram. Tehát magának az egésznek a működésébe szeretnének belenyúlni a per végeredményeként.
2: Vannak-e valóban hiteles bizonyítékok arra, hogy a Meta tudatosan olyan funkciókat fejlesztett, ami a fiatalokat kifejezetten arra ösztönzi, hogy hosszabb ideig használják a platformot?
3: Igen, talán ez is egy picit...
2: Most nagyon akadozik a vonal, Marian, hogyha tudsz valami fix helyre menni. Igen.
3: Okay.
2: Most itt jó.
3: Köszönöm. Szóval, hogy talán amit picit még szomorúbbá teszi ezt az ügyet, az az, hogy magának a Metának is vannak olyan felmérései, ami azt bizonyítja, hogy tényleg függőséget okoz a gyerekeknél. Ugye 13 éves kortól lehet legálisan regisztrálni Facebookot és Instagramot használni, viszont annyira komolyan ezt nem ellenőrzik. Ugye Ausztráliában betiltották meg korábban a fiataloknak a Facebook, Instagram és mindenféle social media használatot ebben a korosztályban. Ott talán egy picit jobban ellenőrzik, de igazából a Metánál eddig annyira nem figyeltek rá. Jó volt az, hogy használták a gyerekek jó idézőjelbe a szervezetnek, mert hogy ez egy üzleti vállalkozás. És így szocializálódtak a gyerekek, tehát a felnőtt korban ez már teljesen evidens volt, hogy ők folyamatosan pörgetik, sosem áll meg a hírfolyam, mindig van valami új, ami visszahúzza őket.
2: Egyszerű üzleti érdek az, hogy nem tudta, vagy nem akarta a Meta hatékonyan kiszűrni a gyerekeket?
3: Nyilván. Voltak látszatintézkedések, amik talán inkább PR jelleggel mutattak jól, mert hogy az, hogy esténként mondjuk bekapcsol egy kellemes zene, vagy jelzi azt, hogy most már aludnod kellene. Ezek tényleg csak látszatintézkedések ahhoz képest, ami ilyen komoly problémát okoz az, hogy mondjuk a gyerek folyamatosan körbeti a telefonját. És hát nyilván ott utána majd az, hogy milyen tartalmakat lát, az már egy másik kérdés, de nagyon nehéz ezt, tehát nehéz egy olyan szervezettel, nagyon sok fejlesztővel felvenni a harcot a szülőknek, a tanároknak, bárkinek, aki példát szeretne mutatni a gyerekeknek, hogy nem szabad folyamatosan használni a social médiát.
2: Pláne, hogy a szülőknél is függőséget okoz, tehát a szülők igen, is pörgetik, igen. Tehát ez egy igen. Ördögi
3: kör. És közben ez egy üzleti vállalkozás, ami nagyon sok pénzt termel a részvényeseknek, tehát eszük ágában sincs ezt megváltoztatni. És ugye ezért is mondják azt, hogy ez egy ilyen big tobacco moment lehet a social médiában. Mert hogy a dohánygyáraknál is ugye nagyon vidáman reklámozták ezt, hogy mindenféle élethelyzetben jó, hogyha dohányzol, közben már tudták kutatások alapján, hogy milyen komoly következményei vannak. Itt is ez van, behúzzák a gyerekeket, használják az adott platformot, és nem beszélnek a káros hatásairól.
2: Ha már ezt a példát, a dohánygyárak példáját említetted, lehet-e hasonló konkrét változásokra számítani, hogyha felperesnek adnak majd igazat az államok? Kényszeríthetik-e a Metát valamire? Igazából ez a kérdés.
3: Valószínűleg fel fognak lebbezni, pont úgy, mint Új-Mexikóban is volt ugye nem olyan régen egy olyan per, ahol azt mondták ki, hogy nagyon komoly összeget kell kifizetniük, viszont ennek nagy részét azt egy olyan alapba kell fizetni, ami a gyerekek mentális egészségéért tesz. Tehát, és ott is megfogadták azt, hogy vagy hát valószínűleg, hogyha nem nyerik meg a fellebbezés után a pert, hogy változtatnak a működésén a Metának, tehát hogy nem lesznek például értesítések, bizonyos idő után nem küld ilyeneket, akkor, amikor mondjuk iskola van, vagy hétvégén, vagy késő este a lájkokat elrejti.
2: Most remélem, hogy itt vagy, és nem tűnt el a vonal. Egy gyors kérdés még, igen, fél percünk van, de hogy mekkora precedens értéke lehet ennek? Például a TikTokra, amit ráadásul ugye nem is egy demokratikus jogállam keretei között működik.
3: Bizony. Igen, hát azért fontos ez az egész, mert hogy bíróság nyúl bele abba, hogy hogyan működik egy üzleti vállalkozás, hogyan működik a social media, és az általad említett TikTok is. Itt van azért még a Snapchat, itt van a YouTube, tehát nagyon sokan valószínűleg most más platformok üzemeltetői közül, vagy részvényesei közül is árgus szemekkel nézik, hogy mi lesz ennek a vége, mert hogy tényleg komoly hatása lehet mindenre, hogy milyen funkciókat kell mondjuk kivenni. Lehet, hogy nem is fog ezután úgy működni a social media, mint ahogy eddig, tehát hogy nagyon komoly hatása lehet ennek, és teljesen őszintén én kicsit örülök neki, mert hogy nagyon fontos, hogy megfelelő használatra tanítsuk a fiatalokat is.
2: Pláne így az iskola kezdés előtt biztos, hogy megint sokkal jobban oda kell majd figyelni a szülőknek is, tanároknak is. Forgács Marian, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
3: Köszönöm szépen.
1: Közlekedés.
4: Köszöntöm a hallgatókat! Budapesten a Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a külső sávot, mert beszakadt az útpálya. A Dózsa-György úton a Szondi utcánál a Váci út felé lezárták a belső sávot, az ellenkező irányban pedig időszakosan kell sávlezárásra számítani átépítés miatt. Napközben torlódásra kell készülni. Sávlezárás nehezíti a közlekedést a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. Rebenszki Gergő, BKK Info.
2: Rövid híreink következnek.
5: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Bordi András. Ma folytatódik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök helyettes jelöltjeinek meghallgatása. Magyarország tűzoltókkal és eszközökkel segíti Szerbiát az erdőtüzek megfékezésében. Változékony időnk lesz, elszórtan záporokkal. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását nem szabad elsietni, mert egy jól működő, független intézményt kell létrehozni, mondta a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Pardavi Márta szerint a hivatal várhatóan 150-200 emberrel dolgozik majd, és mindegyiküket pályázat útján választják ki. A hivatal elnök és közpénzügyi elnök helyettes jelöltjeit tegnap hallgatta meg, a nyomozati elnök helyettes jelölteket pedig ma hallgatja meg a parlamenti szakbizottság. A 7,5%-os költségvetési hiány nagyon rossz szám, és sérülékeny gazdasági helyzetet jelez, mondta szintén a Kossuth Rádió reggeli műsorában Madár István közgazdász. Szerinte a kormány egyelőre megelőlegezett bizalmat kapott a befektetőktől, akik arra számítanak, hogy az ország gazdasági helyzete stabilizálódik. Közben tegnap ismét 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A döntés megfelel az elemzői várakozásoknak. Magyarország tűzoltókkal és eszközökkel segíti Szerbiát az országot sújtó erdőtüzek megfékezésében. A kontingens 12 hivatásos tűzoltóval és 4 speciális járművel tegnap este indult útnak. A lángok oltásában a többi között német, cseh, román és szlovák egységek is részt vesznek. tűzötött ki a pakisztáni főváros egyik kórházában. 15 csecsemő életét vesztette. A tűz egy állami kórház nőgyógyászati osztályán csapott fel, feltehetően a légkondicionáló rendszer meghibásodása miatt. A lángok kitörésekor 16 újszülött tartózkodott az osztályon, közülük egyet sikerült kimenteni. Egy meghibásodott vidámparki hintán rekedt több ember Hamburgban. A szerkezet műszaki hiba miatt hirtelen megállt, a rajta tartózkodó 23 látogató csaknem 3 órán át lengett a magasban. Később a körhinta újra elindult, és az utasok sértetlenül a tűzoltók segítsége nélkül le tudtak szállni róla. A hiba okát még vizsgálják. Itthon egyre nagyobb területen szakadozik fel a felhőzet és süt ki a nap. Kezdetben a keleti észak-keleti tájakon, majd délután az Alpok alján is lehetnek záporok, zivatarok. A szél időnként megélénkül. Napközben 27 és 32, késő este 16 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Ennél kissé hűvösebb az észak-keleti ország részben lehet. Friss hírekkel legközelebb 9 órakor jelentkezünk.
1: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
2: A mikrofonnál Benyó Rita, 8 óra 34 perc van. A kormány napokon belül benyújtja a 2026-os pótköltségvetést, miután kiderült az eredetileg tervezett 3,7%-os hiány helyett akár 8% fölé is elszaladhatott volna a deficit. Ezt most 7,5%-ra lövik be Kármán Andrásék. Közben megérkeztek az első uniós pénzek, a jegybank pedig ma tovább csökkentette az alapkamatot. De ettől már rendben van a magyar gazdaság? És mennyire reális ebben a helyzetben az euró bevezetéséről beszélni? Ezekről beszélgettünk Madár István közgazdásszal. Itt a stúdióban volt, most ennek az ismétlését hallhatják.
1: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora.
2: Mennyire rossz szám ez a 7-8% körüli költségvetési hiány, és hogy lehet, hogy lehet ennyi, hiszen korábban az Unió nem engedte ezt?
6: Hát borzasztó rossz szám. 2020 óta nézzük azt, hogy nagyjából ilyen szinten van túlköltekezben a magyar költségvetés. Ez nagyjából azt jelenti, mintha egy ember 400 000 forintból élne, vagy annyi pénzelen, de minden hónapban 450 000 forintot költ el. Ez a maradék pénz, ezt mindig hitelből fölveszi, de a hitelnek kamata van, ahogy gyűlik az adósság, mert minden hónapban ennyivel többet költ, úgy lesz egyre magasabb a hitel, egyre drágább a hitelkamat, és ezzel tulajdonképpen egyszer csak fölnéz az ember, és azt látja, hogy a jövedelmének jelentős részét megeszi a kamat, annyit, amennyivel mondjuk helyre lehet rakni az egészségügyet. Jelenleg ez a helyzet Magyarországon, és az a helyzet, hogy ez a mostani, hogy kicsit közgazdászabbul is legyek, azt lehet mondani, hogy a magyar állam minden évben keres rémülten a piacon 4-5 000 milliárd forintot, azt a valamilyen befektetőt, aki ezt odaadja neki, mert ennyi adóssága, ennyi túlköltekezése van. Az a helyzet, hogy ez rendkívül sérülékeny helyzet, és hogyha nem lett volna kormányváltás, akkor én azt gondolom, hogy jelen pillanatban most éppen az IMF lélegeztetőgépén lennénk, hiszen az utolsó hónapokban már annyira elfogyott a közbizalom, a befektetői bizalom, és annyira nem volt a gazdaságpolitikának már hitelessége, hogy biztos, hogy egy jelentős tőke kiáramlás lett volna az országban, ami sajnos ide vezetett volna.
2: Az, hogy nem így van, ahhoz elég volt a kormányváltás, tehát az önmagában meghozta a befektetői bizalmat, vagy pedig tettek Kármán Andrásék ténylegesen olyan lépéseket, ami ezt az irányt elindítja.
6: Ez egyelőre nagy rész megelőlegezett bizalom. Uh-huh. Egyszerűen arról van szó, hogy láttuk, hogy már a választások előtt csak azzal, hogy a kormányváltás esélye megnőtt, nagyon-nagyon sok befektetőt tett pénzt arra, hogy Magyarország elindul egy jobb irányba, a gazdasági egyensúly újra helyreáll, az euróövezeti csatlakozáshoz szükséges feltételek megteremtésével a gazdaság helyzete stabilizálódik, és az erre vonatkozó spekuláció tulajdonképpen az, ami jelen pillanatban a gazdaságot, a gazdaságpolitika mozgásterét megnövelte, hirtelen bejött több 1000 milliárd forint az országba, ami hajlandó volt megfinanszírozni a költségvetés lozog a helyzetét, de az, hogy ez hogyan fog tovább folytatódni, arra most kell elkezdeni majd a gazdaságpolitikának leszállítani a bizonyítékokat.
2: Ez a nyár nem mutatta meg nekünk azt, hogy például az olyan szemtehenekhez, mint a rezsicsökkentés, akár hozzá is lehetne nyúlni, és akár ezzel megszorítások nélkül, átcsoportosításokkal lehetne faragni.
6: Látszólag a rezsicsökkentés az egy értékválasztási kérdés, ahol azt mondjuk, hogy az állam kölcsön olyan dolgokra, mint például az emberek energiaszámláinak az alacsony szinten tartása. Ugyanakkor közgazdászként azt is látjuk, hogy ez valójában olyan szempontból becsapás, hogy ezt a pénzt ezt ki kell fizetnie valakinek. Lehet, hogy az állam fizeti ki, de az államon keresztül az adófizetők fizetik ki. Tehát lehet, hogy ma kevesebbet fizetünk áramért, gázért, mint a piaci ár, de cserébe több adót kénytelen elvonni az állam, hogy ezt ugyanúgy valamilyen módon ki tudja fizetni annak, aki ezt megtermeli, ezt az áramot és ezt a gázt. Tehát ilyen szempontból azt lehet mondani, hogy ez tulajdonképpen csak egyfajta keresztfinanszírozás. Például ennek van nagyon fájdalmas része is, hogy a vállalati szektor az Európában az egyik legdrágább áram- és gázszámlát fizeti, tehát a legdrágább energiához jut hozzá, ez versenyképességi szempontból nagyon rossz, miközben a lakosság a legolcsóbb módon jut hozzá. Persze ez egy népszerűtlen dolog, ezt nyilván végig kell gondolni, hogy hogyan lehet, mert ez klasszikusan erre szokták azt mondani, hogy megszorítás.
2: Addig lehet népszerűtlen, amíg mondjuk azt nem mondom, hogy cserébe mondjuk ezt a pénzt odaadom ablakfelújításra, házszigetelésre, és a többi.
6: Csak hát ezt a pénzt valahonnan el kéne keríteni. Igen, tehát ez nem egy egyszerű dolog, azt látjuk, hogy az elmúlt években nagyon sokszor volt az, hogy a politika, aminek amúgy is egy sajátja, föléli a jövőt. Úgy éri föl a jövőt, hogy azokra a dolgokra, amik rövid távon nem látszódnak, hogy kárt okoznának, azokat háttérbe szorítja, arra nem költ oktatás, nem költ az emberi egészségre, nem költ a vezetékes infrastruktúrára, a nagy ellátórendszerekre, a MÁV-ra, a vízvezetékekre, stb. Ennek egy része egyébként pont azért nincsen pénz, mert a rezsicsökkentés miatt nem folyik be elegendő abba a szektorba, és nincs idő felújítani, az amortizációt kezelni. Ezekre mind választ kell találni az új kormánynak, tehát ebből is látszik, hogy nem egyszerű a dolog, hiszen nem egyszerűen csak az, hogy túl sokat költ, hanem még rosszul is.
2: Nincs ellentmondás abban, hogy miközben azt mondja, és azzal kezdi, hogy hát ez a hiány, ez borzalmas, a közben a Magyar Nemzeti Bank újra kamatot csökkent, és Varga Mihály újabb kamatcsökkentéseket jelent be.
6: Ja. Egy banknak az intézményi feladat az infláció letörése. Jelenleg az inflációban jól állunk, még a cél alatt is van. Ezért egy jegybank, amelyik elsősorban ezt figyeli, megteheti azt, hogy kamatot csökkent. Ugyanakkor a jegybanknak általában nem csak az árstabilitásra, hanem a pénzügyi stabilitásra is figyelnie kell, és ebben is az a jelenség mutatkozik meg, hogy jelenleg van bizalom a magyar gazdaságpolitika iránt a befektetők részéről, ezért tud kamatot csökkenteni, mert a kamatcsökkentés ellenére nem kezd el szétesni a devizapiac, nem kezd el gyengülni a forint, és ezáltal az inflációs kép is megnyugtató marad. Jelenleg így vagyunk, de továbbra is egyelőre arról beszélünk, hogy ez egy megelőlegezett bizalom.
2: Nagyon rövid választ kérek, sikerült kifelé jönni már a gödörből, vagy csak most megállítottuk a nagyon nagy bajt?
6: Azt gondolom egyelőre inkább az a helyzet, hogy megállítottuk a bajt, a gazdaság növekedése még látványosan nem indult el, ugye jöntek az EU források, de azért attól se lehet feltétlenül csodákat várni, még akkor se, hogyha nagyon sok szimbolikus és tényleges előnye is van annak, hogy hozzájutunk ezekhez a pénzekhez, de azért egyelőre azt látjuk, hogy a jövő év lesz az igazán munkás, az idei költségvetést már látjuk, valamit stabilizáltunk rajta, de a jövő év lesz az, amelyik igazából eldönti ezt.
1: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
2: Kivezesse azt az új hivatalt, amelynek az elmúlt években elherdált, vagy eltűnt, vagy ellopott közvagyont kellene visszaszereznie. Három elnökjelöltet hallgattak meg tegnap a parlamentben, Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország jogi igazgatóját, Unger Annát, az ELTE társadalomtudományi karának politológusát, valamint a TISZA frakciót. Először úgy tűnt, hogy a TISZA frakció jelöltjét, majd kiderült, hogy ő volt a negyedik legjobb jelölt, Sárvári Nikolászt, nemzetközi pénzügyi és vagyonfelderítési szakértőt. A tét nem csak az, hogy sikerül-e visszaszerezni az eltűnt milliárdokat, hanem az is, hogy az elszámoltatás jogállami keretek között történik-e. A meghallgatáson kérdezett Pardavi Márta, a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke is. Őt kérdeztem arról itt a stúdióban, hogy a jelöltek meghallgatása után maradtak-e aggályai az új hivatal működésével kapcsolatban. Most ennek az interjúnak az ismétlését hallják.
1: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora.
2: Maradtak-e a jelöltek meghallgatása után aggályai az új hivatal működésével kapcsolatban?
7: Jó reggelt kívánok, és köszönöm a meghívást. Valóban civil szervezeteknek is lehetőségük volt bekapcsolódni az eljárásba. Az eljárásnak csak abban a fázisában, amilyen jelöltek meghallgatásáról szól, tanácskozási joggal, tehát ez azt jelenti, hogy mi nem szavazunk. Azt, hogy nekünk ki tetszik a legjobban, hogy kit tartanánk a legalkalmasabbnak, azt megtartjuk magunknak, legalábbis formálisan nem kérdeznek minket meg erről. De Összességében ez volt a benyomásom, és a tegnapi elnök jelölti meghallgatásokon vehettünk részt, és ez volt a nyilvános ülés. Utána délután és ma délelőtt folytatódtak a meghallgatások, az elnök helyettesi meghallgatásokkal, viszont ez zárt ülés, tehát erről nem is tudnánk beszámolni. Viszont az elnök jelölti meghallgatásokról ez volt a fő benyomásom, hogy mind a három meghallgatott kompetens egy szakterületem, vagy a témához kapcsolódóan, de igazából, mivel még soha nem volt ilyen hivatal, és ennek megfelelően soha nem tudta gyakorlatban kipróbálni magát, nem tudta megmutatni, mire képes, ezért nagyon sok kérdés fönnmarad. Az egyik fő kérdés, amiről mind a három jelölt beszélt, az az idő kérdése. És hát nyilván az embereket is ez érdekli leginkább, az az érzésem, hogy óriási figyelem övezi ezt az egész hivatalt, már kezdettől fogva, még amikor neve se volt, már így akkor van. Is az emberek arról beszéltek, hogy hát erre mindenképpen szükség van, és hogy minél gyorsabban történjen meg minden. De jelöltek is mind a három a különböző módon rávilágított arra, hogy ezt az elvárást, ezt valahogy így mérsékelni kell, racionális alapokra kell helyezni, és ezeknek az alapoknak igazából talán három része van, tehát miért kell várni, miért érdemes nem sürgetni és nem rohanni. Az egyik az az, hogy egy jól működő hivatalt kell felállítani. Ilyen hivatal most nincs. Megkérdezték a jelölteket, hogy kb. Hány emberrel kéne ennek dolgoznia, 150-200 körüli létszámot mondtak. Ezeket az embereket össze kell gyűjteni pályázat útján. Bizonyítaniuk kell, hogy szakmailag alkalmasak, plusz hogy integritásuk is van. Ez az egyik kérdés.
2: Ligeti Miklós a meghallgatásán azt mondta, hogy ez nem nertelenítési hivatal, és nem boszorkányüldözést akar. Ön szerint a törvény és az intézményi garanciák valóban biztosítják-e, hogy ne válhasson azzá?
7: A törvény elég világosan fogalmaz egyébként, tehát nagyon szigorú elvárásokat fogalmaz meg elvi szinten, hogy a hivatal önállóan működik, nem instruálható politikai utasításokat senkitől nem kaphat, illetve a működése során is olyan alapjogi elveket kell tiszteletben tartani, amelyek egyébként garantálhatnák azt, hogy a működése az ne legyen önkényes. Ugye ezt nagyon sokszor halljuk manapság is ezt a szót. Ugyanakkor, és erről mindenki beszélt, az intézményi garanciákon, meg a törvényi rendelkezéseken túl ezt életre kell hívni, életet kell lehelni a hivatalba, és ezt az emberek fogják megtenni. Tehát mindeddig, ahogy most is láttuk, megvannak a működő intézmények, mégsem tették a dolgukat. Bizonyára összefügg azzal, hogy milyen jogosítványai vannak, és kik azok, akik ezeket a jogosítványokat gyakorolhatják. Tehát itt is nagyon fontos lesz, hogy ki vezeti, kik a vezetői. És hát éppen ezért nagyon fontosak ezek a meghallgatások. Az elnök jelöltek közül volt olyan, aki arról beszélt, hogy az elnöknek van egy önálló jogköre, egy önálló feladata, de a négy elnök helyettesnek szintén önállósága van, tehát ő nem lesz abban az értelemben a főnökük, hogy megmondja nekik, hogy mit csináljanak, és nem kérheti rajtuk számon, hogy megtörtént-e valami. Tehát ez az önálló hatáskör és önálló jogkör, ez azt is jelenti, hogy ezek az elnök helyettesek is személyükben olyan magas elvárásoknak kell, hogy megfeleljenek, ugyanúgy, mint az elnök. Ez a személyi integritás, az elhivatottság, a szakmai hozzáértés, plusz az, hogy valaki bevállalja az, hogy adott esetben a politikai elvárásoknak, sőt még a társadalom elvárásainak sem biztos, hogy megfelel. Na ez azért egy nehéz, összetett feladat lesz.
2: Unger Anna Ligeti Miklósnál keményebben fogalmazott, szerinte nem egyszerű korrupció történt, hanem egy egész rendszer épült ki, és nem csak az egyes ügyeket, hanem azt kell feltárni, hogy ki az, aki asszisztált hozzájuk az állami intézményekben.
7: Erről Unger Anna is beszélt. Én úgy érzem, hogy mind a három jelölt reflektel erre a kérdésre, hogyan történhetett meg, hogy ide eljutottunk, és vannak ezért személyesen felelősök is. Viszont a szakmai koncepciójuk és a jelölti meghallgatáson előadottak, azok nem ugyanolyan intenzitással reflektáltak erre a kérdésre. Az biztos, hogy a büntetőjogi kategória, a büntetőjogi eszköztár alkalmazása nem fogja lefedni mindazon helyzeteket, amelyek egyébként a nyilvánosságra is kerültek, amelyek az embereknek az óriási felháborodását okozzák. Ilyen értelemben, hogyha csak a büntetőjogi eszköztárról beszélünk, akkor biztos, hogy maradna egy ilyen hiányosság, egy éhség. Viszont pont a hivatalnak lehet olyan funkciója, és erről beszélt talán meg inkább Unger Anna is, hogy az elnöki jogkör keretében legyen egy olyan a múltba visszanézés, visszatekintés és a következmények, a tanulságok levonására való törekvés, ami szintén hozzájárul ahhoz, hogy a jövőben ilyen ne forduljon elő. Az, hogy ez most mit jelent, tanulmányokat, kommunikációt, nyilvánosságot, adott esetben más szakmákkal való, kutatókkal való együttműködést, ez konkrétan ugye nem derült ki, de az biztos, hogy ilyen szándék volt némely elnök jelöltnél.
2: A Fidesz-KDNP ugye nem vesz részt az egész folyamatban, magát a meghallgatást is bojkottálták, nem, hogy jelöltjük nem volt. Egy ennyire új intézménynél, és egy, ahol tényleg fontos a legitimitás az, hogy úgy vizsgálják a korábbi kormányt, hogy abban ne érezzen senki boszorkányüldözést. Mennyire baj, hogy nem vesz részt az a párt, amely a korábbi kormányt adta?
7: Ezek a lépések szerintem nagyon sajnálatosak, de egyenesen következnek abból az álláspontból, amely tagadja azt, hogy a jogállamisággal és a demokráciával bármilyen probléma lett volna, hogyha a Fidesz továbbra sem képes kimondani azt, hogy nagyon súlyos problémák voltak, melyeknek az okozásához ők is hozzájárultak, sőt, vezérszerepük volt benne. Mindaddig, amíg ez nem történik meg, ők nem tudnak más csinálni, csak kivonulni ebből, és illegitimnek kiáltani ki, és ez szerintem nagyon káros, a polarizációt erősíti, a múltba való szembenézést meg hátráltatja.
1: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
2: 3 hónap telt el a választás óta, de a Fidesz még mindig keresi, hogyan működjön ellenzékben. Lecserélődött a frakcióvezető, új képviselők érkeznek, régiek távoznak, augusztus 20-án Lázár János is lemondott a mandátumáról. Közben a párton belül is megjelentek egymástól nagyon eltérő elképzelések arról, hogy konfrontációra vagy párbeszédre van-e szükség. Tudatos újjáépítés zajlik, vagy még mindig a választási vereség utáni helyét keresi a Fidesz? Bóka Jánost, a Fidesz parlamenti frakció vezetőjét kérdeztem, ennek a beszélgetésnek az ismétlését hallják most.
1: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora.
2: 3 hónappal vagyunk ugye túl a választás után, és még mindig folyamatosan változik a frakció. Ez egy előre megtervezett rotáció, vagy menet közben keresik, hogy kikből és milyen frakciót érdemes építeni?
8: A választási eredményértékelése az már lezárult, amit most látunk, az valójában egy elég jól megtervezett átalakulási, megújulási folyamat. Ugye ilyenkor mindig az a kérdés, hogy hogyan találjuk meg az egyensúlyt a folytonosság és a megújulás között. Ezek a döntések megszülettek, ennek a végrehajtása zajlik most, és a megújult kommunikációt, megújult arcolatot, egy új, dinamikus és közösséget megszólítani képes frakciót szeretnénk, amiben a politikai közösségünk meglátja a saját arcát, ezt fogják majd látni. Nyilván egy elég erős váltás volt, 16 év kormányzati pozíció után kell ellenzékben politizálnunk, ez személyváltozásokat is szükségessé tesz, és azokat a kollégákat, azokat az arcokat, politikusokat, személyiségeket keressük, akik erre leginkább képesek.
2: Ugyanakkor itt azt látjuk, hogy amikor megalakult a frakció, akkor például Lázár János is azt mondta, hogy 1 évre vállalja, és abból 3 hónap lett. Gulyás Gergely is azt mondta, hogy 1 évre vállalja a frakcióvezetést, abból 2 hónap épp hogy lett. Szijjártó Péter is először 1 évvel indult neki, mondjuk kapott egy üzleti ajánlatot, ő is elhagyta a frakciót. Szóval, hogy miközben azt mondja, hogy tervezett, a közben azért úgy tűnik, mintha itt lennének olyan egyéni mérlegelések is, ami nem biztos, hogy a tervezettséggel egyszerre zajlik.
8: Igen, de szerintem ebben semmi rendkívül nincsen, mert ugye a közvélekedéssel ellentétben a politikus is ember, ami azt jelenti, hogy elképzelhetőek az életében olyan események, olyan megfontolások, amik egy az előre tervezett forgatókönyvnek az átalakítását vagy az adaptációját teszik szükségessé. Senkit sem lehet a körülményei akarata jobb belátása ellenére valamilyen pozícióban tartani.
2: Ez, jó, de ez akkor azt is jelenti, hogy mondjuk Gulyás Gergőt vagy Lázár Jánost az akarata ellenére kellett volna ott
8: nem
2: tartani?
8: Nem, hát a Gulyás Gergely esetében szerintem ez teljesen világos. Azzal azért mi nem terveztünk sohasem, hogy a Tisza parlamenti többsége az olyan alaptörvény módosítást fog elfogadni, ami az alapvető európai jogállamisági standardokkal ellentétes, és nagyon sok politikus esetében azt a kérdést teszi föl, hogy a politikai tevékenységnek van-e értelme úgy, hogy a jelenlegi szabályok alapján a következő választásokon már nem indulhat.
2: Elég még van 4 éve.
8: Hát igen, csak ugye ez a politikai tevékenységnek szerintem az a lényege, hogy a következő választásokon az illető számon kérhető, illetve tud politikai ígéreteket megfogalmazni a választás utáni időszakra, különösen ellenzékben. Mert ugye az ellenzéki tevékenység az arról szól, hogy a választás előtt én egy hiteles politikai alternatívát kínálok a választóknak, és utána annak a megvalósítására vállalkozom. De azoknak az esetében, akik nem indulhatnak a következő választásokon, ennek az ellenzéki tevékenységnek az értelme az megkérdőjelezhető, mert nem tud alternatívát jelenteni a következő választásokon, mivel ugye nem indulhat.
2: Ilyen alapon mondjuk egy köztársasági elnök is feltehetné a második ciklus közepén a kezét, hogy már nem lesz következő.
8: Igen, csak hogy a köztársasági elnök hivatalban van, ami azt jelenti, hogy tőle bizonyos intézkedések a hivatal alatt is elvárhatók. Ellenzéki pozíció van, ez elég nehéz.
2: Világos. Az előző ciklus végén a Fidesz frakció havi csak nem 940 millió forintos keretből gazdálkodhatott, most nagyjából 364 millióból. Az alkalmazotti keretük 185 főről 69-re csökkent, hogyha pontosak a számok, amiket találtam. Mennyire magyarázza ez, hogy a frakció politikailag és kommunikációsan is mintha kevésbé lenne látható?
8: Nyilván egy kisebb méretű ellenzéki frakció az kisebb forrásból gazdálkodik. Ez átalakítást tett szükségesé, de szerintem a frakció politikai meg kommunikációs teljesítményt ezt nem most kell értékelni, hanem mondjuk majd az év végén, hogy egy olyan időszakon vagyunk túl, ahol egyrészt az átrendeződés, másrészt a nyári hónapok miatt a politikai kommunikációnak van egy olyan természete, ami nyilvánvalóan kisebb intenzitású, mint általában, de készülünk az őszre, és a frakció tevékenységének a jeleit mindenki látni fogja. Mi aktív őszre készülünk, kezdeményezéseink lesznek.
2: Igen, ugyanakkor azért az látszik, most hogy csak az augusztus 20-át veszem ide, hogy jön két jelenleg a frakcióban nem is dolgozó fideszes képviselő, mint Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya, előállnak egy javaslattal, hogy indítsanak beszélgetéssorozatot, és sokkal nagyobb sajtófigyelmet, sajtóvisszhangot tudnak magukra irányítani, mint a frakció. Ez azt jelenti, hogy ők csinálnak valamit nagyon jól, vagy azt, hogy a frakciónak még valamin nagyon kéne dolgoznia.
8: De szerintem ez azt jelenti, hogy a Fidesz politikai közössége nagyon jól működik. Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya is Fidesz tagok. Navracsics Tibornak a Fidesz mint országos párttal kapcsolatban is vannak feladatai, az önkormányzati lábnak a szervezése, és egyébként pedig a Fidesz pártelnöke is hirdetett egy olyan kezdeményezést, hogy mi nagyon szívesen adunk teret, mint egy inkubátorház olyan kezdeményezéseknek, amik képesek lehetnek egyrészt a politikai közösségünk dinamizálására, másrészt pedig az, hogy kapcsolódási pontokat keressünk azokkal, akik nem vagy éppen most nem tagjai a politikai közösségünknek. Ez történik, és szerintem ez üdvözlendő.
2: Ez azt is jelenti, ugye ön beszélt korábban arról, hogy nem biztos, hogy a jövőben is működőképes az a néppárti konstrukció, amiben eddig a Fidesz működött. Ez a polgári demokraták, ez egy ilyen kísérlet, ennek az előszobája, ez egyáltalán egyeztetve lette önökkel, vagy, amit azért a sajtó, az elemzők mondanak, ez azt mutatja, hogy szétesőben a Fidesz, és külön utakon próbálják majd meg, és lesz mondjuk egy olyan út, ahol a vadhajtások az igeforrás, és lesz egy olyan út, ahol meg a polgári demokraták párbeszéde.
8: A kérdésnek az első részét, ha lehet, én rövidre zárnám, ugye Navracsics Tibor volt ennek a műsornak, amely volt vendég egy pár nappal ezelőtt, és ő elmondta azt, amit ezzel kapcsolatban el akart mondani,
2: nem vállalkoznék arra,
8: hogy az ő szóvivője legyek ebben a kérdésben, de én beszéltem vele erről személyesen, Ferenc Orsolyával is beszéltem erről, szerintem ez egy olyan kezdeményezés, ami adott esetben a politikai közösségünk kapcsolódási pontjait meg tudja teremteni, én ezt a magam részéről üdvözlöm.
2: És nem fél attól, hogy egy-egy ilyen kezdeményezés, ez azt eredményezi, hogy darabjaira hullik a Fidesz.
8: Nekem ilyen félelmem nincsen, mivel a politikai ellenfeleink számára most, ha jól értem, ez a meghatározó politikai narratíva, és minden, ami a Fideszben, a Fidesz környékén történik, ezen a prizmán keresztül értelmezik, és ezen a prizmán keresztül mutatják be, de hát a Fidesz az mindig is egy színes politikai közösség volt. Én azt szoktam mondani a pártagoknak, meg azt szoktam mondani a politikai köztámogatóknak, a politikai közösségnek tagjának, hogy a Fidesz az képes volt arra évtizedeken keresztül, hogy leírja a német ívet. A német ív ez egy olyan politikai ív, ami a német Zsolttól a német Szilárdig terjed, és a Fidesz ezt évtizedeken keresztül egyben tudta tartani, tudta integrálni, és szerintem ez a képessége a közösségünknek még mindig megvan.
2: Még ha jogos is egyes, akár alapjogi kritikájuk, pont önök beszélnek, ugye ez a mondat szokott a legtöbbször elhangozni, akár parlament falain belül, akár kívül. Meddig kell ezzel önöknek küzdeni, és meg tudnak-e ezzel küzdeni?
8: Ezzel kapcsolatban nekem több gondolatom is van. Az egyik az az, hogy van egy tartalmi vita, ami arról szól, hogy azok a jogállamisági aggályok és kifogások, amiket az elmúlt kormányzatok alatt megfogalmaztak, azok egyenértékűek azzal, ami most történik. A másik kérdés pedig az, hogy ennek van-e bármi jelentősége abból a szempontból, amikor én felhívom a figyelmet arra, hogy az alkotmányos keretek túllépése történik. És a harmadik, ezt csak az ínyelceknek teszem hozzá, ugye az a kérdés, hogy akkor az elmúlt kormányzati tevékenységgel szemben megfogalmazott kritikák, azok mennyire megalapozottak akkor, vagy mennyire hitelesek akkor, hogyha most nem hangoznak el.
2: Korábban ön úgy fogalmazott, hogy együttműködve nem működünk együtt. Miért jobb, és most mondta, hogy bemaradnak a parlamentbe, de miért jobb bemaradni és bizonyos ügyekből kivonulni, mint akkor nagyon karakteresen azt mondani, hogy mi nem veszünk részt ebben az egészben?
8: Két okból, az egyik politikai, a másik pedig elvi alkotmányossági okkal. Magyar parlament és az országgyűlés alkotmányos legitimitását senki nem kérdőjelezi meg. Ugye törvényes, tisztességes választások zajlottak, ennek a választásnak lett egy eredménye, ebből következik valamilyen összetételű országgyűlés, vagyis az országgyűlési munka az nem csak legitim, hanem politikailag fontos is, mert a kormányt azt valamilyen módon ellenőrizni kell, politikai közéleti vitákat le kell folytatni, és a jogalkotásban részt kell venni. Mi erre kaptunk megbízást a választóinktól, és ezt fogjuk teljesíteni.
2: Ez volt az a Felkelő augusztus 20-án, a műsorban beszéltünk a debreceni CLTL gyárban lévő súlyos szennyezésről, a súlyos költségvetési hiányról, a vagyonvisszaszerzési hivatal elnökének kiválasztásáról, és ahogy az elmúlt percekben hallhatták, a Fidesz frakció vezetőjével beszélgettem a Fidesz állapotáról is. A mai adás munkatársai Pilinger Marianna, Pernis Judit, Rozbora Zoltán, Seres Beáta, Zilai Zsuzsanna, szerkesztő Bogár Zsolt, és én pedig a mikrofonnál Benyó Rita vagyok. Viszontlátásra, viszonthallásra.
1: Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
9: Kilenc óra van, jó napot kívánok, én Gécsek Tóth Enikő vagyok. Augusztus 26-a van szerda. 1920-ban ezen a napon az amerikai alkotmány kiegészítésével az amerikai nők megszerezték szavazati jogukat. 1993-ban Magyarországon megtartották az első szigetfesztivált a Hajógyári szigeten, Diák sziget néven, de ma van a kutyák nemzetközi napja is. A mai napközben témáit perceken belül mondom, de most hírek következnek.
5: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is, a mikrofonnál Bordi András. Ma folytatódik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökhelyettes jelöltjeinek meghallgatása. A Fideszben a folytonosság és a változás közötti egyensúly mentén zajlik a megújulás folyamata. Változékony időnk lesz, elszórtan záporokkal. A vagyonvisszaszerzési hivatal felállítását nem szabad elsietni, mert egy jól működő, független intézményt kell létrehozni, mondta a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Pardavi Márta szerint a hivatal működése nem válhat önkényessé, és fontos, hogy a múlt feltárása mellett a tanúságokat is levonják. A hivatal elnök és közpénzügyi elnök helyettes jelöltjeit tegnap hallgatták meg, a nyomozati elnök helyettes jelölteket pedig ma hallgatja meg a parlamenti szakbizottság. A Fideszben jól megtervezett megújulási folyamat zajlik, amelyben a folytonosság és a változás közötti egyensúlyt keresik, mondta el a párt frakció vezetője szintén a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Bukka János közölte, ősszel aktívabb politikai kommunikációra készülnek, és az év végén értékelik a frakció teljesítményét. Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya által indított Polgári Demokraták nevű kezdeményezéssel kapcsolatban a frakcióvezető azt mondta, a Fideszen belül teret kaphatnak a pártot mozgósító törekvések. Visszaestek a beruházások tavasszal. A második negyedévben 9%-kal maradtak el az egy évvel korábbi adattól, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A mérséklődéshez a legnagyobb mértékben a feldolgozóipar, valamint a szállítás és a raktározás járult hozzá. A csökkenést a lakásépítések fellendülése ellensúlyozta. A beruházások volumene utoljára 2023 első negyedévében emelkedett. A webes nyugtaadatszolgáltatásról készített oktató videót a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Szeptembertől a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatokat kell szolgáltatni az adóhivatalnak. A kötelezettség a pénztárgép portálon a nyugtaadatok rögzítése menüpontban teljesíthető. A szórakozás és az aktív pihenés tere lehet a megújuló Népliget, mondta Vince Miklós építészeti kritikus a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Úgy tudja, hogy a már elkészült koncepció alapján nagy épületeket nem emelnének, viszont lenne kávézó, játszótér és kutyafuttató. A beruházás valószínűleg több évig tart majd, és milliárdos költségekkel jár. Egyebek mellett az öntözéshez szükséges szürke vízhálózat kiépítése és a faállomány fejlesztése miatt. Bemutatták a Mohács 500 programok egy részét. A szombati országos emlékező eseményhez kapcsolódva a csata újrajátszásával, történelmi bemutatóval és istentisztelettel készülnek a szervezők. A több mint 400 hagyományőrző részvételével megszervezett esemény célja, hogy közösségi élmény legyen a magyar történelem egyik legnagyobb csatája, amelyet a hatalmas oszmán túlerővel vívott meg a sereg 1526. augusztus 29-én. Ami az időjárást illeti, egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Kezdetben a keleti észak-keleti tájakon, majd délután az Alpok alján is lehetnek záporok, zivatarok. A szél időnként megélénkül. Napközben 27 és 32, késő este 16 és 23 fok közötti értékekre számíthatunk. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos. Hírekkel legközelebb 10 órakor jelentkezünk.
10: Műsorajánló.
11: A Föld marad, de meddig van rajta élet? Életbe vágó kérdések fenntarthatóságról, környezetünk védelméről a Kossuth Rádióban. Zárja el a csapot, kapcsolja le a villanyt, de azért hallgassa a rádiót minden hétköznap délután 3-tól. A Föld marad. Napi zöld magazin a Kossuth Rádióban.
10: Műsorajánlót hallottak.
11: Napközben, napközben.
10: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
9: 9 óra múlt 5,5 perccel, a mai műsort Cseszregi Balázs és Nagy Bálint szerkeszti, a hangmérnök Rász Dorottya, én pedig Gécsek Tóth Enikő vagyok, és már mondom is, hogy mivel várjuk Önöket a műsor első órájában. Felesleg ledobása injekcióval? A cukorbetegek számára rendkívül fontosak a GLP-1 alapú készítmények, de előfordul, hogy rövid ideig nem jutnak hozzá, ideiglenes készlethiány miatt, mivel sokan fogyókúrás céllal használják.
12: Fokozza az inzulin elválasztást és az agyban jó lakottságérzést hoz létre, illetve a beleknek a motilitását csökkenti. Tehát az állapotot hozza létre, mint amikor az ember jól lakik, és úgy érzi, hogy na most már nem kívánja az étel.
9: Persze a GLP-1 alapú készítmények sem csodaszerek, hogy a fogyás hosszú távon eredményes legyen, kihagyhatatlan az életmódváltás is. Nagyon fontossá válik a mozgás és a helyes étkezés is. Ezek mellett persze néha egy kis édesség is beleférhet. A műsorunkban megismerhetik az ország cukormentes tortájának, a szilvafácskának a titkait. 9:30 után beszélünk arról is, hogy valaki a belépési jelszavait is elfelejti nyaralás alatt, más pedig még akkor is a céges leveleit pörgeti. Nem sokára vége a nyárnak, a szabadságolások főszezonjának, a családoknak vissza kell zökkennie a dolgos hétköznapokba, ami nem mindig könnyű.
13: eszembe jutott, hogy mi minden vár rám, de egyben egy kicsit más szemmel is tudtam ránézni a pihenés után már.
9: Hogyan lehet újra visszaállni a magasabb fordulatszámra, hogyan tudunk ebben egymásnak segíteni? Van-e ezzel kapcsolatban teendője például a munkáltatónak? SMS számunk a régi 0639666, erre várjuk üzeneteiket, tapasztalataikat a témákkal kapcsolatban, és Viberen is elérnek bennünket, ott a Kossuth Rádióra kell kattintani. Tartsanak velünk! Az én ismeretségi körömben az utóbbi időszakban sokan estek át látványos változáson, akár 10-20 kilótól is megszabadultak. Az esetek többségében a cukorbetegeknek gyártott GLP-1 és GIP vagy GIP hatású gyógyszer és injekció segítségével. A túlsúly, az elhízás sajnos népbetegség hazánkban. Ez a gyógyszeripari termék nem TB támogatott, és nem is olcsó, mégis sokan vásárolják. Talán emlékeznek arra az időszakra, amikor a cukorbetegek nem jutottak hozzá, hiánycikk lett. Bétót Erika összeállítása következik.
14: Amikor az imént azt kérdeztem, hogy próbáltam már önfogyókúrázni, azt válaszoltára, hogy nőből vagyok.
15: Hát szerintem két nőtípus létezik, aki már fogyókúrázott, és aki még csak ezután fogja elkezdeni a fogyókúrát. Nagyon érdekes, hogy minden ilyen divat hullámot kipróbáltam, tehát a szétválasztóstól kezdve a fehérje diéta, a szénhidrát számolgatást, a kalória számolgatást, tehát teljesen.
14: És melyik volt a leghatásosabb?
15: Egyik sem volt túl hatásos, mert ezek a szabályok, meg ezek a kellek, bennem mindig a kis ördögöt ébreszték fel, és amikor például van a szétválasztós diéta, és mondjuk aznap csak keményítőt kell lenni, vagy szénhidrátot, akkor én tudom, hogy mindig a másikat kívánom meg, tehát a fehérjét, vagy épp a társait. Úgyhogy nekem kb. Egy hétig sikerülnek betartani tehát ezeket a szabályokat, és akkor utána mindig jön a kis ördög, ami elcsábít, és kész vége. De ha esetleg véletlenül netántán valamelyik diétát sikerül úgy véghez vinni, mert van az a hájpárnácska, amiért neki duráljuk magunkat és koplalunk.
14: Vagy más módszerekhez folyamodunk, például GLP-1 hatóanyagú gyógyszerszedése segít a fogyásban. Mondja dr. Csollák István, aki évekig volt sürgősségi osztályvezető, ma házi orvos.
16: Bizonyos szakorvosi javaslatos gyógyszereket mi magunk is javasolhatunk, illetve kiterjesztették a jogkörünket, tehát nem csorbították, hanem kiterjesztették, és így jöttünk mi képben, mint házi orvosok. Tehát bizonyos gyógyszereket diabetológusok helyett mi javasolhatunk, illetve írhatunk. 80-as években kezdték ezt a GLP-1 receptor agonistákat tesztelgetni, illetve nézegetni. A 90-es évekre már voltak randomizált kísérletek, ilyen viperagyikból tudták izolálni először ezt a gyógyszert, és később már több ezer fős tanulmányok születtek, és így jött létre ez a GLP-1 agonista, ami tulajdonképpen a bélben termelődő hormont jelenti, ami étkezés után a bélben termelődik, fokozza az inzulin elválasztást, és az agyban jó lakottságérzést hoz létre, illetve a beleknek a motilitását csökkenti. Tehát az állapotot hozza létre, mint amikor az ember jól lakik, és úgy érzi, hogy na most már nem kívánja az ételt. Ezt hormonálisan az agyunk érzékeli, na és ezt a hormont lehet bejuttatni a szervezetbe.
14: Tehát ez a hatása, és ezért fogynak, mert hogy nem kívánja az ételt. Na de van-e mellékhatása?
16: Van. Tehát minden gyógyszernek van hatása is, meg mellékhatása is. Ez ugye egy alaptörvény a gyógyászatban. Nyilván ezek jól meghatározott indikációban adható gyógyszerek. Én azt mondom, hogy az ilyen pár kilóval több van rajtam, és szeretném felvenni a fürdőruhát nyáron kategória, na erre nem való. Tehát erre életmódváltást szoktunk javasolni, és fokozott mozgás, kevesebb energiabevitel. Amire a szakorvosi javaslat alapján írhatunk, az a 30 feletti BMI, tehát a Body Mass Index, illetve bizonyos esetekben, hogyha 27 fölött van ez a testtömegindex, és mellette valamilyen elhízással kapcsolatos társbetegség már jelen van. És a harmadik kör az pedig, amikor már súlyos szövődmények vannak az elhízással kapcsolatosan, ugyanis az elhízás az önmagában egy betegség, nagyon-nagyon sok szálú dolog.
14: Hazánkban a lakosság egyharmada túlsúlyos, ami világviszonylatban is magasnak számít. Éppen ezért a felnőttkori elhízás megelőzését már gyermekkorban el kellene kezdeni. Miskolcon a Borsodabaú-Zemplén megyei kórház
3: kórházban minden nyáron fogyókúrás táborokat szerveznek 14 éven aluli gyermekeknek.
17: Nagyon szeretnék változtatni az életmódomon, már sok éve próbálkozom, de sosem sikerült, és most úgy gondoltam, hogy ha a fejemben is eldől ez a dolog, akkor most újra megpróbálom.
3: Mennyit kellene fogynod?
17: Hát olyan 40 kilótól felesleg van rajtam, úgyhogy.
3: Mi a legnehezebb ebben a táborban?
17: Kitartás.
3: Kitartás, ez a kulcs szó. Ha fogyni szeretnénk, kevesebb kalóriabevitel és több mozgás kell, mondja Csollák doktor, hiszen a cukorbetegek számára kifejlesztett, de napjainkban fogyókúrázók által használt injekció és gyógyszerek mellékhatása mellett nem lehet szó nélkül elmenni.
16: A gyakoribb mellékhatás az gyakorlatilag a hányinger, hasmenés, székrekedés, hasi panaszok, ritkább mellékhatások között szerepel az epehólyag problémák, illetve a hasnyálmirigy gyulladás.
18: Kifejezetten olyan, hogy meglévő diéta, olyan nincsen. Az, hogy az ember elkezd odafigyelni arra, hogy a nap melyik szakaszában mit eszik. Például nagyon figyeltem arra, hogy reggelire valami szénhidrát dúsabbat. Ezáltal ugye az ebédidőt sikerült egy picit kintebb tolni. Ebédnél természetesen kellett figyelni arra, hogy megfelelő mennyiségben fogyasszunk zöldséget is, ami elengedhetetlen, mellette természetesen fehérjét is. Ugye ez általában az én esetemben saláta meg csirkemell volt, némi rizs hozzá.
3: És mennyit sikerült leadnia?
18: Mozgással együtt hozzáteszem természetesen, egy 12 kilót.
3: Egyébként ez nem egy TB-támogatott gyógyszer, mint említettük, és elég drága.
16: Igen, tehát háziorvosként javasolhatjuk, ugye V betűs, tehát bármikor felírhatjuk, annyi, hogy nincs rá támogatás, és hát ez egyébként nagyon drága, tehát most nem akarom itt számszerűsíteni. Nyilván az étel is drága, tehát ezzel szoktam viccelődni a betegeknek, hogy pénzt spórolnak velem el, hogy akkor kevesebb ételt kell venni, de meglepően sok. Hát nyilván én ezt nem akarom megítélni, hogy ebben mögött milyen lobby van. Megvan a haszna, tehát ezt egyértelműen azért a tanulmányok leírják, hogy megvan ezen gyógyszereknek a haszna. Betegpárti vagyok, nem gyógyszer. Párt, és hát nyilván meg kell találni azokat a betegalanyokat, akiknek ez jót tesz, de mindenkinek nem való.
9: Bétót Erika összeállítását hallhatták, mindenkinek tehát nem való, vajon kinek nem való, erről is fogunk beszélgetni a következő percekben. 0639666 az SMS számunk. Ha a hallgatóink használtak már ilyen készítményt, vagy akár most is használnak, írják meg a tapasztalataikat, kíváncsi vagyok, hogy mennyire hatékony volt előtte orvosi vizsgálat, mit néztek, és egyáltalán mi történik azután, amikor elhagyják ezeket a szereket, sikerül el fenntartani azt az állapotot. A stúdióba megérkezett Füzesi Brigitta, a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetségének elnöke. Jó napot kívánok!
19: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
9: Ugye a felvezetőben már én is mondtam, hogy annyira népszerűek lettek ezek a szerek, hogy egy időben készlethiány is alakult ki, tehát pont a cukorbetegek nem jutottak hozzá ezekhez a készítményekhez. Ez nagyjából egy fél éve, egy éve volt, valahogy én úgy emlékszem. Mostanában van szó készlethiányról?
19: Hát én úgy tudom, hogy az ellátás az teljes mértékben dübörög, és mindenki hozzájut a készítményhez, akinek ez felírt, és akinek ez indokolt, úgyhogy én nem tudok jelen pillanatban ilyen készlethiányos problémáról.
9: Mert hogy a piac biztos reagált erre az érdeklődésre, tehát gondolom újabb gyártók is bekapcsolódhattak ebbe pont azért, mert sokan ráébredtek arra, hogy ezekkel a készítményekkel lehet fogyni.
19: Hát igen, itt azért több csatornás ez a téma, hiszen ugye egyrészt beszélünk vércukorcsökkentő készítményről, és alapvetően én is ebben a ticsékben vagyok itt. Tehát a cukorbetegek számára ez egy vércukorcsökkentő készítmény, aminek a egyik jótékony mellékhatása egyébként pedig az, hogy csökkenti az étvágyat. Ugye hát az elhízás az szintén egy olyan népegészségügyi probléma, nem csak Magyarországon, hanem a világban, amivel hát azért nagyon küzdelmes együtt élni, és még küzdelmesebb az erőfeszítéseket kifejteni, hogy fogyjanak az emberek. És ezért aztán minden olyan jellegű készítmény, ami azt az ígéretet sugallja, hogy könnyen, gyorsan le lehet fogyni, hihetetlen igény és érdeklődés van, és hát ugye így esett, vagy így került képbe ez a készítmény is. Alapvetően.
9: Hogyan lehet ezt elkerülni hosszú távon, hogy ne forduljon elő ugyanaz a helyzet, hogy pont azok nem jutnak hozzá, akiknek az egészsége miatt ez nagyon fontos lenne, tehát hogy pont a cukorbetegek nem juthatnak hozzá?
19: Hát azt gondolom, hogy ezt talán senki nem tudja megválaszolni ezt a kérdést, mert tehát nagyon összetett, tehát ugye az itt azért gyártási problémák, logisztikai kérdések is felmerülnek, tehát nem pusztán a megnövekedett igény, hanem egy gyakorlatilag a logisztika, illetve hát az ellátás az, ami hozzájárulhat a hiányhelyzetekhez.
9: Csak hogy értsük ennek a hatásmechanizmusát, egy cukorbetegnek milyen esetben van szüksége erre a készítményre?
19: Ezt minden esetben a kezelő orvosa dönti el, jelentős túlsúllyal rendelkező cukorbetegeknél merülhet fel ennek a készítménynek az alkalmazása, mert hiszen akkor válik hatékonyá maga a vércukor csökkentés, illetve hát a súly normalizálódása, és a további gyakorlatilag célértéken való tartása a betegnek.
9: Telefonon kapcsolódik a beszélgetésbe dr. Szálka Brigitta, dietetikus, a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetségének szakértője. Jó napot kívánok!
20: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat!
9: Ugye nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogyha valaki nem cukorbetegként szeretne ilyen szert használni, ilyen szer segítségével súlyt veszíteni, akkor kihagyhatatlan az orvosi konzultáció. A menetben, hogy látja a menetrendben, tehát ténylegesen kihagyhatatlan-e, vagy van olyan, aki esetleg úgy tud hozzájutni ilyen szerekhez, hogy nem konzultált előtte orvossal?
20: Hát ugye, mivel ezeket a készítményeket orvosok írják ki, ezért ez elkerülhetetlen, hogy orvossal is konzultáljon, tehát ez nem fordulhat elő.
9: Milyen feltételei vannak egyébként? Ki az, aki kipróbálhatja, és most nem a cukorbetegekre gondolok, hanem azokra, akik nem cukorbetegek, de fogyni szeretnének? Vagy milyen ellenjavallat szokott lenni a fogyasztásával kapcsolatban?
20: Hát itt ugye az orvos kollégák már beszéltek erről, hogy milyen feltételei vannak. Ugye a 30-as BMI index, ami fölött lehet ezt a készítményt javasolni, illetve hogy 27-es BMI-nél is már megfelelő indokok mellett adható. Hát van egy pár kontraindikáció, ez mindig ugye a kezelő orvos dönti el, hogy ki az, aki kaphatja a készítményt, ilyen például, hogyha valakinek volt hasnyálmirigy gyulladása, akkor ő nem kaphatja ezt a készítményt.
9: 0-39666 az SMS számunk, egy hallgató.

0: a hétvégéken kirándul, akár 15 kilométert is, de meg sem moccan a súly. Mit javasolnak? Mindkettejükhöz fordulok ezzel a kérdéssel. Nem akarom kicsinyíteni a problémát, az elhízás problémáját, hiszen ténylegesen már népbetegségről beszélünk, és sokszor betegség is állhat a háttérben, és sokszor tényleg nem mennek le azok a kilók. Tehát ilyen esetben javasolt lehet-e ennek a használata? És hadd forduljak először dr. Szálka Brigitta dietetikushoz, pont dietetikai szempontból, tehát hogy minden esetben lehet-e akár életmóddal, megfelelő táplálkozással elkerülni ennek a készítménynek a használatát, vagy tényleg vannak olyan esetek, amikor igenis nagyon hasznos?
1: Én azt gondolom, hogy ha nem jelentős a túlsúly, akkor érdemes a hagyományos útat választani, amit nagyon sokan kihagynak, tehát hogy sokaktól hallom ezt, hogy ők már mindent megpróbáltak, de hát hogy pont azt nem próbálták meg, hogy kérjék egészségügyi szakember dietetikus segítségét. Itt nem csak a dietetikusokra gondolok, hanem a gyógytornászokra is, akik a megfelelő mozgásterápiával tudják az életmódváltásnak a sikerét támogatni. Amikor extrém túlsúlyról beszélünk, én akkor gondolom, hogy lehet létjogosultsága a GLP-1 típusú készítményeknek, hiszen ilyenkor már annyira nehéz a pácienst megmozdítani, és olyan alacsony a kalóriaigénye, hogy ilyenkor egy rettentő nagy segítség és egy mankó ahhoz, hogy leolvadjanak gyorsan a kilók, és sikerélményt ad, és ugye segít abban, hogy jó életmódbeli szokásokat sajátítsunk el, begyakoroljunk, és aztán majd a készítmény abba hagyása után ezt továbbra is folytassuk.
0: Füzesi Brigittához fordulok, mert ki is adtak egy közleményt, és azt gondolom, hogy ennek az a fő üzenete, hogy az életmódváltást nem lehet elkerülni. Tehát, hogyha valaki fogyni is szeretne, az orvos javasolja mondjuk ennek az injekciónak vagy gyógyszernek a használatát, ennek a GLP-1 vagy GIP, jól mondom?
2: GLP.
0: Hatóanyagú készítménynek a használatát, de hogy nem úszható meg, hogy mellette változtassanak is az életmódjukon.
2: Hát igen, és azt gondolom, hogy ez nem a bal szerencse, hanem a szerencse, hiszen az életmódváltásnak pontosan az lenne a lényege, hogy az addigi nem megfelelő táplálkozás, kevés testmozgás, stresszes élet, rendszertelen élet az átalakuljon és átcsúszon egy olyan csatornába, ami egy tudatos, rendszeres életmódot jelent. És hát sajnos a mai világunk az a gyors változásról szól, és nyilván mindannyian azt szeretnénk, hogy gyorsan jussunk hozzá a hatékony eredményekhez. Viszont hát pontosan ez a hátulütője is például ezeknek a készítményeknek, hogy ugyanolyan gyorsan vissza is csúszunk az eredeti állapotba, sőt akár egy rosszabbba, hogyha nem tesszük mellé azt az életmódot, ami szükséges ahhoz, hogy ezek a jótékony hatások, a megfelelő testsúly, a megfelelő hozzátartozó vérnyomás, vércukor és egyéb értékek, azok normál közel maradjanak. Tehát ugye ezért nagyon fontos az, hogy a készítménnyel együtt, vagy anélkül is, de mindenképpen az életmódváltás legyen a legfőbb célunk.
0: 0639666 az SMS számunk, és egy hallgató éppen ezt erősíti meg. Van néhány ismerősöm írja, aki ezzel az injekcióval fogyott le, de mivel az életmódváltás nem ment nekik, szépen lassan visszahíztak.
2: Hát igen, és szerencsések, hogyha csak szépen lassan híznak vissza, és nem villám gyorsan jön vissza.
0: Azt írja egy hallgató, hogy magyarázzuk el, mi ez a BMI, a testtömegindex, tehát itt volt szó erről 26-os meg 30-as számról, akkor most dr. Szálka Brigitta dietetikust kérem, hogy ezt mondja el a hallgatóknak.
1: Ez a BMI index megmutatja azt, hogy milyenek a test arányaink. Úgy kapjuk meg, hogyha a kilogramban megadott testtömegünket elosztjuk a méterben megadott testmagasságunknak a négyzetével, és hogyha ez 18,5 és 25 közé esik, akkor ez a normál tartomány, 25 és 30 között ez a túlsúlyos, és 30 fölött pedig elhízásról beszélünk. Természetesen ez csak egy paraméter, tehát amikor egy páciensnek felmérjük a tápláltsági állapotát, az úgynevezett antropometriai paramétereit, akkor figyelembe veszünk mást is. a derékkor fogatát is

0: megmérjük, illetve hát, hogyha lehetőség van testösszetétel mérésre, akkor ez még jobb, mint akkor látjuk az izomtömeg, a csonttömeg és a zsír összetétel arányát is. Egyébként nagyon gyakori ezek mellett, a készítmények mellett, hogy a páciens nem csak testtömeget veszít, hanem izomtömeget is.
1: Ez nem egy kívánt hatás vagy eredmény.
0: Igen, ez nem egy kívánt hatás, és ezért is fontos, hogy ugye orvos vezetése mellett, illetve dietetikus támogatása mellett történjen a testtömegvesztés, hiszen hogyha nem megfelelő az étrend, akkor ugye ez az izomtömeg és a testtömegvesztés, illetve a csonttömegvesztés, ez extrém méreteket ölt.
1: Igen, könnyen lehet, hogy valaki nagyon örül, hogy fogyott, és hát pont nem abból fogyott, amiből kellett volna, tehát a csonttömegből vagy az izomból. Ha már itt a mellékhatásokról beszélünk, mert végül is ez is nevezhető mellékhatásnak, egész rém híreket is hallani, hát nem tudom, hogy ezek városi legendák, most nem is akarom ezeket felsorolni, mert nem tudom a valóság alapjukat igazolni, de ezen készítmények, tehát a cukorbetegeknek gyártott, eredetileg cukorbetegeknek gyártott és fogyókúrás céldal is használatos GLP-1 alapú készítményeknek milyen mellékhatásai ismertek?
0: Ugye a leggyakoribb mellékhatások azok emésztőrendszeri mellékhatások, székrekedés, hasmenés, hányinger, hányás. És itt is megérdeklem, hoznám a dietetikusokat, hogy a megfelelően összeállított étrend a segítséget nyújthat ezeknek a mellékhatásoknak a enyhítésében, kiküszöbölésében. A székrekedés az ugye azért is gyakori, mert a készítmény az lelassítja a gyomorbélrendszernek a működését. És ugye nem csak az étvágyunkat veszi el, hanem a szomjúság érzetünket is. És hogyha a másik probléma, hogyha kevesebbet eszünk, az étkezések által ugye folyadékot is juttatunk a szervezetünkbe, azért kevesebb folyadékot fogyasztunk összességében, akkor ez a székrekedésnek a lehetőséget teremt. Tehát, hogy erre felhívhatja a dietetikus a figyelmet, hogy meglegyen a megfelelő folyadékbevitel. De vannak olyan dietetikai manőverek, amivel ezt a székrekedést még lehet például a kivi fogyasztással lehet kezelni.
1: Hát vagyok erre jó szilvával, ami most érik is.
0: A jó szilvával, igen, csak hát a cukorbetegeknél azért...
1: Ott nem mindegy, hogy mit választanak, bocsánat, rájuk nem gondoltam most igen. Ebben a pillanatban. Igen. Az időnk végéhez érünk, úgyhogy Füzesi Brigittát szeretném még megkérdezni, hogy... hogyan is lehetne összefoglalni igazából a lényegét ennek az üzenetnek, amit megpróbáltunk taglalni az elmúlt percekben. Tehát hasznos is lehet ez a készítmény, de azért nem mindenkinek.
2: Hát igen, és elsősorban én azt gondolom, hogy mindenki, aki cukorbetegséggel vagy akár túlsúllyal él együtt, azért üljön le, gondolja át, keressen fel egy jó dietetikust. Egy beszélgetésből is rengeteg mindent lehet tanulni, és tervezzük meg azt, hogy hogyan szeretnénk a továbbiakban egészségesen élni, úgyhogy ez jótékony hatással legyen a szervezetünkre is, ránk is.
1: Nagyon szépen köszönöm Füzesi Brigittát, a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetségének elnökét hallották, telefonon pedig dr. Szálka Brigitta dietetikus, a CEOSZ szakértője csatlakozott hozzánk.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Megfelelő életmód mellett néha el lehet csábulni. Szilva dió és tejcsokoládé is van a Magyarország cukormentes tortája idei győztes desszertjében. A szilvafácska egy különleges ízutazásra hív. A Balatongyöröki Promenád Kávéház nyerte meg idén az Egy Csepp Figyelem Alapítvány versenyét. A kávéházban Nagy Bálint járt, ahol Vadóc Jenő cukrásszal beszélgetett.
4: A Balaton talán mondhatni egyik legjobb cukrászdájában vagyunk. Már csak azért is mondhatom ezt, mert rengeteg oklevelet látok. Most is díjat nyertek. Méghozzá az év cukormentes tortája díjat. Hogyan született meg idén a megfelelő kompozíció?
5: Maga a kompozíció az egy gyermekkori emlékemet idézi, hiszen nagymamám kertjében ilyenkor augusztus végén a szilvafák megérett a szilva, és augusztus vége a szilvalekvár főzésről szól. Az ő szilvalekvárja attól volt különleges, hogy nem csak fahéjat, hanem szerecsendiót is tett életbe, és ezt szerettem volna mindenképpen megálmodni és megalkotni torta formájában. Így lett, hogy a szilvafácska nevezetű tortában egy fahéjas, szerecsendiós muszt található, amiben kék szilvazselé van a belsejében. A kék szilvazselé direkt meg van hagyva, mint a nagymama legfárja, tehát rostok vannak benne, héjak vannak benne. Maga egy diós, mandulalisztes felvert található még benne. Van egy cukormentes tejcsokoládé és ropogós réteg benne, és a felső szintben van egy szilvazselé, amiben pedig zöld teát tettünk, amit egy kicsit frissebb és könnyebb lett az íze a tortának.
4: Valaki a cukormentes, illetve mindenmentes édességekre gondol, akkor mindenki azt várná, hogy nem kapja vissza azt az ízt, amit ő keresne. Milyen nehézségekkel szembesülnek, amikor el kell készíteni egy ilyen tortát?
5: Ami nagyon fontos az elején is tisztázni, hogy maga a torta hozzáadott cukrot nem tartalmaz, és hozzáadott buzalisztet nem tartalmaz. Egy nagy kihívás ez, hogy egy olyan tortát készítsünk el, ami megfelel cukorbetegeknek, megfelel a szénhidrát és az energiatartalma, de bátran tudom azt ajánlani, hogy bárki kóstolja meg, hiszen maga a termék szabadon fogyasztható, nem csak azoknak, akik cukorbetegek, hanem akik diétát követnek, de rendes olyan embereknek is, akik nincsen semmilyen ételintoleranciájuk, tehát ők is bátran fogyasztják, hiszen nagyon minimális édesítőszer van benne, a tiszta ízeken dolgozunk, tehát azt szeretnénk, hogy tiszta ízek jelenjenek meg, és az egészben az az érdekesség, hogy már ugye elég sok sajtó meg tudta kóstolni ezt a tortát, vagy éppen a különböző rendezvények, amikor ilyen díjátadó volt, és mindenki azt emelte ki, hogy nincsen utóíze a tortának, tehát az édesítőszernek nincsen semmilyen utóíze. Ezeket a szempontokat vettük figyelembe, és azért alkottuk meg ezt a tortát, és hál' Istennek elhozta az első helyet.
4: Milyen lehetőségeink vannak a cukornak a pótlására, kihagyására, természetes édesítésre?
5: Nagyon fontos, hogy mi is használunk, tehát a versenykírás elitritet és szilitet, talán még stíviát is engedélyez, de maga a tortában mi elitritet és szilitet használtunk, és a csokoládéban viszont található maltitol, mivel a csokoládé gyártásnak ez az elsődleges édesítőszeren, még nem találták ki, vagy ekkora mennyiségben még nem készítenek olyan csokoládét, amiben nem maltit van, maltitol. Én bátran azt mondom, hogyha tényleg valaki cukor, a legjobb az, hogy minél kevesebb édesítőszert használ benne, és maga a gyümölcsöknek a tisztaságát, vagy éppen a krémnek a tisztaságát domináltatja. Tehát, hogy én bátran azt mondom, hogy nyugodtan ki lehet próbálni otthon.
4: Növekszik a kereslet az ilyen egészségesebb, különböző cukormentes sütemények, termékek iránt? Hogyan tudja ezt követni a szakma?
5: Nem csak azt látom, hogy erre van igény, hanem például nem a mai modern torták, amik mondjuk hagyományos süteményekről beszélünk, tehát nem cukormentesekről. Ha visszanézünk a 10 vagy 20 évvel ezelőtti tortáinkra is, már abba is jóval kevesebb cukrot használnak a cukrászok, mint most, hiszen modernizálódik a világ, egyre kevesebb cukrot fogyaszt mindenki, vagy egyre kevesebb édesítőszert például, tehát ha visszaemlékszünk még 10x évvel ezelőtt, hogy diabetikus sütemények, szinte rengeteg utóíz és elnyom. Most már ezt a szót nem is lehet használni, hiszen már nem létezik ez, hogy diabetikus szó, tehát ez a hozzáadott cukrot nem tartalmazó, hogy cukormentesnek kell hívni egy terméket, és nagyon nagy kereslet van rá. Ez fontos kiemelni a tortánál, hogy azért használunk benne élelmirostot, maga a diót, magas antioxidáns tartalma van, tehát nagyon sokan fogyaszthatják, tehát akik erre az étrendjükre is odafigyelnek, hogy nagyon magas rost tartalmú legyen, vagy bármilyen ilyen egyéb kiegészítőt szeretnek, tehát azoknak is bátran ajánljuk, de én azt látom, hogy egyre nagyobb igény van ezekre a termékekre, hiszen egyre több ételintoleranciával rendelkező személy található már.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Egy hét sincs már hátra a meteorológiai nyárból. A vakáció utáni szorongás és depresszió nem csak az iskolába visszatérő gyermekeket, hanem a munkába visszarázódó felnőtteket is érintheti. Ha tapasztaltuk már valaha ezt az érzést, nem vagyunk egyedül. Egy nemzetközi felmérés szerint a munkavállalók 87%-a tapasztal rettegést attól, hogy vissza kell majd térnie a munkába, miután kivette a szabadságát. Nagy Bálint körképe után szakértőinket kérdezzük arról, hogy mit kezdhetünk ezzel az élethelyzettel.
4: A vakációból, amikor visszatér a munkavilágába, milyen érzések kavarognak ilyen körömben?
6: Igazából a nyaralások utolsó két napjában realizálódik az emberben, hogy hát igen, kezdődnek a szürke étköznapok, de azt hiszem, hogy pont arra való a nyaralás, hogy ott feltöltődjünk, és ezáltal természetes, hogy vissza kell térni a hétköznapokba, nem okoz olyan nagy törést bennem ez. Persze, mióta már dolgozok, és nem csak hallgató vagyok, azóta a nyár sem olyan, mint előtte, hogy két hónapig nem csinálok semmit, hanem gyakorlatilag csak a kifejezett nyaralások időszaka az, ami az az egy-két hét, ami pihenéssel telik.
7: Számomra inkább az a kihívás, mivel a felsőoktatás és a felsőoktatás környezetében dolgozom, ebből fakadólag nekünk azt lehet mondani, hogy nyáron sincs leállás. Lehet, hogy nincs hallgató, de ez pont azt jelenti, hogy akkor viszont rengeteg olyan feladatkör van, rengeteg olyan projekt, amelyekkel ugyanúgy foglalkozni kell. Én inkább azt érzem, hogy kicsit folyamatosan megy a verkli, néha nyilván van, hogy elutazom pihenni, de ilyen szempontból számunkra inkább mindig az a kérdés, hogy melyik napok azok, amik mondjuk sokkal inkább terheltebbek, vagy időszakok, amikor mondjuk sok konferencia van.
6: Én híve vagyok annak, hogy nyaraláskor megpróbálom az e-maileket nem intézni. Szerintem ez nagy segítség, de van olyan munkája, ahol ezt nem lehet megtenni sajnos.
8: Nagyon kiváltságos helyzet vagyok, most sikerült néhány napra elmenni a feleségemmel együtt vakációzni, és hát nagyon jól éreztük magunkat, és tényleg az utolsó napon, amikor már készültünk hazafelé, akkor eszembe jutott, hogy mi minden vár rám, de egyben egy kicsit más szemmel is tudtam ránézni a pihenés után már. Volt bennem egy várakozás is ez iránt, tehát elég gördülékenyen ment ez az átmenet. Én egyébként is könnyen váltok, de nagyon kellett ez a pihenés ahhoz, hogy utána szembenézzek a hétköznapok kihívásaival. A párom talán nehezebben engedi el magát, de utána viszont nagyon benne tud lenni. Nagyon nehezen tud elszakadni akkor a pihenéstől, most is így volt egyébként. Könycseppek elgördültek hazafelé az úton, hiszen tudta, hogy mi mindennel nézünk szembe, de kárpótolta őt is azt, hogy mennyi szép élményt tudtunk gyűjteni.
4: Milyen praktikákkal szokták egyébként ezt megoldani, hogy ne hirtelen kelljen mondjuk visszatérni a feladatokba?
9: Ez függ attól is, hogy mennyi időre mentél, de mondjuk egy hét után, két hét után azért nehezebb. Hát én leginkább úgy szoktam, hogy ha mondjuk visszajövök előtte nap, mondjuk privát munkáim, ha vannak, akkor azokat már így megnézem néha, úgy felkészítsem magam. Amúgy meg reggel beleugrok, és délig szenvedek, és hisztizek, de délre már ott tartok, hogy jó, visszatértem, itt vagyok. Nem örülök, de csinálni kell, csináljuk.
6: Kell egy nap, amíg visszazökkenek ebbe a kerékvágásba.
7: Én általában azt szoktam csinálni, hogy amikor valamilyen utazás van, akkor azért legyen egy nap a végén, amikor otthon vagyok, és át tudok állni. Már így délután este az ember elkezdi legalább nézegetni mondjuk az e-maileket, kiírt, mi az, ami prioritást élvez, vagy bármi hasonló. Tehát ebből fakadólag szerintem érdemes azért hagyni ott egy napot, vagy egy fél napot, ki hogyan teheti, hogy azért átálljon az ember.
8: Elhatároztam, hogy a munkámmal, a feladataim most a pihenés alatt nem foglalkozok. Se telefon, se más egyéb módon. Pont azért, hogy valódi, igazi pihenő legyen, úgyhogy talán neki tudjak vágni majd. Ez egy, ha praktika, akkor praktika, hogy ne keverjem össze a kettőt, nekem erre nagyon szükségem volt, és van is.
1: Nagy Bálint összeállítását hallhatták, mi meg közben már megpróbáltuk megváltani a világot a stúdióban Bojti Andrea klinikai gyermek- és ifjúságpszichológussal és Dénes Rajmond Rolanddal, a Humán Centrum Kft. Cég vezetőjével. Jó napot kívánok mindkettőjüknek!
10: Jó napot!
11: Szép napot, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
1: Igen, augusztus 26-a van, hát ilyenkor már nagyjából 20-a után már úgy szoktunk tekinteni a nyára, hogy vége van, vagy már mindjárt vége van. Nem tudom, önök tapasztalnak-e ilyenfajta érzéseket, amikről itt is szó volt, hogy nehéz visszarázódni, nem akarják valójában, akár depresszív gondolataik is vannak, hogy vége a nyárnak. Hogy élik meg ezt az időszakot? Andrea?
10: Alapvetően ugye én a gyerekek meg a család oldaláról tudok erről a kérdésről beszélni, és ez abszolút így van. Tehát azért a nyári szünetnek is van egy íve, egy természetes íve, és amíg szoktuk javasolni, hogy az elején pihenjenek, ne a tanulás legyen a fókuszban, úgy a vége felé ez már egy kifejezett tanács, hogy próbáljunk meg egy kicsit visszaállni a hétköznapokba, és hogyha nem is tanul a gyerek, akkor is legalább az ébredési időt, meg a lefekvési időt kezdjük el az iskola felé igazítani, és hát legkésőbb ez is emlékezteti a gyerekeket arra, hogy kezdődik az új tanév, ami ugye nagyon változatos, hogy ki hogyan várja. Én azt látom, hogy vannak gyerekek, akik nagyon várják, meg szeretnek, járnak szívesen, de hát nyilván nem mindenkinek ilyen könnyű és egyszerű, és ugyanígy a szülőkre is igaz. Épp a napokban csináltam egy ilyen kis felmérést az egyik közösségi oldalamon, ahol a megkérdezetteknek a körülbelül 70%-a, itt most körülbelül 3-4 ezer válaszolóról beszélünk, írta azt, hogy hát ő nem várja azért annyira a nyári szünet végét, ugye kisgyerekes
1: anyukától van szó. Hát szülőként ezt meg lehet érteni, hiszen beindul a malom, a taposó malom, a logisztika, az órák, a külön órák, a sport és mindenhova vinni, hatalmas erőbedobás kell a szülők részéről.
10: Igen, tehát ez így összességében az egész családnak egy kihívás általában, még akkor is, hogyha a gyerek mondjuk várja azt, hogy találkozzon újra a barátaival, mert hogy tényleg minden tanévnek megvan a maga újdonsága, akár akkor is, ha iskolát vált a gyerek, vagy egy alsó tagozatból, felső tagozatba lép, tehát hogy mindig vannak újdonságok, és egy kicsit mindig újra kell tervezni a logisztikát. És hát igen, tehát az, ami nyáron alapvetően egész jól megoldható, hogy együtt van a család, meg többet együtt van, tovább fent tudunk lenni, kuckózunk így együtt a nyár során, nyaralunk. Ezek jó emlékek, ezek azok, amikre egyébként az ember felnőtt korában is inkább visszaemlékszik. Tehát nem az iskolai hétköznapokra, senki se az ötödik osztály szeptemberi vagy októberi hétköznapjaira emlékszik alapvetően, hanem ezekre a klassz élményekre.
1: Talán ez is segíthet, nem? Tehát a szomorúságot le lehet győzni pont azzal, hogy átgondoljuk, hogy mi is történt a nyáron.
10: Igen.
1: Szerencsés esetben jó élményeket is szerzett mindenki. Dénes Rajmund Rolandhoz is szól a kérdés a Humán Centrum Kft. Cégvezetőjéhez. Hát egy felelősségteljes pozícióban lévő ember, ha elmegy szabadságra, egyáltalán ki tud kapcsolni? Meg tudja állni, hogy ne pörgesse a céges leveleket?
11: Szerintem ez embertípus kérdése. Tehát egyrészt, ugye azért rácsatlakozva arra, amit Andra mondott, ugye gyerekként ugye az ember alig várja, ugye a vakáció, káció, vakáció, vakáció. Tehát, hogy kezdődjön a nyári szünet, és utána, ahogy közeledik a nyár vége, alig várja visszatérést, hiszen tele van élményekkel, amit szeretne a kis barátaival, osztálytársaival megosztani. Ugye szülőként alig várják a szülők, édesapa, édesanyja, hogy a gyerekkel együtt legyen, ugyanakkor meg már az első pár nap után az van a fejében, hogy atya úristen, ha majd én visszatérek, akkor mi fog rám várni. És azért vannak olyan típusú emberek, akinek szüksége van arra, hogy egy rendszer szerint működjön az élete, ami nyilván valljuk meg egy nyaralásnál teljesen, és teljesen normálisan, de szétcsúszik. Úgyhogy a kikapcsolás az szerintem nagyon fontos, tehát nagyon fontos a munkahelyi és a magánéleti egyensúly, de hogy ez nem csak, tehát ez mindig két oldalú, mint ahogy az éremnek is két oldala van, tehát egyrészt a munkáltatónak is tiszteletbe kell tartani azt, hogy a munkavállaló szabadságon van, és biztosítania kell a hétköznapokban nyaralástól függetlenül is a munkaidőn túl, hogy a munkavállaló ki tudjon kapcsolni, akár vezetőbeosztásban van, akár nem, és természetesen a nyaralásnál is, de ugyanakkor egy vezető pozícióban lévő embernél, egy tulajdonosnál, egy cégvezetőnél elkerülhetetlen az, hogy benne van a fejében az, hogy felelősséggel tartozom a munkám, a munkahelyem és az emberek iránt. És még ha a napi operatív dolgokban nem is kapcsolódik be, de csak ránéz az e-mailekre, hogy ne az várja rá, hogy több ezer olvasatlan e-mail legyen, és egy hét mire ezt fel tudja dolgozni és képbe kerül, ugyanakkor meg elvárják tőle adott esetben a vezetők, a tulajdonostársak, vagy a vezetőtársak, hogy mondjuk, ha megkezdi hétfőn a szabadság utáni első napját, akkor rögtön képbe legyen, és rögtön tudja, hogy miről van szó. Ez így elkerülhetetlen és lehetetlen. Nekem teljesen őszintén 36 éve nem megy teljesen kikapcsolni, és folyamatosan keresem a balanszt, és ha valaki azt mondja egyébként, hogy ki tud teljesen kapcsolni, vagy azt mondja, hogy teljesen nem tud kikapcsolni, szerintem ez mindig egy átmenet, és ez soha nem egy állandó állapot, mint az sem, hogy jól vagyunk, vagy rosszul vagyunk, hanem egy folyamatos balanszkeresés. Tehát ha nyomaszt valami, és foglalkoztat valami, akkor az a típusú ember vagyok, vezető vagyok, hogy én dolgozom rajta, hogy azt a vezetőtársaimmal, munkavállalóimmal megoldjuk. Ha viszont sikerélmény van, vagy olyan operatív feladat, amit meg tudnak oldani, akkor hagyom, hogy ők érvényesüljenek, és nekik legyen sikerélmény az, hogy a szabadságom alatt is meg tudták oldani, és nem kellett hozzá vezetői utasítás, vagy vezetői iránymutatás.
1: Ha már a munkáltatói oldalt behozta a képbe, ugye pont ez, amit mond, mondjuk egy-két hét után nagyon sok teendő fel tud gyűlni. Nyilván különböző munkakör van, valahol nem feltétlen, de mondjuk szellemi munkát végzőnél tényleg több ezer levél is érkezhet ez alatt az idő alatt. Hiába megy ki az automatikus értesítés, hogy szabadságon vagyok, attól még a levelek úgyis ott vannak és megvárnak minket. Tehát, hogy egy munkáltató adhat-e bármilyen félhivatalos formában egy kis luftot, tehát hogy van pár nap, amíg mondjuk nem osztok rá olyan feladatot. Tehát ez a gyakorlatban kell, hogy így működjön.
11: Abszolút. Tehát ez mondjuk egy tök természetes lenne. Nyilván egy operátornál, ahol megy a gyártósor, ott ugye nem tudja azt megtenni, hogy egy-két-három napon keresztül lassabban megy a gyártósor, vagy nem indul el, hogy visszarázódjon, tehát ott be kell állni a rögtön, és legfeljebb menet közben ilyen sorvezetői, vagy gépmesteri, vagy műszakvezetői egyeztetéseken azokat az új információkat átadják a munkavállalónak egy oktatásra, ami menet közben szükséges volt, mondjuk egy gyártás átállás vagy újratervezés miatt. De egy vezető esetében ilyenkor mindenféleképpen fontos az elén, hogy akár egy home office-szal, akár egy rugalmas munkaidővel, akár az első napokban egy ilyen vezetői egyeztetéssel képbe hozzák, és utána priorizálják azokat a feladatokat, ami legfontosabb, hogy el kell kezdeni vele dolgozni és vele foglalkozni, és sokkal könnyebb akkor az átállás. Az, hogyha felsorolok mondjuk 10 feladatot, abból 5-öt megoldottunk, 2 ráér, és ebből a 3-mal kell most foglalkoznod.
1: Igen, de ehhez kellenek azok a munkavállalók is, akik föl tudják azt fogni, hogy nem egy nap alatt kell megváltani a világot, és most Bojti Andreához fordulok, hiszen ugye ez a FOMO érzés, ez a félek, hogy kimaradok valamiből, ez talán munkavállalóként még jobban feszélyezhet bennünket, hogy jó, hát elmentem szabadságra, ami ugyan jár nekem, és előtte keményen is dolgoztam, de vajon miről maradtam le, és hogy gyorsan pótoljak be minden, nehogy ebből bajom származhasson.
10: Igen, hát ez ugye az egész világunkat jellemzi, tényleg a marketing meg reklámüzenetektől kezdve. Alapvetően nyilván itt is lehet arra gondolni, hogyha visszatérünk így a családhoz, hogy ez a ki mit hoz otthonról, meg mennyire látja mondjuk a gyerek azt, hogy a szülő tud pihenni, meg hogy szabad pihenni, hogy nem kell mindig dolgozni, vagy mindig up-to-date készen létben állni. Ezek szerintem egyébként elég komoly ilyen szülői önismereti kérdések, meg kihívások. Én is magam egyébként alapvetően egy vállalkozást vezetünk ketten a férjemmel, tehát hogy ez nekünk is mindig egy ilyen kihívás, hogy megbeszéljük, hogy akkor jó, tegyük le a ceruzát 4-kor, megcsukjuk le a gépet, és már ne azt lássák a gyerekek, hogy mi még dolgozunk, de azért az ember, amikor mondjuk a saját cégét igazgatja, de ugyanígy akár egy munkavállalónak, aki hazavisz még munkát, hogy lássa a gyerek azt, hogy hát nem csak abból áll az este, hogy akkor én arra kérem, hogy jaj, még ezt hagyj fejezzem be. Tehát, hogy nagyon fontos itt is így a minta, és igazából ez a miről maradunk le kérdés is egy olyan, hogy mi mutatunk ebben mintát a gyereknek. És azért, hogyha most tényleg csak a hétköznapi dolgainkat nézzük, hogy akár egy vásárlásnak az eldöntése, hogy mit lát a gyerek, hogy látok egy akciót, és gyorsan megveszem, és nehogy lemaradjunk róla. Tehát ilyen nagyon hétköznapi dolgok is mind-mind ebbe mintát mutatnak. És hogy szerintem ezek nagyon fontosak, hogy a gyerek is lássa azt, hogy le tudunk lassulni, hogy nem kell mindig mindent rögtön, ugye ez a slow life-nak az életérzése alapvetően, és ezt viszi utána, vagy ezt tudja vinni magával ő is a felnőtt életbe.
1: Kérdés, hogy egy ilyen nem kell mindig mindent azonnal hozzáálláshoz, mit szól maga a munkáltató, Rajmund?
11: Hát egyrészt Andrá által felvezetett részről rácsatlakozva, ugye van egy 18-27 éves gyerekem, tehát én is megtapasztaltam ez a ne maradjunk ki semmiből, ez elsősorban buliknál nyilvánul meg, és nem az iskolai jelenlétnél. És nyilván később szerencsés esetben átalakul ugye a munkahelyen végzett lelkiismeretes feladatellátásba, de egyébként teljes mértékben igaz, én Kossa Csillagegyem, és mind a két édesapám, édesanyám is rendkívül sokat dolgozott ahhoz, hogy felneveljenek becsületesen minket és eltartsanak. És ezt a szülői mintát, ezt a szülői példát hoztam, és nagyon nehéz volt, és nagyon sokat dolgoztam azon, hogy ezt ennek az egyensúlyát én megteremtsem, és hogy egyik pillanatra másikra akár jön egy telefon, vagy jön egy e-mail, amire ránézek, amire reflektálok, vissza tudjak állni, és tudjak a gyerekkel, családdal foglalkozni. Tehát igazából munkáltatóként, vagy vezetőként, nyilván az a válasz, hogy nem érek rá, nem tudok vele foglalkozni majd holnap, és hétfőn is, majd holnap van, meg pénteken is, majd holnap van, ez nem elfogadható. De ez a mindent SOS azonnal, ez egy nagyon veszélyes dolog tud lenni. Tehát én nekem a kollégáim megszokták, én voltam az azonnal Rajmund, mert hogy mindent azonnal, tehát én a partnereimet, a megrendelőket hozzászoktattam ahhoz, hogy minden információt azonnal produkálok, 0-24 órában elérhető vagyok, heti 7 napot. És ugye ehhez nagyon könnyen hozzá lehet szoktatni azokat a partnereket, akikkel kommunikál, és szervusz, Rajmund, tudom, hogy szabadságon vagy, de, és akkor mondja. És ugyanaz, hogy átadom a munkatársaknak ugyanezt a nyomást, ugyanezt az érzést, én bírtam ezt a stresszt, én bírtam ennek a nyomását, és nagyon sokan nem a környezetemben, és láttam, hogy ez nem egészséges, és ezen változtatni kell. És akkor itt kezdődnék el azok, hogy akkor priorizálok, hogy mi az, ami tényleg fontos, mi az, amit adott esetben nem az én munkáltatóm a munkavállaló meg a megrendelők. Tehát, hogy nekünk is van ugye olyan, aki megszabja ezeket a határokat vagy feltételeket. Tehát, hogy mit várnak el, és mi az, ami ebben fontos. Tehát, hogy és az nagyon fontos, hogy a munkáltató, hogyha nem tudja ezeket a határokat, vagy a vezető, akkor igenis legyen a munkavállalóban annyi, hogy reflektáljon erre. Tehát egyre öntudatosabbak vagyunk, egyre őszintébben kommunikálunk, normál esetben otthon és a munkahelyen is, egyre jobban megmondjuk a véleményünket, főleg most nő fel egy olyan generáció, akinek sokkal erősebb az a tudata, hogy ő megmondja neki, igenis mindenről van véleménye, mindenről van elképzelése, és ő nem akar egy ilyen poroszos keretrendszerbe járni az iskolán belül, nem akar a poroszos keretrendszerbe járni a munkahelyen belül, és ő minél lazábban, ugye nem véletlen, hogyha a Covid után kialakult ez a home office, és velünk maradt, és egyre gyakrabban ugye ez elvárásként fogalmazódik meg egy-egy munkavállalónak az elhelyezkedésére, hogy oké, rendben, versenyképes fizetés legyen egy előrelépési lehetőség, oké, de mennyit tudok otthon maradni? Vagy most már nagyon sokszor úgy hangzik el, hogy mennyit muszáj bejárnom. Nem, hogy mennyit kell otthon maradni, vagy mennyit lehet home office-ba dolgozni, hanem hetente egy vagy két napot elég, hogyha bejárjak dolgozni. És itt jön ez, hogy ha egy tudatos és egy felelős munkavállalóról van szó, aki megtanulta, ki gyakorlatot szerzett, és merek neki önállóságot adni, és tudok neki önállóságot adni, akkor ezt meghálálja, és egy hosszú távon tudunk majd együtt dolgozni.
1: Tehát merjünk határokat húzni, és Bojti Andreához fordulok most azzal a kérdéssel, hogy ezt a fajta szorongást, amiről az elején is beszéltünk, hogy szeptember lesz, újra kezdődik a pörgés, a logisztika, a kemény munka. Tehát ha valaki ténylegesen kipihente magát, kevésbé érinti ez, vagy éppen akkor érinti jobban ez a fajta szorongás, ha tényleg sikerült teljesen lelassulnia és kikapcsolnia.
10: Ez teljesen egyénfüggő. Én itt azt szeretném kiemelni, hogy alapvetően ez egy normatív szorongás, tehát az életnek egy természetes velejárója, hogy ahogy történik egy változás, ahogy mondjuk a nyári lelassult pihenős időszakból elkezdődik újra egy hétköznapi mókuskerék, hogy ehhez alkalmazkodunk, egy ilyen átállás történik, és az, hogy ez együtt járhat szorongással, vagy nehéz érzésekkel, ez rendben van. Tehát, hogy igazából senki ne keresse azt, hogy lehet teljesen tökéletesen, mindenféle átmenet nélkül visszaállni az őszbe, mert ez oké. Gond akkor van, hogyha az embernek komolyabb életvezetési elakadást okoz. Tehát azért látjuk azt, hogy mondjuk lehetnek komolyabb testi, fizikai tünetei annak, hogy valaki szorong, lehet olyan életvezetési nehézség, ami akár teljesen kihat az ő hétköznapjára, nehezen alszik, többször felébred, ezek a tipikus jegyek, és azért mindig az szokott általában a leginkább jel lenni, hogy itt valami komolyabb dologról van szó, hogyha ezt látja a környezet, hogyha ők is elkezdik jelezni, a család. Tehát, hogy igen, vannak ennek kóros aspektusai, de alapvetően azért az így rendben van, hogy kell egy kis idő.
1: Ennek a hátterében állhat az is, hogy nagyon nincs megelégedve a munkahelyével, vagy életvezetési problémákat említett, tehát akkor lehet, hogy ezek a problémák ugyanúgy előjönnének egy másik munkahelyen is.
10: Egyrészt, de azért ez megint az, hogy nagyon sok minden, tehát a pszichés problémáktól kezdve a személyiségzavaron át, az otthoni krízisen keresztül itt nagyon sok minden állhat a háttérben, tehát a szorongás az csak egy tünet. Hogyha fogalmazhatok így, az, hogy annak a mélyén valójában mi van, az sok minden lehet. És egyébként tényleg az alkati kérdéstől kezdve nagyon sok dolog lehet a háttérben. Én azt gondolom, hogy mindig segít, vagy sokat segíthet az, hogyha az embernek van egy megszokott ritmusa, és akkor tényleg nem véletlenül szoktuk javasolni, hogy a gyerekek is próbáljanak meg korábban lefeküdni este, korábban felkeltsük őket reggel, hogy vonjuk be őket az iskolatáskának a kiválasztásába, a tanszerek kiválasztásába, fölvehetjük egy kicsit az iskolai ritmust, találkozunk az osztálytársakkal, megismerkedünk az órarendünkkel, tehát hogy egy csomó olyan apróság, ami segít abban, hogy gördülékenyebben vissza tudjon állni a gyerek a hétköznapokba. De egyébként ugye az embereknek alapvetően az, hogy van egy kiszámítható ritmus, azért segíteni szokott, és ez így tényleg a szülőknek, gyerekeknek egyaránt fontos.
1: Tehát a felnőtteknek is segíthet a mindennapokban, és akkor most itt már nem csak a nyárvégi visszatérésre gondolok, hanem a mindennapokra, meg akár a vasárnap délutáni depressziós órákra, hogy holnap már hétfő, ebben is segíthet a ritmus. És most megint Rajmundhoz fordulok, mert említette ezt a munka magánélet egyensúly kérdést, meg hogy mennyit dolgozott ezen. És ebben segítette az, hogy például beiktatott sportot, látom sportos testalkatú, vagy olyan programokat, amelyek fixek, és mindig akkor vannak. És akkor igenis megállja azt, hogy nem foglalkozik a céges dolgokkal, hanem mondjuk az idő dedikáltan a sporté, vagy dedikáltan a családé.
11: Így van egyébként, ez nagyon jó, hogy szóba került, mert pont a magánélet és a munkai egyensúlyhoz abszolút hozzátartozik az, hogy az ember igyekezzen arra odafigyelni, én is odafigyeltem mindig arra. Én gyerekkorom óta én sportiskolába jártam, és versenyszerűen sportoltam, atlétizáltam, karatéztam, hogy az az én idő volt, és az kellett ahhoz, hogy kikapcsolódjak, feltöltődjek, és rendezzem a gondolatokat. És ugye beszélünk arról, hogy munkai stressz, meg kiégés, de ne felejtsük el, hogy a munkai problémákat is hazavisszük, bármilyen ügyes és okos az ember, és az otthoni problémákat is bevisszük a munkahelyre, bármilyen okos és ügyes is az ember. És nem lehet határokat húzni, mert ezek a határok folyamatosan eltolódnak. Én magamon akkor érzem, amikor elmegyek nyaralni szabadságra, ugye, amikor ha már erről az előző témához, ugye Andrához kapcsolódva, amikor már nem tudom, hogy milyen nap van. És az nem azt jelenti, hogy remélem még, nem azt jelenti, hogy meghűltem, hanem azt jelenti, hogy ki tudtam kapcsolni, és nem azt figyelem, hogy akkor most hétfő van, vasárnap van, szerda. Egyébként ez a hétfő depresszió valakinek péntekig tart, tehát hogy nem mindenki tud ezen ugye könnyen átlendülni, vagy átesni, és akkor azt mondja, hogy úristen, már szerda van, akkor már nagyjából félúton vagyok, és hamarabb esek a hétvégéhez, vagy hétvégéhez közelebb áll. Az is megfigyelhető, hogy régebben klasszikusan az volt a gyakorlat, hogy 2-3 hétre elmennek szabadságra az emberek, és mindenhol azt lehetett hallani és olvasni, hogy egy hét után tud kikapcsolódni az ember, vagy egy hét után tud kikapcsolni. És ez valahol igaz, valahol nem. Tehát egy hét után tud eljutni odáig az ember, hogy nem a munkai ritmus szerint él, és megpróbálja azokat a dolgokat félretenni, és egy picit jobban tud fókuszálni a családra, meg a gyerekekre, a pihenésre, a kikapcsolódásra. De utána mondjuk 2-3 hétnek a végénél már valóban azon stresszel, és azon dolgozik, úristen, mi fog várni majd, ha visszamegyek, és van a köztes idő, amit parádésan tud kikapcsolva el tud tölteni. Ezek teljesen megváltoztak a mostani, akár az anyagi helyzet miatt, akár a családi ritmusok miatt, ez inkább hosszabb hétvégék, ugye az üdülési szokások, a foglási szokások is ezt igazolják vissza, hogy ilyen hosszabb hétvégékre, hosszabb ilyen ünnepnapok, pihenőnapokkal töltik együtt a családok, és ezt lehet, hogy ezt a 2-3 hetes ciklust, ezt egy 2-3 nap alatt kell megtenni, tehát sokkal gyorsabban át kell állni egy munkavállalónak is, és ebbe a család tud segíteni, meg a gyerekek is, nem csak egyedül mondjuk egy édesanya vagy egy édesapa, hogy akkor kikapcsoljak, és utána vissza tudja kapcsolni adott esetben egy munkahelyen. Tehát igenis kell a pihenés, kell az önidő, és kell az, hogy dolgozzunk azon, hogy egyrészt a pozitív dolgokat vigyük mindig magunkkal, otthonról is befele, meg a munkahelyről is haza. Ez nagyon nehéz. És ami nem pozitív dolog, azon meg dolgozzunk. Amin meg nem tudunk változtatni, azt meg el kell engedni. Tehát vannak olyan ajtók, amik ha állandóan nyitva maradnak, akkor soha nem állandó húzat lesz, és mindig fájni fog a fülünk. Tehát soha nem, tudom, hogy ez kicsit hülye hasonlat volt, de hogy életszerű. De hogy be kell tudni csukni ajtókat, hogy utána ki tudjak újakat nyitni, és azon be tudjak menni.
1: Andrea, erre tudnál reagálni? Tehát egyrészt az, hogy mennyi idő az, ami kellhet a pihenésre, vagy tényleg akár 4 nap alatt is lehet-e pihenni, és mennyi idő kellhet a visszarázódásra?
10: Igen, alapvetően ezt a 2 hetet tudom én is, hogy annyi azért jó, hogyha így egybefüggően van a pihenésre. Gyerekeknél 4-et szoktunk mondani. Ez
1: 4
10: az
1: nap?
10: 4 hét.
1: Ez 4 hét? Bocsánat.
10: Nem. Ez az óvodások. Ez az óvodások kapcsán szokott felmerülni, hogy ahol adott esetben egész nyáron járható viba a gyerek, de hogy a kisgyerekeknek is szükségük van a pihenésre, és egyébként egy átlagos visszarázódás, tehát hogyha ugyanabba az osztályba megy vissza a gyerek, ugyanabba a közegbe, az meg szokott történni szintén nagyjából ugyanilyen 2 hét alatt, hogyha a gyerek például intézményt kezd életében először, óvoda, bölcsöde, ott egy ökölszabály egyébként a 3 hónap, mire szokássá alakul az, hogy ő tényleg ugye beteg közben, stb., tehát hogy tényleg az a ritmus, hogy ovi van, és akár otthon is emlegeti már az óvodát, stb., de ez nyilván nem azt jelenti, hogy minden gyereknél ennyi idő, de ott azért egy hosszabb idő az átállás.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltak mindenkinek, tehát sikeres nyár búcsúztatást, iskolakezdést és munkába visszatérést kívánunk. Bojti Andrea klinikai gyermek és ifjúsági pszichológus, illetve Dénes Rajmond Roland, a Humáncentrum Kft. Cégvezetője volt a vendégem. Köszönöm, hogy eljöttek.
11: Köszönjük, szép napot.

0: napközben.
1: Napközben.
0: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
2: 10 óra van, jó napot kívánok, a mikrofonnál Gécsek Tóth Enikő. Most hírek következnek, utána pedig elmondom, hogy mivel is várjuk Önöket egészen 11:30-ig itt a napközbenben.
3: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A híreket Bordi Andrástól hallják. Estére újra teljes kapacitással működhet a paksi atomerőmű. Visszaestek a beruházások tavasszal. Változékony idő lesz, elszórtan záporokkal. A tervezetnél korábban várhatóan már ma este eléri a paksi atomerőmű a maximális teljesítményét. Ezt a miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán. Magyar Péter bejegyzésében minden résztvevőnek köszönetet mondott a munkájáért. A napokban befejeződik az 5-ös főút szegedi bevezető szakaszának bővítése, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az M43-as autópálya lehajtójától Szegedig végig 2x2 sávon halad majd a forgalom. A több mint 2 kilométeres 5,3 milliárd forintos beruházás részeként új körforgalom, buszöblök és kerékpárút is épült, valamint a teljes szakasz új közvilágítást kapott. Visszaestek a beruházások tavasszal. A második negyedévben 9%-kal maradtak el az egy évvel korábbi adattól, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A mérséklődéshez a legnagyobb mértékben a feldolgozóipar, valamint a szállítás és a raktározás járult hozzá. A csökkenést a lakásépítések fellendülése ellensúlyozta. A beruházások volumene utoljára 2023 első negyedévében emelkedett. Magyarország tűzoltókkal és eszközökkel segíti Szerbiát az országot sújtó erdőtüzek megfékezésében, közölte Pósfai Gábor belügyminiszter. Az oltásban a többi között német, cseh, román és szlovák egységek is részt vesznek. A Deliblati homokpusztán csak nem 4000 hektár égett le, ebből több mint 3100 hektár erdő. A legnehezebb helyzet Králjevó közelében alakult ki, ahol a nehezen megközelíthető terepen az erős szél és a sűrű füst nehezíti az oltást. Ismét halálos áldozatokat követeltek az északai orosz és ukrán dróntámadások. Az észak-ukrajnai Csernyihivben egy nő és egy 4 éves gyermeke meghalt. Egy fiatal lány megsérült. Akkor, amikor drón csapódott egy családi házba. Közben az oroszországi Lipeckben egy férfi és egy gyermek vesztette életét ukrán dróntámadás során. A Tambovi régióban a legnagyobb orosz online áruház logisztikai központja gyulladt ki, szintén ukrán dróncsapás miatt. A vállalat egyik dolgozója megsérült. Az orosz légvédelem több mint 400 ukrán drónt semmisített meg éjszaka. Tűz ütött ki a pakisztáni főváros egyik kórházában, 15 csecsemő életét vesztette. A lángok egy állami kórház nőgyógyászati osztályán csaptak fel, feltehetően a légkondicionáló rendszer meghibásodása miatt. Az osztályon 16 újszülött volt, közülük egyet sikerült kimenteni. Egy meghibásodott vidámparki hintárreket több ember Hamburgban. A szerkezet műszaki hiba miatt hirtelen megállt, a rajta tartózkodó 23 látogató pedig csak nem 3 órán át lengett a magasban. Éjfél után nem sokkal a körhinta újra elindult, és az utasok sértetlenül a tűzoltók segítsége nélkül le tudtak szállni róla. A hiba okát még vizsgálják. Itthon egyre nagyobb területen szakadozik fel a felhőzet és süt ki a nap. Kezdetben a keleti észak-keleti tájakon, majd délután az Alpok alján is lehetnek záporok, zivatarok. A szél időnként megélénkül. Napközben 27 és 32, késő este 16 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Ennél kissé hűvösebb észak-keleten lehet. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tiszató pedig 25 fokos. Friss hírekkel legközelebb 11 órakor várjuk Önöket.
0: Műsorajánló.
4: Szóda. Pezsgő kultúra. Könnyed beszélgetés kulturális eseményekről, alkotásokról. Tippek és ajánlatok, élő bejelentkezések és helyszíni tudósítások. Friss kulturális magazin minden hétköznap 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Napközben. Napközben.
0: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
2: 10 óra múlt 5 perccel, jó napot kívánok, én Gécsek Tóth Enikő vagyok. A mai szerkesztő Cseszregi Balázs és Nagy Bálint. Fél 12-ig számítunk a figyelmükre. És hogy mivel is várjuk önöket? Albérlet minden mennyiségben, árak, jogi problémák és országos körkép. Mi okozza a legnagyobb fennakadásokat egy lakás kiadásánál, és mi lehet a megoldás?
1: Mit bérelek? Ugye, önálló lakást, vagy például csak egy szobát, és mennyiért, illetve, hogy ebben például bútorozott, vagy nem bútorozott, tehát milyenek az állapotok.
2: Perceken belül erről hallhatnak, 11 óráig pedig az is kiderül, hogy hol, milyen lakhatási lehetőségei vannak a felsőoktatásban tanulóknak. Utolsó fél óránkban pedig segítséget adunk ahhoz, hogyan választunk sportágat mozogni vágyó gyermekünk számára.
5: Nem szabad erőltetni dolgokat, meg kell találni az egyensúlyt, és nagyon óvatosan kell bánni a gyerekek terhelésével, ez fizikailag is értem, meg lelkileg is, mert tényleg akár 11-12 éves korban előfordulhat a kiégés.
2: SMS számunk továbbra is 0639666. Az egyetemi ponthatárok kihirdetésével hagyományosan elstartol a hazai bérlakáspiac főszezonja. Diákok ezrei indulnak, és hát már indultak is rohamra a kiadó lakásokért, miközben a bérbeadók a kereslet növekedésével párhuzamosan árrobbanásban reménykednek. Hamarosan kitérünk arra, hogy hogyan alakulnak a mostani albérletárak, előtte azonban kitekintünk Szombathelyre és környékére, ahonnan Gergő Judit ad helyzetjelentést a témában. Szervusz, Judit!
6: Szerbusz, köszöntöm a hallgatókat. Most, ahogy te is említetted, így augusztus végén, ha albérletárakról beszélünk, akkor elsősorban az egyetemisták kapcsán kerül szóba a téma. Itt is van egyetem, az ELTE Szavária Egyetemi Központja, de Szombathelyen és környékén alapvetően az osztrák határ közelsége határozza meg az ingatlanárakat. Az elmúlt két évtizedben több ezren költöztek Kelet-Magyarországról erre a vidékre a jobb megélhetés reményében, és hát, hogy például innen ingázzanak Ausztriába dolgozni. Sokan vásároltak ingatlant, sokan viszont bérelnek. Megnéztem egy tavalyi tudósításomat nagyjából ugyanebből az időszakból, az ingatlanárakról és az albérleti költségekről, és bizony azt kell mondjam, hogy a vételár mellett a bérleti díjak is jócskán nőttek az elmúlt egy évben itt Szombathelyen.
2: A jócskán az nagyjából mit jelent?
6: A jócskán az nagyjából 20%-ot is jelenthet. És hát azt is tudni kell, hogy az Ausztriába ingázók mellett mindig egy nagyon biztos bázist adnak a bérbeadóknak a külföldi nagy multicégek vezető beosztású dolgozói. Itt ugyanis számos nemzetközi vállalat telepedett meg, főként elektronikai és autóipar területéről. Nos, az ingázók nyilván elsősorban a hagyományos, több kisebb szobával rendelkező használt lakásokat keresik, ahol ugye többen könnyebben ki tudják fizetni a bérleti díjakat. A cégek körében meg inkább a nagyobb luxus kivitelű ingatlanokra van igény Szombathelyen. Hát találomra megnéztem néhány ingatlan közvetítő ajánlatát. Most jelen pillanatban olyan 60-65 albérletet kínálnak a piacon. A tavalyihoz képest, ahogy az előbb is mondtam, nagyjából olyan ötödével drágábban. Én nem tartom túl nagynak ezt a számot, mármint a 60-65 kiadó lakást, de hát nyilván már itt is elindult a kollégiumot nem kapott egyetemisták rohama. Nézzük a számokat. Most egy kétszobás lakásdíja átlagban olyan 150-200 ezer forint havonta. Ez persze függ a komforttól és nyilván az elhelyezkedéstől. A belvárosban például akár egy 47 négyzetméteres egyszobás lakás bérlése is lehet ugyanennyi, tehát 170-190 ezer forint. Azért távolabb, ezért az összegér akár 60 négyzetméteres ingatlant is lehet találni. A legolcsóbb, amit láttam, egy lakótelepi egyszobás lakás volt, ennek havidíja 100 ezer forint, a legdrágábban pedig egy 180 négyzetméteres házat lehet most kibérelni Szombathelyen, kereken 500 ezer forintért.
2: Gergő Juditnak nagyon szépen köszönöm, hogy utána jártál a részleteknek, érdekes adatok, kíváncsi vagyok, hogy országosan is vajon ez a tendencia. Ezt már Balogh Lászlótól fogom megkérdezni, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjétől, aki megérkezett a stúdióba. Jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
2: Na hát akkor egy-két adatot le is jegyzeteltem Gergő Judit tudósításából. 20%-ot nőttek tavalyhoz képest az albérletárak Szombathelyen. Nem tudom, hogy többi nagyvárosban is ilyen számokról beszélhetünk-e.
7: Attól függ, hogy milyen típusú nagyvárosról beszélünk, mert az egyetemvárosok azok mindig könnyebben drágulnak. Ahogy a tudósításban is hallhattuk, ez azért is van így, mert általában a nagyvárosok egyben megyeszékhelyek, egyben egyetemvárosok, és mivel egyetemvárosként nagyon sok friss munkaerőt is föl tudnak csipegetni a cégek a működéshez, ezért a cégek is előszeretettel telepednek meg, és ahogy a Gergő Judit a tudósításban elmondta, ez versenyhelyzetet is teremt, keresheti oda az albérletpiacon, még akkor is, hogyha nem ugyanazokat a lakásokat bérlik a dolgozók, saját keresettel rendelkező munkavállalók, meg az egyetemisták, hogyha például egy cégvezetőről beszélünk, vagy egy fiatal pályája elején járó egyetemistáról. Tehát ebből a szempontból nagyon izgalmas a helyzet, és ez az alapvető képlet szinte mindenhol, viszont az árakban óriási különbség van. Mi nem látunk ilyen drasztikus áremelkedés Szombathelyen, bár a kínálat mennyisége az stimmel, mert az ingatlan.com oldalán is kb. 62 kiadó lakás
2: van, már azért kevés, nem?
7: És 15 kiadó ház. Tehát, hogyha figyelembe veszük azt, hogy több ezer ingatlan van Szombathelyen, ennek az aránya ez nem túl nagy. Ennek részben az is az oka, hogy akik bérbeadnak lakást, azok többnyire magánszemélyek, és általában a helyi befektetők azok, akik helyben kínálnak albérleteket, de ez az alacsony szám egyben azt is jelenti, hogy igen nagy az igény. Tehát, hogy nem feltétlenül, hogyha valahol nincs sok kiadó lakás, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy amúgy egy év alatt ne fordulna meg nagyon sok albérlő az adott nagyvárosban, hanem ha viszonylag nagy az igény, de szűkösebb a kínálat ehhez képest, akkor könnyen előfordulhat, hogy alig pár tucat ingatlanból válogathat egyszerre egy bérlő.
2: Hát ehhez, főleg mostanra.
7: Hát főleg mostanra, viszont ehhez képest Budapesten pedig több mint 5000 kiadó lakásból válogathatnak jelenleg. Tehát azért látszik, hogy itt két nagyságrendi a különbség, mondjuk Szombathely és Budapest között, miközben lakosság számban, meg egyéb szempontból nem biztos, hogy százszoros a Vasmegye székhelye és Budapest között a különbség.
2: No hát, hogy mi alakította a mostani albérletárakat, arról is fogunk még beszélgetni Balogh Lászlóval, de most folytassuk a jogi rovatunkkal, hiszen ha szerda, akkor jogi rovat. Kator Zoltán ügyvéd, állandó jogi szakértőnk válaszol a kérdéseinkre. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Adott az a szerencsés helyzet, hogy már kiválasztottuk a lakást, vagy otthont, ahol lakni szeretnénk, és a következő lépés a szerződéskötés. Melyek azok a pontok, amelyeket nem szabad kihagyni? Ugye nagyon sok sablont is találni az interneten, emiatt is azokat is érdemes átnézni, hogy kimaradjon a lényeg.
1: Gyakorlatilag első megközelítésből két elemcsoportot lehet kiemelni, már a szerződés elemeiről beszélek. Az egyik, amiket a jogszabályok kvázi kötelezőként előírnak. Ezt kevesen tudják ebben a formában, de ugye minden szerződés esetében vannak úgynevezett lényeges tartalmi elemek. Pillanatra kitérnék a bérleti szerződéstől mondjuk egy adásvételre, hogy jobban meg lehessen érteni. Egy adásvételi szerződés esetén, hogy mit adok el, a másik fél mit vesz meg, illetve hogy mennyi az ár. Hát enélkül nem tudunk elképzelni egy adásvételi szerződést. Itt ugyanerről van szó. Mit bérelek? Ugye, önálló lakást, vagy például csak egy szobát, és mennyiért, illetve, hogy ebben például bútorozott, vagy nem bútorozott, tehát milyenek az állapotok, és innentől aztán jönnek azok a kérdések, amelyek valamelyik fél számára, vagy a bérlő, vagy a bérbeadó számára lényegesek. És a feleknek ezekben a lényeges tartalmi elemekben jogszabály, amit lényegesnek nyilvánít kell, amit pedig a felek lényegesnek éreznek, lehet megállapodniuk.
2: Például bútorozott, bútorozatlan, ezt is említette, hogyha bútorozott a lakás vagy a szoba, amelyet kiad a tulajdonos, akkor érdemes-e tételesen beleírni, hogy milyen bútorok tartoztak ebbe a körbe, vagy mondjuk lehet-e olyat csinálni, hogy készítenek egy videót vagy fényképeket az adott bútorokról, tárgyakról, és azt mondjuk mellékletként hozzáteszik a szerződéshez.
1: Természetesen fel lehet sorolni a későbbi viták elkerülése érdekében, de én sokkal-sokkal jobb ötletnek tartom, sőt, ajánlani szoktam a videófelvételt. Ugyanis eredeti állapotban kell majd a bérleti jogviszony lejártakor, megszűnésekor visszaszolgáltatni a dolgot, tehát az ingatlant, a lakást, és hogy milyen állapotban volt? Milyen volt a festés? Ugye újra volt tisztasági festés, vagy nem? Ezek a klasszikus vita elemek, illetve vitapontok, tehát ki kell például festetnie a bérlőnek, amikor elhagyja a bérleményt, vagy nem? Ugye ez egy kérdés, amilyen állapotban ő kapta a természetes használódást a bérbeadó viselés állja, hiszen az ő tulajdona a bérlemény, de egyébként a viták elkerülése érdekében nagyon ajánlott rögzíteni, hogy abban a pontban, amikor birtokba vette, tehát magyarul nála lett ugye az a lakás, tehát ez a birtokba vétel, ugye ebben az esetben milyen állapotban vette át, és ugyanabban az állapotban kell neki visszaadni, még egyszer mondom, a természetes elhasználódás figyelembe vételével.
2: Hát ez is lehet azért egy tág fogalom, hogy mi tartozik természetes elhasználódás körébe. Van, aki határozott időre adja ki az ingatlant, más pedig határozatlanra. Nem tudom, hogy biztonság szempontjából melyik a jobb. Tehát nyilván, hogyha határozott időre, akkor utána azt lehet hosszabbítgatni.
1: Attól függ, hogy mi a cél. Tehát, ha az a cél, hogy, és általában ez motiválja a bérbeadókat és a bérlőket is, hogy biztosan hosszabb távon a jogviszony fennálljon, akkor érdemes a határozott időtartamot választani, ugyanis a határozott időtartamú jogviszony, bérleti jogviszony nehezebben mondható fel, gyakorlatilag, ha a felek a szerződésben másképp nem rendelkeznek, nem is mondható fel, mert az a jogviszony addig fennáll, ameddig a felek ezt létrehozták, most a súlyos szerződés szegéstől eltekintünk természetesen, de alap esetben tehát az a jogviszony túlig, mert ez a megállapodás. Hogyha határozatlan időre kötjük a szerződést, akkor gyakorlatilag rendes felmondási idővel, hogy a PTK fogalmaz, megfelelő felmondási idővel a jogviszony megszüntethető, de ezeknél a szerződéseknél bérleti jogviszonyról is ingatlan bérletről beszélünk. A polgári törvénykönyv egyébként ad szabályt. Ezt a felek általában nem szokták figyelembe venni, és a saját szerződésükben ettől el szoktak térni, de a PTK azt mondja, hogy a határozatlan időre kötött szerződés bármelyik fél a hónap 15. napjáig a következő hónap végére mondhatja fel. Ha a felmondás nem ebben a határidőnek a megtartásával történik, a bérleti jogviszonyt a felmondás közlését követő második hónap végére kell felmondottnak tekinteni. Miután relatíve bonyolult a szabályozás, és a felek idáig nem szoktak eljutni a polgári törvénykönyvben, ezért általában azt találjuk, hogyha erre a felek kitérnek, mint rendelkezés, hogy 30 vagy 60 nap alatt felmondható slussz. Miután ez úgynevezett diszpozitív szabály, tehát a jogszabálytól a felek egyező akarattal eltérhetnek, ahogy egyébként a polgári jogi viszonyokban ez így van, ezért aztán ez jogszabályt nem sért, ez egy egyszerű megoldás, a felek értik, és innentől kezdve ez terjedt el a gyakorlatban inkább.
2: Azt mondta, hogy határozott idejű szerződést csak súlyos szerződés szegés esetén lehet felmondani, abban az esetben, hogyha nem térnek ki erre a szerződésben, hogyha nem fizet a bérlő, az már annak számít-e.
1: Hogy mi a súlyos szerződésszegés, azt a felek jó, ha szabályozzák, ugyanis ha nem szabályozzák a szerződésben, akkor ezt tulajdonképpen a bíróságra bízzák. A bírói gyakorlat szerint a bérleti díj nem fizetése az igen súlyos szerződésszegés, de általában csak akkor, hogyha a fizetésre bizonyíthatóan felszólította a bérbeadó a bérlőt, és póthatáridőt tűzött neki, hogy eddig is eddig az esedékességet követően ugye fizesse meg. Még egyszer mondom, ez a gyakorlat, és ezért nehéz egy relatíve könnyű szerződést megírni, mert értjük, hogy miről van szó, nem egy nagy kérdés ez, mondanánk első megközelítésben. Második megközelítésben viszont a részlet

0: ezeket az órákat. Mi a jó gyakorlat?
1: Jó gyakorlat nincs. Tehát a feleknek meg kell állapodniuk, ki mennyire bízik meg a másikban, és mielőtt ezt elfelejtem, erre felhívnám a figyelmet, hogy itt azért egy kockázati tényező van, ismeretlenek kötnek egymással szerződést, én a féltett lakásomat, örökölt lakásomat, szabad ingatlan kapacitásomat egy harmadik személynek fogom az én olvasatomban átadni, nyilván ez az én szerződő partnerem. Na most itt ne felejtsük el azt, hogy van egy szubjektív kockázatfelmérés. Tehát ezt nagyon oda kell figyelni, lehet, hogy valaki 5000 forinttal nagyobb bérleti díjat, magasabb bérleti díj összeget fizetne, de nincs jó érzésem, ha ránézek, akkor inkább ezt felejtsük el. És egy olyannak adjam, akiben jobban megbízom, mert nagyobb károk keletkezhetnek. Tehát erre nagyon oda kell figyelni. Tehát visszatérve az eredeti kérdésre, inkább az a kérdés, hogy hogy tudom kikényszeríteni, hogy a pénzemhez jussak, adott esetben én, mint tulajdonos. Nyilván velem van közüzemi szerződés, tehát végső soron a szolgáltató velem fog vitába kerülni, hogyha a díjat nem fizették, tehát ilyenkor jön a köznyelvi kaució, tehát az szokott történni, hogy...
0: Jó esetben K nélkül.
1: Jó esetben igen, hogy 2-3 havi bérleti díjnak megfelelő összeget letetetnek a bérlővel, a bérbeadónál. Na most először is olyan, hogy kaució, ilyen nem létezik a jogban, viszont valamiért ez terjedt el, és reagálnék szintén egy dologra, amit nem tettem meg, ugye ez az albérlet, bérlet, ezt mindig elmondjuk, hogy ez bérlet, csak a hétköznapi nyelvben, nem mondom el a történelmi okait, albérletben híresült el, tehát nyilván nem helytelen a magyar nyelvben, de ritka, amikor azt mondja valaki, hogy bérelt lakásban lakom, albérletben lakom. És ezzel is intézzük, és értjük, hogy miről van szó, de ez egyébként bérlet, az albérlet az, amikor a bérlő továbbadja bérletbe az ingatlant vagy a dolgot, ő az albérlő. Visszatérve, ez óvadék a jognyelvén, és nagyon felhívom arra a figyelmet, hogy ilyenkor a felek igenis részletesen írják le, hogy ezt az óvadékot a bérbe adó, aki tehát kapta, de ez nem az ő pénze, ez a bérlő pénze, csak egy biztosíték arra, hogyha kár keletkezett, nem fizetett közüzemi szolgáltatási díjat. Valami olyan történt, például nem végezte el a tisztasági festési kötelezettséget, akkor ennek az óvadéknak a felhasználásával ezt megtehesse tulajdonképpen a bérlő költségére a bérbeadó. És hogyha használt az óvadékból, akkor írjuk bele a szerződésbe, hogy hány napon belül köteles idézőjelben feltölteni ezt az óvadék összeget. A másik fele, és a reciprok, hogy a viták jelentős része abból is szokott keletkezni, hogy viszont a bérbeadó nem fizeti vissza az óvadékot a bérlőnek. És akkor jön a következő probléma, vagy például a bérbeadó tartozása miatt leemelik azt a pénzt is a lakossági folyószámlájáról, ami nem az ő pénze, csak ott tartja, de ugye az nincs ráírva, ez nem egy ügyvédilletét, nem egy közjegyzőilletét, tehát innentől kezdve ebből is problémák keletkezhetnek.
0: Ha a tulajdonos kötelezettségeiről beszélünk, akkor mi tartozik ebbe a körbe? Tehát igen, átadja a lakást olyan állapotba, amely megfelel a használatnak, utána viszont, ha bármi elromlik, akkor kinek kell javítatni, vagy ez is attól függ, hogy éppen mit írnak bele a szerződésbe?
1: Általános jogi szabályok erre vonatkoznak, és itt megint tennék egy kötőjelet. A szabályozás viszonylag bonyolult. Először is van a konkrét jogviszonyunkra egy szerződés, ugye egy bérleti szerződés. Van a polgári törvénykönyvnek a bérletre vonatkozó szabályrendszere. Szintén a PTK-n belül, tehát a polgári törvénykönyvön belül van az ingatlan bérletre egy külön szabályrendszer, tehát egy részletező szabályrendszer, és van egy teljesen független törvényünk, ami nagyon hosszú című, a gyakorlatban lakástörvénynek hívjuk, ami egy külön törvény tehát, és ezt a négy feltétel norma rendszert kell nekünk egyidejűleg alkalmazni. Tehát a helyzet nem nagyon egyszerű. Mögötte szabályt tehát a jogszabályok adnak. Ha szerkezeti elem hibásodik meg, ha a folyamatos használatból eredő nagyobb költség keletkezik, vagy nagyobb berendezési tárgy romlik el, használhatatlanná válik egy hűtőszekrény, egy villanyboiler, ebben az esetben a bérbe adó kötelezettsége a csere. Miért? Mert az ingatlant olyan állapotban kell átadni, és arra kötött.

0: kötöttünk szerződést, hogy az lakható. Ha kiég a villamos vezeték, akkor ez a bérbe adó kötelezettsége, hogy villámgyorsan elhárítsa a hibát, ugye? És ebben az esetben, vagy például a kábel tévé. Hát én szeretnék olyan lakásban lakni, ahol van internet és kábel tévé. Tehát ez már nem luxus, ugye, a szükségletekben ez természetes. Tehát azonnal állítsa helyre. De ha letörik egy ruhafogas, akkor azt igenis a bérlő, mint kis költséggel járó dolgot neki kell kijavítani. Tehát ami egyszerűen kijavítható, az pláne, amit a bérlő okozott kárt, ez természetes, azt a folyamatos használatnál a bérlőnek kell fizetnie, viszont ami jelentős költség, ami a lakásnak azokkal a dolgaival kapcsolatos, amelyek, még egyszer mondom, nagyobb, például zárcsere, stb., tehát amik a lakáshoz tartozóak, azokat viszont a bérbe adónak kell fizetnie, és éppen ezért érdemes erre is a szerződésben egyébként kitérni. Ez is egy olyan vitapont, ami nagyon sokszor előjön a bérlő és a bérbeadó között a gyakorlatban is.
1: Dr. Kator Zoltán ügyvédnek, állandó jogi szakértőnknek köszönöm szépen. Maradt még néhány megválaszolatlan kérdés a lakáskiadással kapcsolatban, úgyhogy jövő héten visszatérünk erre, várjuk szeretettel akkor is.
0: Köszönöm szépen a figyelmet, és további szép napot kívánok mindenkinek.
1: És most pedig folytatjuk Balogh Lászlóval, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjével. Mi alakította, meg hát alakítja az idei albérletpiacot, és hát most a mostani szezonra gondolok elsősorban.
2: Alapvetően az idei 2026-os szezon teljesen más képet mutat, mint amit korábban megszokhattunk, és ennek az előszelét már tavaly is éreztük. Nem volt akkora robbanás a keresletben a felvételi ponthatárok kihirdetése után, mint azt megszoktuk. Ez egyébként a gyakorlatban annyit tesz, hogy július első néhány hetéhez képest, július végét egy ilyen 10-15%-kal megugrik az érdeklődések száma a kiadó lakások iránt. Ez most idén csak 5-6% volt. Mondhatni, hogy nem is robbanás, hanem csak egy pukkanás. Tehát érezhető volt a keresletélénkül is, de nem olyan szinten. Ennek hátterében két dolog áll. Egyrészt az, hogy eléggé ki vannak feszítve a bérleti díjak, tehát elég magasak. Másrészt pedig ugye az Otthonstart program az elég nagy keresletelszívó hatásáját a bérlők oldaláról.
1: Tehát inkább vásároltak.
2: Sokan szembesültek azzal, hogy ha egy lakást szeretnének bérelni, akkor annak ugyanak az ingatlannak a hiteltörlesztője lehet, hogy olcsóbb, mint a bérleti díja. És ez egyébként a mostani egyetemre bekerülő fiatalokat is érintette részben. Tehát azok a szülők, akiknek volt annyi megtakarításuk, hogy egy önrészt elő tudjanak teremteni, és azzal számolnak, hogy a gyermek az adott egyetemvárosban legalább 5-6 évet eltölt, nekik lehet, hogy jobban megéri a vásárlás, mint a bérlés. De ugye ez csak a bérlők egy részére, igaz? És amit még szintén fontos hozzátenni, hogy ez a bérleti díjak változásán is meglátszott. Tehát júliusban a KSH-val közös lakbérindexünk, a KSH-ingatlan.com lakbérindex 1,7%-os drágulást mért júniushoz képest, ami mondhatjuk, hogy azért ez egy komoly áremelkedés, na de ez 2020 óta gyakorlatilag csak a második leglassabb emelkedési tempó volt. A 2025-ös még ennél gyengébb volt, de ugye akkor indult az Otthonstart program. Tehát látszik, hogy ez a júliusi dinamika nem volt ugyanaz, mint amit a korábbi években megláthatunk. És szintén fontos azt is elmondani, hogy ez az albérlet szezon, ez nem olyan, mint a 100 méteres síkfutás olimpiai döntő, hogy eldődül a startpisztoly és a célvonalig, tehát szeptember elég ugyanen intenzitással pörög. Az első nagy hullám lement, ez július végén, amikor biztosra akartak menni a fiatalok vagy a szüleik, hogy az övék legyen a legjobb, legolcsóbb, legjobb minőségű, legjobb helyen lévő lakás. Utána van egy kis lecsengés, és ezekben a napokban van a grand finálé, hiszen akinek értesítést kapott arról, hogy jutott-e kollégiumi férőhely, vagy nem jutott, és akinek nem jutott, annak a piacról kell megoldani a lakhatását, és itt viszont azok a hallgatók tudják ezt az előnyükre fordítani, akik már nem is egyedül vágnak neki ennek a kalannak. Mostanra azért már túl vagyunk az egyetemi ismerkedő időszakon, gólyatáborok, varázslatos időszakon, tehát már baráti társaságok tudnak kialakulni, hogy ketten, hárman, négyen, akár nagyobb alaptörött ingatlant is béreljenek, amit egy embernek mondhatni, hogy aránytalan luxus lenne kifizetni, hiszen akár több százezer forintos bérleti díjakról beszélhetünk a nagy egyetemvárosokban, viszont ha többen bérelnek egy lakást, akkor azt megnyerik azt az előnyt, hogy ezeknek az ingatlanok a bérleti díja nem annyival magasabb, mint amennyivel több szobával rendelkeznek, így az egy főre jutó lakhatási költség még az alá is lecsökkenhető, mint hogyha mindenki bérelne egy icipici garzont.
1: Ha már a nagy egyetemvárosokat említette, ott nagyjából egységesek az árak, vagy vannak kiugró városok?
2: Itt is összességében az árakról azt érdemes elmondani, hogy nagyon szűkre kezd zárulni az albérlet áróló. Tehát a legdrágább és a legolcsóbb kiadó lakások bérleti díjai nagyon közelítenek egymáshoz. Ez Budapesten egyébként úgy néz ki, hogy a legolcsóbb kerületek a 20., 21., 23. kerület 200.000 forintos átlagos bérleti díja rendelkezik. A legdrágább kerületek, a második, meg az ötödik, az első kerület, az meg 300-350.000 forint az átlagos bérleti díj. Tehát a képlet egyszerű. A fővárosban 200.000 forintnál olcsóbban szinte semmit nem lehet bérelni, ahova az ember szívesen beköltözne. 300.000 forintnál többet meg nem szívesen fizetnek az emberek, vagy nem is nagyon tudnak. És ugyanez igaz az országos képletre is, mert ha megnézzük, hogy mik a legdrágább egyetemvárosok, itt van Debrecen a 220.000 forintos átlagos bérleti díja, Szeged szintén a 200.000-esek táborát erősíti, ugyanúgy, mint Győr, Veszprém, vagy éppen Székesfehérvár, tehát ezek főleg egyébként Nyugat-Magyarország, illetve Kelet-Magyarországi regionális központok, itt nagyon komoly beruházások, munkahelyteremtő beruházások is történtek, amik szintén növelik a keresetet a kiadó lakások iránt. A legolcsóbbak közé pedig Miskolc, Szolnok, Eger tartozik, de ott is 130-140-150 000 forint az átlagos bérleti díj, tehát ott láthatjuk, hogy ez egy alig 50-60 000 forintos különbség, miközben a legdrágább egyetemvárosok, Debrecen, Szeged, Veszprém, szinte bizonyos budapesti kerületeket is lenyomnak a bérleti díjak tekintetében. Tehát nagyon furcsa lehet egy Debrecennek, hogy drágábban bérel, mint mondjuk Budapest legolcsó kerületében.
1: Nagyon szépen köszönöm önnek, hogy eljött és körképet adott az albérletpiacról. Balog Lászlót hallhatták, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét.
2: Köszönöm szépen.
3: Napközben. Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
1: Hamarosan itt a szeptember, sokaknak megadatik az a szerencsés szituáció, amikor a szülőház megközelíthető távolságon belül helyezkedik el az egyetemhez képest, így nem kell a lakás és kollégium kereséssel foglalkozni. Pénzügyileg talán ez a legopcionálisabb megoldás, illetve kényelmi szempontból is, hiszen nem kell kompromisszumokat kötni árértékarányban, és nem szükséges egy teljesen önálló életmódra berendezkedni. Hát, hogy mivel teszünk jót a gyereknek, az már megint más kérdés. Rengeteg fiatal felnőtt korú egyetemista élet a felsőfokú tanulmányok megkezdésével érkezik el az a pillanat, amikor függetlenedni szeretne, vagy épp nincs más választása, a távolság miatt költöznie kell. Nagy Bálint fiatalokkal beszélgetett arról, hogy ők mikor és hogyan oldották meg a lakhatásukat az egyetemi évek alatt.
4: Hallgatói önkormányzati elnökként igazából rálátok valamennyire, illetve saját tapasztalatom is van, hiszen én a Corvinus Egyetemen a hallgatói juttatásokkal foglalkoztam, kollégiumi bírálati folyamatok, stb. Ebben mind benne voltam, és hát már akkor mondjuk egy ilyen 17-18 környékén például akkor már jelentősen szó volt arról, hogy mondjuk Budapesten óriási igény lenne a kollégiumi bővítésre, hogy gyakorlatilag négyszeres igény lenne rá a kollégiumi helyek, mint amennyi most van.
5: Én, mint egy kisebb felsőoktatási intézménybe jelentkezett tanuló, direktben ezt az intézményt, a Baptista Teológiai Akadémiát kérdeztem erről, ők pedig mondták, hogy nincsen konkrét ilyen lehetőségük, viszont van egy baptista gyülekezet, amelyben van lehetőség ott lakni, és ez egy ilyen kisméretű 20 pár fős kollégium, ahova fel is vettek, mert ott előnyben részesítik azokat, akik kifejezetten erre a teológiára jelentkeznek.
6: Több gyermekünk felsőoktatás is tanult, és különböző tapasztalataink vannak, de elsősorban kollégisták voltak, tehát sikerült kollégiumot találni, ők nem egyből, mert itt az első időszak volt a nehezebb, de utána sikerült, illetve hát kollégiumot között is váltani, valamit saját önkénteséből fölújítani is még, de volt nagyon jó tapasztalat is ebből a szempontból.
7: Nekem szerencsére ezzel nem volt problémám. Most van néhány ismerősöm, aki mondjuk vidéki egyetemre, főiskolára ment, és akkor ők most még szenvednek például a kollégiummal, mert hogy ha jól emlékszem, szerintem ez is ilyen pontozásos rendszer, és akkor már fölvették, már kezdődik a suli, de hogy még az nincs eldöntve még most sem, hogy akkor a kolit ő megkapta el, és akkor majd az utolsó pillanatban lehet, hogy gyorsan szállást kell keresni. Nekem ez nagyon furcsa.
8: Itt Budapesten vagy vidéken nehezebb egy hallgatónak?
5: Szerintem Budapesten, ha valaki vidéki, és megvan egy bizonyos távolság, akkor könnyebb, mert sok pontot kap ezáltal.
4: Saját tapasztalat és mások elmondása alapján is vannak mondjuk olyan budapesti egyetemek, akik sok felvett hallgató esetében csak úgy tudják fenntartani a kollégiumi helyzetet, hogy mondjuk sokkal inkább priorizálnak, hogy az első éves hallgató jusson be a kollégiumba, és nagyobb valószínűséggel fogja mondjuk a másodévest elutasítani. Ez nyilván egy nehézség is, hiszen hirtelen egy nagyon nagy létbizonytalanságba tudja ez a hallgatót taszítani.
6: Volt olyan gyermekünk, akinek nem sikerült ez, és neki kellett bérelni másokkal együtt, na az anyagilag sokkal nehezebb volt, és sokkal megterhelőbb. Most meg már az unokáink kezdenek, az első unokánk, sőt már kettő is, így kollégiumba sikerült elhelyezkednünk. Szintén egy fél éves csúszás után, sőt, hát egy évig majdnem nálunk laktak, itt most mi közelebb laktunk az iskolájukhoz, és utána tudtak elhelyezkedni.
4: Közben már vannak olyanok is, közvetlen ismertségi körben is, akik már meg se próbálják a kollégiumot mondjuk egy egyetemi felvételinél, hanem már rögtön albérletet próbálnak keresni, ismerősökön keresztül, vagy máshol vannak, akik megpróbálnak rendházakba, apácákhoz menni, tehát hogy itt mindenki megpróbálja valahogy ebben a egyébként nagyon szorongatott és nehéz helyzetben kihozni a legtöbbet, de nyilvánvalóan ez egyre nehezebb.
9: Merre végezték egyébként a gyerekek, illetve most az unokák az egyetemeket, mely városokban?
6: Elsősorban Budapest és Pécs.
9: Melyik volt könnyebb lakhatás szempontjából?
6: Pécsen egyből sikerült kollégiumot találni.
9: Egyedül mondjuk ki tudták volna gazdálkodni a gyerekek?
6: Igen, amikor már ösztöndíjuk volt, akkor mindenki. Természetesen kellett melléjük állni, segíteni, tehát ez az az időszak, amikor erre szükség volt. De igen, a kollégiumárak kifizethetőek voltak.
4: A kollégiumi lét pozitívan hat mind a kreditindexre, tehát hogy a jegyekre és a teljesítményre, az eredményekre, illetve nagyobb valószínűséggel fejezi be az egyetemet az adott hallgató, tehát hogy itt van egy nagyon erős proszociális plusz, ami a kollégiumi létet erősíti. Én inkább azt mondanám, hogy ez inkább az alapszakosokra jellemző, és ott is nyilván ugye, ami nagyon erőteljes, az az első éveseknél.
5: A vészmegoldás az mindenkinél az, hogy albérlet, valami ismerőst, barátot keresni, aki szintúgy így járt, esetleg mondjuk, hogy nem vették fel kollégiumba, és akkor együtt bérelni egy lakást, de persze ez költségesebb, és sokszor szűkösebb, mint maga a kollégium, tehát sokan félnek a kollégiumoktól, hogy szűkös, de hogyha meg a mai albérlet árakat nézzük, és nem szeretne valaki több százezer forintot fizetni albérletre, akkor igencsak szűkös tud lenni a 30 négyzetméteres lakások 4-5, ki tudja hány főre.
1: A szerkesztő Nagy Bálint összeállítását hallhatták, a stúdióba pedig közben megérkezett Szakál Dönéz, a Semmelweis Egyetem Kollégiumok Igazgatóságának igazgatóhelyettese, és dr. Babos János, az ELTE szolgáltatási igazgatója. Jó napot kívánok Önöknek!
10: Jó napot kívánok!
11: Jó napot kívánok!
1: Egy-egy gyors helyzetjelentés, mi újság most a Semmelweis Egyetemen, ott már eldölte minden a kollégiumok kapcsán.
11: Ma derülnek ki az első évesek, hogy kiket tudunk felvenni kollégiumba, és vasárnap belecsapunk a beköltözésbe.
1: Akkor rövid az az idő, a kiderüléstől a beköltözés.
11: Az elsősöknél igen most.
1: És az ELTE-n?
10: Az ELTE-n augusztus 19-én kiértesítettük az elsős hallgatóinkat. Jelenleg a felebezési időszak zajlik, illetve a várólistát megnyitottuk augusztus 20-ai hétvégét követően, és nálunk is a hétvégén elkezdődik a beköltözés.
1: Izgalmas időszak ez az egyetemisták számára. Most pedig adjunk egy kis körképet a nagyobb városainkból, Debrecenből, Nyíregyházáról és Szegedről. Elsőként Gyarmati Pétert kérdezem Debrecenből. Szervusz Péter, milyen ott a kollégiumi helyzet?
12: Szervusz, jó napot kívánok! Debrecenben hagyományosan a jelentkezők körülbelül 70%-a kap, a kérelmezők 70%-a kaphat kollégiumot. De azért azt tudni kell, hogy a Debrecen Egyetemnek van kollégiuma Szolnokon, Siófokon és Nyíregyházán is, úgyhogy a kép, ez egy átlagos kép volt. Debrecen egyébként drága, hogyha valakinek nem jut kollégium és albérletbe kell menni, akkor Debrecen drága. A Cigisváros továbbra is az egyik legdrágább vármegyeszékhely, megyeszékhely a balatoni régió és Sopron után. Egy átlagos méretű lakás havi lakbére most körülbelül 200 ezer forint. A olcsóbb, de van sokkal drágább is felszereltségtől függően Debrecenben. Egyébként az egyetemre Debrecenbe az általános felvételi eljárásban csak nem 8300 diákot vettek föl, szeptembertől ennyi elsős lesz. Ezzel Debrecen egyébként a legnépszerűbb vidéki felsőoktatási intézmények között van, országos szinten pedig a második. Ha van még időm, akkor elmondom, hogy 13 kar van Debrecenben, és megközelítőleg 32 000 hallgató. Ez azt jelenti, hogy ezekben a napokban, hetekben több ezeren keresnek kiadó albérletet a városban, mindenütt, a belvárosban is, meg a környékén is, és jelentős az áremelkedés, hogy mondtam, 200 000 forint az átlagos havi lakbér.
1: Arról esetleg, bocsáss meg, hogy beléd folytom a szót, de arról esetleg tudsz adatokat, hogy a kollégiumi szobák nagyjából milyen áron mozognak?
12: Óriási a szórás, attól függően, hogy egy szobában egy ember van, vagy akár négyen vannak, milyen felszereltsége van a szobáknak, nagyon nagy az eltérés, hát itt meg a szociális helyzettől is nagyon függ, de mondjuk 45 000 forint, 50 000 forint a legdrágább, az egészen olcsó pedig 10 000 forint, ilyen szórásban vagyunk.
1: Nagyon szépen köszönöm Gyarmati Péternek a debreceni helyzetjelentést, most átugrunk Nyíregyházára, Nagy Boglárka a vonalban, szervusz!
13: Szervusz, jó napot kívánok! A Nyíregyházi Egyetem hallgatói számára is szintén fontos kérdés, hogy hol tudják megoldani a lakhatásukat. A 2026-27-es tanévben a Nyíregyházi Egyetem Campus kollégiumában 809 férőhely áll rendelkezésre. Hogy tudjuk mihez viszonyítani ezt a számot, ebben az évben összesen 2256-an nyertek felvételt ebbe a felsőoktatási intézménybe. Az elmúlt években folyamatosan emelkedett a kollégiumban elhelyezett hallgatóknak a száma, amíg 2023-ban 452-en kaptak férőhelyet, 2024-ben már 531-en, 2025-ben pedig 601-en költözhettek be. A következő tanévre jelenleg 782 fős további elhelyezési igény mutatkozik, vagyis 181 fővel nőtt a jelentkezőknek a száma. A kollégiumi díjak a 2026-27-es tanévben az állami ösztöndíjas hallgatók számára az 1-es és 2-es épületben havi 12 000 forint, a 4-es épületben 14 000 forint. Az önköltséges hallgatóknak ugyanezekben az épületekben 25, illetve 30 000 forinttal kell számolniuk havonta. Az épületekben a különböző komfortfokozatok vannak, ezért is eltérőek ugye ezek az árak. A kollégiumi rendszerben egyébként a külföldi hallgatók is jelentős arányt képviselnek. A Campus kollégiumban a következő tanévben 300 külföldi önköltséges hallgató és 482 magyar hallgató elhelyezését tervezik. Közben egyébként a kollégiumi infrastruktúra is fejlődött. A közelmúltban 280 új ágyat és 140 új hűtőt szereztek be. Emellett új hallgatói közösségi teret is kialakítottak. A Campus kollégium mellett egyébként további szállás lehetőségek is rendelkezésre. Ezeken a helyeken a tanév során további 427 hallgató elhelyezése biztosított Nyíregyházán.
1: Nagy Boglárkának nagyon szépen köszönöm a nyíregyházi részleteket, most pedig a sor végén, de nem, ez természetesen csak időbeli sort jelenti, Nagy Margit következik Szegedről.
14: A Szegedi Tudományegyetem 13 kollégiumában több mint 3800 férőhely áll a hallgatók rendelkezésére. Az egyetem 6 kara mind saját kollégiummal rendelkezik, emellett 5 nagy, úgynevezett karközi kollégium is működik, amelyek a város különböző pontjain helyezkednek el. Az egyetemnek több mint 25 000 hallgatója van. Sokan meg sem próbálnak bejutni valamelyik kollégiumba, mert reménytelennek tartják. Közismert, hogy a férőhelyekre kétszeres a túljelentkezés, így nem meglepő, hogy a kollégiumok kihasználtsága 100%-os. A felvett hallgatóknak pályázniuk kell. A pályázatok elbírálását az EHÖK végzi, szociális alapú pontrendszer alapján, de a pályázati űrlapon kérdések találhatók a felviteli pontszámokra, a régebbi hallgatók esetében pedig a közéleti, illetve a sporttevékenységre vonatkozóan is. Azok a pályázók, akik férőhely hiányában nem nyernek azonnal kollégiumi elhelyezést, várólistára kerülnek, és szociális támogatásra jogosultak. A Szegedi Egyetemen szakkollégiumok is működnek, ezekbe tanulmányi kiválóság alapján lehet bejutni, és nem csak lakhatást, hanem képzéseket és szakmai előmenetelt is biztosítanak. A külföldi hallgatók közül a Stipendium Hungaricum ösztöndíjjal érkezőknek alanyi jogon jár a kollégiumi szállás. A fizetős képzésben résztvevő diákok egy részének jut kollégiumi elhelyezés, akiknek pedig nem, azoknak az egyetem munkatársaiból álló kis csapat segít albérletet keresni. Az STN jelenleg is olyan beruházások vannak folyamatban, amelyek megvalósulása után több mint 500 kollégiumi férőhelyjel bővül a minőségi egyetemi szálláshelyek sora, ha minden a tervek szerint alakul, már jövőre.
1: Nagy Margitot hallhatták Szegedről, a stúdióban pedig folytatjuk Szakál Dönizzel, a Semmelweis Egyetem Kollégium igazgatóságának igazgatóhelyettesével, és dr. Babos Jánossal, az ELTE szolgáltatási igazgatójával. Van-e adatuk arról, hogy a hallgatók, a jelentkezők közül hány százalék kerülhet be kollégiumokba, az önök kollégiumaiba? Ugye Debrecenből hallhattuk, hogy a kérelmezők 70%-a kap helyet, ami nekem most így elsőre magas számnak tűnik. Mi a helyzet az ELTE-n és a Semmelweis Egyetemen?
10: Az ELTE ugye Magyarország egyik a legnépszerűbb egyeteme, és ennél fogva a hallgatóink körülbelül kétharmada vidéki, külhoni vagy külföldi hallgató, tehát nagyon jelentős az igény a kollégiumi férőhelyekre, és bár országosan nagyságrendileg 5000 férőhelyel rendelkezünk, hogyha csak Budapestre koncentrálunk most, akkor azt tudom mondani, hogy az idén ebben tehát a következő tanévre a budapesti szociális kollégiumi férőhelyekre 4100 hallgató jelentkezett, és nagyságrendileg 3250 hallgatót vettünk föl, ideértve a felsőbbéveseket is természetesen, és az elsőbbéveseket.
1: Akkor az arányok egész hasonlóak a debrecenihez?
10: Hasonlóak, a több éves tapasztalatunk az, hogy a túljelentkezés nagyjából másfél-kétszeres, talán egy picit közelebb áll a kétszereshez.
1: Szakál Dönéz, a Semmelweis Egyetem mennyi férőhelyet tud biztosítani, vagy hát legalábbis a jelentkezők hány százaléka tud bejutni?
11: Közel 1000 kollégiumi férőhelyünk van, és körülbelül ilyen 1300-1400-an jelentkeztek kollégiumra, tehát a felsőbb évesek 70%-át tudjuk elhelyezni, és az első évesek, és 75, az első éveseknek pedig 25%-át kollégiumi elhelyezésre, tehát olyan arányba tudjuk őket elhelyezni.
1: Melyek a szempontok? Nem tudom, hogy ezek országosan egységesek, vagy kollégiumonként egészen különböző a pontrendszer, hogy hogyan lehet bejutni. Önök tudják ezt, hogy van-e átfedés az önök kollégiumaiban, vagy teljesen egyéni a döntés?
10: A felvételi szabályokat a felsőoktatási törvényt végrehajtó kormányrendelet nagy vonalaiban meghatározza, tehát mindenképpen a kollégium férőhely pályázat útján nyerhető el, és a pályázat során figyelembe kell venni többek között a hallgatónak a szociális helyzetét, a tanulmányi eredményeit, a közösségi munkáját, azt, hogy nappal is levelezős, tehát a rendjét, és ezen belül valószínűleg az egyetemek és szakterületek már eltérő módon határozhatják meg a rész szempontokat. Így nálunk is egy egész komplex szempontrendszert alakítottunk ki a felvételire, és ezek közül talán a szociális szempontokat részletezném egy picit, hiszen talán ez a legérdekesebb most. Itt ezen belül figyelembe vesszük a család anyagi helyzetét, az egyfőre jutó jövedelmet, a testvérek számát, a testvérek életkorát, a lakásnak az egyetemtől való távolságát, illetve egyéb olyan szociális élethelyzeteket, amik jelentősen befolyásolhatják a körülményeket, tehát hogy valaki esetleg egyedül él, vagy a szülei együtt élnek, külön élnek, elváltak, élnek egyáltalán, tehát az árvaságot is figyelembe veszük, és még sok-sok szempontot emellett.
1: Hogyha mérlegre kell tenni mondjuk a szociális hátteret és a tanulmányi eredményeket, akkor melyik számít súlyosabban az elbírálásban?
10: Egyértelműen a szociális helyzet, hiszen alapvetően szociális kollégiumokba vesszük fel a hallgatókat, tehát értelemszerűen ez a legfontosabb.
1: Szakár Dönisz, önöknél milyen kritériumok vannak a felvételinél?
11: Nálunk is elsősorban szociális alapon lehet bekerülni a kollégiumba, és amennyiben marad úgy férőhely, hogy minden szociális alapon rászoruló hallgatót el tudtunk helyezni, akkor figyelembe vesszük ezen felül a tanulmányi átlagot, az egyetemen végzett tevékenységeket, akár azt, hogy hallgatói önkormányzatban segít-e a hallgató, részt vesz a rendezvényeken, de elsősorban mindenképp a szociális alapon, családnak egyfőre jutó jövedelem, van-e kiskorú testvére, a szülők együtt élnek-e, tehát egyedül neveli el a szülő az árvaságot is, tehát mindenképpen a szociális alapon történő elhelyezést részesítjük előnyben.
1: És ugye fellebbezésre is lehetőség lehet, hiszen hogyha valaki megkapja az elutasító határozatot, akkor még úgymond futhat egy kört ilyenkor. Mi az, amit még tudnak mérlegelni, meg egyáltalán mennyi teret hagynak a fellebbezőknek?
10: Fellebezésre nálunk 15 nap rendelkezésre, és van egy egyetemi szintű bizottság, a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság, ahova be kell nyújtani a fellebezéseket. Alapvetően a fellebezés során további szempontokat nem mérlegel ez a bizottság, de azt mérlegeli, hogy történt-e valami olyan eljárási vagy tartalmi hiba, amit a bírálat során vétettek a pályázat érvényesítő, illetve bírálói, és amennyiben ilyen történik, akkor természetesen ez orvoslásra kerül.
1: Denise?
11: Nálunk is ilyen alapon megy a fellebbezés, szintén 15 napot tudunk adni a fellebbezésre. Van olyan, amikor ugye azt bírálják, hogy történt-e érdemi változás, sajnos vannak olyan hallgatók, akiknek a család életükben történt időközben esetleg haláleset, vagy munkája elvesztése, és másik esetben pedig megnézik, hogy tényleg amit benyújtott papírokat az alapján, az a pontszám került-e neki kiítélésre, amit megérdemelne.
1: Tudják-e azok kezét fogni, akik nem kerülnek be mégsem, de nem tudnak megfizetni egy átlagos albérletet, akár Budapesten, hát most főleg Budapestről beszélünk. Tehát van-e bármilyen program a Semmelweis Egyetemen erre vonatkozóan?
11: Igen, van. Tudunk kedvezményes vendégelhelyezést adni, tehát ami a kormányrendeletnek nem megfelelő szoba, és nem tudjuk kollégiumi férőhelyre minősíteni, azt esetleg vendégszobának ki tudjuk adni, kedvezményes elhelyezésen, illetve van egy Semmelweis Housing website, ahol összegyűjtik a hallgatóknak a magánkollégiumokat, szállásbérlési lehetőséget, és akkor ezeket el szoktuk nekik küldeni, és talán ez így segítség nekik.
1: Az ELTE-nek pedig van egy együttműködési programja az egyik ingatlan közvetítő céggel, ha jól tudom, ez hogyan néz ki?
10: Igen, egészen konkrétan előbb itt járt az ingatlan.com képviselője, ővelük van egy nagyon jó együttműködésünk most már több évre. Visszamenőleg ez abból indult ki, hogy korábban jelentős nehézséget okozott a külföldi hallgatóknak a szállás soltatása, illetve szálláskeresés, kevés volt a kollégiumi férőhelyünk az ő számukra, és bár időközben a kollégiumi férőhelyeket is növeltük, külföldi férőhelyeket, de mi is létrehoztunk egy housing office, egy housing irodát, aminek a fő funkciója az, hogy azoknak a külföldi és egyébként magyar hallgatóknak is, akik nem nyernek kollégium felvételt, biztosítson szálláshelyet. Ez elsősorban és kezdetben a szállásadó partnerekkel oldottuk, illetve oldjuk meg, jelenleg már 12 ilyen partnerünk van, és az ingatlan.com-mal együtt több ezres nagyságrendben tudunk kínálni férőhelyeket, és tulajdonképpen az a novum, amit ebben az együttműködésben hoztunk, az az, hogy ez a portál, illetve ingatlan közvetítő az ELTE-re szabta, az ELTE-s hallgatói igényekre szabta a kínálatát. És
1: az
10: csak
1: mit jelent? Már lokációt tekintve?
10: A lokáció, ár és egyéb szolgáltatások, bútorozottság tekintetében mi időről időre felmérjük, hogy mire van igénye, szüksége a hallgatóknak. Ezt továbbítjuk a említett cég felé, és ők próbálnak kifejezetten olyan albérleteket ajánlani, amelyek a hallgatóink igényeinek megfelelnek.
1: Milyen igények vannak? Vannak ilyen nem várt igények, amikkel találkoznak? Vagy hát gondolom inkább bútorozottat keresnek, hiszen sokkal egyszerűbb olyanba költözni, mint sem, hogy nekik még be kelljen bútorozni.
10: Igen, talán az évek múlásával egyre kevesebb a nem várt igény. Összességében azt mondhatom, hogy az egyik legfontosabb a hallgatóknál a lokáció valóban, tehát hogy mennyire van közel az adott albérlet az egyetemi épülethez. A másik, talán még a lokációnál is fontosabb természetesen az ár, hogy megfizethető legyen. Ugye, itt már hallottuk, hogy milyen nagyságrendek vannak, ezt általában a hallgatóink úgy próbálják orvosolni, hogy többen esetleg összeköltöznek, együtt veszik ki az albérletet, illetve Ami még előfordulhat, valóban a bútorozottság, eszközökkel való ellátottság, de mi például létrehoztunk egy olyan szolgáltatást is, hogy ha igény van a hallgatók részéről, akkor összekötjük őket, akik szeretnének, és jelzik, hogy milyen ingatlant, vagy milyen szobatársat preferálnak, tehát ilyen szobatárs összekötő programot hoztunk létre, illetve hallgatóknak segítünk abban, hogyha problémájuk van az albérleti szerződés megkötésével, akkor igyekszünk nekik egyfajta jogi támogatást, segítséget nyújtani.
1: Igen, hát ez nagyon nagy segítség, nyilván ennek nagyon sok buktatója lehet, már itt a napközbenben is hallhattak erről. Dönis, találkoztak már olyannal, aki mondjuk amiatt volt kénytelen megszakítani a tanulmányait, a felsőoktatási tanulmányait, mert nem kapott kollégiumi férőhelyet, és nem tudta volna megfizetni az albérletet?
11: Volt olyan, aki erre hivatkozott, de ez ilyen éves szinten 3-5 fő, tehát hogy ennél több emberrel nem, de volt rá precedens, igen.
1: Mert hogy akkor valahogy önök is segítenek, megoldják akár így, hogy összehoznak, igen, keresőket, és akkor többen ki tudnak venni egy ingatlant. Ha már az árakról beszélünk, ugye nem mindegy, hogy egy 260 ezres vagy 250 ezer forintos havi bérleti díjat kell ketté vagy három felé osztani, vagy pedig egy kollégiumi férőhelyről beszélünk, milyen árak vannak budapesti kollégiumokban nagyjából?
11: Ugye mi az 51/2007-es kormányrendelet szerint kategóriákba, sorolásba vagyunk benne, 1-4 kategóriásig. Az első kategória az 9320 forint, a második az 11650, a harmadik 13960 és a negyedik 17475 forint. Tehát ennyibe kerül egy hallgatónak egy hónapra a kollégiumi lakhatása.
1: Ez most ugye szobák minőségétől függ, vagy szociális
11: helyzet? A 3-ágyas szoba például az első kategóriás, ahhoz nem tartozik vizes blokk. A negyedik kategóriás az általában két személyes és vizes blokk tartozik hozzá. És ha valaki önköltséges, akkor erre pedig rájön plusz 11650 forint. De úgy kb. Ez a 9320 és 17475 forintos havi kollégiumi ár a megszokott az nálunk.
10: A kollégiumi díjak nálunk is teljesen így alakulnak, hiszen ezek mértékét a már említett kormányrendelet határozza meg. Amit még hozzátennék, hogy nálunk a férőhelyeink közel kétharmada már a legjobb kategóriába tartozik, tehát ilyen módon ugye a legtöbbet, a 17.475 forintot fizetik a hallgatók, illetve néhány évvel ezelőtt bevezettünk egy úgynevezett fejlesztés és kompenzációs keretet a kollégiumi hallgató és az egyetemi hallgató önkormányzattal megállapodásban, aminek a lényege az, hogy a kollégiumi díjon felül még 3-6 ezer forintot fizet minden kollégista, viszont ennek az összegnek a felét visszaforgatjuk olyan fejlesztésekre, amelyek nem tartoznak a kötelezően ellátott feladatok vagy a kötelező szolgáltatások körébe. Egyébként éves szinten egy olyan 80-100 milliós nagyságrend, és ennek az összegnek a feléről maguk a hallgatók dönthetnek, hogy mire szeretnék felhasználni, tehát mondjuk a sporteszközökre, vagy a zenei eszközökre, vagy éppen mondjuk a bútorokra, tehát nem a kollégiumi bútorok, hanem egyéb a hallgatói bútorokra.
1: Aki idén nem kerül be kollégiumba, annak számára fontos információ lehet, hogy jövőre újra lehet lehetősége, hiszen minden évben ugyanúgy megy ez a pályáztatási folyamat, tehát mindenkire ugyanúgy vonatkozik?
11: Igen, minden évben újra kell jelentkezni, általában a tavaszi időszakban a felsőbb éveseknek, ugye az első éveseknek pedig miután kiderült a ponthatár, de igen, évente újra pályáztatás van.
1: És ugyanezekkel a szempontokkal, tehát ez nem változik?
11: Általában igen, tehát a szociális szempont mindig az elsődleges.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek. Kollégiumi helyzetről, körképről hallhattak tehát az elmúlt fél órában. A stúdióban a vendégem volt Szakál Dönis, a Semmelweis Egyetem Kollégiumok Igazgatóságának igazgatóhelyettese, és dr. Babos János, az ELTE szolgáltatási igazgatója. Köszönöm, hogy eljöttek.
11: Köszönjük szépen.

0: Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
1: 11 óra van, jó napot kívánok, én Gécsek Tóth Enikő vagyok. Perceken belül arról hallhatnak, hogy hogyan választhatjuk ki az ideális sportágat a gyermekünk számára, hogy boldog legyen, szeresse csinálni, és sikerélménye is legyen. Most azonban hírek következnek.
2: A szerkesztő Berente Marian nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Bordi András. Estére újra teljes kapacitással működhet a Paksi atomerőmű. A napokban befejeződik az 5-ös főút szegedi bevezető szakaszának bővítése. Egyre több felé kisüt a nap, csak északkeleten maradnak felhős területek. Várhatóan este éri el ismét a Paksi atomerőmű a maximális teljesítményét. A hármas blokkot egy hónappal ezelőtt állították le a Duna rekord alacsony vízállása miatt. A folyó vízszintjének növelésére fenékküszöböt építettek ki, és két bárkát süllyesztettek el Paksnál. Ennek köszönhetően nem kellett teljesen leállítani az atomerőművet. Magyar Péter miniszterelnök minden résztvevőnek megköszönte az elmúlt hetekben végzett munkát. Visszaestek a beruházások tavasszal. A második negyedében 9%-kal maradtak el az egy évvel korábbi adattól. Ezt a Központi Statisztikai Hivatal közölte. A mérséklődéshez a legnagyobb mértékben a feldolgozóipar, valamint a szállítás és a raktározás járult hozzá. A csökkenést a lakásépítések fellendülése ellensúlyozta. A beruházások volumene utoljára 2023 első negyedévében emelkedett. A webes nyugtaadatszolgáltatásról készített oktató videót a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Szeptembertől a papíros és számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni az adóhivatalnak. A kötelezettség a pénztárgép portálon a nyugtaadatok rögzítése menüpontban teljesíthető. Az adatbázis a jogszabály hatályba lépésével jövő 2-től érhető el. A napokban befejeződik az 5-ös főút szegedi bevezető szakaszának bővítése, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az M43-as autópálya lehajtójától Szegedig végig kétszer két sávon haladhat majd a forgalom. A több mint 2 kilométeres 5,3 milliárd forintos beruházás részeként új körforgalom, buszöblök és kerékpárút is épült, valamint a teljes szakasz új közvilágítást kapott. Pályakarbantartás miatt holnaptól vasárnapig csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok Vác és Verőce között. A munkálatok részeként megszüntetik az úgynevezett lassú jeleket, valamint váltót is cserélnek. A szakemberek éjszaka is dolgoznak, ezért a Verét-Verőcén élőknek nagyobb zajra kell számítaniuk. A szórakozás és az aktív pihenés terelhet a megújuló Népliget, mondta Vince Miklós építészeti kritikus a Kossuth Rádió reggeli műsorában. A nyárra elkészült koncepció alapján kávézó, játszótér és kutyafuttató is helyet kapna benne. A több évig tartó milliárdos fejlesztés része lenne a faállomány növelése és az öntözéshez szükséges hálózat kiépítése is. A klímaváltozásról szóló pályázatot ért ki 15 és 24 év közötti fiataloknak a főváros. A felhívásra olyan ötletekkel lehet pályázni, amelyek helyi klímabarát megoldásokat támogatnak, illetve az ellenállóbb és fenntarthatóbb környezet, az egészségesebb életmód vagy a zöldebb közlekedés kialakítását segítik. A beküldési határidő szeptember 30-a. Ami az időjárást illeti, egyre nagyobb területen szakadozik fel a felhőzet és süt ki a nap. Kezdetben a keleti, észak-keleti tájakon, aztán délután az Alpok alján is lehetnek záporok, zivatarok. A szél időnként megélénkül. A hőmérséklet délután 27 és 32, késő este 16 és 23 fok között alakul. Ennél kissél hűvösebb, észak-keleten lehet. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tiszató pedig 25 fokos. Friss hírekkel, részletes beszámolókkal legközelebb a Déli Krónikában 12 órakor jelentkezünk.
0: Műsorajánló.
3: Hangsúlyozta, cáfolta, síkra szállt mellette, vagy épp visszautasította. De miért? Miről szólnak a hírek? Mik a valódi dilemmák? Erre keressük a választ minden hétköznap fél egytől a Kulcskérdésekben, a Kossuth Rádió politikai elemző műsorában. Értse meg velünk, hogy mi a tét.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Napközben.
0: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
1: A gyermek életében nagyon fontos a mozgás, olyan sportágat kell neki választani, amely örömet okoz számára, és ezzel megalapozhatjuk azt is, hogy felnőttként is sportoljon, egészséges életmódot folytasson. A legfontosabb, hogy a választás a gyermek egyéniségéhez, életkorához és fizikai adottságaihoz igazodjon, ne pedig a szülő beteljesületlen álmaihoz. Dian Gergő összeállítása.
2: A Pasaréti Sportcentrumban beszélgetek szülőkkel. Mennyi idősek a gyerekek, és mit sportolnak?
4: A lányom 16 éves, ő falat mászik, a fiam 14 éves, ő pedig itt kosárlabdázik a Vasasban.
2: Mi alapján és hogyan választották ki azt, hogy milyen sportágat fognak űzni a gyerekek?
4: Sportcsaládba születtek, tehát már a nagyszülők is élsportolók voltak, mi is azok voltunk, és az volt az érdekesebben, hogy amikor nagyon picik voltak, akkor természetesen azok a sportágak, amiket mi űztünk, labdarúgás, síel és tenisz, ebben az irányba indultak el. Nyilvánvalóan ezt látták a tévében, télen jártunk síelni, élnappal futballoztunk, tehát azért volt egy ilyen előzmény, de aztán mind a kettejük életében jött egy pont, amikor ők döntötték el azt, hogy mit akarnak csinálni, némileg váratlanul. Én magam is kosárlabdáztam, tehát hogy a fiam döntése csak abban a tekintetben volt váratlan, hogy nagyon-nagyon jól futballozott, különböző kiválasztó központok válogatottjaiban szerepelt, és hát a szövetség mély megdöbbenéssel fogadta, hogy sportágat váltott, de az volt az ő útja, az volt az, amit ő szeretett volna csinálni, beállt a sor végére, és aztán most egészen jó pozícióban van. A lányom választása pedig teljesen váratlan volt, mert senki nem mászik falat nálunk, viszont nagyon szereti, és azt látom mindkét gyereknél, hogy onnantól kezdve, hogy ez már abszolút a saját döntésük lett, a motiváció is teljesen más.
5: Mi elsősorban véletlenül kerültünk ide, mert kezdetben balettozott a kislányom, és utána első osztályban Fillér utcai általános iskolába járt, ahol lehetőség volt, hogy kipróbálhassa a kosárlabdát, és megtetszett neki is, meg nekünk is, hogy csapatsport, tehát nem egyéni, ezért kipróbálta, kezdetben csak heti kétszer járt, de egyre jobban kedvelte, úgyhogy végül a Vasasba került. Itt még jobban megszerette, ezt kiegészítettük egy kis atlétikával neki, és most már akkor a szerelem, hogy az a se akar menni, és így igazság szerint a tavalyi évben hagytuk a balettot, és teljesen a két sport ütötte egymást, mind nyújtásba, mind mozgásba átváltotta a kosárlabdára.
2: Csinálnának ma másképpen bármit?
5: Nem, és amire én büszke vagyok, hogy harmadikos korában késztények elé állítottam, tehát egy év volt, amikor a balettot és a kosárlabdát egyszerre csinálta, és mondtam, hogy év végéig dönts el, hogy melyik az, amelyiket jobban kedveli, mert nem akartam elvinni a klasszikus balettra, a táncművészeti negyedik osztály végén van a felvételi, és azt gondolom, hogy ez egy túl nagy döntés lett volna egy 10 éves gyereknek, hogy dönts el, hogy melyiket választja, ha mondjuk esetleg oda is felveszik, ami egy nagyon nagy szó lett volna, úgyhogy mi egy évvel korábban meghoztuk a döntést, és nem bánt.
4: Van egy nagyon érdekes pont, és ezt minden szülőnek szeretném elmondani, mert én magam is szembesültem vele, és egyáltalán nem volt jó érzés elsőre, aztán megértettem, és most már teljesen elfogadom. Ha egy gyerek túl korán kezd el sportolni, egy bizonyos sportágat nagyon intenzíven kezd el csinálni, mondom, ez a fiamnál 4-5 éves korban, akkor eljöhet egy pont viszonylag korán, amikor megjelenik a kiégés, bármilyen furcsa ez. Amikor a fiam bejelentett, hogy abba adja a futballt, akkor a labdarúgó szövetségben meglepődtek, de meg is nyugtattak, hogy ez teljesen természetes dolog, hogy egy 10-11 éves gyereknél már előjöhet a kiégés. Ezzel csak azt akarom mondani, és tulajdonképpen számomra az az üzenete, hogy nem szabad erőltetni dolgokat, meg kell találni az egyensúlyt, és nagyon óvatosan kell bánni a gyerekek terhelésével, ez fizikailag is értem, meg lelkileg is, mert tényleg akár 11-12 éves korban előfordulhat a kiégés.
1: Dian Gergő összeállítását hallgattuk együtt a stúdióban Gergely F. Róberttel, a mitsportoljak.hu főszerkesztő tulajdonosával. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok!
1: Nincsenek egyszerű helyzetben a szülők. Azért ezt kijelenthetjük, ha választani kell sportágot a gyermek számára. Sportágot.
6: Igen, hát ezt mindnap látjuk, hiszen ezért fordulnak hozzánk.
1: Mert hogy önök miben tudnak segíteni?
6: Mi a sportágválasztást egy úgynevezett antropometriai méréssel tudjuk segíteni, ami azt gondolom, hogy mivel testmozgásról beszélünk, az alapokat kell, hogy jelentse, hogy milyen fizikai adottságokkal rendelkezünk. Ezek nagy részét örököljük szüleiktől, nagyszüleinktől, dédszüleinktől. Természetesen nagyon fontosak még a pszichés tényezők, ahogy pont az előbb az úr mondta, a terhelhetőség, mozgásszervi terület, táplálkozás, de ettől függetlenül az antropometria álláspontunk szerint az alapot adja.
1: Egy ilyen antropometriai vizsgálaton mi derül ki? Tehát, hogy milyen csontozata lesz, ha felnő, milyen izomzata lesz, ha felnő? Ilyeneket láthatunk?
6: Igen, alapvetően 24 testparamétert mérünk meg. Ez néhány perc alatt felvehető, ez a 24 méret. Fájdalommentes a vizsgálat, és ebből meg lehet tudni 90-95%-os bizonyossággal már az első mérésből is, de természetesen vissza lehet jönni kontrollra, hogy milyen magas ez felnőttként a gyermek, ez sok embert érdekel, illetve sok sportnál már eleve követelmény is, és ahogy mondta, csontozat biológiai kor még nagyon-nagyon fontos, a naptári kortól ugye ez eltérhet, tehát fejlettebbek is lehetünk, illetve elmaradva is lehetünk ezzel jó tisztában lenni.
1: Találkozik olyanokkal, hogy teljesen más elképzeléssel érkeznek a szülők, vagy maga a gyermek is arról, hogy milyen sportot szeretne választani, mint amit végül is megkapnak eredményként.
6: Előfordul egyébként, de sok esetben a választás, amivel jönnek, tehát már sportol a gyermek, az vagy passzol a gyermeknek, vagy tudunk olyan tanácsokat adni, hogy hogyan lesz neki ez alkalmas. Tehát azt azért nem mondhatnám, hogy 90%-ban rosszul választanak. Talán inkább az arány ez fordítva van, de a lényeg, hogy abban tudunk segíteni, amit már ugye elhangzott, hogy sikerélménye legyen a gyermeknek, mert az ad egy olyan visszajelzést, amivel ugye hosszú éveken, évtizedeken keresztül barátságban lesz a sporttal és a rendszeres testmozgással.
1: Igen, tehát végül is ez az arany középút, nem? Tehát az, hogy azért menjen is, nyilván ha megy, akkor van sikerélménye, és az ember akkor fektet bele szívesen energiát szülőként is, hogyha látja, hogy van értelme, és valóban fejlődik a gyermek az adott sportágban. Tehát, hogyha eltelnek évek, és nem látják azt a fejlődést, akkor érdemes elgondolkozni, hogy érdemes-e mást kipróbálni, vagy akár elmenni egy ilyen vizsgálatra, ami végül is nem a kitartást nézi, meg akkor labdaérzéket se tudnak egy ilyen antropometriai mérésen nézni, hanem csak azt tudják nézni, a csakot idézőjelbe teszem, hogy milyen lesz a testalkata, a csontozata, a magassága. Jól értem?
6: Ami ugyanakkor az alapját adja annak, hogy milyen sportot érdemes űzni. Egyébként, hogyha valakinek ez nem szakmája, csak egyszerűen bekapcsolja a tévét és megnézi egy maratoni futást, ezt most csak példaként mondom, akkor látható, hogy azért ott apró emberkék vannak, viszonylag vékonykák. Megnézünk egy sprinter távon részvevő sportolókat, akkor meg ott dagad az izom mindenhol. Na most ezek tetszés szerint nem cserélhetők fel. Úgy értem ezt, hogy a sok ember gondolatában az van, ami 50 évvel ezelőtt talán igaz lehetett, hogy a kitartásom múlik minden, hogy mit érek el, a hit és mennyi munkát teszek bele egyebek. Igen, ez igaz akkor, hogyha jó irányba haladok, de hogyha olyan irányba megyek, ami nekem teljesen kedvezőtlen, tehát a testem alkalmatlan rá, akkor ezek a tényezők, ezek a rossz irányba fognak egyre inkább elvinni, és ilyenkor még ráadásul az szokott lenni, hogy akkor még több energiát tesz bele abba a rossz irányba, és aztán teljes a kudarc a végén, ez okozhat pszichés, illetve fizikai sérülést is.
1: 0639666 az SMS számunk. Kíváncsi vagyok, hogy a hallgatóink mi alapján választottak sportot a gyermekük számára, és hogy az a módszer végül is jónak tűnt-e. Egy hallgató azt írja, hogy a zenetanulásban is 10-12 évesen lehet kiégés, még a legtehetségesebb gyerekeknél is. A legfontosabb, hogy szeressen sportolni, de egy felmérés után a szülő elviheti azt a sportot kipróbálni, már amit a mérésen javasolnak, de ha abban nem találja meg magát, akkor inkább az alacsony gyerek is kosarazzon. Mit szól ez?
6: 100%-ig egyetértek. Alapvetően az első számú szempont az, hogy mozogjanak a gyerekek. Talán egy kicsit nagy szónak hangzik, de az emberiség ismert történetében nem volt ennyire fontos a sport. Ugyanis még az én gyerek vagy fiatalkorom, amikor mondjuk munkába álltam, volt még ilyen, hogy könnyű, meg nehéz fizikai munka, stb. Ilyen kategóriák, ma meg nagyjából mindenki ül a fenekén egész nap. Mozogni kell, nincs mese. És mi volt a kérdés, mert most így hirtelen elvesztettem.
1: Hát, hogy az alacsony is kosarazzon,
6: természetesen, igen. Igen, tehát minél több sportot próbáljon ki a gyerkőc, és általában nem is ezzel van a probléma, hogy valaki hobbi szinten valamilyen sportot űz, hanem az, hogyha egyesületbe iratjuk, ami jellemző dolog, akkor ott előbb-utóbb követelmények vannak, egy negyedik, egy ötödik edzés, hétvégén versenyek, és ott már nem mindegy.
1: Faludi Viktória kapcsolódik a beszélgetésbe, aki tanácsadó szakpszichológus, sportkonzultáns. Jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket!
1: Hát mi az Ön álláspontja tanácsadó szakpszichológusként, hogy ha szülőknek szeretnénk segíteni, akkor mégis mi alapján érdemes sportágat választani a gyermek számára?
7: Hát igazán, ahogy hallgattam Önöket, mert nagyjából minden elhangzott, de ami ugye nagyon-nagyon fontos, és amit az egyik riportalan is elmondott, hogy hát én nekem, és azt gondolom a szülőknek sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a legeslegfontosabb az, hogy a gyerek élvezze. Tehát olyan 8-9 éves korig nagyjából különben így a fejlődés tudomány szerint igazán nem is kéne sportot választani, hanem minden sportot megismerni, hogy mi az,
1: ami csak ez nehezen kivitelezhető.
7: Hát igen, ez így van, de ugye azt itt azért nagyon elkülöníteném azt, hogy valaki élsportot szeretne űzni, vagy egy kicsit pejoratívan hangzik, de a hobbisport épp olyan jó, mint élsportolni. Igen, ahogy elhangzott az is, hogy az egyesületeknél egy idő után elvárás van, de azért nagyon sok esetben az a fontos, hogy az edzővel milyen kapcsolat alakul ki a gyereknek, és az is nagyon fontos, hogy ebben tudja motiválni, hogyha nem az élsport irányába megy el. Szóval, hogy én ezt mindig azt mondom, hogy ez az a kor, 8 éves korig, amikor tulajdonképpen mindent ki kéne próbálni, amire egy kicsit is kíváncsi a gyerek, és aztán egy nyilván nem minden nap máshoz vinni, de hogy ott már lehet egy kicsit a kitartó képességet is nevelni, hogy mondjuk fél évig próbálja ki ezt, fél évig azt, és hogyha valamelyik megtetszik, akkor azt kezdje el űzni, és ez most mindegy, hogy egyéni sport vagy csapatsport, szerencsére különben az egyéni sportágokban is közösségek vannak, és hogy az is egy nagyon fontos egy gyereknél, hogy közösségben űzze a sportot. A lelki szempontból viszont, ami nagyon-nagyon fontos, ugye, hogy testtudata legyen, hogy kitartó képessége legyen, hogy megtanulja azt, hogy a kudarcot hogy lehet kezelni, hogy lehet a csapattársakkal kooperálni, hogy lehet egy edzővel olyan viszonyt kialakítani, hogy minél többet tanuljon tőle. Szóval, hogy én alapvetően azt mondom, hogy tök mindegy, hogy milyen sport, teljesen mindegy, hogy milyen terület. Igazán még azt is mondanám, hogy az elején teljesen irreleváns az, hogy tehetséges-e, hogy nem. Az egyetlen egy fokmérő, hogy élvezi, és élvezi a fejlődésnek azt az útját, hogy minden nap jobb, mondjuk a bizonyos edzésen már ezt meg tudja csinálni. És aztán nyilván jön a másik nagy választás, hogy akkor élsport vagy nem élsport. Nyilván többségében nálam ilyen gyerekek meg felnőttek fordulnak meg, hogy ott kell nekik egy kis segítség, hogy belevágjanak ebbe a karrierútba, vagy nem.
1: Igen, de és ezt hát viszonylag hamar el kell dönteni.
7: Hát igen. Jelen pillanatban még azt a szocializációs utat ismerjük, hogy 4 éves kortól már, de ugye ezt tényleg látom a saját szememmel, és nagyon sok gyerek van, aki valóban már kiég 10-11 éves korára, és akkor ott kell eldönteni, hogy vált, hogy tovább gyűrje. Én nekem az is sikerélmény, ha sikeresen vált egy másik sportra, vagy sikeresen vált egy iskolai karrierre, de az biztos, hogy én mindig ragaszkodom hozzá, hogy mindenki, aki nálam van, sportoljon, legyen az gyerek, felnőtt, és itt nem kell arra gondolni, hogy rögtön át kell úszni a Balatont, hanem arra kell gondolni, hogy legyen valami élvezetes testmozgás, ami segít őt a mindennapokban.
1: Igen, de amikor már eljutunk a következő lépcsőig, és akkor még nem ott tartunk, hogy most dönteni kell, hogy versenysportoló legyen vagy sem, de honnan lehet látni, megérezni mondjuk a szülőnek, hogy ez csak az ő akarata, és a gyermek ezt egyáltalán nem élvezi, a gyermek számára ez kényszer.
7: Hát azt gondolom, hogy szülőként észreveszünk a gyerekek rezdülését.

0: idézőjelben mondom, akkor segítünk, tehát, hogy vagy segít az edző, vagy segít bármi olyan szakember, aki a környezetben előfordul. Szóval, hogy ezért vagyunk, hogy segítsünk ezt kiválasztani, hogy mennyire jó az irány, vagy nem jó az irány.
1: Gergely Fi Róbert is ezért van, a mitsportoljak.hu főszerkesztőjeként, tulajdonosaként, hogy segítsen. Tehát ott tartottunk ugye, hogy milyen méréseket végeznek egy ilyen sportantropometriai vizsgálaton, és akkor kijön mondjuk egy eredmény, gondolom számok, méretek, ön azokból mit lát? Mi az, amit tud mondani egy szülőnek, egy gyermeknek azokból az adatokból?
2: Hát elsősorban sportágválasztási tanácsadást. Itt egyébként az előttem szólóval egyetértek abban, hogy specializálódni ráér egy gyermek, de sportolni meg azért tényleg kiskorától sportoljon. Viszont hát előre kell nézni, mert ha egyesületbe íratjuk a gyerkőcöt, akkor előbb-utóbb, ahogy szó volt már róla, nőnek a követelmények, és ott már nagyon nem lesz mindegy, hogy tényleg a helyén van-e, vagy nincsen. Egy konkrét példa, amit mindenféle szaktudás nélkül is könnyű megérteni, hogyha egy 7 éves gyerkőc ott ragad mondjuk egy labdarúgó kapuba, ahol nem én mondom, hanem a labdarúgó kapus edzők, hogy 190 centi alatt nincsen kapus. Kedvelje, szívesen csinálja, már lehet, hogy korosztályos válogatott, már ott van 14-15 éves kor környékén, vagy még idősebb, és ezt tapasztalatban mondom, sokszor akkor derül ki, vagy gyanakodnak, hogy hát ez a gyerek ez lehet, hogy nem lesz 170 centinél több. Na most ezt 7 éves korban meg tudjuk mondani, amikor tényleg nem kell még specializálódni, viszont egy olyan orientációt kap a szülő, amivel el tudja dönteni, hogy csináljon a gyerek tényleg olyan sportot, ahol nem lesz később sikerélménye, előbb-utóbb elfogy, ha úgy tetszik.
1: Mert ez elkerülhetetlen. Sikerélmény nélkül az, hogy elfogyjon, elkerülhetetlen.
2: Az minden területen kell a sikerélmény, így van, nem csak hazabeszélek ezzel, hanem minden más területen, ugye munkában, művészetben, minden egyébben, bármit csinálunk, a sikerélményre szükségünk van.
1: Tehát jobb ezt előre látni, akár a gyermek 7 éves korában, és tud egy irányt mutatni. Attól még, ha a gyermek nagyon ragaszkodik hozzá, csinálja, de tudnia kell, hogy
2: így van,
1: nem
2: mindenki
1: biztos
2: azt számít akar természetesen. Sőt, hogyha kifejezetten nem javaslunk egy sportot, az sem tiltó lista. Egyszerűen arról van szó, hogy van 2-3-4-5-6 sport, ami testhez állóbb, és akkor el tudja dönteni, hogy megy a rossz irányba, vagy inkább a testhez álló sportokat részesíti előnybe.
1: Tehát akkor erre is tud javaslatot tenni egy mérési eredmény alapján, hogy nézd, neked ilyen lesz a testalkatod, a izomfelépítésed, ehhez a fajta testalkathoz ezek a sportok illenek. Tehát ez így néz ki?
2: Halszál pontosan, és azt is leírjuk, hogy mi az, ami meg kevésbé illeszkedik.
1: Faludi Viktóriához fordulnék vissza. Igen, most itt a testalkatról beszélgetünk elsősorban, de azt gondolom, hogy az is nagyon fontos, hogy a gyermek milyen egyéniség, tehát szerete csapatban lenni, extrovertálte, introvertálte. Ha ilyen szempontokat nézzük, akkor hogyan érdemes mérlegelni, hogy csapatsport vagy egyéni sport? Lehet, hogy aki zárkózott, annak pont azért ezt jót a csapatsport, mert kinyílik, vagy lehet, hogy pont az ellenkezőjét érjük el vele. Ön hogy látja?
0: Ez én úgy látom, alapvetően olyan már nincs, hogy mondjuk csapatsport alkat, vagy egyéni sport személyiség. Nyilván ez egy tanulási folyamat, egy szocializációs folyamat. Természetesen nem állítom azt, hogy nincsen olyan, hogy egy gyerek magába zárkózottabb, vagy nem olyan extrovertált, de hogy én azért nagyon sokszor azt látom, hogy egy kosárlabda csapatban is épp olyan jól tud működni, és még mindig nem győzöm hangsúlyozni. Egyetlen egy fontos dolog van, a sikerélmény, a másik nagyon fontos dolog, hogy legyen elfogadó közege, ahol ő tud fejlődni, és hogy igazán, hogy melyik sportot szeretnél választani, mert hogy látott valakit, nagyon sok gyerek van nálam, vagy serdülő van nálam, aki egy-egy ilyen idol után ment, és hogy lehet, hogy a testalkata nem stimmel, de mégis azt szeretné csinálni, és addig küzd, amíg valamit el nem ér. Nyilván nem ez az átlag, tehát hozzáteszem, hogy azért nyilván azok, akik nem jól bírják testileg, idő után úgy is ki fognak hullni az élsportból, de ettől még mindig azt mondom, hogy a helyi, nem tudom, vállalati vagy iskolai kosárlabda csapatban ettől még nagyon jól tud sportolni. Az

0: más kérdés, igen, amit a Robert is mond, hogy hogyha egyesületbe kerül, ott azért az egy erős irány arra, hogy ebből legyen eredmény, legyen verseny, hiszen ott van egy elvárás, mert azért elég sok egyesületnél látom azt is, hogy van egy A csapat, meg egy B csapat, a B csapat az, akik nem mennek versenyre, de ugyanúgy edzenek az A csapattal, szóval, hogy erre is látok már jó példákat, hogy nem feltétlenül az van, hogy az egyesületben csak a versenysportolók maradnak. De lelkileg engem csak az fog érdekelni, és nyilván a szülőt is az, hogy mennyire látja azt, hogy ebben motivált a gyerek, mennyire élvezi, legyen az egyéni vagy csapatsport.
1: Nagyon szépen köszönöm Faludi Viktóriának, tanácsadó szakpszichológusnak és sportkonzultásnak, hogy megosztotta velünk a gondolatait, és hát Gergely Fi Róbertnek is, a mitsportoljak.hu főszerkesztőjének, tulajdonosának. Arról beszélgettünk, hogy felnőttként hogyan is érdemes sportágat választani, és közben beült a stúdióba Cseszregi Balázs, szerkesztő és műsorvezető is, akinek hát ugye ehhez is hozzá tudnál szólni ez a témához, hiszen két sportoló gyermek édesapja vagy, és egyébként pont azt is megélted, amiről Gergely Fi Róbert beszélt, hogy egyszer csak nem érte el azt a magasságot a fiad focinál, mint
2: még
1: a, amire
2: gondolt. Még nem érje el azt a magasságot, pont hogy kapus a kisebbik. Ott 185-öt mondtak nekünk, hogy annak, de azt tudják, hogy lesz, csak ugye most ő 13 évesen még nem nyúlt meg, és a nagyobbik fiamnak a tapasztalatai az, hogy ő nem is fog megnyúlni, hanem nőni fog. Tehát nem az, aki megugrik, hanem az szépen nő. Lehet, hogy az előny, mert mondjuk nem fog széteszni a mozgásra, csak most közben Róbertre nézek ezzel kapcsolatban, mert hogy tényleg ez nagyon fontos egyébként a magasság.
3: Igen, egyébként ez előrejelezhető, hogyha van több mérés, van kontroll.
2: Volt igen több mérése neki.
3: És itt ezzel összefüggésben a biológiai kor, nem tudom, elhangzott, ez nagyon-nagyon fontos, hogy egy 10 évvel ezelőtt született gyermek lehet fejlődésben még csak 9 éves, de lehet 11 vagy 12 éves is.
2: Bizony, és most már az is van, bocsánat, csak hogy ez vagyok, hogy futballban akár vissza is játszhatják ez alapján, a vizsgálat alapján egy korosztályjal lejjebb a gyerekeket.
3: Ez így van, igen.
1: És most megint vágok a szavadba, Cseszi, mert hogy azért is ültél be, mert hogy egy új műsor indul a Kossuth Rádióban, a megújult Kossuth Rádióban, mégpedig sportfókusszal mesél erről egy kicsit.
2: Így van, vasárnaponként 14 órától lesz egy fél óra utánpótlás magazin, utánpótlás kötőjel nevelés sportol a gyerek címmel. Nagyon sok mindenről lesz szó, és majd akkor Gergely Fi Róbertet már itt meghívom majd valamelyik műsorunkba. Mert hogy például az első műsor a kommunikációról szól. Az edző, szülő, klub kommunikációról borzalmasan fontos, mondom ezt sportszülőként is.
1: Milyen problémákat látsz ezen a téren?
2: Rengeteg probléma van. Szülői oldalról is nagyon-nagyon sok probléma van, mert nyilván minden szülőnek az ő gyereke a legjobb, és lesz belőle Messi, vagy éppen, ha már maradok a kapusnál, akkor Courtois.
1: És minden szülő mindenhez ért,
2: minden
1: úgy gondolja.
2: Szülő mindenhez ért, az edző pedig nem, és edzői oldalról is tanítani kell, és a sportvezető mondta nekem, tanítani kell a kommunikációt az edzőknek, hogy hogyan kommunikálják a gyerekkel, hogy az a helyzet, hogy ügyes, stb., de nem lesz belőle világsztár, vagy mondjuk NB1-es futballista. Ezt is el kell tudni fogadni, és akkor eljutottunk oda, hogy élvezze a gyerek.
1: Igen, és nálunk pont a focin a jó tanuló, jó sportoló modellt támogatják, pont erről volt szó most szülő értekezleten, ami szerintem nagyon üdvözlendő. Mikor lesz az első adás?
2: Vasárnap 14 óra.
1: És akkor ezentúl minden vasárnap 14 órától
2: minden vasárnap
1: hallhatják.
2: 14
1: mi lesz
2: órától
1: a műsor címe?
2: Utánpótlás, nevelés, sportol a gyerek.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél ajánlani, Cseszregi Balázs szerkesztő műsorvezetőt hallhatták. Egy perc múlva 11:30, úgyhogy a mai nap közben el is búcsúzik. Holnap is jövünk, mégpedig arról hallhatnak többek között, hogy ugye nemrégiben volt az M3-as autópályán, Mezőkeresztes közelében a magyarországi közlekedés egyik legsúlyosabb buszbalesete, a Szerbiából Lengyelországba tartó autóbusz letért az útról. 12 ember vesztette az életét. Vajon mit kellene tenni ahhoz, hogy ilyen jellegű balesetek ne történjenek meg? Kötelező-e a biztonsági övezeken a buszokon? Ellenőrzik-e, hogy mennyit pihennek a buszsofőrök? Ezt a témát fogjuk körüljárni a holnapi napon. A napközben után most a Vendég a háznál című műsorunk következik, az év gyerekkönyvéről beszélgetnek. Mit olvas szívesen a diák zsűri, erről is hallhatnak. A mai stáb mára elköszön, a műsort Cseszregi Balázs és Nagy Bálint szerkesztette, a hangmérnök Rácz Dorottya, a gyártásvezető Mali Andrea volt. Én köszönöm, hogy velünk töltötték a délelőttöt. Szép napot, Gécsek Tóth Enikőt hallották.
4: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek.
5: Nekem a csontvári koszka Tivadar tetszett legjobban. Azért, mert az vicces volt, hogy egy teve mutatta el az egészet, meg sok érdekes információval találkoztam benne.
6: Ismerted korábban ezt a festőt, illetve a képeit?
5: Nem, és az is megkönnyítettem, hogy milyen nagy, és hogy még a múzeum falát is kibontották emiatt. Jött, és hogy ez volt Magyarországon a legdrágábban elkelt mű.
7: A képeiből csak úgy sugárzik az élet, ő nagyon szerette az életet megörökíteni és belefesteni a képeibe, és ez volt az, amit furának találta más művészeknek a képeiben, hogy hiányzott belőlük az élet, ami olyan élővé tette a képeket.
8: Minden tavasszal kíváncsian várom az év gyerekkönyve díját adót, hogy kiderüljön, vajon mely könyveket választotta a szakmai zsűri. De még ennél is jobban érdekel, hogy néhány hónappal később mely művek tetszenek a legjobban a diák zsűrinek. Az imént az ismeretterjesztő kategória zsűri tagjainak véleményét hallották. Idén egyébként egyetlen történet nyert el mind a felnőtt zsűritől, mind a diák zsűritől az első díjat. Ez pedig Vészics Andrea Ábris és az Azurkék patkány című regénye volt. A többi pedig kiderül a műsor hátra lévő részéből.
6: Mely festmények tetszettek neked a legjobban? Milyen témájú képek, akár a könyv alapján?
5: Hát a tájképei nagyon tetszettek nekem.
6: Mit ábrázolnak a tájképei?
5: Volt, hogy egy templomszerűséget, vagy vízesést, vagy sivatagi faluszerűséget, meg ilyeneket.
6: És élőben múzeumban láttad már valamelyik képet?
5: Nem, de szeretnék elmenni Pécsre, mert ott vannak a művei.
6: Molnár Brigitta az egyik szerzője a Fedezd fel Csontváry Koszka Tivadar művészetét című könyvnek. Egy szerzőtrióról beszélünk, akik a Nemzeti Galéria Múzeum pedagógusai. Ez már nem az első kötet, Szinyei Mese Pál életművével kezdődött. Miért éppen Csontváryra esett a választás egy következő kötet esetében?
9: Nagyon sok művész közül kellett választanunk, de azt gondoltuk, hogy Szinyei, Csontváry és Munkácsi az a tökéletes hármas, akit mindenki ismer.
6: Ez a könyv díjat nyert, a gyerekek kedvence volt az ismeretterjesztő kategóriában. Hogyan tudták ismét megtalálni ezzel a kötettel is azt a mesdjét, ami a gyerekek számára figyelemfelkeltő, meg érdekes lehet?
9: Mind Szinyei, mind Csontváry életműve igazából nagyon alkalmas arra, hogy a gyerekeket bevezessük a képzőművészet világába. Mindketten nagyon sok színnel dolgoznak, nagyon élénk színekkel, és a Csontváry képeiben pedig van valami meseszerű világ, van valami, amivel eltávolodik a mi hétköznapi valóságunktól, és erre a gyerekek nagyon fogékonyak, illetve állatokat is felfedezhetünk a képein, ez egy külön kapcsolódási pont, hiszen mindig keresünk egy karaktert, egy kísérő karaktert a könyvbe, ami kicsit oldja a szakmaiságát a könyvnek, és végigvezetheti a gyerekeket. Ez a Szinyei könyvben egy kutyus volt, ő volt Max, a Csontváry könyvben pedig egy tevéről van szó, ő Camelus Pupus, és ő ténylegesen megjelenik az egyik Szentföldet ábrázoló képén a Csontvárynak, és onnan vettük át a karakterét.
10: Sok színes kép volt benne, meg humoros volt, hogy a teve elmondta.
6: Mi az, amit ő kiemelt?
10: Hát, hogy mennyit beszélgettek, amikor elvileg a teve hátán ült a Csontváry.
6: Hol találkozott ezzel a tevével?
10: Hát elvileg egy sivatagban.
6: Ő egy nagy utazó is volt?
10: Igen, talán.
6: Miért volt más ez a könyv, mint mondjuk az iskolai rajzkönyv, vagy ilyen művészettörténet könyv?
10: Mert aranyos volt, vicces, és jól elmagyarázta, és nem annyira magoló sem, mint az iskolai könyvek.
6: Milyen érdekesség tetszett neked a legjobban?
10: Hát, hogy mennyire érdekes képeket festett, és mennyire sok részlet van rajta, amit nem tudunk megfejteni. Például vannak furcsa alakok, vagy árnyékok, vagy furcsa lények, és ezekről nem tudjuk, hogy micsoda.
6: Egyébként is érdekel benneteket akkor a festészet?
11: Igen, szeretek festeni.
6: Te magad is festesz?
11: Igen.
6: És miket festesz?
11: Hát általában csak ilyen absztrakt képeket festek, ahol a dolgok a levegőben lebegnek, de néha tájképeket is festek, ilyesmiket. Hozzászoktam, hogy bármi rejtélyes megjelenhet egy ilyen képen.
6: És neked volt ötleted, hogy vajon miért rakta oda azt az árnyalakot?
11: Hát szerintem azért, pont azért, hogy találgassunk, és próbáljuk kitalálni, hogy vajon mi lehet ez, és ő mire gondolt akkor, amikor oda rakta. Szerintem ez egy fejtörő lehet a részéről.
9: Csontváry illete tele van ilyen izgalmas bizonyos kis rejtélyekkel. Nem is tudjuk mindezt felfejteni egyébként, tehát a művészettörténészek még mai napig gondban vannak Csontváry életrajzával és életművével bizonyos területeken, hogy mi történt egy-egy festménnyel, vagy pontosan hogyan is és hová utazott el, mert nem mindig hihetünk Csontvárynak egyébként. Nem biztos, hogy mindenhová eljutott, vagy úgy olyan módon, ahová leírtam. Úgyhogy rejtély az volt bőven, és a festményei is tartogatnak meglepetéseket, úgyhogy igazából a szűkítés volt nehéz, hogy hogyan férjünk bele az oldalszámba, és hogy melyik azok a képek, amikről mindenképpen kell beszélnünk, mert a legismertebbek, de azért válogassunk be kevésbé ismerteket is, amik izgalmasak valamiért.
12: Milyen visszajelzések érkeztek a gyerekektől?
9: Hát most a lehető legjobb visszajelzés megérkezett, ugye a Habi gyerekkönyv zsűri díját megkaptuk az ismeretterjesztő kategóriában. Ez a legjobb, ami csak történhetett ezzel a könyvvel, hogy akiknek szántuk ezt a könyvet, a kis olvasóink visszaigazolták azt, hogy kell írnunk ilyen könyveket, hogy meg kell ismertetnünk a képzőművészettel ezt a korosztályt is. Ugye gyakorló múzeumpedagógusként ezt igazából minden nap csináljuk a Magyar Nemzeti Galériában, szóval ezt mi eddig is tudtuk, hogy ezt kell, ezt érdemes, és ezt lehet, és még nagyon fogékonyak ebben az életkorban a gyerekek. És ez visszaigazolódott, és ez csodálatos érzés, és látjuk, hogy érdemes folytatnunk, és akkor most ki is jött a Munkácsi Mihályról szóló könyv, itt a könyvhéten, a sorozat harmadik része.
12: Lánya benne volt a diák zsűriben az idei év gyerekkönyvet jelölt könyvei kapcsán, és az ismeretterjesztő kategóriát olvasták. Ezek szerint önök nagyon sokat olvasnak otthon?
13: Igen, nagyon sokat. Hát még a Covid alatt körülbelül 5 éves korában tanult meg olvasni, így egyszem gyerekként nagyon unatkozott, és akkor hirtelen megtanult, és hát számolja is. Van egy moly felhasználója, és akkor számolja, hogy hány oldalt olvas, úgyhogy már magának is versenyt csinál időnként belőle, hát tavaly valami 20 000 oldalt, vagy 25-öt olvasott, szóval nagyon-nagyon sokat. Nem nagyon engedtük monitorozni, és akkor ehelyett inkább olvasással kötötte le magát.
12: Hogyan választják ki, hogy milyen könyveket olvasson?
13: Hát régebben együtt is elmentünk, meg eleve otthon van vagy 2000 könyvünk, úgyhogy annak egy része az én régi gyerekkönyveim, meg karácsonyra, szülinapra, névnapra, mindenre is könyveket választott. Én is nagyon sok gyerekkönyvet olvastam pont azért, hogy tudjam, hogy mik jelennek, meg milyen új könyvek vannak, mik a jó mesekönyvek. Úgyhogy együtt is válogattunk, a családtól is kapta, könyvesboltba is szoktunk járni, könyvesboltozni egész pontosan, akkor végigböngésszük, leülünk és végigböngésszük a gyerekkönyveket. Tehát ebből most kezdünk kinőni, de szóval mi mindenhonnan is.
12: Ön is ilyen olvasós gyerek volt?
13: Igen, igen. Olvasós gyerek és olvasós felnőtt is, úgyhogy én is a mai napig nagyon sokat olvasok.
12: Ön miért tartja fontosnak, hogy sokat olvassanak? Ön is, meg a lánya is.
13: Hát mindkettőnknek nagyon jó kikapcsolódás, meg műveltebbek is leszünk tőle. Én nagyon szerettem mesélni neki, az egy tök jó együtt töltött idő volt, hogy ül mellettem, és együtt mesét hallgatunk, vagy együtt mesét olvasunk. Én is egész nap a monitor előtt ülök, tényleg napi 8-9 órát, ott dolgozom. Nekik is egyre több házi feladat, mindenféle van monitor előtt, és azt gondolom, hogy nagyon szükség van olyan hobbira, ami nem monitor előtt van, és olyan hobbira, ami sokkal lassabb és hát ingerszegényebb. Tehát nem ez a folyamatos idegi terhelés, amit mondjuk egy rövid formátumú videó, vagy 15 rövid formátumú videó pörgetése jelent, és azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon fontos lenne, hogyha a szülők erre bátorítanák a gyereküket valahogy, hogy ezeket fogyasszák a gyerekek, mert az idegrendszerüknek igazából erre lenne szükségük, hogy le tudjanak lassulni.
12: Szűcs Krisztina, a Székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium pedagógusa, magyar tanára és az egyik tanítványa az illusztráció kategóriában jelölt könyvekkel foglalkozott. Tanulnak is a gyerekek könyvillusztrációt?
14: A grafikusok igen, de grafikán kívül textil és kerámia műves tanszakunk is van, mert nyilvánvalóan önmagában a képi világ azért mindenkihez közel áll.
12: A tanárnőnek mely kötetek tetszettek a legjobban, vagy melyikben mi tetszett?
14: Megmondom őszintén, engem a csendes könyv, mint műfaj faj, meglepett, hogy egyáltalán ilyen létezik, úgyhogy én azt lapozgattam a legnagyobb szeretettel, illetve jelölt volt még az én személyes kedvencem Négyei Pál a József Attila kötetével, és ott is egy ilyen nagyon izgalmas linómetszet sorozatot látunk illusztrációként. Nagyon szépen összesimulnak azzal a József Attilai világgal, amit Négyei Pál a verselemzésekben megpróbál kibontani.
15: Hány kötetet néztetek át?
16: Rengeteget néztünk.
15: Szakember szemével is néztétek, nem csak sima olvasóként?
16: Igen, próbáltunk több szempontot megnézni, meg mivel ugye a szakmai tanáraink is segítettek, így annyi dolgunk volt.
15: Neked melyik könyv tetszett a legjobban?
16: Jézus bibliai történetes könyv. Az nagyon tetszett. Vicces volt nagyon az illusztrációja.
15: Hogyan ábrázolták ezeket a történeteket, vagy jeleneteket?
16: Karikatúraszerűen amúgy, de érdekesen.
15: Azt is figyeltétek, hogy milyen újszerű technikát találtok például?
16: Igen, minden szempontot néztünk.
15: És neked mi áll közel a szívedhez?
16: Festés, meg a részkarc, a rajzolás, ilyesmi.
15: Olyan könyv is szerepelt, ahol nincsen szöveg, de attól még nagyon sok mindent elmesél. Mit szólsz ehhez a viszonylag új műfajhoz?
16: Nekem nagyon tetszett, hiszen így az olvasónak teljesen kibontakozhatott a gondolatai. Igazából a képzeletünkre volt bízva a történet.
15: Mi volt a címe?
16: Álmomban az eső.
15: Szimbai Dániel az Álmomban az eső című csendes könyvével lett a diák zsűri díjazottja. Miről szól ez a könyv?
17: Abból a szituációból bomlik ki az egész, hogy az eső nem áll el, és mindent eláraszt, és egy kisrác a apjával, aki kapitány, elindul, hogy megmentse a világot. Úgyhogy tulajdonképpen egy kalandtörténet, amiben azért bele van bújtatva mindenféle utalás, intertextualitás, mitológia, és kis értekezés a magányról és a fantáziáról.
15: Rejtély is, vagy egy nyomozós játékra is lehetőséget ad?
17: Nem cél, hogy az ember kitalálja, tehát teljesen jól lehet magánmitológiát szerintem építeni rá, mindenkinek a saját értelmezésére van bízva, de vannak azért párhuzamok, de valahol az is a lényeg ebben a könyvben, hogy mindenki a saját megfejtését, a saját beleérzését, a saját történetét rakja össze belőle, és nincs egyetlen megfejtés, amit ki lehet nyomozni.
15: Miért éppen az eső lett a központi elem?
17: Őszintén nem tudom megmondani pontosan, miért ez ragad be. Ez egy nagyon gazdag jelentésrétegű dolog, az eső egyszerre az újjászületésnek, egyszerre a magányosságnak a szimbóluma, van ritmusa, tehát be lehet hozni a képes könyvbe a hangi részeket, illetve van egy kis vízözön jellege, egy kis világvége hangulata, szóval sok minden egyszerre, de nem tudom megmondani pontosan, miért ez az, ami valamiért nekem így beragadt.
15: Milyen nézőközönség, vagy olvasóközönség van a fejében, amikor készíti ezeket a köteteket?
17: Mindig próbálok úgy gondolkozni, hogy gyerekeknek is működjön, de felnőttek is megtalálják benne a saját rétegüket. Szerintem ezt nem is kéne ennyire szorosan szétválasztani, mert az igazán jó művek azok valahogy mindenkinek tudnak mondani valamit. Kerülöm azokat a dolgokat, amit a gyerekeknek ne lehetne megmutatni, viszont valójában a célközönségem nem is kivezetten egy gyerek korosztály, hanem mindenkinek. Azt hiszem, hogy fogyasztható.
15: Nagyné Olá Eszter, a Varga István Közgazdasági Technikum tanára fogta össze azt a csoportot, diákcsoportot, akik az évgyerekkönyvet diák zsűriéből a 12 éven felüli gyerekeknek írt könyveket vitatták meg. Magyar tanárként hogy látja az ön által tanított gyerekeknek, mennyire van szabad kapacitása vagy érdeklődése, hogy az iskolában szükséges könyveken kívül még a saját örömükre is olvassanak?
18: Szerintem inkább azt olvassák el, amit a saját örömükre szeretnének elolvasni, tehát én azért azt sokszor látom, hogy többen olvasnak egészen vaskos, hosszú és tartalmas könyveket, nem feltétlenül az iskolai kötelező olvasmányokat, de van, aki egyébként egyáltalán nem érdeklődik az irodalom iránt, és nagyon-nagyon nehéz ebbe berántani, vagy erre motivációt nehéz számára biztosítani, de egyébként vannak, akik nagyon szívesen és örömmel olvasnak.
15: Milyen könyvek voltak versenyben nálatok? Te melyik könyveket olvastad?
16: Többet is olvastam, olyan 4 könyvet olvastam el körülbelül. Én úgy gondolom, hogy azok a könyvek, amiket jelöltek, ugye gyerekkönyveknek tökéletesek, bár ugye
19: mivel 17 éves fejjel én már nyilván más kategóriában olvasok, így nem tudtak úgy megfogni a könyvek, de én azok alapján, a szempontok alapján értékeltem, hogy én mennyire ajánlanám ezt annak a korosztálynak, akiknek ez szól. Azt mérlegeltem, hogy például a kistesómnak mennyire tetszene, hogyha ő olvasná az adott könyvet.
20: Hány éves a kistesó?
19: 12 éves.
20: A Gaudiopolis miért tetszett?
19: Nem feltétlenül az én világom, de úgy gondolom, hogy magának, annak a 11-12 éves korosztálynak nagyon felemelő történet lehet akár, vagy így nagyon be tud vonzani egyébként a könyv, hogyha tényleg olyan szinten olvassa az illető. Úgy gondolom, hogy ez egy eléggé súlyosnak nevezhető téma, de nyilván ez is egy olyan dolog, hogy ki mennyire kapcsolódik ehhez, vagy hogy ki mennyire találja meg magát a könyvben esetleg, mert ez is előfordulhat, vagy bármilyen ilyen külső vagy saját jártások.
8: Mik Jeluzsányi Mónika, a Diák Zsűri díjazottja a 12 éven felülieknek szóló könyvek szerzői közül. Gaudiopolis, az örömvárosa, a címe nagyon reménykeltő, viszont egy nagyon nehéz időszakról szól. Sztélo Gábor munkásságáról, tulajdonképpen a II. Világháború után Budapesten árván maradt családot vesztett gyerekek számára szervezte meg a gyermekotthonát. Miért erre a témára esett a választása?
21: Sztélo Gáborral a 2000-es évek elején több mint 8 éven keresztül foglalkoztam. Több mint 100 óra interjút vettem fel egykori Sztélo gyerekekkel. Én az első képesítésem szerint pedagógus vagyok, és engem nagyon megragadott a Gaudiopolisnak a szellemisége, a gondolatisága, és az, hogy ez meg is valósult, mert hogy ez egy valódi demokrácia volt, gyerekköztársaság a Gaudiopolisban. Sztélo Gábor úgymond csak tehát miniszterelnök volt, de csak jóváhagyási joga volt, meg segített a gyerekeknek úgymond elintézni dolgokat, például faanyagot szerezni, építőanyagokat szerezni, mesterembereket szerezni, akik megtanították őket különböző mesterségekre. Mindent a GAPO, a Gaudiopolis minisztertanácsa és elnöksége döntött el, tehát egy felmenő parlamentális rendszerük volt, és elképesztő dolgokat hoztak létre ezek a gyerekek, úgymond önerőből, a háború után borzasztó szegénységbe. Tehát a cipőjavító műhelytől kezdve a fa megmunkáláson keresztül a babagyárig egy csomó minden volt, amit ők saját maguknak létrehoztak. Maguknak építettek iskolai épületet, focipályát, saját újságuk volt kettő is, tehát hogy nagyon intenzív és erős gazdasági, szociális és művészeti munka folytott. Köszönhetően Sztélo Gábornak és azoknak a pedagógusoknak, akik ott dolgoztak.
8: Mivel nehéz a téma, és valóban a traumatizált gyerekek a főszereplője a könyvnek, hogyan tudott egyensúlyozni a között, hogy ne legyen nagyon ijesztő és úgymond korhatáros az egyébként megtörtént és igaz eseményeknek a felidézése, és a között, hogy ugyanakkor világos legyen, hogy miért vannak most itt ezek a gyerekek ebben a helyzetben.
21: Igazság szerint nekem nem kellett nagyon egyensúlyozni, mert ahogy mondtam, a történetek nagy része való sztorikon alapul, mert hogy ezek a gyerekek gyerekek voltak, meg kamaszok voltak, és annak ellenére, hogy iszonyatos traumákon mentek keresztül, ők ugyanolyan életerős, vidám fiatalok voltak, mint a mai kamaszok, és rengeteg stiklit, meg hülyeséget megcsináltak. Úgyhogy nekem úgymond csak szemezgetni kellett ezek között a sztorik között. Tehát, hogyha visszatérünk a kérdésre, az egyensúlyt nem csak itt, hanem minden más könyvemben úgy gondolom, hogy a humor az, ami be tudja vinni, és itt nem viccelődésről beszélek, hanem olyan mély humorról, ami a karakterekből adódik. Ami abból adódik, hogy az egyik ember ilyen, a másik olyan. Az egyik így él meg egy szituációt, a másik úgy él meg egy szituációt.
8: Gyerekek a Diák Zsűriben ezt a könyvet választották a legjobbnak. Milyen személyes visszajelzései vannak egyébként ezen kívül gyerekektől, akik olvasták a könyvet?
21: Én nagyon meglepődtem egyébként, hogy ennyire szeretik ezt a könyvet, pontosan azért, mert ez egy nehéz téma. És nem gondoltam volna, hogy a Diák Zsűri év gyerekkönyvének választja. Valóban rettenetesen szeretik, és amit kiemelnek, az éppen a karakterek, hogy nagyon élőek a karakterek, nagyon maiak a karakterek. A régi karakterek, úgymond a második világháború utáni karakterek is úgy vannak megalkotva, hogy átélhető az, amiben benne vannak, azok a problémák, azok a traumák, mert nyilván nem olyan mélységben, de egy mai kamasz is végigéli azt, hogy úgymond nem fizikailag, de elveszíti a szüleit. Tehát itt most válástól kezdve nagyon sok mindenről beszélünk. Vagy hogy elhallgatunk dolgokat, nem beszélünk dolgokról. Szőnyeg alá söprünk. Tehát, hogy olyan kulcs problémák vannak, amit nyilván a második világháború tehát a gyerekek sokkal mélyebben, traumatizáltabban átélnek. De a magját a mai gyerek is felismeri, hogy igen, igen, ebben mi is benne vagyunk, és hogy ezt lehet, hogy így kéne kezelni. Tehát, hogy olyan problémák merültek fel a könyvben, lelki problémák, amikre ők is bevők, vagy ők is ismerik. És amit még kiemeltek, ezt nagyon szeretem, mert elég sok munkám volt benne, az a nyelvezet. Ugye a főszereplőm, a 21. századi Sári, ő mai szlengben beszél, de hogy én felkutattam a korabeli diák szlenget, és sok helyütt úgymond ütköztettem, és ugye ez is egy humorforrás, hogy kikit nem ért, és hogy nem érte a másik beszédét, és ugye ezt nagyon szerették a gyerekek, ezt a kétféle szleng nyelvet.
0: Miért gondolta, hogy fontos megismernie a gyerekeknek is ezt a korszakot?
21: Igazság szerint először a holokauszttal foglalkoztam, ösztéló gyerekmentő korszakával, és én úgy gondolom ma is, hogy a holokausztról minden gyereknek tudnia kell, mert az egy olyan seb a magyarság életében, amiről egyrészt tudni kell, másrészt, hogy ne forduljon még egyszer ilyen elő. És utána ugye jutottam el a Gaudiopolishoz, ami egy nagyon jó példa a gyerekek számára, hiszen minden gyerek, minden kamasz önmagát akarja megvalósítani, a saját közösségét akarja megvalósítani. Nincs olyan kamasz, aki úgy érezné, hogy a felnőttek jól csinálják a dolgokat. Ők akarják megcsinálni a saját világukat. És nagyon ritka az, hogy valóban ilyen mértékű támogatást kapnak a felnőttektől ebben a gyakorlatilag önkiteljesítő munkában, ahol nem csak a közösség, hanem a személy is kiteljesedhet. És ugye ezt ők se stílusra az ottani pedagógusok nem fogalmazták meg, hogy ez egy terápiás módszer volt, hiszen ezek a gyerekek, ha csak a háborút élték át, de nem csak a háborút élték át, hanem sokszor látták a szüleik halálát, megjárták a lágereket, tehát hogy borzasztó dolgokon mentek keresztül. Tehát traumatizált gyerekekről beszélünk, és hogy ez ezekkel a módszerekkel, azzal, hogy ők ilyen elképesztően nagy szabadságot kaptak nyilván megfelelő keretek között, hogy eszközt kaptak arra, hogy megformálhassák a saját világukat. Tehát volt egy világ, ami lerombolódott kegyetlen módon. Nem is beszéltek egymás között a múltról. Nagyon ritkán beszéltek arról, hogy mi volt a háború előtt. Lehetőséget kaptak arra, hogy egy saját világot, egy új világot építsenek. Ők gyakorlatilag ezen keresztül gyógyultak. És a mai gyerekek számára is szükség van egy ilyen ideára, hogy én milyen világot építenék, én hogyan képzelem el a felnőtt koromat. És szerintem, hogyha látják, hogy ezek a nagyon traumatizált gyerekek milyen csodákat hoztak létre, akkor ők is sokkal inkább bátrabban belemennek vágni, egyáltalán a gondolatot végigvinni, hogy én milyen világot építenék, én milyen világot szeretnék élni.

Mai adásunkban az év gyerekkönyve díj diákzsűri által díjazott könyveinek szerzőivel és olvasóival beszélgettünk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál @mtva.hu e-mail címen. Schwarz Nóra hangmérnök nevében is köszönöm figyelmüket, a felelős szerkesztőt, Hegyesi Gabriellát hallották.

0: Kedves hallgatóink, ma délben a Szebényi Szent István Király templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Szebény község Pécsvárad és Mohács között a Geresdi dombság egyik völgyében, szép természeti környezetben fekszik. Határában ered a Csele-patak. A falu első ismert írásos említése Szent István korára nyúlik vissza, a pécsváradi bencés apátság alapító levelében olvasható. A török hódoltság után a 18. században német telepesek érkeztek Felső-Ausztriából, valamint a sváb és a frank tartományokból. A II. Világháborút követően 39 német családot kitelepítettek. A Szebényi Szent István templom alapkövét 1771-ben helyezték el, és 4 év alatt elkészült az elegáns, karcsú vonalvezetésű barokk épület. 1775. augusztus 20-án szentelték fel államalapító királyunk tiszteletére. A főoltárképen az a jelenet látható, amikor halála előtt Szent István felajánlja Magyarországot Szűz Máriának, hogy legyen mennyei pártfogója népének. A Szebényi Szent István királytemplom eredeti harangjai az első világháborúban elpusztultak. Pótlásukra 1926-ban öntettek egy 190 és egy 340 kilós harangot közadakozásból. A maroknyide összetartó közösség 2025-ben ünnepelte a templom építésének 250. évfordulóját.
1: Dél.

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánok, Tatár Tímea vagyok, a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink először röviden. Ma tartja első ülését a vizsgálóbizottság, amely a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket tárja fel.
2: Szigorítja és pontosítja a kormány a zárt körű befektetési alapok szabályait.
1: Peren kívüli egyességgel úszná meg a Meta a rekordméretű bírságot.
2: Az ország nagy részén süt a nap, kisebb záporzivatar a keleti északkeleti tájakon, majd délután az Alpok alján lehet.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Kis Gábor.
2: Meghalt Nádas Péter. A Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esztéista Gombosszegi otthonában hunyt el, tudatta családja. A modern magyar irodalom meghatározó, világirodalmi rangú alkotója volt. Legismertebb művei az Emlékiratok könyve, a Párhuzamos történetek, a Világló részletek és a Rém történetek. A Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja, 2000 óta a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia, 2006 óta a Berlini Művészeti Akadémia tagja volt. Nádas Péter 83 éves korában hunyt el.
1: Ma kezdi meg működését a Magyar Nemzeti Bank visszaéléseit feltáró vizsgálóbizottság. A testület kiemelt feladata, hogy kivizsgálja a jegybanki alapítványok körüli pénzmozgásokat, azonosítsa a folyamatok kulcsszereplőit, valamint kiderítse, kik realizálták a legnagyobb hasznot az egyes projektekből. Csőszi Attila, a vizsgálóbizottság elnöke hangsúlyozta, alaposan meg kell vizsgálni azt is, milyen garanciákkal lehet a jövőben megakadályozni a közpénzek elvesztését.
3: Különösen figyelni fogunk az ingatlan ügyletekre, a külföldi tőzsdei befektetésekre, az ingatlan beruházásokra, a székházfelújításra. Vizsgálni fogjuk a kicsatornázott pénzek útját és felhasználását, ideértve a személyes célú és luxus jellegű kiadásokat is. A vizsgálóbizottság a tényállás helyszíni tisztázása érdekében az érintett helyszíneken akár kihelyezett üléseket is tarthat, és tájékozódhat.
1: Nagy a társadalmi érdeklődés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítása kapcsán. Erről beszélt a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. A hivatal három elnökjelöltjét tegnap hallgatták meg. Pardavi Márta szerint minden jelölt különböző területen kompetens, mivel azonban korábban még nem létezett hasonló hivatal, sok még a megválaszolatlan kérdés. A társelnök szerint sok idő szükséges ahhoz, hogy egy hozzáértő független szervezet alakuljon meg, amelynek egyik fő feladata a visszatekintés és a tanulságok levonása is lenne.
4: A hivatalnak lehet olyan funkciója, és erről beszélt talán leginkább Unger Anna is, hogy az elnöki jogkör keretében legyen egy olyan a múltba visszanézés, a visszatekintés és a következmények, a tanulságok levonására való törekvés, ami szintén hozzájárul ahhoz, hogy a jövőben ilyen ne forduljon elő. Az, hogy ez most mit jelent, tanulmányokat, kommunikációt, nyilvánosságot, adott esetben más szakmákkal való, kutatókkal való együttműködést, ez konkrétan ugye nem derült ki, de az biztos, hogy ilyen szándék volt némely elnök jelöltnél.
2: A bizottság ma délelőtt a nyomozati elnök helyettes jelölteket hallgatta meg, szintén zárt ülésen.
1: Nagy Gábor Bálint távozása után Bak András az egyik legfontosabb közjogi méltóság kinevezése előtt áll, legfőbb ügyészt kell jelölnie. Az új köztársasági elnök már magához kérette a Sándor palotába Lajtár Istvánt, a legfőbb ügyész helyettesét, aki az új vezető megválasztásáig ideiglenesen irányítja a szervezetet, Kovács Anna összefoglalója.
5: Először a külföldi székhelyű offshore cégeket favorizálták a magyarországi befektetők, a magántőke alapok kedvező adózásuk miatt a 2010-es évek közepétől váltak vonzóvá, mondta az Enfort privátbankár szakújságírója, aki azt is közölte, hogy az MNB-nél be kell jelenteni ezen alapok működését, ezért pontosan tudjuk azt, hogy jelenleg körülbelül 300 magántőke alap működik, a bennük kezelt vagyon pedig igen jelentős. Végmártont hallják.
6: Csak ilyen becslések vannak, de mint egy olyan 4 4500-5000 milliárd forint gyűlt ezekben össze, ez nagyjából a GDP-nek egy ilyen 5-6 százalékát is kiteszi, tehát jelentős vagyonok gyűltek ezekben össze, tehát nem véletlen, hogy a kormánynak is a cél keresztjébe került.
5: Végmárton elmondta, a tényfeltáró újságírás az elmúlt 10-20 évben több magántőke alaptulajdonosi szerkezetét felfedte. A szakújságíró hozzátette, a magántőke alap ugyanakkor egy olyan pénzgyűjtő intézmény, amelynek lehet egy, de akár több száz tulajdonosa is.
6: A legismertebbek, amiket azért magyar sajtó már feltárt, ugye Matolcsi Ádám és baráti köre, meg Mészáros Lőrinc és baráti köre egy magántőke alapon belül közpénz, banki pénz, magánpénz összekutyulódik, és ezeknek az átláthatósága az uniós elvárás is, hogy itt teljesen tisztán lehessen látni.
5: Az igazságügyi miniszter kedden jelentette be, hogy egy törvényjavaslat szerint ismertté tennék azt, hogy kik ezeknek a zárt körű befektetési alapoknak, vagyis a magántőke és kockázati tőke alapoknak a tényleges tulajdonosai, és azt is, hogy milyen közbeszerzéseket nyertek, és milyen közpénztámogatást kaptak korábban ezek az alapok.
1: Az imént Sipos Ildikó összefoglalóját hallották arról, hogy a kormány szigorítja és pontosítja azokat a szabályokat, amelyek a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkoznak. A Krónikának nyilatkozó szakértő szerint jelenleg a hazai GDP 5-6 százalékának megfelelő pénzösszeg van a különböző magántőke alapokban. És most következzen Kovács Anna összefoglalója arról, hogy Nagy Gábor Bálint távozása után Baka András az egyik legfontosabb közjogi méltóság kinevezése előtt áll, legfőbb ügyész kell jelölnie.
7: Kedden lejárt Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész megbízatása. Nagy Gábor Bálint egy évig töltötte be a pozíciót, miután elődje, Polt Péter lemondott, hogy az Alkotmánybíróság elnöke lehessen. Utódját a köztársasági elnök javaslatára az országgyűlés kétharmados többsége fogja megválasztani. Baka András államfő fog dönteni az utódjáról, már magához rendelte a legfőbb ügyész helyettesét, aki ideiglenesen látja el a legfőbb ügyészi feladatokat. A köztársasági elnök egy héttel hivatalba lépése után azt is egyértelművé tette, hogy egyik elődjét, Sólyom Lászlót követve nem fog előzetesen egyeztetni a parlamenti pártokkal. Nagy Gábor Bálint volt legfőbb ügyész július végén azzal indokolta felmondását, hogy szerinte az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. A legfőbb ügyész felmondási ideje 6 hónap, Nagy Gábor Bálint kérte, hogy esetében ettől tekintsenek el. Magyar Péter áprilisi megválasztása után május végéig adott határidőt a köztársasági elnöknek, a legfőbb ügyésznek és több más általa Orbán Bábnak nevezett közjogi tisztségviselőnek a lemondásra. Ennek fejleménye a legfőbb ügyész távozása.
1: A Fidesz megújulásáról és a politikai közösség megerősítéséről is beszélt a párt frakció vezetője a Felkelőben, a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Bóka János kitért az országgyűlést meghatározó feladatokra is, Zilai Zsuzsanna összeállítása.
8: A választási eredmény kiértékelése már lezárult. Most egy jól megtervezett, dinamikus, a közösséget megszólító frakció kialakításán dolgoznak. Erről beszélt a Fidesz frakció vezetője a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Bóka János szerint a párt képes a megújulásra, és mindig is egy színes politikai közösség volt.
9: A Fidesz az képes volt arra évtizedeken keresztül, hogy leírja a német ívet. A német ív ez egy olyan politikai ív, ami a német Zsolttól a német Szilárdig terjed, és a Fidesz ezt évtizedeken keresztül egyben tudta tartani, tudta integrálni, és szerintem ez a képessége a közösségünknek még mindig megvan.
8: A frakcióvezető kitért arra is, hogy vannak politikai nézetkülönbségek a kormánypárt és a Fidesz között, de úgy véli, hogy egyes ügyek túlmutatnak ezen.
9: Amikor azt mondom, hogy van egy köztársasági elnök, akit személyre szabott jogalkotással elmozdítok, és a helyébe állítok valakit, ezzel szemben nekünk nem egyszerűen politikai nézetkülönbségünk van, tehát hogy nem értünk egyet az új jelölt személyével, vagy nem értünk egyet azzal, ahogyan a Tisza párt valamilyen kérdésen gondolkodik, ami úgy gondoljuk, hogy ahol túllépnek az alkotmányos kereteken, kívül helyezik magát az alkotmányosságon, ahol ugye nincsen más, csak a nyers hatalmi erő, akkor valamilyen módon nekünk jelezni kell, hogy a mi problémánk ezzel nem egyszerűen politikai, hanem elvi jelentőségű, és nyilván ezeknek a kérdéseknek a száma szűkre kell szorítani, mert ugye nem kivonulni akarunk a politikából, de vannak olyan területek, ahol szerintem nekünk ezt szimbolikusan is jelezni kell, és ezt a távolmaradással tudjuk megtenni.
8: Bóka János hangsúlyozta, az országgyűlési munka meghatározó, ahol a kormányt ellenőrizni kell, politikai vitákat kell folytatni, és a jogalkotásban is részt kell venni. Mint fogalmazott, pártjuk erre kapott megbízást a választóktól.
1: Ketyeg az óra a magyar két farkú kutyapártnak, szeptemberben tisztújítás lesz. Közben a parlamenti választási kampányra felvett 643 milliós támogatásból csak 166 millió forintot sikerült visszafizetni a Magyar Állam kincstárnak. A lehetséges folytatásról Delcsinyi Dávid és Kulcán Dávid összefoglalója következik.
10: Hát a pártnak vannak még kisebb olyan tárgyai, mint teherautó, nyomdagépek, egyebek. Ezeket még el lehet adni, illetve nyilván egy ponton le kell ülni a mákkal, meg mindenki mással is egyeztetni, mert nyilvánvaló, hogy abszurd, hogy ezt a pénzt össze tudjuk gyűjteni.
11: A pártigazgató szerint a visszafizetési kényszer a Fidesz antidemokratikus logikájának újabb példája.
10: Ez a pénz arra van, hogy a pártok hirdessenek, de nyilván mi is hirdetünk. Ezeket a pénzeket nem tudjuk visszaszerezni, hiszen elköltöttük. Valahogy ezt a jogszabályt kellene módosítani.
11: A kutyapárt életében egy másik fontos esemény lesz szeptember első hétvégéjén, a tisztújítás. Társelnököket, elnökséget választ a közösség. 8-10 jelentkezőről tud Nagy Dávid, aki ugyanúgy nem indul, mint Kovács Gergő jelenlegi társelnök.
10: Én azt gondolom, hogy a pártnak, de ez a magánvéleményem az a legjobb, ha kitalálnánk most egy olyan alapjáratos működést, amivel a párt vissza tudja szedni a régi értékeit, ezt meg tudja tartani, és ezt neki tudja találni egy országos és helyi szinten merre megy.
11: Az elnökjelöltek nevét nem árulta el a pártigazgató, csak annyit mondott, hogy nem közismert nevekről van szó. Egy indulóról lehet már tudni, a párt elnökségi tagja, a szegedi Tóth Benedek család jelentette már be indulási szándékát.
1: Várhatóan ma este éri el ismét maximális teljesítményét a paksi atomerőmű, ezt a miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán.
2: Magyar Péter bejegyzésében minden résztvevőnek köszönetet mondott a munkájáért. A kormányzati közösségi oldal tegnap arról adott tájékoztatást, hogy az ország áramellátása a blokkok újraindításával helyreállt. Ezzel a MAVIR visszavonta a krízis helyzetbe sorolást. Az erőművet a nyáron a Duna extrém alacsony vízállása miatt majdnem teljesen le kellett kapcsolni. A szakemberek a fenékküszöb építésével hetek óta ennek elkerüléséért dolgoztak. A kormány munkáját több vállalat felajánlásokkal is segítette.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Ismét halálos áldozatokat követeltek az éjszakai orosz és ukrán drón támadások.
2: Az észak-ukrajnai Csernyihívben egy nő és 4 éves gyermeke halt meg, egy fiatal lány pedig megsérült, amikor egy drón családi házba csapódott. Közben az oroszországi Lipekben egy férfi és egy gyermek vesztette életét ukrán drón támadásban. A Tambovi régióban a legnagyobb orosz online áruház logisztikai központja gyulladt ki, szintén ukrán drón csapás miatt. A vállalat egyik dolgozója megsérült. Az orosz légvédelem az éjszaka folyamán több mint 400 ukrán drón semmisített meg.
1: Magyarország tűzoltókkal is eszközökkel segíti Szerbiát az országot sújtó erdőtüzek megfékezésében, közölte Pusvai Gábor belügyminiszter.
2: A kontingens 12 hivatásos tűzoltóval és 4 speciális járművel indult útnak. Az erdőtüzek oltásában a többi között német, cseh, román és szlovák egységek is részt vesznek. Szerbiában kritikus a helyzet. A Deliblati homokpusztán csak nem 4000 hektár égett le, ebből több mint 3100 hektár erdő. A legnehezebb helyzet Kraljevo közelében alakult ki, ahol a nehezen megközelíthető terep, az erős szél és a sűrű füst nehezíti az oltást.
1: Orvos szakértők szerint nem kell attól tartani, hogy itthon járványt okozna a nyugat-nílusi láz. Bár néhány szomszédos országban az elmúlt hetekben több esetet is regisztráltak, Magyarországon rendkívül ritkán azonosítják a fertőzést. Idén eddig csak egy embernél mutatták ki a vírust, Kócán Dávid összefoglalója.
11: Az elmúlt időszakban újabb nyugat-nílusi vírusfertőzéseket regisztráltak Szerbiában és Horvátországban. Észak-Macedóniában már több mint 40 fertőzöttet tartanak nyilván, 5-en meghaltak. Magyarországon idén mindössze egy embernél, egy 66 éves budapesti férfinél mutatták ki a vírust, derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ jelentéséből. Az érintett a megbetegedés előtt nem járt külföldön, vagyis a fertőzés itthon történt.
12: A betegséget szúnyogok terjesztik, és a vándormadarak hordozzák a vírust. A vándormadarakról emlős állatok, lovak, macskák fertőződnek meg, és ritkán ember is. Emberről emberre, tehát fertőzéssel ez a betegség nem terjed.
11: Mondta a Délpesti Centrum Kórház infektológus főorvosa.
12: Szerencsére egy nagyon jó indulatú megbetegedésről van szó, és az emberek 80%-a teljesen tünetmentesen esik át a fertőzésen, az a része sem veszi, hogy megfertőződött.
11: Szlávik János a tüneteket ismertetve hangsúlyozta. A vírus az esetek 10-20%-ában olyan influenza-szerű panaszokat okoz, mint a láz, a fejfájás vagy az izomfájdalom. Ezek azonban fájdalom és lázcsillapítás hatására 1-2 hét alatt elmúlnak.
12: A gond az idősebb korosztályjal, a 65 év fölöttiekkel, illetve a valamilyen immunrendszeri kárcsolásban szenvedőkkel van, akiknél a vírus képes súlyos tüneteket okozni. Ez alig 1% pontosan agyvelő és agyhártyagyulladást okoz, az esetek 1%-a sajnos halállal végződik.
11: Az infektológus főorvos szerint az éghajlatváltozás miatt valószínűleg növekedhet a fertőzéses esetek száma, járvány kialakulásától azonban nem kell tartani. Szlávik János hozzátette, elsősorban a szúnyogok nagyobb számban érintett területeken, így a folyók, tavak és erterek környékén érdemes fokozottan védekezni a csípések ellen.
1: Peren kívül egyezne meg 29 amerikai állammal a Facebook és Instagram anyavállalata, a Meta. A vád szerint az alkalmazások szándékosan okoznak függőséget, Márta Renátó összefoglalója.
13: Második hetében jár, és a mai napon is folytatódik a Meta gigapere a kaliforniai Oaklandben. A többi közt a Facebook, Instagram és WhatsApp üzemeltetéséért felelős céget összesen 29 amerikai állam perelte be. Az ügy középpontjában az áll, hogy az óriás cég a vádak szerint tudatosan olyan funkciókat és megoldásokat épített a Facebookba és az Instagramba, amelyek hosszabb és kényszeresebb használatra ösztönzik a fiatalokat. A mostani per 4 állam, Kalifornia, Colorado, Kentucky és New Jersey keresetére összpontosít, miközben a többi állam további eljárásokban lép fel a vállalattal szemben. A tárgyalás augusztus közepén kezdődött, és várhatóan több, akár 5-6 hétig tart. Klaus Melinda, közösségi média szakértő, kommunikációs szakember szerint a per mindenképpen fontos mérföldkő.
14: Sean Parker, a Facebook egyik alapító tagja már 2017-ben nyilatkozott ezzel kapcsolatban, hogy pontosan tudták, hogy dopamin löketeket küld a Facebook, Instagram, meg úgy ámlok szüzelmen a social media használóknak, hiszen ezzel éri el azt, hogy minél hosszabb ideig használjuk a felületeket, minél inkább többet posztoljunk, mert hogy minden egyes lájkkal vagy hozzászólással, amit kapunk a felületen, öröm érzetet, boldogság érzetet kapunk, hogy egy közösséghez tartozunk, van, aki figyel ránk, akár pró vagy kontra, de megkapjuk azt a figyelmet, amit a mindennapi életünkben szeretnénk megkapni.
13: A per lehetséges pénzügyi következménye jelentős. A maximális kártérítési igény a vállalat teljes tőzsdei értékével vetekszik. Amennyiben az amerikai bíróság úgy ítélkezik, a cég akár csődbe is mehet a bírság kifizetése után.
1: Rendkívüli állapotot hirdettek Panamában az El Niño miatt.
15: Az intézkedés célja, hogy felgyorsítsa a heves esőzéssel és aszállyal járó éghajlati jelenség lehetséges következményeinek kezelését. Vízhiány miatt jövő héttől korlátozzák a panamai csatornán áthaladó hajók forgalmát, Salvadorban pedig a legmagasabb szintű riasztást rendelték el az El Niño által okozott aszály miatt. A szárazság jelentős terméskiesést okoz a térségben.
1: Meghalt Dolly Parton, amerikai énekes, színésznő, a country zene koronázatlan királynője az utóbbi időben egészségügyi okok miatt több fellépését is lemondta.
15: Dolly Parton 10 évesen már a tévében szerepelt, alig 13 évesen kiadták első dalát. A 70-es évekre Amerika egyik legnagyobb sztárja lett. Pályafutása alatt 11 Grammy-díjat nyert, de a többi között Oscar és Emmy-díjra is jelölték. A 80-as években csillagot kapott a hollywoodi hírességek sétányán, 2006-ban pedig elnyerte a Kennedy Center életműdíját, amely a legfontosabb amerikai művészeti elismerések közé tartozik. Dolly Parton 80 éves volt.
16: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Vissza belföldre, 17 000 új lakást érinthet az Otthonstart program

0: tetteként a nagy lakásépítők beruházásai meghatározott feltételek mellett kiemelt projekt minősítést kaphattak, ami számos előnnyel járt. Például a kivitelezőknek egyes helyi és általános építésügyi szabályokat nem kellett betartaniuk, mondta Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter.
1: Ezeket most különbségtétel nélkül egytől egyik felfüggesztjük és átvilágítjuk.
0: Az intézkedés a már jogerős építési engedéllyel rendelkező beruházásokat nem érinti. December 31-éig, az eljárás lezárásáig pedig új építési engedélyt nem adnak ki. A felfüggesztés azonban nem jelent végleges eltörlést, hangsúlyozta Vitézi Dávid.
1: Lehet olyan, ahol azt mondjuk, hogy oké, akkor vállaljon közberuházásokat a fejlesztő. Vállalja azt, hogy megfizethető lakásokat hoz létre, vállalja azt, hogy tömegközlekedést fejleszt, vállalja azt, hogy az önkormányzattal megállapodik.
0: Amíg 2020-ban 28 ezer, addig tavaly mindössze 12 ezer új lakást adtak át Magyarországon. Erről már Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője beszélt.
2: A magyar ingatlanpiacnak nagy szüksége van arra, hogy minél több új lakás épüljön.
0: Az elemző szerint az átvilágítás indokolt, de mint fogalmazott, a vizsgálatok közben szem előtt kell tartani, hogy a lakáspiac erősen lokális. Egy projekt méretét célszerű az adott város keresletéhez, meglévő kínálatához és a várható értékesítési időhöz is igazítani.
2: Szeged és Debrecen körzeteiben vannak 1200-1300-as projektek, amik azért érdekesek, mert most is látunk olyanokat ezekben a városokban, 100-130 lakásos épületekben, ahol évek óta nem pörög ki az új lakás, tehát mindenképpen egy szakembernek fel kell kapni a fejét, és azt kell megnézni, hogy az eladhatóság, megtérülhetőség az hogyan valósítható meg.
0: A kormány intézkedése a jelenlegi információk szerint az otthonstart hitel lakossági igénylésére és feltételeire nincs hatással.
3: Idén több vélhetően kábításos ügy híre is megjelent itthon a közösségi médiában. Szakértők a témában a pánikkeltés elkerülését, valamint a szakmai kommunikáció fontosságát hangsúlyozzák, Csüri Fanni Noa összeállítása.
4: Ha valakit ma el akarnak kábítani az éjszakába, akkor azt meg fogják tudni csinálni, bármennyire is odafigyel az ember erre.
5: Mondta a Krónikának Zahár Gábor, toxikológus, igazságügyi szakértő. Hangsúlyozta, ha bár napjainkban is előfordulnak kábításos esetek, kevesebbről van tudomásunk, mint 10-15 évvel ezelőtt. Hozzátette, az ilyen ügyek kivizsgálásakor ugyanakkor kulcsfontosságú, hogy mikor vesznek mintát az érintettől. Egyes szerek, mint például az úgynevezett Gina, ugyanis akár 6-10 óra alatt is kiürülhetnek a szervezetből. Ezért fontos, hogy minél hamarabb forduljunk orvoshoz. Zahár Gábor a piacon megtalálható papír vagy körömlak formájában elérhető gyors tesztekről is beszélt. Azok lényege, hogy színváltoztatással jelzik, ha szennyezett az ital.
4: A gyors teszt az lehet ugye pozitív vagy negatív, de ezeket a vizsgálatokat a szakértői gyakorlatban egyáltalán nem tekintjük validnak, hiszen itt lehet akár a teszt döglött, akár a pozitív eredményeket is adhat. Magyarán szólva ennek éppen hogy csak valamiféle tájékoztató jelentősége van.
5: Az igazságügyi szakértő az elkövetőkkel kapcsolatban azt mondta, nem tudhatják, hogy a szer, amelyet az italba tesznek, hogyan hat majd az áldozat szervezetére. Így ezekből az esetekből akár életelleni bűncselekmények is lehetnek, amelyeket a büntető törvénykönyv több év szabadságvesztéssel is sújthat.
4: Hogyha valaki szórakozni megy, az ne hagyja őrizetlenül az italát, mindig teljesen leplombált gyári csomagolású italt fogyasszon, illetve hogyha elmegy és ott hagyja az italát, azt abban az esetben tegye, hogyha számára megbízható személy felügyelete alatt van az italam.
5: Mondta Bajzát Sándor, addiktológiai konzultáns, aki hozzátette, hallott korábban olyan kábításos esetről is, amelybe a pultos is be volt szervezve. Hangsúlyozta, nem szabad azonban ezeknél az ügyeknél az alkohol szerepét sem figyelmen kívül hagyni. A szakember úgy fogalmazott, idehaza az alkohol a legelterjedtebb drog.
3: Visszaestett tavasszal a beruházások, a második negyed évben 9%-kal maradtak el az egy évvel korábbi adattól, közölte a Központi Statisztikai Hivatal.
6: A KSH adatai alapján az idei első negyedévi 1,3%-os visszaesés után 2025 második negyedévéhez képest 7,1%-kal csökkentek a beruházások. A mérséklődéshez a legnagyobb mértékben a feldolgozóipar, a szállítás és a raktározás járult hozzá. A csökkenést a lakásépítések fellendülése ellensúlyozta. A beruházások volumene utoljára 2023 első negyedévében emelkedett.
3: A napokban befejeződik az 5-ös főút szegedi bevezető szakaszának bővítése, számolt be erről Viti.

0: Rózsi Dávid közlekedési és beruházási miniszter.
1: Az M43-as autópálya lehajtójától Szegedig végig kétszer két sávon haladhat majd a forgalom. A több mint 2 kilométeres, 5,3 milliárd forintos beruházás részeként új körforgalom, buszöblök és kerékpárút is épült, valamint a teljes szakasz új közvilágítást kapott.
2: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
0: Menet közben megérkezett Fejér Balázs sportszerkesztő, mi mindenről tudsz beszámolni a hallgatóknak?
3: Hát például arról, hogy megkezdődött Lengyelországban, Poznányban a gyorsasági és parakajakenu világbajnokság. A délelőtti eseményeket a helyszínről Tóth Béla foglalja össze.
4: A kajakkenu világbajnokság első versenynapjának délelőttjén 7 magyar egység szállt vízre a gyorsasági szakág előfutamaiban. A női kenu kettesek olimpiai távján 500 méteren Kis Ágnes és Nagy Bianka magabiztos futamgyőzelemmel biztosította helyét a fináléban. Az Európa bajnok férfi kajak négyes az első beülőben az újdonsült apukával Nádas Bencével másodikként ért a célba és jutott tovább a holnapi középfutamba. Szintén vízre szállt csütörtökön a fiatal női kajak négyes, amely a mai futamában a harmadikként végzett. Maradva a kajakosoknál, Csikós Zsóka 1001-esben futamgyőzelemmel, Balogh Gergely pedig a második helyjel váltotta meg jegyét 200-on a holnapi középdöntőre. A férfi kenusok 1000 méteres versenyszámában Fejes Dániel második lett olasz riválisa mögött. Az MTK sportolójára is vár a következő kör, csak úgy mint 200-on Hodován Dávidra, aki Fejeshez hasonlóan második helyen zárt ma délelőtt. Folytatás délután 2-től, amikor többi közt az olimpiai aranyérmes Kopasz Bálint is a rajthoz áll.
3: A kedvezőtlen időjárás miatt ma csak két számot bonyolítottak le a férfiak selejtezőjéből az öttusázók kínai világbajnokságán. Az akadályversenyt és a lövészetekkel kombinált futást holnap rendezik, a vívás és az úszás után. Böhm Csaba a 18., Tárkányi Zsombor a 28. csoportjában, Szép Balázs 10., a C csoportban Koleszár Mihály pedig jelenleg a 7. helyen áll.
2: Közlekedés.
1: Az Útinform információi szerint takarítják az aszfaltot az M0-ás autó déli szektorában a Csepeli szakaszon a belső sávban. A 22-es kilométertől torlódnak a járművek. Távolabb a keleti szektorban Csomör közelében javítják a korlátot az M3-as autópálya felé vezető oldalon. A 64-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom, emiatt szakaszos torlódás alakult ki. Lassulás tapasztalható az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a 61-es kilométernél a korábban kiépített terelés kezdeténél. Aszfaltoznak az M3-as autópálya Gyöngyösi elkerülőjén Budapest felé a 75-ös és a 68-as kilométer között. A forgalom sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad. Terelést építettek ki az M5-ösön Kecskemét és Lajos Mizse között, Budapest felé a 84-es és a 73-as kilométer között a külső sávot lezárták, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad.
2: Időjárás.
5: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Fejős Ádám vagyok. Szépen lassan szakadozik a felhőzet. Ma a délutáni esti órákban még futózápor helyenként előfordulhat. Az északi ország részben megélénkül a szél. A hőmérséklet csúcsértéke 25 és 33 fok között várható. Holnap már jelentősen csökken a felhőzet, szépen lassan erősödik a nappali felmelegedés, több óra napsütés várható. Felhőtlen időtöltést kívánok. Viszont hallásra.
0: A déli krónikát hallották, hamarosan kezdődik a kulcskérdések 62 Erikával, aki az egészségügyi minisztérium javaslatairól kérdezi Sinkó Eszter egészségügyi közgazdászt és Rékasi Balázs orvost egészségügyi menedzsert. A krónika szerkesztője Kis Gábor volt, a hírszerkesztő Berente Marian, a bemondó Beslin Bettina, a technikai munkatársak Farkas Szilvia, Dancsú Mária, valamint Rozbora Zoltán. Az ő nevükben is köszönöm, hogy velünk tartottak, Tatár Tímeát hallották. Viszont hallásra 17 óra 30 perckor az esti krónikában.
6: Műsorajánló.
7: 16 év pártpropagandává züllesztés és másfél hónap átmenet után megint hallhatóak a Kossuth Rádió műsorai. Műsorstruktúránk folyamatosan újul meg. Megőrizzük, amit érdemes, elbúcsúzunk attól, ami megfáradt. Régi és új műsorok, ismerős és máshonnan ismerős hangok várják Önt, de híreink, hírműsoraink és néhány fontos műsorsávunk már most teljesen megújul. Több új műsorunk podcastként is elérhető lesz, de megszólal a régi Szokor Rádión is. Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek lesznek. A megújult Kossuth Rádió pedig újra mindenkié. Köszönjük, hogy velünk vannak.
6: Műsorajánlót hallottak.
7: Kulcskérdések.
6: Mi a tétje?
7: Miért fontos?
6: Mit jelent?
7: A hírek háttere a Kossuth Rádióban.
8: Nincs olyan magyar, aki nem értene egyet azzal az állítással, hogy a hazai egészségügy ezer sebből vérzik. Éppen ezért ezt a területet övezi a legnagyobb várakozás a kormányváltás óta. Persze mindenki itt várja a leggyorsabb fejlődést is, hiszen ha az egészségünkről van szó, előfordulhat, hogy minden perc számít. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter is összegezte az elmúlt 100 nap eredményeit a szakterületén, valamint konkrét ígéreteket is tett. Nem tagadta, hogy nem számít gyors változásra, de kijelölt az ő szóhasználatával mérföldköveket, amelyek hozzásegítenek majd a rendszerváltáshoz az egészségügyben. Időközben megérkeztek az első kritikák is az orvosoktól, a szakdolgozóktól, de választópolgároktól is. Jó napot kívánok, Hatvani Tóth Erika vagyok. A pillanatnyi helyzetről és a teendőkről beszélgetek mai vendégeinkkel. A stúdióban Sinkó Eszter közgazdász, egészségpolitikai szakértő. Jó napot kívánok!
9: Jó napot kívánok!
8: És a vonalban Rékasi Balázs, orvos és egészségügyi szakmenedzser. Jó napot kívánok!
10: Én is jó napot kívánok a hallgatóknak is!
8: Mit lehet elérni 100 nap alatt? Önök elégedettek az eddigiekkel, Sinkó Eszter?
9: Biztam benne, hogy Balázsra kezdjük, de lehet, hogy hasonló álláspontra fog vetemedni ő is, mint én. 100 nap egy olyan szervezet életében, gondolok én az egészségminisztériumra, amelyik most áll fölti, hiszen 16 éven keresztül nem létezett egészségminisztérium, bizonyos szegmensek különböző szervezetekbe, nagy minisztériumokba becsatlakoztak, de ettől egy teljesen új szervezetet kell felépíteni. Ez láthatóan egy időigényes feladat, úgyhogy itt ez jelent némi késlekedést a szervezet fölépítésében és mozgásba hozásában. Ezt azért lehet érzékelni, de hát bízunk benne, hogy ezen a perióduson gyorsan túllendülünk, és így szeptember-októberben már biztosan teljes erővel tud működni a tárc. Egyelőre humán erőforrás építéssel küzdenek, hogy humán erőforrás megfelelő tembe tudjon becsatlakozni a minisztérium, vagy akár a fontos különböző szervezetekhez. Így például ugye létezik az egészségbiztosító. Az egészségbiztosítóról lehet tudni, hogy nagyon föl kell turbozni humán erőforrással, hiszen ott nagyon sokan otthagyták ezt a területet, és most az új vezetésnek nagyon ambiciózus tervei vannak, úgyhogy remélem, hogy oda is jut megfelelő mennyiségű forrás, hogy föl tudják ezt a szervezetet arra a szintre hozni, hogy képes legyen arra a feladatra, amit egyébként kitűztek számukra, ez pedig a szolgáltatás vásárlói funkció.
8: Rékasi Balázs, mit lehet tehát 100 naptól várni?
10: Én először hadd kezdjem abban, hogy én borzasztóan megtisztelve és megilletődve érzem most magam, hogy a Kossuth Rádióba beszélhetek, tehát hogy köszönöm szépen a lehetőséget, és sok sikert kívánok Önöknek, mert
8: köszönjük szépen.
10: Ami pillanat számomra mindenképpen most, hogy először itt lehetek 16 év után. Másrésztről meg az a nehéz, ahogy Eszter is mondta, hogy fel kell építeni egy új szervezetet. Ez igaz az egész egészségügyre, ez a humán erőforrás krízis probléma. Tehát, hogy ahogy a minisztériumot létre kell hozni, az embereket meg kell találni a megfelelő pozícióba, ugyanúgy az egészségügyre is igaz az, hogy forrás hiányos. Azt hiszem, miniszter úr maga mondta, hogy borzasztó nehéz helyzetben van, hiszen egyszerre szembesül azokkal a problémákkal, amelyek évek, évtizedek óta keletkeztek, tehát tüzet kell oltani. A nyár az rengeteg helyen arról szólt, ugye a médiában hallottuk, hogy itt nincs légkondicionáló, ott lehetetlen műteni, mert 30-valahány fok van a műtőben. Én magam látom a kórházban azt, hogy szegény betegek a tűzőnapos kórteremben szenvednek és izzadnak, tehát lehetetlen problémák vannak, az elmúlt évtizedek elhanyagoltságai azok ott vannak a rendszerben, tehát tüzet kell oltani, másrészt stratégiát kell építeni. és meg kell határozni, hogy mi legyen az elkövetkezendő évek, esetleg még hosszabb távon gondolkodva évtizedeknek a stratégia, merre menjen az egészségügy, és ezt majd tudni kell majd lekommunikálni. Ezt várja azt hiszem a szakma nagyba, hogy merre van az előre.
8: Az eddig meghozott intézkedések közül néhány új vezetés az országos mentőszolgálatnál, átláthatóság, beengedik már a médiát a kórházakba, igen, a várólista programot is bejelentették. Melyik a legfontosabb ezek közül?
9: Ahogy én elnézem, az állampolgároknak a várakozása leginkább a várólista ledolgozása kapcsolatosan a legmagasabb. Magánszolgáltatók jelzik, hogy nagyon sok helyen a korábbi műtétszám beesett, mert hogy arra várnak, hogy a új kormány teljesítse azt az ígéretét, hogy 27 decemberig maximum fél éves várakozási időt hagy csak a kórházi beavatkozásokra. Tehát ez a legtávolabbi időpont, amin belül az állampolgárokat, illetve a betegeket föl kell venni kórházi ellátásra. Ez szerintem az egyik legfontosabb történet. A másik, hogy azért a betegek vonatkozásában az emberi méltóság sokszor sérül az ellátás során, és lehet, hogy néhány intézkedéssel már ennek neki lehetne látni az új vezetés felé is. Ezt lehetne egy kérés, hogy akkor, amikor például egy beteg fekszik a kórterembe, és katétert kell cserélni, akkor lehetőség szerint ne a többi beteg szemelátára történjen ez, hanem valamiféle intimitást próbáljunk adni. Tehát ez például biztosan egy fontos történet lenne, vagy hogy az orvosok, nővérek másképpen bánjanak a betegekkel, hiszen ők is feszültek, meglehetősen hiszterizálta az egész társadalom most a változások során, hogy mindenki lenyugodjon, és azt csinálja, ami a dolga, már ez önmagában egy nagy előrelépés lenne, illetőleg az is fontos, amit szerencsére a miniszter úr nagyon jól érez, hogy a kórházi fertőzések száma csökkenjen. És ezzel kapcsolatosan ugye már szeptemberben elindul egy jelentési kötelezettség bizonyos fertőzések esetében, és aztán ütemesen haladunk tovább. Nagy szerencséje a miniszter úrnak, hogy megnyerte az ANTS vezetőjének, a tiszti főorvosasszonynak, Oroszi Beát, mert ő egy jól képzett szakember, és láthatóan a program, amit összeraktak, több szakértő állítja kért ezekhez a kérdésekre, hogy az jó. Tehát ebbe bízni lehet, hogy kórházi fertőzések is akkor száma radikálisan csökkenhet, legalábbis első körben még csak a nyilvántartás, de önmagában az intézményeket, hogyha szembesítjük, hogy mi minden probléma van, már az biztos, hogy egy változást fog előidézni, és akkor ráadásul, hogy ezeknek a szervezeteknek, mint az ANTS is egy támogató funkciót kell fölvenni, úgyhogy ezek szerintem, tehát a csökkenni a várakozási időt, elkezdeni egy ütemes csökkenés irányába lépéseket tenni, a kórházi fertőzések, a betegekkel való bánásmód, a személyes intimitás lehetőségének a biztosítása, illetve az, hogy a nővérek, amikor cipelik a betegeket, azok számára se legyen teljesen megterhelő, és ne legyen az, hogy egy 50 éves nővér rokkant amiatt, hogy nincsenek megfelelő eszközök arra, hogy a betegeket például megemeljék.
8: Még mielőtt a kórházba kerülnek a betegek, a mentővel is szoktak találkozni. Tegnap óta elérhetőek azok az adatok, amelyek a mentők kiérkezési idejét mutatják. Ezekhez az adatokhoz korábban ugye nem fért hozzá a közvélemény.
9: Bocsánat, azért hozzáfért, csak szűrt állapotban.
8: Igen. Most úgy tűnik, hogy teljesen őszinte adatokat szolgáltat a minisztérium, illetve az OMS. Azt írják, hogy jelenleg az esetek 90%-ában 26,4 percnél kevesebb idő alatt érnek ki a hívástól számítva, Budapesten ez 24,6 perc. Hogyan kell értékelni?
9: Csak a legsürgősebb esetek, ugye 5 kategóriában besorolják, és ez a legsürgősebb esetek.
8: Igen, nyilván mindenki erre kíváncsi, hogyha neki nagy baja van, akkor mennyi időt kell várnia a mentőre. Mit mutat ez az adat, Rékosi Balázs?
10: Én válaszolok erre a kérdésre is, és csatlakozok az Eszter által említett fertőzési ráta témához. Tehát az egésznek van egy stratégiai jelentősége, egy teljesen más szemlélet. Tehát idáig szőnyeg alá söpörtük, elfedtük ezeket az adatokat, még akkor is, hogyha jók voltunk, de legfőképpen akkor, hogyha nem voltunk jók. Na most a miniszter úr egy teljesen más szemléletet hordoz, és azt mondja, hogy legyünk transzparensek. Valljuk be, ha nem vagyunk jók, valljuk be, hogyha hibáztunk, de mindezt azért tegyük, hogy ebből tanuljunk, és legyünk jobbak. Tehát az egész új szemléletet hoz az egészségügybe, és ez szerintem óriási jelentőségű, és köszönöm, hogy felhoztak ezt a mentők kiérkezési ideje témát, mert én nagyon nagy jelentőségűnek tartom azt, hogy Konstantin Vacs Miklós megbízott főigazgató úr a mentőszolgálatnál abszolút partner volt erre miniszter úrral együtt, és ezeket a kiérkezési időket mostantól publikusan bárki böngészheti. Tudjuk, hiszen ahogy ön is mondta, hogyha én most kapok egy infarktust, ne kapjak, de ha kapok egy infarktust, akkor hogy nekem mennyit kell várnom a mentőre, számomra természetesen az a 26 vagy 24 perc, ez elfogadhatatlan is nagyon sok, de azon lesz innentől a rendszer, hogy hogyan lehet ezt javítani. Régebben például, ahogy Eszter is említette, csalás történt, őszintén megmondva, nem szép szó ezt használni, de amikor azt, nem azt a valós adatot láttuk, amikor valaki felhívja a mentőszolgálatot és a kiérkezés közötti időt, hanem amikor ott az irányítás kiadta egy szabad mentőegységnek a hívást, attól számítva mérték az időt. Tehát ezt is sokkal transzparensebben, nemzetközi standardoknak megfelelően fogjuk. És ennek az a jelentőség, hogy az máshol az egészségügyben is előforduljon. Ugyanúgy egy kórháznak nehéz lesz beismerni azt, hogy X számú betege a műtét után esetleg valami fertőzést kapott, vagy az ott fekvő betegek egymást megfertőzték. Ez nagyon rossz lesz ebben szembesülni majd osztályvezető főorvosként, vagy kórházigazgatóként. De másnaptól azon fog dolgozni az a tím, az a csapat, hogy hogyan tud jobb lenni. És ez az egésznek a célja szerintem. Tehát egy nagyon jó irány határozott meg az első 100 napban ebben a miniszter úr, hogy ezt a transzparenciát mindenhol szeretné az egészségügybe bevezetni.
8: Szinkó Eszter.
9: Transzparencia, ugye arra kell, hogy lássuk, hogy honnan kell elmozdulnunk, de viszont el kell mozdulnunk, és ugye jó lenne, hogyha a minisztérium tovább is menne ezen, és azt mondaná, hogy egy éven belül mit várok az úgynevezett legsürgősebb esetekben, akkor már akkor a 15 percet várom, vagy pedig akkor még csak menjünk lejjebb egy kicsit, és menjünk 20 percre. Tehát ugye egy ütemet azért kell, hogy lásson a lakosság, mert akkor fogja tudni kontrollálni, hogy a minisztérium megfelelő ütemben halad-e a teljesítésekben. És nyilván ennek feltételei vannak, hogy a mentőszolgálat sokkal gyorsabb kiérkezési idővel bírjon, de akkor ezeket természetesen már összeállították és figyelik, csak fontos lenne, hogy ilyen évente rálátása legyen, vagy fél évente a lakosságnak, hogy mik a vállalások, konkrét vállalások, és onnantól kezdve a bizalmi tőke tovább fog növekedni. Így is nagy, meg minden körül, aki foglalkozik ilyen típusú kérdésekkel, hogy van önálló minisztérium, és tényleg fontos az, hogy transzparencia legyen, és mindent tudjunk, de a transzparencia mögé cselekvési tervet is azért most már jó lenne majd látni.
8: A beteg elégedettségről még csak a várólisták vonatkozásában beszéltünk, pedig azt hiszem, hogy az egész egészségügy átalakításának az lenne a célja, hogy elégedettebbek legyenek a betegek. Ígértek, hogy nyilvánosságra kerül majd egy platform, amin a beteg elégedettséget lehet mérni, és az eredmények érvényesítését, de ezt hogyan kell elképzelni?
9: Hát nem tudom, hogy kórházanként akarják ezeket az eredményeket közölni, vagy milyen formában. Lehet, hogy Balázs erről többet tud. De hogyha egy teljesen nyitott platformot csinálnak, akkor rengeteg anyázással lesz tele. Erre azért számítani kell. Mert jeleztem, az egész társadalom nagyon izgalmi állapotban van, minden le kell, hogy csendesüljön, és új viszonyok között például gyógyuljon a beteg, ez egy fontos dolog, és akkor vélhetően jobb adatok lesznek, hiszen az összes fölmérés, ami akár nemzetközi összehasonlításban méri a betegeknek az elégedettségét, Magyarország mindig az utolsó között van a lista alján, úgyhogy egyelőre Persze megint jó, hogyha látjuk, hogy menjen elégedetlenek, de ennek egy része egyébként olyan frusztráció lesz, ami nem biztos, hogy feltétlenül indokol. Tehát itt nyilván egy óvatosságra számítanék. A kórházaknak biztos, hogy saját maguknak érdemes gyűjteni, de ugye ilyen kontrollkérdéseket is kell mellé tenni, mert ugye a betegek akkor, amikor a kórházba adják például a véleményt, akkor sokkal inkább kiszolgáltatott állapotban vannak, ezért jobb véleményt adnak, mint ami egyébként is. Ráadásul itt inkább annak lesz értelme, hogy olyan indikátorokat fejlesztenek ki a kórházak tekintetében, hogy például csípőprotézis kap a beteg, akkor ne csak azt mérjük, hogy a csípő orvos szakmailag tökéletesen megoldódott és olyan protézist raktak be, amire szükség van, de a beteg is így érzi-e. Tehát onnantól kezdve a járóképessége vagy mozgásképessége radikálisan javult-e, vagy csak orvos szakmailag sikerült jó a protézis beillesztése. Tehát ezek a finom indikátorok, ezekbe hál' Istennek jó az új egészségminiszter, és akkor remélem, hogy ezek lesznek azok igazából, amelyek majd jelezni tudják, hogy a betegek ténylegesen elégedettek-e vagy sem.
8: Rékasi Balázs?
10: Én is azt mondom, hogy fontos a beteg elégedettség, és fontos az, hogy kulturáltan beszéljünk a beteggel, és jó élménye távozzon a kórházból, vagy az ellátóhelyről. Másik oldalt azért a beteg nem tudja megítélni minden szempontból az ő ellátását. Tehát azt valóban meg tudja ítélni, hogy ki van-e festve a kórterem, van-e WC papír, mennyit kellett várnia egy vizsgálatra. De a szakmai mutatókat is egyértelműen fejleszteni kell, hiszen a szakmai kérdések is nagyon komolyak az egészségügyben. Én a sürgősségi osztályon dolgozom, és egyetértek az Eszterrel olyan szempontból, hogy nagyon sok feszültséget és frusztrációval szembesülünk. Olyan esetek is előfordulnak a sürgősség osztályon, akik egyáltalán nem odavalók, és olyan esetek is előfordulnak, akiken látszik az, hogy mennyire elhanyagolt az egészségük. Tehát valahogy egyetértek a lenyugvással, és én még egy fontos témát mondanék, az a betegedukáció, vagy a lakosságnak az edukáltsága. Tehát látok nagyon sokszor olyan elhanyagolt esetet, amikor valakinek ismert az, hogy van egy krónikus betegsége, amivel foglalkozni kellene, de nem veszi a fáradtságot, nem fogja föl ennek az egésznek a jelentőségét, és akkor egyszer csak évek vagy évtizedek múlván ott kötnek nálunk a sürgősségén egy olyan állapotban, amivel aztán persze próbálunk valamit rajtani, de hogyha ő egy sokkal jobban odafigyelt volna a saját magas vérnyomásának a kezelésére, vagy a cukorbetegségnek a feltételeinek, szabályainak a betartására, akkor nem jönne. Tehát a lakosság edukációja, ilyen jellegű képzése, önmagunkra való odafigyelést, én ezt szintén nagyon fontos témának tartom.
8: Említettük már, hogy megérkeztek az első kritikák, köztük az orvosi kamaráé, amely hiányolja az átalakítás részletes tervét, és az másokhoz hasonlóan az 500 milliárd forintos többletforrás felhasználásának bemutatását. Egyet értenek ezzel a kritikával, Balázs?
10: Hát tehát olyan szempontból érzem, és én is látom az orvos kollégákkal való mindennap beszélgetés során, hogy mindenki várja már ezt a stratégiát, hogy lássuk, hogy mi a cél, merre megyünk előre. Én azt gondolom, hogy ez az első 100 nap alatt rengeteg minden történt. Fel kell leállítani egy minisztérium, fel kell leállítani a miniszter úrnak egy csapatot. Igen, vannak olyan tárcák, ahol a tárca vezető sokkal jobban képbe van, esetleg felkészültebb csapatot tudhatott már a háta mögött. Valóban hiányzik ez a stratégia, egy hosszú középtávú stratégia, azt gondolom, ebben egyetértek. És mi volt a másik fel a kérdésnek? Bocsánat.
8: Az 500 milliárd forint többletforrás felhasználása.
10: Az 500 milliárd, igen. Én azt gondolom, hogy ez eléggé egyértelmű, ebből körülbelül számítások szerint olyan 250 milliárd az egészségügyi szakdolgozók béremelésére kell, a kvázi tűzoltásként ez azt gondolom, hogy ez elkerülhetetlen. Nagyságrendileg ezt majd kijavít, hogyha tévedek, de olyan 150 milliárdra várható az év végére, megint a kórházak szokásos elnézést, azért hogy a szokásos adósság kérdése. És aztán a relatíven apró cseprő ügyekre, mint intézmény, karbantartás, klíma, stb. Stb. Ilyen témákra az a maradék 100 milliárd, az azt gondolom az abszolút el fog fogyni.
8: Sinkó Eszter, hiszen azt mondta, hogy ő talán jobban tudja, hogy mire kell költeni.
9: Hát azt tudom, hogy a 27 évi terveket most készítik elő, és akkor is egy izgalmas kérdés lesz, hogy az egyáltalán hogy fog tudni, milyen formában a tárcához érkezni. Hogy az idei esztendőben meg lesz az 500 milliárd, ennek azért kevés esélyét látom, ismerve a költségvetés helyzetét, látva az, hogy itt azért sokféle olyan havária helyzet adódott, amely nem volt túl biztató, hiszen kiadás növekedéssel jár együtt, amelyre nem számítottak, úgyhogy ilyen szempontból necces a helyzet. Balázs említette, hogy 250 milliárd lenne, hogyha 25%-os béremelést adnának a nővéreknek, ez egy jó szám, és én viszont nem gondolom azt, hogy 500 milliárdból 250 milliárdot most nővérekre kellene feltétlenül fordítani, ugyan a nővérek egy szegmensen nagyon megérdemli, hogy az ő területükön jelentős emelések történjenek, de vannak olyan területek, ahol biztos, hogy ez egy indokolatlan magas szám. Kettő, preferálni kellene a minisztériumnak az, hogy milyen szakdolgozói szakmák hiányoznak a rendszerből, amelyek tehermentesíteni tudnák az orvos szakmát. Itt van például az ultrahang is, amelyek kapcsolatosan nem biztos, hogy mindig orvosoknak kell ultrahangozni, a nővérek is meg tudják tanulni. Tehát, hogy egyszerűen ki kellene olyan szakpolitikai területeket jelölni, hogy akkor hogyan alakítsák át ezt a fajta munkamegosztást, ami az orvosok is a nővérek között van, és lehessen tényleg preferálni a több munkát végzőket, akik nagyobb retelhetség mellett dolgoznak, és ugyanakkor többet is tesznek ebbe bele, úgyhogy muszáj lenne egy differenciált módon adni a béremeléseket, és lehet, hogy szakaszosan kell, mert ha egyszer odaadunk, odaad a kormány 25%-ot, az olyan, mint a sivatagba egy másodperc alatt felszívja a rendszer, és ugyanakkor azért ez a maradék 250 milliárd az kevés lesz arra, hogy megmozdítsuk a rendszer. Tehát itt egy differenciáltabb intézkedés javasolnék én a kormányzat számára. Másrészt pedig nagyon fontos, hogy a béremelésekben vonjuk be a menedzsmentet, az intézményi menedzsmentet, hogy nekik is legyen lehetőségük arra, hogy differenciáljanak, hiszen ma pont az a probléma a kórházi ellátórendszerrel kapcsolatosan, hogy sokszor elmondták a szakértők, hogy nincsen lehetősége mérlegelésre. Márpedig egy intézményi menedzsmentnek az a legfontosabb feladata, hogy például a HR, amelyik a legtöbb, tehát a human erőforrásnak a költsége a legmagasabb nagyságrendet képviseli, azzal érdemben próbáljanak foglalkozni és menedzseljék az ezzel kapcsolatos változásokat. Ha ezt az eszközt kihozzuk a kezükből, akkor az azt jelenti, hogy nagyon sok költségre, további költségre nem lesz hatásuk, hogy muszáj megtanítani, illetve nem is megtanítani, hanem élni, hagyjuk élni ezt a lehetőséget az intézményvezetőknek, hogy a humán erőforrás menedzselhessék a saját intézetükben.
8: Folyamatosan rendszerváltásról beszélnek az egészségügyben is. Ennek része lehet az, hogy a területileg nagy a különbség az egészségügyi ellátásban az országban. Ez egy hatalmas feladat ezt átvilágítani. El lehet képzelni, hogy ez belátható időn belül megtörténik? Balázs?
10: Hát köszönöm szépen a kérdést. Én azt mondanám, hogy ez egy folyamatos fejlődés lesz. Tehát persze a nagy problémákat, azokat lehet látni. Én is látom, amikor egy vidéki kórházban dolgozom, és mondjuk a hétvégén nincsen radiológia. Azt gondolom, hogy vannak ilyen felháborító tragédiák, és ez, amit csak előbb mondtam, hogy ez egy komoly stratégia kell, a lakosságnak is fel kell ismerni azt, és ez egy nagyon nehéz, és ilyenkor a Fidesz nem merte a kórház bezárások témáját felvenni, mert ez politikailag borzasztó érzékeny, azt gondolom a mostani kormány se fogja merni, de bizonyos ellátásokat sajnos koncentrálni kell. Tehát lehet, hogy meg kell szervezni a betegeknek jobban abba a centrum kórházba való jutását, de az, hogy minden városban legyen aktív fekvőbeteg ellátás, ez sajnos ezt nem lehet fenntartani. A 70-es években örököltük a mai magyar kórházi struktúrát, és lényegében sokat nem változott, miközben a lakosság szám jelentősen nőtt, vagy csökkent, a születések száma az a 70-es évekhez képest kvázi megfeleződött, tehát nem tudunk mindenhol, például a szülészeknél maradva, fenntartani olyan szülészeteket, ahol egy vagy talán fél szülés történik egy nap. Ezeknek a szakmailag is a fenntartása, nem csak humán erőforrás szempontjából, hanem az ott dolgozóknak a képzettsége, az ott dolgozóknak a felkészültsége se lehet megfelelő. Tehát fel kell fogni a lakosságnak, hogy ezeket koncentrálni kell egyik oldal, de ezt akkor lehet megtenni, és ez egy következő nagyon lényeges probléma, amikor meg tudjuk erősíteni az alapellátást. De ez is egy nagyon komoly probléma, hiszen tudjuk azt, hogy a 6000 valahány háziorvosból körülbelül 1000 hiányzik a rendszerből, nincsenek állandó háziorvosok nagyon sok betegnek, és ilyen szempontból át kell alakítani a háziorvosi struktúrát is, nem kell, el kell felejteni ezt a régi rendszert, amikor egy háziorvos, egy asszisztens, egy fonendoszkóppal ül egy szobába, hanem csoportpraxisokat kell kialakítani, sokkal nagyobb körzetekkel, több ember ellátva, és megfelelő motivációkat, hogy a fiataloknak vonzó legyen esetleg vidékre menni, nem mindenki nagyvárosba vagy a fővárosba akarjon háziorvos lenni.
8: Próbáljunk meg megfejteni még egy kérdést a hátralévő 3 percben, az állami egészségügy és a magánegészségügy kapcsolatának szabályozását is ígérte a miniszter. Mit fognak érzékelni ebből a betegek, Sinkó Eszter?
9: Hát abban a pillanatban, hogyha ténylegesen egy szakmai koncepció összeáll, akkor utána lehet cselekvésre fordítani a koncepciót. Egyre nem tudok róla, hogy szakmai koncepció összeállításán gondolkodnak, illetve gondolkodnak, de hogy ez megtörténik-e. Itt ugye a közös magán együttélésével kapcsolatosan az az egyik legfontosabb probléma, hogy sok tekintetben a hajó már elment, hogy egy viszonylag tiszta viszonyokat teremtsünk ezen a területen, és például egy éles cezúrát csináljunk a közellátás és a magánellátás között, hiszen akkor, ha minden második orvos a magánellátásban is jelen van, ugye ez az úgynevezett kettős foglalkoztatásnak a problémája, és mellette még az orvostársadalomnak az utolsó felének az egyharmada például csak magánellátásban dolgozik, akkor nagyon nehéz azt gondolni, hogy a rendszerbe lehet egy válaszfalat húzni. Az azt jelenti, hogy egy kompromisszumos megoldásra kell törekedni mindenképpen, és meg kell nézni, hogy a magánellátórendszernek hol lesz a szerepe. Tehát ugye sajnos a stratégiaalkotás mindenfajta szempontból nélkülözhetetlen, részben amiatt, amiről beszélt a Balázs is, hogy az ellátórendszert föl kell térképezni, hogy hol milyen ellátások elérhetőek, akkor el kell dönteni, hogy a betegek mikor, hova tudnak elmenni, hogy ezt a térképet meg kell csinálni, de ilyen kérdésekkel is kell foglalkozni, hogy vajon minden területen a közellátórendszer tudja nyújtani azt a szolgáltatást, amire a betegeknek igényük van, és hogyha nem, vagy hogyha vannak a betegeknek plusz igényeik, akkor a magánellátást milyen szegmensekbe kell igénybe venni. Ezekről egy nagyon részletes programot kell csinálni, tehát egy egészségügyi stratégia, és azon belül egy külön fejezet a közös a magán együttélése, ezzel foglalkozni kell. Ugye, hogy a kettős foglalkoztatási jogviszonnyal kapcsolatosan is sok energiát kell beleölni a kormánynak.
8: Rékasi Balázs, egy perces összefoglaló.
10: Hát nagyon röviden egyetértek, ez egy nagyon nehéz kérdés. Valóban az elmúlt rendszernek a hibája, hogy engedte magának a túlzott megerősödését, ez az embereknek a kiszolgáltatottságát és a társadalmi esélyegyenlőtlenséget mindenképpen növeli. Egyetértek, a két rendszert inkább együtt kell tudni mozgatni. Én nagyon bízom, hogy a szakdolgozókat is, az orvosokat is vissza lehet csábítani egy jobb közfinanszírozott rendszerbe, hiszen orvosként a közfinanszírozott rendszer az, ami igazán a betegek érdekét tudja szolgálni, amely társadalmi esélyegyenlőséget biztosít, egy szakmai továbbképzési lehetőséget biztosít. Tehát erősíteni kell, és hogyha visszaerősítjük a közfinanszírozott ellátást, akkor tényleg csak az menjen magánba, aki azokat a plusz szolgáltatásokat, amelyek luxus szolgáltatások, meg akarja venni, de a fő feladata az államnak az, hogy a közszolgáltatások jó színvonal biztosítva legyenek.
8: Köszönjük szépen, viszont hallásra!

0: A pontos idő 13 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Meghalt Nádas Péter, a modern magyar irodalom meghatározó alkotója. Több mint 40 témáról tárgyal mai ülésén a kormány. Egyre több felé kisüt a nap, csak északkeleten maradnak felhős területek. Meghalt Nádas Péter, a Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esszéista Gombos-Szegi otthonában hunyt el, tudott a családja. A modern magyar irodalom meghatározó, világirodalmi rangú alkotója volt. Legismertebb művei az Emlékiratok könyve, a Párhuzamos történetek, a Világló részletek és a Rém történetek. A Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja, 2000 óta a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia, 2006 óta a Berlini Művészeti Akadémia tagja volt. Nádas Péter 83 éves korában hunyt el. Több mint 40 témáról tárgyal mai ülésén a kormány. Magyar Péter közölte, hogy szó lesz egyebek mellett a költségvetésről, az uniós források hazahozataláról és a közlekedési beruházásokról is. Értékelik a paksi atomerőműben és az energiaszektorban kialakult helyzetet, valamint a klímavészhelyzettel és az aszállyal is foglalkoznak. Felfüggesztették a munkát a debreceni CTL akkumulátorgyár három üzemében, miután 9 dolgozónál fokozott nikkel terhelést mutattak ki. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium közölte, a munkavédelmi ellenőrzés megállapította, hogy a cég nem biztosított megfelelő védőeszközöket az alkalmazottaknak. Korábban hulladékgazdálkodási szabálytalanságok miatt 10 millió forintra bírságolták a debreceni akkugyárat. Feljelentést tett a Mi Hazánk az augusztus 20-ai állami rendezvénysorozat közbeszerzése miatt a központi nyomozó főügyészségen. Torockai László pártelnök szerint a 4 milliárd forintos pályázat irányított volt. Nem támogatta a közmédia testület ellenzéki jelöltjeit a Művelődési Bizottság. Mol Zoltán a Mi Hazánk, Marti Zoltán a KDNP és Siklósi Beatrix a Fidesz jelöltje bemutatkozó meghallgatásán egyaránt azt hangsúlyozta, hogy a közmédiának a pártpolitikán felül kell állnia. Szentkirályi Alexandra a bizottság elnöke önkényesnek nevezte az eljárást és kifogásolta, hogy sem a szakmai, sem az ellenzéki, sem a kormánypárti jelölteket nem sikerült határidőre megválasztani. Ősszel megkezdi munkáját a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság. Az országgyűlési testület ma elfogadta azokat a pontokat, amelyek alapján összeállítják a munkatervet. A többi között olyan problémákat akarnak feltárni, mint a fiatalokra rátelepedett bűnözői csoportok, a drogozás és a szakember hiány. Kiesett az ablakon és meghalt egy kisgyerek Szegeden, közölte a rendőrség. A 7 éves kisfiú egy 10 emeletes panelház legfelső emeletéről zuhant le. A helyszínre érkező mentők próbálták újraéleszteni, de már nem tudták megmenteni. A híradó úgy tudja, hogy a gyermek szüleivel és nővérével élt a lakásban és folyamatos gondozásra szorult. Végül az időjárásról. Az ország nagy részén süt a nap, csak a Tiszántúlon és északkeleten vannak borult tájak, arrafelé elszórtan esik az eső. Később az Alpok alján alakulhatnak még ki záporok, zivatarok. Holnap már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem valószínű. Helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, holnap délután 28-34 fok valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 14 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Szóda. Pezsgő kultúra. Könnyed beszélgetés kulturális eseményekről, alkotásokról. Tippek és ajánlatok, élő bejelentkezések és helyszíni tudósítások. Friss kulturális magazin minden hétköznap 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Felfedező. Tudományos magazin a társadalom változásairól.
3: Néhány hete mutatták be a mozi Christopher Nolan Odüsszeia című filmjét. Van, aki a férfivá válást látja a filmben. Van, aki a nő-férfi kapcsolatot állítja középpontba. Mások az Oppenheimer rokon filmjének látják, és az emberiség által elkövetett ősbűnt tekintik főszervező elvnek. Megint mások az apa-fiú kapcsolatot emelik ki. Mi egy eddig talán kevéssé tárgyalt szempontot fedezünk fel a filmből, de talán inkább az eredeti eposzból kiindulva. Köszöntöm Önöket, Süveges Gergő vagyok. Arról beszélgetünk dr. Perczel Forintos Dóra klinikai szakpszichológussal, pszichoterapeutával, mindfulness tanárral, hogy vajon mit tud kezdeni egymással fiatalabb és idősebb generáció? Vajon igaz-e, hogy a fiatalok mindent tudnak, mindent jobban tudnak, csak békén kellene hagyni őket végre? Vajon igaz-e, hogy az idősebbeknél van a bölcsesség és a tapasztalat, amely érvényes lehet a mai fiatalok számára is? Generációk, előítéletek és az egymáshoz való közeledés lehetősége. Nem csak Homérosz ismerőinek.
4: Homérosznak a műve ugye ez egy jól ismert, örökérvényű mű, és az egyik legfontosabb szál benne, hogy Penelope várja, hogy Odysseus hazatérjen, 20 évig nem tér haza, közben megjelennek a kérők, hogy nem lehet itak a király nélkül, nem lehet itak a vezér nélkül, versengenek Penelope kezéért. Amikor Odysseus hazatér, látja, hogy a kérők azok lakomáznak, szórakoznak, felélik az egész vagyont, Penelope sem érzi magát teljesen biztonságban. Nagyon rövidre zárva, ugye kérőket konkrétan lemészárolja, és úgy veszi vissza a hatalmat, illetve aztán átadja a Télemachosznak. Hogy is van ez, hogy mit akar ezzel üzenni az örökérvényű, hogy olyan az idősek legyőzik a fiatalokat, és hogy egyáltalán a kérők fiatalabbak-e, mint Odysseus? Odysseus ugye 20 éve bolyong, akkor ő egy javakorabeli férfi, Homérosz világosan utal rá, hogy ők fiatalok, méghozzá a különböző szigetekről is, és Itakából is a legdaliásabb és legtehetősebb férfiak, akik egyébként vezetői szerepre alkalmasak, vagy vágynak, vagy törnek, hiszen Itaka királya. Szeretnének lenni, az uralkodóvá szeretnének válni.
3: Tehát nem semmire kellő léhűtők, hanem igenis potens kihívók.
4: Abszolút, igen, tehát azért azt derül ki, hogy ez a képlet az nem ilyen egyszerű, hogy az öreg legyőzi a fiatalt. Odysseus először is, amikor hazatér, Pallas Athéné figyelmezteti, de előtte már Agamemnon is figyelmezteti, amikor elmegy az alvilágba, hogy ne úgy térj haza, mint én, mondja Agamemnon Odysseusnak, tehát, hogy ne hatalma teljében pompát és nagy fogadtatást várva, hanem titokban térje haza. És Pallas Athéné pont ugyanezt mondja neki. Odysseus mindig segíti valaki, valamilyen Isten, Hermész és Pallas Athéné, tehát a bölcsessége segít. Ugye a görögök mindent megszemélyisítettek, tehát Odysseus a saját esze és bölcsessége segíti abban, plusz az, hogy hallgat az idősebbre, hogy akkor először a pásztornak a kunyhójába tér be, és akkor Pallas Athéné, amikor segíti, akkor őször ekkordussá változtatja át, akit nem lehet felismerni. Így találkozik a fiával, Télemachosszal, akinek a lelkére köt, hogy el ne árulja, hogy ő itt van, hanem először ő szeretné látni, hogy mi van, megismerni, tájékozódni, és utána fog majd cselekedni. Mivel győz Odysseus? Nagyon okos, ravasz és intelligens. Mi az intelligencia? Gyors helyzetfelismerő képessége. Tud alkalmazkodni a helyzetnek a kihívásaihoz. Áruhában megy oda a kérőkhöz, felmegy az udvarba, megfigyeli őket, és vár. Ezzel szemben mit látunk a kérőknél? Lakomáznak, szórakoznak, és tulajdonképpen amikor megjelenik az idős ember, akkor valahogy nem ismerik fel a veszélyt. Télemachosznak kiserkent a szakálla, Odysseus azt mondta, hogy ha kiserked a szakálla, és addig nem térek haza, akkor válassz a kérő közül magadnak egy férjet. Mélységesen távol áll Penelope-nak a szándékaitól, mégis megteszi, mert valahogy a rendet fenn kell tartani. Szükség van férfire, szükség van uralkodóra, szükség van vezetőre. És akkor azt mondja Penelope, hogy holnap választok közületek férjet, de ki kell állni egy próbát, ez pedig Odysseus íjának a felajzása, a megfeszítése. Fiatal, erős, tagba szakadt emberek, de hiába próbálkoznak, ugye nem sikerül felajzaniuk az íjat. Ez az erőt is jelenti, de nem csak az erőt jelenti, hanem azt, hogy ami a legitimációt vagy a vezetést adja, azt ők nem tudják tulajdonképpen egyrészt kezelni, másrészt pedig azt is jelenti, hogy ami ott van a hagyományból vagy a régi rendből, azt nem tudják használni. Tehát ott van előttük, nem tudnak vele mit kezdeni. Egyébként Télemachosz, a homéroszi eposzban háromszor próbálja, és negyedszer már majdnem sikerül neki, ránéz az apjára, és akkor az apja rekoldus áruhájában int neki, hogy ezt most ne tegye. Tehát hallgat tulajdonképpen az apjára. Tudnak szövetséget kötni, össze tudnak dolgozni, kapcsolatba tudnak kerülni, hallgat még az apjára. Ez azért nagyon fontos, mert amikor a kérőknek a lemészárlása az befejeződik, és még ketten életben vannak, akkor Odysseus őket is meg akarja ölni, és akkor valahogy Télemakhoszra néz, és Télemakhosz szinte, hogy őket már nem. És akkor hallgat rá. Szép kapcsolódása annak, hogy nem arról van szó, hogy a idős lenne a jó és a fiatal a rossz, egyáltalán nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy a fiatalok közül ki az, aki alkalmas a vezetésre, ki az, aki tudja folytatni azt, amit az előző generáció felépített. Azt láthatjuk, hogy a kérők fogyasztanak, lakomáznak, hencegnek, erőszakoskodnak, azonnali élvezetre törekszenek, nem ismerik fel, hogy ki az ellenfél, és nem ismerik fel a veszélyt.
3: Ha ugrunk néhány ezer esztendőt, ugyanezeket a dilemmákat vajon a mai társadalomban hogyan tudjuk felismerni?
4: Nem önmagában a fiatalság érték. Nem gondolkozhatunk fekete-fehéren, hogy aki idős, az rossz, és fiatalnak lenni az érték, és értéktelen az idős ember. Ezt semmiképpen nem mondhatjuk, mert a mai világban ez nagyon öregesen hangzik, de 21. században a technikai civilizáció korában, tehát hogyha pontosan fogalmazunk, nyilvánvaló, hogy a fiatalok sokkal könnyedebben, gyorsabban kezelik a mobilt, az internetet, a mesterséges intelligenciát, és ez így van jól. Ez pont azt mutatja, hogy az ember nagy mértékben tud alkalmazkodni a körülményekhez, és erre szükség is van. De ez nem azt jelenti, hogy aki viszont nem tudja az internetet olyan gyorsan és fluensen és könnyedén használni, hogy annak a tudása értéktelen lenne. Egyébként kutatások azt mutatják, az előítélet kutatások, hogyha egy ilyen kis leágazással élhetnék, hogy ugye vannak a különböző előítéletek, mondjuk a nemi sztereotípiák, vagy a etnikai sztereotípiák, de a legerősebbek akkor az aging-el kapcsolatos sztereotípiák, tehát manapság az időseket, az öregeket sokkal jobban lekezelik, sokkal erősebbek az előítéletek velük szemben, mint mondjuk a nőkkel, vagy a kisebbségekkel kapcsolatban. Ezt nagyon fontos tudni, mert ugyanakkor ezt az idősek el is kezdik beépíteni saját magukba, és erről is vannak már kutatások, hogyha most egy 30 éves nem emlékszik valamire, akkor azt mondja, hogy fú, tényleg most kiment a fejemből, mert rengeteg dolgom van, viszont egy 65 éves nem emlékszik valamire, akkor abban percben arra gondol, hogy hú, már öregszem, és már nem vagyok a régi, és már lehet, hogy jobb, hogyha kiállok a sorból. Noha lehet, hogy neki is csak nagyon sok minden jár a fejében, és nagyon sok mindenre kell figyelnie sok élethelyzetben. Az uralkodó nevelési elv azért az önérvényesítés és a magabiztosságra nevelés, és az elbizakodottság, ami kortól függetlenül a kérőkre is jellemző az elbizakodottság, de most is találhatunk példát az elbizakodottságra, ami, mint látjuk, veszélyt hordoz magában. Beszűkíti az ember perspektíváját csak saját magára, és nem veszi észre a tágabb kontextusban leselkedő esetleges veszélyt. Szóval visszatérve erre a kérdésre, például ez az időskori sztereotípiák nagyon erősen be tudnak épülni. Jó, hogyha ezt tudatosítjuk, mert ez egy ilyen önrontó kör lehet, hogy akkor utána már kevesebbet vállal, vagy visszavonul a tevékenységeitől, pedig miért ne tévedhetne egy idős ember, és nem biztos, hogy azért téved, mert demens, hanem azért téved, mert esetleg valami most másképp jutott eszébe, de hogy ez ennyi, nem több, mint egy tévedés. Nem a fiatalság értékes önmagában, hanem az, hogy a fiatal generáció mennyire tudja beépíteni az értékeket, a korábbi rendnek az értékeit, legyen ez bármilyen rend, vagy pedig feléli azokat. És ezért például ugye Télemakhosz, amikor felnő, azt is mondják, hogy ez egy ilyen felnövekvés történet, az Odüsszea, persze sok más is. Először bizonytalan hallgat az apjára, utána együttműködik vele, és akkor utána pedig tulajdonképpen ő dönt már bizonyos helyzetekben, és az apja hallgat rá. Tehát ez egy nagyon szép ív, tulajdonképpen a tudás integrációjának és a kapcsolat dinamikája, hogy hogyan változik.
3: Vajon ma a fiatalok mennyire tudnak szót érteni az idősebb generációval? Hegyesi Gabriella kérdezett.
5: Személyiség kérdése is, hogy fiatalként ki mennyire tud szót érteni ezzel a generációval. Én személyesen jókat tudok beszélgetni velük, nincsenek olyan hatalmas elvi vagy világnézeti különbségeink, annak ellenére, hogy én korban nyilvánvalóan nem ott vagyok, ahol ők.
6: Mi kell ahhoz, hogy tisztelj egy középkorú embert?
7: Például, ha ilyen művelt, meg hogyha ilyen sok tapasztalata van már az életből, ilyen élethelyzetekről.
5: Egy egészen érdekes korszakban születtek és nőttek föl, pont az a határmesdje, akiknek a gyerekkorában még a szocializmus éveit élte Magyarország, viszont fiatalkorukban már a demokrácia és a piacgazdaság jött el Magyarországon is, és ezért egyfelől a gyerekkorukból emlékeznek arra, hogy milyen volt az, amikor az iskolában nem lehetett erről meg arról beszélni. Ebből a korból sokat lehet tanulni. A másik pedig, hogy amikor már fiatalok voltak a 90-es években, megjelentek azok a nyugati termékek, gondolok itt akár zenékre, filmekre, ruhákra, divatra, amik addig nem voltak elérhetőek, ezért szerintem ők jobban megértenek minket, mint mondjuk az ő szüleik értenének meg minket, hiszen az alapjai a világnak, amiben élünk, azok ugyanazok, még hogyha digitalizáció terén vagy szolgáltatások terén sokat változott is.
4: Természetesen az időseknek egy ponton túl hátra kell lépniük.
3: Dr. Perczel Forintos Dóra, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, mindfulness tanár.
4: És valahogy egy ilyen érzékeny egyensúly az, ami fontos. Tehát mind a kettő fontos. Az idősnek a tapasztalata is fontos, mert hogyha Odysseus nézzük, akkor ő tehát nem csak ravasz és intelligens, nem csak hogy tud alkalmazkodni, hanem elviseli például megaláztatást, amikor ott öregként ott behúznak neki, alkalmazkodik, megfigyel, ami nagyon fontos, és tervez is tulajdonképpen, és stratégiát alakít ki. Tehát ő nem a testvéreivel győz elsősorban. Ez nagyon-nagyon fontos, ez a vonulata szerintem az Odüsszeának.
3: Mi az, amit tapasztal? A fiatalok általában hallgatnak a szüleikre, vagy éppen ellenkezőleg?
4: Lehet, hogy esetleg egy nagymama úgy áll hozzá, hogy nem tudom, felneveltem 3 gyereket, akkor tudom, hogy kell gyereket nevelni. És lehet, hogy erre a fiatalnak az a válasza, hogy lehet, hogy felneveltél 3 gyereket, de nem biztos, hogy tudod, hogy az én gyerekemnek mire van szüksége. És ezt most én szeretném eldönteni, hogy mire van szüksége az én gyerekemnek. Az az elf, hogy mindent a fiatalokra kell, hogy nők mindent jobban tudnak, az ugyanúgy egy fekete-fehér gondolkozás, mint az, hogy mindent a szülők, a nagyszülők jobban tudnak. A nagyszülőnek fontos felismernie azt, hogy ő már megtette a dolgát, ez most már nem az ő dolga. Tehát az idős generáció tudná hagyni a fiataloknak, hogy elkövessék a hibáikat, és tegyenek a saját belátásuk szerint, és nem baj, nem halálos bűn, nem végzetes az, hogyha valami hibát elkövet egy ember, akkor meg tudná tapasztalni a saját kiélel döntései segítség a változáshoz.
3: Ha tanácsot kérnék öntől, alapvetően azt kérdezném, hogy hol a határ? Hogyan tudom eldönteni, hogy hol a határ? Ha fiatal lennék, akkor azt kérdezném, hogy hol a határ abban, amit tényleg jobban tudok, és mi az, amiben érdemes lenne az idősebbekre hagyatkoznom. Ha idős lennék, akkor ugyanezt kérdezném, hogy hol a határ, ameddig hagynom kell a fiatalabbakat, hogy eldöntsék saját maguk, és megszerezzék a saját tapasztalataikat, és hol kell nekem beleszólnom, mert azt gondolom, hogy van olyan, amit jobban látok.
4: Hát most elkezdjük a fiatalok oldaláról. Az önállóság, az, hogy én hogyan szeretném, ez talán ez a legfontosabb, azt látom, ez a legfontosabb igényük. Akkor, ha eljut oda, hogy kérdezzen, tehát ugyanúgy a gyereknevelésben, most egy egész más példát mondanak, mondjuk az 5 éves gyerek meg a 12 kérdez a szexualitásról, meg hogy szeretik a gyerek, akkor az alapelv az, hogy megkérdezzük, hogy szerinted hogyan? És akkor ahhoz illeszkedünk az ő értelmi szintjéhez és tudásához. Tehát ugyanez igaz szerintem a fiatal szülőkre is, hogyha akar kérdezni, akkor kérdezhet, és akkor a nagyszülő erre válaszolhat, hogy nézd, én ezt így gondolom, vagy nézd, én ezt másképpen csinálnám. Hát ez a határkérdést kérdezte, de pont a határkérdés a legnehezebb, azt láttam a mai gyereknevelésben, amire csak azt mondanám a mottónak, hogy járóka. Tehát ez lehetne a szimbóluma a mai gyereknevelésnek, hogy van járóka, vagy nincs járóka. Ez nagyon szorosan összefügg, hogy mit gondolunk a gyerek szabadságáról, hogy ugye ma azt mondják, hogy hát azért nem kell járóka, mert hogy a gyerek mozgásfejlődésének ezt tesz jó, de ugyanakkor, hogy megnézzük a mai 50-40-30 éveseket, elég jó a mozgásuk, tehát járókában töltötték az életük első egy évének bizonyos részét, és semmi baj nincs a mozgásfejlődésükkel, viszont azért a gyesneurózis, vagy a nagyon nagy leterheltség, kimerültség, ami a mai szülőknél látható, azért ez nem volt, ami talán abban is megnyilvánul, hogy azért így fiatal generációtól én is, de mások is nem egyszer megkapjuk a kérdést, hogy hogy lehet ennél több gyereket felnevelni. Ez szimbolikusan is nagyon-nagyon szépen értelmezhető, hogy van határ, vagy nincs határ. Hogyha a szülő valahogy abban nő bele, a fiatal szülő, hogy neki mindig rendelkezésre kell állnia. Tehát most egy ilyen túlidealizált szülőkép van, hogy a szülőnek mindig rendelkezésre kell állnia, a gyerek minden érzelmi igényét ki kell elégítenie,

0: és a gyerek mit gondol. A pszichológiai kulturáltságuk sokkal magasabb szintű, messze menően tekintetbe veszik a gyerek igényeit, szándékait. Csak az a kérdés itt is, hogy elbillene az egyensúly, vagy nem. Tehát, hogyha a szülő igényeit teljesen háttérbe kell szorítani, nem tud nő lenni, vagy férfi lenni, vagy megfelelő társ lenni, mert annyira kimerítik a gyerek körüli teendők, akkor azt kell mondanunk, hogy ez nem adekvát, nem funkcionál jól. A kutatások azt is mutatják, hogy az a fajta nukleáris családmodell, ami most már 2-3 generáció óta van, ez hosszú távon nem fog tudni fennmaradni, ami nagyon szépen látszik a nyugati civilizációban a demográfiai csökkenésből, hiszen nem lehet győzni a gyereknevelést. Tehát, hogyha a gyereknek minden igényére rezonálni szeretnénk, az olyan fokú érzelmi, időbeli és anyagi megterhelés, hogy ezt nem lehet győzni csak egy kis család keretein belül. Ehhez tényleg a nagy család, a nagynénik, a nagymamák, a szomszéd mind-mind szükségesek. Tehát ez akkora terhet ró egy fiatal párra, hogyha ezt ők csak ketten akarják megoldani, akkor világos, hogy csak egy gyerek fér bele, vagy kettő. És tulajdonképpen ezt láthatjuk, most ezt a demográfiai csökkenést. Evolúciós perspektívából nézzük, akkor azt mondta, hogy ez nem működik jól, mert nem tudja fenntartani magát a népesség.
1: Télemakosznak volt járókája?
0: Biztos vagyok benne, hogy voltak keretek. Sőt, pólyába kötözve hordozták, sőt, Afrikában is pólyába kötözve hordozzák a hátukon a gyerekeket, az anyák, akik a földön kint dolgoznak, mert szükségük van rá, mármint hogy a női munkára, és a gyereknek nem lesz belőle baja. Az érzelmi fejlődés akkor is meg tud történni, hogyha pólyába be van kötözve a gyerek.
1: Ha idős vagyok, akkor hogy találom meg jól a határt?
0: Csak az elengedés és az elfogadás oldaláról tudom ezt megközelíteni. Hagyni kell a fiatalokat. Ha az ember arra reflektál, hogy én hogy reagáltam az anyósom, vagy az édesanyám mondott valamit, és az hogy esett, vagy én emlékszem olyanra, hogy igaza volt anyósomnak, és mégis azt mondtam, hogy ez nem így van. Azért elgondolkoztam rajta. A kéretlen tanács az valószínűleg nem fogadják jól, vagy neveljék úgy, ahogy ők szeretnék. Ezt egyébként könnyű mondani, és nehéz megcsinálni, mert ahogy minket neveltek, és ahogy mi neveltünk gyereket, hosszú éveken keresztül történik, tehát egy automatizmussá válik. Azt gondolom, hogy akkor lehet szólni, vagy mondani, hogyha ezt a fiatal kérdezi egyrészt, másrészt szerintem, hogy nagyon fontos, hogyha a nagyszülő jelen tud lenni az unokája életében, és akkor nála van a gyerek, és a gyerekek igenis is képesek megtanulni azt, hogy más lehet otthon, más lehet a nagymamánál, más az oviban egyébként, sőt, más a játszótársnál. Az alkalmazkodó képesség nem csak ránk vonatkozik, hanem a gyerekeink is hihetetlen alkalmazkodó képesek és intelligensek, tehát felismerik ezeket. Tehát a nagymama, a nagyszülő akkor tud jól nevelni, és jó hatással, és szerintem nagyon sokunknak vannak jó tapasztalatai, emlékei nagyszülőkről. Én nagyon sokszor láttam ezt páciensemnél, de magamnál is, hogy vannak képeim a nagymamámról, meg a nagyapámról, ahogy mondjuk ott ültem az ő hatalmas fotelükben, és beszélgettünk, és vagy egyszerűen az ölébe lehetett bújni, vagy egyszerűen amikor elmentem hozzá, vagy elbúcsúztatott, akkor hogy milyen gyengéden ölelt meg. Szóval, hogy az ember őrzi ezeket a képeket, és a nagyszülő ezáltal gazdag lehetőségekkel rendelkezik. Az unokájával való kapcsolat annak az átadására, amit ő fontosnak tart.
1: Látjuk ezt a folyamatot, hogy az önállóság mennyire fontos. Látjuk-e ennek az okát, és látjuk-e azt, hogy ez az inga akár vissza is lenghet?
0: Talán elindult, amit onnan is látunk, hogy egyre több olyan könyv megjelenik, hogy fontosak a keretek. Hogy amikor átsétálunk valamelyik hídon a Duna fölött, akkor az most korlátoz minket a hídnak a korlátja, vagy esetleg megvéd. A görögök ugye mindent megszemélyisítettek, tehát hogy minden dolognak két oldala van, ők ezt a Jánusz arcú, kétarcú istenben személyesítették meg. A korlát azért az véd is, egy biztonságot is tud adni. Van, amikor lehet partalanul együtt játszani, de van, amikor a apámnak, anyámnak szüksége van arra, hogy békében tudjon lenni. Tehát amikor egy olyan nevelés, ami azt kommunikálja, hogy fontosak a te igényeid is, de nekem is vannak igényeim, és szeretném, hogyha ezeket is tiszteletben tartanád, vagy ezek is

0: önállóság egyúttal magabiztosságot is sugall. De azért a mai generációról nem biztos, hogy elsősorban az jut eszünkbe, hogy nagyon magabiztosak, hanem nagyon sok bennük a bizonytalanság is.
1: Ma a visszatérő kérdés, hogy fiatal generációnak, főleg

0: Az Z generációnak a mentális egészsége az nagyon sérülékeny, nagyon sokan szorongó, depressziós, meg szerhasználó fiatal. Fiatal fiúk körében az öngyilkossági veszélyeztetettség is hát emelkedőben van, vagy szóval 15 és 25 év között azért a harmadik vezető halálok, ami azért nagyon-nagyon magas. Úgy néz ki, mintha régebben nem lett volna bizonytalanság, de az, hogy jött az ávó, vagy nem jött az ávó, vagy amikor én végeztem el az egyetemet, akkor nem 12-en végeztünk, és volt 3 pszichológus állás. Tehát bizonytalanság nem csak most van, most a bőségnek a zavara van, és ezért nehéz dönteni, de a bizonytalanság akkor is volt. És mindig volt, és erre itt van megint Homérosz példája, hogy Odysseusz, ki az, aki az ellensége, Poszeidon a tengeristen, mert ugye a Kyklopszot ő megvalkította, aki az ő fia volt. És ennek ellenére van-e annál nagyobb bizonytalanság, mint egy hajón a viharos tengeren, mégiscsak belevágott, sőt, perlekedett Poszeidonnal, de hogy miért, miről szól az Odüsszé, az, hogy volt egy nagyon világos célja. Az volt a célja, hogy ő haza akar jutni Itakába, és Penelopéhoz vissza akar jutni, és a fiát szeretné látni. És ezért ezt az extrém bizonytalanságot is bevállalta, hogy a világ mindig bizonytalan volt, 3000 éve is. És ennek gyönyörű példája tényleg a viharos tenger, de hogyha van egy célunk, és azért tudunk tenni, és erőfeszítést tenni, akkor azt el tudjuk érni, de a bizonytalanságot akkor tudjuk vállalni, hogyha van célunk. Aki nem tudja, hova hajózik, annak semmilyen szél nem jó. Odysseusz tudta, hogy hova akar hajózni, és ezért a bőség zavarában ma, amikor nagyon sok választási lehetőség van, vagy egy fiatal tehetséges, és legalább 3 tudhatna csillagász is lenni, meg zongorista is tudna lenni, meg matematikus is tudna lenni, akkor így nem fog eljutni a céljához, hogyha állandóan váltogatja a cél, hogyha valami mellett sikerül lehorgonyoznia, vagy elköteleződni egy cél mellett, akkor az sikerülni fog.
1: Ha már visszatértünk Homérosz Odüsszeiájához, van olyan, amit fiatalok magukkal vihetnek ebből a műből, meg az idősek magukkal vihetnek belőle?
0: Maradjanak nyitottak az idősek felé, és az okosság az nem egyenlő bölcsességgel. Az ügyesség az, hogy a 21. századi technikai civilizációban ők ügyesek, könnyedén kezelik, és nagyon-nagyon jól alkalmazkodnak ezekhez a körülményekhez. Ez egy nagyon fontos adaptációs képessége tulajdonképpen az emberiségnek és nekik fiataloknak, de ez nem jelenti azt a tapasztalatot és a bölcsességet, amit viszont az idősek birtokolnak, és hogy abból lehet tanulni az időseknek a tapasztalatából, hallgassák meg az időseket, és aztán utána döntsenek, hogy ők ezt szerint akarnak-e tovább menni, vagy sem. Az időseknek meg azt mondanám, hogy megyenek hátradőlni, értékelni azt, amit az életben már letettek az asztalra, hogy felnevelték a gyerekeiket, és bízzanak abban, hogy ahogy ők is felnevelték, ugye a gyerekeik is képesek lesznek erre, és tudjanak türelemmel, elfogadóan viszonyulni a fiatalokhoz, és talán ki is lehetett a véleményüket, hogy akkor válaszoljanak, hogyha kérdezik őket, de ne erőltessék rá a Bezeg az én időmben című sztereotípiát a fiatalokra.
1: Az Odüsszeiától a 21. század bizonytalanságáig. Ezt az utat jártuk be a film és az eposz kapcsán dr. Perczel Forintos Dóra klinikai szakpszichológussal, pszichoterapeutával, mindfulness tanárral. A szerkesztő műsorvezető Csüveges Gergőt hallották. Köszönöm figyelmüket, további szép napot, minden jót!
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
3: Minden időben. A Magyarországi Református Egyház műsora.
4: Áldás békesség, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kojsze Péter. Lassan véget ér a nyári szünet, hamarosan újra megtelnek a tantermek diákokkal. A tanévkezdés nem csak az órarendről és a tankönyvekről szól, hanem arról is, milyen közösségbe térnek vissza a fiatalok. A Tatai Református Gimnázium diákjai a családdal és a barátokkal töltött időt tartják a legfontosabbnak szabad idejükben. Ez derült ki az intézményben végzett felmérésből. Az iskola azért kérdezte meg a tanulókat, mert a technológia térnyerésével az elmagányosodás őket is egyre jobban érinti. Mit tehet egy egyházi intézmény azért, hogy a digitális korban se szoruljanak háttérbe a személyes kapcsolatok, és milyen szerepe lehet ebben a tudásnak és a hitnek? Iváldi Zsuzsa a gimnázium augusztus 1-én hivatalba lépett új igazgatójával, Koros Gáborral beszélgetett mindenről.
5: Készítette az iskola nemrég egy belső felmérést a diákok körében, amely arra tért ki, hogy mi az, amivel a legszívesebben foglalkoznak szabadidejükben. Miért tartották fontosnak, hogy megnézzék ezt, hogy a diákok hogyan válaszolnak?
6: Ez a felmérés azért fontos, mert olyan gyorsan változik a világ, olyan gyorsan változnak a gyerekek, olyan rengeteg hatással találkoznak, hogy nagyon fontos, hogy mi tanárként, pedagógusként képbe legyünk azzal, hogy egyáltalán ők most mivel töltik a mindennapjaikat, amikor nem az iskolába jönnek. Ilyen háttérből jönnek, mert pedagógusként, meg felnőttként egész más generációk vagyunk. És hát nagyon fontos lenne, hogy ezek a generációk kapcsolódjanak minél jobban egymáshoz. Én nagyon örültem neki, hogy a barátokat és a családot előre helyezték ebben a felmérésben. A nevelés elsődleges szinten ez a család. Ha stabil családi háttérből jönnek a gyerekeink, az mindig nagyon jót jelent. Egy iskolára nézve, és egymásra is pozitív hatással tudnak lenni a gyerekek. A baráti kapcsolatok természetesek. Azért mi középiskola vagyunk, tehát ilyenkor már azért a szülőknek elengedik a kezét. Másik felmérés szerint elég szomorú, mikor azt halljuk, hogy egy középiskolás kamasz gyerek mondjuk általánosságban 7-8 percet beszélget a szüleivel. Egy nap. Ez egy nagyon hírhedt felmérési eredmény. Ennek ellenére mi gyerekeink ebben a felmérésben azért a családot is előre helyezték. Ennek nagyon örülünk.
5: Van esetleg, amit így érdekesnek?
6: Ami meglepő volt, közösségek és az elfoglaltságok tekintetében, hogy például megjelenik a főzés, mint egy nagyon közkedvelt és előre helyezett tevékenység. Azért is kérdeztük meg a diákokat, hogy azért azt is lássuk, hogy mekkora a baj. Tehát most olyan szempontból baj, hogy nekünk az a célunk, hogy valódi emberi kapcsolatokat építsenek egymással, és természetesen egyháziskolaként az Úristennel való kapcsolat is elsődleges. És azt kell mondjam, hogy az ilyen egyéni digitális kultúrával kapcsolatos kapcsolataik, azok nagyon-nagyon erősek az utóbbi években. Tehát nagyon sok elmagányosodás, elszigetelődés van a gyerekek körébe is. Ez egy társadalmi probléma, és nagyon-nagyon ránk rúgta az ajtót. Mesterséges intelligencia, de előtte a közösségi oldala. Tehát annyi időt töltenek egyedül, magányosan a gyerekek, jövő felnőttei, ami rengeteg mentális problémát okoz. Azért is volt ez a felmérés nagyon fontos, hogy lássuk, melyek azok a közösségek, amelyek meg tudják szólítani a gyerekeket. És most az a kérdés, hogy a jövőre ez mit számít nekünk. Megerősítés, hogy az egyháznak is, az iskoláknak is, és pláne az egyházi iskoláknak is hatalmas szerepe van abban, hogy a közösségeket ápolják, és a gyerekek a közösségekben valódi kapcsolatokat éljenek meg, ne pedig egy számítógép mögé vagy telefon mögé bújva próbáljanak ismerkedni, meg találkozni és szervezni. És nekünk nagyon jó volt azt hallani, hogy a közösségeink, amik nálunk vannak, ezek a belső közösségeink, a művészeti, a sport, a színjátszó, kórus, ezeket nagyon szeretik a gyerekek, és aki ide tartozik, az biztos nem fog elmagányosodni, és valódi barátokat, kapcsolatokat tud építeni ezekben az években.
5: Nagyon fontos a szülőkkel való együttműködés. Ennek a felmérésnek talán akkor úgy látszik, hogy ez is betudható, hiszen a családot előre helyezték a diákok, tehát úgy tűnik, hogy akkor sikeres az együttműködés a szülői közösséggel is. Ez mindig is fontos kritérium volt itt az iskolában, a közösség formálásban.
6: Én azt gondolom, hogy a szülői tanács, a szülői közösség képviselte, de a diák önkormányzat is a diákok részéről kifejezetten erős és tényleges jelenlét. Tehát nagyon sok iskola van sajnos, ahol csak így dísznek van diák önkormányzat, ilyen diák tanács, stb. Nálunk nem, mert tényleg a szülői tanács is rengeteget segít nekünk, és el tudjuk mondani a közös problémáinkat, tudják jelezni az ő gondolataikat. És én azt gondolom, ez egy valós kapcsolat. Ez egy jó úton van, és továbbra is szeretnénk ilyen nagyon jó kapcsolatot építeni a szülőkkel. Nyilván kulcsfontosságú, hogy abban a szülői tanácsban ugye választunk az osztályokból szülőket, hogy tényleg olyan szülők jöjjenek oda, akik szeretnének is tenni, és hát hál' Istennek nálunk nagyon sok olyan szülő van. És nagyon sok szülő egyébként azt is elmondja nekünk, hogy azért is választották ezt az iskolát, mert a szülőtársak hasonló értékrendet képviselnek. És ez neki egy megerősítés, és nagyon jó dolog, hogyha egyfele evezünk. Kálmán Attila, iskolapító igazgatónk annak idején mindig azt mondta, hogy ha egy szőnyeget ki akarunk rázni, egyik felén az iskola, másik felén a szülők, ha nem ugyanúgy rázzuk, és nem szinkronban rázzuk, akkor valakinek kiesik a kezéből. Tehát itt az akkor működik jó, hogyha a szülők és az iskola is. Hát ugyanaz. azt az utat szeretnék bejárni, és lehet, hogy elfogult vagyok. Én azt gondolom példaértékű nálunk, hogy ez hogy működik.
5: A mesterséges intelligenciát már említettük. Lehet társ a közösségfejlesztésben, közösségépítésben, illetve a pedagógusok munkájában, vagy még egyelőre ismerkednek ezzel a technológiával?
6: Az a tapasztalatunk az elmúlt 10-20-30 évben, hogy nagyon sok olyan újítás, amikor megjelenik, valahogy a társadalom túlzásba viszi a használatát, és átesik a ló túloldalára. Azt gondoltuk, hogy a közösségi oldalak, nem tudom, ki emlékszik az IVIV-re annak idején. Azt gondoltuk, az egy szuper dolog, hát ott lehet ismerkedni. Most, ha levezetjük, hogy abból milyen mai közösségi platformok épültek ki, és annak sajnos mennyi negatív hatása is van, az nem olyan vidám. Amikor megjelentek az okostelefonok, ez egy szuper dolog, hát az OLED, interneten és a többi. És most ott tartunk, hogy rengeteg mentális problémának és a gyerekek fejlődésének is gátja az, hogy nagyon fiatalon már okostelefont használnak. Tehát az is egy túlzás volt. A gyerekek azt mondanák, hogy túltoltuk. Igen. És úgy érzem, az AI-jal, tehát a mesterséges intelligenciával is ez a veszélye van. Hogy mindenki azt gondolja, hogy akkor most ez egy szuper dolog, mindent megold, és megint át akarunk esni a ló túloldalára. A helyes kezelés az óvatosság. Én azt gondolom, egyébként informatika szakosként, hogy nagyon-nagyon sokat tud segíteni a mesterséges intelligencia, akkor, hogyha értük ezekben van, és a gyerekek is megértik, hogy hogyan kell helyesen használni. Mert hogyha szakmailag megközelítve, ha most ők mindent a mesterséges intelligenciával szeretnének mostantól megoldani, akkor sajnos leszoknak a gondolkodásról, leszoknak a saját probléma megoldásról, óriási károkat okozhat ez. És sajnos már okozott is az okostelefonok megjelenése. A gyerekek nem gondolkoznak sokszor, és az AI ebben hatalmas veszély. Fontos lesz, hogy ezt a köznevelésben, a közoktatásban hogyan jelenik meg, hogyan szabályozzuk. És nem jó mindent hirtelen bevezetni, meggondolatlanul, és ez hát a pedagógus meg az intézményvezetés oktatáspolitikának a felelőssége, hogy ezt tényleg értően használjuk. Egyébként tanárként én is használom az AI-t. Például van egy programozás feladat, amiben nem találom hirtelen a hibát, hogy hol rontotta a gyerek, bemásolom a megfelelő AI platformra, és kiírja, hogy hol lehet a hiba. Na de abból nekem értenem kell, hogy valóban tényleg az hiba-e, milyen súlyos hiba, tehát nulla értéssel nem lehet nyerni, tehát nincs ingyen semmi. Ezt valahogy a gyerekeknek is meg kell érteniük, hogy nem szabad túlhasználni. És a jövő azt szerintem erről fog szólni, hogy a gyerekek a gondolkodási módszereket megőrizzék és használják.
5: A hármas értékfonal a hit, a tudás és a közösség, amik a Tatai Refinek mindig is a vezérfonala volt. Ez tovább vihető, értékálló?
6: Ez a három olyan szinten összefonódva egységben egymást erősítve jelenik meg nálunk, és kell megjelenni egy egyháziskolában, hogy ez egy hatalmas előny és egy hatalmas hívó szó egyesével és külön-külön. És az az érdekes, hogy akik hozzánk jönnek, azok első helyre a közösséget teszik, mert itt legendás a közösség. A Tatai Refi egy picit már brand is itt a környéken, és erre nagyon büszkék vagyunk, és nagyon szeretnénk a közösséget. Tehát a közössége az egy nagyon fontos dolog. Vannak olyan családok, olyan diákok, akik azért jönnek ide, mert magas színvonal az oktatás, nagyon jó tanárok vannak, nagyon jó eredmények vannak, bárhova tovább tudunk tanulni, orvosegyetemtől kezdve, külföldre és mindenhova, bármilyen irányba fel tudjuk készíteni a gyerekeket. A hit az egy olyan kérdés, amit nem szabad rájuk erőltetni. Nagyon különböző háttérrel jönnek azért a gyerekek a hit kérdésében. Ugye láttuk ezt a névszámlálási adatokból is, hogy nagyon lecsökkent azok a családoknak a száma, akik ezt felvállalják, hogy egyházi háttérű családok. Ezt nekünk helyesen kell kezelni. Nagyon különböző szinten jönnek tehát a gyerekek. A hit az egy olyan dolog, hogy meg kell kínálni a gyerekeket, lássák, megismerjék a mindenhatót, az Urunkat, és apró szikrákat elejteni, akár bármilyen órán lehet. Ezt lássák, hogy igen, itt van egy hívő tanár mondjuk, lássanak pozitív dolgokat, és hát nálunk ugye minden reggel állítatok vannak. Az egész iskola egyszerre a templomban minden reggel kezd. Ez egy hatalmas előny, ott közös éneklés, imádság, ige van. És lehet, hogy egy éve meghallgat 160 állítatot, és lehet, hogy csak egy van olyan, amire olyan hatással van, ami elindítja az Isten felé. És akkor nekünk ez már elég. A hit kérdése az példamutatásról szól, tehát lássák a példát a pedagógusokon, az itt dolgozókon, diáktársaikon, és azok a pici szikrákon elültetett magvakon, ami esetleg később majd hatással van rájuk. Tehát ez egy nagyon érzékeny dolog, de működőképes modell. És lehet, hogy elfordulnak, mert sajnos az egyházban mindenhol így van. De hogyha ezek a kis magok el vannak ültetve, nagyon sokan visszatalálnak, és igazából átértékelik, amit korábban tapasztaltak.
5: Augusztus 1-től hivatalosan a Tatai Református Gimnázium Gimnázium új igazgatója. Vannak-e tervei az igazgatói időszakában?
6: Ez a szolgálat, ez nem karrier, ez egy szolgálat, egy hatalmas feladat. Így készülök rá. Azért nagyon sok változás van, amit a jövőben le kell menedzselni. Itt oktatáspolitikai változások vannak. Nagyon sok társadalmi probléma, tehát a mentális problémák is, egyre több gyerekhez jön olyan problémák. Olyan változások, amelyek itt 5-10 év alatt zajlottak le, hihetetlen gyorsasággal. És hát a pedagógus társadalom sincsen nagyon jó mentális állapotban. Szóval annyi minden van, amin lehet fejleszteni, segíteni. És hát visszakanyarodva erre a felmérésre is, a kulcs az a közösség. Ha valós emberi kapcsolatok épülnek ki egymás között, és nyilván mi azért felfelé is nézünk, tehát az Isten felé is, akkor az tud segíteni ezeken is. Talán ezt tartalma a legfontosabbnak, megőrizve nyilván a maga színvonal oktatást. Akármi is történik a világban, bármilyen hatások jönnek, azért nekünk Istenhez kötődő viszonyunk, a megváltulunk és a szentírás az elsődleges. Tehát abból mi nem fogunk sose lejjebb adni. A sok-sok változás közt ez egy olyan kapaszkodó, egy olyan kőszikla, ami ugyancsak egy előnye azoknak, akik ezt felismerik. Ebből sosem fogunk leadni, ez egyértelmű.
4: Koros Gábort, a Tatai Református Gimnázium új igazgatóját hallották.

0: A megújulás néha egy szimbolikus mozdulattal kezdődik. A Rákospalota óvárosi reformátusok eltávolították az egyik énekeskönyvtartó padot a templomukban, hogy helyet készítsenek a fiataloknak. A több mint 400 éves gyülekezetben a múlt öröksége nem lezárt történet, megváltozott életekben, hétköznapi szolgálatokban és a forrás református óvodán keresztül bekapcsolódó családokban él tovább. Gál Márk riportjában először Hekli Katalin lelkipásztor mesél arról, hogy ő maga hogyan talált otthonra a főváros 15. kerületében.
1: Azzal indultam, hogy Budapest soha nem lesz az én otthonom, mert egy idegen közeg volt ez az én életemben vidéki származásom okán, de valahogy itt Rákospalotán, ahogyan itt a legelején fogadtak, akkor kezdtem el azt érezni, hogy hát ez nem is egy olyan idegen terület, ahol én magam is csak egy ilyen átutazó vagyok, és ha ki kell egy konkrét pillanatot emelni ebből az időszakból, az egy olyan emlékképem, amit nem tudok dátumhoz, időhöz kötni. Amikor azon kaptam észbe magam, hogy amikor felmegyek a szószékre az igehirdetés előtt, úgy végig simítom a szószék korlátját, és így utólag nyert értelmet ez a mozdulat bennem, hogy ez egy ilyen jóleső megérkezés, nem egy ilyen idegenkedő ellenérzés, hanem egy ilyen megérkezettség érzetet ad.
2: Valaki ide érkezik most rá, Rákospalotára, ha egyetlen történeten, teszem azt templomi tárgyon, vagy akár helyszínen keresztül kellene bemutatnia neki ezt a gyülekezetet, akkor mi lenne az?
1: Legyen egy olyan, ami van is, meg nincs is. Tudni kell, hogy az itt lévő őspalotai hívő testvérek, ők nagyon ragaszkodnak mindahhoz, ami megvan, ami beépült, ami megépült, mert ebbe benne van a múlt, az őseik, az ő áldozatkészségük, hűségük, és ez egy gyönyörű örökség. És a közelmúltban arra került sor egy hosszabb megbeszélés folyamat eredményeként, hogy a templomunk első énekeskönyvtartó padját kivetettem a templomból az atyafiakkal. Nem volt egyszerű történet, tehát ha valamit meg kell mutassak, akkor ez lenne. Mert ez tükrözi azt, hogy volt ez a templom előpad, de nincs. És azért nincs, mert rengeteg gyermekszolgálatunk van, és rengeteg énekesszolgálat, és kell a hely. Jött elől nekünk most nem arra van szükségünk, hogy az énekes könyveket megtartsa egy templom előpad, hanem helyre, ahol sok gyermek együtt dicsérheti az Úr Jézus Krisztust.
2: A továbbiakban Makra Anikóval beszélgetek.
3: A gyülekezetbe úgy kerültem, hogy van énekem egy unokatesóm, Németné Barta Éva. Végül is ő általa jöttem. Nagyon érdekes, mert volt nála egy baráti társaság, ahol én is ott voltam, és egy nagyon idegenként abban a baráti körben én egy kicsit visszahúzódtam, ám volt egy hölgy, aki úgy közeledett hozzám, és nagyon jót beszélgettünk. Nem mondta meg az unokatesom, hogy ki volt, azt mondta, ha szeretnél még vele találkozni, gyere el vasárnap a templomba. Amikor vasárnap eljöttem a templomba, és beültem a padsorba, és egy kis idő elteltével azt láttam, hogy a szószékre kimegy föl a lépcsőn, és ő volt a Hekli Katalin tiszteletes asszony. Abból a beszélgetésből minden is eszembe jutott, akkor csak pont nem az, hogy ő egy lelkész. Tehát annyira tudott közelíteni az emberhez, nem úgy, mint lelkész. Úgyhogy én így kerültem ide, és elkezdtem jönni, és éreztem, hogy ez jó itt nekem.
2: Feltételezzük, hogy a következő vasárnapi istentiszteleten betéved valaki a templomba, aki ugyanúgy, mint ön, Erdélyből származik, de bizonytalan, de még kereső. Mit mondana neki?
3: Mondhatok egy konkrét példát. Nem olyan régen lett egy új gondnoka a református óvodának. Én megtudtam, hogy ő erdélyi származású. És én azóta konkrétan azt érzem, hogy meg kell ezt az embert jobban ismerni. Mondtam is a férjemnek, hogy beszélgetésbe kell eredni vele, hogy akár hívjuk egy kávéra, egy üdítőre, egy beszélgetésre. Én nem nagyon szeretem ezt a szót, hogy segíteni. Nem tudom. Akkor azt mondtad, hogy segítsek? Ne segíts, tedd a dolgod. Vedd észre, lásd meg, és tedd meg. Én bennem ez van. Mert az olyan, hogy jaj, én segítek neked. Ez egy kicsit olyan fentről jövő. Nem. Lásd meg. Tehát legyen nyitott szemed, lásd meg, hogy ott van egy rés, és akkor állj oda abba a résbe, és amit magadtól tenni tudsz, akár két kézzel, akár egy jó szóval, akkor tegyed.
2: Biger István gyülekezeti tagot arra szeretném megkérni, hogy az első emlékét előhívná, amikor a rákospalotai óvárosi templomban járt.
4: Az óvárosi református gyülekezetben, amikor bekerültem, az egy csodálatos élmény volt, mert egy kívülállót, egy idegent olyan szeretettel fogadtak, mintha családtag lennék. Beszélgetés formájában emberszámba vesznek, nem nézik le azért az embert, mert nincs egyetemje, hogy példának felhozzam meg, kétkezi munkás, nem vagyok ledoktorálva, és ugyanúgy vesznek, mint egy idegsebészt, vagy mint egy intézményvezetőt. Itt nincs ez a különbség. Itt testvér vagy. 2014. május 19-én tértem meg.
2: Mi mindennek köszönhetően jutott el arra az elhatározásra, illetve azóta mi mindenért hálás?
4: 2014 előtt nekem volt egy életem, amit azt nem kívánunk senkinek, mert én kemény alkohol problémával küzdöttem. Én mikor megtértem, én azóta negatív dolgot nem tudok felmondani, amit kaptam a Jóistentől, csak pozitívat. És jó, hogy van egyszer-egyszer, amikor fejedre koppint, de azért én vagyok a hibás. Mert én gondolom, hogy azt én meg tudom csinálni, nem azt mi ketten a Jóistenet tudjuk megcsinálni. És ilyenkor jönnek egy-egy olyan megbotlás, és utána jön egy jó imádkozás, és minden megyen tovább a saját metriben.
2: Németné Barta Évát arról kérdezem első ízben, hogy milyen szolgálatot végez a közösségben.
5: Ez nagyon érdekes, mert én hiszem azt, hogy nem véletlen, hanem váratlan volt az, hogy én lehetek a forrásovadának a vezetője. Néhány év elteltével szerintem sokan is megszerettek itt a gyülekezetbe, és felkérés érkezett a lelkipásztortól, főgondnok úrtól, hogy épül egy óvoda, imádkozunk sokan érte, leszek-e én a vezetője, és fájó szívvel, de akkor nagyon őszintén azt mondtam, hogy nem, mert én kicsi vagyok ehhez a feladathoz, mert én a gyerekek között érzem jól magam. És aztán ezt is kimunkálta az Isten, mert ugyanúgy gyülekezeti tagként, ilyen-olyan szolgálatokba belehelyezve az igéje kapcsán megszólított, és megerősített abban az Isten, hogy ha ő látja bennem azt a talentumot, azt a kincset, azt a gazdagságot, akkor ő lesz az, aki meg fog erősíteni, és jó érzés volt kimondani aztán az igent, a nem után.
2: Amikor a Kossuth Rádió megérkezik a Rákospalota óvárosi templomba, éppenséggel egészen a tanévkezdés küszöbén állunk majd, olyannyira, hogy az istentiszteleti alkalom és tanévnyitó alkalom lesz egyben.
5: Várakozással készülünk erre a tanévnyitó istentiszteletre, több szinten is, hiszen egy nagyon szolgáló lelkületű gyülekezetünk van, és ugyanilyen szolgáló lelkülettel bír a munkatársi csapatunk. Nagyon szeretünk énekelni például. Mi rengeteget énekelünk az óvodában a gyerekekkel is, de egymással is. Többen az énekkar tagjai is a munkatársak közül. Ez egy csoda, hogy gyerekekkel és a gyülekezettel közösen tudjuk ezt megélni. Ez egy nagy ajándék. De ha csak arra is gondolok, hogy már a tanévnyitó istentiszteletet megelőzően a négy csoport új szüleit befogadva egy ilyen templomkerti pikniket fogunk megélni egyenként a csoportok, hogy az újonnan érkező családok egy kicsit jobban befogadva legyenek, és ez a különlegessége még a tanévnyitó istentiszteletnek, hogy nem csak az óvodába érkező szülők kapnak meghívást, hanem itt a gyülekezet minden tagja, iskolások az elsőtől az egyetemistáig egy öntetően, és délután rendezünk egy családi napot, ahol mindenki ott lehet. Nagyon sokszor itt a kerítésen kívül kukucskálnak be az emberek, hogy itt milyen banzáj van, vagy milyen rendezvény van, mert kacagás, öröm a 90 éves Ilike néni és a 3 éves Zsófika ugyanúgy jelen van ezen az alkalmon, és ugyanúgy jól érzi magát. Úgyhogy nekünk ez egy nagy várakozás így az év eleje.
2: Tisztelt sasszony, hogyan készül majd, hogyan hangolódik erre a több szempontból különlegesnek ígérkező istentiszteleti alkalomra, és mi az az üzenet, amit szeretne innen a Rákospalota óvárosi templomból a hallgatók szívére helyezni?
1: Az első, ami hallva ezt a kérdést eszembe jutott, az mindenképp az az üzenet, amit Jézus maga mond feltámadásakor, hogy előttetek megyek Galileába, és ami legfontosabb az ennek a jó hírnek a továbbadása, hogy van valaki, mégpedig az Isten szent fia, a halált legyőző Úr Jézus Krisztus, aki előttünk jár. Mindegy, hogy pedagógusként, mindegy, hogy pályakezdőként, mindegy, hogy kisiskolásként, óvodásként, egyetemistaként, szülőként, nagyszülőként, keresztszülőként, gyülekezetként, hittanoktatóként vagyok jelen az új tanév kezdetén. Jézus Krisztus előttem jár, és ez egy olyan ígéret, egy olyan igazság, amit, hogyha nem felejtek el, akkor amikor esetleg a sok jó mellett a nehézség is megtalál, akkor is lehet ráépíteni.
0: A Budapest Rákospalota Óvárosi Református Egyházközség tanévnyitó istentiszteletét augusztus 30-án vasárnap a 10 órai hírek után élőben közvetíti a Kossuth Rádió. Igét hirdet Hekli Katalin lelkipásztor.

0: Ne a saját érdemeinkre építsünk, hanem Krisztus kegyelmére, hívja fel a figyelmet Komádi Róbert. A Kecskeméti Református gyülekezet lelkipásztorának igei gondolatai következnek.
1: Isten igéjét a zsidókhoz írt levél 9. fejezetéből olvasom, a 15-től a 22. versig. Így tehát új szövetség közbenjárója lett Krisztus, mert meghalt az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért, hogy az elhívottak elnyerjék az örökkévaló örökség ígéretét. Mert ahol végrendelet van, ott a végrendelkező halálának is be kell következnie. Mert a végrendelet csak halál esetén érvényes. Amíg a végrendelkező él, addig érvénytelen. Ezért van az, hogy az első szövetséget sem léptették életbe vér nélkül. Mert amikor Mózes a törvény szerint az egész népnek minden parancsolatot elmondott, vette a bikák és a bakok vérét vízzel, vörösgyapjúval és izsóppal együtt, és meghintette a könyvet, és utána az egész népet e szavakkal. Ez annak a szövetségnek a vére, amelyet Isten rendelt számotokra. Aztán hasonlóképpen meghintette vérrel a sátrat és az Isten tisztelet minden eszközét. A törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, és vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat. Amen. Kedves testvérek, amikor ma valaki vesz egy mobiltelefont, letölt rá egy alkalmazást, vagy éppen belép egy weboldalra, szinte biztosan megjelenik előtte egy olyan hosszú szerződés, amit olvasatlanul elfogadunk, és kattintunk is a gombra. A mai igeszakasz egy szerződésről beszél, de ez egészen más. Ebben nincsenek apróbetűs részek, hanem Isten új szövetsége az emberrel. És ennek nem egy aláírás az ára, nem egy kattintás, hanem Jézus Krisztus vére. Az ige arra emlékeztet, hogy az Ószövetségben minden fontos dolgot, minden szövetséget vérrel pecsételtek meg. És ez azt jelentette, hogy ez komoly dolog. Életre, halálra szól. Az áldozatok azonban csak előre mutattak valamire. Arra az egyetlen áldozatra, amely képes eltörölni a bűnt. Ezért mondja ezt az ige, Krisztus új szövetség közbenjárója lett. Mit jelent ez nekünk? Azt, amit Isten mond. Mert nem azt mondja, hogy előbb bizonyítsd be, hogy megérdemled a szeretetemet, hanem azt, előbb szeretlek, előbb megbocsátok, előbb megváltalak, és ebből a szeretetből élhetsz új életet. Ez az evangélium, a jó hír számunkra. Nem kell tökéletesnek lenned ahhoz, hogy Isten családjához tartozz. Nem kell megváltanod magadat a jegyeiddel, a teljesítményeddel, a népszerűségeddel. Jézus már kifizette a belépődet az örökségbe. És bármilyen súlyosak is a múltad terhei, az elrontott döntéseid, van bűnbocsánat. Nem olcsó bocsánat ez, hanem drága. Krisztus életébe került, de számodra ingyen van, kegyelemből. Talán a reformátor hit egyik legfontosabb üzenete ez. Nem a mi jó cselekedeteink, nem a teljesítményünk, és még csak nem is a vallásosságunk tesz elfogadhatóvá Isten előtt, hanem egyedül Krisztus áldozata. Ahogyan a heidelbergi K.T. mondja, hogy az egyetlen vigasztalásunk az, hogy testestől, lelkestől nem a magamé, hanem az én hűséges megváltónak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Talán van olyan, aki még a régi hibáit hordozza és vádolja magát. Újra és újra előveszi a múltját, mint egy régi fényképalbumot. Isten azonban Krisztus keresztjén nem egyszerűen áthúzta a bűneinket piros tollal, hanem eltörölte azt. Éppen ezért nem kell állandóan bizonygatnunk, hogy szerethetőek vagyunk. Isten ezt már kimondta a Golgotán. Induljunk ma úgy, hogy ebből a bizonyságból élünk. Nem a saját érdemeinkre építünk, hanem Krisztus kegyelmére. Ez az a szövetség, amelyet nem lehet felülírni, mert azt maga Jézus Krisztus pecsételte meg az ő vérével. Amen.
0: További igemagyarázatokért kövessék a Magyarországi Református Egyház közösségi oldalait és podcast csatornáit. Műsorunkkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Addig is várjuk észrevételeiket a radio@református.hu e-mail címre. Adásainkat visszahallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Szerkesztőtársam Dóka Viktória nevében is köszönöm figyelmüket. A műsorvezetőt, Kojsza Pétert hallották. Áldás békesség! A műsort készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.

0: Pontosan 14 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Meghalt Nádas Péter, a modern magyar irodalom meghatározó alkotója. Több mint 40 témáról tárgyal mai ülésén a kormány. Egyre több felé kisüt a nap, csak északkeleten maradnak felhős területek. Meghalt Nádas Péter, a Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esztéista Gombos-Szegi otthonában hunyt el, tudatta családja. A modern magyar irodalom meghatározó világirodalmi rangú alkotója volt. Legismertebb művei az Emlékiratok könyve, a Párhuzamos történetek, a Világló részletek és a Rém történetek. A Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja, 2000 óta a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia, 2006 óta a Berlini Művészeti Akadémia tagja volt. Nádas Péter 83 éves korában hunyt el. Magyar Péter miniszterelnök és Karácsony Gergely főpolgármester is megemlékezett Nádas Péterről. A kormányfő Isten önnel, művész úr szavakkal búcsúzott a Kossuth díjas világhírű írótól. Karácsony Gergely azt írta, Magyarország és Budapest rengeteget köszönhet Nádas Péternek, aki megmutatta a világnak, hol van Budapest Európában. Több mint 40 témáról tárgyal mai ülésén a kormány. Magyar Péter közölte, hogy szó lesz egyebek mellett a költségvetésről, az uniós források hazahozataláról és a közlekedési beruházásokról is. Értékelik a Pasi atomerőműben és az energiaszektorban kialakult helyzetet, valamint a klímavészhelyzettel és az asszállyal is foglalkoznak. Meghallgatta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal nyomozati elnök helyettes jelöltjeit az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság. Az öt meghívott közül egy visszalépett, így végül négy ügyészt hallgattak meg zárt ülésen. A hivatal elnöki közpénzügyi és nyomozati elnök helyettesi posztjára kiválasztott jelölteket várhatóan holnap jelentik be, és a vezetőkről még a héten dönthet a parlament. Matolcsy György korábbi jegybankelnököt és fiát is meghallgatná a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. A testület elnöke a mai alakuló ülés előtt azt mondta, a pénz útját és a politikai felelősöket keresik, valamint vizsgálják az MNB alapítványok vagyonkezelését és a nagyértékű befektetéseket is. Csőszi Attila tisztás képviselő közölte, iratokat kérnek be, szakértőket bíznak meg, beidézik az ügy legfontosabb szereplőit, végül javaslatokat tesznek a jegybanki közpénzek átláthatóbb kezelésére. A bizottságnak az év végéig kell elkészíteni a jelentést. A tervezetnél korábban várhatóan már ma este eléri a Paksi atomerőmű a maximális teljesítményét, közölte közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter minden résztvevőnek köszönetet mondott a munkájáért. Falvakat söpört el egy villámárvíz Nepálban, 8-an meghaltak. Az áradás utakat, hidakat és energetikai létesítményeket rongált meg. Tibetben is áldozatokról és eltűntekről számoltak be. Végül az időjárásról. Az ország nagy részén süt a nap, csak a Tiszántúlon és északkeleten vannak borult tájak. Arrafelé elszórtan esik az eső. Később az Alpok alján alakulhatnak még ki záporok, zivatarok. Holnap már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem valószínű. Helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, holnap délután 28-34 fok lesz. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 15 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: A Föld marad. De meddig van rajta élet? Életbevágó kérdések fenntarthatóságról, környezetünk védelméről a Kossuth Rádióban. Zárja el a csapot, kapcsolja le a villanyt, de azért hallgassa a rádiót minden hétköznap délután 3-tól. A Föld marad. Napi zöld magazin a Kossuth Rádióban.
3: Hétről hétre különleges vendégek,
4: óriási csaták,
5: és persze rengeteg nevetés vár mindenkit, de a tét viszont áltozatlan.
3: Ki tud többet Magyarországról?
6: Szerintem az én csapatom.
3: Majd meglátjuk.
5: Készen állnak az új évadra?
7: Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
8: Műsorajánlót hallottak.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Egyházzenei ritkaságok a Magyar Rádió művészeti együtteseinek koncertjén. Az évad nyitó estjén, melyen Telemann, Bach és Scarlatti műveit hallhatja a közönség, Héja Domonkos Lisztdíjas karmester és Tóka Ágoston orgonaművész működik közre. Találkozzunk szeptember 2-án a Mátyás templomban a rádiózenekar és énekkar nyitó hangversenyén. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrm.jegy.hu
2: Reklámot hallottak.
4: Rádió Színház.

0: lógok a szeren.
1: Lógok a szeren. Azt, hogy az izmaim még fejletlenek, s mellem is szűkecske, azt én jól tudom. De nem tudhatjátok, hogy mi lakik bennem. Én is csak homályosan sejtem, borzongva gondolok rá olyankor, amikor könnyedén simul rám a tornatrikó, és lábam gumicipősen szögdel a tornaterem csertörmelékében. Igaz, Vlach 50 kilós súlyokat emelget, és Bányai Miklós megcsinálja Newton a nagy halált. De ő bennük ugye nyers erők dolgoznak csak, formátlan ösztönök. Én bennem pedig az akarat lakozik. Bányai képtelen megérteni a savoári elragozását. És Vlachnak én csináltam meg az algebrai dolgozatot. Én másféle ember vagyok. Én értem a tudományokat, és egyelőre nem tudom megcsinálni a vállálást a korláton. De mi lesz, ha egyszer mégis megtanulom? Csodálatos lény jelenik meg ez esetben a világ színpadán. Tüneményes ember, akihez képest Jókai hősei közönséges tucat emberek. Képzeljétek el, hogy egy napon ilyenféle újságcikk jelenik meg a lapokban. Érthetetlen és nagyszerű előadás kápráztatta el tegnap a Vigadó dísztermében összegyűlt álmélkodó közönséget. Egy fiatal ember, akiről eddig senki se tudott, itt az én nevem következik, jelent meg a dobogon, és az Élet értelme másodfokú egyenletekben című előadásban tökéletes francia nyelven megoldotta a világnak rejtélyét, amin eddig hiába fáradoztak a legnagyobb elmék, és mindez oly nagyszerű előadó művészettel, hogy a jelen volt világhírű színészek sírva tolongtak a dobogó felé, hogy kezet szoríthassanak az alig 16 éves zsenivel. De az ifjú szerényen és nyugodtan mosolygott csupán, és egy váratlan mozdulattal az asztalra ugorva, kézállásba helyezkedett. Majd három szálltó mortálét csinálva, a megdöbbent közönség felett elkapta a feje fölött húzódó vasrudat, s azon szédidő halálforgásokat végezve átugrott a 9 méternyire elhelyezett kályára, de úgy, hogy kézállásba maradt az ér. És előbbi előadását ebben a helyzetben folytatta, nyugodt és behízelgő modorban, végleg megoldva a nagyszerű problémát. Lógok a szeren. Ti ezen csodálkoztok? Mert nem tudjátok elképzelni, hogy lehet ember, aki mindenben egyformán tökéletes. Ti öregek és konzervatívok vagytok, és azt hiszitek, hogy a világ ezentúl is csak olyan lesz, mint eddig. És elfelejtitek, hogy egyszer eljön majd az érettségi. Ti nem tudjátok például elképzelni, hogy lehet majd esetleg egy miniszterelnök. A nevét szerénységem tiltja megsejtetni veletek. Aki egy napon miután szemtelen és nyugodt hangon bejelentette az országgyűlésnek, hogy néhány jól megfontolt diplomáciai művelettel, amikről eddig nem akar beszélni, mert nem a szavak embere, sikerült Angliát, mint egyszerű gyarmatot Magyarországhoz csatolni, és ez ezennel tudatja a tisztelt házzal, mondom, miután ez szemtelen és hideg hangon előadta, nem törődve az ordító és újongó képviselőkkel, akik vállukra akarják emelni, hirtelen vívóállásba helyezkedik, és egy szédítő, eddig ismeretlen jiu-jiku fogással ott, a miniszterelnöki emelvényen két vára fekteti azt az ausztráliai birkózó világbajnokot, akit az angol ellenzék orvul elhelyezett az emelvény belsejében, hogy a legnagyobb európai férfit megölje. Ti nem tudjátok elképzelni, hogy valaki délelőtt, mint főakadémikus, előadást tart az egyetemi tanároknak, délután pedig megnyeri a hátúszás és függeszkedés világbajnokságát, mellesleg a rúdugrásét is esetleg, hogy aztán este az ámuló közönség előtt hajlongjon, mely a Nemzeti Színházban ugyanezen ifjú drámájának 500. előadását tapsolja Orkán Gyanánt. Ez a rendkívüli ifjú nem azért találta fel a hold repülőgépet, mint ha nem tudná megkeresni a kenyerét lavmétával is, melyben virtuóz. Ez a rendkívüli férfi időnként hanyag mozdulatokkal rúg be 32 gólt az FTC vagy az MTK kapujába, mely csapatok együttes erővel sem bírnak vele, aki egyedül áll ki ellenük. Lógok a szeren. Na jó, jó. Egyelőre persze még egy kicsit gyakorolni kell magamat. A lélek jól lehet kész, de a test erőtlen, és a szereket nagyon ravasz emberek találták ki. Sikos a pózna. És pontos megfigyelések alapján állíthatom, hogy fölül, a legvége felé lényegesen nehezebben mászhatom, mint eleinte. Holott a felületes szemlélő azt hihetné, hogy mindenütt egyformán vastag és egyformán sikos. Azon kívül az a disznó Bauer mindig a vékonyabb póznához ugrik, és rám hagyja a vastagot. A negyedik, ötödik fogás után egészen más az ember világnézete, mint odalent volt. És egyszerűen világosan látom, milyen gyermekes hiúság volna nagy szerencsétlenségnek tekinteni, hogy Bauer előbb lesz fönt, mint én. Nem kell a dolgokat elhamarkodni. Lám, vannak hebe úrja és szeles emberek, akik magasugrásnál nekirugaszkodnak, nagy svungot vesznek, rádobbantanak az ugródeszkára, földobják magukat, és gyakran leverik a mércét. Én nem áltatom magam hiú reményekkel. Eleinte persze, Istenem, az ember fiatal és tüzes, én is bízom a jövőben, sasz szemekkel mérem a távolságot, meg a mérce magasságát, apró léptekkel kezdem, nekilódulok, s már látom maga repülve lebegni a mérce fölött. De az utolsó pillanatban bölcs rezignáció fog el. Közvetlen a mérce előtt, micsoda ostobaság, gondolom, és szerényen, mint egy ibolya, lehajtott fejjel bújok át alatta. Olyan ember szelíd és megadó modorában, akinek esze ágában sem volt ugorni. Csak egy kicsit sétálni akart. Lógok a szeren. Utóvégre meggondoljuk, tulajdonképpen micsoda maraság az egész. Ez az egész intézmény, melyben minden arra megy ki, hogy az emberi testrészek közül lehetőleg egy sem maradjon azon a helyen, ahová az Isten teremtette, hanem lehetőleg olyan helyzetet foglaljon el, amelyre az illető testrész soha életében nem számított. Két lábam a levegőben kalimpál, térdem kifordul, csuklom becsuklik, hajam a szemembe lóg, a vér a fejembe tolul, a padló felszalad a plafonra, és tótágast állanak a falak. És ez az undorító és lehetetlen állapothoz még kilógó nyelvvel keresem az egyensúlyt, s próbálom áthúzni a hasamat a vékony vasrúd mögött, teljes bizonytalanságban a fölött, vajon a föld vagy a csillagos ég felé közeledem-e. Ehhez az állapothoz valaki, egy vadkülsejű férfi állandóan bömböl valamit felém: hamaríts! Ez bömböli, s az én vérbeborult értelmem távolról sejti csak, mit ért ez alatt a szó alatt. Valamit ki kell feszíteni, igen, valamit behajtani, és valamit kiegyenesíteni, de hogy mi legyen az, láb, derék, csípő, s ezt már tudom, vajon melyik irányba keresendő az illető testrészt. Mindenre ugye nem kívánhatjátok, hogy válaszoljak ilyen állapotban. Rugok egyet, előre vagy hátra, mindegy. Kinyitom a szájamat, a szemem becsukom, undorral és kétségbeesve eleresztem kezemmel a szert, és hátam nagyot nyekken a vastag szőnyegen. Hála Istennek! Nevethettek már! Az ördög vigye az egész torna ünnepét, a denevezést, az első díjat. Majom lesz, aki megnyeri.

0: A bukott férfi.
1: A bukott férfi hosszan áldogált a tanári szoba ajtaja előtt. Már mindenki hazament, egyenként szállingóztak a tanárok is. Alászolgája mondja udvariasan 20-szor egymás után, és meghajtja a fejét. Ő azonban Svikkert várja, ó igen, már 11 óta várja Svikkert, akivel röviden és nyugodtan és érctelen hangon fog beszélni. Tanár úr, ezt mondjam a Svikkernek, egy ember életéről van szó. Nem akarom, hogy szerencsétlenség történjen, tanár úr, ezt ön sem akarhatja. Ön nagyon jól tudja, hogyan történt a dolog. Beszéljünk férfiasan, nyíltan ember az emberhez. Én akkor, igen, ön tudja mikor, mikor azt mondtam, hogy 8. Henrik, magam is tudtam, hogy nem 8. Henrik, hanem 3. Richard. És már a következő pillanatban ki is igazítottam volna, mert 8. Henrik csak úgy kicsúszott a szájamon. De ön, nem bírálni akarom önt, csak hidegen megállapítom a tényt, ön azonnal leültetett engem. Ne vizsgáljuk, hogy törvény és szokás szerint tette ezt, én azt akarom, hogy egymás közt intézzük el ezt az ügyet. Bemegyünk ide a tanáriba, ön áthúzza az elégtelent, és alul azt a mondatot osztályismétlésre utasítatik, aztán elválunk egymástól, mint férfi férfitól. Ön talán csodálkozik, hogy ilyen szokatlan hangon hall beszélni, nos, hagyjuk ezt. Hogy önök engem félreértettek, azt jól tudom. Zárkózott természetemnek köszönhetem. Nem volt okom nyilatkozni eddig, és mit beszélhettem egy olyan környezetben, amely meg nem érthet engem. Így fog beszélni a bukott férfi, és Vicker, aki meghökkenve hallgatja végig, egyszer megáll, mélyen a szemébe néz, majd kipirul, és hirtelen a kezét nyújtja. Neugei Bayer, mondja Vicker, elég, én értem önt. Adja ide azt a bizonyítványt, ön rideg embernek hitt engem, de én nem tudtam eddig, kivel van dolgom. Neugei Bayer. Igen, a bukott férfi így fog beszélni Vickerrel. Miért hát, hogy a bukott férfi mégis riadtan húzódik vissza, valahányszor kinyitják az ajtót? Már 2 jár az idő, és ő 11-re hazaígérkezett a bizonyítvánnyal. Jó volna, ha Svikker jönne már. Vagy miért volna jó? Hiszen ő nem is akar hazamenni. Van neki hazája a bukott férfinak? De íme itt jön Svikker. Igen, beszél hátrafelé valamit, most nem lehet megszólítani. Most sem, most megy a lépcső felé. Gyerünk utána majd a lépcsőn. Nem, a lépcsőn mégse lehet annak semmi formája. Majd a portás ajtaja előtt. De a portás kinnál az ajtóba, nem lehet. Itt nem lehet, de mi ez? Hiszen mindjárt kimegy a kapun, és aztán... Kérem, tanár úr! Tanár úr, kérem! Na mi az, mit akarsz? Kérem szépen, tanár úr, itt az van, mi van? Hogy hívnak? Neugei Bayer. Ja, te nálam megbuktál. Na csak erígy haza, aztán majd készülj a pótvizsgára. Igenis, tanár úr, nem fog megártani egy kis tanulás a szünidőben. És Neugei Bayer udvariasan vigyorog. Igenis, tanár úr, alászolgálja. Szerbusz. A bukott férfi hajlong, és megindul a körúton. Nem sok értelme van annak, hogy megindult, mert ugyan hova menjen. A Svikkerrel való beszélgetés csak valami fásult, tompa érzést hagyott maga után, nem csalódottságot. Hiszen nyilvánvaló volt, hogy így lesz, hiszen ő nem is akart Svikkerrel beszélni. Mi dolga neki ezekkel? Mi van még hátra? Na igen, néhány utca, amin végigmegy, néhány bolt, néhány fanyar férfias gondolat az élet ostobaságáról, az emberek hitvánságáról, aztán az a kis dolog. Hagyja hátra valami írást? Minek? Talán egy pár sort, így, inkább vagyok első Utikában, mint Rómában a második. Biztos a Utikában mondta ezt Cézár? Nem biztos, hogy ott mondta, ott valami más történt, tudta, de elfelejtette. Majd így írja, inkább a halálban a második, mint az életben az első. Igen, ez biztosan nagyon szép, bár ő nem nagyon érti, de azok majd, azok érteni fogják, annyi morultak. Hát csak értsék, inkább vagyok a sírban az első. A bukott férfi szemei előtt színes, szivárványos felhőcske ugrál. A torka elszorul, és csak most veszi észre, hogy egész idő alatt, míg ezeket elgondolta, majdnem hangosan énekelgette magában a torna ünnepély indulójának a tenorját, amit betanult. fel hazánk nemzedéke, itt a pálya, itt a tér, itt a tér. Ezt énekelte, közben ugrált, és viaszos vászon táskájával a falakat csapkodta. Azon kívül pedig valami nyugtalan érzése is volt, mintha elfelejtett volna valamit, amit pedig előbb el kell intézni. Mi is volt az Istenem, mi volt pedig ma reggel nagyon elhatározta? Üveglénia? Nem. Gőzturbina? Nem, hisz arról nem is álmodhat egyelőre, míg az 5 forint együtt nincs, pedig az mikor lesz legfeljebb jövő elsőjén? Aha, tudja már, ceruza hegyező. És még valami, igen, mustkolbász. Mustkolbász. A nyál összefolyik a szájában. Milyen furcsa neve van, mi lehet az? Olyan barna, bütykös valami, ott lóg a csemege kereskedésben. De túlvilágian jó lehet, must is, kolbász is. Egyelőre ezt. Mindent nem lehet egyszerre. A kocsonyás pisztráng, az még a jövő zenéje. Mennyi pénze van, lássuk csak. Az 8, meg 3, 6-osban, meg 6 krajcár is, 1 fillér, azt esetleg el lehet sütni krajcárnak, összesen

Közelebbi kapu alatt úgyis felbont minden. Két korona, 10 tessék, néhány hatost visszakap. A kapu alatt felbont mindent, és a zsebébe gyűri. Kezdi az ementálin, vastag darabokat tör le benne a zsebben, és hirtelen dugja a szájába, majd megfúl, kivörösödik. Aztán a mustkolbászt eszi meg, aztán a lazacot, mint a köveket raktak volna a gyomrába. Mindegy, vesze, minden következik, a törmelék csokoládé, az jó, az meleg, és édes, és omlós. Ez is megvan, de most milyen nehéz a gyomra. Most valami könnyű kellene, ami felüdíti, felfrissíti. Hogy ez a narancs? Persze drága, az utolsó közül, mindegy. Mi van még? 9 krajcár maradt, mihez kezdjem vele? Kérek 9-ér török mézt. És most itt megy ő, a bukott férfi, a Ne felejts utcában. Hogy került ide? Mindegy. Megy a hosszú Ne felejts utcán, de néz a kapuk alá, nehéz érzéssel belül, és nem tudja, a gyomra nehéze vagy a szíve. Benéz a kapuk alá, rágja a török méz, csak rágja, körös körül halálos üresség, céltalan élet, hideg igaztalanság. Valami jajongó, egyforma hang kíséri, végtelenül, makacsul, lerázhatatlanul, jajongó, pokoli gyötrelemmel. Fel hazánk hű nehemzedéke, killódva rágja a ragacsos, fokhoz tapadó csirizt, és a nyálas, a könnye, fuldoklon csurog le a torkán.

Karinti Frigyes, tanár úr kérem. Felolvasta, archív felvételről Kálmán György. A műsor zenéjét Gebauer Mária állította össze.

műsort szerkesztette Zoltán Gábor, rendezte Csolyági János. A hangfelvétel 1996-ban készült. A következő részt holnap hallgathatják meg. A Rádió Színház műsorával legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Kossuth Rádió.
1: Újra mindenkié.
0: Szóda. Kulturális magazin hétköznaponként a Kossuth Rádióban.
2: Égre kiáltó új hangon szólal meg a Szent Efrém. Üvegbe foglalt történetek, kortárs üvegművészek munkáit láthatjuk a fővárosban. Az örökké valóság megörökítése a Szépművészeti Múzeumban, avagy miért olyan különös az ókori egyiptomi ember és tér ábrázolás, és a műcsarnok 130 éves története. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit, én Babuts Kriszta vagyok, kulturális magazinunk a Szóda, mai szerkesztője Gödöllei Anna. Szomorú hír érkezett ma délelőtt, elhunyt Nádas Péter, a kortárs magyar és a világ irodalom egyik korszakos alkotója. A Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró nem csak a szavakkal, de a fénnyel is mesterien bánt, fotóművészként is maradandót alkotott. A ma este 8:30-kor kezdődő Szabadpolc című kulturális műsorunkban a 83 éves korában elhunyt Nádas Péterre is emlékezünk.

0: a Szent Efrém férfi kar énekelt az előbbiekben, hiszen a stúdió vendégünk ma délután Bubnó Lőrinc. Köszöntelek szeretettel.
1: Én is, üdvözlöm a hallgatókat is.
0: Aki a Szent Efrém új lemeze az Égre kiáltó kapcsán érkezett hozzánk, de mielőtt rátérünk a 20. Szent Efrém lemez zenei anyagára, beszéljünk a férfi karról, amelyet már nem is így emlegetünk. Szóval, hogy korszakváltás történt, az édesapa, az alapító Bubnó Tamás átadta a művészeti vezetést fiatalabb fiának, Bubnó Lőrincnek. Hát mióta érlelődött ez a gondolat, hogy legyen egy ilyen staféta átadás, átvétel, a botot tovább adja édesapa, persze úgy, hogy nem lép ki teljesen, gondolom én, a Szent Efrém szellemiségéből, a kórusból sem, de valahogy picikét hagyja, hogy a fiatalabbak érvényesüljenek, szóval.
1: Hát igazából már jó régóta érlelődött, és talán nem is tudom azt mondani, hogy ez most egy ilyen, volt egy ilyen konkrét forduló nap, vagy egy forduló pont, hogy ez megtörtént volna, hanem ez tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy ez már megtörtént, csak erről így külön nem kommunikáltunk, vagy nem gondoltuk úgy, hogy muszáj lenne kommunikálni, viszont a kicsit az új lemez az már egy olyan irányvonal, ami már sokkal inkább, nem is azt mondanám, hogy az én személyes művészeti vízióm, hanem egy tulajdonképpen egy ilyen közösségi alkotás ként jött létre, és azért ez inkább úgy gondoltuk, hogy most erről egy kicsit érdemes beszélni talán.
0: Tehát, hogy most egy olyan album született meg, a 20., ami merőben más, mint az eddigiek, hiszen saját szerzemények találhatóak rajta. De ne erről beszéljünk először, hanem, hogy több mint 20 éves múltról van szó, hiszen 2002-ben alapította édesapád a Szent Efrémet. Ez egy családi vállalkozásként indult, tehát ott ült az ebédlőasztalnál egy vasárnap délután, és azt mondta, hogy fiaim, Márk, Lőrinc annyira jól énekeltek, hogy mi lenne, ha hárman összeállnánk, néhány srácot beszervezvén, a szakrális művészetet tovább örökítve elkezdünk fellépni.
1: Hát bárcsak ennyire, hogy mondjam, ilyen jól körülhatárolhatóan történne bármi az életben, nem? Ez sajnos ennél sokkal kevésbé volt, hogy mondjam, mesébe illő. Egyrészt, amikor alapult a Szent Efrém, és ezen a néven elkezdett, Szent Efrém férfi karként elkezdett működni a kórus, az tulajdonképpen úgy volt, hogy akkor apám csinált egy görögkatolikus kórust, ami budapesti görögkatolikus kórus néven egyébként futott, és főképpen liturgikus zenei szolgálatot teljesített, különböző görögkatolikus templomokban, de alapvetően Csepelen. Ugye ennek a kicsit még egyel visszalépve a sztoria az, hogy az én nagyapám, tehát apukám édesapja, görögkatolikus pap volt, és az én, mi családunkban nyilván így van jelen az egész keleti, meg bizánci világhoz való kötődés, és a görögkatolikus kórusból alakult meg a Szent Efrém, és abba sokan kerültek bele. Én a legelején amúgy nem voltam benne, bátyám már benne volt, tehát a vasárnapi ebédlőasztalnál őt amúgy apu akár meg is kérdezhette volna, amúgy szerintem nem volt választási lehetősége, hogy bekerül-e az együttesbe, benne volt, és akkor egy ilyen 12-14 fős tagsággal indult el a Szent Efrém, ami nagyon sokat cserélődött az első, mondjuk úgy, hogy 14 évben valójában.
0: Ugye a hang az egyszerű és megismételhetetlen, tehát egy pillanat kimerevítésre, amikor elmegyünk akár egy Szent Efrém koncertre, viszont vannak olyan alkotások, amelyek az örökké valóságnak is szólnak, például ilyen lehet az üvegművészet is. Mindjárt tovább beszélgetünk a Szent Efrémről, csak most nézzük meg, hogy mi történik majd két hét múlva Velencében, hiszen ott nyílik meg a világ egyik legjelentősebb üvegművészeti kiállítása. 40 ország 220 helyszínére több százezer látogató érkezik majd. Magyar művészek munkái is láthatóak majd itt Velencében, amelyeket most az indulás előtt a hazai közönség is megtekintett. A Rezoártban, a fővárosban, a Manyiló kiállítás előkészületeinél Pintér Edina járt.
2: Erdész László sok-sok évtizede foglalkozik üvegművészekkel.
3: A múlt évezredben kezdtem.
2: Milyen szinten van a magyar üvegművészet a világszínvonalhoz képest? Versenyben vagyunk?
3: Nem csak, hogy versenyben vagyunk, hanem az élmezőnyben. Minden művészre jellemző, hogy egészen más csinál, mint az összes többi. Sőt, nagyon sokan olyan technológiát találnak ki, és olyan technikai megoldásokat, amelyek csak őre jellemző. Van olyan, ami az egész világon. Tehát Botos Péter például optikai üvegből dolgozik, szellemében is, és a megjelenési formájában is abszolút egyéni és nagyon magas szintű. Borkovics Péter, aki tavaly egyéni egyéni kiállítónk volt, ő is egyetemi tanár, és gyerekkor óta szenvedélye. Soltész Melinda, aki olyan különleges technológiával dolgozik, ami kihasználja a foncsolozott üvegnek a visszavert fényeit, mozgását, és kicsit organikus formákkal dolgozik. Van Sipos Balázs, aki teljesen eltérően a többiektől általában a természetből inspirálódik, de teljesen különlegesek a szobrai, mert mindig kívül is történik valami, belül is történik valami. És van még González Gábor, aki szintén főiskolán is tanít. A kiállításunk címe Álmok és hullámok, Velencére és az álmaink megvalósítására gondolva, és ő pedig ezeket a hullámformákból építkezik. Mindenki szobrász, a falak nem maradják üresen, ezért Zalavári József barátunkat kértem meg, aki pedig a falra ilyen konstruktív, visszafogott alkotásokat készít, ami jó ízesül a kettő együtt.
2: Ez azért is különleges ez a kiállítás, mert minden este más-más művész fog a saját alkotásairól, az elképzeléseiről, az álmairól mesélni.
3: Velencében ugyanez történik. Morgvics Péter hoz egy mozgatható kemencét, kifolyó üveggel rajzolni fog, mégpedig egy falapra, ami persze füstöl, lángol, mindent csinál, és a végén egy portré rajzolódik ki belőle.
2: Botos Péter alkotásai forognak. Ahányszor belenézek, mindig újabb és újabb négyzeteket, formákat lehet benne felfedezni, színeket, reflexiókat. Hogyan készülnek ezek?
4: Gyakorlatilag ezek optikai üvegből készülnek. Hát szobrok, de prizmarendszerű szobrok. Tehát itt rögtön megjelenik benne a fény, mint a leglényegesebb dolog, megjelenik benne egy optikai ismeret, egy optikai tudomány. Minden egyes elem kézzel készül, ami itt előttünk van. Ez 420 műveletből áll.
2: Amikor készül, akkor úgy nagyjából tudja, hogy mi az, amit szeretne viszont látni, vagy alkotás közben ez egy játék, és felfedez benne újabb és újabb részleteket, amiket kidolgoz.
4: Fő gondolat mindig olyan, hogy mit fogok majd látni, de hát ez kb. 20-30%-ba jön csak be, a 70%-a az maga a meglepetés. Képek tízezreit látjuk bizonyos szögekbe.
2: És ilyenkor az alkotás meggyőzi az alkotót, hogy lám-lám olyat mutatok, amit tovább gondolhat, vagy próbál ragaszkodni az eredetihez, és aztán valamilyen kompromisszumra jutnak.
4: Abszolút nem az eredet a lényeg, hanem a menet közbeni folyamatos gondolkodás és folyamatos kísérlet. Mi mit mutat, mit fogok látni, látom, nem látom, mi lenne a másik. Hú, de jó, akkor ezt megtartjuk, tehát egy ilyen végtelen kísérletezési sorozatnak a vége egy-egy darab.
2: Ez egy végtelen játék.
4: Végtelen játék. Nem is hagyom abba.
0: Végtelen játék, nem is hagyja abba, így zárta ugye a beszélgetés Botos Péter üvegszobrász, és hát egy végtelen játéknak tekinthető akár egy együttes élete is, folyamatosan alkotnak, új dalok is születnek, a Szent Efrém művészeti vezetője Bubnó Lőrinc a stúdió vendég, és amiatt beszélgettünk elsősorban, mert hogy a 20. ez a szám számomra rettenetesen sok, szóval megjelenik hamarosan a 20. albuma az együttesnek, Égre kiáltó címmel, és már egy picikét pedzegettük, hogy ez merőben más lesz, mint az eddigi Szent Efrém hangzásvilág, de ha nem is hangzásvilág, de dalválasztás mindenképpen, mert hogy a belső dalaitokat írtátok meg, vagy ki, mondhatjuk, így fogalmazhatjuk erre az albumra, ami nem tudom, hogy mennyire volt nehéz vagy könnyű, hogy a feladathoz mindenki ugyanolyan mentalitással, elánnal állt hozzá, vagy voltak azért műfaji megkötések, hogy mit vártok el egymástól?
1: Nem, igazából annyit beszéltünk meg valójában már tavaly májusban, amikor az egész ötlet felmerült, hogy jó előre mindenki kezdjen el gondolkozni, mert idén év elején jó lenne ezt tulajdonképpen elkezdeni felvenni ezt az albumot, hogy meg tudjon jelenni idén nyáron. Nyilván ez mindig ez most sem így történt, tehát hogy valójában januárig senki semmivel nem készült el.
0: És érdelte magában a gondolatot,
1: hát
0: és a dalomokat.
1: Igen, hosszasan, és nyilván ennek biztos csomó oka volt, nyilván a sok-sok koncert évvégén, stb. Ez mindig levesz egy csomó energiát az alkotásból, de valójában az is, hogy mondjuk a 8 emberből 4-en rendszeresen írunk, de hát van 4 olyan tag, aki soha nem írt még semmit, sőt, hát a legtöbbjük még soha nem írt zenét, és tulajdonképpen ez egy ilyen nagy, ez mindig így könnyűnek tűnik, de szerintem egy tök nehéz dolog, hogy ugye semmi valamit csinálni kell, tehát hogy nem az van, hogy van egy megadott téma, amire írni kell, hanem tényleg engedd szabadon a fantáziádat, és valami jöjjön ki, ami nyilván próbáljuk meg úgy megcsinálni, hogy működjön a Szent Efrémnek a hangzásán. Szóval szerintem ez egy kihívás volt, és szerintem tök jó, hogy ezt mindenki, tehát mindenki csinált valamit, és megcsinálta, és hogy mindenkinek lett egy dala. Én fenntartottam kázi azt a produceri jogot, hogy belenyúlhassak, hogyha ha úgy van, de ez a valójában nem én voltam egyedül, hanem közösen összerakosgattuk a dalokat próbán, és akkor jött egy csomó ötlet, szóval volt ebben közös alkotás is, de alapvetően mindenkinek a saját dolga jött ki belőle, és szerintem a nehézség ellenére ez egy mindenkinek ez egy tök fontos lemez lett, vagy lesz ilyen szempontból, hogy van valami teljesen saját rajta.
0: Elindult már az album felvezetése a közösségi portálon. Tegnap már Bátyár Bubno Márk megosztott a saját szerzeményének, a Nem szól címűnek a történetét. Ez is a koncepció része, gondolom, hogy szépen lassan szokjunk hozzá egy új Szent Efrém hangzásvilághoz, hogy egyesével adagoljátok nekünk a nagyon mást.
1: Valamilyen szinten igen, bár érdekes, mert kíváncsi leszek a visszajelzésekre. Szerintem nem gyökeresen más a hangzás. Az biztos, hogy sokkal, ugye valójában, aki követte az utóbbi években az együttes, annak a számára nem lesz más. Akinek a fejében a Szent Efrém mondjuk 10 évvel ezelőttől rémlik, hogy a Szent István Bazilikában egy nagy létszámú férfikar fellép, ahhoz képest biztos, hogy nagy a különbség, most már sokkal több hangszert használunk, sokkal több elektronikát használunk, sokkal modernebb az egész együttesnek a hangzása, tehát nem egy pravoszláv férfikarnak a hangzására kell számítani, de valójában ez annyira nem új. Azt szerintem mindenképp újdonság, hogy magyarul van az összes dal a lemezen egy kivétellel, és hogy ezek a szövegek, ezek a többnyire valamilyen saját történetet dolgoznak föl, ez nem mindig teljesen egyértelmű, hogy kinek mi a története, meg igen, bátyámnak a posztjából kiderül, érdemes megnézni, hogy miről szól a Nem szó című dal, vagy ezt leírta a különböző közösségi oldalainkon, de hogy ez nem mindenkinek lesz egy ennyire konkrét történet, viszont az nagyon jó, hogy személyes vonatkozás van, és hogy pont ezért nyilván amúgy a lemez nem egy kifejezetten nagyon vidám lemez, mert a többségünk az nem valamilyen nagyon vidám témát dolgozott fel, de azért van rajta olyan is.
0: Az örökkévalóság megörökítése lesz ez tehát egy albumon, mármint azok a gondolatok, amelyek a ti fejétekben vannak, és ezek dallamokká is alakultak, de ezzel a címmel, mármint az örökkévalóság megörökítése címmel kiállítás nyílt most Budapesten a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az örökkévalóság házainak nevezett templomok és sírok számára készített alkotásokból mutat be válogatást. Itt a készítőik és készítésük történetét helyezik a középpontba. Ez igen érdekes szempont vagy látásszög. Nánás Janikó a két kurátorral, Kótai Katalin Annával és Kevé Flóra Judittal beszélgetett a helyszínen.
5: Bemutatják az ókori egyiptomiak alkotási technikáit is. Itt például egy vetített kép előtt van egy tárcsa, és ha ezt forgatom, akkor látjuk a képen, hogy egy kőtömbről omlanak le a darabok, és egyszer csak egy szoborfej lesz belőle. Voltak-e az alkotásnak szabályai?
6: Nagyon szigorú szabályok alapján dolgoztak, hogy egy emberi alakot hogyan kell ábrázolni.
5: Az arányaik? Vagy például mik?
6: Magának az alaknak a felvázolása, ők egy tárgyat, vagy egy emberi alakot nem úgy adtak vissza, ahogy ők azt a valóságban látták, hanem annak különböző részeit egyszerre jelenítették meg, de nagyon sokszor eltérő nézőpontokból. A fejet azt profilból, a vállat azt szemből, de a profilból ábrázolt fejbe, szemből nézetből helyezték bele az egyik szemet.
5: Miért volt szükség ezekre a szabályokra?
6: Tehát, hogy miért nem úgy ábrázolták, ahogy látják? Semmit nem úgy ábrázoltak, például nem nagyon használták a perspektívát. A perspektíva szerint mondjuk a fákat, én úgy ábrázolnám, hogy a távoliak azok egyre kisebbek, ők meg egyforma méretben ábrázolták, na de nekik is igazuk volt, hiszen azok a fák egyformák, nem? Ez egyszerűen csak a világnak egy másik fajta szemlélete. A színeknek például vallási szimbolikája volt. A zöld, az Ozirisznak volt a színe, a túlvilágon újjászületett istenségnek, aki a halottak uralkodójává vált. Az istenek világának a színe az a kék volt, de ugyanakkor azt képzelték, hogy az istenek haja lápiszlazuliból van.
5: Itt a múmia alakú koporsó melletti felirat azt mondja, hogy készítője nem volt olyan nagyon ügyes, mert a kifestés kissé hanyag, az arc aszimmetrikus, illetve még a feliratok is hibásak. Tehetségtelen volt a művész, vagy nem volt művész?
6: Maguk az egyiptomiak nem tettek különbséget a kézművesek és a művészek között. Legalábbis ugyanazt a kifejezést használták mind a kettőnek a megjelölésére.
5: Ez a Hemut?
6: Hemut, igen. Itt nem arról van szó, hogy ő egy tehetségtelen művész lenne. Elképzelhető, hogy mondjuk nem akart olyan különösebb munkát befektetni ebbe.
5: Elsősorban templomokhoz, sírokhoz készített tárgyakat állítottak ki. Ezeknek mi volt a mágikus rituális szerepük?
6: Az egyiptomi elképzelések szerint az örökké valóság az újjászületések sorozatából épül fel. És a halottak úgy érhetik el az örökké valóságot, hogy olyanná válnak, mint az istenek, és ezzel lesznek képesek arra, hogy újjászülessenek, és ezek az alkotások tulajdonképpen ezt segítették. Például egy szobrot, amikor megalkottak, ételáldozatot, italáldozatot, egyebeket mutattak be a számára. Volt egy szertartás, amit úgy neveztek, hogy a száj megnyitás szertartása. Ennek az volt a lényege, hogy az elkészült szobron, de akár egy mumián is, visszaadták annak az alaknak az életfunkcióit. Tehát ezzel a szertartással alkalmassá tették arra, hogy lásson, enni, inni legyen képes.
0: Az örökkévalóság megörökítése címmel nyílt tehát kiállítás Budapesten a Szép Művészeti Múzeumban. Ide várják a látogatókat, a stúdió vendég pedig itt a Szódában, a Kossuth Rádióban továbbra is Bubnó Lőrinc, a Szent Efrém művészeti vezetője. És szó esett a lemezről, ami ugye most született meg. Hogyan szerveződnek a fellépések? Van-e koncepció? Nyilván lesz lemezbemutató koncert, ezért kezdődött már el most a kampány, sejtésem szerint a dalok leírásával, bemutatásával. Szóval, hogy hogyan néznek ki a következő napok, hetek nálatok?
1: Hát most nagyon dolgos időszak van, mert nyilván azt többnyire úgy szoktuk csinálni a koncertműsorokat, hogy nagyon hosszan próbálgatjuk őket, sokszor teszteljük élőben a dalokat. Erre most kicsit a dalok elkészülésének késői időpontja miatt sem, meg azért is, hogy tényleg újdonságként hasson, ezt most nem annyira csináltuk. Egy-egy dalt játszottunk már koncerten az új lemezről, amik időben elkészültek, ugye a kollégák részéről. Viszont vannak olyanok, amiket még egyáltalán nem, és szeptember 10-én fogjuk a Magyar Zeneházában bemutatni a teljes égre kiáltó lemezt. Itt csak ez fog elhangozni, tehát nem lesz semmi más, úgyhogy ez mondhatjuk, hogy egy teljesen új koncertműsort rakunk erre össze. Tehát most éppen nagyon intenzíven, napi szinten próbáljuk ezt a műsort, hogy ez valóban előadási állapotba kerüljön a lemezbemutatóra, és hát nyilván ez egy tök nagy kihívás, és nagyon kíváncsiak vagyunk, hiszen nyilván sokan szeretik a Szent Efrémet, aminek nagyon örülünk, de hát ezeket a dolgokat nem ismerik. Tehát ez mindenkinek egy nagy, hogy mondjam, egy hazárdjáték, vagy szóval egy ilyen ugrás az ismeretlenbe, hogy milyen lesz a fogadtatás. Maga a lemez az egy héttel hamarabb megjelenik, tehát végül is mindenki megismerkedhet vele még a koncert előtt, de ott először fog elhangozni, és aztán nyilván ez nem jelenti azt, hogy a későbbiekben nem fogunk más énekelni, tehát nem az lesz, hogy mostantól csak az égre kiáltó lemezdalai hangoznak el. Ez most egy dedikáltan ilyen koncert, és aztán az ősz hátra levő részében, meg nyilván a karácsonyi időszakban, ami nekünk mindig nagyon sűrű, adventi karácsonyi időszakot, sok minden más régebbi dologhoz vissza fogunk nyúlni, de most éppen ez a fókusz.
0: Szent Efrémnek az a szerencsés helyzete van, hogy van egy fix próbahelye, ahol akár a tagokkal találkozni is lehet, tehát ha a belvárosban jár valaki, akkor bemegy az Iszon nevű helyre, és előfordulhat, hogy Bubnó Lőrinctől kérhet kávét a pultnál. Szóval, hogy van egy ilyen extra lehetőségetek, hogy ti azért ott tudtok próbálni. Ott készült mondjuk akár a lemezanyaga is, ott abszolút teszteltétek egymás, hogy kinek mi hogy tetszik?
1: Abszolút, tehát hogy mi normálisan az Iszonba próbálunk, ugye ezt mi egy kultúrnappalinak hívjuk az Iszont, ez ami azért, mert a helynek a mérete az relatíve kicsi, de nagyon sokféle kulturális programot fogadunk be oda, amiknek egy nagy részének nincs köze konkrétan a Szent Efrémhez, viszont maga a Szent Efrém is ott próbál heti több alkalommal, és igen, tehát hogy mint egy normál próbateremben ilyenkor X napra beköltözünk, olyankor általában nincs is más program, és akkor mi ott csináljuk a dalokat, rakjuk össze, hallgatjuk egymásnak a véleményét, és akkor itt egy ilyen műhely munkaszerűen összerakódnak a dolgok, sőt a felvételeket is ott csináltuk, azt nem a nagy térben, mert az túl vízhangos, hanem a kis irodatérben vettük fel általában a dolgokat többnyire egyesével, szóval minden szempontból ez volt a bölcsője az albumnak, úgyhogy ez viszont ilyen szempontból nagyon fontos szerepet játszott az elkészülésben.
0: Melyek a legjobb helyszínek? A Szent Efrém mit szeret? Szabad teret, zárt térben énekelni, templomban, koncertteremben, művelődési házban, múzeumi térben, mi az, ami számotokra a legkedvezőbb?
1: Igazából, hogyha teljesen a kapella éneklünk és nincs hangosítás, ez most már relatíve ritkán fordul elő, akkor a templom vagy a múzeumi tér az például tökéletes, de egyébként próbálunk mindig minden helyszínhez alkalmazkodni.
0: Nem tudom, hogy a Szépművészeti Múzeumban vagy a műcsarnokban lépette fel már a Szent Efrém, de hogy a műcsarnok 130 éves, az biztos. A kortárs útkereső magyar művészetnek ad ez otthont, november 22-ig pedig megtekinthető az a tablókiállítás a Magyar Művészeti Akadémia épületének Bajza utcai frontján a fővárosban, amely erről is szól. A jubileum évében a kiállítók a múlt mestereit és a jelenkori képzőművészet legkiválóbbjait állítják a középpontba. Csorba Lászlóval, a Budapesti Történeti Múzeum főigazgatójával, művészettörténésszel és Kondor Szilágyi Máriával, a műcsarnok fő kurátorával, Kádár Dóra beszélgetett.
7: Már a reformkorban elindult a műcsarnok gondolat, röviden a műegylet, tehát az, hogy a pesti polgárok számára közvetíteni az európai művészet nagyszerű emlékeit, és hogy ők ennek egy részét akarják, odaadva felakaszthatják a falra, tehát ez a fajta polgári képkultúra már kibontakozik akkor, de mindig különböző bírálatokat kapott, hogy végül is hétköznapi polgár a külföldi szenzációra néha éhesebb volt, mint a nemzeti mondani valóra. Végül is létrehozták 1961-ben az Országos Magyar Képzőművészeti Társulatot, aminek nem akárki lett az elnöke, hanem Andrássy Gyula gróf. Az Andrássy Gyula, aki majd 6 esztendővel később magyar miniszterelnök lesz, és ennek az említett modernizációnak az egyik nagyszerű részben tervezője, részben levezető mestere. Tehát az, hogy maga Andrássy azt fontosnak tartotta, hogy egy képzőművészeti társulatnak legyen az elnöke, ez mutatja ennek a gondolatnak a jelentőségét a magyar polgárosodás és a nemzeti modernizáció folyamatában. És amikor aztán, hogy mondjam, hatalmi eszközök is összeálltak és lehetővé váltak, akkor a társulat szakmai munkája, mert kiemelkedő koponyák vannak ott, nem csupán remek művészek, mint Barabás Miklós, ki tudom, műkritikusok, mint Keleti Gusztáv, vagy majd Andrássy utódaként Pulszky Ferenc, a hazai művészettörténet egyik legnagyobbja, akkoriban a Nemzeti Múzeum igazgatója. Tehát ez a lenyűgöző társaság végül létrehozza először az első nagy igazi műcsarnokot, régi műcsarnokot, ezt ma ismerjük, ezt a gyönyörű palotát, ez az Andrássy úton található, részben a Bábszínházban benne, ott alul, fönt pedig a Képzőművészeti Egyetem használja. Ez volt a tulajdonképpen igazi műcsarnok, de kinőtte az ország. Az új műcsarnok azután be tudta tölteni azt a fontos szerepet, hogy egyszerre adjon helyet az úgynevezett klasszikus, akadémikus művészetnek, és esetleg az újabb törekvéseknek is a nemzeti szalonok révén.
8: A műcsarnoknak nincs állandó gyűjteménye, de időről időre helyet ad kortárs művészeknek, illetve egykor volt nagy művészeknek is gyűjteményes kiállítással, tematikus kiállítással, évfordulós programmal, egyebekkel. És ha már évfordulót említünk, akkor éppen az alapítás, az építés 130. évfordulójára készülnek majd ősszel egy tárlattal.
9: Ennek az évfordulónak az első állomása ez a kerítés kiállítás, tehát ez egy ilyen ízelítő ahhoz, amivel készülünk az ősszel. Ennek az őszi kiállításnak lesz egy 130 éves áttekintése, illetve szeretnénk egy kicsit részletesebben felidézni annak az elmúlt 6 évnek is a kiállítási programját, amelyet megvalósítottunk. Műtárgyakkal elevenítjük föl azokat a kiállításokat, amelyeket szeretnénk megmutatni, és készítünk egy átfogó kötetet is, ami erről az időszakról szól.
0: Még ugyan nagyon nyárias az idő, de szeptemberben ősszel, vagy szeptember 10-én pontosan, akkor mutatja be a Szent Efrém az új albumát, tehát a Magyar Zeneházában.
1: Így van, így van.
0: És erről már néhány szót beszéltünk, hát a Szent Efrém nem 130 éves még, de lehet, hogy lesz majd 130 is. Ez nyilván azon is múlik, hogy ahogy a legelején elindultunk, azért picikét ez ilyen családi történet és egy családi vállalkozás. Mi az útirány? Művészeti vezetőként, ha te már így ki lettél úgymond nevezve, vagy a többiek megszavazták, hogy a legtöbb felelősség rád háruljon, és ez nem biztos, hogy mindig hálás feladat. Szóval, hogy akkor most tőled várnak egyfajta irányítói szerepkört, így érzed?
1: Hát szerintem ez így valószínűleg egy az egyben túlzás. Én szervezésben eddig is nagyon sok mindent én csináltam, meg egyébként Balázs Edgar Edi kollégámmal közösen csináljuk a legtöbb ilyen napi szervezési feladatot, illetve még néhányan, akik nem énekelnek az együttesben, szóval nyilván ez most már egy nagyobb szervezet, hiszen nekünk ez a főállásunk. Viszont az biztos, hogy az egy irányvonal, ami most ki van jelölve, hogy én tökre szeretném azt, hogy ez az egyébként nem hosszan belemenve, de hogy nehéz ez a kulturális szférában létezés, hogy az ember nagyon sokban függ attól, hogy mennyi támogatást kap, és hogy mennyi pályázati pénzt tud elnyerni, és szerintem nagyon jó lenne, hogyha piaci alapon tudna működni hosszú távon a Centerframe, és nem úgy, hogy ezzel feláldozunk valamit abból, hogy mi mit szeretnénk csinálni, hanem találunk egy olyan művészeti irányt, ami fizetőképes közönséget is bevonz, egyfelől másfelől meg szeretjük is csinálni, és kicsit az új lemezben van egy ilyen gondolat, hogy magyar nyelvű dalokat egy magyar közönségnek énekeljünk, ebben nincs ilyen nacionalista vonal, szóval nem azért semmilyen szinten, csak hogy így jobban meg tudjuk fogalmazni, és ehhez szerintem kötődni is sok szempontból könnyebb, mint sok minden máshoz. Úgyhogy van egy ilyen irányultsága van az egész dolognak, és ezt szeretnénk is minél szélesebb körben és hosszabb távon is csinálni.
0: A tagok, ha már sokat beszéltünk a Centerframe-ről, Bubnó Tamás, Pap Viktor, Bubnó Márk, Balázs Edgár, őt is említetted, Olá Marcell, Rácz Ambrus, Tóth Péter és a művészeti vezető Bubnó Lőrinc. Hamarosan elköszönünk, hiszen a műsoridónk végéhez érünk, de a Létra című dalról még beszéljünk, ami abszolút hozzád kötődik, ez a te saját szerzeményed lesz az Égre kiáltó című albumon.
1: Igen, és ez kicsit ilyen címadó is, mivel ugyan nincs Égre kiáltó című dal a lemezen, viszont ennek a szövegében jön elő majd ez a fordulat, és hát igazából ez, én nagyon lassan írok amúgy dalszöveget normál esetben, de ez itt tényleg egy szusztra, az ágyban fekve egyszer este így kigurult, és akkor így meglett a dal, és úgy formájában is rövid sorok vannak benne, és kicsit ilyen Létra jellegű. És hát ez szerintem jellemzi azt a hangzást, amit mondjuk én szeretek, amúgy a többiek is ehhez tudnak alkalmazkodni, szóval nyilván ez leginkább rám jellemző, de hogy ebbe elég sok elektronika van, és van egy ilyen loopos, ilyen folyamatosan önmagába visszatérő dolog, úgyhogy ez egy ilyen modernebb hangzású Centerframe.
0: Szóval a Centerframe Égre kiáltó című legújabb albumáról beszélgettünk, ennek kapcsán volt vendég a művészeti vezető Bubnó Lőrinc. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. A mai szerkesztő Gödöllei Anna volt, a hangmérnök Sije Gábor, a felelős szerkesztő Bödő Anita. Holnap délután 14:30 ismét várom a hallgatókat itt a Kossuth Rádióban. Addig is vigyázzanak magukra. Babucs Krisztát hallották.

0: 15 órakor hírek következnek a Kossuth Rádióban. Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Meghalt Nádas Péter, Kossuth és József Attila díjas író. Több mint 40 témáról tárgyal mai ülésén a kormány. Egyre több felé kisüt a nap, csak északkeleten maradnak felhős területek. Meghalt Nádas Péter. A Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esztéista Gombos-Szegi otthonában hunyt el, tudatta családja. A modern magyar irodalom meghatározó világirodalmi rangú alkotója volt. Legismertebb művei az Emlékiratok könyve, a Párhuzamos történetek, a Világló részletek és a Rém történetek. A Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja, 2000 óta a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia, 2006 óta a Berlini Művészeti Akadémia tagja volt. Nádas Péter 83 éves korában hunyt el. Nádas Péter személyében korszakos magyar író, a magyar és az európai irodalom meghatározó alkotója távozott. Életműve azonban velünk marad, írta Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Több mint 40 témáról tárgyal mai ülésén a kormány. Magyar Péter közölte, hogy szó lesz egyebek mellett a költségvetésről, az uniós források hazahozataláról és közlekedési beruházásokról is. Értékelik a paksi atomerőműben és az energiaszektorban kialakult helyzetet, valamint a klímavészhelyzettel és az asszállyal is foglalkoznak. Meghallgatta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal nyomozati elnök helyettesi jelöltjeit az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság. Az 5 meghívott közül egy visszalépett, így végül 4 ügyészt hallgattak meg zárt ülésen. A hivatal elnöki, közpénzügyi és nyomozati elnök helyettesi posztjára kiválasztott jelölteket várhatóan holnap jelentik be, és a vezetőkről még a héten dönthet a parlament. Ősszel megkezdi munkáját a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság. Az országgyűlési testület ma elfogadta azokat a pontokat, amelyek alapján összeállítják a munkatervet. A többi között olyan problémákat akarnak feltárni, mint a fiatalokra rátelepedett bűnözői csoportok, a drogozás és a szakember hiány. A cél az, hogy az eredmények alapján a területet érintő jogszabálymódosításokat dolgozzanak ki. Felfüggesztették a munkát a debreceni CATL akkumulátorgyár 3 üzemében, miután 9 dolgozónál fokozott nikkel terhelést mutatta ki. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium közölte, a munkavédelmi ellenőrzés megállapította, hogy a cég nem biztosított megfelelő védőeszközöket az alkalmazottaknak. Korábban hulladékgazdálkodási szabálytalanságok miatt 10 millió forintra bírságolták a debreceni akkugyárat. Francia, lengyel és iráni díszvendége lesz a budapesti klasszikus filmmaratonnak. Mathieu Kassovitz rendező, színész és producer, Mohsen Makhmammal Baf rendező és Paul Edelman operatőr érkezik a szeptember 15-én kezdődő eseményre. A világhírű filmesek személyesen mutatják be alkotásaikat, közönségtalálkozókon és mesterkurzusokon is részt vesznek. A fesztivál csaknem 100 vetítéssel várja a közönséget, a részletes program a filmmaraton.hu oldalon érhető el. Az időjárásról. Holnap már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem valószínű, helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, holnap délután 28-34 fok valószínű. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 15 óra 30 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: A nap témája. Beszélnünk kell róla, mert ma ez a legfontosabb ügye Magyarországnak. Érthetően, elfogulatlanul szól a nap témája minden hétköznap este 6-tól a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Egyházzenei ritkaságok a Magyar Rádió művészeti együtteseinek koncertjén. Az évad nyitó estjén, melyen Telemann, Bach és Scarlatti műveit hallhatja a közönség, Héja Domonkos Lisztdíjas karmester és Tóka Ágoston orgona művész működik közre. Találkozzunk szeptember 2-án a Mátyás templomban a rádiózenekar és énekkar nyitó hangversenyén. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrm.jegy.hu.
2: Reklámot hallottak.
4: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin. csak vízió, hanem napi gyakorlat. Így zöldül egy kis település. Zöld hírek a nagyvilágból és itthonról, és végül a városi fák sanyarú helyzete. E témákat kínálom ma önöknek. A mikrofonnál a felelős szerkesztő Sarkadi Péter. A budapesti agglomeráció kis településeinél általános probléma, hogy nehezen tudnak lépést tartani az újonnan ideköltözőkkel. Növekvő ivóvíz, szennyvízigény, óvoda, iskola bővítés, új lakópark építési szándékok a zöld területek rovására, és a jelentősen növekvő autóforgalom mind-mind nagy kihívások elé állítják a helyi vezetést, melynek döntései nagyban meghatározzák, mennyire lesz élhető, tiszta és fenntartható egy város vagy község. Most egy követendő jó gyakorlatot mutatunk be. 7 éve polgármestere a közel 4000 lakosú Pilisboros Jenőnek, Tömöri Balázs. A zöld szemléletű városvezető korábban zöld civil aktivista volt, többek között dolgozott a Greenpeace Magyarországnál és a Hulladék Munkaszövetségnél is. És ez az az elszántság, ami most jól jön például a környezetvédelmi és a klímaharcban is. A polgármester Kobolák Attilát kalauzolta.
5: Felalájárkálásunk alatt megálltunk egy árok mellett. Milyen szerepe lesz ennek a jövőben?
6: Itt egy vízmegtartó projektnek a munkálatainak a nyomát lehet látni. Lovarda árok a Mózer árokhoz csatlakozik, Pilisboros Jenő egyetlen hivatalos játszótere mellett, és azt szeretnénk, hogy itt a csapadékvizet minél tovább itt tudjuk tartóztatni. Ezért természetalapú megoldásokat vetettünk be egy győztes pályázatnak a révén. Röngátak fogják az árokban megtartani a csapadékvizet. Ezt reméljük.
5: A vízhiány miatt kezdték el ezt a projektet. Volt vízhiány? Szentendrén több ezer ember maradt ivóvíz nélkül. Alapvetően hogyan kezelték ezt a nagy szárazságot?
6: Komoly időszakon nem is vagyunk még teljesen túl, de harmadfokú ivóvízkorlátozásunk volt, harmadfokú hőségriadó, az energiatakarékosságra is nagyon oda kellett figyelni. A régiek által épített rejterpincébe lehetett például jókat hűsölni, természetalapú megoldás. 2002-ben volt egy hasonló, akkor ténylegesen előfordult az, hogy megnyitott az ember otthon az ivóvízcsapot, és nem jött belőle semmi, vagy csöpögött egy-két sárga, néhány deciliter maximum. Akkor nagyon nehéz helyzet volt, lajtos kocsik kellett ellátni a lakosságnak az ivóvíz igényét, és most is majdnem ide jutottunk. Az a szerencse, hogy közben volt egy vízszolgáltató cégnek nyertes pályázata, ahol a Dunajobparti településeinek az ivóvíz ellátását tudta fejleszteni. Településen az ivóvíztározóknak a mérete az megduplázódott, és azok a műszaki berendezések, amik a tározóknak a feltöltését hivatottak ellátni, azoknak a teljesítménye is lényegesen meg nőtt, és sokkal korszerűbb eszközök lettek, úgyhogy több vizet gyorsabban tud a tározókba felszívni most a ivóvízszolgáltató. Pilisborosan ennek van saját kútja is, de azért az irány abban van, hogy sokkal tudatosabban fogyasszuk a vizet, és tulajdonképpen az itt lévő csapadékvizet, ami ide lehull bármelyik időszakban is, azt megpróbáljuk itt tartani a tájban. Mi is ezen dolgozunk, mint az országban olyan sokan. Ennek a része ez a projekt elem is, ahol állunk. Özönvízszerű eső következmény a mindent elárasztó csapadékvizet próbálja itt a játszótér mellett ebben az árokban jó részt itt tartani. A nagy meleg és szárazság az mindenkinek nagy kihívás. Én azt látom, hogy vannak, akik korábbi években fasorokat, fákat ültettek, személyesen többen gondozzák ezeket a fákat, öntözik és visszajárnak, nézik a leveleit, hogy alakul az állapota. Az önkéntes tűzoltóság is alkalmanként besegít, hogyha nagyobb mennyiségű vízre van szükség, vagy a falugondnokság. Ők egyébként nem a vízhálózatról, hanem a faluháznak a kútjából veszik a vizet. Az özönnövények ellen küzdünk a településekről, a természet irányába, a bálványfák, japán keserűfű, mind olyan invazív növényfajok, amik kiszorítják az összes többi növényt tulajdonképpen. Ennek érdekében pályáztunk közösen a Pilisi Parkerdővel, illetve a Dunai-Poly Nemzeti Parkkal. Olyan módszereket próbálunk itt a Pilisi Bioszféra Rezervátumban ki, amik visszaszoríthatják ezeket a növényeket.
5: Említette a tudatosságot, a közösség mennyire vevő erre? Hogyan fogadják tanácsait, mint később ide költözött? Vagy ez nem probléma? Ennyire ragadós a zöld életmód? Mennyire követik az emberek?
6: Igen, én óbudai vagyok, nem mondanám, hogy engem követnek, ez tulajdonképpen már az idők szava. Tehát aki nem foglalkozik a környezetvédelmével, az saját maga alatt vágja a fát. De az is igaz, hogy azok, akik nem itt születtek, nem őslakosok, hanem később életük valamely szakaszába költöztek ide, azért választották ezt a települést, mert egyrészt vagy kisléptékű még, átlátható, belátható 5000 fő alatti kis település, ami 3 kilométerre van Budapestről légvonalban, másrészt meg még van értékes zöld területe, a Pilis, a Nagykevély, Teveszikla és környéke, ezek olyan értékes zöld területek, ahova szívesen kimennek az ide költöző helyiek naponta kirándulni és védik, óvják. Azt gondolom, hogy a 2002-es esemény ez azért nagyon sokat segített, tehát akkor tényleg bekövetkezett az, amit nem hittek el sokan, hogy egyszer csak nem jön a csapból víz, és azt gondolom, ahol ez megtörténik, ott sokkal könnyebb a mozgósítás, jobb belátásra bírni az embereket, hogy tudatosabban használjanak vizet. Még nagyon sok olyan dilemma van, amikről még sokat kell beszélni az emberekkel, és nem feltétlenül tudom én se a megoldást, én is szakemberekkel tartom a kapcsolatot, és próbálok tőlük informálódni az álláspontjukról. Ilyen például a közterületi növények öntözésével kapcsolatban fellépő több dilemma, mikor, hogyan, milyen mennyiségű és honnan származó vizet használjunk az öntözésre, mi legyen a prioritási lista, de amikről tudunk, hogy mit tehet egy háztartás annak érdekében, hogy minél tovább legyen a településen, illetve a velünk összefüggő többi településen ivóvíz, azokat megtesszük és kommunikálunk róla.
5: Melyik település vízellátását mentették meg spórolásukkal?
6: Vízszolgáltató kérte, hogy extrán takarékoskodjon Pilisboros Jenő, hogy Solymárra jusson egyáltalán ivóvíz, mert ők utánunk vannak a víziközmű sorban. Tényleg azt láttam, hogy szolidaritás van az emberekben, és összeszedte mindenki magát, és próbáltuk a legminimálisabbat kivenni, csak ivóvíz céljából sikerült is.
5: Solymáron egy problémát megelőztek, de önöknek, Pilisboros Jenőieknek milyen gondokkal kell megküzdeniük az invazív növényeken kívül?
6: Pilisboros Jenőn mi 2019-ben Lokál Patrióta civil szervezetnek a jelöltjeiként úgy kerültünk a falu vezetésbe, hogy megígértük a lakosoknak, hogy további belterületbe vonást nem fogunk megtenni, tehát nem kínálunk több építési telket a falu környékén, sokkal inkább egy zöld gyűrűt próbálunk megőrizni a falu körül. Lehetőség szerint azt szeretnénk, hogy ezek erdők maradjanak, de mindenképpen értékesebb zöld területek, és nem pedig egybeépülő lakóparkok, mert egyre szükség van erre a zöld gyűrűre mindenkinek, rekreációs szempontból, a mikroklíma szempontjából, a levegő tisztaság szempontjából, biodiverzitás szempontjából. Ezek a szakmai érvek, minden egyes új lakópark az új közmű fogyasztókat jelent. Szennyvíz hálózatnak a problémái is igen jelentősek, a Borosjenői pataknak az elszennyezését okozzák többször is sajnos évente, amiért a szolgáltató kapja is a katasztrófavédelmi bírságot. Megtelt Pilis-Borosjenői szennyvíz hálózat, és ennek fejlesztése nélkül nem lehet új lakóegységeket csatlakoztatni a hálózatra. Az ivóvíz kérdés is ugyanilyen nagy dilemma. Nemrég innen nem messze látható a vodabővítés, bölcsöde építés helyszíne, ahol szintén hosszú éveket kellett várni, hogy elektromos áramot tudjunk kapni, egy komolyabb projekt része volt az is. Még csak azt sem mondhatom, hogy kizárólag a víz és a szennyvíz ilyen véges közmű szolgáltatás. Az ide költözők persze autókkal költöznek ide, családtagokkal több autóval, egy családban már legalább 2 autó van, faluban az utaknak a minősége is hagy sok kivetni valót, parkolóhelyek száma is nagyon alacsony. Arra próbáljuk ösztönözni az embereket, hogy a falun belül mindenképpen gyalogosan vagy kerékpárral közlekedjenek, mivel elég nagy a szintemelkedés, a falun belül inkább a gyalogos közlekedés működik. Kisebb közök is vannak, amiket előszeretettel vesznek igénybe a falut jól ismerő helyiek, és hát vannak olyan kiránduló helyek is, ahova inkább a helyiek mennek kirándulni vagy kutyát sétáltatni, nem pedig az ide érkező városi kirándulók. Azt gondoltuk, amikor készültünk az önkormányzati választásokra, hogy sok sokkal hamarabb, sokkal több fog látszódni azokból a zöld tervekből, amiket szövegettünk. Sokkal lassabban megy minden a közigazgatásban, az önkormányzatok világában, mint azt civilként a céges világból érkezve a képviselőtársaimmal együtt gondoltuk. Az elmúlt években elkészültek azok a stratégiák, amik megalapozzák majd azokat a programokat, amikre forrást kell teremteni, és utána lehet megvalósítani. Tehát még most nem látszik sok minden ezekből, de az már látszik, hogy elkészült az integrált települési vízgazdálkodási tervünk, amihez passzolnia kell minden vizes beavatkozásnak, minden zöld-kék infrastruktúra fejlesztési projektnek. Éppen most fogjuk elfogadni a fenntartható klímaenergia akciótervet, ami a Magyar Éghajlatvédelmi Szövetség kezdeményezésére beléptünk mi is ebbe a körbe, akik elkészítik a településüknek a fenntartható klímaenergia akcióterveit, meghatározzuk, hogy milyen módon, milyen lépésekben, milyen intézkedések következtében, milyen mértékben fogjuk csökkenteni a ökológiai lábnyomunkat, szén-dioxid kibocsátásunkat. Ezek az akciók, ezek most fognak igazából indulni. Úgyhogy nagyon sok háttérmunkát kell elvégezni ahhoz, hogy mindent szabályosan és megtervezett módon tudjunk végigvinni. Az egyetlen dolog, ami miatt nem szívom fogam, hogy ezeknek jelentős részére nem voltak források az elmúlt években, és azt remélem, hogy most sokkal nagyobb anyagi lehetőségek lesznek, mert minél későbbi cselekvésnek egyre magasabb az ára.
5: Elsétáltunk az említett bölcsöde mellett, tovább a Levendula mező felé, majd kijutottunk a Tevesziklához, a Pilisboros Jenő várvölgyre, amely fantasztikus kilátást nyújt. Míg sétáltunk, egy kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy csak az ilyen tudatos fejlesztésekkel és folyamatos párbeszédekkel lehet megőrizni az ilyen természeti csodákat?
6: Igyekeztünk a bölcsödét úgy megépíteni, hogy lehetőség szerint tartós anyagokból legyen, lehetőleg környezetbarát építőanyagokból, de arra is készülve, hogy esetleg ez a demográfiai hullám egy ponton elmúlik, ellaposodik, és a gyerekek helyett, a bölcsöde helyett inkább majd idős otthon funkciója lehet az épületnek, úgyhogy próbáltuk úgy megtervezni, hogy a lehetőleg könnyebb legyen majd átalakítatni, hogyha erre sor kerül. Ez is egyfajta ilyen újrahasználati gondolkodás volt akkoriban, amikor ezt a pályázatot, illetve a terveket készítettük. A várvölgy egyébként egyre inkább beerdősülő része Pilisboros Jenőnek, ez az, amit a helyiek leginkább szeretnek, de szoktak kijárni, sétálni helyiek is, illetve a városból érkező kirándulók is, viszonylag sík a terep, és szép természeti csodákat lehet látni, a Teveszikla is geológiai képződmény, teve alakú sziklacsoport, de hát látszik innen távoli Murvabánya is, illetve az Egri várnak a modellje, az a régi épület, ahol 1968-ban forgatták az Egri csillagok című filmet. Úgyhogy ez a helyieknek egy fontos völgy. Van olyan kiránduló helyi lokálpatriota csoport, akik több mint 10 éve minden egyes munkaszüneti nap reggel 8:30 között itt tesznek egy 7-8 kilométeres túrát, egészség, megőrzés és a természet szeretete vezérli őket. Ezt szerettük volna megvédeni, azt szerettük volna, hogy ide ne lehessen már építkezni, megmaradjon természetes vagy visszaerdősülő természeti értékeknek a gyönyörű élő múzeumává vagy lakóhelyévé, mert mindez egyszerre itt jelen van. Ezt azért szeretném elmondani, hogy a falubeliek nem mind faulelő, mélyzöld ökológusok, nagyon sok olyan vita, ami az össztársadalomban is jelen van, az itt a faluban is jelen van, csak hogyha ezeket kulturáltan meg tudjuk beszélni, és a természeti értékek védelmében hozzunk végül is döntést, akkor ennek érzem, hogy jelenleg nagyobb a támogatottsága. Tehát tényleg azok, akik ide költöztek, vagy itt élnek Pilisborosjenőn, azokban egy biztos közös van, hogy nagyon szeretik a falut körbevevő természeti környezetet. Úgyhogy ezért dolgozik az önkormányzat is, a civil szervezetek is, a lakosok is, egyénileg is, külön-külön is.
2: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
4: A zöld híreket Toldi Szabolcs válogatta.
7: A megújuló energiák már terjednek. Európa energiafüggésének igazi problémája máshol van, írja a Másfél Fok hírportál. Az Európai Unió villamos energiatermelésének már több mint 70%-a alacsony kibocsátású, azonban a villamos energia a teljes felhasználásnak még mindig csak mintegy 23%-át adja. A közlekedés, a fűtés és az ipar jelentős része továbbra is közvetlen fosszilis energiahordozókat használ. Az idén bemutatott európai elektrifikációs terv ezért 2040-re, nagyjából a mai érték kétszeresére, 46%-ra emelni a villamosenergia részarányát. Ez az energiafüggőség természetét is megváltoztatná, hiszen egy importált napelemet vagy akkumulátort egyszer kell megvásárolni, majd hosszú éveken át termel energiát, vagy biztosít tárolókapacitást. Már több mint 600 ezer liter vízzel öntöztek fiatal fákat a Biko alkalmazása szerint, adta hírül a Greenfo. Egy fiatal fának hetente legalább 50 liter vízre van szüksége, amely az aszályos nyarak vízhiánya miatt súlyos problémát jelent a fáknak. Idén nyáron országos szinten fogtak össze a civilek a fiatal fák életben tartásáért. Akciójukat már második alkalommal vezethetik az önkéntes vízadók a Biko alkalmazásában. Az applikáció térképén láthatók azok a fiatal fák, amelyek öntözésre szorulnak. Az adott fa GPS koordinátáihoz közel pedig az önkéntesek regisztrálhatják, mikor és mennyi vízzel locsolták meg a fát. Az akció a száraz és aszályos időjárás várható végéig, szeptember 30-áig tart. Zsebszenzorral és mobil applikációval segítik a smog térképek készítését Londonban, írja az Euronews. A legtöbb országban a légszennyezés továbbra is az egyik legnagyobb veszélyt jelenti az emberek egészségére. Az Egyesült Királyság fővárosában azonban javult a helyzet, ez pedig nagyrészt a szigorú közlekedési szabályoknak köszönhető. Csak hogy a levegő minősége a nap során folyamatosan változik, ez igaz az ózonra, a pollenre és más szennyező anyagokra is. Ezeknek az ingadozásoknak a követését segítik mostantól azok a hordozható légszennyezettségmérők, amelyek akár a metróperonoknál és az iskolai játszótereken is alkalmazhatók. Még mindig sok a használt üdítős palack, a megoldást egy ürdesszert jelentheti, derül ki.

0: és ember által is fogyasztható savakká alakíthatók. A 3D nyomtatással készülő apró sütemények első tesztelői azt mondták, illat alapján elképzelhetőnek tartják, hogyha nincs más, megennék ezeket a kekszeket, így a PET palackok száma is csökkenne.
1: Kritikus a városi fák helyzete, amelynek az életkoruk a fővárosban már alig éri el a 30 évet. Barabics Elemér, az idén 105 éves Fejér megyei alsótekeresi faiskola vezetője szerint a túlzott betonhasználat, valamint az egyre nagyobb forróság mellett a fényszennyezés és a klímaváltozás is csak rontja az ottani növények állapotát, élettartamát. A városok hőmérséklete 5-8 fokkal eleve magasabb a vidéki kisebb településeken mért értékekhez képest. Felszegi Csaba beszélgetett Barabics Elemérrel.
2: A városi fák ugye a polgárság életminőségének javításához járulnak hozzá. Nem mindegy, hogy milyen eredménnyel ültetjük, neveljük és gondozzuk őket. Sajnos az a helyzet, hogy a városi fáknak az életkora nagyon alacsony. A pesti fáknak az életkora alig éri el a 30 évet, és ez nagyon kevés. Ez egy nagy probléma hazánkban, hisz olyan gyorsan megváltozott az éghajlat, hogy a hosszú életű növények, mint a fák, nem tudják tolerálni ezt a gyors változást. Amikor egy 60-70 évvel ezelőtt egy fát elültettek, akkor még a fa tudatában nem volt az, hogy most nem lesz csapadék, magas lesz a hőmérséklet. Ezekre nincsen fölkészülve a természet. És sajnos a városokban is ugyanaz jelentkezik, a városba ültetett fáink egyre rosszabb állapotba kerülnek, mert a megnövekedett hőmérsékletet és a hiányzó vízmennyiséget nem tudják tolerálni. Másrészt pedig itt van a klímaváltozás, a fölmelegedés, és ezek a körülmények nem kedveznek a fáknak.
3: Na de miért csak 30 év egy városi fa életkora? Mi az oka ennek? A beton, a forróság?
2: Jól mondja. Ezek a leglényegesebb dolgok. Ugye általában a városoknak a hőmérséklete magasabb, mint a vidék hőmérséklete. Egy fővárosnál, ahol egy szinte egy betonrengeteg van, ott 5-8 fokot is elérhet ez a hőmérséklet különbség. Nem beszélve, vannak olyan izolált szigetek, ahol megszorul a levegő, ez 10-12 fok is lehet, és gondoljunk bele, hogy ha 35 fok van nyáron, akkor plusz 10 fok, az már 45 fok. Hát nem sok élő lény van, ami ezt elviseli. Tehát nagyon oda kell figyelni arra, hogy milyen fafajokat, milyen fajtákat alkalmazunk, és hogy ott is a pozícionálás az egyik legfontosabb dolog.
3: Hogyan kell pozícionálni? Tehát milyen helyre kell ültetni egy városban a fákat ahhoz, hogy valóban értelme legyen?
2: Milyen kritériumok vannak, amik nem kedveznek a fáknak? Hát nagyon tapossák a talajt, nincs talaj, abban már bele se tud menni a víz, nem kap levegőt a gyökérzete, tehát eleve, amiben ültetjük, az már kellemetlen a növénynek. Nem beszélve a füstgázokról, a kibocsátott üvegházhatású gázokról, még a fényszennyeződés is károsítja a fákat, úgyhogy nagyon sok oka van annak, hogy miért is nem élik meg a megfelelő kort a fák. Nagyon fontos az, hogy megfelelő származású és megfelelő fajtájú növényeket ültessünk. Magyarország egy nagyon speciális helyzetben van. Itten az előző éveket látva már 400-500 mm csapadék volt átlagosan az országban, ami a fáknak a szélső határát jelöli. 400 mm alatt már nem lehet fát nevelni, csak mesterséges körülmények között. Tehát nagyon lényeges az, hogy az ezeket a körülményeket jól tűrő származások, jól tűrő fajták kerüljenek a városok kiültetésére.
3: De itt a kertészetben is vannak ilyen fák, ugye tehát foglalkoznak önök is a városi fákkal.
2: Az alsótekeresi faiskola az ország egyik legszárazabb területe, tehát itt a korábban volt 550 mm csapadék, most 450 mm körül van a csapadék, de az előző évben volt, mikor nem érte el a 400 mm. Tehát a mi faiskolánknak a ökológia adottság az egy kiváló tesztpálya ahhoz, hogy olyan fafajokat termesszünk, olyan fafajokat nemesítsünk, amik ehhez a klímához nagyon alkalmasak. Ezt a munkánkat, szinte mondhatnám, hogy ezt a termékfejlesztő munkánkat már évtizedek óta folytatjuk. Gyakorlatilag arról van szó, hogy egyre alkalmasabb fafajokat, fajtákat akarunk kínálni a polgárságnak, a városainknak. Ebben nagyon sok munkát fektettünk, és nagyon szép eredményeket értünk el. Elsősorban a hazai őshonos fafajok, szárazságtűrő

0: világfajtáknak a szelektálásával, másrészt pedig azoknak a világfajtáknak a szelektálásával, amik hasonló körülmények között élnek, mint a mi adottságaink, ezekből folyamatosan új fajtákat szelektálunk. A külföldi fafajoknál az a gond, hogy messziről jönnek, és az ottani adottságok másak. Nem tudják azokat a mikroklimatikus változásokat kopírozni, másolni, mint ami Magyarországon van. Hát például nem véletlen az, hogy régen tájfajták voltak, mert azok a tájfajták az adott kistérséghez maximálisan alkalmasak voltak, nem fagytak el akkor, nem szenvedtek kárt akkor, most meg jönnek a világ négy sarkából ide fajták, nem tudnak hirtelen alkalmazkodni ehhez. Tehát nagyon fontos a helyi ökológiához passzoló, azt figyelembe vevő nemesítés és szelektálás. Ezeket a növényeket lehet csak biztonsággal elültetni, és ettől várhatjuk azt, hogy nem 30 éves lesz a kifutásuk, hanem egy pár évvel meg tudjuk hosszabbítani.
1: A városi faállományok helyzetével, jövőjével és a faültetéssel, fagondozással a holnapi műsorunkban foglalkozunk részletesen. A Föld maradt című műsorunk minden hétköznap a 15 órai hírek után fél órában jelentkezik. Az ismétlések másnap 0 óra 06 perc és fél egy között hallhatóak, illetve elérhetőek a www.mediaclick.hu weboldalon. A műsor elkészítésében segített Toldi Szabolcs és a hangmérnök Rácz Dorottya. Nevükben is köszöni figyelmüket a felelős szerkesztő Sarkadi Péter.

0: Dr. Kossuth. Egészségügyi magazin.
1: Jó napot kívánok! A magas UV-sugárzás az erős napfény hatására talán már mindannyiunkkal előfordult, hogy leégett a bőrünk, kipirosodott, tán még hámlott is a felső réteg. A köznyelvben napallergiaként ismert fényérzékenység teljesen különbözik ettől, és a kialakulása nem függ a bőrtípustól. Mai műsorunkban ezzel foglalkozunk. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Bicsák Eszter, a Dr. Kossuth ma is 16 óráig szól. Stúdiónk vendégem a Dr. Nagy Éva bőrgyógyász. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: És közben persze várjuk hallgatóink kérdéseit is, hozzászólásait a 0630 9666-os SMS számon, illetve a Viberen, ahol a Kossuth Rádiót keressék. És mielőtt belefognánk a beszélgetésbe, hallgassunk meg egy páciens történetet. A napallergia bármely bőrtípuson, bármilyen életkorban megjelenhet, és bizony kellemetlen panaszokat okoz. De milyen tünetekkel jár? Mi a teendő? Mennyire zavarja az életvitelt? Schweyer Rita egy érintett hölgyel beszélgetett a betegségről.
3: Most nem látok a bőrén semmiféle kiütést. A fényallergia idén nem jelent meg?
4: Idén nem jelent meg 10 év után először, ugyanis elkezdtem szedni fél éve egy immunszupresszánst, ami úgy tűnik, hogy a kiütéseimre is hatással volt. Másfajta problémára kaptam, a kisizületi gyulladásomra. A doktornő, amikor átnézte a leleteimet, akkor látta a napallergiát, mint problémát, és mondta, hogy jó esetben ezen is segít a gyógyszer, de nem fűzött hozzá sok reményt. Szerencsére nálam ez működött.
3: Hány éves korában jelentek meg először ezek a tünetek?
4: 20-as éveim elején megjelentek időközönként, de most az elmúlt 5-6 évben, hogy kimentem az első tavaszi napra, előjöttek. Először apró pöttyök, utána összefüggően az egész testemen, a vállamon, mellkasomon, a vádlimon, és azok akkor hetekig ott maradtak. Viszkető, égő érzés volt, és ahogy vakartam, vagy hozzáértem, annál rosszabb lett.
3: Csak akkor jöttek elő, amikor nagyon erősen tűzött a nap?
4: Nem, tavasszal, amikor ki lehetett menni pólóba, kellemes volt, 21-22 fok, többet voltam fél órán a napon, már előjöttek a pöttyök. Nyáron akkor ennyi sem kell, egy 5 perc alatt teli lett a testem kiütése.
3: És ilyenkor mit tett?
4: Aloe verás krémmel a hűsítést tudtam elősegíteni, de semmi krém nem segített, hogy gyorsabban elmúljanak, úgyhogy csak vártam. És nem mentem a napra. 1-2 hét, amire teljesen elmúlt.
3: Orvoshoz fordult ezekkel?
4: Fordultam bőrgyógyászhoz, aki szteroidos krémet tudott ajánlani a panaszok enyhítésére.
3: Kipróbálta?
4: Nem, mert úgy gondoltam, azért felesleges a szervezetemet még ezzel is. Úgyhogy maradt a hűsítőkrém és a hideg borogatás. Az enyhített sokat a panaszokon.
3: Nincs hófehér bőre?
4: Nincs, és nagyon könnyen barnulok. Ezért is nagyon fura, hogy amikor nagyon barna vagyok, akkor is kijönnek a kiütések.
3: A családban van másnak is fényallergiája?
4: Nincs. Szerencsére senki más nem szenved ilyen problémával.
3: Van egy kicsi lánya is, 3 éves. Nála nincsenek ilyen bőrallergiás problémák?
4: Hál' Istennek úgy tűnik, hogy nincsen. A bőred nagyon jó. Nagyon szépen barnul hamar, alkalmazkodik a naphoz, és nem ég le.
3: Említette, hogy nem csak a naptól vannak kiütései, hanem majdnem minden növénytől.
4: Karácsonyi fenyőfa leszedés is egy külön sport számomra, mert ahogy hozzámér a tűlevél, piros pöttyös lesz a karom, vagy ahova ér a tűlevél. Kinti kertészkedés is egy külön sporták, mert bármi hozzámér, teli leszek kiütésekkel és foltokkal. Ez már gyerekkorom óta megvan. Volt gyerekkoromban allergiavizsgálatom, kijött, hogy mindenre fű, fa, mindenféle virág. Kevés olyan példát tudnék mondani, mire nem vagyok allergiás.
3: Volt egyébként olyan, hogy nyáron a nap hatásától rosszabbodtak az ilyen jellegű allergiás tünetei?
4: Igen, olyan volt, hogy már megvolt a növény által okozott kiütés, és akkor a nap rásütött, akkor intenzívebb lett a fájdalom, meg az érzékenysége. Szedek antihisztamint minden nap, ennek ellenére ugyanúgy kijön az allergiám, ha hozzámér valami növény. Ezzel együtt kell tudni élni szerintem.
3: Hogyan viseli egyébként a bőr tüneteit? Mennyire viseli meg?
4: Nagyon türelmetlenül. Ahogy vakarom, még rosszabb lesz, nagyon lassan is múlik el. Kellemetlen tud lenni, főleg nyáron, amikor újatlan pólót húznék, látszik mindenhol, és a nap még jobban csak irritálja. Ez azért megpecsételte a napokat.
1: Svejer Rita kérdezte a hölgyet, SMS számunk 0630 9666, a Viberen pedig a Kossuth Rádió címszólat találnak meg bennünket, és vendégünk, ahogy mondtam, dr. Nagy Éva bőrgyógyász itt a stúdióban. Mit szól ehhez a történethez? Közösen hallgattuk végig, ugye itt krémekkel próbálkozott a hölgy, nem segített, aztán szteroidit írtak föl, de nem szedte, nem használta, és igazából az egy-két hét várakozás volt az, ami biztosan bejött.
0: Tulajdonképpen két betegséget említett ő, tehát két különböző fényártalmat, csak nagyon érdekes, hogy az első részben tulajdonképpen arról beszélt, fényallergiáról, arról az esetről, amikor az egész testet érintette az elváltozás, azt is, amelyiket a ruha védi. De a fény hatására jöttek ki ezek a kiütések. Nagyon érdekes, mert igazság szerint mai napig nem tudjuk az igazi patológiát, patomechanizmusát ennek a kórképnek, tehát hogy mitől jön ki, nagyon nehéz megmondani. De van egy másik betegség, amiről aztán utána ő beszélt. Egyébként még azt közben mondom, hogy nagyon okosan csinálta, amit csinált. Hogy egyszerűen indiferens krémmel bekente, megnyugtatta, és tényleg felesleges volt a szteroidos krémnek a használata, mert annélkül is elmúlik.
1: Mert ez tehát, az egy-két hét, ez ezek szerint az általános.
0: Ez pontosan így van, hogy tavasszal indul, és akkor körülbelül utána egy pár hét múlva ez magától is rendeződik. Tehát ő nagyon jól csinálta. A másik, amit mondott, a növény okozta. Na most ez megint egy nagyon érdekes dolog, nagyon sokan, ezek inkább a nyár betegségei, ez a dermatitis striata fratensis, nagyon szép neve van, a dermatitis a gyulladás, a striata az a vonalszerű, és a fratensis a növény. Na most ez bárkinek kijöhet, tehát ez tulajdonképpen arról van szó, hogy vannak olyan növények, amelyek furokumarin származékokat tartalmaznak, tehát az, ha hozzáér a bőrünkhöz, és fény éri, abban a pillanatban ott esetleg csak egy piros, de az érintés helyének megfelelő nagyságú elváltozásokat, nagyon sokszor hólyagosat. Most érdekes, hogy például nyáron a fiataloknál azt vettem észre, hogy például a fenekükön, combukon jön ki, ugyanis leülnek a fűbe.
1: Aha, tehát
0: na most
1: érintkezik.
0: A fűben nagyon sok gyomnövény van, és a gyomnövények között nagyon sok ilyen van. De például bármi, akár egyszerűen egy primula, egy krizantinum, vagy pedig például a fűnyírásnál.
1: Növényekről még lesz szó, azért szakítom félbe. Igen. A következő beszélgetésben is, amit egy pécsi kutatónővel folytatott kolléganőnk, de próbáljuk meg meghatározni az alapokat. Ugye van egyszer a nap, meg a fény, és van egyszer az emberi bőr. Tudjuk-e azt, hogy pontosan mi történik? Tehát, hogy miért nem bírjuk, vagy milyen szintig toleráljuk azt, ahogy a nap ránk süt, vagy amilyen meleg van? Mert valami történik előbb-utóbb, ami már kórosnak számít.
0: Nagyon érdekes az, amit kérdezett ön, mert gyakorlatilag tényleg így van. Tehát nagyon sok olyan kórkép van, pont a fény által provokált, aminél, ahogy említettem, még a mai napig sem tudjuk a pontos mechanizmusát. Tehát a klasszikus fényallergia, amiről általában a betegek panaszkodnak, és az azon a területen alakul ki, amit a ruha nem fed, például nyakon, karon, mellkason, például dekoltázson, rendkívül gyakori. Itt biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan voltak most is a bőrgyógyászaton, azzal a panaszal, hogy viszketők és göpcsék alakulnak ki.
1: Micsoda? Fényhatással. Bocsánat, hadd kérdezzek vissza. Viszketők is?
0: Göpcsék. Tehát ilyen kis, mint a gombos tűfeje
1: körülbelül.
0: Igen, de víztiszta mennékűek, tehát nem genyesek. És viszket, kellemetlen, nagyon kellemetlen. Na most ebben az esetben azt viszont tudjuk, hogy olyan mediátor anyagok szabadulnak fel a bőrben, amelyeknek a hatására az ereknek az átjárhatósága fokozódik. Tehát plazma áramlik ki az erekből, és ezek vannak az elváltozások mögött. Na most ezeknél például, aki tudja, mert majdnem mindig előjön neki, ezek mögött például nagyon egyszerű dolog van, mert fényvédővel, maximális fényvédelemmel, vagy esetleg belsőleg viszketés csillapítóval lehet enyhíteni. Tehát ez nagyon gyakori. De megint mondom, ezt említem, hogy még mindig nem tudjuk tökéletesen ennek a mechanizmusát, hogy hogyan alakul ki. Egyet például tudunk, a fotoallergiás, tehát amelyik gyakorlatilag olyan allergiás mechanizmus névén jön létre. Itt igazi allergiáról van szó, amikor például a bőrünket valami olyan anyag éri, ami kontaktallergiát csinál. Tehát egyszerűen olyan anyag kerül a bőrömre, ami gyakorlatilag ott egy enyhe bőrgyulladás válként elmúlna, de ha fényéri, felerősödik a hatása, és egy nagyon-nagyon kellemetlen elváltozás sokszor hólyagosat hozhat létre.
1: Bőrszín és eltérések. Azért hozom fel ezt a témát, mert a riportban is elhangzott, hogy a páciens, a hölgy, hogy is fogalmazott a riporter kolléganő, nem tejfehér a bőre. Mert ugye van egy olyan előképünk, vagy képzetünk, igen, hogy a nagyon fehér bőrűeknek nagyon vigyázniuk kell, tehát a vöröshajú fehérbőrű emberek vannak veszélyben, és az ilyen spanyolos típusúak, vagy esetleg félvér emberek, akiknek ilyen szép krémes barna a bőrük, na ő nekik nem kell foglalkozni semmivel. Mit mond erre a bőrgyógyász?
0: Nem, nincs, sajnos nincs összefüggésben a bőrszínével. Tehát tulajdonképpen a bőrszínnél a legjobb helyzetben a normál bőrűek vannak, illetve a kreol bőrűek. Nálunk elég sok kreol és normál bőrű van. Sajnos a fehér bőrűek, az úgynevezett viking típusúak, azok nem tudnak barnulni. Tehát ők vörösödnek, ezt mindannyian tudjuk. Tehát ők eleve védik magukat, de érdekes módon bármilyen módon kijöhet ez. Tehát hiába ő szép barna bőrű, hiába kreol bőrű, akkor is kijön ez a reakció.
1: A védekezésről majd még beszélünk. Ezek a panaszok, amiket itt a páciens is említett, meg ön is mondott jó néhányat, meg a viszketés, meg a kis göbcsék, nagyon tetszik ez a szó. Ezek inkább csak kellemetlenek, vagy komoly panaszt, illetve egyéb társuló betegséget, vagy más dolgot is hordozhatnak magukban?
0: Kellemetlenek, mint említettem, viszket. Viszket, égés, kellemetlen. Na most nagyon érdekes, hogy volt olyan betegem, aki azt is elmesélte, hogy például a Balatonon neki mindig kijön. Elmentek tengerpartra, Horvátországba.
1: De ez sós víz.
0: És ott semmi baja nem volt. Tehát más a fénynek a belső...
1: Ja, hogy a fény, azt hittem, hogy itt a víz módosította a dolgot.
0: Tehát a belső sugár nagyon fontos, és ezt mindig elfelejtjük, tehát attól is ennyire fontos a fény, tehát elvégül mondom, hogy a központi probléma a fény.
1: Akkor lehet, hogy nem is olyan butaság, amit a 18. században javasoltak az orvosok, ha nagyon baja volt az asszonynak, hogy legyen szíves, menjen el tengerparti üdülőhelyre gyógyulni. Lehet, hogy létezik ez.
0: Más a fény.
1: Az biztos. Hogyha már kialakult, akkor mi az, amit semmiképpen nem szabad tenni? Ha jól emlékszem, ugye a hölgy azt említette, ott a viszket és vakarózásnak igyekszik nem vakarni.
0: Nagyon, nagyon okosan, mondom, ő nagyon okosan csinálta, mert csak egy nyugtató krémet alkalmazott.
1: Mi van, ha elvakarjuk?
0: Akkor sebek, a kis ilyen pörkelfedett sebek
1: alakulnak
0: ki. De
1: ilyen fertőzés nem alakul ki?
0: Nem, de magától is elmúlik. De amit lehet tenni, a prevenció. Mindig erről beszélünk, a prevenció. Tehát akinek egyszer volt, az már felkészül rá, és legalább egy 50 pluszos fényvédővel megy ki például a napra, félárnyékba. És igenis, ki lehet védeni, bármilyen hihetetlen.
1: Hamarosan folytatjuk azzal, hogy hogyan védekezhetünk, és hallgatunk kérdéseire is válaszolunk. 0639666, Viberen a Kossuth Rádiót keressék. Emlegettük a növényeket. Pécset vigyázni kell a fügével. Számomra ez például teljesen új információ volt. Mindjárt önök is hallják, mert hogy a füge is tud bőrkiütést okozni. És ezen kívül még más bőr problémák is erősödhetnek a napfény hatására, ami tovább súlyosbíthatja a már meglévő napallergiás tüneteket. Részleteket dr. Kinyó Ágnestől, a Pécsi Egyetem bőr, nemi kortani és onkodermatológiai klinika adjunktusától hallhatunk, akit Schweyer Rita kérdezett.
3: Hasonló tüneteket okoznak bizonyos kozmetikai készítmények, parfümök, netán gyógyszerek, hogyha napfény éri a bőrünket? Tehát ugyanez a típusos kiütés, pici hólyagos elváltozás látható?
2: Igen, itt amikor az ember próbálja a diagnózist megtalálni, és hogy mi lehet az ok, akkor mindig felmerül az, hogy vagy volt olyan dolog, amit a bőrére kent, vagy szedette olyan gyógyszert, ami érzékenyíthette a bőrét. Ilyenkor azért nehéz első alkalommal megtalálni az okát, és akkor mindent tisztázni kell, minden külső körülmény, minden valóban, akár egy új kozmetikum kiválthatja, vagy a parfümök, tudjuk, hogy a bőrre kenve nagyon sokféle allergént tartalmaznak, fényérzékenyítő anyag is lehet bennük, ami fokozza ennek a hatását, és mondjuk a gyógyszerszedés, az antibiotikumok hajlamosítanak erre.
3: Az elváltozás alakja, milyensége hasonlít a napallergiás kiütéshez?
2: Igen, lehet nagyon hasonló, hiszen van, amikor kis gombostűfejnyi apró vörös pöttyök jelennek meg, papuláknak, mondjuk mi ez egyik is elődomborodó, tapintható kisebb köpcsék, valamikor ilyen csalánkiütésszerű tünetek, és ezek ugyanúgy megjelenhetnek egy fényérzékenységi reakciónál, vagy úgymond egy kontaktdermatitisnél is így a kezdeti fázisban. Később kontaktdermatitiszeknél lehetnek hólyagos tünetek is, tehát az, amikor már egy durvább verzióról beszélünk, az már egy picit másabb klinikailag, de valójában ezek nagyon hasonlóak tudnak lenni.
3: Hogyha egy növény nedve okozza a problémát, az sem mindig egyértelmű.
2: Többnyire tudják kötni az éppen aktuális dolog, az krizantém szedő csoport jött be, vagy volt egy pár éve Szegeden, amikor Pasternák fél éve dolgoztak. Hát ezek napfényel együtt borzasztóan durva tüneteket, hólyagos, bőrégéshez hasonló tüneteket tudnak okozni, tehát ott többen kórházba is kerültek, de mondjuk itt Pécs környékén leginkább a fügefát említeném, azért itt ez elég gyakori, majdnem minden kertben van. Nagyon sokszor jön be úgy a páciens, hogy nagyon jellegzetes, barnás-vöröses, éles szélű, szabálytalan alakú foltok vannak a bőrén, amelyek viszketnek, és akkor elmondja, hogy jaj, hát fügefát vágtam ki tegnap a napon, milyen jól dolgoztam. Mindenkinek azt tudom javasolni, hogy ha jó időben végez ilyet, akkor megfelelő védőfelszerelésbe. Itt mindig az a probléma, hogyha a munkában kimelegszik az illető, és félmeztelenre vetkőzik, és akkor hozzáérnek az ágak vagy a növények, vagy például, hogyha a földön dolgozik, akár ilyen paszternák fél évvel, akkor kesztyűt használjanak. Érdekes módon a körömvirág is válthat ki tüneteket, úgyhogy mindig óvatosan kell mindenféle növényi kivonatot az allergiás betegeknek a bőrükre alkalmazni. Füge, a krizantém és ezek a pasztának zellerfélék azok, amik legerősebb allergének. Mindenképp egy bőrnyugtató krém javasolt, hogyha nem nagy felületen van, akkor szteroid krémet javasolnék rá, de hogyha nagyon nagy felületet érint, akkor akár szájon át szedhető szteroidra is szükség van. Sajnos a nap együttes hatása miatt ilyen barnás foltok azért nagyon hosszú ideig megmaradnak, az már nem viszket, de sajnos jól látható a bőrön is, nagyon lassan halványul el.
3: Amikor egyébként megtörténik ez a probléma, hogy mondjuk a fügeledve rácsöpög az ember kezére, akkor mit észlel? Itt mi a tünettan?
2: Legelőször, amikor maga csak a nedv éri a bőrét, akkor nem feltétlenül van égő érzés. 24-48 óra elteltével jelennek meg. Az égő érzés, a vörösség, esetleg a melegebb tapintat, vagy a viszkető érzés, meg akár apró kis hólyagok is kialakulhatnak, tehát ez így fokozatosan alakul ki.
5: Dr. Kossuth. Egészségügyi magazin.
1: Az előző percekben dr. Kinyó Ágnest kérdezte Schweyer Rita, és itt a stúdióban dr. Nagy Éva bőrgyógyász a vendégem, együtt hallgattuk ezt is, és ugye az egyik, ami fölmerült itt a beszélgetésben, az az, hogy vannak egymást erősítő folyamatok akár, tehát ha valaki például eleve napallergiás, és közben még mondjuk vagy leül a fűbe, vagy
0: fügét met,
1: ugye, hát szóval ezeken mit kell kezdeni, amikor ennyi minden egyszerre megjelenik a bőrön, hát ez roppant kellemetlen, és közben még 30 fok van, még izzadunk is, és hadd ne soroljam a több a bőrünkön zajló folyamatot.
0: Nagyon kellemetlen tud lenni, meg kell mondjam. Tehát az enyhébb esetekben csak piros viszkető foltok jelennek meg, azon a helyen pontosan, ahol érte őt, ahol a bőrét érte. De valóban úgy van, hogy hólyagos is lehet, és ilyenkor tényleg szteroidot kell bekapcsolni, mert egyszerűen másképpen nem múlik el.
1: Nagyon sokan félnek ettől, ugye az első páciens is erre ezt mondta, hogy ő nem. Mi a helyzet a szteroiddal? Tehát, tulajdonképpen... hol van itt a határ? Mert úgy érzem, hogy nagyon sokan...
0: Az egy csodálatos gyógyszer. Tehát tulajdonképpen a szteroidot mi nagyon szeretjük, de csak indokolt esetben. És mindig azt kell figyelembe venni, hogy nem hosszú távon szedi az illető, hanem csak arról van szó, hogy a gyulladást gyorsan levisszük, majd lecsökkentjük, és abba marad. Tehát azért megkönnyíti az illetőnek az életét. Tehát ez egy csodálatos szer. Csak nem kell tőle félni. Nem csinál, nincsenek olyan mellékhatásai, mint aki éveken át krónikusan, mert olyan betegségbe szenved. Ő neki viszont azoknak a betegeknek meghosszabbíthatja az életét. Tehát egy valóban csodaszer a szteroid.
1: Hallottuk azt is, hogy bizonyos kozmetikumok, krémek is okozhatnak problémát.
0: Igen.
1: Akinek eleve problémás a bőre, azt hiszem így szokták nevezni így összefoglaló néven, akkor erre is figyelni kell.
0: Hát az első legfontosabb dolog, hogy soha nem szabad kozmetikummal kimenni a napra. Tehát, hogyha ő elmegy nyaralni, bárhova, akkor egyszerűen le kell tisztítani a bőrét. Na most a kozmetikumoknál az megtévesztő, hogy tulajdonképpen, ha nem nyaral az illető, hanem csak otthon van, és kimegy akár a buszmegállóhoz, vagy vásárolni, vagy a piacra, ugyanúgy fölteszi az arcára azt az arckrémet.
1: És főleg sminkre gondolunk is, a nőhölgyekre.
0: Igen. És vannak nagyon, mindig fel szoktam hívni a figyelmét a betegeimnek, hogy az úgynevezett rejuvenáló krémek, tehát amik ugye bőrt megújító krémek, és ugye az öregedés ellen ható idézőjelben, ugye csodákat nem csinálnak, de nagyon jók.
1: És nagyon jó azok, reklámjuk van.
0: Igen, azoknak azért van egy olyan anyaguk, ami fényérzékenyít. Na most ez fel van tüntetve a dobozon, gyakorlatilag az kozmetikumok révén ugye a doboznak az oldalán, ezt el kell olvasni. És ezt, ha a kozmetikus jó, vagy pedig az illatszerborban kér tanácsot, akkor megmondja, hogy éjszakára tegye fel. Tehát ezeket a krémeket nem kell nappal használni.
1: Hát, hogy ez rosszul éjjelre, hat.
0: És nappal pedig lemossa. Tehát igenis oda kell rá figyelni, mert ezek fényérzékenyítőek. Azon kívül az ajakrúzsok, azokban is eozin van. Tehát muszáj odafigyelni ezekre a készítményekre. A kölnéről már nem is beszélek, amit ugye nem csak a nők, a férfiak is szórják magukra, és a nyaknak a két oldalán alakulnak ki évek során olyan barna foltok, amit soha többet onnan eltávolítani nem lehet.
1: Ez ettől van?
0: Igenis, mert ezek a kölnik, illetve aftershave készítmények gyakorlatilag bergamot-szerű anyagot tartalmaznak, tehát fényérzékenyítenek. Először ilyen enyhe piros gyulladás alakul ki, ami gyakorlatilag csak piros egy picit a bőr, és az évek során ez a pirosság barnává változik, és azt már nem lehet eltüntetni semmivel.
1: Nagyon sok parfümnek az egyik anyaga is a bergamot,
0: pontosan
1: is használják.
0: Így van.
1: Hallgatóink kérdeztek is, ez egy érdekes kérdés, és nem tudom mennyire tud bőrgyógyászként erre válaszolni. Egy allergiás hölgyről van szó, és sajnos nem írta, hogy bőrallergia. Feltételezem, hogy igen, mert különben nem írna ehhez a műsorhoz az e-mail, vagy az üzenetet. Nagy melegben, tűző napon nagyon legyengülök, megfájdul a fejem, szinte kiszív, legyengít, a sportolás és a séta, meg az üldögélés is. Tehát egész egyszerűen a napon tartózkodás nem csak a bőrére van rossz hatása, hanem valamilyen általános állapotromlás következik.
0: De ez elképzelhető, különösen azt szokták mondani a betegek, hogy a mostani napozás, mostani fény más, mint a több évvel ezelőtti. Valahogy azt mondják, nem simogat, szokták mondani a betegek, hogy nem simogat, igen, hanem szúr a fény. Tehát igenis legyengítheti, tehát ez természetes, úgyhogy nagyon jó a kérdése.
1: A másik hallgatónk azt kérdezi, és itt a betegséget magát nem ismerem, úgyhogy a segítségét kérném, vitiligós vagyok, igen, hiába a napvédőkrém, sűrű szövésű hosszú ruha, hiába az UV-napszemüveg, mindig megégek, jön a forró testérzés, ízületi fájdalom, igen, és hegesztő szemtünet. Egy kicsit segítsen, mert szerintem sokan vagyunk, akik ezt nem pontosan értjük.
0: Tulajdonképpen a vitiligó az azt jelenti, hogy azon a területen, nem sem tudom mekkora területen van természetesen neki a vitiligója, hogy azon a területen nincs semmi pigmentje. Tehát ilyenkor, ugye sajnos gyógyítani de facto nem tudjuk, de mindig arra szoktuk felhívni a figyelmet, hogy ne menjen napra. Ha véletlenül olyan területen van, például szem körül, arcon, kézháton, tehát amit nem tud elfedni, akkor 50 pluszos fényvédővel mehet csak ki. Mert igenis leég, megörösödik, nincs védelme.
1: Ugyanis, de hogy lehet ezzel nem védekezni? Hát az, hogy egyáltalán nem menjünk ki a
0: fényvédővel,
1: napra.
0: Csak fényvédővel.
1: Minden egyes nap neki fényvédőt kell,
0: igen,
1: használni.
0: Igen, ugyanis azt kell tudnunk, hogy a pigmentáció, amikor fény hatására a bőrünk pigmentálódik, az egy nagyon fontos természetes védelme a szervezetünknek. Tehát a pigment sejtek bennünket, az általuk termelt melanin szemcsék, azok védenek bennünket a napfény ellen. Igen ám, csak egy bizonyos idő után azok már kimerülnek, már nincs több. És ilyenkor kell beavatkozni a fényvédelemnek.
1: És akkor beszéljünk kicsit a fényvédelemről. Még van néhány kérdés, de majd azokat később teszem fel, mert ugye a fényvédelem az talán minden generációnak fontos lenne. Viszont, igen, ha összehasonlítom a generációkat, akkor mondjuk az én 40 pluszos generációm, hát finoman szóval is kevéssé figyeltünk oda 20 évesen. Kit érdekelt ez az egész akkor? A mostani fiatal felnőtteken meg azt látom, hogy tudatosak, arcápolási rutinjuk van, több lépésből álló, nyilván az interneten különböző youtuberek és véleményvezérek sokat segítenek ebben, hogy ők milyen rutint alkalmaznak a bőrükön. Mi az, amit minden korosztálynak kellene csinálni, és mi az, amit érdemes elkerülni, mert inkább csak a divatról szól?
0: Igen, hát a fényvédelem borzalmasan fontos. Azért is nagyon fontos, mert tulajdonképpen tudatosan kell csinálni. Tehát azt kell tudni, hogy amikor fényvédőt választunk, a bőrtípusunkat tudni kell, hogy fehér, normál vagy kreol. Másrészt pedig azt, hogy mindig olyat választunk, amire rá van írva, hogy UVA és UVB ellen is véd bennünket. Utána pedig hát a faktorszámot is, hogy hányasat akarunk. Tehát egy, nyilván egy kreol bőrű, az, ha elmegy a napra először, nyilván nem fog mindjárt egy 50 faktorosat venni, hanem vesz egy 10-eset. Utána olyan, akinek normál bőre van, és úgy érzi, hogy ő hamarabb le fog égni, az kezdi egy 30-asan, majd lecsökkenti. A fehér bőrűek, azok biztos, hogy a legmagasabb faktorszámot választják.
1: Na most... Bocsát, az, hogy ki milyen kategóriába tartozik, ezt mondjuk valószínűleg érdemes egy szakembertől megkérdezni, mert igen, mondjuk én nem biztos, hogy el tudom dönteni.
0: Így van.
1: Hófehér bőröm sose volt, de nem is vagyok kreol, talán nekem normál bőröm van, én általában ezt szoktam gondolni. De lehet, hogy a bőrgyógyász mást mond.
0: Igen, tehát nagyon sokszor azért jönnek a betegek, hogy megkérdezzék, hogy tulajdonképpen melyik bőrcsoportra tartozom, és mit tanácsol, mit vegyek, melyiket vegyem. Tehát ez nagyon fontos dolog, mert akkor azon belül még ugye azt is meg szokták kérdezni, hogy most az arcomra melyiket kenjem, a testemre melyiket, ugyanis a választás óriási, tehát a választék az óriási, és olyat kell választani valóban, hogyha az arcomra könnyebbet használok, hogy ne izzadjon alatta a bőröm. A testre pedig, aminek könnyű a textúrája, tehát könnyű föltenni, és nem ragadok utána.
1: Ugye az a veszélyes az egészben, hogy itt egy olyan határterületről beszélünk, ami nem vényköteles vagy nem vényköteles gyógyszerek nem között kell, igen, választani, hanem gyakorlatilag bemegyek egy drogériába, és bárhonnan leveszek a polcról bármit, és szépen tönkretehetem a bőrömet.
0: Valóban így van. Én ezért szoktam a gyógyszertárat javasolni.
1: Mert az még egy fokkal jobb.
0: Tudnik, a gyógyszerészek nagyon profik, és ők nagyon értenek hozzá. Rengeteg fajta van, és általában pontosan megmondják, hogy ezt tessék venni, ránéznek a bőrre, vagy megkérdezik, és tényleg jó tanácsot tudnak adni.
1: Említettem a divatot, és egy fél mondatot váltsunk azért erről is, mert a fiatalok tényleg komoly arcápolási rutinokkal rendelkeznek, kell-e 5 lépéses esti arcápolási rutin? És ez semmilyen rossz szándék nincs bennem, ahogy kérdezem, inkább kíváncsi vagyok, hogy ez a generáció csinálja jól, mert hiszen ők komolyan veszik, vagy lehetne azért ezt egy kicsit egyszerűbben?
0: Hát szerintem lehetne egyszerűbben. Tőlem mindig azt szokták kérdezni, hogy tisztítsam le az arcomat, és azt szoktam mondani, hogy vízzel és szappannal.
1: Na most akkor a szappan jó?
0: Jó, nagyon jó.
1: Mert nagyon erről jó is volt vita, hogy a szappan túlságosan szárít, ne használjuk.
0: Tulajdonképpen a szappanoknak is több típusa van.
1: Jajaj, itt kisokos kell a műsor végére.
0: Igen, úgyhogy ezt meg kell mondjam, hogy a szárazbőrűeknek a gyógyszertárban kapható mosakodó krémet használom.
1: Az is az, amit a kisbabáknak is szoktak javasolni.
0: Az tökéletes. Míg a zsírosbőrűeknek nem. Azoknak a rendes szappan a jó, de ők tudják is.
1: Még a végére gyorsan egy hallgatói kérdés, az egyikük rozáceával él, a másikuknak meg rengeteg nagy anyajegye van, mit kell csinálniuk, ha tűző napra vagy napra mennek, egyáltalán még egy rövid percünk van.
0: Rozáceás bőrrel nem szabad napra menni. Tilos. Igen. Tehát tulajdonképpen legfeljebb egy kalapba, vagy egy 50 pluszos fényvédővel, mert az erek kitágulnak, és azok nem húzódnak össze. Tehát rontja a bőrét nagyon. A másik pedig az anyajegyek, 50-nél több anyajeggyel tilos napra menni, trikót kell húzni, tehát ez
1: tehát
0: nagyon fontos.
1: Számolja meg az anyajegyeit.
0: Hát el
1: most
0: kell menni minden
1: évben
0: egyszer, nagyon fontos. Talán ez a legjobb tanácsom, hogy minden évben egyszer el kell menni a bőrgyógyászhoz, és igenis meg kell nézetni az anyajegyeket, és amennyiben azt tanácsolja a bőrgyógyász, hogy ne tessék ezzel napra menni, vagy trikóba, vagy 50 pluszos fényvédővel, akkor tessék megfogadni. Valamint akkor is, ha a családban volt melanomás megbetegedés. Tehát ő rizikofaktornak számít.
1: Azt hiszem, hogy még rengeteg kérdés lenne és lehetne. Hallgatóinknak köszönjük, hogy eddig is kérdeztek. Dr. Nagy Éva bőrgyógyásznak pedig azt, hogy itt rendelt egy kicsit a stúdióban. Köszönjük szépen. Most néhány szó a holnapi műsorból. Közeledünk a szeptemberhez, az iskola óvodakezdéshez és a közösségi megbetegedésekhez. Milyen betegségek jellemzők ilyen közegben? Hogyan döntsék el a szülők, hogy mikor maradjon otthon a gyerek, vagy mehet iskolába? Hogyan kerülhetik el, hogy az egész család megbetegedjen? Gitidis 4, Etván Krisztina védőnő, és dr. Tajgiszer Márton, a Betesda Gyermekkórház csecsemő és gyermekgyógyászati szakorvos jelöltje válaszol majd a kérdésekre. Tudják, 0630 9666, illetve a Viberen is megtalálnak bennünket. A dr. Kossuth már a búcsúzik, itt hamarosan a Netces következik. Én a hangmérnök Sije Gábor, a riporter Svejjer Rita és a szerkesztő Ernst Radkozi Kinga nevében is köszönöm figyelmüket. További szép napot és jó rádiózást kívánok. A műsorvezetőt Bicsák Esztert hallották.

0: Necces. Necces. Közéleti társadalmi magazin. Női szemmel.
1: A pontos idő 4 óra. Köszöntöm a hallgatókat. Indul a délutáni magazin műsor itt a Kossuth Rádión, a mikrofonnál Sashegyi Zsófia. A mai adásban szó lesz többek között a bérek átláthatóvá tételét szabályozó uniós elvárásokról, és arról, mi a tétje mindennek a nemek közötti egyenjogúság szempontjából. Aztán bepillanthatunk egy világutazó mindennapjaiba, és megtudhatjuk azt is, hogyan segít a faji előítéletek lebontásában egy-két finom falat. SMS számunk 0630 9666. Hamarosan kezdünk, de előbb hallgassuk meg a nap friss híreit.
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Vizsgálatot rendelt el a belügyminisztérium az augusztus 20-ai események előkészületeinek megvizsgálására. Falvakat söpört el egy villámárvíz Nepálban, 8-an meghaltak, csak nem 400 turista eltűnt. Holnap már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem valószínű. Várhatóan este éreli ismét a paksi atomerőmű a maximális teljesítményét. A hármas blokkot egy hónappal ezelőtt állították le a Duna rekord alacsony vízállása miatt. A folyó vízszintjének növelésére fenékküszöböt építettek ki, és két bárkát süllyesztettek el Paksnál. Ennek köszönhetően nem kellett teljesen leállítani az atomerőművet. Magyar Péter miniszterelnök minden résztvevőnek megköszönte az elmúlt hetekben végzett munkát. Több mint 40 témáról tárgyal mai ülésén a kormány. Magyar Péter közölte, hogy szó lesz egyebek mellett a költségvetésről, az uniós források hazahozataláról és közlekedési beruházásokról is. Értékelik a paksi atomerőműben is az energiaszektorban kialakult helyzetet, valamint a klímavészhelyzettel és az asszállyal is foglalkoznak. Vizsgálatot rendelt el a belügyminisztérium az augusztus 20-ai események előkészületeinek és közbeszerzési folyamatának körülményeivel kapcsolatban. Közleményük szerint a 4 napos programsorozat sikeres volt, a tavalyi költségek mintegy negyedéből szoros határidő mellett sikerült színvonalas, biztonságos, innovatív és látványos eseményeket megvalósítani. Az augusztus 20-ai események előkészületeinek és közbeszerzési folyamatának körülményeivel kapcsolatban ugyanakkor a sajtóban megjelent információ teljes körű tisztázása érdekében vizsgálatot rendeltek el. Meghalt Nádas Péter. A Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esztéista Gombos-Szegi otthonában hunyt el, tudatta családja. A modern magyar irodalom meghatározó, világirodalmi rangú alkotója volt. Legismertebb művei az Emlékiratok könyve, a Párhuzamos történetek, a Világló részletek és a Rém történetek. Nádas Péter 83 éves korában hunyt el. Bak András köztársasági elnök azt mondta, a kultúra, a történelem, a magyar és világirodalom iránt nyitott és érdeklődő olvasókban most kezdődik egy újabb, talán a legfontosabb és legbensőségesebb párhuzamos történet, az író kimeríthetetlen örökségének továbbépítése. Ketten meghaltak egy mohácsi ipari telephelyen történt robbanásban. Az eset még tegnap történt. A rendőrség közölte, vélhetően az üzemanyagellátó rendszer közelében lévő porállagú faanyag gyulladt meg, és az vetett 15 méteres lángcsóvát. 3 dolgozó súlyos életveszélyes sérüléseket szenvedett. Ketten a kórházban vesztették életüket, a harmadikuk életéért még küzdenek az orvosok. Az ügyben büntető eljárás indult. Falvakat söpört el egy villámárvíz Nepálban, 8-an meghaltak, csak nem 400 turistát eltűntként tartanak nyilván. A nepáli hatóságok szerint a turisták közül mintegy 300-an külföldiek, közülük 105-en indiaiak, a többiek állampolgárságáról egyelőre nem közöltek információt. Az áradás utakat, hidakat és energetikai létesítményeket rongált meg a Tibethez közeli térségben. Végül az időjárásról. Holnap már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem valószínű, helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, holnap délután 28-34 fok lesz. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 16 óra 30 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánló.
0: Szabad polc. Elmélyülten is szabadon kultúráról és mindarról, ami gondolkodásra késztet. Különleges nézőpontok, elmélyült beszélgetések, sokszínű kulturális kínálat minden hétköznap este 20:30-tól. Szabad polc. Kötetlenül a kultúráról a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Netzes, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
1: Magyarországon a nők óránként átlagosan 17,2%-kal kevesebbet keresnek a férfiaknál, ami éves szinten körülbelül 2 hónapnyi ingyen munkát jelent. Ezzel az arányjal sereghajtók vagyunk az Európai Unióban. Miután ezt a témát alaposan körbejártuk, Várajai Nóra világutazó mesél nekünk majd Himalája túrájáról, amelynek közelmúltban egy szál maga vágott neki. Ma még hallhatnak arról is, hogyan növeli a diákok motivációját egy szépen kifestett tanterem. SMS számunk 0630 9666. Tartsanak velünk! Június 7-én lejárt a határidő. Eddig kellett volna Magyarországnak átültetnie az Európai Unió bértranszparencia irányelvét a hazai jogrendszerbe. Nem valami jelentéktelen adminisztratív uniós kötelezettségről beszélünk. Ez az irányelv a kulcsa annak, hogy az egyenlő munkáért egyenlő bért elv végre ne csak egy jól hangzó mondat legyen. Üres szlogen volt ez sok évtizeden át az Egyesült Államokban is, annak ellenére, hogy 1963-ban John F. Kennedy aláírta az egyenlő bérezésről szóló törvényt. 2009-ig kellett várni a következő jelentős jogi lépésig, amikor egy egykori gumigyári dolgozó küzdelme végre elérte a Fehérház ingerküszöbét. Hogy hogyan? Megtudhatjuk Kandó Esztertől.
4: Lili Ledbetter 2024-ben halt meg, 86 évesen. A neve ma törvényt jelent Amerikában, de nyugdíjazásáig ő is csak egy egyszerű dolgozó volt a több millió közül Alabamában. 1979-ben állt munkába a Goodyear gumigyárban, Gadsden-ben. Területi vezetőként közel 20 évet dolgozott. Többségében férfi kollégái voltak, akik azért, mert nő, gyakran provokálták és sértegették. Volt, aki a Goodyear tévedésének nevezte. Nyugdíjazása előtt egy névtelen üzenetből megtudta, hogy a vele egybeosztásban dolgozó 3 férfi munkatársa 15-40%-kal többet keresne. Ugyanazt a munkát végezték, ugyanannyi ideje. Soha nem fogom megkapni azt a pénzt, amiért törvényesen megdolgoztam. De az első dolog, amire gondoltam, az volt, mennyi mindenről kellett a családomnak lemondania, és milyen nehéz volt ez az egész, miközben teljesen felesleges volt. Ledbetter beperelte a céget. Az esküdcég nekiadott igazat, és több millió dolláros kártérítést ítélt meg számára. A legfelsőbb bíróság azonban végül mégis a Goodyearnek adott igazat, arra hivatkozva, hogy az akkori szabályok szerint a panaszt az utolsó diszkriminatív bérezést számított, 180 napon belül kellett volna benyújtani, és a bíróság szerint a későbbi, egyenlőtlen fizetést tartalmazó bérkifizetések önmagukban nem indították újra ezt a határidőt. Csak hogy Ledbetternek a nyugdíjazásig fogalma sem volt az egyenlőtlenségről. Sőt, a cég megtiltotta, hogy a dolgozók egymás között a fizetésükről beszélgessenek. Ledbetter nem adta fel. Évekig lobbizott Washingtonban. Még mindig nem kapunk egyenlő bért. És ha úgy gondolják, hogy ez csak egy tévhit, számoljanak utána. De én azért vagyok itt, hogy meséljek az utam egy részéről. Országszerte, sőt, néha a világ más részéről is hallom az emberektől, hogy az egyenlő munkáért nem kapnak egyenlő bért. Dühösek és csalódottak. Az egyenlőtlen fizetés árt a nőknek, árt a családjuknak, és mindannyiunknak árt. Ezért az egyenlő bér rendkívül fontos az amerikai családok és a világ bármely más családja számára is.
5: Around the world. 2009-ben
4: Barack Obama az első elnöki periódusának első törvényeként mindössze 9 nappal hivatalba lépése után írta alá a Lili Ledbetter tisztességes fizetési törvényt. A jogszabály kimondja, minden egyes diszkriminatív fizetés újraindítja a 180 napos panasztételi határidőt. Az egykori gumigyári dolgozó történetéből film is készült Lili címmel, Patricia Clarkson főszereplésével, amelynek premierje 2024 őszén volt, de a filmet az európai mozikban nem vetítették. A rendező Rachel Feldman 10 évig próbálta tető alá hozni a projektet, és útközben egy producer azt is a tudtára adta, hogy a filmet csak akkor lehet leforgatni, ha egy férfi rendezi. Feldman később egy interjúban azt mondta, mindannyiunknak fel kell állnunk, ki kell mondanunk a véleményünket, és meg kell tennünk azt, ami helyes. Megtiszteltetés volt számomra a Fehérházban állni, és látni, hogy az elnök aláírja a törvényt, mert a toll minden egyes vonása azt jelentette, hogy a jövőben minden nőnek lesz választási lehetősége, ha megtudja, hogy bármilyen okból diszkrimináció érte, akkor panaszt tehet. Lilly Ledbetter története ma is aktuális. Az Európai Unióban a bértranszparenciáról szóló irányelvet még 2023-ba fogadták el, a tagállamok számára előírt átültetési határidő pedig idén 2026. június 7-én járt le. Ennek értelmében a cégeknek nyilvánossá kell tenniük a fizetési sávokat, az azonos munkát végző átlagos béradatait nemek szerint lebontva, és a jövőben nem tilthatják meg dolgozóiknak, hogy beszéljenek a bérükről. Magyarországon idén augusztusban még mindig nincs kész az irányelvet átültető törvény, pedig a határidő már letelt. A munkáltatók már készülnek a változásra. Kérdés, hogy a munkavállalói oldal mikor elégeli meg a késedelmet.
1: Közel 120 munkahelyen tárgyal a bérekről a Vasas Szakszervezeti Szövetség, és tapasztalataik szerint jócskán előfordul 5%-nál jóval magasabb eltérés a hasonló munkát végző női és férfi dolgozók között. A készülő uniós szabályozástól esélyegyenlőséget és a láthatatlan munka feltárását is reméli dr. Balog Lívia, a Vasas Szakszervezeti Szövetség elnöke, aki szerint a szendvics generációt szorongató nehézségek leggyakrabban a nőket sújtják.
5: Közel 20 ezeres ágazati szakszervezet, a Vasas Szakszervezet, és a férfinői aránya az 60-40%, tehát a tagjaink 60% a férfi, 40% a nő, ami talán egy vasas szakmát magával ölelő szakszervezettől elsőre soknak tűnhet, hogy felül reprezentált a nők száma, de hát itt elsősorban autóiparról, beszállítóiparról, gépipari feldolgozó cégekről, elektronikai, de akár orvosi eszközöket gyártó szervezetekről is van szó, ahol bizony ilyen sok női munkavállaló dolgozik.
4: Mennyire találkozott azzal a problémával, vagy mennyire jelentkeztek önöknél panaszosok azzal kapcsolatban, hogy nem átlátható a bérezés az adott cégnél?
5: Mi, amikor ezzel a kérdéskörrel ágazati szinten találkozunk, az ugye a bértárgyalások időszaka a munkahelyeken, a Vasas közel 120 munkahelyen tárgyal a bérekről minden évben, és hát nagyon sok helyen a cégek az üzleti titok mögé bújva nem adnak meg erre vonatkozólag adatokat, tehát ezért is egy nagyon komplex kérdésről van szó, de a folyosókon, az öltözőkben ez nyilvánvalóan az emberek között azért téma.
4: Hogyha ennyi titokkal szembesül a munkája során, várja ezt a törvényt, hogy bevezetésre kerüljön?
5: Nagyon fontos lesz, hogy a munkáltatókkal együtt alakítsuk ki azt a struktúrát, ami ahhoz fog vezetni, hogy nem lesznek különbségek. Ugye a jogszabályban említett 5%-os küszöb szerinti különbségek. Azért most azt látjuk, hogy vannak sajnos a munkahelyeken ennél magasabb százalékos eltérés.
4: Ön szerint melyik az irányelvnek a legfontosabb része, ami úgymond azonnali változást tud hozni akár a munkáltatók, akár a munkavállalók életében?
5: Az mindenképpen egy fontos lesz, hogy megszűnik úgymond a bértitok. Tehát az elmúlt időszakban nem egy, nem kettő olyan munkaszerződés jutott a birtokunkba, ahol kifejezetten kikötötték a munkavállaló számára, hogy a munkabéréről semmilyen módon nem adhat információt. Ez mondjuk ezzel meg fog szűnni. Ezért is mondtam az előbb, hogy elég sok félreértés van egyébként így a rendelettel kapcsolatban, mert ezen túl sem lesz majd az, hogy fillére pontosan fogom tudni, hogy a mellettem dolgozó kolléga mennyit keres. Ugye munkakörönként és kategóriánként kell majd ezt meghatározni, és ugye az irányelvnek az elsődleges célja a női és a férfi bérkülönbségnek a felszámolása lesz.
4: A Vasasnál van női bizottság is. Miért volt szükség egy ilyen bizottság létrehozására?
5: Nagyon fontosnak tartjuk az esélyegyenlőségnek a megteremtését. Ennek érdekében már a 90-es évek második felében esélyegyenlőségi tervek, mintákat is adtunk az alapszervezetek számára, amit a munkáltatókkal megkötve, abban a jogszabályi környezetben, például ugye a közbeszerzési és egyéb eljárásokban ezek a cégek előnyt élveztek, elsősorban a közszférában, nálunk a versenyszférában ez nem volt kötelezés, de az egyik ilyen célkitűzésünk az esélyegyenlőségen túl az a láthatatlan munkának a feltárása. Én azt hiszem, hogy ma egy jelentős generációja a nők az, akik ilyen szendvics pózban vannak, idősebb szüleik még élnek, őket ápolni kell, ők egy aktív munkafázisú időszakban vannak, illetve nagyon sok esetben még ugye kamasz vagy kisebb gyermekeik vannak, és nagyon sok olyan feladat hárul rá, ami nem látványos, és nagyon kihat arra, hogy milyen az ő napi munkavégzése.
4: Ennek a láthatatlan munkának a problémaköre, ez hogyan jelenik meg így a bizottság munkájában? Tehát hogyan tudják segíteni a munkavállalókat?
5: Hogy nagyon fontosnak tartom, hogy a nők egymás között egyáltalán beszélhessenek erről a témáról. De nem csak a bérkülönbségekről, én ide értem például a menopauza időszakát, az előbb említett láthatatlan munkát, a férfiak és nők eltérő kommunikációját, vagy a nem köztük nem meglévő kommunikációt és az ebből adódó félreértéseket. És egész egyszerűen, hogy felkészítsük ezeket a női tisztségviselőket arra, hogy a munkahelyeken az ilyen és ehhez hasonló problémákat felismerjék, merjenek róla beszélni, és megfogalmazunk különböző taktikai lépéseket. Még nem akarok ilyen kulisszatitkokat elárulni, de az ősz folyamán egyébként egy nagy kampányba fogunk kezdeni, kifejezetten a női munkavállalóknak a munkájával és az otthoni és az egyéb tevékenységének az összehangolásával kapcsolatosan.
4: Vannak olyan területek Magyarországon, ahol kevés a munka lehetőség, és mondjuk ott igazából mondjuk egy érdek érvényesítése nem sokra megy az ember, mert nem tud hova tovább lépni, ha esetleg nem kapja meg azt, amit szeretne. Ebben az esetben hogyan tud a szövetség segíteni?
5: Azért a Vasas területén is vannak olyan munkavállalók, akik naponta csak a munkájukra másfél-két órát utaznak, mert olyan kis településről szállítják őket, vagy mennek közösen dolgozni, ami sajnos ennyi időt elvesz az utazás az életükből, és nyilvánvalóan ezek a legkiszolgáltatottabb munkavállalók ma Magyarországon, ahogyan is említette, nyilván nehezebben tud váltani. Ezt azért mi is nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy mondjuk egy új munkavállalót magasabb bérrel vesznek föl, mint ez akár 2-3 vagy 10-15 éve ott dolgozó munkavállalókat, és ez az irányelv és ennek az átültetésre nyilván erre is válaszokat fog adni. Nyilván az is egy eredmény, hogyha az ön által is említett közel átlag 17%-os bérkülönbséget leküzdi majd Magyarország, de az emberek mindig a saját bére érdekli, és az a jövedelem, amit ő tud megszerezni és elérni a munkahelyeken. Jelentős lépés lesz, de nem szabad tőle azt várni, hogy akkor itt egy éven belül majd mindenki azonos munkakörben, azonos kondíciók mellett ugyanannyit fog keresni. Jó lenne, ha itt tartanánk, de ha megnézzük a magyar gazdaság szerkezetét, a kis és középvállalkozásoktól kezdve a multinacionális cégekig, akkor azért ott egy nagyon nagy szóródás van. De ha azt nézzük, hogy mondjuk az éves minimálbér tárgyalásokon a munkáltatói szövetségek képviselői mindig azt mondják, hogy a túl nagy béremelést nem tudják a kisebb vállalkozások megugrani, akkor ennél a témánál ez ugyanez elő fog jönni. Tehát, hogyha mondjuk tényleg van egy jelentős különbség a nő és a férfi munkavállaló bére között, akkor ez teljesen biztos, hogy ezt nem fogják tudni azonnal kikorrigálni ezek a cégek, viszont ebben lépéseket kell tenni. Tehát szőnyeg alá semmiképpen nem lehet ezt a kérdést söpörni, és nekünk ezért kell ott menni ezeken a helyeken, és részt venni ezekben a folyamatokban.
4: Most bekopogna az egyik taguk azzal, hogy ő megtudta, hogy a mellette álló, vagy éppen mellette ülő kollégája mennyit keres, és ez jelentősen különbözik az övétől. Tegyük fel, hogy ez a bekopogó kollega egy hölgy lenne. Akkor önök mit tudnak tenni? Hogyan tudják segíteni őt?
5: Nyilván nagyon fontos az, hogy alaposan föltárjuk, tehát utána nézni, hogy akkor kinek mi a munkaköre. Nagyon sokszor a munkavállaló sincs abban tisztában, hogy a mellette dolgozó mondjuk milyen munkaszerződéssel rendelkezik, milyen munkaköri feladatok azok, amik a munkaköri leírásában szerepelnek, tehát hogy muszáj információ birtokába kerülni ahhoz, hogy bármilyen lépéseket lehessen tenni. Ahogy ugye ezt már elmondtam korábban, a munkáltatók eddig gondosan ügyeltek arra, hogy minél kevesebb információt kapjanak meg a szakszervezeti tisztségviselők egy-egy bértárgyalás előtt, tehát a nemi bontásnál is maximum arány százalékokat szoktak a cég szummájára nézve megadni, tehát munkakörökre nézve nem is nagyon kapunk ilyen statisztikákat, és hát nyilvánvalóan, hogyha ezt így alaposan megvizsgáljuk, áttekintjük, akkor utána lehet helyben lépéseket indítani, és hát eljárni ebben az ügyben. Viszont egyre föl kell, hogy hívjam a figyelmet, ezt már nem lehet anonim módon megtenni, tehát hogy ehhez kell az, hogy a munkavállaló, ez adott esetben nő, fölvállalja az ő problémáját, ezt a fajta megkülönböztetést, ha ez valóban így van.
4: Volt már erre példa?
5: Nem pont bérkérdésben, de mondjuk középvezetői magatartásban, zaklatásos témában volt már ilyen példánk, igen.
4: Sikerre tudtak segíteni?
5: Pro és kontra is, tehát ezért mondtam azt, hogy egy bizonyos ponton túl az anonimitással már nem tudunk mit kezdeni, mert ebben az esetben ugye egy eljárást folytatott volna le a cég, de úgy nem lehet mondjuk tanukat meghallgatni, az adott vezetőt meghallgatni, hogyha az illető nem vállalja föl, hogy mi történt vele.
1: Balogh Líviával Kandó Eszter beszélgetett. A bérek átláthatóvá tétele a jogalkotó szándéka szerint nagy lépés lenne a nemek egyenjogúsága felé. A lényege, hogy ugyanazért vagy azonos értékű munkáért ne lehessen valakinek kevesebbet fizetni, pusztán azért, mert nő. Hogy jobban értsük, mi mindent érintene a szabályozás, meghívtuk Híle Dinát, az egyenlítő alapítvány vezetőjét, aki már itt is ül velem a stúdióban.
4: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Az egyenlítő alapítvány a közelmúltban nyílt kérdéseket intézett többek között Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterhez, Görög Márta igazságügyi miniszterhez, Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterhez és Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszterhez. Számunk érve rajtuk, hogy hol tart a szabályozás előkészítése és a jogalkotási folyamat. Kaptak választ, volt reakció?
6: Hát egyértelmű reakciót és választ nem kaptunk, azzal együtt, hogy a családügyi államtitkárságon járt 20 női civil szervezet tegnap. Ezek között voltunk mi is, úgyhogy hivatalosan beindult valamilyen féle beszélgetés és eszmecsere a nőket védő és a nők jogait és a kisebbségek jogait támogató civilek között, de nagyon korai lenne erre bármat mondani, hiszen nem történt még semmi, és konkrétan nem adresszáltunk semmit. Mi egyébként az alapítvánnyal már beadtunk, írásban már adtunk be a kormánynak hónapokkal ezelőtt az új kormánynak javaslatot, aminek a nagy része pont a nőügyekkel foglalkozott, és az egyenlőtlenséggel, ami sajnos ma még a nők is a férfiak között Magyarországon elég erősen van, hiszen a 27 európai tagállam közül Magyarország a 26. helyen áll, tehát gyakorlatilag borzasztó módon le vagyunk maradva, és sereghajtók vagyunk. A bérkülönbségekben is a rosszabbak között vagyunk, tehát az EU átlag bérkülönbség az 11%, Magyarországon ez 17%, ami azért elég drasztikus, ha belegondolunk, hogy mondjuk egy átlag magyar nő 17%-kal kevesebbet keres egy átlag magyar férfinél.
1: Hogy áll ezzel a feladattal a többi tagállam, amivel most mi így el vagyunk maradva a határidőhöz képest? Úgy tudom, hogy 27 tagállamból nem sok ország tudta teljesíteni határidőt.
6: Igen, sajnos nem sok ország teljesítette, de vannak jó példák is, akik teljesítették, illetve hát vannak olyan országok, ahol már jóval korábban léptek ezzel kapcsolatban, még EU direktíva előtt. Tehát például Franciaországban például már 2011-ben volt egy előírt nemi kóta például, ami egyébként magával hozza, csak megjegyzem, de ez egy más téma. Az egyenlő fizetések, illetve a fizetés különbségeknek a csökkenését abszolút. És például Franciaországban igen, ma már a cégek vezetőinek majdnem 50%-a nő. Tehát vannak előrelépések, több skandináv országban, Dániában nagyon jó eredmények vannak. Például a bértranszparencia szempontjából már hosszú évek óta, nem csak a mostani, a 26-ban EU direktívaként életbe lépett törvény alapján, hanem saját kezdeményezés alapján. Egyébként ezek mind azt mutatják, mint ahogy azon magyar vagy magyarországi cégeknek a tapasztalata, akik már bevezették, mert vannak ilyenek, hogy ez egy nagyon pozitív változást hoz abból a szempontból, hogy igenis a nők és a férfiak közötti fizetéskülönbségek csökkennek, ezek alakulnak az évek alatt, illetve az, hogy tulajdonképpen minden dolgozónak, legyen férfi vagy nő, a bizalma, a lojalitása a céggel szemben nő, miután azt látja, hogy őszinte a cég, átlátható, nem titkolózik és nem tesz különbséget. Mert azért azt ne felejtsük el, hogy nagyon sokszor olyan helyen, ahol ugye az emberek nagyon titkolóznak,

0: Mondok egy másik idézetet, ha egy munkavállalói kategóriában legalább 5%-os nemi szempontból semleges tényezőkkel nem igazolható bérkülönbség marad fenn, annak következménye van. Uh-huh. Mit jelentene ez, és mi lenne a következmény?
1: Uh-huh. Hát mivel előírások lesznek a cégeknek, és egy pillanatra álljunk meg, mert nem minden cégnek, tehát hogy nagyon sokan hozzák fel, hogy ez hatalmas nagy adminisztrációs, egy kisebb céget adott esetben ez nagyon megterhel. Nem, mindössze 250 fő felett foglalkoztató cégekre vonatkozik, hogy évente kell jelenteniük, viszont itt jön a csapda, hogy 27. június 7-től már jelenteni kell, vagyis a 26-os évet már jelenteni kell, és azok a cégek, akik ezzel nagy cégek nem foglalkoztak, azok bajban lesznek, mert adatuk sem lesz, vagy újra kell, tehát későn kell majd az adatokat beszerezniük és feldolgozniuk, de egyébként hozzá kell tennem, mondom, nagyon sok nagy nemzetközi cég, és sok például a tőzsdén jegyzett magyarországi nagy cégek is már foglalkoznak ezzel viszonylag régóta. Tehát van már tudás és van már tapasztalat Magyarországon. Amit minden más cégnek azonban meg kell tennie, azon kívül, hogy a 250 fő felettieknek ugye nyilvánossá kell tenni ezt a bérkülönbséget, az az, hogy meg kell jelentetniük majd a hirdetésükben, az állás hirdetésekben a fizetési sávot. Ami azt jelenti, hogyha az újságban, vagy nyilván online újságban, LinkedIn-en, akárhol, Facebookon közé tesszük, hogy XY típusú vagy kollégát keresünk, akkor már fel kell tüntetni, és tulajdonképpen ez egy jogi előírás, tehát ezért büntetés jár, illetve ugyanúgy büntetés jár azoknak, akik nem jelentenek. Egyébként a 100 fő fölötti cégeknek is kell majd jelenteniük, de a határidő a 150 fő fölöttieknél azt hiszem 27-ben indul csak, nem 29-be, a még kisebb cégeknél pedig csak 31-ben, és nekik majd csak 3 évente kell jelenteniük. Tehát, hogy nem jelent ez akkora nagy terhet, amit mindenképpen jelent még az, hogy meg kell majd határozni a munkaköröket, tehát le kell tisztán írni, hogy egy munkakörnek mi a feladata, milyen képesítés kell hozzá, milyen tapasztalat kell hozzá, és milyen bérsávban lehet adni. És ezeknek elérhetővé kell tenni, és hogyha én, mint egy akármilyen kollega egy akármilyen cégnél bemegyek a HR-re, és azt mondom, szeretném megtudni, hogy mik a fizetési határok, és mondjuk az én munkámra melyik vonatkozik, akkor ezt megkérdezhetem, és utána azt is megkérdezhetem, hogy mondjuk ha ez egy sáv, mondjuk, nem tudom, 1 millió forinttól 1 millió 2-ig, bruttó, most mondtam valamit, akkor feltettem a kérdést, hogy én miért az alján vagyok mondjuk a sávnak, amikor mondjuk van 30 év tapasztalatom, munkatapasztalatom, és a többi. És erre kötelező a munkáltatónak válaszolnia, és adott esetben bizonyítania, vagy megvédenie jogi úton, hogyha munkavállaló bepereli, vagy panaszt tesz.
0: Igen, azt tegyük tisztában, hogy ez a változás nem azt jelenteni, hogy két kell tenni mindenkinek a fizetését a fali újságra, mert szerintem sokan gondolnak erre így.
1: Nagyon sok a tévhit, nem arról van szó, hogy egyénenként is meg kell nevezni, hogy XY mennyit keres, hanem hogy be kell sávozni a munkaköröket, értékelni kell a munkaköröket különböző értékrendszer mellett, és azt kell feltüntetni. Azzal együtt azt kell mondanom, hogy van már olyan magyar cég, nem külföldi tulajdoni, magyar cég, akik már házon belül a nevek mellett is kiteszik ezt, és közzé teszik ezeket a fizetéseket. És például egy ilyen cég, amit konkrétan tudok, a United Platforms, ami a kevesen ismerik így a nevét, de az ingatlan.com vagy a használtautó.com-nak a tulajdonosa, ahol már kiteszik házon belül a legtöbb kollégának a nevét, nyilván hozzá kellett járulniuk, hiszen a törvény ezt nem írja alá, vagy nem írja elő. Viszont ők például azt mondják, hogy 27%-ról 4%-ra esett a fluktuáció, mióta házon belül nyilvánosak a bérek, és mindenki tudja, hogy hol és miért kap mondjuk annyit.
0: És ez ezzel függ össze.
1: És ezen, ugyanis ezt is többször megmérték, hogy ugye a legtöbb ember úgy gondolja, hogy őt nem fairen fizetik meg. Ez azt hiszem, ez egy emberi dolog. mindig többet szeretnénk, és

0: mindig úgy gondoljuk, hogy ellenünk vannak. És van olyan, hogy pontosan a százalékot nem tudom, de egyébként meg tudom majd nézni, de hogy nagyon sok ember gondolja azt, igen, azoknak, akiket a piaci átlag fölött fizetnek, azoknak is majdnem 50%-a úgy gondolja, hogy őt alul fizetik. Uh-huh. És azok az emberek, akik úgy gondolják, hogy nem felül jár el velük a munkáltatójuk, azok ugye nagyon nagy, majdnem 50% ponttal nagyobb eséllyel hagyják el a munkahelyüket, mert bántottnak érzik magukat, sértetnek érzik magukat, és azt hiszik, hogy máshol jobbat fognak uh-huh. kapni. Ami ugye nem előnyese az embernek, vagy nem érdekese az embernek, se a munkáltatónak. Tehát az a tapasztalat, hogy a munkáltató is sokkal jobban jár ezzel, és hát a hangulat, a kultúra minden sokkal jobban alakul.
1: Nagyon gyorsan még két kérdés, uh-huh. mert hamarosan lejár az időnk. A szabályozásban az is szerepel, hogy a nagyobb munkáltatóknak rendszeresen jelenteniük kell a nemek közötti bérkülönbségeket. Uh-huh. Ezek szerint léteznek olyan jogos nemek közötti bérkülönbségek, amik maradhatnak, amik más megítélés alá esnek?
0: Uh-huh. Hát először is van egy olyan bérkülönbség, ne felejtsük el, ami egy átlag bér, ami attól függ, hogy milyen nemű kollégák vannak a vezetőségben, mert a vezetőség többet keres általában. Tehát, hogyha azt látjuk, hogy a vezetőségben nem tudom, 90% férfiak ülnek, akkor a férfiaknak a keresete például egészen biztos, hogy ezzel nagyon meg lesz dobva. De igen, abszolút ezeket el kell magyarázni, és más országok, akik bevezették, például Anglia is, akik 2017-ben vezették be, az egyik első kritérium az volt, hogy meg kell adni a számot, és utána indokolni kell, hogy mi történt, és meg kell magyarázni. És előfordulhat nyilvánvalóan, hogy mondjuk bizonyos iparágakban nagyon kevés a képzett nő, és ez az oka annak, hogy magasabb beosztásokban csak férfiak vannak, és ők több pénzt kapnak, de igazából azt látjuk, és az a tapasztalat, hogy sajnos ez nem igaz. Egyszerűen sajnos a nőket diszkrimináció éri a munkahelyeken, és alacsonyabb fizetést kapnak.
1: Hilledina, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk.
0: Köszönöm szépen.
1: A következő fél órában nem mindennapi kalandokban lesz részünk Várajai Nóra világutazóval. Előtte azonban jöjjenek a hírek.
2: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Villámárvíz pusztított Nepálban, legkevesebb 95-en meghaltak, egy magyart is keresnek. Nem történt fémszennyezés a Szemkorp debreceni gyárában. Holnap már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem várható. Falvakat söpört el egy villámárvíz Nepálban, legkevesebb 95-en meghaltak, csak nem 400 turistát eltűntként tartanak nyilván. Egy magyar zarándokot is keresnek, közölte a külügyminisztérium. A nepáli hatóságok szerint a turisták közül mintegy 300-an külföldiek, közülük 105-en indiaiak, a többiek állampolgárságáról egyelőre nem közöltek információt. Az áradás utakat, hidakat és energetikai létesítményeket rongált meg a Tibethez közeli térségben. A független vizsgálatok szerint nem történt fémszennyezés a Szemkorp debreceni gyárában. A kínai érdekeltségű üzem tevékenységét júniusban felfüggesztették, miután az akkori vizsgálati eredmények szerint határérték túllépés történt több fém és félfém komponens esetében. Megállapodott a Facebook és az Instagram anyavállalata, a Meta, a céget perelő amerikai tagállamokkal a gyermekek védelme miatt indított perben. Az óriás vállalat csaknem 17 milliárd dollárt, vagyis több mint 5200 milliárd forintnak megfelelő összeget fizet. A 29 amerikai állam azzal vádolta a Metát, hogy a Facebookot és Instagramot tudatosan a fiatal felhasználók függőséget okozó használatára tervezte, miközben nem védte megfelelően őket az online veszélyektől. Ketten meghaltak egy mohácsi ipari telephelyen történt robbanásban. Az eset még tegnap történt. A rendőrség közölte, vélhetően az üzemanyag ellátórendszer közelében lévő porállagú faanyag gyulladt meg, és az vetett 15 méteres lángcsóvát. Három dolgozó súlyos életveszélyes sérüléseket szenvedett. Ketten a kórházban vesztették életüket, a harmadikuk életéért még küzdenek az orvosok. Az ügyben büntető eljárás indult. Szolnokon elfogtak 4 embert, akik hamis euróval fizettek egy gyors étteremben. A rendőrök a készenléti rendőrség egységeivel még a közelben egy másik gyors étteremben vették őrizetbe őket. Autójukban további 17 hamis 100 eurós bankjegyet találtak. Pénzhamisítás gyanúja miatt hallgatták ki őket. Írénk végén az időjárásról. Holnap már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem várható, helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, holnap délután 28-34 fok valószínű. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 17 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
3: Netzes, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
1: Hogyan váltott funkciót és miként vált életformává a világjárás napjainkra? Itt lesz velünk egy fiatal nő, aki egyedül túrázza keresztül kasul a világot, és akitől választ kaphatunk olyan kérdésekre is, milyen oxigén hiányos állapotban hegyet mászni, és milyen vadkempingezni a csillagok alatt üvöltő préri farkasok között. SMS számunk 0630 9666, maradjanak velünk! Régebben a világutazókat felfedezőknek hívták, és többnyire tudósok voltak. Egy utazás évekig tartó expedíciót jelentett. Egész más volt a funkciója, mint ma, amikor pár óra alatt eljuthatunk a föld távoli pontjaira. Hogy miképpen változott az utazási kultúra az évszázadok alatt, erről halljuk Tóth Valit.
4: A britek talán történelmük alakulása és múltjuk miatt mindig is imádtak utazni, akár személyesen, akár könyvek és filmek segítségével, mások élményein keresztül. A brit történelem tele van felfedezők, tudósok, utazók eredményeivel. Ma már, amikor a világ felfedezése nem csak kiváltságos kevesek számára elérhető, talán nem mindegyikük hírneve él úgy, mint régen. De érdemes röviden, akár találomra válogatva megemlíteni közülük néhányat. Például Mary Kingsley-t, aki a viktoriánuskor ismert, híres, ünnepelt alakja volt. Nőlétére egyedül vágott neki Afrikának. Találkozott kannibálokkal is, kenúval és gyalog több országát is bejárta. Mellesleg fontos tudományos felfedezéseket tett, és komoly szerepe volt a brit gyarmatokon élőkkel szembeni előítéletek tompításában is. 1862-ben született útleírásai, etnográfiai tanulmányai jelentősen befolyásolták az európaiak ismereteit több afrikai országról és a gyarmatosítással kapcsolatos politikáról. Expedícióin anyagot gyűjtött a British Múzeumnak. Részletesen dokumentálta a meglátogatott vidékek vallási és társadalmi szokásait. Útleírásai rendkívül népszerűek voltak. 1900-ban halt meg. Szintén Afrika volt a neves skót orvos David Livingstone szerelme. Misszionárius lett 1841-ben, a Kalahári sivatagba utazott, és onnan kezdte keresztény hittérítő misszióit, küzdött a rabszolgák felszabadításáért. Később beutazta a Zambézi folyót, és évekig tartó expedíción fedezte fel a környékét. Ő találta meg és nevezte el a Viktória vízesést is. Hazatérésekor nemzeti hősként fogadták. Országos előadókörútra indult és számos művet publikált. A mába ugorva nem maradhat ki még egy rövid áttekintésből sem a ma élő leghíresebb felfedező és író, Sir Ranulph Fiennes, aki önálló expedíciói előtt évekig szolgált a brit hadseregben. Ő az első ember, aki járt mind az északi, mind a déli sarkon, sőt gyalog átszelte az Antarktiszt is. 2009-ben 65 évesen megmászta a Mount Everestet. A Guinness Rekordok könyve a legnagyobb élő felfedező címet adományozta neki, számos kitüntetést kapott, és könyvei ma is nagyon sikeresek. E rövid tallózás végén hangozék el kedvencem Michael Palin neve is. A színész, humorista, író és televíziós műsorvezető nevét a Monty Python humorista csapatból ismerhetik, amelynek oszlopos tagja volt. A 80-as évektől aztán a BBC számára dokumentum műsorokat készített a világ számos országáról, a Szaharáról, a Himalájáról, az északi és a déli sarkról, de sikerült eljutnia Észak-Koreába is. Nem csak filmjei, de útikönyvei is népszerűek. Fanyar humora és tudása, olvasva és a képernyőn is vonzó. Mindezek után bizonyára nem meglepő, hogy aki az utazási élményeken kívül tippekre, jó tanácsokra, netán konkrét segítségre vágyik, az mindezt megtalálja a neten, sőt, a bőség zavara fogadja. Az utazással foglalkozó brit blogok, műfaj, célpont, költségek és ezer más szempont szerint rendkívül specializálódtak. Az öt legnépszerűbb, hatalmas rajongótábor által követett brit utazós blog, a Viki Strand Papucsa, a Csak Kézi Podgyász, a Poros Utakon, a Cornwalli Élet és a Londoni Lady címet viseli. És persze minden újságnak saját utazással foglalkozó rovata, blogja, melléklete is van. A Covid óta különösen az állandó utazás sokak számára valóságos életforma lett. A külföldre költöző nyugdíjasok, a digitális nomádok, akik egy szál laptoppal utazgatnak a világban, és bárhonnan tudnak dolgozni, a fix lakhelyet több éves világkörüli hajóútra cserélők. Nos, ők mind élményekre, alternatív életre vágynak. A brit világutazók zöme a blogjához kapcsolódó szolgáltatásokkal, fotózással, idegenvezetéssel, programszervezéssel teremti elő ennek az életformának az anyagi fedezetét.
1: Következő interjú alanyunk egy törékeny fiatal nő, aki nem csak azért törékeny, mert nem egy robosztus alkat, hanem azért is, mert saját bevallása szerint egyes kihívásai teljesítése közben jó ideig mindig elment addig a határig, amíg le nem sérült, össze nem csuklott. Hogy mi vitte arra, hogy a teste és a tűrőképessége határait feszegesse, és hogy a legutóbbi 10 napos Himalája túrán is ezt tette-e, azt remélhetőleg megtudjuk tőle magától, hiszen már itt ő velem szemben. Várajai Nóra a stúdióban. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Nagyon fiatalon kezdett egyedül túrázni, és ha jól számoltam, körülbelül 20 évesen már világot járt. Mit szóltak ehhez a szülei?
5: Ez így van. 19 évesen indultam el egyedül otthonról először, és ez igazából egy nagyon érdekes időszak után jött. Orvosi egyetemre készültem, viszont aztán 8 hónap felkészülés után érettségikre úgy éreztem, hogy ez mégis az én utam lesz, és hogy én sokkal szabadabb lélek vagyok. És egyszerűen automatikusan jött az, hogy országot kell váltanom, ki kell mennem, ki kell törnöm a burkomból, ki kell próbálnom más élet stílusokat. Úgyhogy elindultam, és a szüleim, hát hogy mit szóltak hozzá, igazából először farmokra mentem ki dolgozni, úgyhogy ez egy viszonylag jó kis kompromisszum volt így a családdal, és mondtam, hogy teljes biztonság lesz, nem lesz semmi gond, lesz étel, meg szállásom, és én akkor ott fogok cserébe dolgozni. Ez egy ilyen önkéntes munka volt, és akkor nyilván hát vannak dolgok, amiket nem kell elmondani, tehát akkor így indult az egész.
1: A naplójában, amit átlapozhatunk a Facebook oldalon, lényegében egy nagyon őszinte vallomás, arról ír, hogy iskolásként sok szorongással küzdött, amit alkohollal próbált oldani. Ezt most így el se tudom képzelni, így látva önt itt szemtől szemben. Ez egy tudatos keresés volt, hogy egy olyan feszültséglevezető módot találjon, ami mondjuk az alkoholt helyettesítheti?
5: Jó kérdés, nem voltam annyira tudatos azokban az időkben, én azt érzem, nem is, szerintem én egy viszonylag későn érő típus vagyok, sok szempontból, így későn érkeztem meg ebbe a világba.
1: Mihez képest?
5: Aztán meg gyorsan bepótoltam, de hogy diákként nagyon-nagyon nem találtam a helyemet, semmilyen közegben, semmilyen rendszerben, és hát akkor nyilván az ember mihez nyúl, ami a legközelebb ott van, és amit a többiek is csinálnak. Úgyhogy aztán ez nyilván egy picit így elhalkult, és teljesen más tudatállapotban kezdtem élni az életemet, és az utazás az pedig igazából sokkal többet is ad, mint az alkohol. Sokkal-sokkal jobb, ellátja az embert új élményekkel, és tényleg egy hosszú távú jó érzéseket is ad az embernek.
1: A másfél évtizeden át meg volt győződve arról, hogy gyenge, hogy nincs jól összerakva a teste. Mi ösztönözte arra, hogy éppen a leggyengébb pontján kezdje provokálni magát?
5: Hát, igazából az a helyzet, hogy folyamatosan minden gyenge pontomon provokálom magamat, gyengébbeken és nem gyengébbeken is.
1: Ez azelőtt is így volt?
5: Ez úgy hiszem, hogy mindig így volt. Mindig voltak nagyon erős szélsőséges törekvéseim, így az életem minden területén. Például, amikor tanultam, akkor is úgy tanultam, hogy így nem mozdultam ki otthonról, hónapokig otthon ültem egy helyben, reggeltől estig tanultam. Iszonyatosan erősen fegyelmezett voltam, ugyanakkor keltem, ugyanakkor feküdtem reggel, egy edzés, szigorú vegán diéta, és tényleg tanultam napi 14 órán keresztül, 7-ből 7 nap. Úgyhogy igazából ez az életem minden területén jelen van. És igen, nekem a fizikai dolgokkal mindig volt problémám. kicsiként is, talán kicsiként még nem annyira, de amikor kamasz lettem, akkor elkezdődtek olyan fajta fizikai problémák, amikre igazából nem is volt nagyon válasz, nem tudták az orvosok, hogy mi bajom, de folyamatosan valamim le volt sérülve. És aztán én is mindenre rátettem mindig egy lapáttal, és szerettem elvinni a határaimig ezt a dolgot. Úgyhogy
1: ez családi vonás? Valahonnan.
5: Hát én úgy érzem, hogy azért van ebben családi vonás. Tehát, hogy biztos, hogy igen, látom a felmenőimen is, hogy van bennük egy ilyen, hogyha valamit elhatároznak, akkor azt ott megcsinálják, és ha beletörnek, ha beleszakadnak, akkor is.
1: Hát akkor nem csodálkozhattak nagyon, de ott tartottunk, hogy ugye még egy békés verziót választott a kirepüléshez, és egy biztonságos farmra ment, de hát ehhez képest aztán, ami aztán jött, hogy Szaúd-Arábiát végig stoppolta, hogy most a legutóbb a Himalájának ment neki teljesen egyedül. Ez az élettől nagyon messze van. Hogy folytatódott aztán az
5: nagyon
1: útja?
5: Nagyon messze. Úgy folytatódott, hogy amikor kimentem először utazni, akkor rájöttem, hogy ez nagyon jó, és nagyon nekem való, és végre a lelkem az így megnyugszik abból a 20 éves ilyen nagyon furcsa állapotból, amikor így semmi sem volt igazán jó, hanem minden egy picit ilyen, mindenhol picit kívülállónak éreztem magamat, kivéve a zenében, mert amikor gitároztam, meg énekeltem, akkor rendben voltam. És amikor erre ráéreztem, hogy ez jó, és hogy minél nagyobb körülöttem a káosz, én annál nagyobb rendben vagyok legbelül, ez lehet, hogy az én furcsa működésem, de hogy amikor erre ráéreztem, akkor elkezdtem stoppolni, kint aludni a csillagos ég alatt, kint aludni benzinkutak mellett, ahol éppen ért az éjszaka, és tényleg olyan utakat bevállalni, ami most így visszanézve 20 éves lány, hogyha ilyet bevállal, most lehet, hogy én is nézem, hogy így
1: picit
5: wow.
1: Kockázatosnak tűnik.
5: Kockázatos, de közben meg így máshogy biztonságos. Meg lehet igazából saját magadban találni azt a fajta megérzés képességét, és nyilván ehhez nagyon sok tapasztalat is szükséges, de előbb-utóbb az ember képes nagyon jó helyzet felismerővé válni, és nagyon jól megismerni az embereket, és már csak abból, hogyha belenéz valakinek a szemébe, akkor azonnal le lehet vágni, hogy mik a szándékai.
1: És volt olyan, hogy olyan dolgot látott a másik szemében, amitől félni kellett, volt, hogy félt?
5: Félelem, igazából nagyon más fogalmakat szeretek használni, nem is nagyon használom ezeket a tipikus fogalmakat, vagyis nyilván használom, csak egy picit mindig máshogy, mert hogy igazából ezekben a helyzetekben a félelem az egyáltalán nem egy kifizetődő dolog, úgyhogy ilyenkor teljesen más utat kell választani, és hogyha mondjuk ilyen helyzet van, amikor érzem, hogy egy picit necces a dolog, akkor valamit igazából cselekedni kell. És a legfontosabb az, hogy ki tudjam, el tudjam engedni azt a sok ellenállást, ami bennem van, azzal kapcsolatban, hogy nagyon nem akarom, hogy valami helyzet megtörténjen, hanem el kell fogadni mindent, hogy bármi megtörténhet, és igazából ez egy nagyon nagy biztonságot ad az utakon, meg itthon is, hogy elfogadom, hogy bármikor bármi történhet.
1: És meg is védi ez veszélyhelyzetben?
5: Tud védeni olyan szempontból, hogy nem lesz bennem ellenállás abban a pillanatban, és 100% koncentrációval tudok arra fókuszálni, hogy elérjem azt a célt, amit szeretnék.
1: Miért kísérő nélkül indult el erre a 140 kilométeres himalájai túrára?
5: Hú, igazából nagyon, nagyon idegesít, ha valaki megmondja, hogy mikor mit csináljak. Nagyon-nagyon szeretek egyedül lenni, és nagyon szeretek mindenféle helyzetet megoldani egyedül. És nyilván ez egy nagy bevállalás bizonyos szempontból, pláne úgy, hogy eddig bármikor csináltam bármit, annak lesérülés lett a vége. Viszont a kínai nyelvem a gondolkodásra és a szívre ugyanazt a jelet használják. És nekem ez tök sokat ad, hogy valójában a gondolkodás és a szívvel való gondolkodás idézőjelesen nem válik egymástól el. És én az intuíciómat teljesen ebbe a kategóriába sorolom, hogy ez valójában tényleg egy ilyen egyrészről aggyal is gondolkodok, másrészről a szívemmel is érzek, hogy mit kell csinálni, és ez egy ilyen tökéletes, komplex egyveleget ad, és néha tényleg azt érzem, hogy tudom, hogy mit kell csinálni, és például amikor most Nepálban kint voltam, és gondoltam, hogy csinálok valami túrát, viszont nem gondoltam, hogy ilyen nagyot fogok csinálni, akkor ott edzettem rá, jártam edzőterembe, és egyik reggel, amikor mentem haza vissza a szállásomra, akkor egyszer csak azt éreztem, hogy mehetek egy nagy túrára. Teljesen azt éreztem, hogy a testem az erős, rendben vagyok, menni fog, nagyon-nagyon oda kell figyelni bizonyos dolgokra, amiket már itt kitapasztaltam az előző évek során, hogy mikre kell figyelni, viszont hogyha ezek megvannak, akkor rendben leszek.
1: És sikerült? Nem sérült le?
5: Sikerült, és nem sérültem le. Amit még mindig egy kis csodának tartok, de szerintem... Amit
1: lehet, hogy akkor ez egy határ, és innentől kezdve nem is fog lesérülni.
5: Bár azóta múlt héten a gerecsében egy kicsit lesérült.
1: Akkor még se.
5: Himalája megy, a gerecse az már túl sok.
1: A Facebook posztban, amiben közzétette, hogy a legújabb kalandjairól előadást fog tartani, úgy fogalmazott, hogy ott akarta hagyni egy részét a Himalájában. Sikerült? Mi volt ez a rész, amit ott akart hagyni?
5: Azt hiszem, hogy sikerült.
1: És mi volt ez?
5: Az a részem volt, aki meg volt arról győződve, hogy ő gyenge.
1: És ezt most sikerült letenni 9 év, 10 évvel azután, hogy elindult ezen az úton?
5: Most, talán.
1: Ennyi bizonyíték már elég volt. Sikerült,
5: azt mondom. Az, hogy ez sikerült ezen az úton végigmenni. Tényleg ez egy hosszú út, 140 kilométer, 10-11 napon keresztül az ember minden nap sétál. Ez megerőltető tud lenni.
1: Miből finanszíroz ezeket az utakat?
5: Én fotós vagyok, és abból. Tehát ilyenkor, amikor itthon vagyok nyáron, néhány hónapra mindig hazajövök, sőt igazából kb. Az év felét töltöm külföldön, és az év felét itthon. Ilyenkor reggeltől estig dolgozom, megállás nélkül. Úgyhogy én nem nyaralok ilyenkor, nem kapcsolok ki, ami néha egy augusztusban érzem is. De hogy ilyenkor tényleg hónapokon keresztül folyamatosan dolgozom.
1: És amikor megy egy ilyen hosszú túrán egyedül, akkor megy bent egy belső monológ?
5: Nagyon változó. Hogyha már több nap óta megyek, akkor el tudok érkezni arra a pillanatra, hogy itt teljesen csak a jelen pillanatban legyek, és tényleg csak megfigyeljem a természetet. Nagyon apró kis változásokat észrevegyek, megnézem a növényeket, hogyha állatokkal találkozok, őket, leüljek egy helyre, nézem a kilátást, beszélgessek az emberekkel. De azért van, hogy megy bent belső monológ, pláne hogyha mondjuk nehéz helyzetben vagyok, vagy például egy olyan helyzetben vagyok, ami extrémnek mondható, hogy mondjuk nincsen elég oxigén, kicsit rosszul vagyok, sötét van, veszélyes terepen megyek, hóban megyek, nagy meredekség van mellettem, akkor nagyon érdekes, hogy milyen monológok mennek a fejemben. Erről fogok mesélni az előadásomban többek között. Ez egy nagyon-nagyon izgalmas téma, és nagyon mély rétegeit fogom boncolgatni.
1: Más monológ megy oxigén hiányos állapotban?
5: Más, és inkább ahhoz kapcsolódik, hogy hogyan éljem túl azt a helyzetet, amiben vagyok.
1: Amikor elindul egy útra, akkor a természeti csodák vonzák, a más kultúrák vonzák, vagy tényleg csak menekül a jelen valóságából. Például azt láttam, hogy indiai halott égetőknél is járt. Uh-huh. Mi viszi ezekre a helyekre?
5: Én azt hiszem, hogy a saját határaimnak a feszegetése. Olyan helyzetekbe való benne lét, hogy olyan helyzetekbe tegyem magamat bele, amiben új oldalaimat ismerem meg, és amikben meg kell oldanom nehéz helyzeteket. És ezek csak akkor jönnek elő, hogyha ténylegesen benne vagyok a helyzetekben, nem lehet mesterségesen most megkreálni, hogy oké, tegyünk úgy, mintha mindjárt lecsúsznánk.
1: Ez egy súlyos élmény volt, ez a halott égetés?
5: A halott égetés az nekem igazából nem volt annyira súlyos élmény, így viszonylag rendben vagyok ezzel a témával, meg ezt így igazából szépnek tartom valahol. Igen, úgyhogy igazából nem érintett meg annyira mélyen, mint ott az emberek többségét körülöttem.
1: Uh-huh. Várjai Nóra, köszönjük, hogy eljött hozzánk.
5: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.
1: A góri jelentése sokak számára nem egyértelmű. Vannak, akik nagyhangú főnököt értenek alatta, míg mások a kukoricatárolót. Most ez utóbbiról lesz szó, ugyanis a górék és a csűrök világába illő szauna épül Szandán. A kis nógrádi faluban egy egyhetes építőtábor formájában húzzák fel a fűthető kabint, méghozzá a Győri Egyetem építész hallgatóinak tervei alapján. Az építkezés a jelek szerint remek közösségépítő akció. A közösségi szauna pedig, amelyet a helyiek, a környékbeliek és az erre kirándulók egyaránt használhatnak majd. Az építők reményei szerint kiváló terep lesz a beszélgetések elmélyítésére. Az építkezésre Kondo Eszter látogatott el.
6: Épül a szauna, éppen az ablakot fogják nem sokára bejelzni a hallgatók, meg egy-két önkéntes.
7: Molnár Dávid Noémi.
6: A Gyuri Széchenyi István Egyetem építész hallgatója.
7: Most kezdem majd a negyedik évemet. Megtaláltuk ezt a pályázatot, a tervezőtársamat Misit már nagyon régóta, így gimis korom óta ismerem, és ugye együtt járunk most erre az építészképzésre, és mindig mondtuk, hogy na most pályázunk, de sose volt olyan, ami így összejött volna, és most fog érni a diplomáját. és akkor ez volt az utolsó lehetőség, hogy na most. És akkor elkezdtük átgondolni, hogy mit kéne, hogy kéne, ötleteltünk, koncepció. És aztán minket választottak ki, tök jó koncepciót találtunk ki. Úgy képzeltük el a szaunatér belsejét, hogy lerakjuk a földre a szaunakályhát, köré egy íves padot, és akkor ez meg lenne ez a közösségi hangulat, hogy a tűz körül ülnek az emberek.
6: Mennyire gyakori, hogy az építész hallgatók maguk építik az épületeket?
7: Egyáltalán nem, tehát ez egy ilyen nagyon nem visszatérő alkalom nekünk, szóval az elképesztő, hogy tényleg ez megépül. Mert az építész hallgatók mellett a Design Campusról formatervezők és építőművészek is jöttek, meg itt a környező falvakból jöttek önkéntesek, szóval teljesen elképesztő, hogy ez tényleg így elkezdte ezt a közösséget összehozni.
8: Tar Mihály vagyok, harmadéves építész hallgató. Az alapkiírásban már alapból benne volt az, hogy ilyen melléképületi jellege legyen, a góréknak meg a csűröknek a világához így passzoljon. Góré az egy kukoricatárolására és kiszállítására szolgáló melléképület. Ugye ez is egy teleknek a végén van egy ilyen melléképületi státuszban, attól függetlenül, hogy a funkciója az mégiscsak egy ilyen fűtött tér. Szóval ez egy ilyen pajta, csűr, góré jelleg teljesen átélhető lesz belülről.
6: Mit szól ahhoz, hogy szauna épül itt az utca végében?
9: Nagyon örülök neki, szeretem a szaunát, ahol van lehetőség fürdőhelyeken, ott mindig kipróbálom.
6: Akkor ezt is ki fogja próbálni?
9: Biztos vagyok benne, igen.
6: És mit hallott, hogy a faluban mennyire fogadták örömmel ezt a kezdeményezést?
9: Hát vegyesek voltak a érzelmek, de a régebbi korosztály az már nem annyira lelkesedett érte, de a fiatalabb, illetve a középkorosztály az igen. Azok nagyon örültek neki, pozitívan álltak hozzá. Idősebbek, akik még nem igazán találkoztak ezzel, vagy kevésbé, azok inkább elutasítóbbak.
10: Egy egészen pici beavatkozással lehet változásokat elindítani. Én Kisida vagyok, építész, város és létesítmény energetikai szakmérnök. 2 évvel ezelőtt döntöttem úgy, hogy újra szeretném inkább a szakmai utamat arra fordítani, hogy a részvételi alapú településfejlesztéssel foglalkozzak, és ezt segítsem. Az egyik inspiráció az volt, hogy az építőművészeti tagozatnál az MMN-nál megpályázzuk ezt az építőtábort, hogy egy olyan pici létesítményt hozzunk, ami pici változást hoz a környezetbe, nem túl nagy ahhoz, hogy kárt okozzon, kellőképpen komplex ahhoz, hogy a tanulók is tudjanak tanulni belőle, kellőképpen kicsi ahhoz, hogy egy hét alatt megépíthető legyen, de egy működőképes létesítmény. És akkor lássuk meg, hogy mi történik ezzel, hogy a faluban hogyan, milyen párbeszéd alakul ki körülötte.
11: Mester Dóra vagyok, 14 éve élek Hollandiában, Amsterdamban is ott közösségi kertészkedéssel foglalkozom, és az elmúlt 2 évben kezdtem el Magyarországra visszatendálni. Ennek részben az az oka, hogy a nagyfiam most kezdi az egyetemet, szintén építész lesz Delftben. Most nekem újra rendeződik az életem, hogy immáron felnőtt gyerekes anyaként hol képzelem magam, hol látom magam hasznosnak. És volt bennem egy ilyen erős motiváció, hogyha Miksa bármikor akar jönni Magyarországra, akkor ne turistaként jöjjön. 14 év után tulajdonképpen ott nőtt föl. Azt mondom, hogy teljesen jogosak azok a hangok, ez a minek jött oda, vagy minek csinál bármit, de itt fontos azt is hangsúlyozni, hogy ez nekünk jó. Tehát, hogy itt vagyunk, én 52. évenben vagyok, ide szintén nem kamaszlány, lassan felnőtt gyerekeink vannak, és hogy szeretnénk olyan dolgokat csinálni, ami nekünk örömet okoz, és úgy érezzük, hogy a mi életünk gazdagabb, jobb lesz tőle. Kiteljesíthetjük a szakmai tudásunkat. A volt férjem azt mondta nekem, hogy Dóri, te inkább a lelkek kertésze vagy, és ebbe igazsága volt, mert az emberekkel való munka is egy ilyen kertészkedés, hogy nem tudhatod, hogy a folyamatnak mik a kimenetei, és szerintem ez a fajta nyitottság, ez nagyon fontos, hogy megvannak az én álmaim, de készen állva arra, hogy ez bármilyen irányba mozdulhat.
12: Vegyes képet alkotott ez a visszaigazolás, volt, aki örült, volt, aki a helyi identitást azért úgy sajnálta, hogy egy ilyen autentikus paraszt nógrádi faluhoz nem igazán illik egy modern szauna. Kis Tamás, szendeköség polgármestere.
10: A szauna egy közösségi tér, egy találkozási tér, ahol nagyon jó pihenni, relaxálni, nagyon jó beszélgetéseket lehet egy szaunában lefolytatni. Igazán őszinte beszélgetések a szaunákban születnek, a Tészabó Annának van egy nagyon szép novellája, ehhez kapcsolódóan. És ez valahol egy wellness, valahol egy luxus természetesen, hogy egy szauna. De ez tud egy olyan kis extra vonzerőt adni akár, vagy egy olyan kis plusz töltést, ami a borongós és igen hideg téli, őszi, tavaszi estéket melegebbé tudja tenni.
6: Ki fogja ezt fenntartani ősszel? Mert most itt vannak a lelkes építész hallgatók, akik a munka végeztével hazamennek. Mi lesz ősszel a szauna sorsa?
10: Reméljük, hogy őszre lesz már áramforrásunk hozzá, és be tudjuk üzemelni, és addig pedig egy kis közösséget szeretnénk a szauna köré szervezni, és ennek már elindultak a csírái, akik örömmel kapcsolódnak a szauna üzemeltetésének a fenntartásába.
6: Helyiek?
10: Helybeliek, igen, akik itt élnek, vagy hogy ide járnak gyakran.

0: Netzes. Netzes. Közéleti társadalmi magazin. Női szemmel.
1: Műsorunk hátralevő részében szó lesz arról, hogyan bontja le a határokat romák és nem romák között a Hátrányból Győzelem Egyesület, hogyan motiválja a diákokat, ha szép az osztályterem, és a tegnap elhunyt country star-tól, Dolly Partontól Nyári Luca búcsúzik, de előtte hallgassuk meg a híreket.
2: A pontos idő 17 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál a bemondó Bestin Bettina. Villámárvíz pusztított Nepálban, legkevesebb 95-en meghaltak, egy magyart is keresnek. Menetrend szerinti autóbusz és személyautó ütközött a Veszprém megyei Nagyesztergárnál. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel akár 34 fok is lehet. Villámárvíz söpört el több palut Nepál északkeleti részén. Legkevesebb 95-en meghaltak, több száz turista eltűnt. Egy magyar zarándokot is keresnek, aki a katasztrófa helyszínén tartózkodott, közölte a Magyar Külügyminisztérium. A nepáli turisztikai hivatal tájékoztatása szerint 133 indiai, 47 amerikai és 33 brit állampolgárnak is nyoma veszett. Az áradás utakat, hidakat és energetikai létesítményeket rongált meg a Tibethez közeli térségben. A bajba jutottak mentését nehezíti, hogy a magas vízállás miatt a helikopterek sem tudnak leszállni. Tibetben is áldozatokról és eltűntekről számoltak be. Nem vett részt az augusztus 20-ai állami ünnep rendezvényeinek közbeszerzésében, illetve megszervezésében, mondta a Tisza párt alelnöke. Radnai Márk hozzátette, a nyilvánosságra hozott levelezések egy részén ugyan másolatban szerepel az e-mail címe, ám a hivatkozott leveleket nem olvasta. A belügyminisztérium időközben vizsgálatot rendelt el az állami ünnep megszervezése miatt, korábban pedig az ellenzéki Mi Hazánk mozgalom tett feljelentést, többek között hivatali visszaélés gyanújával. Hatházi Ákos korábbi képviselő pedig arról írt Facebook oldalán, Radnai Márk gyakorlatilag az összes kapcsolódó levélen címzetként szerepelt, tehát mindenről tudott. A független vizsgálatok szerint nem történt fémszennyezés a Semcorp debreceni gyárában. A kínai érdekeltségű üzem tevékenységét júniusban felfüggesztették, miután az akkori vizsgálati eredmények szerint határérték túllépés történt több fém és félfém komponens esetében. Megállapodott a Facebook és az Instagram anyavállalata, a Meta céget perelő amerikai tagállamokkal a gyermekek védelme miatt indított perben. Az óriás vállalat csak nem 17 milliárd dollárt, vagyis több mint 5200 milliárd forintnak megfelelő összeget fizet. A 29 amerikai állam azzal vádolta a Metát, hogy a Facebookot és Instagramot tudatosan a fiatal felhasználók függőséget okozó használatára tervezte, miközben nem védte megfelelően őket az online veszélyektől. Meghalt Nádas Péter. A Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esztéista Gombos-Szegi otthonában hunyt el, tudott a családja. A modern magyar irodalom meghatározó világirodalmi rangú alkotója volt. Legismertebb művei az Emlékiratok könyve, a Párhuzamos történetek, a Világló részletek és a Rém történetek. Nádas Péter 83 éves korában hunyt el. Menetrend szerinti autóbusz és személyautó ütközött a Veszprém megyei Nagyesztergárnál. A buszon hatan utaztak, ők nem sérültek meg. A gépkocsi sofőrjét kórházba vitték. Az utasokat mentesítő buszjárat szállítja tovább. A műszaki mentést a zirci tűzoltók végzik. Végül nézzük, milyen időre számíthatunk a folytatásban. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem valószínű. A keleti szelet helyenként élénk lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul, napközben 28 és 34 fok között várható. Kedves hallgatóink, 17 óra 30 perckor krónikával várjuk Önöket.
3: Műsorajánló.
0: A nap témája. Beszélnünk kell róla, mert ma ez a legfontosabb ügye Magyarországnak. Érthetően, elfogulatlanul szól a nap témája minden hétköznap este 6-tól a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Netzes, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
1: Zöld, piros vagy sárga? Netán Van Dijk barna? Vajon melyik szín indítja be a diákokat, mitől lehetnek eredményesebbek? Egy 440 tanuló részvételével 21 osztálytermet érintő kutatásból kiderült, hogy azok a diákok, akiknek jobban tetszik a termük színvilága és hangulata, motiváltabbak a tanulásban. Hogy tényleg így van-e, ennek járt utána Kisbea, aki először az Újbudai Szakiskola és Szakképző igazgatóját, Bodó Beátát kérdezte.
4: Néhány éve a kollégáimmal elhatároztuk, hogy mi létrehozunk egy boldog iskolát. Olyan gyerekek járnak ide, akik speciális nevelési igényűek. Nagyon sok esetben olyan helyekről, olyan iskolákból jönnek, ahol nagyon komoly bántalmazásoknak voltak kitéve azáltal is, hogy nem voltak képesek együtt haladni a többiekkel, illetve azért családon belüli problémáik is vannak, azért azt muszáj elmondanom, hogy az esenés gyerekek többsége, az enyhén értelmi fogyatékos gyerekek többsége gyakran halmozott családokból jönnek, ahol ugyanilyen problémák állnak fenn, és ezek általában az egyszerűbb családok.
5: Tehát aluliskolázott, vagy szegény?
4: A kettő együtt. Azért 400 fölötti tanulónk van. Elfogadjuk őket, kivárjuk őket, megvárjuk, amíg megszólal, bátorságot gyűjt, és jól érzi magát, és itt az alapvetés, az elfogadás mindenki részéről. Én azt gondolom, hogy a mindennapi vidámsághoz hozzátartozik, hogy végre a fekete korlátokat lefestettük színesre, és végre a falaink szintén színesek, és nem pedig a régi, megkopott szürke, fekete és mogorva színeket látják a gyerekek. Mindenben ezt szeretnénk. A mai gyerekek nagyon sok esetben szoronganak. Szeretnénk a környezetet olyanná tenni, azon kívül, hogy mi is nagyon sokat mosolygunk, és hogy a környezet is legyen vidám körülöttük.
5: Magát meggyőzte az a kutatási eredmény, hogy milyen jótékonyan hat a diákoknak a közérzetére, sőt, a tanulási képességeire és a teljesítményére is a fal színe.
4: Őszinte legyek?
6: Igen.
4: Nem. Én azt gondolom, hogy csak a jó érzést növelik, de egyébként a tanulási képességet nem gondolnám.
5: Menjen Eszter színtanácsadóval. Összeöltöztünk. Hogy hívjuk ezt a szint?
6: Zsálya zöldnek mondanám.
5: A nőknek nagy általánosságban nem kell magyarázni, hogy miért fontosak a színek. De egy iskolában miért fontosak a színek, és mit ad hozzá a valódi pedagógiai munkához?
6: Szerintem egy iskolában az, hogy mit ad hozzá, hát egyszerűen, amikor ránézünk, akkor tulajdonképpen egy agyi ingert váltanak ki a színek, és ezek hatnak ránk, hatnak az érzelmeinkre, hatnak a teljesítő képességünkre, hogy hogyan érezzük magunkat, és ezért nagyon fontos, hogy milyen színek vesznek bennünket körül, és adott esetben, hogy milyen színek vannak rajtunk.
5: Szóval ez nem egy ilyen mondva csinált dolog?
6: Nem, mert konkrétan vannak kutatások, divat pszichológiával foglalkozók is, de amúgy színpszichológiával is, akik foglalkoznak azzal kapcsolatban, hogy egy-egy szín hogyan hat a teljesítő képességre. Én azt gondolom, hogy ez a ruhám van, ez ugyanúgy működik, hogyha a falon van, ugyanúgy működik, úgyhogy ez nem kamu, ez egy kutatott terület.
5: Most, ahol itt állunk a bejáratnál, ez mondjuk az aula, nevezzük úgy, ennek a falnak a színe a zöld és a bézs, a sárga különböző kombinációja.
6: Egy fáradt barack szín, igazából én úgy értelmezem, hogy itt vannak nagyon letompított, finomabb árnyalatok, ilyen szürkével kevertek, mint a ruhánk is például, nagyon élünk a falhoz, és vannak élénkebb, kisebb élénkebb pontok még a falon, amik szerintem úgy hatnak, hogy egy kicsit felélénkítik az embernek a figyelmét, a lágyabb, puhább színek pedig lecsendesítik az elmét, mondjuk, hogyha így fogalmazhatok, és ez egy nagyon jó kombináció, szerintem egy nagyon feltöltő így az összhatás.
7: Bodnár Arnold Géza vagyok.
5: Milyen szakon van éppen?
7: Szakácssegéd szakmán vagyok, végeztem már számítógépes adatrögzítő szakmán.
5: Mit szól az iskola változásához? Jobban néz ki így?
7: Én azt tudom erre mondani, hogy olyan otthonosabb lett, mert úgymond újulunk. Mi is fiatalabb generációk vagyunk, mi is ezáltal én azt tudom erre mondani, hogy a változás az mindig jó.
5: Mi lesz magából, ha nagy lesz? Megy egy következő szakmát tanulni itt, vagy elmegy dolgozni?
7: Hát egyelőre még maradok itt. Szakácssegédként mehetek tovább szakácsnak, úgyhogy mindenféleképpen maradok, ameddig csak tudok. 26 éves koromig maradhatok, úgyhogy amennyi belefér, addig meg se állunk.
5: úgy képzeli, hogy ezekkel a szakmákkal el fog tudni majd helyezkedni?
7: Hogyha tudok, igen, hogyha nem, akkor meg tovább tanulok ezek mentén.
5: Ebben nem mondaná meg, hogy magának egy speciális szakiskolára van szüksége, megmondja, hogy mi a hátránya, mi az, ami kevésbé megy jól?
7: Hát eredetileg gyerekkoromban nehezen ment a beszéd, és akkor így kerültem ide, de úgymond már sokan céloztak rá, hogy mehetnék egyetemre, meg egyébre. Én szeretem az itteni környezetet. Bármi problémám, panaszom van, segítőkészek, úgyhogy én nyugodt szívvel vagyok itt a mindennapjaimban.
5: Az, hogy milyen színű a fal? Az maga szerint fontos, vagy hogy milyen színű a korlát?
7: Szerintem igen, sokat behatárol, mert hogyha minden ilyen egyhangú, fehér, fekete, akkor abból úgymond nem úgymond az jön le, hogy vidám lenne az iskola, hanem ez a ilyen egyhangúság jön.
5: Majdnem nem kérdeztem meg, még jó, hogy eszembe jut. Hát mit csinál itt, amikor még nincs tanítás?
7: Mostani időszakomban ilyen nyári gyakorlatom van.
5: De a szendvicseket nem maguk csinálták?
7: A szendvics... Cseket konkrétan nem, de a pogácsáinkat szívesen tudom javasolni, hogy kóstolják, arra volt időnk felkészülni.
5: Walter György a Trilak ügyvezető igazgatója. Milyen megfontolásból jöttek ide az iskolába, és mennyi pénzbe került maguknak?
8: Hát az összeg, igazán azt hiszem, hogy itt lényegtelen. Szeretnénk segíteni, de nyilván ez azért több milliós tétel. Önköltségi áron számolunk mindent, és természetesen ez ajándékban érkezik meg az iskolához. Itt a legfontosabb az, és azért csinálja ezt a vállalat, hogy a közösségnek megpróbáljunk visszaadni olyan helyekre, ahol tényleg értéket teremtenek a jövő fiataljai számára.
5: Miért pont ezt az iskolát választották? Mert ebből az indítatásból azért sokféle út kínálkozott volna.
8: Ugye ez az iskola az ország szakképzési centrumai közül az egyetlen, ahol csak speciális nevelésigényű gyermekeket nevelnek, őketnek az útra bocsájtását tűzték ki feladataként, és tényleg kiváló munkát végeznek, úgyhogy szerettünk volna az ő munkájukhoz hozzájárulni, és a gyerekeket hát még inkább segíteni azt, hogy eredményesek legyenek az iskola elvégzését követően is. Rengeteg mindent lehetett választani, és ebből a választás az egyik szempont, hogy egy ilyen szakképzési centrumban számos szakmának a lehetősége megvan, ott elsajátíthatnak, és egyébként köztük van amúgy a festő szakma is. Az ő bevonásukkal is lehet egy ilyen programot csinálni. Szeretnénk számukra egyébként minden több inspirációt adni, úgyhogy ez az egyik szempont. De hát önmagában a murál, ami lent található az aulában, megmutatja azt, hogy mennyire szertágazó lehet a gyermekeknek a jövője, és én biztos vagyok benne, hogy némi irányítás szüksége mellett teljes értékű munkát fognak tudni végezni.
0: Netszes. Közéleti társadalmi magazin minden hétköznap délután 4-től.
1: Azt gondolnánk, ha valahol, akkor az Ézek utcáján még a hagyományos női-férfi szerepek a meghatározók. Ám a következő riport azt bizonyítja, hogy nem is olyan biztos, hogy csak a nőknek van helye a fakanál mellett. A roma női civil díjjal is büszkélkedő Horvátni Mohácsi Tímea 14. éve gyúri a bodagot és kínál hagyományos roma ételeket az Ézek utcáján. A Hátrányból Győzelem Egyesület gyönyörű fogásaival nem csak hírét viszi Bihar tordának, de közben közelebb is hozza a romákat a többségi társadalomhoz. Kisbe a riportjából megtudhatjuk, hogyan segít az előítéletek lebontásában, ha valaki eszik egy jó töltött káposztát.
9: 2017-ben alakultunk, úgyhogy 10 évesek leszünk jövőre.
5: Horvátné Mohácsi Tímeát én 2 évvel ezelőtt talán ismertem meg.
9: Igen, 21-ben kaptam a díjat.
5: A roma női civil díjat kapta. Tímeának jár a szeme, most éppen mit néz?
9: Bocsánat, másfele kalandoztam el, mert közben figyelem a kiszolgálást. Hát mindenki csinál mindent. Férjem főzi a káposztát, Borika Gizike gyúrják a bodagot, most már lett egy segítőnk is, egy szép gép formájában beruháztunk, mert kézzel már nem nagyon megy, sajnos öregszünk, be kell látni, és használódunk el. 14. éve főzünk a Ízek utcájában, hál' Istennek, sikerrel is szeretnek bennünket, nagyon sok visszajáró vendégünk van. Amikor meghívnak bennünket, hogy egy bemutatót tartani, vagy én nagyon szeretek gyerekekkel sütni, főzni, bodagot szoktunk készíteni, ugye a hagyományokhoz visszatérve, ugye kezdjük a először a kézmosással, a szena, a gyúrással, a lisztadagolással, mennyit. Van, aki nagyon szépen gyúr már, hogy megengedik otthon a szülők. Hál' Istennek jönnek vegyesen. A nem roma gyerekeket is érdekli a főzés.
2: Magának van szakács végzettsége, vagy séf?
9: 40 éves elmúltam, mikor megcsináltam a szakács iskolát, úgyhogy nagyon büszke vagyok rá, mert ötössel sikerült levizsgáznom.
2: Hány gyerek van?
9: Két nagyfiam van, egy 28 éves és egy 26 éves.
2: Szóval, hogy miért kezdett el tanulni, miközben ott volt a család, miközben nyilván egy csomó más dolga is lett volna?
9: Virágkető a szakmám, megkereskedő bolt vezető, és közfoglalkoztatottként dolgoztam a Nagy Rábéi konyhán.
2: Mert hogy gyakorlatilag munkanélküli volt?
9: Hát igen, munkanélküli. Szeretem volna, egy állandó munkahelyem legyen, meg ugye mindig itt főzünk, sütünk. Akartam, hogy legyen egy ilyen képesítésem is, hogy ne képesítés nélkül járkáljak ki településekre a gyerekekhez. Sokat köszönhetek a Nagy Rábéi konyhán intézmény vezetőjének, Ildikónak, mert adott lehetőséget, hogy közalkalmazottként dolgozzak azon a konyhán.
10: Timiék és Timiék családjával elég kicsi korom óta egy nagyon jó kapcsolatot ápolnak a szüleim, úgyhogy már tavaly is voltunk kint, de csak kinéztünk, aztán idén vagyok itt még először így, mint segítő, de egyébként élvezem, nagyon kis hangulatos.
2: Bihartoldai?
10: Igen, voltam. Itt helyileg Budapesten, a 13. kerületben.
2: És mit csinál, tanul?
10: Tanulok, igen. Most fogom kezdeni a BM-ét, műszaki menedzser alapszakon.
2: Nehéz Bihartoldáról a műegyetemre bekerülni?
10: De
2: magának nehéz volt?
10: Tanultam egyébként, hát elég nehéz volt, azért össze kellett kapni magam így az utolsó években, de megoldható.
2: A maga nézőpontjából mi értelme van annak, hogy itt vannak Bihartordáról, kiírják, hogy hátrányból győzelem, és gyönyörű ételt adnak az embereknek?
10: Hát mert egy ilyen fővárosban, meg egy országban ez elég egy kis település, ez a Bihartordának, hajlja Bihartordának a szívében. Ezen kívül nem tudom, hogy hol máshol hallhatnának róla. Egyébként nagyon sok fiatallal találkoztunk, és aki vásárolta, meg érdekelte az étel, mert hogy mégis mi ez. Sokan kérdezik, hogy hol is van ez a település, mert hogy miből áll, vagy honnan van a recept. Aztán egy ilyen beszélgetés elindul az étel a település körül, úgyhogy jó, élvezetes.
2: Miért olyan fontos magának ez a civil tevékenység? Tehát mit akar ezzel elérni, hogy ennyit foglalkozik gyerekekkel?
9: Mindig abban gondolok bele, hogy ha nekem lett volna rá lehetőségem, hogy valaki fejleszten, vagy foglalkozzon egy kicsit velünk, az lehet, hogy jobbá tette volna az életemet. Kaptam volna egy kis pluszt. Valószínűleg nem csak szakács vizsgám lett volna, hanem egy diplomám is.
2: Mi lenne, ha az lenne, amit szeretne?
9: Mindenféleképpen közösségszervezéssel, rendezvényszervezéssel foglalkozni.
2: Elmehetek a férjét megkérdezni? Itt van, ugye ő?
9: Most segítkezik.
11: Horváth Tibor.
2: Ez annyira szép ez az étel, hogy én nem vagyok éhes, de így nehéz beszélni, mert itt csak nyelnem kell.
11: Igen, van, aki még külföldön is jár, csak azért eljön, de tényleg szó szerint, hogy ebből legyen, vagy megkóstolja. Én megveszem a minőségi alapanyagokat hozzá, kolozsvári szalonnát, még akkor teszünk hozzá egy kis lecsós alapanyagot, nagyon megdobja az ízét, és ugye a különleges ízesítési fűszerek, amik még feldobják, a rántás, a rizs, és akkor így összesütve, összefőzve, tyúk hús van benne.
2: A hátrány az mit jelent Bihartordán? Ezt gondolom, hogy kimondottan a roma emberekre vonatkozik.
9: Nem, sajnos, vagy hál' Isten, nem tudom, mert nem.
2: Hogy
9: nem,
2: ebben nincs ilyen szegregáció?
9: Nincs.
2: Tehát, hogy egy Debrecen környéki kis falu, ez abból adódik, hogy
9: igen, egy 1000 fő alatti település, ahol nagyon jól megélünk együtt romák és nem romák, egymás programjaira eljárunk, most már a nem romák is mernek tőlem segítséget kérni, anyagi forrás hiány miatt nagyon rossz, hogy nincs olyan lehetőségeink, hogy havonta esetleg élelmiszer vagy tisztasági csomagot osztunk. Például most jön a iskolakezdés, és sajnos nem fogunk tudni neki a szülőknek segíteni, pedig nagyon nagy segítségvel.
2: Ez a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás, ez valamiért nem jut el oda?
9: Nem mindenkihez fog eljutni, mert ha valakinek 200 forinttal meghaladja a jövedelme, akkor már nem hátrányos helyzetű.
2: Közben nagyjából ugyanabban, igen, a helyzetben van, mint a 200
9: igen,
2: forinttal kevesebbet keresünk.
9: Mert ha hitel, meg nem tudom mi albélet van, vagy valami, akkor az még ront a helyzetet.
2: Mekkora előkészületet igényel? Hány hete dolgoznak azon, hogy ide eljussanak?
9: Hát ezek hónapok hosszú előkészületei. 250 darab töltött káposztát töltöttünk meg otthon. Másfél mázsa savanyú apró káposztát kellett kimosni.
2: Annak, hogy itt vannak ekkora erőfeszítéssel,
5: Ennek anyagi oka van?
9: Örülünk, ha nulszajtósak leszünk, mert mire kifizetünk mindent?
5: Miért van értelme?
9: Megmutassuk magunkat, a kultúránkat, közelebb kerüljünk a többségi társadalomhoz, megismerjék jobban a romákat, és ez mindig pozitív élményt nyújt.
5: De maga szerint az segít az előítéletek lebontásában, igen, ha valaki eszik egy jó töltött káposztát?
9: Nagyon sokat, mert nem csak töltött káposztát eszik nálunk, hanem beszélgetünk is.
1: Hogy mi a különbség a bodag és a vakaró között, és hogy mi értelme van 750 töltött káposztát elkészíteni, ha az ember nem is keres rajta semmit, Kisbe a riportjából tudhattuk meg. Tegnap elment a country zene királynője Dolly Parton, aki 13 évesen egy Nashville-i tehetségkutató versenyen fedezett fel Johnny Cash. Dolly nagy zenész és híres filantróp volt. Analfabéta apjára emlékezve dollármilliókat fektetett a gyerekek oktatásába, képzeletkönyvtárával pedig gyerekek millióit juttatta könyvekhez világszerte. Művészként, emberként is rajta hagyta a keze nyomát a világon, mondja róla Nyári Luca, akit Gál Ilona kérdezett.
12: Mi jutott eszébe Dolly Partonról először, amikor a halálhírét meghallotta?
13: Nagyon sok idős embernek vagyok nagy rajongója, és ilyenkor ezért már valamennyire fel vagyok arra készülve, hogy egyszer majd jönni fog a hír, hogy már nincsenek velünk, és amúgy alapból egy picit nehezebb napom volt, úgyhogy egyébként így rosszul is érintett, mert tényleg nagyon szerettem őt, de annyira teljes életet élt, hogy közben meg nincs bennem egy ilyen rossz érzés, mint amikor mondjuk valaki nagyon hirtelen veszítünk el, tehát nála már így lehetett tudni ezt valamennyire, és amióta meghalt a férje, ugye tavaly azóta sokkal kevesebbet mutatkozott, nyilvánosan nagyon megviselte, szóval így valamennyire egy ilyen nyugodt érzés ennek ellenére is, ami bennem van, mert tudom, hogy egy nagyon hosszú, szép, teljes életet élt, és nagyon sok mindent elért, és nagyon szerették, nagyon szeretett, úgyhogy egy kicsit talán kevésbé üt meg, mint amikor valakivel hirtelen történik valamilyen.
12: Mi az, amit leginkább veszteségnek tart az ő halálával?
13: Szerintem Dolly Parton egyike volt azoknak a hírességeknek, akiknek nagyon fontos volt a társadalmi felelősségvállalás, és konkrétan több ezer ember életét változtatta meg, mind a saját bizniszein keresztül, tehát például azzal, hogy volt börtönben élő embereket foglalkoztatott a Viden parkjában, volt egy programja, amivel szegény gyerekeknek juttatott el nagyon-nagyon sok könyvet, úgy alapból főleg szerintem egyébként az amerikai déli nők számára ő egy nagyon felszabadító figura volt abban, hogy nagyon nyíltan élte meg a nőiességét, és egy csomó olyan témáról beszélt, amiben annó így a 70-es, 80-es években, főleg a country zenei körökben nem nagyon beszélhettek a nők, szóval, hogy ő tényleg rajta hagyta így a lenyomatát a világon, mind művészként, mind így aktivistaként és emberbarátként, és ezt szerintem mindenképpen nagyon hiányozni fog, és egyre kevesebb ilyen híresség van, mert egyszerűen most már nem éri meg megosztó arcnak, vagy sokkal biztonságosabban játszanak nagyon sokan, és ő soha nem játszott biztonságosan, és ezt nagyon hiányozni fog a világnak szerintem.
12: Melyik dalával kockáztatott ő?
13: Például a legnépszerűbb dalát mondjuk, akkor egyébként a Jolene is egy nagyon érdekes téma volt abból a szempontból, hogy nyilván egyébként a country zenében sokat beszélnek mondjuk a megcsalásról, a párkapcsolati nehézségekről, de hogy ő azzal, hogy belehelyezte magát a másik nőnek a szemszögébe, és egy ilyen kedvesen beszél hozzá, az egy nagyon nagy újítás volt, illetve például annak a dalnak az egész háttere is az, hogy sokat beszélt arról interjúban, hogy őt pont azok a nők inspirálták a saját környezetében, akikre a többiek, mondjuk így a városban, ahol felnőtt, egy ilyen bukott, szégyenteljes nőként tekint.

0: világ más részeiben azért ő egy iszonyatosan hatalmas név volt, illetve nagyon egyöntetűen pozitív a megítélése neki. Szóval konkrétan én soha nem hallottam bárkit azt mondani, hogy lehet, hogy nem szereti a zenét, de hogy őt így mindenki elég széles körben jó embernek tartott. Az, hogy a zenét itthon egy picit kevesebben ismerik, az szerintem leginkább azért van, mert a country műfaj annyira nem jutott el ideig, de most remélem, hogy legalább így a halálhíre kapcsán páran így ráveszik magukat és meghallgatnak tőle dalokat, mert tényleg nagyon kikerülhetetlen szerintem az ő munkássága, nem csak a country zenében, de úgy általában a zenében is.
1: A személyiségéről szólva nagyon látványos hajkoronát viselt, ami egy paróka volt.
0: Igen.
1: És hogy ezt tudatosan csinálta, hogy paróka nélkül viszont szabadon le tudjon menni az utcára.
0: Igen, meg kesztyűt is viselt egyébként, szóval nagyon nem szerette, hogy öregszik a keze, meg hogy nagyon próbáltam megőrizni azt az ilyen 70-es, 80-as évekbeli külsőt, vagy ezt a karaktert, amit ő így felépített, és ezt így időskorában sem engedte el, meg ezt valamennyire ugye tényleg azért csinálta, hogy a saját privát életét védje, tehát a párkapcsolatairól sem beszélt soha, és ez a paróka dolog is valamennyire nem csak a hiúsága miatt volt, hanem azért is, mert szerette volna a privát énjét egy kicsit szeparába tartani attól, akit így a színpadon láttak belőle, és szerintem ez egy nagyon egészséges hozzáállás, amiben én is így próbálok tanulni, hogy valamennyire elválasztja az ember a nyilvános énjét azoktól a részeitől, amik így igazán az övéi, és szerintem ebből is sokan tanulhatnak tőle.
1: Nagyon látványos körmei is voltak még fiatal korában, amikor gitározott. Az egészen szenzációs, hogy akkor a
0: igen, meg hangszernek is használt őket egyébként. Én is azért szeretem, hogy most már ilyen géllakkozott körmöm van, mert hogy egy csomószor úgy írt számokat, hogy így a körmein dobolta hozzá a dallamot, és ez is így nagyon, ez is így teljesen hozzákötöm, nem ismerek senki mást, aki így ezt csinálna.
1: Melyik a kedvenc száma tőle?
0: Nem eredetileg Dolly Parton szám, de az ő feldolgozását szeretem a legjobban. Van egy Those Were The Days című dal, ami eredetileg egyébként egy orosz népdalból lett egy ilyen hatalmas amerikai country sláger, és annak van egy Dolly Partonos feldolgozás, ami így a világon az egyik kedvenc számom, és meg is hallgattam most, miután eljutott hozzám a halálhíre, illetve az I Will Always Love You-t is nagyon szeretem, de azt így leginkább a története miatt, mert azt a mentorának, Porter Wagonernek írta, aki szintén egy ilyen hatalmas country zenész volt, és neki nagyon szeretem a munkásságát, és hogy ez egy ilyen nagyon kedves, ilyen szerelmes dalnak hangzik, de igazából az egy ilyen búcsúzás, nem olyan szépen váltak el, és az egy ilyen búcsúdal volt igazából neki, hogy engedje el a műsorából, és hogy induljanak el ilyen külön utakon, de aztán, mikor később Portner Wagoner beteg lett, és a halála előtt Dolly Parton elment, és meglátogatta, és ott volt vele, és zenélt neki. Én nagyon szépnek találom azt, ahogyan ő így emberekről beszél, és hogy még az ilyen legegyszerűbbnek tűnő romantikus számai mögött is mindig van egy olyan történet, amitől valahogy így több lesz.
2: Ennyi fért már a Neccesbe. Holnap 4-től újra várjuk Önöket, de most se kapcsoljanak el a Kossuth Rádióról, hiszen már is kezdődik a krónika. A szerkesztők Gál Ilona és Gellért András, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa és a hangmérnök Siye Gábor nevében búcsúzik a műsorvezető Sashegyi Zsófia.

0: Esti Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó estét kívánok, Tatár Tímea vagyok, a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink először röviden. Helyszíni vizsgálatokat is tarthat majd az MNB korábbi ügyeiben eljáró parlamenti bizottság.
2: 83 éves korában elhunyt Nádas Péter, Kossuth és József Attila díjas író.
1: Csak nem 17 milliárd dolláros kártérítés fizetését vállalta a Meta.
2: Derült az idő, csak az Alpok alján alakulhat ki később záporzivatar. Holnap mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem várható.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Kis Gábor. Megkezdte működését a Magyar Nemzeti Bank visszaéléseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A grémium mai első ülésén elfogadta ügyrendjét és munkatervét. Illés Anna összefoglalója.
3: A vizsgálóbizottságunk feladata megvizsgálni, hogy a Magyar Nemzeti Bank korábbi működésében az MNB alapítványok, az Optima csoport, valamint az ingatlan beruházások és székházfelújítások során a közpénzek kezelése hogyan torzult.
2: Mondta a vizsgáló bizottság elnöke. Csőszi Attila, a Tisza országgyűlési képviselője úgy fogalmazott. Céljuk kideríteni azt is, hogy a jegybank, az alapítvány és leányvállalati struktúrák és a kapcsolódó gazdasági szereplők milyen módon alakítottak ki a közérdekkel szembeni működést.
3: Szintén feladatunk a jegybanki alapítványi vagyonkezeléssel, az Optima csoport működésével, valamint az MNB beruházási és felújítási döntéseivel összefüggésben, mely állami jegybanki felügyeleti vagy gazdasági szereplőket terhel politikai, intézményi vagy igazgatási felelősség a feltárt rendszer szintű hiányosságokért és visszásságokért.
2: Csőszi Attila hangsúlyozta, a nyomozás, a vádemelés nem a bizottság feladata. Tuzson Bence, a grémium alelnöke, a Fidesz országgyűlési képviselője javaslatot tett a bizottsági alelnökök sorrendjének módosítására, ezt elutasították. Emellett új munkaterv kidolgozását is kérte a bizottságtól.
4: A legfőbb probléma szerintem a munkatervezettel kapcsolatban, hogy prejudikáló jellegű megjegyzéseket és kitételeket tesz. Hogyha a bizottság, mint vizsgáló bizottság működik, akkor nem lehetnek benne prejudikáló jellegű észrevételek, anélkül, hogy megvárnánk ugye a bizottság jelentésének a végét.
2: Tuzson Bence szerint emellett a munkaterv nem tartalmazza a feladatok tervszerű meghatározását. Felvetése ellenére a munkatervet a bizottság elfogadta. Hargita János, a testület KDNP-s tagja azt kérte a bizottságtól, hogy keressék fel a jegybankot azzal összefüggésben, hogy a vizsgálandó ügyekben milyen kapcsolatban állt az Európai Központi Bankkal.
5: Készültek erről feljegyzések, iratok, szóba került-e hosszú évek alatt bármi, mert nyilvánvalóan onnan is látták, hogy mi történik, vagy láthatták, ha éppen akarták. Ezekre vagyok kíváncsi, nem egyszerűen az MNB belső működési kontrollja, hogy mit csinált egy felügyelőbizottság, mit csinált az igazgatóság, hanem egy kitekintés a Magyar Nemzeti Bank és az Európai Bank közti viszonyrendszerre ezekben az ügyekben.
2: Az ülésen Apáti István, Mi Hazánkos alelnök nem vett részt. Novák Előd nem tagja a bizottságnak, de többször szót kérve egyebek mellett javasolta Matolcsi György korábbi jegybankelnök és fia Matolcsi Ádám mielőbbi meghallgatását. A következő ülést a jövő hétre tervezik, ahol a bizottság elnökének szándéka szerint az első meghallgatotti körről is szót ejtenek majd.
1: A kormány szigorítja és pontosítja azokat a szabályokat, amelyek a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkoznak. A Krónikának nyilatkozó szakértő szerint jelenleg a hazai GDP 5-6%-ának megfelelő összeg van a különböző magántőke alapokban. Részletek Sipos Ildikótól.
6: Először a külföldi székhelyű offshore cégeket favorizálták a magyarországi befektetők, a magántőke alapok kedvező adózásuk miatt a 2010-es évek közepétől váltak vonzóvá, mondta az Enford Privátbankár szakújságírója, aki azt is közölte, hogy az MNB-nél be kell jelenteni ezen alapok működését, ezért pontosan tudjuk azt, hogy jelenleg körülbelül 300 magántőke alap működik, a bennük kezelt vagyon pedig igen jelentős. Vég Mártont hallják.
7: Csak ilyen becslések vannak, de mint egy olyan 4500-5000 milliárd forint gyűlt ezekben össze, ez nagyjából a GDP-nek egy olyan 5-6%-át is kiteszi, tehát jelentős vagyonok gyűltek ezekben össze, tehát nem véletlen, hogy a kormánynak is a célkeresztjébe került.
6: Vég Márton elmondta, a tényfeltáró újságírás az elmúlt 10-20 évben több magántőke alaptulajdonosi szerkezetét felfedte. A szakújságíró hozzátette, a magántőke alap ugyanakkor egy olyan pénzgyűjtő intézmény, amelynek lehet egy, de akár több száz tulajdonosa is.
7: A legismertebbek, amiket azért magyar sajtó már feltárt, ugye Matolcsi Ádám és baráti köre, meg Mészáros Lőrinc és baráti köre egy magántőke alapon belül közpénz, banki pénz, magánpénz összekutyulódik, és ezeknek az átláthatósága az uniós elvárás is, hogy itt teljesen tisztán lehessen látni.
6: Az igazságügyi miniszter kedden jelentette be, hogy egy törvényjavaslat szerint ismertté tennék azt, hogy kik ezeknek a zárt körű befektetési alapoknak, vagyis a magántőke és kockázati tőke alapoknak a tényleges tulajdonosai, és azt is, hogy milyen közbeszerzéseket nyertek, és milyen közpénztámogatást kaptak korábban ezek az alapok.
1: Nem támogatta az Országgyűlés Művelődési Bizottsága azokat a jelölteket, akiket az ellenzéki képviselőcsoportok javasoltak a Független Közmédia Testület tagjainak. A KDNP jelezte, fenntartják jelölésüket.
2: Mojs Zoltán a Mi Hazánk jelöltje, Marti Zoltán a KDNP jelöltje és Siklósi Beatrix a Fidesz jelöltje bemutatkozó meghallgatásukon egyaránt a hitelesség, a szakmaiság és a kulturális értékteremtés fontosságát hangsúlyozták. Mindhárman kiemelték, hogy a jövő közmédiájának a pártpolitikán felül kell állnia. A képviselőktől végül egyik jelölt sem kapta meg a szükséges támogatást, mindegyikükre 4 igen és 7 nem szavazat érkezett. Szentkirályi Alexandra, a bizottság elnöke az ülés végén rendkívül önkényesnek és filmszínháznak nevezte, hogy a Független Közmédiatestület 9 tagjelöltje közül sem a szakmai, sem az ellenzéki, sem pedig a kormánypárti jelölteket nem sikerült határidőre megválasztani.
1: Nagy Gábor Bálint távozása után Baka András az egyik legfontosabb közjogi méltóság kinevezése előtt áll, legfőbb ügyész kell jelölnie. Az új köztársasági elnök már magához kérette a Sándor palotába Lajtár Istvánt, a legfőbb ügyész helyettesét, aki az új vezető megválasztásáig idéglenesen irányítja a szervezetet, Kovács Anna összefoglalója.
8: Kedden lejárt Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész megbizatása. Nagy Gábor Bálint egy évig töltötte be a pozíciót, miután elődje, Polt Péter lemondott, hogy az Alkotmánybíróság elnöke lehessen. Utódját a köztársasági elnök javaslatára az országgyűlés kétharmados többsége fogja megválasztani. Baka András államfő fog dönteni az utódjáról, már magához rendelte a legfőbb ügyész helyettesét, aki ideiglenesen látja el a legfőbb ügyészi feladatokat. A köztársasági elnök egy héttel hivatalba lépése után azt is egyértelművé tette, hogy egyik elődjét, Sólyom Lászlót követve nem fog előzetesen egyeztetni a parlamenti pártokkal. Nagy Gábor Bálint volt legfőbb ügyész július végén azzal indokolta felmondását, hogy szerinte az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. A legfőbb ügyész felmondási ideje 6 hónap, Nagy Gábor Bálint kérte, hogy esetében ettől tekintsenek el. Magyar Péter áprilisi megválasztása után május végéig adott határidőt a köztársasági elnöknek, a legfőbb ügyésznek és több más általa Orbán bábnak nevezett közjogi tisztségviselőnek a lemondásra. Ennek fejleménye a legfőbb ügyész távozása.
1: A Fidesz megújulásáról és a politikai közösség megerősítéséről is beszélt a párt frakció vezetője a Felkelőben, a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Bóka János kitért az országgyűlést meghatározó feladatokra is, Zilai Zsuzsanna összeállítása.
9: A választási eredmény kiértékelése már lezárult. Most egy jól megtervezett, dinamikus, a közösséget megszólító frakció kialakításán dolgoznak. Erről beszélt a Fidesz frakció vezetője a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Bóka János szerint a párt képes a megújulásra, és mindig is egy színes politikai közösség volt.
10: A Fidesz az képes volt arra évtizedeken keresztül, hogy leírja a német ívet. A német ív ez egy olyan politikai ív, ami a német Zsolttól a német Szilárdig terjed, és a Fidesz ezt évtizedeken keresztül egyben tudta tartani, tudta integrálni, és szerintem ez a képessége a közösségünknek még mindig megvan.
9: A frakcióvezető kitért arra is, hogy vannak politikai nézetkülönbségek a kormánypárt és a Fidesz között, de úgy véli, hogy egyes ügyek túlmutatnak ezen.
10: Amikor azt mondom, hogy van egy köztársasági elnök, akit személyre szabott jogalkotással elmozdítok, és a helyébe állítok valakit, ezzel szemben nekünk nem egyszerűen politikai nézetkülönbségünk van, tehát hogy nem értünk egyet az új jelölt személyével, vagy nem értünk egyet azzal, ahogyan a Tisza párt valamilyen kérdésen gondolkodik, ami úgy gondoljuk, hogy ahol túllépnek az alkotmányos kereteken, kívül helyezik magát az alkotmányosságon, ahol ugye nincsen más, csak a nyers hatalmi erő, akkor valamilyen módon nekünk jelezni kell, hogy a mi problémánk ezzel nem egyszerűen politikai, hanem elvi jelentőségű, és nyilván ezeknek a kérdéseknek a számát szűkre kell szorítani, mert ugye nem kivonulni akarunk a politikából, de vannak olyan területek, ahol szerintem nekünk ezt szimbolikusan is jelezni kell, és ezt a távolmaradással tudjuk megtenni.
9: Bóka János hangsúlyozta, az országgyűlési munka meghatározó, ahol a kormányt ellenőrizni kell, politikai vitákat kell folytatni, és a jogalkotásban is részt kell venni. Mint fogalmazott, pártjuk erre kapott megbízást a választóktól.
1: Várhatóan ma este éri el ismét maximális teljesítményét a paksi atomerőmű, ezt a miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán.
11: Magyar Péter bejegyzésében minden résztvevőnek köszönetet mondott a munkájáért. A kormányzati közösségi oldal tegnap arról adott tájékoztatást, hogy az ország áramellátása a blokkok újraindításával helyreállt. Ezzel a MAVIR visszavonta a krízishelyzet besorolást. Az erőművet a nyáron a Duna extrém alacsony vízállása miatt majdnem teljesen le kellett kapcsolni. A szakemberek a fenékküszöb építésével hetek óta ennek elkerüléséért dolgoztak. A kormány munkáját több vállalat felajánlásokkal is segítette.
1: Tovább folytatódott itthon a beruházások csökkenése. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a beruházások teljesítménye valamivel több mint 9%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. Részletek Sipos Ildikótól.
6: A KSH által közölt adat alapvetően átrajzolja a hazai beruházási trendet. Az elemzők felpattanást vártak, ezzel szemben az évek óta tartó visszaesés felgyorsulása látszik, mondta a Krónikának Hornyák József, a portfólió elemzője.
12: Éves alapon 9,1%-os volt a csökkenés, de az előző negyedévhez képest is jelentősen 4,3%-kal estek vissza a beruházások. Ráadásul az idei második negyedéves adat az elmúlt 2,5 év legrosszabb adata.
6: Hornyák József közölte, a csökkenés 2022 óta tart, és az iparágak széles körét érinti.
12: 2022-es szinthez képest csaknem 30%-os a beruházásoknak a visszaesése. Egyrészt a költségvetési fejlesztési források elapadtak, az uniós támogatásoknak a felfüggesztése az nagyon jelentős mértékben fogja vissza a beruházásokat, és Magyarország exportpiacainak a gyengélkedése is egy kedvezőtlen tényező.
6: Az elemzők várakozása szerint idén nem lehet javulásra számítani, az uniós források megérkezésével azonban elindulhat a beruházások növekedése, de az igazi trendfordulót csak 2027 hozhatja el.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Perenkívüli megegyezés keretében csak nem 17 milliárd dollár kártérítést hajlandó fizetni a Facebook és az Instagram anyavállalata, a Meta. Az óriás céget augusztus közepén perelte be 29 amerikai állam, azzal a váddal, hogy az alkalmazások szándékosan okoznak függőséget. Márta Renátó összefoglalója.
13: A kaliforniai Oakland városának bíróságán perenkívüli megállapodást kötött felpereseivel a Meta óriás cég. A Facebook, Instagram és WhatsApp üzemeltetéséért felelős vállalat hangsúlyozta a tárgyaláson. Nem követette el jogsértést, a kártérítés kifizetése mellett mégis vállalja a kiskorúak online védelmét célzó új szabályok betartatását. Korlátozni fogja például a fiatalkorú felhasználók nappali közösségi médiás tevékenységét, az éjszaka időtartamára pedig eltiltja őket fiókjuktól. Szigorú korellenőrzést fognak tartani a regisztráció előtt, valamint nagyobb szülői kontrollt biztosítanak a fiókok fölött. Mindezt egyelőre kizárólag az Amerikai Egyesült Államok területén. A Meta közleményében azt írja, a megegyezés csak nem 17 milliárd dollárról szól, ezt az összeget évenkénti rendszerességgel 2036-ig fogja kifizetni az óriás cég. Külön kiemelve az összeget a fiatalság online biztonságának fejlesztésére, biztosítására szánják. A közösségi média felületekkel kapcsolatos Gigaper, Klaus Melinda közösségi média szakértő, kommunikációs szakember szerint mérföldkőnek számít.
14: Sean Parker, a Facebook egyik alapító tagja már 2017-ben nyilatkozott ezzel kapcsolatban, hogy pontosan tudták, hogy dopamin löketeket küld a Facebook, Instagram, meg úgy ámlok Suzanne a social media használóknak, hiszen ezzel éri el azt, hogy minél hosszabb ideig használjuk a felületeket, minél inkább többet posztoljunk, mert hogy minden egyes lájkkal vagy hozzászólással, amit kapunk a felületen, öröm érzetet, boldogság érzetet kapunk, hogy egy közösséghez tartozunk, van, aki figyel ránk, akár pro vagy kontra, de megkapjuk azt a figyelmet, amit a mindennapi életünkben szeretnénk megkapni.
13: A per hatalmas kockázatot jelentett a Metának. Amennyiben elveszítette volna azt, akár csődbe is mehetett volna. Ez pedig a mai ismert monstre közösségi média felületek végét jelentette volna.
1: Villám árvíz söpört el több falut Nepál északkeleti részén. A hatóságok szerint a katasztrófa több mint 50 ember életét követelte.
11: A nepáli idegenforgalmi hivatal szerint az áradások miatt több mint 380 turista eltűnt, legtöbbjük külföldi. A Magyar Külügyminisztérium közölte, hogy egy magyar zarándokot is keresnek. A Tibethez közeli területeken az áradat utakat, hidakat és energetikai létesítményeket rongált meg. A Nepál és Tibet közötti Csilungi határát kelő csújtó földcsuszamlás elvágta a térség közúti távközlési és áramellátási összeköttetéseit is.
1: Rendkívüli állapotot hirdettek Panamában az El Niño miatt.
11: Az intézkedés célja, hogy felgyorsítsa a heves esőzéssel és aszállyal járó éghajlati jelenség lehetséges következményeinek kezelését. Vízhiány miatt jövő héttől korlátozzák a panamai csatornán áthaladó hajók forgalmát, Salvadorban pedig a legmagasabb szintű riasztást rendelték el az El Niño által okozott aszály miatt. A szárazság jelentős terméskiesést okoz a térségben.
1: Meghalt Dolly Parton, amerikai énekes színésznő. A country zene koronázatlan királynője az utóbbi időben egészségügyi okok miatt több fellépését is lemondta.
11: Dolly Parton 10 évesen már a tévében szerepelt, alig 13 évesen kiadták első dalát. A 70-es évekre Amerika egyik legnagyobb sztárja lett. Pályafutás alatt 11 Grammy-díjat nyert, de a többi között Oscar és Emmy-díjra is jelölték. A 80-as években csillagot kapott a hollywoodi hírességek sétányán, 2006-ban pedig elnyerte a Kennedy Center életműdíját, amely a legfontosabb amerikai művészeti elismerések közé tartozik. Dolly Parton 80 éves volt.
1: Az elmúlt hónapokban a gyártóberendezések üzembe helyezése, valamint a tesztgyártást előkészítő munkálatok folytak Debrecenben. A CATL még nem kezdte meg az akkumulátorcella gyártást, közölte a kínai központú óriás cég. Ahogyan arról már beszámoltunk, kedden a debreceni déli ipari parkban működő cég három üzemében függesztették fel a munkát, mert a gyár fokozott nikkel terhelésnek tette ki dolgozóit. Gyarmati Péter összefoglalója.
15: A Hajdú-Bihari kormányhivatal azt követően állította el a gyár működését, hogy maga a munkáltató jelezte, 9 dolgozó esetében fokozott nikkel terhelést azonosítottak. A helyszíni vizsgálat megállapította, hogy a gyár nem biztosította megfelelően a védőeszközöket alkalmazottainak, ezért a munkavégzést a szabálytalanságok megszüntetéséig 3 üzemi területen megtiltották. A most kiderült ügyet először a Mikepécsi Anyák a Környezetért Egyesület hozta nyilvánosságra közösségi oldalán még hétfőn.
16: A katódpor kiborult, és ezt nem takarították föl rendesen, és úgy küldtek be még embereket ebbe a helyiségbe, hogy már nem volt feltakarítva. Ez szerintem még veszélyeztetés is.
15: Kozma Éva, az egyesület vezetője elmondta a Kossuth Rádiónak, a nikkelügy előtt kapott egy 10 millió forintos bírságot a kínai tulajdonos, mert megsértették a hulladékok tárolásával kapcsolatos szabályokat. Kozma Éva szerint az az egyik fő kérdés, hogy ha hivatalosan nincs termelés, akkor miért van ennyi termeléssel összefüggő szabálytalanság a debreceni akkumulátorgyárban?
16: Szakaszosan kapnak engedélyt, nem pontosan tudjuk, hogy mi működik már, mi nem, és ennek sokszor sajnos a kijátszása is történik. Pontosan nem tudjuk, hogy itt mi történt, és nagyon-nagyon sok dolgozó van már most a CATL-nél, tehát én azt gondolom, hogy sokkal gyakoribb és sokkal alaposabb vizsgálatokra volna szükség.
15: A kínai központú cég friss közleménye szerint jelenleg a gyártóberendezések üzembehelyezése, valamint a tesztgyártást előkészítő munkálatok folynak és folytak Debrecenben. Mint írják, folyamatosan együttműködnek a hatóságokkal, és a legutóbbi, kedden elvégzett ellenőrzések során már nem tártak fel foglalkozás egészségügyi problémát a CETL debreceni telephelyén. A CETL gyár létrehozása Magyarország legnagyobb piaci alapú ipari beruházása volt. A kivitelezés értéke eléri a 3000 milliárd forintot, és 9000 munkahely létrehozását ígérték meg 2022-ben.
1: 17 ezer új lakást érinthet az Otthonstart program kiemelt beruházásainak átvilágítása. A már engedélyezett projektek folytatódhatnak, a többit leállítják és felülvizsgálják. A kormány szerint az előző szabályozás kedvezett bizonyos vállalkozóknak, de közben nem garantálta a lakások megfelelő minőségét és a szükséges infrastruktúra kiépítését sem. Falucskai Ivett összeállítása.
17: Az Otthonstart program tavaly szeptemberben indult. Lényege, hogy államilag támogatott, kedvező, fix 3%-os kamatozású hitellel segítse az első saját lakásukat megvásárlókat vagy felépítőket. A program részeként a nagy lakásépítők beruházásai meghatározott feltételek mellett kiemelt projekt minősítést kaphattak, ami számos előnnyel járt. Például a kivitelezőknek egyes helyi és általános építésügyi szabályokat nem kellett betartaniuk, mondta Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter.
18: Ezeket most különbségtétel nélkül egytől egyik felfüggesztjük és átvilágítjuk.
17: Az intézkedés a már jogerős építési engedéllyel rendelkező beruházásokat nem érinti. December 31-éig, az eljárás lezárásáig pedig új építési engedélyt nem adnak ki. A felfüggesztés azonban nem jelent végleges eltörlést, hangsúlyozta Vitézi Dávid.
18: Lehet olyan, ahol azt mondjuk, hogy oké, akkor vállaljon közberuházásokat a fejlesztő. Vállalja azt, hogy megfizethető lakásokat hoz létre, vállalja azt, hogy tömegközlekedést fejleszt, vállalja azt, hogy az önkormányzattal megállapodik.
17: Amíg 2020-ban 28 ezer, addig tavaly mindössze 12 ezer új lakást adtak át Magyarországon. Erről már Szegő Péter, a Dunahaus vezető elemzője beszélt.
19: A magyar ingatlanpiacnak nagy szüksége van arra, hogy minél több új lakás épüljön.
17: Az elemző szerint az átvilágítás indokolt, de mint fogalmazott, a vizsgálatok közben szem előtt kell tartani, hogy a lakáspiac erősen lokális. Egy projekt méretét célszerű az adott város keresletéhez, meglévő kínálatához és a várható értékesítési időhöz is igazítani.
19: Szeged és Debrecen körzeteiben vannak 1200-1300-as projektek, amik azért érdekesek, mert most is látunk olyanokat ezekben a városokban, 100-130 lakásos épületekben, ahol évek óta nem pörög ki az új lakás, tehát mindenképpen egy szakembernek fel kell kapni a fejét, és azt kell megnézni, hogy az eladhatóság, megtérülhetőség az hogyan valósítható meg.
17: A kormány intézkedése a jelenlegi információk szerint az Otthonstart hitel lakossági igénylésére és feltételeire nincs hatással.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Meghalt Nádas Péter. A Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esszéista gombosszegi otthonában hunyt el 83 éves korában. Kovács Márton összeállítása.
20: Nádas Péter Budapesten született 1942. október 14-én. Vegyipari technikumi tanulmányait félbehagyva fényképész szakmunkás lett. Újságíróiskolát végzett, a Nőklapjánál gyakornokként, a Pesti megyei hírlapnál munkatársként dolgozott. Első kötete, a Biblia, 1967-ben jelent meg, ezt követően csak az írásnak élt. 1972-ben befejezte az Egy családregény vége című munkáját. 1986-ban jelent meg monumentális nagyregénye, az írói ábrázolásmódot megújító Emlékiratok könyve, amelyen 13 évig dolgozott. Művét a kritika a háború utáni magyar epika egyik legkiemelkedőbb alkotásaként jellemezte. Infarktusa ihlette a Saját halál című kötetet, amelyben fotográfiái is láthatók. Felépülése után tovább dolgozott Párhuzamos történetek című regényén, amely csaknem 20 évnyi munka után 2005-ben jelent meg. A háromkötetes regény egy magyar és egy német család történetén keresztül a 30-as évek Magyarországától a berlini fal leomlásáig kalauzolja az olvasót. Írt urbanisztikai regényt az Élet sója címmel. Sokrétű, súlyos családi és társadalmi kérdéseket érintő memoárja pedig Világló részletek címmel jelent meg 2017-ben. A 2022-ben megjelent Rémtörténetek című regénye saját bevallása szerint az addigi legszemélyesebb műve volt. drámáit tartalmazó Szünet nélkül című kötete 2025-ben jelent meg. Azt Halott barátaim című könyve követte. A Kossuth Rádió Aranyemberek című műsorában 2002-ben azt mondta, gyermekkori elhatározása volt, hogy író legyen.
3: Gyakorlatilag más sem csináltam, mint olvastam. 14 éves koromra a világirodalmat, azt mondhatnám, hogy úgy, ahogy van, elolvastam, hát nagyon sok dolgot, alapműveket elolvastam, amelyeket természetesen aztán később újra kellett olvasni jó részt, mert hát egy gyerekbe egész más marad meg, és írtam ezt a két tevékenységet, végeztem, tehát ez nem egyfajta gyermekes elképzelés, mozdonyvezető is akartam lenni természetesen, de nem vezettem mozdonyt, nem után írtam, írás közben arra a tapasztalatra jutottam, hogy nekem ezt kell csinálni.
20: Nádas Péter a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia, valamint a Berlini Művészeti Akadémia tagja volt. Munkásságát itthon és külföldön is számos alkalommal ismerték el. A német nyelvterületen megjelent nekrológok a kortárs magyar és európai próza egyik meghatározó alakjaként méltatják Nádas Pétert. Elsősorban a 20. századi történelem, az erőszak, az emlékezet és az emberi test kapcsolatának rendkívül pontos ábrázolójaként, az elbeszélés mestereként jellemzik. Több forrás is felidézi az író egyik gyakran idézett mondatát. A fák álva halnak meg, én írás közben. Na, az szép halál lenne. Nádas Péter 83 éves volt.
1: A sporthírekkel Olasz Gergő jelentkezik.
0: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
21: Szerb válogatott szélsővel erősíthet a Ferencváros labdarúgó csapata. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit. A szerb Mozart sport beszámolói szerint szerda este orvosi vizsgálaton vesz részt a Ferencváros labdarúgó csapatánál a cseh Sparta Praha 28 éves szélsője, Veljko Birmančević. A 17-szeres szerb válogatott játékos svéd bajnokságot nyert a Malmővel, a Toulouse csapatával pedig a francia kupát is elhódította. Birmančević vételára 7 számjegyű összeg lehet, tehát elérheti akár az 1 millió eurót is. A lengyelországi Poznánban ma elkezdődött a gyorsasági és parakajak kenu világbajnokság. A kis Ágnes Nagy Bianca kenu 2-es 500 méteren futamgyőztesként egyből a döntő résztvevője lett. A további előfutamokból a középdöntőbe jutott kenu 1-es 1000 méteren Fejes Dániel, valamint női és férfi kajak 4-esünk 500 méteren. Kenu 1-es 200 méteren Hodován Dávid, kajak 1-es 200 méteren Baló Gergely és kajak 1-es 1000 méteren Csikós Zsóka jutott a fináléba.
0: Közlekedés.
22: Az Útinform információi szerint az M0-ás autót keleti szektorában, Becsés közelében az M5-ös felévezető oldalon három személyautó koccant össze. A 39-es kilométernél a belső sávot lezárták, a forgalom az M31-es csomópontjáig torlódik. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a 61-es kilométernél a terelés kezdeténél lassul le a forgalom, és torlódik vissza a tatai csomópontig. Sok járműnek nehézséget okoz a besorolás, emiatt az átterelt sáv korlátozottan vehető igénybe. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán korábban egy műszaki hibás autó akadályozta az átterelt sáv forgalmát Kecskemét elkerülő szakaszán. A korlátozás ugyan már megszűnt, de a torlódás még így is közel 5 kilométeres, így a személyautóval utazók a 84-es kilométernél kezdődő terelésben válasszák a külső sávot. A 31-es főúton Szent Márton káta közelében egy kamion lesodródott az útról, a 60-as kilométernél félpályán halad a forgalom. A fővárosban nem járható a pesti alsó rakpart. A lezárás hétköznaponként délután 5 és hajnali 5 óra között van érvényben. Sávlezárás van a Bajcsi-Zsilinszky úton és a Dózsa-György úton, illetve a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján. Az M3-as autópálya bevezető szakaszán péntek késő estig sávszűkület nehezíti a közlekedést.
0: Időjárás.
23: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Fejős Ádám vagyok. Az esti, éjszakai és hajnali órákban jelentősen csökken a felhőzet mennyisége. Egy-egy kisebb zápor még előfordulhat, de ennek is csökken majd a valószínűsége reggelre. A hőmérséklet a leghűvösebb órákban általában 10 és 18 fok között lesz, a völgyekben hűvösebb, a tópartokon ennél melegebb lehet. Alapvetően napos, gyengén felhős idő várható gomoly felhőkkel, számottevő csapadék nélkül. Csütörtökre már mérséklődik a légmozgás, a hőmérséklet csúcsértéke a legtöbb helyen már 30 fok felett, néhol közel 35 fok körül alakul. Pénteken tovább erősödik majd a felmelegedés, érdemi csapadék szombaton várható egy hideg front miatt. Köszönöm a figyelmet, felhőtlen időtöltést kívánok, viszonthallásra!
1: Az esti krónikát hallották, hamarosan kezdődik a nap témája, a CIA igazgató titokzatos moszkvai látogatásáról Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértővel és Deák András Oroszország szakértővel beszélgetünk. A krónika szerkesztője Kis Gábor volt, a hírszerkesztő Gál Andrea, a bemondó Bestin Bettina, a technikai munkatársak Dancsú Mária és Sije Gábor. Az ő nevükben is köszönöm, hogy velünk tartottak, Tatár Tímeát hallották. A késő esti krónikával 22 órakor jelentkezünk, tartsanak majd akkor is velünk.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.

0: A pontos idő 18 óra. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beskin Bettina. 100 fölé emelkedett a nepáli villámáradás halálos áldozatainak a száma. Eddig már 51-en jelezték, hogy visszatérnének a honvédséghez azok közül, akiket fiatalítás miatt küldtek el. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel akár 34 fok is lehet. Száz fölé emelkedett a nepáli villámáradás halálos áldozatainak a száma, több száz turista eltűnt. Egy magyar zarándokot is keresnek, aki a katasztrófa helyszínén tartózkodott, közölte a Magyar Külügyminisztérium. A nepáli turisztikai hivatal tájékoztatása szerint 133 indiai, 47 amerikai és 33 brit és 24 kanadai állampolgárnak is nyoma veszett. Az áradás utakat, hidakat és energetikai létesítményeket rongált meg a Tibethez közeli térségben. A bajba jutottak mentését nehezíti, hogy a magas vízállás miatt a helikopterek sem tudnak leszállni. Tibetben is áldozatokról és eltűntekről számoltak be. Eddig már 51-en jelezték, hogy visszatérnének a magyar honvédséghez, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulusz emlékeztetett rá, azt ígérték, hogy lehetőséget kapnak a méltatlanul elküldött katonák, mert szükség van a fiatalokra, de a tapasztalt katonákra is, akik évtizedeken keresztül szolgálták Magyarországot. Az ATV korábbi információi szerint 2023-ban a Fidesz kormány egyebek mellett fiatalításra hivatkozva több mint 1000 katona szerződését szüntette meg. A visszatérés lehetőségéről szóló augusztus elejei tájékoztatón több mint 270-en vettek részt a Bálna Honvédelmi Központban. Bárki kezdeményezheti a megszüntetett korrupciós ügyek felülvizsgálatát, hívta fel a figyelmet az Integritás Hatóság. A szervezet hangsúlyozta, a közhatalmat és a közvagyont érintő lehetséges bűnügyek nyomozását elutasító vagy megszüntető hatósági döntések miatt nem csak a sértett és a feljelentő kérheti a vizsgálatok újraindítását. Az úgynevezett felülbírálati indítványt a megszüntetett ügyek közzétételétől számított 2 hónapon belül terjeszthetik elő a természetes vagy jogi személyek. Hozzáfért a Fidesz a gondos óra program felhasználóinak adataihoz. Ezt bizonyítja a kormányzati szolgáltatóközpont és a párt között megkötött megállapodás, közölte a tudományos és technológiai miniszter. Tanás Zoltán szerint a programot személyes adatok gyűjtésére is felhasználhatta a volt kormánypárt. A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy a kormányzat nemrég feljelentést tett a gondos óra program átvilágítása nyomán, mert sokszoros túlárazást valószínűsített a 100 milliárdos költségek miatt. Meghalt Nádas Péter, Kossuth és József Attila díjas író. A modern magyar irodalom meghatározó alakja volt, több tucat önálló kötet szerzője. A Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja, 2000 óta a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia, 2006 óta a Berlini Művészeti Akadémia tagja volt. Neve többször felmerült az irodalmi Nobel-díj esélyesei között. Nádas Péter 83 éves volt. Végül a várható időjárásról. Napos idő lesz fátyol és gomoly felhőkkel. Csapadék nem valószínű, a keleti és szelet helyenként élénk lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul, napközben 28 és 34 fok között várható. Pénteken fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet, de szaharai por is érkezik, emiatt szűrtebb napsütésre kell készülni. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 19 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Szabadpolc. Elmélyülten és szabadon kultúráról és mindarról, ami gondolkodásra késztet. Különleges nézőpontok, elmélyült beszélgetések, sokszínű kulturális kínálat minden hétköznap este 8:30-tól. Szabadpolc. Kötetlenül a kultúráról a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
3: Ez itt a Nap témája, a szerkesztő Bogár Zsolt nevében is köszöntöm a hallgatókat, én Tatár Tímea vagyok. Kedd délelőtt vált ismerté, hogy egy amerikai Boeing szállítógép landolt Moszkvában, amely a Washingtonhoz közeli Andrews légibázisról szállt fel, és Riga érintésével érkezett Vnukovo repülőterére. Később derült ki, hogy John Radcliffe, az amerikai központi hírszerző ügynökség, a CIA igazgatója járt kedden Moszkvában. A titkos jelzővel illetett látogatást azóta a Kreml szóvivője is megerősítette. Erről a bizonyos látogatásról beszélgetünk a következő szűk fél órában. A vonal túlsoldalán Deák András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács intézetének tudományos főmunkatársa, illetve Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértő, címzetes egyetemi tanár, az MTA doktora. Kezdjük talán azzal a kérdéssel, hogy egyáltalán hogyan derülhet ki az, ami titkos, és hogy ez tulajdonképpen kinek az érdeke lehetett?
4: Véletlenül derülhet ki, vagy tudatosan. Tehát jelen esetben, ha jól sejtem, akkor ez egy véletlen volt. Nevezetesen többen látták ezt a gépet leszállni, valaki lekövette és föltette ezt a kérdést, és ezek után kevésbé vált tagadhatóvá. Vagy esetleg az előfordulhat, hogy mivel ugye több fél tud erről, nevezetesen még úgy tudom, hogy az ukránoknak is szóltak előtte, hogy ebben az időben ne bombázzák Moszkvát, valaki kiszivárogtattam. Itt az előbbiről volt valószínűleg szó, mert csak azért is, mert ugye elég sok ilyen kapcsolatfelvétel van, tehát nem gondolom azt, hogy teljesen egy ilyen elszigetelt ritka esemény lett volna. Itt az a hír, hogy ez kiderült, és ezért éppen beszélünk róla, ez nem jelenti azt, hogy ne lett volna olyan, amikor nem derült volna ki, és arról nem beszéltünk.
3: Kis Benedek József mennyire ért egyet Deák András véleményével?
5: Többé-kevésbé egyetértek, de nem feltétlen szivárgásra gondolok én, hanem itt elsősorban nem a maga a találkozó, illetve az utazás a titkos, hanem az, hogy miről tárgyalnak. Nagyon sokszor előfordul az, legalábbis a titkosszolgálatok világában, hogy például előkészítenek egy olyan találkozót, amely magas szintű, és hát ha megnézzük azt, hogy az orosz és amerikai kapcsolatok jelenleg finoman fogalmazva is mélyponton vannak, aktuális lenne egy találkozó. Hát nyilván, hogy azokat a részletkérdéseket, amelyeket titkosszolgálati vezetők beszélnek meg, nem fogják közzétenni, nincs sajtótájékoztató. Az, hogy maga a látogatás megtörtént, arról sok oldalról lehet tudomást szerezni, hiszen flight radaron keresztül meg lehet nézni, és hát nyilvánvaló az is, hogy itt nem a maga a látogatás lényege, ami úgy egyébként nem sűrűn fordul elő, a legfontosabb, hanem az, hogy a témája mi a tárgyalásnak. Na most a tárgyalás témái között azért mindenképpen látni kell azt, hogy milyen jelenleg az orosz-ukrán viszony, hogyan áll a háború. Az amerikaiak, mivel hírszerző szolgálatról beszélünk, nagyon kíváncsiak arra is, hogy mi várható jövőben, mi Moszkvának a szándéka. Na most én sok ilyen találkozón vettem részt, ilyen területen dolgoztam. Én tudom azt, hogy itt őszintén felvetik egymásnak a kérdéseket, még akkor is, hogyha mások félnek nem tetszik. Tehát itt a diplomácia ezen területén az őszinte tárgyalása az azt jelenti, hogy odavágjuk a fejéhez a másik félnek azt, amit mi szeretnénk, megbeszéljük azt, hogy hol lehet az előre, és ami nagyon lényeges dolog, megállapodnak valamiben, amit majd a vezetők elé fognak terjeszteni. Ugye senkinek nem kétséges az, hogy erről a találkozóról a hírszerző szolgálatok igazgatói mindkét fél részéről azonnal beszámolnak az elnöknek, aztán majd utána a politikai vezetés eldönti, hogy mit fog lépni.
3: Most az biztos, hogy mindenhol azért foglalkoztatta itt az emberek, legyen szó újságíróról, legyen szó szakértőről, mindenki fantáziáját, hogy mi történhetett. Ugye a CIA igazgató moszkvai látogatása csupán a rutin része volt, nem történt semmi különleges a vizit során, ezt Donald Trump amerikai elnök mondta a The Blaze amerikai konzervatív hírcsatornának. A műsorvezető arról is megkérdezte Trumpot, hogy vajon mi igaz abból, hogy Radcliffe azért utazott Oroszországba, mert Moszkva meg akarja támadni a NATO-t, vagy hogy az iráni szankciókról esette szó. Önök mit gondolnak, mit lehet a legfőbb témája, vagy mi volt a legfőbb témája ennek a találkozónak, Deák András?
4: Hát aztán ez kötszurkálás, valóban két téma van szerintem, ami előfordulhat, az egyik az ukrán háború, és a másik az a Hormuz, illetve az iráni helyzet általában kérdése. Mind a kettőben vannak tétek. Ugye az amerikaiaknak égetőbb szerintem az iráni kérdés, és az oroszok valamennyire, hogy is mondjam, hát nem azt mondanám, hogy támogatták, nyilván segítik valamilyen szinten az iráni rezsimet, de valamiféleképpen egy ilyen közvetítői funkciót is próbálnak betölteni, pont azért, hogy valamit kérhessenek ezért cserébe az ukrán fronton. Az iráni dossziét azt majdnem biztosnak gondolom, hogy előkerült, és ezen kívül nyilvánvalóan az orosz-ukrán háború. Mind a kettő olyan kérdés, ami egymáshoz kapcsolódik, tehát az oroszoknak Ukrajnában van mit kérniük, az amerikaiaknak pedig Iránban.
3: Kismenenek József?
5: Én úgy gondolom, hogy ebben a kérdésben rendkívül fontos az, hogy a véleményt kicserélik, ki mit gondol a jövőről, és valamilyen olyan közös megállapodásra jutnak, vagy éppen nem jutnak, ami a ügyeket előre viszi. Azért világosan kell látni, és azért titkos az a találkozó, mert itt olyan kérdések is felmerülnek, ami nem feltétlenül tartozik a sajtóra. És azért nem tartanak sajtótájékoztatót, titkosszolgálati vezetők találkozója során. És hát ami a kérdésnek a lényege az, hogy előre vigyék az ügyeket, és titkosszolgálati vonalon is segítsék az együttműködést. Ezen konkrétan például azt értem, hogy új lehetőséget nyitnak a konzultációs kérdéseknek a megbeszélésére. Tehát, hogyha külügyi vonalon nem sikerül megegyezésre jutni, akkor titkosszolgálati vonalon nyílik egy olyan csatorna, amit bármikor használhatnak, és úgy, hogy erről nem kell sehol beszámolni. Tehát nyilván a főnökségnek igen, tehát a vezetésnek igen, de nem média nyilvános ez a találkozók sorozata. Hát amerikai viszony esetében, amerikai orosz viszony esetében azért nem fordul elég sűrű mostanában, mert ahogy említettem, a kapcsolatok igen alacsony szinten vannak jelenleg, és hát ezen szeretnének változtatni. Ne felejtsük el, hogy Amerikában választások lesznek. Nagyon fontos lenne a Trumpnak azt tudni, hogy mit akarnak az oroszok most Ukrajnában. Nagyon fontos lenne tudni azt, hogy vajon folytatják-e az irániak ellátását akár információval, titkosszolgálati információval. Hát, hogy aztán ezt bevallják, vagy nem vallják be, vagy milyen szintű mármint mélységet illetően a tárgyalás, hát ahhoz ott kell lenni és ismerni kellene, de hát ezeket általában csak a vezető szinten szokták megosztani, tehát nem tudjuk, de az eredményt azért csak látjuk, hogy történik-e valami, mondjuk például az iráni haderő támogatásában, akár drónokkal, vagy ugye hát az irániak is elég sok mindent biztosítanak az oroszoknak.
3: Na most az előbb imént már Kis Benedek József mondott egy kulcsszót, hogy őszinteség. Mennyire lehetnek egyáltalán őszinték egymással? Pontosan amiatt, hiszen most az USA és az Oroszország viszonya az meglehetősen sokrétű, vannak ellentétek is meglehetősen sok szempontból. Mennyire lehetnek egyáltalán őszinték a tárgyaló partnerek egymással?
5: Kérdése teljesen jogos, és erre azt tudom mondani, hogy a titkosszolgálati találkozók során hát odavágják a másik félnek azt, hogy ők ezt hogy gondolják, és nem az udvariasság jellemző, hanem azt mondják, hogy kérem, hogyha önök ezt teszik, akkor mi így fogunk lépni. Hát olyan kérdések is felmerülnek, ami hát nem tartozik a széles nyilvánosságra, kényes kérdések, és hát a találkozó jellegéből adódóan itt olyan kérdések is felmerülnek, amit egyébként máshol nem mondanának el. És hát persze vannak problémák, mert azért egy titkosszolgálati vezető esetében, aki közvetlenül az elnöknek van alárendelve, szokás az, hogy fogadják a legmagasabb szinten a titkosszolgálati vezetőt, vagy a delegációját, általában az oroszok csak a vezetőt szokták, Redkiff esetében azt látjuk, hogy a Putyin elnök nem fogadja, és hát amint az amerikai elnök közleményéről is kiderült, hát nincs itt semmi olyan érdekes, amiről nem kellene most feltétlenül kellene beszélni, most az nem felel meg a valóságnak.
3: Mindjárt ezekre a részletekre is rátérnénk, de mintha Deák András is szeretett volna hozzászólni még ehhez az őszinteség témához.
4: Én is úgy gondolom, teljesen egyetértek, hogy alapvetően ez egy nyílt tárgyalás, tehát itt mindenki elmondja, amit gondol, illetve hát megmondják, hogy a, ha esetleg valamiről egyezkednek, akkor megmondják a nem egyetértésnek az árát is. Arra érdemes figyelni, hogy ha mondjuk Ukrajnáról tárgyaltak volna, itt azért volt már két tárgyalási csatornája az amerikaiaknak, a külügyminiszteren keresztül is lehetett volna tárgyalni, illetve hát volt egy közvetítési mechanizmus, ami jó-rosszul működött a múltban. Ehhez képest ez egy harmadik csatorna, tehát ezért gondolom, hogy valami új jelenség lehet mögötte, új dolgokat is beraknak ebbe a képbe, hogyha kénytelenek voltak megnyitni egy ilyen harmadik csatornát a tárgyalásokról. Ezért gondolom, hogy nem csak a ukrán helyzetről volt szó.
3: Mit gondolnak egyébként, hogy mennyire kölcsönös ez a látogatás? Tehát például egy orosz főkém is megfordul Washingtonban, vagy nem fordul meg, vagy mondjuk az nem derül ki? Deák András?
4: Szerintem teljes egészében előfordul. Tehát a hírszerzések, illetve a titkosszolgálatok nincs olyan rossz viszony, hogy ne tudnának egymással szóba állni. És arról lehet vitatkozni, hogy ez milyen szinten zajlik, mennyire nyilvános, de mindig ezen a szinten van beszélő viszony. Nem tud olyan rossz lenni a helyzet, hogy ezen a szinten ne beszéljenek egymással. Minél kényesebb valami, annál inkább eltitkolják, de alapvetően úgy gondolom, hogy egy hírszerzésnél vagy egy titkosszolgálatnál nem kell meglepődni azon, hogy nem teszi publikussá egy ilyen találkozásnak a megtörténtét, nem hogy a témáját. Tehát nem teljesen normális dolog, ami zajlik. Elképzelhető részemről az, hogy az oroszok is küldenek valakit Washingtonba, hogyha erre okuk van.
3: Kis Benedek József az előbb már utalta arra, hogy ugye Vlagyimir Putyin orosz elnök nem fogadta a CIA vezetőjét. Ennek mennyire van szimbolikus jelentése, és egyáltalán milyennek mondható jelenleg a kapcsolat? Ellentétes, vagy ellenséges, vagy baráti?
5: Hát barátinak semmiképpen nem mondható, mert azért azt lehet látni, hogy a két ország között barátság nincs, de kapcsolat van. És ebben a kapcsolatban a titkosszolgálatoknak megvan a feladata. Itt eleve úgy kezdődik az egész kapcsolat létrehozása, hogy egy együttműködési megállapodást írnak alá a titkosszolgálatok szintjén, nyilván vezetői jóváhagyásával, és a titkosszolgálatok részéről pedig az igazgató írja alá, a főigazgatót országtól függ, az, hogy miről folynak a tárgyalások, illetve milyen tárgyalásokat kell mindenképpen megszervezni, de hát az események azok zajlanak a világban, tehát történhetnek olyan dolgok, amikor az egyik vezető felhívja a másikat, ez már egy jobb kapcsolatra enged következtetni, hogy hát van egy olyan probléma, amit most meg kellene oldani, ráérsz-e holnap, vagy ráérsz-e jövő héten, vagy adjál egy időpontot és megbeszéljük. Na most ezek úgy, ahogy az András is mondta, nem nyilvánosak. Ami azt jelenti, hogy problémát kellene megoldani, segítve ezzel a külügyi vezetést. A külügyi vezetés esetében nem mondhatják azt, hogy mi a hogy miről tárgyalnak, tehát azt nem lehet eltitkolni, mert ezek teljesen nyilvánosak. Titkosszolgálat esetében nem ez a jellemző, lehet, hogy csak a vezetők tudnak róla, és hogy egyébként maga a titkosszolgálaton kívülre, hát természetesen a vezetői szintet azt beleértem, hogy azokat tájékoztatják, de más nem tud róla, még a szolgálatnál sem.
3: Deák András, ön milyennek látja a kapcsolatot, illetve szimbolikát lát-e abban, hogy Putyin nem fogadta Ratliffet?
4: Azt mondták, hogy nem fogadta, és igazából ugye a következtetés az abból fakadt, hogy nagyon kevés időt töltött bent, ezért gondolják úgy, hogy csak azt mondja, hogy óra ment ki. Talán lett volna ideje, lehetséges, hogy így volt, lehetséges, hogy nem. Nyilván nem jó a kapcsolat, de azért a Trump kormányzatnak nincs egy ilyen, hogy is mondjam, eleve elfogult viszonya az oroszokhoz. Itt inkább azok a belpolitikai kényszerek, illetve a külpolitikai helyzet az, ami némileg ezt behatárolja, de soha nem mondták a Trump kormányzatban azt, hogy ne tárgyalnának akármiről az oroszokkal. Nem véletlenül, hát a Trumpnak voltak közvetítési kísérletei a béketárgyalások vonatkozásában. Ez valószínűleg mondjuk Biden alatt kevésbé lett volna elképzelhető. Ezért még mindig úgy gondolom, hogy a két fél közötti párbeszéd az lehetséges, hogy nyitottabb, mint korábban.
3: Egyébként szóba került, ugye szóba hozták már, hogy az ukrajnai háború, az iráni helyzet, ez mind-mind téma lehetett. Mit gondolnak, hogy valamiféle háttéralkút lehet, hogy kötöttek? Hiszen a, mondjuk, hogyha az iráni háborút nézzük, az mindkét ország, mindkét elnök helyzetét megnehezíti. Ugye Irán a háttérből segítette Oroszországot, most a hormuzi szoros lezárása miatt nekünk is a fejünk fölött lebeg egy energiaválság, Trump népszerűsége meglehetősen alacsony. Vajon ezeken a szituációkon próbáltak-e csiszolni ezzel a találkozóval, Deák András?
4: Gondolom, hogy ez azért egyszerű. Tehát az oroszoknak van mit kérniük az amerikaiaktól, az amerikaiaknál. Amit nagyon zokon vettek orosz részről az, hogy továbbra is az ukrán dróntámadásokhoz koordinátákat adnak meg az amerikaiak, illetve továbbra is ugye ez egy nyitott kérdés, hogy akkor a Starlink ad-e majd az ukránoknak támogatást Oroszország területén belül, és az amerikaiak részéről valóban a Hormuz az egy nagyon forró krumpli, tehát hogy ott nekik nagyon fontos lenne, hogy itt a választás előtt valamiféle javulás legyen a forgalomban, nyíljon meg Hormuz legalább átmenetileg, ne menjenek le az olajárak, tehát bőven van miről tárgyalni, és simán elképzelhetőnek tartom, hogy legalábbis ilyen kis pici részegyességek quid pro quo alapon, tehát valamit valamiért alapon kötnek átmeneti jellege.
3: Kis Benedek József?
5: Én úgy látom, hogy megállapodás, őt nem kötnek ezen a szinten, de javaslatot tesznek. Tehát felmérik a körülményeket, felmérik a másik félnek a véleményét, feldobnak különböző témákat, hogy hogyan reagálnak rá, és ebből nagyon sok következtetést lehet levonni. Elképzelhető, hogy ezeket már előre előkészítették, hogy mi az, amit oda fognak majd tenni az oroszoknak, mert például mondjuk érthető, hogy az amerikaiaknak egyáltalán nem tetszik az, hogy információt biztosítanak a irániaknak azokról a katonai mozgásokról, illetve azokról az objektumokról, amelyek hát a térségben vannak, és amit esetleg meg lehet a irániaknak támadni. Tehát az Iránon kívüli katonai objektumok támadása nyilván egy érzékeny pontja az amerikaiaknak. Na most ebben lehet, hogy megfogalmazva egy kérés, hogy hát ezt lehetőleg ne csináljuk. Persze erre mindjárt jön egy orosz válasz, hogy akkor és ti mit adtok meg az ukránoknak a oroszországi célokat illetően, mert hát lehet itt beszélni arról, hogy milyen információkat adnak át az amerikaiak az ukránoknak, amelyenek segítségével komoly veszteségeket tudnak okozni az orosz félnek. Tehát ilyen kérdéseket föl lehet vetni, hogy aztán ebből mi születik, az majd az idő dönti el. Nyilván itt nem fognak ebben megegyezni, de javaslatot tesznek, aztán vagy elfogadják a vezetők, vagy azt mondják, hogy hát ezt egyelőre felejtsük el. De sok ilyen javaslat lehet, és hát pontosan ezért van, amit az András is mondott, hogy van miről beszélgetni, hát van, mert sűrűn találkozó nem történik a két ország között.
3: Akik most kapcsolódtak volna a Kossuth Rádió műsorába, ez itt a Nap témája, Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértővel és Deák András Oroszország szakértővel beszélgetünk a CIA igazgató titokzatos moszkvai látogatásáról, még nagyjából 7 percen keresztül. Arra vonatkozóan van-e ötletük egyébként, hogy miért éppen most, ugye az elmúlt napokban mi is itt a Kossuth Rádióban is beszámoltunk, nagyon komoly drón támadások történtek, civil áldozatok is voltak. Lehet összefüggés vajon, Deák András?
4: Hát nem tudom, nem hiszem. Tehát azért azt vegyük észre, hogy ha csak az elmúlt 2 évet nézzük, akkor ezen az említett 3 tárgyalási csatornán, tehát külügy, külön békeközvetítői csatorna, illetve most a hírszerzések szintjén, azért majdnem 1-2-3 havonta volt valamilyen találkozó, sőt, tehát volt egy csúcs találkozó is ebben a körben. Tehát azért a párbeszéd megvan, dolgokat meg tudnak vitatni, én éppen azért nehezen tudom elhelyezni önmagához valamihez köt.

0: Pontosabb információval kell ellátni a vezetést ahhoz, hogy jó döntést tudjanak hozni. Na most ennek érdekében vannak ezek a találkozók, és vannak speciális területek, amit csak ezen a területen, vagy ezen a módon lehet megbeszélni, és hát erre szolgálnak ezek a dolgok. Na most, hogy most jelenleg milyen a helyzet, ugye? A fronton, hát meglehetősen kemény. Nagyon sok támadás van orosz részről, beszélgetnek arról, hogy oroszok ugye mozgósítani akarnak, még több behívást akarnak megvalósítani, és egy nagyobb mérvű támadást indítani az ősszel. Most nyilván az amerikaiakat rendkívül érdekel, hogy most mennyire igaz, hogyan néz ki, vagy mi lesz például azokkal a 40-50 ezer főre becsült észak-koreai katonákkal, akiről szó van, hogy el fogják őket hozni Oroszországba. Nyilván az amerikaiakat érdekli. Most ezen a szinten ezt föl lehet vetni, és akkor egymásnak el lehet mondani, hogy neki kerül mi a véleményük. Lehet, hogy azt mondja az amerikai fél, hogy mi ezt nagyon helytelenek tartjuk, de az orosz meg erre azt mondja, hogy hát mi meg azt tartjuk helytelennek, hogy mennyi egyéb eszköz szállítotok mondjuk a ukránok számára, amivel komoly veszteséget tudnak, mélységi veszteséget tudnak okozni az oroszoknak. Tehát megint azt tudom mondani, hogy nagyon sok olyan döntést, későbbi döntést tudnak ezen tárgyalások során előkészíteni, ami hát remélhetőleg előbbre viszi a folyamatot. Trumpnak nagyon fontos lenne, hogy a félzős választásokig befejeződjön az ukrán-orosz háború, hát ennek az esélye nagyon kicsi.
1: Deák András, ön mit gondol arról, hogy ez a mostani látogatás, ez mondjuk olyan szinten konkrét döntésekhez vezethet-e, hogy mondjuk az Egyesült Államok a közeledő vagy a közelgő időszakban, hónapokban milyen módon támogatja majd Ukrajnát?
2: Szerintem korlátozásokról tudnak beszélni, tehát hogy olyan döntéseket tudnak előkészíteni, inkább arról, hogy a másik mit nem tesz meg. Hát itt mindig az eszkaláció az, ami egy ilyen fenyegető veszély, és inkább arról tudnám megképzelni, gondolom én egyszerűnek a dolgokat, hogy állítsák meg ezt a folyamatot, és teszik valamilyen pihenő pályára. Illetve hát, hogyha van valami új helyzet, nevezetesen például az, hogy most szankciókkal akarják sújtani azokat az országokat, amelyik ilyen segítik, akkor ezt is hozhatta magával a CIA vezérigazgatója, elmondhatta, hogy milyen orosz cégekre fognak még szankciókat kivetni, ha egyáltalán ennek van értelme, mert Oroszországot azért már majdnem mindent azt lehet mondani, hogy szankcionáltak, amit lehetett. Tehát én ebben gondolkodnék, hogy valamiféle cserebere van a felek között, ezeket a döntéseket készítik elő, az, hogy mit nem tesz meg a másik a jövőben a másik ellen.
1: Kis Benedek József?
0: Én úgy látom, hogy itt olyan kérdések vannak, és olyan kérdések forognak kocskán, ami gyakorlatilag információszerzés. Tehát vannak különböző témákban különböző jelzések, hogy most így lesz, úgy lesz, amúgy lesz, ennyit visznek, ilyen fegyvereket állítanak be, ilyen kísérleteket folytatnak. Na most egy ilyen szintű találkozón, ami nem nyilvános és lényeges kérdés, nyugodtan meg lehet kérdezni a másik felet, hogy mi ezt hallottuk, vagy ezt tudjuk, vajon ez megfelel a valóságnak. Tehát föl lehet vetni rendkívül kényes témákat, pontosan a találkozó titkos jellegével összefüggésben.
1: Csak egy-egy mondat mindkettejüktől, hogy az, hogy most nyilvánosságra került ez a találkozó, befolyásolhatja-e azt a döntést, amit mondjuk megelőzött ez a találkozó?
2: Szerintem nem.
0: Szerintem se egyértelműen nem.
1: Köszönöm szépen, ez volt a nap témája, a CIA igazgató titokzatos moszkvai látogatásáról beszélgettünk, és Benedek József biztonságpolitikai szakértővel, címzetes egyetemi tanárral, az MTA doktorával, és Deák Andrással, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos főmunkatársával. A szerkesztő Bogár Zsolt volt, nevében és a technikus Bredák József nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Hamarosan hírek jönnek, este 10 órakor pedig majd a késő esti krónika is jelentkezik további fontos napi információkkal. Én köszönöm a figyelmüket, Tatár Tímeát hallották.

0: Arcvonások. Portréműsor a Kossuth Rádióban.
1: Ottlik Géza rádiós volt. Na persze, csak ifjú korában, rövid ideig, amikor lemezforgatóként működött közre a műsorokban, valamint ugyanakkor két tanulmány is született tollából, amelyekben a hangjáték műfajának alapjait fektette le. Ottlik Géza hangját hallhatják hamarosan, de az interjút készítő sem akárki. Néhai kollégánk, rádiótörténész és archivista Salamon István. Hallgassák meg most az Ottlik Géza beszélgetést, a Magyar Rádió egyik legféltettebb kincsét.
2: Régen adott interjút a Magyar Rádióban, pedig nagyon régi rádiósnak számít.
3: Nagy szünetekkel voltam rádiós, de mindig érdekelt. A mi gyerekkorunkban új találmány volt. A maiaknak már olyan természetes, mint a villanyvilágítás. Nekünk ugyan a gyerekkorunkban még a villanyvilágítás sem volt olyan nagyon természetes. Modern dolog volt, jó dolog volt. Sőt, már a gázvilágítás is. A pesti rádió és a bécsi is, amit mi hallgattunk 25-26-ban már működött. 13-14 évesen a katonaiskolában csináltunk magunknak detektoros készülékeket. Antennának bevált a ágysodrony, és ezek a legelső kristálydetektoros készülékek, ezeknek a megszólalása nekem akkor is, ma is sokkal nagyobb csoda volt, mint akár a mai színes videókazettás televíziók. Mert hiszen egy áramkörből állt, egy önindukciós tekercs lehetett benne a hullámosszat megkeresni. A detektor egy kristály darabka volt, amire egy éles tűt addig kellett igazgatni, míg meg nem szólalt. A fejhallgatót fülére tette az ember, és keresgéltünk állomást. Hát az közszegen Bécs volt közelebb, és megszólalt. Minden erőforrás nélkül, fűtés nélkül. Úgyhogy a későbbi már elektroncsöves készülékek, melyek csak akkumulátorral működtek, nem voltak ennyire csodálatosak. Emlékszem, csináltam egy két rácsos csöves egylámpás készüléket Gödöllőn. Nagy élvezet volt állomásokat keresni, mit tud fogni az ember. Elég sok nagy adó működött Európában, amire emlékszem, a Hilversumi volt az egyik, ez a holland adó. Nagy antennát tudtam csinálni Gödöllőn a kertben, és nem az adás műsora érdekelt engem, hanem a frekvenciája, hogy milyen állomásokat tudok gyűjteni. Königsbusztelhausen, ez volt a német adó. Ezek mind hosszú hullámon adtak, legalábbis ez a kettő, amit szelektívebb volt fogni.
2: Tehát ön a rádióval, mint matematikus vagy fizikus találkozott először.
3: Igen, a műsor nem volt olyan nagyon érdekes, pláne nekünk. Budapestieknek volt egy hasonló egésznapos adása a telefonhírmondónak, híreket, sőt operai előadásokat, színházi előadásokat. Az ember nagyon érdekes volt, hogy drót nélkül nem csak hangot, hanem energiát is közvetített ez a kis detektoros vevő. Legfeljebb, hogyha egy forgó kondenzátor volt benne, vagy egy kosárfenéktekercs. A saját erejéből minden fűtés, táplálás, áramforrás nélkül. Én mit hallgattam Gödöllőn? A slágereket, a tánczenét. Késő este közvetítették a Ritz-szálló tetőkertjéből a Bachmann Boys Band játszott. Ezt hallgattam. Más nem nagyon. Irodalom. Talán összesen egyszer, szintén még ezekben az években a katonai főreálban, kórházban feküdtem láthásson, és ott is vittünk be, magunk gyártott a rádiókészülékeket, akár szabad volt, akár nem. És emlékszem, ott egy nemzeti színházi előadást hallgattam végig, Hevesi Sándor darabja volt, egy öreg könyvgyűjtőről szólt, Elzsebír volt a címe, az egy ősnyomtatvány, azt hiszem.

0: Ön a nyugat harmadik nemzedékéhez tartozik, térjünk ki arra a szellemi közegre, arra a nemzedékre, amelyet a nyugat fémjelez. A folyóirat mellett a rádióra is gondolok, hiszen itt nagy találkozások zajlottak le a mikrofon előtt.
1: Személyeke múlt ez tulajdonképpen. A rádióhoz nagyon szerencsések, több kitűnő író került. Örülök, hogy így mondja a nyugat szellemében. De hát ez semmi más nem jelent, mint egy minőségi és erkölcsi szigorúságot. Mondhatnánk azt is, hogy az egész nagy magyar irodalom szellemében, Balassi Bálint, Csokonai, Vörös Marti, Arany János, Petőfi Sándor szellemében. A rádiónál 35-ben ott volt Csészabó, aztán oda került Örle István barátom, aki a Nyugat, illetve a Magyar Csillag segédszerkesztője volt. Nagy műsort kellett kitölteniük, hát abban irodalmi ismertetéseket, verseket, kritikákat, de főként, ami engem érintett, novellákat olvastak fel. Egy novellámmal kezdtem a rádiószereplést, nem emlékszem már bizony Isten, melyikkel, már akkor Csészabó volt ott. Én Fekete Listán voltam, már megírtam, elmondtam máshol. Nekem állás kellett volna, mert középiskolai tanárnak 35-ben egyáltalán nem lehetett elhelyezkedni. A rádiónak volt egy műsorfelügyelő című állása, talán a legalacsonyabb, de elég jól fizették, körülbelül olyan hadnagy fizetést adtak. Ide kértem a felvételemet, és hogy ezt megerősítsem, azért írtam ezeket a rádió tanulmányokat. Az egyik a Napkeletben, a rádiójáték műfaj problémája címmel, a másik pedig az egész rádióról szóló a Magyar Szemlében. Na már most ezen ők megsértődtek. Nem tudom miért, támadásnak fogták fel a Magyar Szemle cikkét. Én azt hittem, csupa hízelgő dolgot írok, hogy felvegyenek, és amikor jelentkeznem kellett, hogy most megkapom a szerződést, az állást, Havel volt az igazgatójuk, már azzal fogadott, hogy ez a Magyar Szemle cikk ezt felháborodva vette tudomásul a rádió vezetősége, és ne haragudjak, de Fekete Listára tettek. Szóval ez nem jól sikerült.
0: Ön említette, hogy ezt a cikket vesztére írta.
1: Hát a vesztemre, de ugye megérdemlem. Mert úgy nem lehet írni valamit anyagi érdekből, hogy szeretnék megélhetést szerezni magamnak, és ezért hizelgő cikket csapok össze, vagy nem is egyet, hanem kettőt. Mert ami a rádiójátékot illeti, hát én nem ismertem, nem is nagyon volt még akkor rádiójáték. Ilyen tudományoskodó, fölényes szöveget közöltetni, halljuk meg, hát szélhámosság. Annyit értettem a rádióhoz, mint egy utcai járókelő.
0: Azóta írt hangjátékot is, változott-e hangjáték műfaji problémáiról a véleménye?
1: Hát bevallom, hogy nem foglalkoztam azóta se hangjátékkal. Egy párat meghallgattam, kétségtelen óriási a változás, a régi primitív hangkulisszák és hasonlók helyett most már például Mándi Ivánnak a hangjátékai súlyos, nehéz költői szövegek. És Richard Hughes, a nagy angol író, azzal büszkélkedett itt, mikor Pesten járt, hogy ő írta a világon az első hangjátékot.
0: Én időszerűnek tartom ezt a cikket, a megjelenésekor mindenképpen. Olyan címszavak is találhatók ebben a cikkben, mint mondjuk akkor nagyon újszerűek voltak, például a rádió és hangos film, rádió és könyv, a rádiójáték veleje, újszerű, úttörő jellegű.
1: Hát édes jó emberem, ha soha senki nem írt a rádiójátékról, akármit írsz, az újszerű lesz. Azt mondtam, hogy utcai járókelő. Hát az utcai járókelő azért nem hülye. A saját gondolatait, véleményét el tudja mondani. Úgyhogy lehet, hogy volt benne olyan is, ami ma is esetleg érvényes, volt, ami tartható és igaz, de hát én azóta se foglalkoztam az egész témával. Szóval semmiképp se adnám ki se a Magyar Szemre, se a Napkelet cikkemet most, és remélem a halálom után se fogják kiadni. Különösen a Magyar Szemlebeli nagyképű, fölényeskedő, sajnos jól megírva. Sajnos, mert emiatt esetleg előszedik, és valamikor még azt is közlik. Hát nem tudok védekezni. Most legalább itt elmondom, hogy tiltakozom ellene.
0: Tehát ugye előbb találkozott a Nyugattal, utána a rádióval. Úgy gondolom, találkozott olyan írókkal, akik szerepeltek a mikrofon előtt, és az irodalmi életben is jelen voltak.
1: Nem lehet a rádiót és a Nyugatot párhuzamba hozni. Erről nem lehet szó. A rádió az egy világi, sőt félig meddig hivatalos intézmény volt. A nyugat az egy szellemi, eszmei valami. Az irodalommal össze lehet vetni a képzőművészetet, vagy a zenét, a filozófiát, de a rádió csak egy gépi berendezés, amiben irodalmat is közvetítenek.
0: A vers szerepét nagyon kiemelten és fontosnak tartja.
1: Igen, igen, hát ebből is csak az látszik, hogy ezek, amiket itten idézni lehetne a cikkeimből, hogy a vers, a szólóvers, vissza az élővers előadására, ezek mind-mind ilyen felületes, légből kapott okoskodások voltak. Egy nagy verset el lehet mondani, meg lehet hallgatni, és amíg az ember nem tudja betéve, addig nem ér el hozzá a vers. A régi nagyoknak a verseit tanuljuk az iskolában, vagy olvastuk 5-ször, 100-szor, tudjuk kívülről, azt el lehet mondani. De a Pilinszky vagy Nemes Nagy Ágnes verseit először hallja az olvasó, a rádión keresztül hallgatva nem tudja igazán átélni magáévá tenni, teljes egészébe felfogni. Szóval a valódi irodalom, a nagy irodalom hátrányban van, rossz helyzetben van az élő szóval való közvetítéssel.
0: Megemlít olyan műsortípus, amely a mai összeállításnak felel meg, és itt például azt is írja, hogy a zene és az irodalom találkozásának is van útja. Ezt ma már úgy nevezik, hogy összeállítás.
1: Jó, hát valamiben beletaláltam. A többiben is lehet sok igazság a mondatokban.
0: Ezek akkor íródtak, amikor már Csészabó László került az irodalmi osztály élére. Idéznék ebből a cikkből. Az erőszakos, irredenta nem lehet műfaj a rádióban. Sürgeti az irodalom importját, fordításciklusok, rendszeres rádiókritika. A magyar nyelvé legyen a rádió. Csészabónak van egy hasonló írása, ami a magyar önismerettel foglalkozik, ezzel vonnám én párhuzamba ezt a cikket.
1: Hát nyilván azért voltunk hasonlóak Csészabóval, mert ő is egy épeszű utcai járókelő szemével nézte a dolgokat. A hivatalos irredentával szembefordulni, ez már a nyugat. Tényleg a nyugatnak szigorú követelményei közé tartozott. A legnagyobb költőink is Babits Kosztolányi. Nagy tapintattal nyúltak Trianon témájához, holott nekik aztán igazán rettenetes fájdalom volt az országnak ez a szétdarabolása. De éppen az olcsó irredent a versektől való megkülönböztetés olyan természetes követelmény volt, amit Csészabó épp úgy, ahogy én is, bárki bizonyos rangó felül író ezt írta volna.

0: Az első egy novella volt, amit rádióban felolvastam. Rengeteg pénzt fizettek, nem tudom, 30 pengőt, 40-et. A Nyugat az talán fizetett 8 pengőt, de befutott híres írók fizettek volna 100 pengőt a Nyugatnak, ha közli a novellájukat.
1: Hogy érezte magát a mikrofon előtt?
0: Ott jól éreztem magam, igen. Teljesen otthonosan éreztem magam mindig. Lehet, hogy összekeverem a későbbivel, amikor már munkatárs voltam. Bement az ember az udvarra, át a főépület kapuaján, és szembe találta magát ezzel a kisebb, talán egyemeletes, pagoratetős épülettel. A felolvasó szoba, ahol az irodalmat felvették, az a pagodában, ha bemegy balra, aztán jobbra, két kis keskeny szoba volt mikrofonokkal, és magadra hagytak. A bemondó bejött, piros lámpa, bemondta, hogy ott még Géza felolvassa, mit tudom, milyen novelláját, kisettenkedett, én felolvastam, utána rendszerint telefonáltak, akik hallgatták. Az még kint volt már a pagoda portája mellett a telefon, integettek, hogy hívják magát. Emlékszem például egy hívásra, Vigília szerkesztője Lovas Gyula hallgatta a novellámat, ez már egy későbbi volt, a Vegyészek című. Én nem ismertem Lovas Gyulát, gratulál, megkér, hogy engedjem át a Vigíliának, hogy közölhetik-e. Mondom, hogy a fenében-e, de hát másodközlés lesz, nem baj. Nem baj, azt mondja, ez olyan jó novella, hogy szívesen lehozzák másodközlésbe. Hát ez mind a pagoda. Aztán telefonáltak, volt a Dansz Színház című novella, azt a színházi magazin kérte el. 45-ben az egyik ilyen kis felolvasó szoba lett az én szobám. Aztán csinált az ember ilyen irodalmi összeállításokat. Őszi, tavaszi, téli, nyári, valamilyen ürügyért csinált az ember jó versekből összeállítást, adtak hozzá színészt, aki mondja a verseket. Írtam egy hangjátékot is, 46-ban, amit Cserés Miklós belevett a rádió hangjáték dramaturgiájába, Valencia keringő címmel. De nem ez volt a címe, hanem Valencia rejtély. Tulajdonképpen krimi akart lenni, mondjuk egy természettudományos krimi. Az én matematika, fizika szakos egyetemi éveimnek a hangulatát próbáltam belevinni. Ez nem került műsorra soha, mert én közben 47 elején kimentem Svájcba, a PEN klubnak volt egy nagy nemzetközi kongresszus, utána meghívtak a Római Magyar Intézetbe, és ősszel, mikor visszajöttem 47 őszén, akkor már megváltozott a helyzet, és már a rádióba bemenni se volt kedvem, nemhogy még arra számíthattam volna, hogy ezt valaha is előadják. Viszont fordítottam már előbb néhány hangjátékot, olyan népszerű amerikai, francia rádiójátékokat szedtek össze cserésék, és rám bízták, hogy fordítsam le, anélkül, hogy sokat tudnék angolul. Franciául még valamicskét tudtam. A francia szerzőt úgy hívták, hogy Roger Richard. Annak volt egy Szibéria című hangjátéka, azt többször is adták. Aztán volt egy amerikai, egy öreg tengerészről, amolyan Hári Jánosról, aki az unokájának mindenféle kitalált kalandokat mesél, ezt is előadták, sőt, még elő is vették később. Öreg Rozmár volt a címe. Polgár Tibor írt nagyon kedves zenét hozzá, mint az öreg tengerész meséli, hogy őt a tengeri sellők, hableányok hogy csábították, mint Odysseus Nausikája, bűvös énekkel, de ő ellenállt neki. És ez a najádoknak ez a dala volt, amire a Polgár Tibor olyan jó zenét csinált, hogy sláger lett belőle. Tengerész, ó, szívem tengerész, hagyd a tengert, légy kissé merész. Aztán volt Zsiródunak egy bájos egyfelvonásos, a L'Apollo de Bellac címmel, Ladányi Apollónak fordítottam. Ez örökre elveszett, nekem sincs meg. Mire visszajöttem Rómából, többé szóba se hozták. Mire hazajöttem, már a könyvkiadójuk is megszűnt. Ugyanis 46-ban a rádió csinált egy könyvkiadót. Tulajdonképpen úgy dobtak ki a dramaturgiáról, hogy áttesznek a könyvkiadójukhoz irodalmi vezetőnek. Az igazgató Rublecki Géza lett. Ebből annyi maradt, hogy az első vagy második könyvének a kiadónak Roosevelt amerikai elnöknek a háború alatti beszédei, hát fordítsam le, hát lefordítottam, megjelent. Felejtsük el. rendkívül jelentéktelen szónoklatok, közepesek. Én még a Kossuth Lajos jó szónoklatait sem szerettem soha. Ez nagy veszély az írónak, a szónokiasság. Az ember hajlamos rá, le kell küzdeni. A retorika a valódi prózának halálos ártalom. De ne felejtsük el, Rublevszki Gézát letartóztatták és meghalt a börtönben.

0: szeretik felolvasni a saját művét?
1: Hát igen, igen, amikor még jobb hangom volt hozzá. A rádióban szerettem felolvasni. Engem 45 őszén vettek fel, ez érdekes korszak volt, november, december, volt egy hajóhíd a Petőfi téren, mi a Riadó utcában laktunk a Pasarét végében, onnan kellett bejárnom gyalog, és olyan infláció volt, hogy felvette az ember a fizetését, mindenki rohant ki a Sándor utca végén, volt egy utcai cigarettaárus, valamivel odébb sültököt árultak, cipőpertét, tehát gyorsan elvásárolta az ember a havi fizetését. Aztán három nap múlva kifizették a dupláját. Aztán öt nap múlva kifizették a tízszeresét. Tehát iszonyatos volt ez az akkori infláció.
0: Az archívumban megmaradt a 25 év magyar irodalma előadás sorozat szöveganyaga. Nagyon magas színvonalú előadások voltak ezek. Ezt szerette csinálni?
1: Ahhoz is nagyobb hozzáértés kellett volna. Olyanokkal kezdtem, akiket nem csak hogy nagyra becsültem, hanem szerettem, olvastam is. Ez könnyű írni. De ezt bele kellett venni egyet-kettőt, olyat is, aki nyilvánvalóan nagy költő, de még akár mennyire becsülöm, és nem sokat tudok róla mondani, hogy teljes, komplett lista legyen egy ilyen 25 év irodalom története.
0: Hogyan szerkesztette ezt meg, ha visszatud emlékezni erre a sorozatra?
1: Hetenként kellett megírni, azt hiszem, 2-3 profilt vettem be hetenként.
0: Néhány címre emlékszik? Ezeket színész olvasta fel?
1: Nem, én olvastam fel egészen addig, amíg elutaztam 47 májusában.
0: Ez az egész rádiózás, vagy rádióra írás mondjuk ennél a sorozatnál, ez valami más írói követelmény volt?
1: Hát az ember próbálja számításba venni, hogy ez a nagy közönségnek, rádióhallgatóknak szól, legyen lehetőleg egyszerű és közérthető. De én regényt is úgy írok, hogy lehetőleg egyszerű és közérthető legyen, szóval ez nálam nem olyan nagy különbség.
0: Az írói munkáját nem veszélyeztette, nem vont el sok időt, mert azért ezek elég komoly írások voltak, és elég sok időt vehetett igénybe a 25 év magyar irodalma című sorozat megírása.
1: Ez jó kérdés, mert tényleg 46-47-ben hetenként kellett szállítanom, még pedig hetenként 6 flekket, lehet, hogy 8 flekket. Én közben először is regényt kezdtem írni, azon kívül sok novellát írtam. A novelláimnak nagy része 45-46-47-es. Emlékszem, sokszor úgy jöttem be, Gödöllőn laktunk, úgy jöttem be, hogy majd a Vas Pistáéknál befejezem a holnapi felolvasás szövegét. Amikor a Terész körúton laktak, náluk aludtam.
0: És saját maga választotta ki, vagy adtak erre a sorozatra megbízatást?
1: Nem, én választottam. A megbízás az volt, hogy a két háború közti magyar irodalomról csináljak egy sorozatot, akikről én jónak látom. Lehet, hogy igazságtalanul kihagytam valakit, aki nagyon sokat ért, nem emlékszem rá. Tulajdonképpen félbeszakadt a sorozat, amikor 47 májusában elutaztam. Ez az igazság, félbeszakadt, hogy minden félbeszakad.

0: Most kérdezte az előbb, hogy én nem szeretek interjút adni. Hát az egyszerűség kedvéért mondjuk azt, hogy nem szeretek, jó? Miután nem kértek 30 évig, vagy nem tudom meddig. Hát aki kért, mondjuk a Bayerische Rundfunk, a Müncheni televízió, a francia, az újvidéki, annak adtam. A BBC, a londoni, annak minden alkalommal. Az egyik interjú Csér Szabóval megnyerte az év legjobb interjúja díját. Csér kapott érte pénzt is, én nem.
1: Én úgy tudom, ennek ellenére, hogy öntől nagyon sokan kérnek, kértek, jelentkeznek, de mindig elzárkózik előle.
0: Bizonyos fokig elzárkóztam. Ennek van egy józan, reális oka is. Ha az ember vállalja, hogy ismeretlen maradjon, a közismertségben teljességgel nem létező legyen, hát akkor nagyon furcsa elkezdeni egy interjút. Ki kíváncsi rám? Ma már a helyzet más, és hogy nem vagyok annyira ismeretlen, azt kizárólag egyetlen kiadónak, a magvetőnek, Kardos Györgynek köszönhetem, sűrűn kiadja a könyveimet. Tehát az elzárkózás egyik oka, hogy lehetetlen helyzetbe kerül az író, aki nem létezik a nagy közönség számára. Hát most szerénykedjen, hamis dolog, legyen 72, nagy hangú, még kellemetlenebb. Egyszerűen nincs hangja az embernek. A német, a frankfurti, müncheni vagy a kölni rádió, akkor jelent meg az iskola határon német kiadása, és aktuális volt, minden labba írtak róla, hát ott akkor író voltam. Egyszerre író lettem, beszélhettem a magam hangján.
1: Térjünk vissza a rádió előadásokra, mint említette, nagyon szeretett felolvasni, és nagy gonddal írta ezeket az előadásokat. 44. március 13-án is volt egy rádió előadása a Nagy Stúdióban már, Pesti Képeslapok címmel.
0: Pesti Képeskönyv. Mert ilyen összeállításokat csinált az ember, ebből kettőnek megmaradt a felolvasó példánya. Az egyik, ahogy mondja, 44. március 13-án ment le, a másiknak Csillagszólók az éjszakák volt a címe. A Pesti Képeskönyv 2. március végén már nem hangzott el a magyar rádióban. A szövetségesnek mondott nemzeti szocialista Németország 20-án lerohanta és megszállta az országot. A magyar írók elnémultak. Az idegen katonai megszállás alatt sem a sajtóban, sem a rádióban nem szólalt meg egyikünk se. Ami ezután következett, az úgynevezett történelem, háború, elhurcolások, gestapó, nyilasok, ebből Budapest ostroma részben kiolvasható az 1945-46-ban írt verses összeállításomnak az összekötő szövegéből. Petőfi, Juhász Gyula, Nadány Zoltán, után Karinti és Kosztolányi hajnali részegségeiben, ahol fejeződött be ez az összeállítás, szájtátva álltam, és a boldogságtól felfel kiabáltam. Azt írtam, hogy többé-kevésbé valamennyien átéltük Kosztolányi kalandját a csillagokkal. Igen, mi akkor a város 44-45-ös ostroma alatt Pest és Buda polgárai, többé-kevésbé valamennyien átéltük. Pest és Buda, mondom, mert a székes főváros szétszakadt megint a két szabad királyi városra. Budán hosszú volt, 6-8-7-es az ostromzár. Kimerült az ember reménykedve rettegésre való képessége, elfogyott, és csillagos éggel, vagy más módon kikapcsolt benned a szakadatlan félelem. Ezt az 1944-es szilvesztert fogságban töltöttem, egy elegáns idegen lakásba bezárva, egynapos hadifogságban, egymagamban. Egy évre rá, 45 szilveszter éjszakáján véletlenül ugyanígy egymagamban voltam. A rádió pagodának beszélzett Sándor utcai épületében tánclemezeket rakosgattam a széles dupla vagy tripla gramofonra. Egy árva lélek sem volt rajtam kívül az épületben. 45-ben ugyanis felvettek a rádió irodalmi osztályába munkatársnak. A szilveszter estét mindenki a családjával szerette volna tölteni. De valakinek, legalább egy embernek bent kellett maradni a szilveszter éjszakai tánczene közvetítéséhez. Rám ez sehogy se tartozott, de vállaltam helyettük mindenki örömére. Nem jóságból, nem nőzetlen kartási szolidaritásból. Egyedül akartam maradni. Ez jól sikerült. Az egyik gramofonra több lemezt lehetett egyszerre felrakni, sorba rakva. Kongott az épület az ürességtől. Teremtett lélek sehol. Játszottam a tánczenét a magyaroknak. A talpalávalót. Egy szál cigány. Vén cigány. Vén 33 éves egy szál cigány. Ha egyszer velem húzatták. Jó volt. Hogy miért volt jó? Csak. Hallgatni volt kedvem. Magamra maradni. Végül okosan tettem, kiderült. Jó volt, jó keserű, mint az epe. Ezt egymagamba kellett megrágni, elfogyasztani, nyelni a tangók, rumbák, kariókák, kopogó, lüktető, vágtató hangjaira. Lehetett, ettől volt jó.

0: Ottlik Gézát hallották archív felvételről. A beszélgetőtárs Salamon István volt. A mai adás hangmérnöke Schwarz Nóra, a felelős szerkesztő Bestlin Anita. Most hírek következnek, majd a hely itt a Kossuth Rádióban. Ezt a beszélgetést 0 óra 30 perckor újra meghallgathatják.
1: Kossuth Rádió.
2: Kossuth Rádió. Újra.
1: Újra.
2: Mindenkié.
1: Mindenkié.

0: 19 óra, jó estét kívánok, itt a Kossuth Rádió, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Folyamatosan frissülő honlapon összesítik a kormányzati feljelentéseket. Eddig már 51-en jelezték, hogy visszatérnének. Napos száraz idő várható, pénteken a hőség mellé szaharai por is érkezik. Százhoz közelít a nepáli villámáradás halálos áldozatainak száma. Több száz turista tűnt el, egy magyar zarándokot is keresnek, aki a katasztrófa helyszínén tartózkodott, közölte a magyar külügyminisztérium. A nepáli turisztikai hivatal tájékoztatása szerint 133 indiai, 47 amerikai és 33 brit, 24 kanadai állampolgárnak is nyoma veszett az áradás utakat, hidakat és energetikai létesítményeket rongált meg a Tibethez közeli térségben. Eddig már 51-en jelezték, hogy visszatérnének a magyar honvédséghez, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus emlékeztetett rá, azt ígérték, hogy lehetőséget kapnak a méltatlanul elküldött katonák, mert szükség van a fiatalokra, de a tapasztalt katonákra is, akik évtizedeken keresztül szolgálták Magyarországot. Az ATV korábbi információi szerint 2023-ban a Fidesz kormány egyebek mellett fiatalításra hivatkozva több mint 1000 katona szerződését szüntette meg. A visszatérés lehetőségéről szóló augusztus elejé tájékoztatón több mint 270-en vettek részt a Bálna Honvédelmi Központban. Bárki kezdeményezheti a megszüntetett korrupciós ügyek felülvizsgálatát, hívta fel a figyelmet az Integritás Hatóság. A szervezet hangsúlyozta a közhatalmat és a közvagyont érintő lehetséges bűnügyek nyomozását elutasító vagy megszüntető hatósági döntések miatt nem csak a sértett és a feljelentő kérheti a vizsgálatok újraindítását. Az úgynevezett felülbírálati indítványt a megszüntetett ügyek közzétételétől számított 2 hónapon belül terjeszthetik elő a természetes vagy jogi személyek. Hozzáfért a Fidesz a Gondos Óra program felhasználóinak adataihoz. Ez bizonyítja a kormányzati szolgáltatóközpont és a párt között megkötött megállapodás, közölte a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán szerint a programot személyes adatok gyűjtésére is felhasználhatta a bolt kormánypárt. A társzavezető emlékeztetett arra, hogy a kormányzat nemrég feljelentést tett a Gondos Óra program átvilágítása nyomán, mert sokszoros túlárazást valószínűsített a 100 milliárdos költségek miatt. Folyamatosan frissülő honlapon összesítik a kormányzati feljelentéseket. Az információk az átlátható.kormány.hu oldalon keresztül érhetők el. A miniszterelnökség emlékeztetett, eddig 21 feljelentés történt, az ezeket megelőző vizsgálatok összesen több mint 2000 milliárd forintnyi közpénz felhasználását érintik, 11 ügyben nyomozás indult. Az örökbefogadással és a kórházban hagyott újszülöttek ügyével foglalkoznak először majd a Gyermekvédelmi Vizsgálóbizottságban. Ma fogadták el a munkatervet, téma lesz a gyermekvédelem szakembereinek kivizsgálása, a jelzőrendszerrel kapcsolatos kérdések, a gyermek és a lakásotthonok helyzete. A szakemberek vizsgálják a bántalmazás, az intézményi abúzus vagy a kortárs erőszak problémáját is, de szó lesz a gyermekvédelem finanszírozásáról és az ellátási kapacitások kérdéséről is. Röviden az időjárásról, napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem lesz. A keleti szelet helyenként élénk lökések kísérhetik. 13-18 fok lesz éjszaka, napközben pedig 28 és 34 fok között várható a hőmérséklet. Hírekkel, kedves hallgatóink, 20 órakor jelentkezünk legközelebb itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Napközben.
3: A gondoskodó szülői érintés fejleszti a babák idegrendszerét, immunrendszerét, enyhíti a fájdalmat és növeli a boldogsághormonok szintjét. De mi történik, ha ezt valamiért nem kaphatja meg egy kisgyermek? Elindult az Érintők önkéntes babasimogató program, hogy egyetlen kórházban maradó csecsemő se nőjön fel ölelés nélkül.
4: Ahogy a kezünkbe fogjuk őket, vagy hozzájuk érünk, nagy többségben sikerül őket megnyugtatni.
3: 4500 önkéntest vártak, 28000 jelentkeztek. Hogyan lehet csatlakozni a programhoz, és miként készítik fel az önkénteseket? Horváth Ágnes vagyok, várom önöket.
2: Napközben. Holnap délelőtt 9-től fél 12-ig. A Kossuth Rádióban.
1: Mesés sorozatok a Csukásmese Rádióban. Új mesesorozat a Csukásmese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától.
5: Hogyan fogtam el settenkedő Tódort? Izgalmas mesesorozat settenkedő Tódorról, a környék réméről, aki megkeserítette a háziasszonyok életét és búskomorságba kergette a húsbolt vezetőjét. Csukás István mesesorozatát Szarvas József meséli el. Hallgasd a Csukásmese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Műsorajánlót hallottak.
2: A hely.
7: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Deák Dóra, a szerkesztő Wagner Mária.
8: A festészet ugye az mindig alapvető területe a képzőművészetnek. Mindenféle műfajban alkottak a művészek. Természetesen megjelent mellette a szobrászművészet is, illetve nagyon fontos volt a lakberendezési törekvésük is. Úgy érezték, hogy ha az egész ház minden egyes momentuma, az apró kilincsektől kezdve a cárakon, az asztalokon, mindenen át ezeket a művészeti motivumokat tartalmazza, az is ugyanilyen léleknemesítő.
7: A Gödöllői Művésztelep a magyar szecesszió legjelentősebb és legsokoldalú művészeti központja volt. Alapítói Körösfői Krisaladár is Nagy Sándor. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Műsorunkban a Gödöllői Művésztelep történetét ismerhetik meg, és számos alkotónak az életét is bemutatjuk. Itt vagyunk Gödöllőn, a Városi Múzeumban, Papházy Lovas Orsolya művészettörténésze. Nézzük meg, hogy mi mindent tudhatunk meg róluk, hiszen ahogy belépünk az ajtón, egyből az alapítókról láthatunk portrékat. Egy kicsit azért segítsen, hogy ki kicsoda.
8: Itt baloldalt rögtön Nagy Sándor néz ránk, és mellette pedig Körösfői Krisaladár, aki Krisaladár néven született. A Körösfői előnevet azt a gyűjtései nyomán vette föl, és a rajongása nyomán, amit az erdélyi népművészeti érzett, illetve mellette még Remsei Jenőt, és ott pedig az a hölgy, Krisaladár húga, Kris Laura, aki később Nagy Sándor felesége lett.
7: És azt hiszem, hogy még nagyon sok nevet felsorolhatnánk, mert nagyon gyorsan, nagyon sokan csatlakoztak ehhez a közösséghez.
8: Ez a korszak egy rendkívül pezsgő, szellemiségében rengeteg változást hozó és új eszméket mutató időszak volt. Az 1850-es évekig visszanyúlik a kezdete, és leginkább az angol Arts and Crafts mozgalmat nevezhetjük meg, mint egyik fontos elindítóját, mert hogy az volt a törekvésük Ruskinnak és Morrisnak, ugye akiket Angliából ismerhetünk, hogy a képzőművészeti minőségű használati tárgyakon keresztül az átlag emberek is közelebb kerüljenek a magas művészetnek nevezett művészethez, és ez mindenki számára elérhető legyen, illetve a másik nagyon fontos szempont a népnevelés szempontja, mert hogy az ízlésüket szerették volna formálni ezeknek a tárgyaknak a használatával és terjesztésével.
7: Ugye itt a közösségnek, az alkotóknak kimondottan céljuk volt a magyar népművészeti motivumoknak a megjelenítése.
8: Pontosan. Az egész mozgalom onnan indult, hogy a mintarajziskolában tanult együtt Nagy Sándor és Körösfői Krisaladár, nem egyéb folyamon, de találkoztak. Aztán Rómában ösztöndíjjal szintén találkoztak, és ott Szoldatics Ferenc nazarénus festőnél is sok időt töltöttek mindketten, és ő nagyon nagy hatással volt mindkettejükre. Aztán közben, akkor még Krisaladár Diódon, ami egy jó barátjának, a Boér családnak a birtoka volt, nyaranta egy ilyen művésztelep félét szervezett, hogy ott a természetben, nem plener módon, de a természetben, közel a természethez és egyé válva vele szinte, alkossanak, megfigyelve a körülöttük lévő világot is. És az a terület viszonylag közel van a kalotaszegi területhez, és innen indul ez a népművészettel való szoros kapcsolódás. Kalotaszeg volt a szívecsücske, mondhatjuk így, Krisaladárnak, és aztán persze a többieknek is rendkívül inspiráló és igazi komoly kapcsolatuk alakult ki ezzel a területtel, és rengeteg gyűjtő útra indultak el. De ehhez még hozzájárult az is, hogy a korabeli kultúrpolitikában is ez egy nagyon fontos törekvés volt. Itt a század elején Malonyai Dezső volt az, akit megbíztak azzal, aki egyébként író volt korábban, hogy készítse el a magyar nép művészetéről egy gyűjteményt, és ebből egy 4 kötetes hatalmas munkát gyűjtött össze, és ezekben a gyűjtőutakban a gödölőiek is részt vettek, illetve saját maguknak is persze felfedezték a népművészet minden ágát.
7: Most részletet hallanak Körösfői Krisaladár művészi programjából, amely a Magyar Iparművészet című folyóiratban jelent meg 1909-ben.
9: Egy nagy, a legnagyobb kincset ismerünk, ezt ápoljuk, keressük, az élethez való örömöt. Ennek tüzét szítjuk minden erőnkkel önmagunkban és egymásban. Egyedüli segítőnk ebben a magunkhoz és másokhoz való szeretet. Magunkat szeretjük akkor, ha tisztán élünk, ha hallgatunk a bennünk élő mennyei szózatra. Másokat akkor szeretünk, ha a nagy, közös életfa kishajtásainak, leveleinek, virágainak tekintjük magunkat, kik nagy, közös életgyökérből táplálkozunk. Kicsin kis életünk a nagy örök élet merengető ölében. Ami azután eme újjongó életi öröm nyomán mindennapi munkálkodásunk eredményeképpen kezeink alól kikerül, ez a mi művészetünk. Egyéb művészeti programot nem ismerünk.
7: Természetesen a művészetet tagjai tudták, hogy a társadalom többsége nem úgy él, ahogy ők, de művészi hitvallásuk mellett a közösségformálással is szerettek volna példát mutatni. Részletet hallanak az Egész Élet Szigete című műsorból. Lánci Ágnesnek Őriné Nagy Cecília művészettörténész, a Gödöllői Városi Múzeum vezetője mesélt 19 évvel ezelőtt.
10: 1907-ben a Népművelésben megjelent egy meséje Nagy Sándornak, és ennek a címe az, hogy mese az Egész Élet szigetéről. És ebben szerepel Ember András és Ember Piroska, akiknek az élete tulajdonképpen Nagy Sándor és Kriss Laura életéhez is párhuzamba vonható, és azt az életeszményt, életmódot valósítják meg, amely talán a Gödöllői művésztelepen is megvalósulhatott az 1900-as évek elején.
11: Mennyiben volt ez Körösfői Krisnek, és mennyiben Nagy Sándornak az elképzelése, ez az életmód?
10: Együtt kerestek egy olyan életet, egy olyan új embertípust, aki az egész világot meg tudja a tudás, a tanulás és a művészet által váltani. Egy olyan csapatot, egy olyan közösséget vontak maguk köré, akik szívesen belekapcsolódtak hosszabb, rövidebb ideig ebbe az életmódba. Tehát ők nagyon jó barátok voltak, és igazából sógorok is, hiszen Kriss Laura, Körösfői Krisaladár húga lett Nagy Sándor felesége.
11: Együtt keresték Gödöllőt is ennek az elvnek, ennek az életnek a megvalósítására, mint helyszínt?
10: Az 1890-es években az erdélyi Diód lett volna. Ott találták meg azt a gyönyörűséget a tájban, azt a harmóniát, amit kerestek, de mindenképpen azért egy Budapesthez közeli területet kerestek volna. És Körösfői Krisaladár találta Gödöllőt, és letelepedett 1901-ben. Ekkor Nagy Sándor Veszprémben élt feleségével, és Veszprém városa is felajánlotta neki, hogy segít az ottani letelepedésben, és mégis Gödöllőt választotta.
7: És hogyan kerültek Gödöllőre? Papházi lovas orsolyát hallják.
12: Hát ez is egy érdekes történet. Krisaladár fiatalabb korában gyakran a szüleivel jött el Gödöllőre, ide látogatott. Nem voltak itt rokonok, csak szerették ezt a területet. És amikor a mintarajziskolából már ugye megismerte Nagy Sándort, és egyre több időt töltöttek együtt, a római ösztöndíjuk után mindketten voltak Párizsban is. München és Párizs volt korábban a művészeti akadémiáival a két központ, ahova az európai művészek el kellett menjenek tanulni. Viszont München ekkor már nagyon idejét múltá vált, mert hogy az akadémikus festészetnek volt az egyik központja. Róma is nagyjából ezt hozta magával az idők folyamán, és így maradt Párizs. Szóval Párizsban Nagy Sándort elképesztő hatásuk ért mindenkit, de őt meg is viselt ez a rengeteg hatás, amivel ott találkozott, és egy kis időre vissza is vonult a festészettől, és önmagát próbálta rendbe tenni, és aztán Krisaladár itt vett magának házat, itt építkezett, ekkor még csak egy kis házikóban az Erdő utcában, ami ma már a Körösfői utca nevet viseli. Tényleg teljes mértékben erdős terület volt ekkoriban. Ugye ez fontos törekvésük volt, hogy a természettel összhangban éljenek, és hát ez teljesen megfelelt ez a terület ennek.
7: Kecskés József közművelődési szakemberrel folytatjuk a beszélgetést.
13: Nem véletlenül Nagy Sándor és Kriss itt telepedett le, mert igaz elmondta, hogy a mintarajziskolában tanultak, ahol nem más, mint Székely Bertalan volt a tanáruk. és Székely Bertalan pedig Szadán alkotott, ami itt van mellettünk 8 kilométer, ott is temették el, és ott van az a műterem éppen is szépen, amiből még alkotott.
8: És aztán szép lassan hozzájöttek ezek a barátai, akiket ugye korábbról ismert, és megszületett az elképzelés, hogy akkor mindannyian ide is költözhetnének, és együtt alkothatnának. És ennek egy nagyon-nagyon fontos lépése volt az, hogy egy szövőműhely is megszületett ezen a területen.
7: Milyen alkotások készültek a művésztelepen, mert elsőre azt hiszem a festészet jut a legtöbb ember eszébe, de így, hogy már a szövőműhelyt megemlítette, így azért sokkal szerte ágazó volt az, amivel ők foglalkoztak.
8: Majdnem minden művészeti ágban alkottak, az építészettől az alkalmazott művészetnek nevezett iparművészetig. Itt ebben a két vitrínben például exlibriszeket, könyvborítókat, könyvillusztrációkat, füzetborítót, tükörkeretet, képkeretet, himzett bőrnadrág, és még egy sícipőt is láthatunk.
7: Sícipő?
8: Igen, ugyanis Nagy Sándor is, és aztán később az egész társaság nagyon szívesen sportolt, és a síelést is elkezdték művelni. Ez leginkább annak köszönhető, hogy pont a síeléssel is találkoztak, hogy Akseli Gallen-Kallala, aki egy finn képzőművész volt, és ebben az időben ő is hasonló gondolatokkal birkózott magában, hogy hogyan is lehet úgy megújítani a művészetet, hogy élő legyen, a néplélek benne legyen, és a közösséggel kapcsolatban legyen, tehát ne egy elkülönült valamilyen magas művészet legyen, és ő olyan hatással volt Nagy Sándorra, hogy megtanult síelni.
7: Nagyon érdekes ez a cipő, csizma, inkább így fogalmazok, egy ilyen rövid szárú bőrcsizma, ilyen főzőt nem nagyon látok benne, az orra az ilyen felfelé álló csúcsos orr.
8: Igen, olyan, mint egy manócipő, így anélkül, ha tudnánk, hogy ez micsoda. Teljesen bőrből készült, ez persze restaurált, és több pár is rendelkezésünkre áll. Vegetáriánusok voltak, úsztak, gyalogoltak, futottak, mindent csináltak, és nagyon jól érezték magukat, saját maguk termesztették a növényeiket. Nagy Sándor volt az, aki gödöllő, miután ugye 1920-ban Kriss Haladár meghalt, átvette az ő feladatait, és a szövőműhelyt vezette a feleségével, megalapította az első sportegyesületet. Budapesten ő alapította az első atlétikai klubot. De tényleg komoly kapcsolódásuk volt a sporttal. Ők maguk nem voltak versenysportolók, persze, de az, hogy épp testben, épp lélek, ugye ezt érték.
7: Kecskés József közművelődési szakember.
13: Az egész gödöllőiségnek fontos pontja volt a reform gondolkodás és a reform életmód. Hogy az egész táplálkozásukban, az egész Orsi is említette sporthoz való viszonyuk, ami nem sport igazán, hanem a szabadban lévő létezés olyannyira, hogy azt hiszem a Kriss gyerekek nagy része egy ilyen nyitott színbe alukált nyaranta, és mezítláb jártak. Szóval számtalan ilyen dolog van, amihez a ma már lehet, hogy egy kicsit, vagy talán ma már nem annyira komikusnak tűnő dolgot vitték a mindennapi életvitelükben. A természet szeretet vagy az ökológiai szemléletmód abban is megnyilvánult, hogy Körösfőjéknél volt gyönyörű kert, amit a feleség, az Ilka tulajdonképpen egyfajta művészeti szemlélet szerint tervezett meg, noha nem tervező művész volt, hanem csak egy feleség, hogy így mondjam. Ezt azóta is úgy tartja számon az irodalom, vagy Ilka kertje.
7: Biztos gyönyörű volt.
13: Gyönyörű volt, ez különben hagyományozódott is olyan értelemben, hogy a Körösfői utcán létrejött új gödöllő iparművészeti műhely vezetője, aki már sajnos nem él, ugyanilyen szemlélet alapján csinálta meg az iszonyúan rossz állapotban lévő kertet, mikor átvette az épületet. Tehát, hogy évszakoknak, színeknek megfelelően megkomponált kert vette körül az épületet.
7: Beszéltünk a gyerekekről, hát milyen jó gyerekkoruk lehetett ott a kicsiknek, hogy szaladgálhattak az udvaron, gyönyörű gödöllői természeti kincsek között, és közben látták a művészeket alkotni.
13: Igen, hát úgy tűnik, hogy minden ideális volt, és ugye a gyereknevelésben, meg egyáltalán a környezetük nevelésében abszolút szempont volt az, hogy nem csak a műalkotásokban, hanem az élet minden területén egy ilyen kicsit összművészeti szemlélettel rendelkeztek, mert azon kívül, hogy képzőművészek voltak, de írtak is, és gyönyörűen. Na most nem szép irodalmi művet, hanem a mai bikla nyelvű művészettörténész leírás helyett egy fogyasztható termék jött ki a kezükből, meg hogy itt mindenki megfordult, zenészek, irodalmárok, táncművészek.
7: Az itt megforduló vendégekről is mesél a 2011-ben elhunyt Remsei András, aki három testvérével együtt maga is a művésztelepen nőtt fel, hiszen édesapja, a Remsei Jenő, a művészközösség legfiatalabb tagja volt.
14: Ők jártak gyűjteni népi képzőművészeti motivumokat, Kodály Zoltán és Bartók Béla expedícióival ez harmonizált. Kodály Zoltán többször volt itt Gödöllőn művésztelepen, Nagy Sándorral voltak ők elég jó kapcsolatban. A Ladár bácsi szépen zongorázott. Ecsetet mosni nem szeretett, és ezt úgy oldotta meg, hogy azok a hölgyek és szövő lány tanulók, akik itt megfordultak a telepen, azok mosták az ecsetet, ő pedig zongorázott. Aztán ők nagyon sokat adtak arra, hogy egészségesek legyenek az emberek, nem csak a művészek egyáltalában. Hát aztán itt betört hozzájuk a vegetárizmus, ezt azért érdemes említeni, mert azokban az időkben a húskoszt az minden volt. Telepen aztán mindenki vegetárius volt, később aztán abban maradt nálunk a családban ez. De annyiban nem maradt abban, hogy egy csomó dolgot örökölt. Költünk ilyen nyers kosztokat, meg vöröshagymát, napraporgó olajjal, amit falun ütnek, kicsit meg van pörkölve, és van isteni illata van. Nagyon nehéz hozzájutni, de még van, ahol csinálják ezt ma is.
7: Azon gondolkoztam, hogy milyen lehetett ott az élet, a mindennapok a művésztelepen.
8: Mindannyian nagy családban éltek. Nagy Sándoréknak egy kislánya volt, de Körösfőjéknek már 5 gyermekük, és az összes többi művész, aki később csatlakozott, szintén családostul érkezett ide, vagy itt alapított családot a művésztelep többi tagjából valamelyikükkel. Nagyon fontosnak tartották ugye a felnőttekkel való foglalkozást is, de a legfontosabbnak a gyereknevelés állt előttük, és ezt már picikorban elkezdték, de nem úgy kell ezt elképzelni, mint ma az iskolában, ugye, hogy már óviskorban is elkezdik mondjuk a nyelvoktatást meg a számolást, hanem ezeket természetes módon mindenféle iskolai kötelezettség nélkül végezték. Például mesekönyveket illusztráltak.
7: Itt van előttünk a Tündérvilág a Városligetben című könyv.
8: Nagyon szerettek képeslapokat küldeni egymás gyerekeinek, és azokat mindig valamilyen kedves színes rajzzal díszítették, illetve itt láthatunk még Juhász Árpád kezéből származó gyermekjátékokat, népviseletes fafigurácskák ezek, akikkel játszottak a gyermekek.
7: A művészek és tanítványaik sokszor együtt is dolgoztak. Nevükhöz fűződik például a Marosvásárhelyi Kultúrpalota díszítő festése, vagy a Kóskáról Györgyi Dénes és Jánszki Béla tervezte Zevegényi templom festése. Most ez utóbbiba visszük el önöket. Bakanita először Csáki Tibor plébánost, majd Kósa Mónikát kérdezte.
15: A templom számomra is egy ilyen varázsdoboz volt már régen is, ugyanis én régen is mindig kirándultam, és a Zebegén egy ilyen kirándulási célpont volt még az előző papi szolgálati helyeimről, és mindig csodálva néztük. Magyarországon egyedüli, amit a Kóskárolynak egy katolikus temploma van. Az a letisztult építészet és maga azok a festmények, amik itt vannak, szintén egy igényes művészetről tesznek tanúságot. Azt gondolom, a Zebegényi templom egy olyan, ahol átragyog az a szépség, ami maga Isten szépsége, mert azt mondja a teológia, Isten nem csak jó és igaz, hanem szép is. Ennek a templomnak a védőszentje a Havas Boldogasszony, akit a szenti ablakon maga Kós Károly rajzol le, illetve ott van mellette Szent István király, Árpádházi Szent Erzsébet, erdélyi névviseletbe öltözve.
16: 1980 bízták meg Kós Károlyt, és hát ő elfogadta ezt a munkát, és 10-ben már állt is a templom. Sajnos az építkezés során annyira megsértődött, hogy elhagyta a falut, mikor felépült a templom. Soha többet nem jött vissza, még a felszenteléskor sem volt már itt.
7: Ezt a történetet bármennyit készültem, sem sikerült utolérnem.
16: Az az igazság, hogy én is csak városi legendákat tudok erről. Azt tudom, hogy nem volt itt. 10-ben szentelték fel Havas Boldogasszony tiszteletére, hogy őt látjuk a középső ablakon. 14-ben festették a templomot. A festésnek az alaptémája a Szent Kereszt, ugye akkor már Kós Károly nincs itt, Körösfői Kriss Aladárt bízzák meg, és az ő növendékei, Gödöllői Művésztelep hallgatói festik vizsgamunkaként tulajdonképpen. Tehát csupa fiatal művész dolgozott a templomon, és a téma a Szent Kereszt, minden a Szent Keresztről szól, a Szent Keresztet dicsőíti, két freskó van két oldalon, mindkettő három ciklusra bontva, és középről indulnak. Hátul mögött, ami van, Nagy Konstantin császár és a konstantini fordulat, ugye, amikor Konstantinnak látomás

0: És hát az üvegablakok elképesztőek.
1: Minden órában más fények vannak a templomban. Egészen elképesztő, hogy a reggeli napfény az angyalok glóriáját világítja meg itt a szentélyben. Délután meg ugye szemből süt a nap, és akkor meg a kórusfal kis tulipán mintázatán süt át. Egészen csodálatos. Akkor látszik a legszebben ez a kis népies kórusfal.
0: Igen, a fa elemek tulipánok Kóskároly.
1: Abszolút igen. Kalotaszegi mintás, tulipán mintás, mint a népmesében. Gyerekek mindig olyan csodálattal néznek föl rá, és úgy szeretem, amiket meglátnak benne. És hát a lényeg az pedig a diadalév, ahol is ott látjuk a mennyei atyát, az ő keresztre feszített fiát és a szent lelket, tehát egyfajta szent háromság ábrázolás körösfői szemével ő így látta. Az oltár fölötti dongaboltozatban ott pedig a keresztrefeszítés során használt eszközök, tehát minden, amivel az Úr Jézusnak fájdalmat okoztunk, azt ott felsorakoztatják nekünk az angyalok. És akkor a színes ablakok, ahogy atya is mondta, ott van ugye Szűzanya, Havasboldogasszony, őt arról ismerjük fel, hogy Havasboldogasszony a felhőn áll, és hópelyhek veszik körül, tehát így ábrázoljuk Havasboldogasszonyt. És ott van mellette Szent István, aki a templomunkat tartja kezébe, illetve Árpádházi Szent Erzsébet. És úgy tudjuk, hogy ha a Szent István szakállát levesszük, akkor Kóskároly néz vissza ránk, és Erzsébet pedig az ő akkori mennyasszonya, később felesége Balázsi darconásait viseli.
0: Ezek azok a titkok, amiket én nem tudtam volna összeolvasni sehonnan sem.
1: Igen. Én már olyat is hallottam, hogy a mennyei atyait fölöttünk, ő pedig körösfői arcvonásait viseli.
0: Hát a művészek azért az alkotásuk helyszínén szerették otthagyni a kéz és arcvonásaikat is.
1: Sőt, megkockáztatom, hogy az oldalsó ciklusokban is ott vannak a fiatalok, akik festették.
2: Festettek, szőttek, és mindenki egy kicsit elvonult talán, hogy kapcsolódni tudjon a természethez is, elinduljon a kreativitás, a saját gondolataik, de közben pont ez a lényege, hogy ott egy közösségben legyenek az alkotótársakkal.
3: Ez egy művészeti közösség volt.
2: Kecskés József.
3: Az említőről, hogy a gyerekeknek milyen fontos szerepük volt. A most megjelenő Női szörnyetegek a 20. század elején című könyvben is benne van olyan személy, akit megjelent ezen a művésztelepen éppen a táncával, ami megint nem egy szabályos tánc, már olyan értelemben, mint egy néptánc, vagy egy balett, vagy egy akármi, hanem éppen ugyanazt a lazább, de a testiséget mégiscsak érzékeltető táncot lejtett mondjuk Magyar Aliz.
2: Nézzünk még szét a kiállító térben, hogy mi mindent tudhatunk meg a gödöllői művésztelep alkotóiról. Ugye itt leginkább festményeket, szobrokat és bútordarabokat is látunk.
4: A festészet ugye az mindig alapvető területe a képzőművészetnek. Mindenféle műfajban alkottak a művészek. Természetesen megjelent mellette a szobrászművészet is. Bár kimondottan szobrászműhelyről nem beszélhetünk, de alkottak szobrászművészek is. Gödöllön, Sidló Ferenc, Moáré Ödön és maga Krisaladár is. Illetve nagyon fontos volt a lakberendezési törekvésük is, rokon motivumként az Arts and Crafts mozgalommal, és úgy érezték, hogy ha az egész ház minden egyes momentuma, az apró kilincsektől kezdve a zárakon, az asztalokon, mindenen át ezeket a művészeti motivumokat tartalmazza, az is ugyanilyen léleknemesítő tulajdonsággal bír, és nagyon jó érzés az ilyen tárgyak között létezni. Tehát rengeteg bútorral is találkozhatunk, Toroszkai Vigan Dede tervezésű bútorok találunk itt, és olyat is láthatunk, amin már szövött részletek is találhatók, mert hogy ugye a művésztelep szövőműhelye készítette el ezeket a betét részeket a bútorokra.
2: De a bútorokról, a kárpitokról, na meg egy nem mindennapi feminista művészről, Undi Mariskáról már csak egy hét múlva hallanak. Hallgassanak bennünket a mediaclick.hu oldalon is. Köszönöm a figyelmüket a szerkesztő Wagner Mária nevében is. Itt azonnal kezdődik a Sportvilág, rádiózzanak tovább. Deák Dórát hallották.
5: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió.
6: Újra
5: mindenkié.
6: Mindenkié.
5: Sportvilág. A Kossuth Rádió sportmagazinja.
7: Szebb válogatott szélsővel erősített a Ferencváros labdarúgó csapata. Minden magyar egység sikerrel vette az előfutamokat a ma kezdődött kajakkenu világbajnokságon. Csonkanapot zártak férfi öttusázóink a világbajnokságon. Köszöntöm a hallgatókat, a Sportvilágot Olasz Gergőtől hallják. A lengyelországi Poznánban ma megkezdődött a gyorsasági és parakajakkenu világbajnokság.

0: a délelőtti eseményeket. Kollégánk Tóth Béla foglalja össze a helyszínről.
1: A női kenu 2-es döntőbe jutott, Kopasz Bálint és Csikó Zsóka futamgyőzelemmel indított, utóbbi ráadásul duplázott, mind a magyar egység tovább jutott. Köszöntöm Önöket Poznányból, Lengyelországból. A kajakkenu világbajnokság első versenynapján összesen 13 magyar egység szállt vízre a gyorsasági szakág előfutamaiban. A női kenu 2-esek olimpiai távján 500 méteren Kis Ágnes és Nagy Bianca magabiztos futamgyőzelemmel biztosította helyét a fináléban. Délután Kis 501-esben is a rajthoz hajózott, az első helyezés ezúttal középdöntős tagságot jelentett. A Tokióban olimpiai bajnok Kopasz Bálint kajak 1000 méteren címet védene. Efelé meggyőző teljesítménnyel, futamgyőzelemmel tette meg az első lépést. A férfi kajakosok sprint számában az EB bronzérmes Balogh Gergely másodikként jutott tovább. A világ élmezőnyébe tavaly valósággal berobbanó Csikó Zsóka az ötkarikás játékok műsorán szereplő 500 méteren és 1000-en is elsőként oldotta meg feladatát az előfutamban. Az Európa-bajnok férfi kajaknégyes az első beülőben az újdonsült apukával Nádas Bencével másodikként ért a célba és jutott tovább a csütörtöki középfutamba. Szintén vízre száll ebben a fázisban a fiatal női kajaknégyes, amely szerdán harmadikként zárt. A férfi kenusoknál Fejes Dániel triplázott. Az MTK 26 éves kiválósága egyesben 500 és 1000 méteren is második lett, ezzel pedig gond nélkül kvalifikálta magát a középdöntőbe. Fejes tagja még a címvédő négyesnek is, amelyben Kollár Kristóf, Juhász István és Hajdú Jonatán mögött térdelve fölényes sikerrel egyeneságon jutott be a szombati döntőbe. Férfi C1 200-on Hadován Dávid második helyen végezve lett középdöntős, még az Opaszki Réka és Horányi Dóra alkotta kenu 2-es kicsivel maradt le a döntőről, rájuk is középfutam vár. A magyar csapata tavalyi milánói világbajnokságot szenzációs teljesítménnyel, 6 arany, 2 ezüst és 5 bronzéremmel zárta. Uralkodó vélemény a szövetségi kapitányok között, hogy az ismétlés nem csak a tudás atya, hanem a sikeres magyar szereplés alapja. A negyedik poznányi világbajnokság csütörtök délelőtt további előfutamokkal folytatódik. Döntőket először péntek délután rendeznek.
0: Tóth Béla tudósítását hallották, aki a mai futamokat követően interjúkkal is jelentkezett nekünk. Elsőként Csikó Zsókával beszélgetett.
2: Az ezernél ott akkor a tarajos hullámok voltak, hogy inkább stabilabb meggondoltam, hogyha megvárom, hogy lemenjen ez a hatalmas nagy papucs, és akkor úgy megyek át rajta, hogy kicsit magabiztosabb leszek. Ez amúgy alapvetően be is jött, mert a második 500-an volt erősebb. Ehhez képest jól akartam rajtolni 500-an, meg hát ezek szerint túl gyors volt, szerintem nem feltétlen, de mindegy, itt kivettek, de a harmadik az már jó volt, úgyhogy abban építkezek.
1: Az előző évhez képest, amikor berobbantál, jól sikerült az Európa-bajnokság, a világbajnokságon is jól mentél. Ez talán egy más év abból a szempontból, hogy most már számolnak veled, és mindenki téged figyel. Te hogy érzed, hogy van-e különbség vagy hasonlóság a két idényed között?
2: Nemzetközi szinten nyilván most már jobban számolnak velem, otthon is, de hogy mondjam, ez az éve sokkal nehezebb, mint a tavalyi szerintem mentálisan is. Sokkal több minden ér, negatív hatások, mint mondjuk tavaly. Tavaly tényleg csak próbáltam ezzel a hullámon fennmaradni és élvezni, és igazából nem volt hullám, szóval nem volt mire felülni. Nagyon sok változója volt ennek az évnek, úgyhogy örülök, hogy most a világbajnokságon tudok indulni két számot, az egyik az olimpiai szám, úgyhogy most csak erre tudok gondolni, hogy ennek örülök.
0: Csikós Zsókát követően az olimpiai bajnok Kopasz Bálint értékelt Tóth Bélának.
3: Olyan sok amúgy nem maradt bennem így erőfutamba. Köszönhető volt annak is, hogy keménynek éreztem a vizet, valószínűleg a szembeszél miatt. Régen mentem már erős pályát szembeszélbe, általában Matyéren uralkodó szélirány az HC, és abban mentem otthon a pályákat, illetve ellenfelek versenyzők ellen már nagyon rég csatáztam, ugye utoljára az Európa-bajnokság. Úgyhogy azért kiesett körülbelül 9-7, vagy 10, nem tudom pontosan, egyedül edzettem még. Úgyhogy várom a fejlődést abba, hogy középfutamban egy kicsit jobb érzésekkel szálljak ki, és nagyobb legyen a dinamika, az erő. Még lett volna természetesen bennem egy nem tudom mennyi, de hogyha kellett volna, de hát előfutamban 1-4 jutott tovább, plusz a 5. jobb, úgyhogy ugye megvan, de azért nyilván ez egy elvárás egy világbajnoki cím után múlt évben, hogy egy előfutamot megnyerjek.
1: Ugye említetted, hogy Európa bajnokságon mentél legutóbb, és azóta mondjuk a montreali világkupát azt kihagytad, nem utaztál át az óceánon. Az, hogy ugye egyedül készültél, formát tekintve, formai élesítés szempontjából, hogy érzed magad?
3: Jól sikerült minden, a tervek szerint megcsináltam az edzéseket, csak az év vége fele, vagyis már az augusztus hónapba kezdtem fáradni. Mondjuk, hogyha egy ilyen augusztus 5 és 10 között megrendezték volna ezt a világbajnokságot, akkor azt mondom, oké, így egy kicsit hosszabb, de ez a jó, hogy mindenből tanulunk, és hogyha még egyszer eljutok a párizsi, vagy mi ez a Los Angeles-i olimpiára, akkor tudjuk pontosan, hogy milyen erősségben, és mikor kezdjük meg a felkészülést, mert azért hosszú ez a szezon, és az a gond, hogy nincsenek ugye versenyek, de mégis mi kajakkenusok elkezdjük adott év ősszel a felkészülést, keményen, hosszú lapozó, és amire ide érünk egy kicsit. De viszont megvan az előnye, hogy itt vannak a társak, és így azért könnyebb is versenyezni, hogy látom, hogy ők is hajtanak, szuszognak, fújtatnak, és akkor tudom, hogy nekik is rossz.
0: A kedvezőtlen időjárás miatt ma csak 2 számot bonyolítottak le a férfiak selejtezőjéből az 5 tusázók kínai világbajnokságán. Az akadályversenyt és a lövészetekkel kombinált futást holnap rendezik. A vívás és az úszás után az A csoportban Böhm Csaba 18., Tárkányi Zsombor a 28. helyen áll. A B csoportban Szép Balázs a 10. pozícióból várja a folytatást, a C-ben Koleszár Mihály jelenleg a 7. Az elődöntőbe jutáshoz csoportonként az első 12 között kell végezni. A szerdai Csonka versenynapot követően Koleszár Mihály értékelt.
4: Azt gondolom, hogy azért ez egy nehezebb átállás volt, már csak az időeltolódás is ebbe az irányba nehezebb is utazni. Az ételhez is egy kicsit hozzá kellett szoknunk, azt gondolom, hogy próbálkoztak itt a helyiek, hogy mi szájunk ízének is megfelelő legyen, de azért itt nekem például hasi panaszom is volt, azt gondolom, hogy ezen lehet, hogy mindenki átesik, csak valakinek könnyebb az átállás. Azt gondolom, hogy most már sikerült, mi azért nagyon régen kiérkeztünk, de a magyar csapat szépen lassan megérkezett, és remélem, hogy mindenkinek jól sikerült az átállás. A mai nap az izgalmas volt, egy élményekben gazdag napon vagyunk túl, az biztos. Volt itt mindenről szó, az eső az közbeszólt, és halasztottak is a fele napot, áttették holnapra. Ilyenünk még nem volt, szóval azt gondolom, hogy valami újat mutatott most nekünk Kína, de azt gondolom, hogy jól vettük az akadályt mentálisan, mindenki jól kezelte. Most még a srácokkal beszélnem kell egyébként, de úgy gondolom, hogy jól teljesítettünk, és holnap még azért kemény napunk lesz. Nehéz a mezőny, erősek a versenyzők, de azért vagyunk itt, hogy egy világbajnok, egy magas, nagyon magas színvonalú világbajnokságon szerepeljünk ügyesen. Remélem, hogy minél jobban fogunk, és mindenki jól veszi az akadályt. Én azt gondolom, hogy a saját napommal elégedett lehetek, az úszásból is sikerült kihozni szerintem ebben a medencében azt, amit tudok, illetve most a páston is sikerült azokat a ügyes-bajos dolgokat levetkőzni, amik eddig azért nyomasztottak, meg rajta voltak a vállamon, de elégedett vagyok, és remélem, hogy holnap majd sikerül behúzni azt a kötelező pipát a zsákba, amit a selejtezőt illeti, aztán pedig nekiesünk egyből rögtön délután, ha minden igaz, a körvívásnak is, és izgalmas lesz mindenképpen. A próbára mindenképpen egy magas pontszámot adnék, az, hogy sikerült, hát vannak itt nehézségek. Azt gondolom, hogy egy szolid 6-ost azt sikerül elhozni a Kínának. Remélem, hogy utólag ez még felpontozódik, tekintve az eredményeket. Azt gondolom, hogy mindenhol már helyt álltunk. Itt azért van kihívás bőven, de próbálkozunk, aztán szerintem ez az erősségünk, és nagyjából azt is mondanám, hogy a 6. tusa, így az 5 tusához hozzávéve, ez az alkalmazkodó képesség. Van nehézség, de bízom benne, hogy ezt sikerrel vesztük, ezt az akadályt is.
0: Koleszár Mihályt hallották. Labdarúgással folytatjuk. A szerb Mozart Sport beszámolója szerint szerda este orvosi vizsgálaton vett részt a Ferencváros csapatánál a cseh Sparta Praha 28 éves szélsője, Veljko Birmančević. A 17-szeres szerb válogatott játékos svéd bajnokságot nyert a Malmö csapatával, a Toulouse együttesével pedig a francia kupát is elhódította. Birmančević vételára 7 számjegyű összeg lehet, tehát elérheti az 1 millió eurót, de a Nemzeti Sport értesülései szerint közel a két klub között a megállapodás. A Ferencváros labdarúgó csapata nem mellesleg holnap 1-0-ás előnyből kezdi a török Trabzonspor elleni visszavágót az Európa Liga rájátszásában. Az FTC kapusa Dibus Dénes nyilatkozott a mérkőzést megelőzően.
5: Ebben a reklámban megmutathatnánk, mi mindent tettünk meg a hálózatunk sebességéért. De ami téged valóban érdekel, az az, hogy lenyúlhass Csimpázi Nibála nénit lap nélkül.
6: Aki csak a statisztikát látta a Ferencváros Trabzonspor elleni vendégjátéka során, az megfigyelte, hogy 1-0-ra nyert a vendégcsapat egy első félideig góllal, de azt hiszem, hogy ebben a győzelemben még ennél is nagyobb szerepe volt annak, amit a második félidőben nyújtottatok. Nagyon jól megszervezte a védekezését és az ellentámadási játékát is a Ferencváros. Pontosan mi volt a legnagyobb nehézség, és hogyan sikerült ezeket kiküszöbölni?
7: Tényleg mindenkitől tényleg maximális koncentrációra és fegyelmezettségre volt szükség. Nyilván azt is be kell vallani, hogy néha a szerencse is azért mellettünk állt, hiszen voltak olyan szituációk, gondolok itt ugye a második fél egy fejesre, jött a kapufáról kipattant, és szerencsére a hátamról oldalra pattant, hogy ott már azért nem rajtunk múlott, tehát azért volt egy-két olyan szituáció, amikor úgy megénk tudtak kerülni, és olyan helyzetet tudtak kialakítani, ami azért tényleg nagy lehetőség volt. Szerencsére ezen az első mérkőzésen ezeket megúsztuk, de összességében tényleg azt gondolom, hogy azért tudtuk tartani őket, és tudtuk őket úgy kontrollálni, hogy egy-két esetet leszámítva azért olyan nagy zicserbe ne kerüljön a hazai csapat. Természetesen megvan az, hogy mondjuk amikor kicsit mélyebb védekezésre kényszerül a csapat, akkor milyen formációban, milyen alapelvek érvényesülnek, úgyhogy ezeket igyekeztünk tartani. Ott a fél időben ők eszközöltek egy változtatást, aminek köszönhetően azért még kreatívabb, még veszélyesebb lett a támadójátékok, úgyhogy gyakorlatilag tényleg a második fél az arról szólt, hogy folyamatosan jöttek előre, hiszen nyilvánvalóan a hazai pályán hátrányban voltak, és egyértelmű, hogy kockáztatniuk kellett, és próbálkozni az egyenlítő találatot megszerezni. Emellett nyilván volt nekünk is néhány olyan lehetőségünk, amikor el tudtunk jutni a kapujukig, és ott a 16-os környékén, vagy akár a 16-oson belül is veszélyes szituációt kialakítottunk, de sajnos nem sikerült ugye a második gólt megszerezni, mert függetlenül egy nagyon értékes és egy jó eredményt értünk el, úgyhogy ennek köszönhetően azért kedvező helyzetből várhatjuk a visszavágót.
6: Ferencvárosi oldalon mi lehet a legfontosabb ezen a visszavágón, akár a Törökországban látottak közül, de akár olyan elemek közül is, amit korábban láthattunk tőletek, vagy esetleg még nem?
7: Nyilvánvalóan most itt jelen helyzetünkben egyértelmű, hogy a szervezettség, a fegyelmezettség és a védekezés az, ami a legfontosabb kérdés lesz, de én azt gondolom, hogy ezt tudjuk, tehát megmutattuk itt az elmúlt hetekben, hogy amikor erre van szükség, és ezen áll vagy bukik a történet, akkor képes a csapat úgy védekezni, és úgy lezárni a területeket, úgy besegíteni egymásnak, hogy kevés helyzethez engedjük az ellenfelet. Természetesen biztos, hogy lesznek olyan szituációk, amikor ők ezt kvalitásaiknak köszönhetően meg fogják tudni oldani, és fognak azért helyzeteket kialakítani. De a lényeg az, hogy mi ezt a stabilitást hozzuk hátul. Azt láthattuk, hogy azért, hogyha át tudunk kerülni az ő térfelükre, hogyha tudunk néhány paszt csinálni, hogyha van egy kicsit kombinatív játék, akkor azért tudunk labdát birtokolni ellenünk, tudunk bontani ellenünk, tudunk helyzeteket kialakítani ellenük, úgyhogy én azt gondolom, hogy ami működött már az első mérkőzésen is, azokat kell még inkább forszírozni és még jobb hatásfokkal kivitelezni, és hát ugye nem szabad elfeledkezni sose a pontrugások szerepéről, hiszen az idézőjelesen mindig egy könnyű gól, úgyhogy bízunk benne, hogy most eredményesek tudunk lenni adott esetben egy szöglet vagy szabadrugás után, ami nyilvánvalóan azért nagyon megkönnyíteni a helyzetünket, hogyha mondjuk egy ilyen szituációban sikerülne betalálni.
0: A főtáblára jutásról döntő mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Negyedszer is Márton Gábor lett a labdarúgó MB2-ben szereplő Kozár Mislény vezetőedzője. A labdarúgóként 21-szeres magyar válogatott Márton Gábor először a 2007-2008-as kiírás tavaszán beugró edzőként kapott szerepet Kozár Mislenyben. Mártonnak ismét lesz dolga, hiszen a csapat az első öt bajnokiát elveszítette az MB2-ben, így nulla ponttal az utolsó helyen áll jelenleg. Legközelebb itt a Kossuth Rádióban a Sportvilággal 22 óra 15 perctől érkezünk. A mikrofonnál Olasz Gergőt hallották az elmúlt percekben. További jó rádiózást kívánok, a viszonthallásra.
8: Határok nélkül. A Magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
9: Köszöntöm Önöket határokon innen és túl. Szerdati Fanni vagyok. A kenyér minden kultúrában a gondoskodás, az élet és az összetartozás egyik legfontosabb jelképe. A Magyarok kenyere 15 millió búzaszem program pedig évről évre arra emlékeztet, hogy az adományozás, a segítségnyújtás és az egymás iránti felelősség határokon átívelő érték. A programban a magyar gazdák búza felajánlásaiból készülő liszt és kenyér olyanokhoz is eljut, akiknek különösen nagy szükségük van a segítségre. De a segítségnek sokféle formája lehet. Van, amikor egy zsák búza, egy kiló liszt vagy egy kenyér jelenti a támogatást, és van, amikor az ember a saját munkáját, idejét, szakértelmét adja oda annak, aki bajba került. Mielőtt rátérünk a Magyarok kenyere 15 millió búzaszem program idei búzagyűjtésére, nézzünk Kárpátalja felé, ahol még mindig tart az augusztus elejé súlyos viharkárok felszámolása. A magyar falvakban számos lakóház teteje rongálódott meg, a helyreállítást pedig nehezíti a férfi munkaerő hiánya. Tiszakeresztúrban összefogtak a mesteremberek és a református gyülekezet tagjai, és együtt segítenek a viharkárok felszámolásában. Iváncsik Attila összeállítása következik.
10: Nagyon szépen megköszönöm, hogy az idejüket ide szánták, mert nem találtunk szakembert. A cserépdarabok, mint az üvegszilánkok úgy repkedtek szanaszét, úgy tombolt a vihar. Terményeink is az is beázott volna, hogyha nem kerül vissza a tető a helyére.
11: Mondja Petrásko Ilona, tiszakeresztúri viharkárosult, akinek szintén segítettek a mezőgecséből érkező önkéntesek helyreállítani a tetőszerkezetét. A csapatot Mester András, a KMKSZ önkormányzati titkára vezette.
12: Nem mindig az 100-200 vagy 500 grivnya a legnagyobb segítség, hanem az, hogyha jövünk és megcsinálunk, ami tőlünk telik, mivel nincsenek itthon a férfiaknak a nagy része, ezért mesterember nincs, tehát ha pénz van, még akkor sem tudják családok kijavítani a tetőket. Meghirdettük a településen belül Mezőgecsében, hogy aki tud jönni egy-két napra segíteni, itt most Keresztúrban vagyunk, akkor jelentkezzelek, 15-en vagyunk itt ma, két turnusban, kettő csapatra osztottunk, illetve csütörtökön jön még egy csapat 5 fővel, és 3-4-5 házat, hogyha ki tudunk javítani, akkor már úgy gondolom, hogy a közösségnek egy nagy segítség. Jó lenne, hogyha minden település Kárpátalján, ha 3-4 fővel eljönne és egy házat tudja kijavítani, akkor már megoldódna a probléma.
11: A települések közötti összefogáshoz a helyi református gyülekezet tagjai is csatlakoztak, akik a fizikai segítségnyújtás mellett anyagi támogatással is hozzájárultak a munkálatokhoz. Kupasz Gyula lelkipásztor.
13: Igyekezzünk ott segíteni, ahol sürgő segítségre van szükség. Vasárnap is ez volt az Isten tisztelten az alapigénk, hogy igyekezzünk ott segíteni, ahol sürgő segítségre van szükség, és úgy felbuzdultak a férfiak, akik tudtak jönni, akik itthon vannak, hogy mi is szeretnénk jönni és segíteni, és jöttünk fizikai segítségnyújtással is, meg jöttünk anyagi segítségnyújtással is.
11: Dobse István, a KMKSZ nagyszülősi járási elnöke kiemelte, a segítségnyújtás nem áll meg Tiszakeresztúron. Minden településre elmennek, ahol kevés a férfi és sok a viharkár a lakóházakban.
14: Kárpátalját mindig jellemezte az összefogás, egymás felé való fordulás. Felhívással fordulok most azon személyek felé, mesteremberek felé, akik tudnak segíteni, el tudnak látogatni ezekre a helyszínekre, hiszen még nagyon sok ház fedetlen. Én azt remélem, hogy ha Tiszakeresztúron rendezni tudjuk a sorainkat, akkor mi is tudunk segíteni más településeken, hiszen azt hiszem, hogy most talán ez a kulcs. Míg nem válik újra esőssé az idő, addig a lehető legtöbb családi házon segíteni kell, hogy azok ne ázzanak be.
9: A segítség tehát sokféleképpen érkezhet. Lehet kétkezi munka, lehet egy közösség összefogása, vagy éppen néhány zsák búza, amelyből kenyér készülhet azok számára, akiknek szükségük van rá. A Magyarok kenyere 15 millió búzaszem programban idén is az egész Kárpát-medencében gyűjtik a gazdák felajánlásait. A Párciumban a búza összeöntésnek már hagyománya van. Bihar, Máramaros, Szatmár és Szilágy megye gazdáinak képviselői ezúttal Bihar községben találkoztak, hogy jelképesen egyesítsék adományaikat. A négy megye gazdái 7 évvel ezelőtt csatlakoztak a programhoz, A gyűjtés pedig továbbra is folytatódik a kijelölt gyűjtőpontokon, ahol még várják a felajánlásokat, hogy minél több nehéz sorsú emberhez juthasson el a segítség. Ionescu Nikolett összeállítása.
15: Máramaros, Szatmár, Szilágy és Bihar megyében hány gazda csatlakozott ehhez az akcióhoz? Kovács Szabolcs, a Párciumi Falugazdász Hálózat szervezeti vezetője.
16: Az akciónkhoz, mivel az idén még nincsen vége, egy pontos számot nem tudunk mondani, de már 450 gazdánk van, aki csatlakozott ehhez az eseményhez. Beszélünk itt olyan személyekről is, aki olyan év is volt, hogy 5 tonna búzát ajánlott fel, de vannak olyan vidékek, ahol nem búzatermő, ott a lakosság megveszik a lisztet, és így próbálják meg a rászorulóknak segíteni kenyérrel, a mindennapi betevővel. És újabban már pénzadományokat is felajánlanak, és tavaly évben is 80 tonna buzának megfelelő segély, karitatív felajánlás adomány gyűlt össze. Van olyan, aki káposztát termel, ő akkor egy öreg otthonnak, savanyúságnak káposztát ajánl fel, vagy ha valakinek padlizsánja van, vagy valakinek ősszel almája van, egy máltai szeretett szolgálatnak szüksége van almára is, lekvára is, mézre is. Tehát ez egy egész éves karitatív munka, amit a falugazdászok végeznek. Nem csupán erre az egy eseményre, a magyarok kenyereire.
15: Milyen volt az idei búzatermés?
16: Változó, hisz azért földrajzilag elég nagy területet fed le a Parcium. Voltak vidékek, ahol az 5 tonnát, a 6 tonnát is megteremte, ellenben voltak vidékek, ahol jóval alacsonyabb lett. Az elmúlt évekhez képest ez egy jelentős visszaesés, hisz a vidékünkön is már nagyon sok felek 9 tonnát arattak. Itt nem a gazdák tudásával vagy a technológiával volt a gond, itt most az időjárás szólt nagyon közbe, de elmondhatjuk azt, hogy az adakozási kedv az nem csökkent, és a kevesebből is ugyanolyan mennyiségben és ugyanolyan jó szívvel adakoznak a gazdák a rászorulóknak.
15: Hová kerül ez az adomány? Szabadon parlamenti képviselő.
17: Több mint 30 olyan intézmény van Bihar megyében, amely akár olyan öregoktonokat működtetnek, ahol magyar közösségünk tagjai vannak, vagy gyerekotthonok, illetve olyan szegény konyhák, amiket szociális intézményi kereteink működtetnek, vagy akár iskoláknak a bentlakásai, vagy óvodáknak az étkezdéi. Olyan rászorulók kapják ezeket az adományokat, ahová én azt gondolom, hogy mindig jól jön a mindennapi kenyér, mert minden egyes költség, amit ők a saját forrásukból kell, hogy fedezzenek, az egy nagy teher. Úgyhogy egy nagy áldás ilyenkor ennek a 30 intézménynek, Caritas Katolikától, a Katolikus Egyháztól, a Református Diakónia Központon keresztül, egészen a baptista közösségnek a szeretett szolgálataik, hogyha egyházi intézményeket, de van nagyon sok civil szervezet is, aki támogatást kér és kap ebből a búzából.
9: Az összegyűlt búzát a Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepén egyesítik, amit pénteken tartanak a Bács-Kiskun megyében található Helvécián. Az összefogásnak nem csak akkor van jelentősége, amikor valaki bajba kerül. A családokat támogató szervezetek a mindennapokban is sokat tesznek azért, hogy a nehezebb helyzetben lévőket segítsék, és közösséget teremtsenek a családok köré. Idén nyáron Csíkszereda adott otthont a Kárpát-medencei magyar családok találkozójának. A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége által szervezett programon a különböző régiókból érkezett magyar családszervezetek mutatták be kulturális és gasztronómiai értékeiket. Bíró István összeállításában elsőként Tiboldi Beát, a Csíki Anyák Egyesületének elnökét, a rendezvény egyik szervezőjét hallják.
18: Csíkszereda központi parkjában látok kézműveseket, gasztropontokat, mi mindennel várják az érdeklődőket?
19: Előadásokkal, a játszási lehetőségekkel a kicsiknek, van kovácsműhelyünk, vannak kézműves foglalkozások, különböző térségnek különböző jellegzetes étkei vannak az asztalokon, vannak szűrések, a Magyar Védőnök Szakmai Szövetségének a szűrő csapata is itt van a parkban, kóstolhatnak nagyon finom pálinkát, az imént próbáltam ki egy 85-ben készült gyümölcspálinkát, nagyon finom. Na minden, tehát minden, ami a családhoz szükséges egy jól működéshez, és valóban az az érzés, hogy mi ezekkel az emberekkel a határon túl is mindig találkozunk. Nekünk ők a barátaink is, de őket elhívtuk ide Csíkba, hogy ők is ismerkedjenek.
18: A Márton Zsuzsanna, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének elnöke éppen mézet kóstolt. Hogy érzi itt magát a rendezvényen, és mi lehet az üzenete ennek a találkozónak?
20: Első alkalommal, amikor itt vagyunk Külhomban, Székelyföld föld szívében, és természetesen ez egy teljesen más hangulatot, életérzést ad a családoknak. Egy kicsit megerősödnek abban, hogy milyen jó magyarnak lenni. Igyekszünk arra, hogy évente mindig legyen egy-egy rendezvényünk, hol délvidéken, hol félvidéken, anyaországban, Kárpátalján is, és természetesen itt Erdélyben is. Én büszke vagyok arra, hogy most ez a rendezvény itt lehet otthonra, és tényleg több mint 300 család érkezett erre a rendezvényre.
18: Mit ad egy ilyen találkozó a délvidéki magyar családoknak, és mi az, amit innen tovább tudnak vinni, haza tudnak vinni?
21: Szabó Dóra vagyok, a Délvidékek régió felelőse. Itt lássuk meg annyira, hogy a többiek mennyire összefogóak, vagy mennyire vagyunk mink hozzájuk képest.
18: Mi az, amit hoztak ide a rendezvényre?
21: Mivel az út hosszú, hogy nem ismertünk semmilyen olyan romlandó ételt, tehát mind ilyen száraz sütiket, töpörtős pogácsát, túrós pogácsát, sajtos stanglit, csőregét például, és akkor a felvágottak hazai termések, a tepertőtől, a szalonnától, a kolbász, ugye is, amit nálunk úgy mondjuk, hogy kulen, ezekből van, és ugye az ital, a bor és a pálinka, tehát az nem maradhat le.
22: Barkaszi Levente vagyok, Sombor, Kárpátaljáról. Kárpátaljai nagycsaládos szervezetünk gyakran szervez kisebb-nagyobb rendezvényeket, mondhatni rutinosak vagyunk, de mindig jól esik kicsi hazánkból egy picit tágabb környezetünkben, a Kárpát-medencébe is elutazni.
18: Milyen helyzetben vannak jelenleg a kárpátaljai családok?
22: Még soha nem voltak ilyen nehéz helyzetben sajnos, és ez rendkívül próbára tesz mindannyiunkat. Tehát nagyon sokan elmentek, nagyon sok család szétszakadt, az otthon lévők pedig nagyon nehéz körülmények között kell, hogy talpon maradjanak.
9: Kezdetét vette a 13. vásárhelyi forgatag, a marosvásárhelyi magyarok legnagyobb kulturális seregszemléje. Ott találkozunk. Ez a mottója az idei rendezvénynek, amely a hét folyamán több mint 40 helyszínen várja az érteklődőket, mondja Bálint Erika főszervező, Erdei Edith Zsuzsána összeállításában.
23: Bár az idei évben az anyagi költségvetésünk egy kicsit kevesebb, mint előző években, de úgy gondolom, hogy a 370 programpont az méltó bizonyítéka annak, hogy a társszervezőink, partnereink részéről is igény van arra, hogy a vásárhelyi forgatag megvalósuljon. Igazából olyan társszervezők vannak, akik évek óta, vagy már a kezdetektől mellettünk állnak, hogy a teljesség igénye nélkül egy párat kiemeljek. Például a Teleki Téka, aki ugye első percről partnerünk, és ők a könyves programokat szerveznek, és a történelmi vonatkozású témákkal készülnek, ami a városlakókat megmozgatja. Ezen kívül a Kultúrpalota, aki befogad több programponttal, ami a néptánc, népviseletes felvonulást illeti, a színház, ott lesz ugye a hivatalos megnyitónk is, ami a Duna Művész Együttessel közösen zajlik, és az Erdélyi Hagyományok Háza támogatásával partnerségeként jön ez létre. Úgyhogy igazából a partnerek és társszervezők, ők járulnak hozzá ahhoz, hogy a forgatag idén is egy látványos és színes családi esemény legyen, szerintem méltó zárása az idei nyárnak.
24: A 13. vásárhelyi forgatag színházi programjainak felelőse Megyhárt Csaba. Melyek a különlegességek, az újdonságok az idei színházi kínálatban?
25: Arra próbáltunk koncentrálni, hogy olyan előadásokat hozzunk, vendégelőadásokat, amelyeket a marosvásárhelyi közönség nem igazán láthat. Tehát nagyon nagy dolog például elmenni Budapesten sokunk számára, hogy megnézzünk egy előadást, egyrészt út, idő, költségek. Az idén a József Attila Színházra esett a válasz, illetve a Forté Társulat előadására. A József Attila Színház a Sírpiknik című előadását hozza, a Forté Társulat pedig egy egészen új, pár hónapja bemutatott darabot hoz el nekünk, a Gyöngyélet című produkciót.
24: Mi a tapasztalatuk, mekkora az érdeklődés a színházi kínálat iránt?
25: Nagy örömünkre szolgál, hogy nagyon nagy. Két hete hirdettük meg az előadásokat, és gyakorlatilag alig van már pár jegy. Tehát nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy a marosvásárhelyi közönség érti, és szeretne részt venni ezeken az előadásokon, ez most már nagyon is bebizonyosodott.
24: A forgatagot szervező Marosvásárhelyért Egyesület elnöke Nagy Éva.
26: 13 évvel ezelőtt azért született meg a vásárhelyi forgatag, mert szerettünk volna egy olyan rendezvényt adni a marosvásárhelyieknek, ahol megmutathatjuk azt, hogy kik vagyunk, megmutathatjuk a kultúránkat, és egy olyan rendezvényt létrehozni, ahol minden generáció megtalálja a magának valót. És azt vettük észre, hogy az évek során egy olyan rendezvényén nőtte ki magát, amit a marosvásárhelyiek már várnak. Ez a rendezvény egy találkozási pont, és megszólítja a marosvásárhelyi magyarokat, de nem csak a marosvásárhelyi magyarokat, most már ugye románokat is, és ez is volt a célunk, hogy a románoknak is mutassuk be a mi kultúránkat. De nagyon sokan vannak, akik ekkor tervezik azt, hogy hazajönnek, elszármazottak, de Maros megye különböző pontjaiból, de még Székelyföld más pontjaiból is jönnek vendégeink a vásárhelyi forgatagra.
9: Ezzel a mai műsorunk végére értünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Holnap is várjuk Önöket. Korábbi műsorainkat pedig a mediaclick.hu-n is visszahallgathatják. Munkatársa Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda T. Fanni. Viszont hallásra, határok nélkül.

0: 20 óra, a Kossuth Rádiót hallják. Jó estét kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Bárki kezdeményezheti a megszüntetett korrupciós ügyek felülvizsgálatát. Portré műsorral emlékezik a Kossuth Rádió a ma elhunyt Nádas Péterre. Napos, száraz idő várható, pénteken a hőség mellé szaharai por is érkezik. 100-nál is több a nepáli villámáradás halálos áldozatainak száma, több száz turista tűnt el. Egy magyar zarándokot is keresnek, aki a katasztrófa helyszínén tartózkodott, közölte a Magyar Külügyminisztérium. A nepáli turisztikai hivatal tájékoztatása szerint 133 indiai, 47 amerikai és 33 brit, valamint 24 kanadai állampolgárnak is nyoma veszett. Az áradás utakat, hidakat és energetikai létesítményeket rongált meg a Tibethez közeli térségben. Bárki kezdeményezheti a megszüntetett korrupciós ügyek felülvizsgálatát, hívta fel a figyelmet az Integritás Hatóság. A szervezet hangsúlyozta, a közhatalmat és a közvagyont érintő, lehetséges bűnügyek nyomozását elutasító vagy megszüntető hatósági döntések miatt nem csak a sértett és a feljelentő kérheti a vizsgálatok újraindítását. Folyamatosan frissülő honlapon összesítik a kormányzati feljelentéseket. Az információk az átlátható.kormány.hu oldalon keresztül érhetők el. Eddig 21 feljelentés történt, az ezeket megelőző vizsgálatok több mint 2000 milliárd forintnyi közpénz felhasználását érintik. 11 ügyben már nyomozás is indult. Hozzáfért a Fidesz a gondosóra program felhasználóinak adataihoz. Ezt bizonyítja a Kormányzati Szolgáltató Központ és a párt között megkötött megállapodás, közölte a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán szerint a programot személyes adatok gyűjtésére is felhasználhatta a volt kormánypárt. A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy a kormányzat nemrég feljelentést tett a gondosóra program átvilágítása nyomán, mert sokszoros túlárazást valószínűsített a 100 milliárdos költségek miatt. Szeptember 12-én lesz az idei Köcsei piknik. A találkozón Orbán Viktor, a Fidesz elnöke is felszólal, jelentette be az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója. Havasi Bertalan ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy az esemény zárt körül, és az ott elhangzott beszédek sem lesznek nyilvánosak. A Köcsei polgári pikniket 2004 óta minden szeptemberben rendezi meg a Polgári Magyarországért Alapítvány. A csődeljárást kért maga ellen a Bayer Construct Zrt., tudta meg a Telex. A Tiborcz István környezetéhez tartozó Balázs Attila tulajdonos a munkavállalóknak küldött levelében kedvezőtlen piaci folyamatokkal és a szabályozási környezet megváltozásával indokolta a döntést, valamint azzal, hogy a kormányzat elállt a zuglói Iroda komplexum megvásárlásától. Magyar Péter korábban közölte, hogy a kormány 300 milliárd forintot visszakövetel a beruházótól. Meghalt Nádas Péter, Kossuth és József Attila díjas író, a modern magyar irodalom meghatározó alakja volt, több tucat önálló kötet szerzője. Neve többször felmerült az irodalmi Nobel-díj esélyesei között. Nádas Péter 83 éves volt. A Kossuth Rádió egy 2002-ben az Aranyemberek című portré műsorban elhangzott interjúval emlékezik az íróra este 8:30-kor. Az időjárásról: holnap már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem várható, helyenként megélénkül a szél, éjszaka 13-18, holnap délután 28-34 fok valószínű. Hírekkel, kedves hallgatóink, 21 órakor jelentkezünk legközelebb itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Szóda. Pezsgő kultúra. Könnyed beszélgetés kulturális eseményekről, alkotásokról. Tippek és ajánlatok, élő bejelentkezések és helyszíni tudósítások. Friss kulturális magazin minden hétköznap 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Mesék, hangjátékok gyerekeknek.
3: Kedves gyerekek, ma Márkus László mond mesét.

0: Jó estét, gyerekek! Itt vagyunk az állatkertben a vadmacskák előtt. Sok szép állatot láttunk eddig az állatkertben, talán a párduc volt a legszebb. És azt is megjegyeztük, hogy ezek a gyönyörű nagy fekete macskák vadak, nem játékszerek. Mint ahogyan félni kell az erdők vadmacskáitól, még akkor is, ha alig nagyobbak azoknál, akik otthon élnek, például nagymama régi házában falun. Mert, mint nevük is mutatja, vadak, vadon élnek, táplálékukat nem az emberektől kapják, hanem maguk szerzik meg az erdőben. Hajlékonyak, ügyesek, úgy ugranak, szinte úsznak a levegőben az ágak között, és egyszer csak lehuppannak az arra menő gyanútlan állatra. Nem is szeretnék találkozni velük, mondta Mari, és a két középső kislány kórusban folytatta. Én se. Csak a legkisebb lepte meg a mamát. Én igen, mert megszelidíteném őket. Ó, az nem olyan egyszerű, mondta gyorsan a mama, mert hirtelen félteni kezdte Julit. Miért ne lenne egyszerű, hiszen egyszer már megszelidítették őket. Ez igaz, gondolta a mama. Ezután azt mondta, az régen volt, nagyon-nagyon régen. Ami régen volt, az most is megtörténhet, nem igaz, mama? Hát lehet, mondta a mama, de hallgass csak meg ezt a verset. A vadmacskák mind olyanok, mint akik a házban élnek, csak nagyobb macskák, s az állatok tőlük félnek. A vadmacskák, ha hangot adnak, torkukból messzi kiabálnak és zavarják az erdei világot. Futnak is, akik hallják őket. Lesik a macskák szeme, villog-e, mindenki egymáshoz bújna, mert félelmetes a vadmacskák puha lépte, alattuk ág se roppan, nem tudja róluk soha senki azt, hogy melyikük hol van. Tőlük még a nagyok is félnek, nem csak a mókusok, nyulak, az őzek is futnak, ha látják őket, hogy elkerüljék a karmukat. Mert a karmuk, ha bőrükbe válják, veszélyesebbet adnak nekik. Ezért is fut, ha látja az őz, nyúl, elmenekül mindegyik. És néha a házak közelébe settenkednek puha léptel. Vigyázzatok, ha vadmacskát láttok, mert az bizony nem eresztel. A vadmacskák bár mind olyanok, mint akik a házakban élnek, csak egy kicsit mind nagyobb bacskák, szőrméjük pompás, s az állatok tőlük nagyon félnek. Én mégis megpróbálom megszelidíteni, zárta le a vadmacskákról szóló beszélgetést álmodozva Juli, és azzal mind az öten tovább sétáltak a következő ketrec elé, ami nem igazi ketrec volt, hanem egy barlangszerű mélyedés, előtte lapos sziklákkal, és a sziklák előtt szakadék, nagy mély árok húzódott. Azért ilyen mély, hogy ne tudjanak átugrani rajta a tigrisek? Kérdezte Anni, mert a mélyedés mögött valóban tigrisek pihentek. Bizonyosan, hagyta helyben a mama. Közben azonban furcsa dolog történt, felbukkant két kis tigriskölyök, odaugráltak anyjukhoz, akik ugyanúgy, mint nagyanyúnál a macskák, tisztogatni kezdte őket. Aztán hirtelen abba hagyta a kölykök nyalogatását, és kifelé nézett a sétányra. A lányok felfigyeltek erre, s követték a tigrismama tekintetét. Legnagyobb gyönyörűségükre nem mást láttak, maszatos, csokoládémázos arccal, mint Lackót, aki a bejáratnál csúfolta őket. Na, itt az alkalom, gondolták, hogy egy kis borsot törjünk az orra alá, s ha itt volt az alkalom, meg is tették. Nézzétek, milyen maszatos, kezdte Juli. Mintha nem is ő ette volna a csokoládét, hanem a csokoládé őt, folytatta Anni. És Eszti azzal fejezte be, tanulhatna a tigrisektől, azok sokkal tisztábbak, rendesebbek. Látod, Lackó, szólalt meg ekkor az idős néni, aki feltehetően a nagymamája. Én megmondtam, hogy mosd le az arcod, de te nem hallgattál rám. Most aztán mindenki kinevet. Nem mindenki, csak a majmok, vágott vissza Lackó nem a nagymamájának, hanem inkább a lányoknak. De az idős néni nem hagyta annyiban a dolgot. Na, most már aztán elég legyen, gyerünk a kúthoz. Lackó meg mit tehetett volna mást, kicsit megszégyenülten elsomfordált. Az idős néni odafordult a mamához. Jaj, elég nehéz ezzel a fiúval, de azért többnyire szófogadó. Á, hiszen még gyerek, mondta a mama, és kedvesen bólintott az öregasszonynak, aki az unokája után indult. Újra hallották az oroszlán üvöltés, és most már valóban nem kellett sokat menniük ahhoz, hogy elérjék ketrecét. De addig újra megpihentek egy kicsit. Ők is oda mentek a kúthoz, mert megszomjaztak. És ha megszomjazunk, inni kell. Különösen ilyen jó meleg, már-már forró napsütéses vasárnap délelőttön. És ez egyben egy kis pihenőt jelentett, és felfrissülést. Oda mentek az ivócsarnokhoz, és szomjasan kortyolták a friss vizet a tiszta papírpoharakból.
1: Tarbai Ede, Séta az állatkertben című mesesorozatának következő része Márkus László előadásában a zene után hangzik el. Műsorunkat újra meghallgathatjátok a mediaclick.hu oldalon.

0: reggel, fent-fent. Kedves gyerekek, most Márkus László mond mesét.
1: A víz valóban jól esett a mamának is, és mind a négy kislánynak, akik ezen a vasárnapon elmentek az állatkertbe, hogy megismerjék a soha nem látott, vagy réges-régen elfelejtett állatokat. És most végre elindultak az oroszlán üvöltés irányába, hogy megnézzék az állatok királyát. Mert az oroszlánról a legrégebbi meséktől kezdve a mai napig azt mondják, király, az állatok királya. Hogy nem ok nélkül nevezték őket annak, nyomban látták rajtuk, azon a kettőn is, akik most a ketrecükben feküdtek. Nem mozdultak, csak figyelték a bámészkodókat, s mintha gondolkodtak volna róluk. Talán a mamáról és a négy kislányról is, Mariról, Esztiről, Anniról és Juliról. Lehet, hogy kicsit irigykedtek is rájuk, hiszen ők együtt voltak. Csak a papa utazott messze ezen a vasárnapon, hogy meglátogassa a nagymamát, aki azt írta, mostanában talán a nagy melegtől néha nem érzem jól magam. A mama itt volt velük, de az oroszlánok kölykét éppen most vezették el, hogy hová, azt nem tudhatta, mert ha tudja, megnyugszik, hiszen a kis oroszlánykölyköt éppen az állatóvodába vitték, ami az oroszlán ketrecétől nem is esett messze. Most az oroszlánokat nézték a gyerekek, a foltos oroszlánkölyköt s az oroszlán papát, akinek sűrű, aranyszínű, hatalmas sörénye volt. Az oroszlán mama hozzá képest csupasz fejjel feküdt a napsütésben. Azt, hogy ez az oroszlánoknál így van, a mama el is mondta a lányoknak. Amikor befejezte, Juli azt mondta, miért érdekes ez? Mostanában ilyesmi az emberek között is előfordul. Hogy előfordul? Bámult rá a mama. Úgy, hogy az óvodánkba elég sok papa jár hosszú hajjal, s a mamáké meg olyan rövid, mint az oroszlán mamái. Már az igaz, gondolta a mama, de mondani nem mondott semmit. Annál kevésbé, mert Anni, megunva az oroszlánokat, elindult a kölyök oroszlán után, akit az ápoló vezetett. Hová mégy Anni? Kérdezte a mama, mire Anni hátrafordult, és nagyon természetesen azt válaszolta. Az állatóvodába. Menjünk az állatóvodába, mi is menjünk. Hát ha akartok, menjünk, egyezett bele a mama, és elindult a lányai után. Az állatóvoda az állatkert közepén állt, és egy csöppet sem hasonlított az új palotai lakótelep óvodájához. Kerítés körül kerítette ugyan, de olyan sokszínű épület nem állt a közepén, mint odahaza. Nem is volt rá szükség, hiszen a kölyök állatok csak napközben, rövid ideig tartózkodtak együtt. Békésen megfértek egymás mellett a tigris kölykök, akiket nemrég a mamájuk mosdatott, a mackó csemeték, azaz a kicsi bocsok, és az oroszlán kölyök, akit idáig követtek. De játékok itt is voltak, ugyanúgy, mint az újpalotai óvoda udvarán. Labdák, különféle hengerek, fából, sőt, még hinta is. Az újonnan érkezőt, az oroszlán kölyköt egyszeriben körülvették, mint régi jó barátot. Meghempergették, megdögönyözték, aztán mindenki folytatta a játékot ott, ahol az imént abba hagyta. Az egyik kis bocs egy óvatlan pillanatban át akart lépni a kerítésen, de az állatóvoda gondozója nyomban odafutott, mert az azért nem lett volna jó, ha kiszabadul az állatkölyök, mert oda bent egymással békésen megférnek, de kint, a sétányon vagy a virágágyak között, ahol kicsi és nagy emberek járnak, ugyancsak riadalom támadt volna. Mert akik nem ismerik őket, akik félnek tőlük, azok bizony futnak előlük, s akik futnak azok után, ez az ösztön már a legkisebb kölyök állatban is benne van, futni kell utolérni, megdögönyözni. S egészen más az, ha egy kölyök állat egy másik kölyök állatot dögönyöz meg, mint ha mondjuk egy gyereket. Afrikában, mondta a mama, meg a világ sok más részén sokan élnek együtt az állatokkal olyan védett területen, amit rezervátumnak neveznek. Itt úgy élnek az állatok, mint a szabadban, mert szabadok is. De ezekben a rezervátumokban megszokták az emberek közelségét, a kicsikét és a nagyokét egyaránt. Mint ahogyan az emberek is kicsik és nagyok megszokták az állatok közelségét. Egyik sem fél a másiktól, tudják, számíthatnak egymásra. Néha, ha betegek, még orvosi segítséget is kapnak tőlük. Ugyanúgy, mint itt az állatkertben. De itt minden más, ide sokféle ember jár. Olyanok is, akik sokszor fölöslegesen ingerlik és vadítják őket, s felkeltik azokat a szunnyadó ösztönüket, ami a vadon élő állatokban van, s ami a táplálék megszerzésére vezeti őket. Itt tehát vigyázni kell. Jó lenne egyszer egy rezervátumban élni, mondta Eszti, de a rezervátum szóba háromszor kezdett bele, mert nem emlékezett rá egészen pontosan, s a mama szinte szótagról szótagra segített neki, mint olvasás közben. Eszti ugyanis most fejezte be az első osztályt, és az olvasással elég sokat bajlódott, nem csak akkoriban, amikor még a betűket tanulta, hanem most is, a nyári szünetben, ha egy-egy mesekönyvet a kezébe vett. A mama, hogy megnyugtassa, vagy éppen nyugtalanítsa a második kislányát, azt mondta neki. Azért a rezervátumokban is vigyázni kell, mert az állatok ott sem szelídülnek meg teljesen, szelídek azokkal, akiket jól ismernek, kölyök koruk óta, vagy akik, ha bajba jutottak, segítettek rajtuk, de az idegenekkel barátságtalanok, mert az idegenek számukra is idegenek. Az úton ponifogat tűnt fel, a kocsiban gyerekek ültek. Mi is kocsikázzunk, kiáltották a kicsik, és már hátat is fordítottak az állatóvodának, amit pedig olyan jó volt nézni. Jó, mondta a mama, mert az az igazság, ő is szeretett volna kocsikázni. Valamikor, régen, amikor ugyanolyan kicsi volt, mint most a gyerekek, mindig szívesen ült a ponifogatba. És hirtelen, maga sem tudta miért, szeretett volna ugyanolyan kicsi lenni, mint régen. És mert ez lehetetlen volt, azt azért megtehette, hogy a lányai mellé üljön. Jó, mondta újra a gyerekeknek, csak előbb jegyet váltok. A sétakocsizáshoz is jegy kell, csodálkozott Juli, s a mama bólintott. Ha nem lenne szükség jegyre, minden gyerek örökké húzatná magát, márpedig az állatkert nem azért van, hogy csak kocsikázzunk, hanem azért, hogy jól megismerjük az állatokat. Akkor inkább ne kocsikázzunk, mondta Mari, de a többiek tiltakoztak. Kocsikázzunk, és utána menjünk tovább. Na, én is így gondoltam, zárta le a vitát mama, és odalépett egy házikóhoz, ami egészen olyan volt, mint egy erdészház. Hogy jegyet váltson a pónifogatra. Holnap ismét találkozunk, aludjatok jól, álmodjatok szépet. Jó éjszakát, gyerekek!

0: Szabai Ede, Séta az állatkertben című mesesorozatának következő részét Márkus László előadásában holnap hallgathatjátok meg. A műsort szerkesztette Surányi Péterné, rendezte Vadász Ilona. A hangfelvétel 1976-ban készült.
1: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió.
2: Újra
1: mindenkié.
2: Mindenkié.
1: A műsorszám 6 éven aluliak számára nem ajánlott. Vers napról napra.
3: Gazdag formakultúrája, verseinek fogalmon túli sejtelmekkel játszó zeneisége, impresszionista, szimbolista vonásai a költőt az első nyugat nemzedék hagyományához kapcsolják. A brassói születésű Áprili Lajosról van szó, akinek most bevezető strófa, fájdalom, hívogatás, jó vagy Ravenna, hitető játék, védekezés és akarsz-e fényt című versét Lukács Sándor és Végvári Tamás mondja el.
4: Bevezető strófa. Ezek törött szavak, nem őszikék. Eldaloltam a dalt, amerre jöttem, de idegét a líra érzi még. S dadogva szól, bénultan, szélütötten.
5: Fájdalom. Folytanám, de panaszszóval, nehéz jajjal meg megszólal. Isten zúzó malma forgat, kerékfoga megcsikorgat.
4: Hívogatás. Jöjjetek már, felhők, jöjjetek! Zápor fellegekké nőjetek, sűrű zápor függöny szőjetek. Jöjjetek már, felhők, jöjjetek! És ha van még villám bennetek, meg ne halljak úgy, mint nagy beteg. Öljetek meg tűzzel! Öljetek!
5: Jó vagy, Ravenna! Jó vagy, Ravenna! Városom szavánál, Fiorenzánál érdesebb neved, de úgy nézel szemembe, mintha szánnál, s megvéd podesztád és becsületed. A poklot járva, mécsvilága mellett, még bűnös főkre sújt az ostorom. De a tengerről jő a sós lehellet, a végtelenséggel társalkodom. Már enyhülök, futó időm siettet, s minden nap egy átkot felejt a szám. Békességet sebemre írt csepegtet. Jó vagy, Ravenna. Jaj, nem vagy hazám.
4: Hitető játék. Az éjben mennyi csalfa képterem. Álmomban kis bűvészdzsinek hitetnek. Régi patak zsongását hallgatom, szajkó tollas az ócska kalapom. A vállamon van jó Winchesterem, s nekivágok a hívó rengetegnek.
5: Védekezés. Próbálgatom, tanulgatom, hogy ne szeresselek nagyon. Félelmesek a viharok, s én romló törzsi fa vagyok, s minden nagy érzés új gyökér, mely földbe köt, ha mélyet ér. Magam hullásra készítem, gyökereimet gyengítem. Ha a viharban dőlni kell, fogódzás nélkül dőljek el.
4: Akarsz-e fényt? Homály, a bimbós sombokor kötpermetekben ázik. Hozok egy ágat, vízbe tedd, vázádban kivirágzik. Pár nap, s kibontja szirmait, mintha kénlánggal égne, s a verandán szétsugaraz a tavasz szőkesége.
3: Lajos verseit

0: következőket írja. Muszáj az uszájt másik J betűvel jelölni? Mi indokolja ezt? Lankó Miklós nyelvésszel Takács Tibor beszélgetett.
1: Miért nem írjuk tehát pontos J-vel a muszáj mellett az uszáj szavunkat is, hiszen csak egy betű, egy hang a különbség köztük.
2: Az, hogy ez a két szó alakilag hasonlít, és ugye az a különbség csak, hogy a muszájnál ott van az a bizonyos M betű vagy hang az uszáj előtt, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy bármi köze lenne, ahogy a jelentésében, úgy adott esetben a történetében, eredetében ennek a kifejezésnek, mint ahogy nincs is. A muszáj a muss sein-ból származik német eredetű, és ugyanazt jelenti, mint németül, tehát, hogy valamit meg kell tenni, valahogyan történnie kell a dolgoknak, és pontos J-vel írjuk, hiszen ezek idegen nyelvi átvételek, és az elipszilonos szavak azok, amelyek nagyon régóta a magyar nyelvben vannak, ugyanis az elipszilonos J jóval előbb került be a magyar nyelvbe.
1: És az uszáj szavunkról mit lehet tudni? Mikor keletkezett?
2: Nagyon érdekes, mert egy nyelvújítás korabeli szóról van szó, ami az úszó és az alj összetételéből jött létre, ugye a ruhauszáj is ehhez hasonló jelentésű, és az úszó aljból lett az uszáj, és itt történt ugye egy valamiféle átalakulás, és valóban nagyon érdekes, hogy miért elipszilonos J lett, egész egyszerűen így kezdték el írni, ezt választották akkor, amikor a szót létrehozták tudatosan a nyelvújítás alkotói, és aztán itt terjedt el, ezért írjuk ezt a változatot.
1: Egyébként időről időre előkerül ez a kérdés, hogy miért használunk pontos és elipszilonos J-t is.
2: Ha megnézzünk más hangokat, akkor valóban egy betű vagy betű alakzat az egy adott hangot jelöl, és nincsen ezek között átfedés, egyedül a pontos J, elipszilonos J, aminél a köznyelvi beszédben ezt hangsúlyozzuk, hiszen nyelvjárási beszélők sokszor különbséget tesznek a két J között, ugye az elipszilon az egy ilyen LJ közötti hangot jelent, és korábban ez pedig még inkább így volt, tehát ez külön hangot jelölt, összeolvadt a köznyelvi kiejtése, az írásbeliség viszont mindig lassabban változik. Gondoljunk bele, hogy milyen nagy problémát jelentene, ha egyik napról a másikra átállnánk a pontos J-re, az elipszilonos J-ről, és a legnagyobb probléma a tulajdonnevekkel lenne. Mit csinálnánk Kodállyal, mindig szoktam példaként mondani, mi lenne a Károlyok sorsa onnantól kezdve, évszázadok óta itt van velünk, és bizonyos szavakat mindig elipszilonnal írunk, rengeteg problémát okozna az írásbeliségünkben.
1: Máté a pontos idő ismertetésével kapcsolatban írt levelet, zavarónak tartja, amikor a rádióban azt mondják, hogy 6 óra 28 perc. Helyesen szerinte ez úgy van, hogy fél hét lesz 2 perc múlva.
2: Azzal, hogy megjelentek a digitális órák, amik ugye 24 órában mérték a napot, amelyek ugye percben mutatták az időt, megváltozott az időhöz való viszonyunk. Kényelmesebbé vált kimondani, felolvasni azokat a számokat, amiket látunk. 6 óra 28 perc. Korábban, hogyha ránéztünk egy hagyományos órára, és láttuk ezt az időt, azt mondtuk, hogy fél hét lesz 2 perc múlva. Hát egyszerűen mást látott a szemünk, számomra is kedvesebb valóban az, hogy 3/4 lesz 2 perc múlva, 1/4 múlt 5 perccel. Ez alapvetően nem is nyelvészeti vagy nyelvművelői kérdés, hanem inkább a gondolkodásunknak, az időhöz való, az órához való viszonyunknak a megváltozása, de ahogy mondtam, nekem is azért kedvesebbek az eredeti 3/4, 1/4 és egyéb kifejezések.
0: Várjuk helyesírással, nyelvhelyességgel kapcsolatos kérdéseiket. Levelezési címünk édesanyanyelvünk@mtva.hu. Nyelvművelő műsorunkkal holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is!
3: Kossuth Rádió.
4: Újra.
3: Újra.
4: Mindenkié.
5: Szabad polc. Kultúráról kötetlenül.
6: Elhunyt Nádas Péter. A Szabadpolc mai adásában ráemlékezünk. Vlasics Sarolta 2002-ben készített interjút Nádas Péterrel. Ezt a beszélgetést ismételjük meg.
7: Zalában él, 36-an élnek, abban a faluban, ahol lakik, Gombosszegen.
8: Nem élek Budapesten, legfeljebb átmenőben vagyok Budapesten, átutazóban néhány napra. Néhány hétre, évek óta már nem.
7: És miért ment el Budapestről?
8: Mert nem szerettem.

0: várost, ez a szülővárosom, és úgy 68 táján elmehetnékem volt. Aztán néhány évre visszajöttem, visszakényszerültem a 70-es években, de aztán végleg elmentem.
1: Valahol olvastam, hogy egyszer egészen fiatal korában járt Gombos-Szegen. Amikor visszatért oda, akkor ezért választotta, vagy valamit keresett, ami nagyon messze van Budapesttől.
0: Tulajdonképpen valamit kerestem. Gombos-Szeg előtt Kisoroszliban volt egy faházunk, egy egészen pici szerszámos kamra típusú faház, amit aztán kibővítettünk valamelyes, de maradt nagyon pici. De ott is valahogy számomra lehetetlenné vált az élet, ettől a hétvégi világtól, ettől a weekend világtól, a sufni-sufni hátán világtól, és onnan is el akartam menni, és akkor eszembe jutott ez a hely, ahol valóban életem első riportját készítettem, ami nem jelent meg, de néhány évvel később a rádióba felolvasták. Ez a falu nagyon megmaradt bennem, nem tudtam magam se, hogy miért. Valószínűleg elsősorban a fekvése miatt, másodszorban az emberek miatt, akik lakják, vagy akik lakták. Egy nagyon érdekes hely volt, hozzá kell tenni, mert akik ott éltek, azok jobbára meghaltak mára. Ez egy kihaló falu.
1: Milyenek voltak azok az emberek, akik akkor éltek ott, amikor ön oda ment?
0: Én újságírói meg fotóriporteri tapasztalataimból, ezek a 60-as, 70-es évekből származnak, elég jól ismerem ezt az országot. Sok helyütt jártam, ha nem is hosszabb időket, de időket töltöttem el, és főleg egy nagyon drámai korszak volt, amikor fényképezéssel vagy újságírással foglalkoztam, úgyhogy egy nagyon közeli képen van. Ahhoz képest ezen a tájon más jellegű emberek laktak, és ez nagyon megfogott már akkor, és aztán, amikor letelepedtünk Gombos-Szegre, akkor jobban beleláttam, hogy mi ez. Ezek úgynevezett nemesi falvak, ezek a szegek, ami azt jelenti, hogy az egykori várjobbágyok, akiket nemességre emeltek, vagy nemesi címet kaptak, azok épp olyan szegény emberek maradtak, mint az összes többi jobbágy, illetve később paraszt a környéken. Cipőjük se volt a megyegyűlésbe menni, de a megyegyűlésbe mehettek, szavazati joguk volt, és ez egy más mentalitást adott. A másik, a környék egy nagyon elzárt életet élő környék, tehát nagyon messzire vissza lehet látni a történelmi időbe. Azok az emberek, akik ma már nem élnek, anélkül, hogy tudták volna, a szóhasználatuk által, az elképzeléseik által, az ideák által, amelyeket közvetítettek, a török kor elé lehetett visszalátni. Bizonyos tekintetben még a kereszténység elé is. És mitán én szeretek visszanézni, ez számomra fontos volt, vagy érdekes.
1: Ön tanár akart lenni, teljesen más közegbe került végül, és sokkal inkább racionális világba, mint amit ön szeretett volna választani.
0: Ezeknek nem volt különösebb jelentősége, inkább annak a megrázkódtatás mennyiségnek volt, amit nekem föl kellett fognom valahogy, föl kellett dolgoznom, valamilyen módon el kellett kerülnöm azt, hogy öngyilkos legyek. Nagyon korán meghalt az anyám, aztán nagyon korán meghalt az apám, aki öngyilkos lett. Ez foglalt el, tehát a korosztályomhoz nem volt semmi közöm, mert mi közöm lett volna. Az egészet megelőzte ugye 56, aztán a megtorlás időszaka, a megtorlás időszakára esett ez az egész iskolai dolog. Nem, ez számomra ez egy kiesett idő, amit én a magánjellegű önépítésemmel, vagy az önmegmentésemmel töltöttem.
1: Azon döbbentem meg, hogy milyen, csak úgy kimondja ezt a szót, hogy azzal volt elfoglalva, hogy ne legyen öngyilkos, vagy az öngyilkosság gondolatával. Ez ennyire evidens, ennyire nyíltan megfogalmazható élmény volt abból az időből?
0: Hát hogy ne lett volna? Egy diktatúrába születtem, a következő diktatúrában nőttem fel, tele volt találkoztam halottakkal. Az első élményem az a második világháború. Egy olyan országnak a lakója voltam, egy olyan nemzethez tartoztam, amely évtizedekig vezető helyet foglalt el az öngyilkossági statisztikákba. És hát ha a vezető helyet foglal el egy ország az öngyilkossági statisztikákba, akkor nem csak azokat kell nyilvántartanunk, akik meg is öngyilkolták magukat, hanem hát nagyon sokan készülődnek erre, és én egyik voltam ezek közül, aki készülődött, mert az egész életet úgy, ahogy volt, nem találtam értelmesnek. De a mai napig elég nehéz értelmesnek találnom, de hát minden esetre találtam egy kis lehetőséget, egy kis ösvényt, hogy ne ismételjem meg az apámnak a ballépését.
1: Erre találtam meg kifejezési formának az irodalmat. Ez volt az a szűk mesdje, amin képes volt tovább élni.
0: Ez volt az a szűk mesdje, de nem erre találtam, mert az jóval korábbi, tehát ez egy nagyon gyerekkori kívánság, vagy ha akarom elhatározás, hogy én írni fogok. Tehát amikor úgy mondjam, ezzel a élet vagy halál problémával szembe kerültem, akkor ez már egy létező, inkább akadályozott az írásban, mint segített. Az írás ugyanis legalábbis az én számomra nincs kapcsolatban ilyen értelemben a személyessel. A személyes lehet tárgya, de nem lehet célja. Másokat nem terhelhetek, tehát ez a magánügyem. Nagy szóval élve az alkotás, ez ezen túl van, az egy más dolog. Nagyon sokat olvastam, gyakorlatilag más sem csináltam, mint olvastam. 14 éves koromra a világirodalmat majdnem azt mondhatnám, hogy úgy, ahogy van, elolvastam, hát nagyon sok dolgot, alapműveket elolvastam, amelyeket természetesen aztán később újra kellett olvasni jó részt, mert hát egy gyerekbe egész más marad meg, és írtam. Tehát ezt a két tevékenységet végeztem, tehát ez nem egyfajta gyermekes elképzelés, mozdonyvezető is akartam lenni természetesen, de nem vezettem mozdonyt, tehát nem volt a mozdonyvezetésről tapasztalatom. De miután írtam, írás közben arra a tapasztalatra jutottam, hogy nekem ezt kell csinálni.
1: Mondta magának valaki, hogy értelmes írni? Vagy ez nem is érdekelte?
0: A családban többen írtak, elég jól is, és inkább mulattak rajta. A családunkban nem volt szokásos bámulni a kis zseni gyermekeket. Elnézték nekem. Lehetett diskurálni különböző családtagokkal az írás részleteiről, miben létéről, mienségéről, könyvekről lehetett beszélni. Az élet része volt.
1: Aztán került, ha jól tudom, a Nőklapjához. Ott kezdett írogatni vagy fotózni. Nyilván egy másfajta közeg volt, mint amire vágyott.
0: Aztán fényképész lettem, ez az egyetlen szakmám, az egyetlen komoly szakmám, és elég jól, tehát ez rögtön világos volt a mestereim is, a tanáraim, és az én magam számára is, hogy ezt jól tudom csinálni. Aztán amikor a Nőklapjához kerültem fotóriporternek, ott elkezdődtek bizonyos szakmai problémák, de azok valahogy összemosódtak azokkal a politikai vagy társadalmi problémákkal, amelyeket nem igazán értettem, tehát amelyeket még meg kellett emésztenem valahogy. A fényképezés ugyanis nem csak fényképezést jelentett, hanem rendezést is. Tehát mintegy a jeleneteket be kellett rendezni, amit aztán az ember lefényképezett. Ha csak azt vitte a szerkesztőségbe, amit látott, az nem volt jó, vagy nem volt elég jó. Főleg azért, mert érhetetlen mennyiségű mosolygós ember kellett, és hát az emberek a TS szervezések közvetlen közelében, közvetlen utána vidéken nem nagyon mosolyogtak. Ma sem nagyon mosolyognak, magyarok nem nagyon mosolyognak, még akkor se, ha kellene, de akkor különösen nem mosolyogtak, és nekem állandóan mosolygó embereket kellett rendeznem, és ez nagyon nehezen ment, illetve egyáltalán nem ment. Éppen az érdekelt, amit nem ismertem, az ország, ahol élek, de hát örökre hálás vagyok ennek az időszaknak az életemből, mert rengeteget utaztam, és nagyon jó újságírók mellett dolgoztam, nagyon sok dolgot ismertem meg. Például ennek a folyamatát, hogy tőlem valami olyasmit várnak, amit én nem tudok teljesíteni, tehát valószínűleg tehetségtelen vagyok, illetve tisztázni kellett, hogy mi tartozik a tehetségtelenségemhez, és mi rendszer specifikus, úgymond.
1: Ez akkor lehetett tisztázni?
0: Nem lehetett, csak drámák útján. Akkor már, tehát abba hagytam a fényképezést éppen emiatt, mert nem ment, de nem tudtam, hogy mi nem megy. Majd arra gondoltam, hogy az újságírás talán könnyebb lesz. Az még nehezebbnek bizonyult tulajdonképpen, és akkor egyszer hazamentem egy szerkesztőségi ülésről, lerogytam a fotelomba, a szobába, egy olyan téli alkonyat volt, és elaludtam a kimerültségtől, és nem tudom, én 3 vagy 4 órát aludtam ülve, mint egy vén ember. Nem tudom, hány éves voltam, 23, 24, 25, nem tudom. És akkor úgy döntöttem, hogy ezt nem lehet tovább csinálni, mert vagy a hazugság van, amit nem akartam, összesen 2 olyan riport fűződik nevemhez, ahol hazudtam is, különben nem, és akkor tönkre megyek, vagy lesz, ami lesz. És a lesz, ami lesz, választottam.
1: Milyen témákról írt újságíró korában?
0: Sok válogatás nem volt, mint akkor már megjelentek szépirodalmi műveim, vagy írásaim, vagy novelláim, és elbeszéléseim is. Tehát bizonyos egyfajta kivételezettséget élveztem, de az azt jelentette, hogy azért minden héten 2 anyagot meg kellett írnom. Az egyiket ezt mindenképpen adták, tehát megmondták, hogy mit.
1: Ezek ilyen termelési riportok voltak?
0: Igen, részben termelési riportok, aztán kongresszusi verseny, munkaverseny, nem tudom én mi. Tehát ezt meg kellett oldani úgy, hogy ne legyen disznóság. Tehát annak, amit leírok, annak a realitáshoz valami köze legyen, hogy másnap a tükörbe tudjak nézni. Ez volt az egyik. A másik úgynevezett leadandó anyagot, azt magam választhattam, tehát az recenzió volt, vagy kiállításról egy beszámoló, amiben nem kényszerültem semmiféle politikai döntésre, de tehát ez nem ment. Aztán jogosan a szerkesztőségben, ahol dolgoztam, a többi munkatárs megelégelte ezt a kivételezettségemet is, ami a fiatal írónak a nimbuszából jött, és toltak arra felé, hogy mind a 2 anyag, amit leadok, az muszanyagnak hívták, muszáj, a német müsszemből, a kell, elkerülhetetlenül kell. 2 muszanyag az már nem ment, tehát összeomlottam alatta, úgyhogy ezért aludtam aztán egy ilyen szerkesztőségi küzdelem után, mint egy vén ember ülve a fotelbe 3 órát kimerülten, és jutottam arra a döntésre, hogy én ezt tovább nem tudom csinálni.
1: 67-ben jelent meg a Biblia című novellás kötete. Nem igazán illeszkedett az adott kor kánonjába, részint tematikailag, poétikailag sem, és egy olyan fajta világot mutatna, ahol még azt hiszem Balassa Péter írta, hogy viszonylag nyugodtan lehetett ennek a világnak a mesdjéjén mozogni, a gyerekkor világát dolgozták, főleg legalábbis jó részben. Ez volt az az autonóm terület, ahol eltűrték voltak éppen az, hogy valaki valamennyire más, mint ami az adott korra jellemző közmegegyezés, ha lehet ezt a szót mondani.
0: Ez nem egészen így volt. Hát egyrészt nem tűrték el, mert második kötet megjelenése után már konfliktusom volt, tehát 67-ben jelent meg a Biblia című kötet, 69-ben a Kulcskereső játék című kötet, és utána 7 vagy 9, már nem emlékszem rá, év hosszú csend következett, és egy gyakorlatilag egy sorse a Vigília című folyóiratba írhattam a Dorombi Károly jó voltából színi kritikákat. 1-2 dolog jelent meg a Juhász Ferenc szerkesztette újírásba, de azon kívül semmi, sehol semmi. Egyrészt ez sem volt lehetséges, másrészt pedig hát ez tulajdonképpen egy poetikai döntés volt, ami aztán a nemzedékemnek a sajátosságává vált, vagy sajátossága lett, vagy visszamenőleg úgy néz ki, mintha ez egy magától értetődő sajátossága lenne, ami egyébként akkoriban az európai irodalomnak is egyik sajátossága volt, tehát a gyerekkorral foglalkozni, az előtte nem volt szokásos. Számomra azért volt fontos, mert egy gyerek szemével láttathattam a világot, belebújhattam egy gyerek szemébe, és egy gyerekről azt szoktuk mondani, hogy elfogulatlanul lát, és valóban, ha nem is elfogulatlanul, de elfogulatlanabbul, mint ahogy ezt a felnőttek teszik. És ebbe a szembe, ebbe a semleges, ebbe a neutrális, ebbe a megfigyelői pózba helyezkedtem el, ha egyáltalán valamit magamról, vagy a világról, másokról közölni akartam.
1: És abban a 7 évben, amíg úgymond csönd volt ön körül, az a 7 év mivel telt? Készült regényre, vagy egyszer napi harcai voltak azért, hogy későbbiekben valamilyen módon szót kapjon a nyilvánosság számára, és vagy ez érdekelte egyáltalán, hogy mások megismerjék az alkotásait?
0: Nem érdekelt, nem, abszolút nem foglalkoztam vele. Nyomasztott a bezártság, az izoláció, ez nagyon nyomasztott. Nagyon kevesen tartották bennem úgymond a lelket, de nem, semmiféle harcban nem vettem részt, kivonultam, akkor jöttem el Budapestről, 68-ban volt. Néhány nap múlva, amikor eljöttem, összeomlott az egész reformista álom is. Tehát ugye a szocializmus megreformálható és emberarcúvá tehető. Úgyhogy nem volt miért visszamenni. Volt egy bizonyos harc a fizikai fennmaradásért, az életért, de hát én ezt nem tekintettem harcnak, nagyon minimális igényeim voltak, és ezek a minimális igények, ezek mindenféle kompromisszum nélkül, vagy mindenféle megalkuvás nélkül, vagy mindenféle engedmény nélkül tulajdonképpen teljesíthetők voltak, ilyen irodalmi segédmunkákkal. Ez egy határozott izoláció volt, és nem vettem részt a kádárizmus szép, elmélyült társas játékában. Kétségtelenül, mintán a felvilágosodás eszmekörének a híve vagyok, vagy ezt tartom a legmeggyőzőbbnek, ami az emberi együttélés alapelveit illeti. Gyerekkoromban, vagy egész fiatal kamaszkoromban magam is szocialistának, olykor még kommunistának is vallottam magam. De a szónak abban az értelmében, amilyen értelemben soha nem valósulhatott meg, meg nem is valósult meg, és hát a reformizmusnak én magam soha nem voltam híve, mert semmiféle közöm nem volt hozzá, de hát ezt tulajdonképpen egy alternatívának láttam magam is 68-ig, de aztán tovább nem, mert 68 után ez inkább a megalkuvásnak volt egy fedő neve. Ugyanakkor kétségtelen, hogy nem tudok, mint politikai lény, nem tudok másra se gondolni, se építeni, mint arra, hogy az én számomra a politika az megegyezések kérdése. Van, amikor meg lehet egyezni, meg tudnak az emberek egymással egyezni. Ez a demokrácia állapota. Abban a pillanatban, hogyha diktatúra van, akkor nem tudnak megegyezni, mert nem egyenlőek a feltételek. Most a diktatúra állapotában törekedhetek ugyan megegyezésre, csak hát a diktátorral nincs miről egyezkedni, vagy nincs hogyan egyezkedni.
1: Mennyire tudja szétválasztani az író emberi mi voltát, alkotó emberi mi voltát, attól a társadalmi formációtól, amiben él?
0: Nincsen okom elválasztani, meg nem is tudnám, nincs módszerem se, tehát se okom, se módszerem nincs ezeket elválasztani. Miért kéne elválasztanom? Legfeljebb másként látom az összefüggéseit, mint kollégáim többsége. Én a politikát az emberi élet egyik nagyon fontos részének tartom. Abban az esetben is a diktatúra van, és abban az esetben is a demokrácia van. Nagyon fontos része, csak számomra ez nem egy kiemelt rész, és nem hagyom, hogy belőlem, mint lényből, mint létező lényből bárki kiemelje. Hát amennyire rajta múlik, De hát nem elválasztható, hát a politika is ezek között, a dolgok között, az etika, a filozófia, az esztétika, hát ez mind ott van, az erotika, hogy másról ne beszéljek, magukat, a regény szerkezeteket, azokat ezeknek a különböző aspektusoknak a szempontjából tervezem össze, mint összefüggést. Egy regénynek a szerkezete, a struktúrája, a belső hordozóanyaga, ami anyagként nem jelenik meg, mint ahogy a kristályokban a szerkezet sem jelenik meg, az épp olyan, mint egy zenei műnek a szerkezete adott esetben, hát ezt föl kell építeni, ezt végig kell gondolni. Mi miből következik, mi mihez kapcsolódik, mi mihez nem kapcsolódik. És akkor bizonyos filozófiai kérdésekben kell dönteni, hogy a világ az oksági összefüggésekből áll, hogy nem áll abból, kaotikus halmaz, hogy az egy a fontos-e, vagy a sok. Ha az egy, akkor mi? Az egy ember, egy Isten, mi sok? Minek a sokasága, a tárgyaké, az embereké, az élőlényeké, a csillagoké, stb. Hát ezekben a kérdésekben mind dönteni kell, és a döntések által kirajzolt összefüggések teszik ki a regény belső szerkezetét, mint minden festményét, vagy zeneművét, vagy bármilyen alkotásét.
1: Ugyanakkor hozzájönnek a személyes élmények is.
0: A személyes élmények azok legfeljebb tárgyai lehetnek, nem jönnek hozzá, és nem belőle származnak.
1: A családregény vége például, az ebből az aspektusból hogyan megközelíthető?
0: Ebből az aspektusból meg lehet közelíteni, nem nagyon érdemes. Ki lehet mazsolázni, hogy mi az én saját élményem, de nagyon nehéz helyzetbe kerül az ember. Mit tudom én, itt van egy nagyon bőbeszédű, nagy elbeszélőkedvel megáldott füstmiláni méretű nagypapa. Az én nagypapám, ott van a képe a könyvespolcon, egy nagyon szófukar, nagyon csendes ember volt, aki mesélni történetet soha nem mesélt. Néha nagyon szigorúan mondott valamit, ami tanítás volt egy egész életre. Mit tudom én, két nap, ha egyszer megszólalt, akkor sokat mondok. Most ez az én nagyapám, hát ki tudja, hogy kinek a nagyapja.
1: Ez a regénye, azt hiszem, 5 évet vagy 7-et pihent, mire megjelenhetett?
0: 5-öt.
1: Ez alatt, az 5 év alatt hozzányúlt ehhez?
0: Kicsit, nagyon kicsit.
1: Azért kérdezem, mert nem is tudom, azt hiszem, az Eszterházy szokta azt mondani, hogy amikor megír egy regényt, akkor úgy érzi, hogy megszabadul attól a kintól, ami egy alkotásnak a létrehozásával együtt jár.
0: Világos, hogy a szépirodalmi alkotások azok arra vannak, hogy megjelenjenek, és ha nem jelennek meg, az a szerzőnek rossz. De hát erre voltam dresszírozva, hogy nekem rossz legyen, és ezt valahogy eltűrjem. Az Eszterházy az egy következő nemzedék, neki nem voltak problémái a cenzúrával, nem voltak problémái a publikációval. Ez egy szerencse, de hát a szerencsés nem ismerheti a nem szerencsés helyzetét, és miért kívánná magának. Én ugyan kívántam a megjelenést, de hát bizonyos dolgokra az ember hajlandó, más dolgokra meg nem hajlandó, és ez egy olyan terület, ahol mindig is megmakacsoltam magam, itt nekem kell dönteni, helyettem senki nem dönthet, se kiadó, se cenzor, se lektor, se feleség, se barát, senki. Isten se, gyontató se, senki.
1: Eddigi művei közül melyiket tartja a legösszegzőbb műnek? Emlékiratokat, családregényt, hogy ez mind egy másik stációnak az eredménye.
0: Ebben nem vagyok kompetens, csak ezt tudom mondani. Tehát próbáltam tényleg őszintén gondolkodni egy pillanatig, hogy tényleg melyik. De
1: igen, elég ostoba kérdés, maradjunk ennél.
0: De Nem vagyok kompetensebb, tehát erre én nem tudok válaszolni, mert egy egész más perspektívából, egész más aspektusból nézem ezeket a kész munkákat. Számomra az a domináns bennük, hogy mi az, amit nem oldottam meg, nem az, amit megoldottam. Annak is van jelentősége, mert amit az ember egyszer megoldott, az nagyon fontos, de csak abból az aspektusból, hogy mi mindent kell még megcsinálnia, és hogy az illeszkedik, mint egy tudományos kísérletnél, a hipotézist igazolja-e, vagy cáfolja.
1: Mennyire lehet összehasonlítani mondjuk egy tudományos kísérlettel?
0: Hát, amit én csinálok, az tulajdonképpen össze lehet hasonlítani, de én csak egy típus vagyok. Nekem van egy szerkezeti elképzelésem, egy strukturális elképzelésem, amiben nagyon sok részlet eleve megvan, de a struktúra, a szerkezet, a dolognak a váza, az a domináns. 30-40 oldal után az kiderül, hogy ennek a váznak van-e tartó ereje, vagy nincs, vagy összeomlik, beomlik a részletek súlya alatt.
1: És jól érzi magát a végeken?
0: Én nagyon, persze.
1: Kicsit kivonult az irodalmi életből.
0: Miért ne lehetne irodalmi életet élni gombosszegről?
1: Akkor ezek elavult fogalmak, amiket mondok.
0: Szerintem olyan fogalmak, amelyek soha nem is voltak, nem elavultak, soha nem voltak igazak. Volt a 30-as években, a 20-as években, a századfordulón egyfajta kávéházi élet Budapesten, és ezt írva valamiért a közönség irodalmi életnek nevezi, sőt, maguk az írók is, de hát az irodalmi élet ez a művekből áll. Műveken kívül nincs irodalmi élet.
1: Magának nem hiányzik egy kávéházi irodalom? Képes lenne arra, hogy kávéházban írjon valamit, amúgy?
0: Írtam presszóban, ilyen presszóasztalok sarkán, majdnem úgy, mint a Mándi, a felhajtott csipke terítővel, de az nem a újságot, tehát újságcikket soha nem tudtam Budapesten, tehát mi a szépirodalmi jellegű munkáimból soha egy sort nem írtam Budapesten.
1: Mert magának abszolút elvonulás kell a világtól, akkor abszolút csönd.
0: Nem, csönd, egyszerűen csönd. Tehát azt, hogy ne zavarjanak, ne legyen semmi olyasmi a fejembe, ami aktuális. Legalább 3-4 nap válasszon el egy aktív városi léttől. Tehát amikor az embernek a fejéből már ez a sok arc, mozdulat, sértés, bántás, szerelem, hívás, vágy már kiment. Tehát mindez, ami hogy úgy mondjam, világi hívság, az már nincs jelen. Akkor el tud kezdeni az én agyam, vagy az én apparátusom dolgozni, de addig nem tud.
1: Fényképez még?
0: Igen, fényképezek. Egy éven keresztül fényképeztem a fát, ami az udvarunk közepén áll, ezt a vadkörtefát, és így egy elég meglepő fotósorozat keletkezett, ami több mint 500 képből áll.
1: Miért fényképezett egy éven keresztül egy fát?
0: Hát a Nemes Nagynak van erről egy gyönyörű verse, tanulni kell a fákat, amint talpig szúzmarásak. Meg a Pessoának van erről egy gyönyörű verse, hogy miért szereti ő a fákat, azért mert fák.
2: A Szabadpolc mai adásában Nádas Péterre emlékeztünk. Az Aranyemberek sorozat 2002-ben készült beszélgetését ismételtük meg. A szerkesztő Vlasics Sarolta volt. A műsort Bredák József, Bödő Anita és Radics Zsuzsa készítette.

0: 21 óra, jó estét kívánok, a Kossuth Rádiót hallják. A szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű. A Nepálba tervezett utazások elhalasztását kéri a magyar konzuli szolgálata a villámáradások miatt. Napos száraz idő várható, pénteken a hőség mellé szaharai por is érkezik. Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű. Ezt este 8 órakor jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. A kormányfő köszönetet mondott minden energetikai és vízügyi szakembernek, akik részt vettek az utóbbi hetek megfeszített munkájában. Beszámolt továbbá arról is, hogy a paksi fenékküszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad. A nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri a magyar konzuli szolgálat. Emlékeztetnek, a természeti katasztrófa közelében az utak járhatatlanná váltak. A telekommunikációs hálózatok és az áramellátás akadozik, vagy teljesen szünetel. A térségben tartózkodó magyar állampolgároktól azt kérik, szigorúan tartsák be a helyi hatóságok utasításait. Közben a 150-et is meghaladta az áradás halálos áldozatainak száma, több száz turista eltűnt. Egy magyar zarándokot is keresnek, aki a katasztrófa helyszínén volt a villámárvíz idején. Folyamatosan frissülő honlapon összesítik a kormányzati feljelentéseket. Az információk az átlátható.kormány.hu oldalon keresztül érhetők el. A miniszterelnökség emlékeztetett, eddig 21 feljelentés történt, az ezeket megelőző vizsgálatok összesen több mint 2000 milliárd forintnyi közpénz felhasználását érintik. Ennek az összegnek jelenleg több mint a felét az Exim Bank ügyei teszik ki, eddig 11 feljelentés után indult nyomozás. A debreceni akkumulátorgyár 3 üzemében is felfüggesztették a próbagyártást, miután fokozott nikkel terhelést mutattak ki 9 dolgozó szervezetében. A vegyipari szakszervezetek szövetsége szerint a folyamatos ellenőrzések és nem a bírságok kiszabása garantálhatja a dolgozók egészségét. A CETL közleményében azt írta, még keresik a nikkel terhelés forrását. Javulhat a közbiztonság Budapesten, miután a kormány elfogadta a kerületi polgármesterek kezdeményezéseit, jelentették be az érintett önkormányzati vezetők. A főváros belső kerületeinek polgármesterei hozzátették. Elfogadott javaslataik révén például állandó rendőri jelenlét lehet Budapest legproblémásabb csomópontjain, és napirendre veszik a budapesti rendvédelmi dolgozók bérpótlékának ügyét is. Elhunyt Tim Curry. A brit származású színészt a Rocky Horror Picture Show című 1975-ös film tette igazán ismerté. A pályáját színpadi színészként kezdő Curry szerepelt többek között az Az című sorozatban, és a Vadászat a Vörös Októberre című alkotásban is. Tim Curry 80 éves volt. Idehaza napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel csapadék nem várható, a keleties szelet helyenként élénk lökések kísérhetik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13-18 fok között alakul, napközben 28 és 34 fok között várható. Pénteken fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet, de szaharai por is érkezik, emiatt szűrtebb napsütésre kell készülni. Kedves hallgatóink, a késő esti krónikával 22 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: 16 év pártpropagandává züllesztés és másfél hónap átmenet után megint hallhatóak a Kossuth Rádió műsorai. Műsor struktúránk folyamatosan újul meg. Megőrizzük, amit érdemes, elbúcsúzunk attól, ami megfáradt. Régi és új műsorok, ismerős és máshonnan ismerős hangok várják Önt, de híreink, hírműsoraink és néhány fontos műsorsávunk már most teljesen megújul. Több új műsorunk podcastként is elérhető lesz, de megszólal a régi Szokor Rádión is. Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek lesznek. A megújult Kossuth Rádió pedig újra mindenkié. Köszönjük, hogy velünk vannak! Napközben.
3: A gondoskodó szülői érintés fejleszti a babák idegrendszerét, immunrendszerét, enyhíti a fájdalmat és növeli a boldogság hormonok szintjét. De mi történik, ha ezt valamiért nem kaphatja meg egy kisgyermek? elindult az Érintők önkéntes babasimogató program, hogy egyetlen kórházban maradó csecsemő se nőjön fel ölelés nélkül.
1: Ahogy a kezünkbe fogjuk őket, vagy hozzájuk kérünk, nagy többségben sikerül őket megnyugtatni.
3: 4500 önkéntest vártak, 28000-en jelentkeztek. Hogyan lehet csatlakozni a programhoz, és miként készítik fel az önkénteseket? Horváth Ágnes vagyok, várom Önöket.
2: Napközben. Holnap délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban.
4: A magyar királyság a 14. század óta kisebb-nagyobb harcokban állt az oszmánokkal.
5: Szulejmán, aki akkor trónra kerül, kifejezetten egy hódító politikát folytat.
6: Magyarországot nem egyszerre magára hagyták, hanem elősegítették, már mint a meghatározó európai erők, hogy Magyarország összeomoljon.
7: A mohácsi vereség után tulajdonképpen nagyjából nyilvánvaló volt, hogy a magyar királyság önállóan már nem tud létezni.
2: M5 História. Mohács 500. Augusztus 29-én 20 órakor az M5 műsorán.
8: Műsorajánlót hallottak.
2: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenki. Mindenki. Rádió Színház.
9: Három változat Haydn koponyára. Eszterházy Péter hangjátéka. Első rész.
10: Sötét van. A sötétnél is sötétebb. Talán még a vészkijárat táblák se világítanak, ami mellesleg a tűzoltósággal megvívott, megharcolt vitákat sejtett. De ezt nem érdemes hosszabban szálazni, hisz színpadi utasítás lévén gyöngy a disznóknak. A fölcsapódó fényben, ül teljes pompában, csatos cipő, a belső kastélyszolgák ezüst paszományos kék selyemrokja, és paróka, paróka, paróka, melyet, mint tudjuk, mindig magán tartott. Ennek valamilyen a tetvekkel kapcsolatba hozható egészségügyi oka volt, de a pontos összefüggésre már nem emlékszünk. Joseph Haydn, a zeneszerző, nem névrokon, ellentétben a Liszt Ferenc nevű hóemberrel az Örkény egypercesből, ölében koponya, vagy a hóna alatt, akár egy labda, vagy mellette, kis emelvényen, aranyzsinórral, bíbor bársony párnán, drága mévű díszes üvegszekrényben. Megdobban a szíve, lásd fennebb, vagyis örömmel, már-már újjongva hallgatja a sírás, zokogás határán a 76. születésnapjára adott koncertet. És a hirtelen támadt csöndben
11: fázom.

0: Zene. Fölteszük Haydn. Angyal be. Ha két kézzel megoldható, egyik kezében kőbányai világos, másikkal elmerülten lapoz egy kéziratban. Ha nem megoldható, akkor ezt vegyük figyelembe a szereposztásnál.
1: Angyal be! Hát evel meg volnánk bejönni be.
0: Folyamatosan olvassa a szerzői utasításokat. Na, köszöni szépen.
1: Folyamatosan olvassa a szerzői utasításokat. Na, köszönöm szépen.
0: Angyal, férfi vagy nő, öreg vagy fiatal, szép vagy okádék.
1: Angyal, férfi vagy nő, öreg vagy fiatal, szép vagy okádék. Okádék. Minő, hangsúlyozom, minő kifejezés az, hogy okádék. Nem, ez nem szolgálja az úr glóriáját.
0: Szív egyet az orrán, húz egyet a kőbányaiból.
1: Szív egyet az orrán, húz egyet a kőbányaiból. Kőbányai sötét. Na, Isten, Isten.
0: Zene.
1: A zene teremti az időt. Ha volna értelme az angyalokkal kapcsolatban időről beszélni, akkor úgy mondanánk...
0: Láthatóan be van nyomva.
1: Micsoda? Láthatóan be van nyomva?
0: Akkor más szóval be van állítva.
1: Be van állítva. Anyád az van beállítva. Jött föl a messzik és fatornyos velejéig tiszta ártatlan bivaj basznádról, azt akkor most beállított. Anyuka. Anyukád az van beállítva.
0: Angyal kisé zavartan lapoz ide-oda, végre megtalálni látszik, amit keres.
1: Nagy beleérzéssel mondja. Nagy beleérzéssel. Ez színpadi utasítás. Nagy beleérzéssel. De hova bele? A bezzegmidő még drámai szendevalik. Hol is? Kolozsvárt. Ott laktam a Szamosnál. Akkor még voltak, valéltak színpadi utasítások. Mindegy, sok okos tojás. Tehát. Jane Fonda, Oscar-díjas színésznő sajnálja, hogy a Today című reggeli show műsorban a beszélgetős körben véletlenül kicsúszott a száján a pinaszó. Jó, tudom, tudom, a névó. Ez a Jane Fonda rész nyilván nem ide jön. De még hogy kicsúszott a száján, akkor tehát benne volt. Az angyalnak nincs teste. Nincs testem. Vagy nézek utána egy teológiai szakmunkában? Nincs testem. Jó, jó, így a kicsúszott szó ügyében nem igazán vagyok illetékes. De ugyan kit bánthat meg egy kósz... Pina. Szóval, a lényeg a lényeg. A fölcsapódó fényben ül teljes pompában, csatoszipő és paróka, paróka, József Haydn, a zeneszerző. Vagyis nem névrokon. A zenére megdobban a reszketeg öreg szív. Nem szívesen lennék színészileg a helyében. Vagyis örömmel, már-már újjongva hallgatja a sírás, zokogás határán a 76. születésnapjára adott koncertet. És aztán a hirtelen támadt csöndben halkan azt mondja: fázom.
0: Sötét. Eszterháza. Haydn zongoraszerűségnél ül. Talán.
2: Eszterházi.
0: Ügyelni. Arra azért kéne ügyelni, hogy ez a szó legalább itt. Hogy itt ne hangozzék el. Eszterházi mente színpadot föstök képzeletem salétromos falára. Eszterházi mentes övezet. Az angyal ekkor besiet, azt játssza, hogy egy inas, a zongorától a teázó asztalkáig kíséri Haydn rokokó a köbön. Teával kínálja, cukor, teáznak.
3: Igazad van, apukám! Vörös csepel! Vezesd a harcot! Basszus! Mejszeni!
0: A Rosenbaum házaspár teázik az osztrák rokokóban. Idill. A kopasz énekesnő kisé buherált kezdetét mondják, nyilván nagy csöndekkel. Kánont énekel.

0: Osztrák polgári család lakása, osztrák karosszégekkel.
1: Hűvös osztrák este.
0: A 19. század hajnalán, Herr Rosenbaum.
1: A magyar Kovács név osztrák megfelelője.
0: Osztrák úr, osztrák karosszékben, osztrák papucsában, osztrák pipáját szívja, s osztrák újságot olvas az osztrák kandalló mellett. Osztrák okulárét hord.
1: Mi?
0: Okulárét. Osztrák főnév. Szemüveg. Pápaszem. Okula. És kis ősz osztrák bajuszt visel.
1: Frau Rosenbaum, Teréze. Osztrák hölgy. Zoknit stoppol.
0: Kedvesem, hallotta azt a szalag dolgot, ami egyetlen Haydnünkkel kapcsolatban?
1: Ah, ki, mint jól tudjuk, néhány éve megtért égi atyához.
0: Mint jól tudjuk.
1: Hosszú osztrák csönd. Minő szalagügy?
0: A nemzetközi Haydn kultusz a mester élete vége felé valósággal groteszk formákban jelentkezett. Néha William Gardiner, angol...
1: Nem osztrák!
0: Hossz!
1: Hosszú osztrák csönd. Igen, hallgatom, József Kár. Tehát Mr. Shaw angol gentleman.
0: Igen. Az angol gentleman hölgyrokonainak fejét három ujjnyi széles szalag díszítette, arany fonállal hímzett Haydn felirattal, neki magának pedig a galériaim meg a gombján díszelgett a mester neve. Gyöngyből!
1: Hosszú osztrák csönd.
0: Teréze, bocsáss meg.
1: Éljen a modern ember házassága.
0: Ne feledje, kedvesem, a 19. század hajnal...
1: Befogod, pofád! Ilyen a mai ember házassága. Hivatalos, de nem törvényes. A meghittséget a megszokás helyettesíti, a tiszteletet a közömbösség, a szenvedélyt az indulat, az őszinteséget a szemérmetlenség.
0: Mit akar maga? Egészen megbolondít. Már azt sem tudom, hogy mire számíthatok. Az osztrák fali óra 17 osztrák órát üt. Prémszál.
1: Ne kezdje megint!
0: Na csak 9 óra, megettük a levest, a halat, a szalonnás krumplit, meg az osztrák salátát.
1: Hercegünk ellát minden jóval. Ezzel szemben mondhatnék valami kardinálisat a személyiségeddel kapcsolatban?
0: Kardinálisat? Uh-huh. Most? Uh-huh. Később? Uh-huh. A gyerekek osztrák vizet ittak. Ma jól vacsoráztunk, de csak azért, mert Bécs környékén lakunk.
1: Édes József Kár, csak egy kicsit.
0: Nem.
1: Hadd fogjam meg. Dudorodik. Kétség nem fér hozzá. Itt, és itt, és itt. Kétség nem fér hozzá. A vonós négyes dudor, itt. A szonáta dudor, itt. A szimfónia dudor.
0: Mi se dudorok. A kantáta dudorok. Az oratórium dudorok. A Schöpfung dudor. A Tóbiás dudor.
1: Jó, hogy már nem köheljedzik.
2: Saját lábát tette meg a hűtőbe rekedt fiú. Botrány a hercegi kriptában.
3: Nem is a kriptában volt, hanem...
2: Feltörték a hajadon sírját. Feltörték a hajadon sírját. Anyakunkra rögtön a parunkba következik. Saját lábát tette meg a hűtőbe rekedt...
0: Minőtök, Filko? Nem hajadon. Haydn.
4: Lassan kéne már valami zene.
0: A mi papánk, Teréze. Haydn.
1: Nekem egyszerűen furcsa.
0: Ha?
1: Furi.
0: Ah.
1: A te személyiségedben az a nagyon furi nekem.
0: Hosszú osztrák csönd?
1: Hűvös osztrák este.
4: Sötét. Mint egy helyesbítve az előző sötétet, világos. Haydn anyja hunyorog a fényben, mint aki eltévedt.
5: Az én tündér kisfiam. Hát mindig ír. Ha akar, ha nem akar, az ír. Úgy folyik belőle a zene, mint Tiszába a kis túr. Mama, mondta. Kiírom én a szemüket, mondta. Így, hogy kiírom, így mondta.
6: A néninek, mit tetszik itt keresni a néninek?
5: Néni, néni ám a térgyet kalácsa.
6: De ízesen tátszik beszélni, Niederösterreich.
5: Burgenland, fiam. Burgenland.
6: Na ja, az mindjárt már sodródjon, Kattika, sodródjon kifelé.
5: Burgenland. Burgenland nagyszülöttje. Tessék memorizálni. Nagyszülöttje Burgenlandnak az én tűnik.
6: Ez a jelenet nincs is. Burgenland nagyszülöttje egyenesen Róraúból. Na de közben meg Itt látható a nagynál is nagyobb Heidün koponyája gyerekkorából, Ímé. És ittenet látható Ímé, midő már kifejlesztődött az az ő nagy művészetje, Ímé. Pácska, talán szücske van ő benne, ezért ilyen ugrálósak. De se baj, szép kis a szunkák és Deli úrfiak. Ettől még nem, de bár Heidün marad a Heidün, ha ő volt a Heidün, nem de bár. Na jó. Szóval Heidün, ha kvíz, legyen kvíz. Tessék. Akkor mostan ki nyer ma, igaz? Aki kérdez, Cigány György, aki válaszol. Kedves neve. Megunt foglalkozása. Nagyszerű. Akkor vágjunk is bele. Szóval, Heidün. Kicsoda Heidün? Milyen szerepet játszik, kérem szépen, az ön életében Heidün? Hm? Nagy szerepet, kicsit, közepeset? Semmiet? Mit gondol, más lenne ma a világ Heidün nélkül? Vannak még ma Heidünök? És ha igen, hol? Ön hogy ejteni? Heidün vagy Heidün? Értem. Hát ez is egy álláspont. Szóval Heidünről semmi. Nincs a bagyoméjén a hamuba sült pogácsa mellé csomagolva hiteles Heidün képe. Ezen azért talán el kéne gondolkodni, nem? Na jó, gondolkodjon Heidünön. Kap 10 másodpercet.

0: Na jó, letelt. Elárulná, hogy mire jutott? Máson gondolkozott.
1: Min?
0: Ne válaszoljon.
2: Látom, nehezen boldogulunk.
0: Bontsuk le a problémát, és menjünk le az atomig, az alapokhoz, jó?
1: Kicsoda Haydn?
0: Nem, ez nehéz. Akkor...
1: Mi a zene? Mi a hang? Maga ki?
0: Erre tud válaszolni?
2: Na jó, akkor könnyítünk.
0: Zenefelismerés következik. Ez most zene vagy csönd? És ez? És ez? A csöndi zene.
2: Jó, rendben van, menjünk tovább, rámegyünk a műveltségre.
0: Vigyázat, szigorú leszek. Ki volt Haydn?
3: Ne jöjjön nekem azzal, hogy bécsi klasszikus. Köztünk szólva, ki nem bécsi klasszikus itten? Be ne mondja a teremtést, uram, könyörögve kérem.
0: Köszönöm.
3: Na és az tudja, miért alkotásút az alkotásút? Segítek. A Nelson Mise címének ügyetlen félrefordításáról van szó. Ne duzzogjon, most mondja be a teremtést, még javíthat.
2: Jaj. Ugye ez a Haydné. Ez a Haydné. Meg lehet tőle őrülni. Vagy pont, hogy nem.
0: Lehet, hogy ez itt a probléma. Hogy Haydntől nem lehet megőrülni. Mozarttól meg lehet, Haydntől nem lehet.
4: Micsoda? Hogy az én fiamtól nem lehet megőrülni? Az én fiam már akkor őrült volt, amikor azt a koravén kis, na, mi is a neve? Amadeuszt. Még Billire se ültette az a nagyra vágyó apja. Még hogy nem őrült. Az én kisfiam olyan őrült, hogy a faladja a másikat. Mit őrült egy...
0: De kit látok amott a déli verőn? Nem-e vajon-e az említettük Haydn jó édes mamája az?
2: Na, most tetszett gyünni. Na mi az? Ne tetszett tojna a mester jó édes anyjának nézzenek oda.
3: Na jó, de hát mást ugyebár akkor se tudunk róla. Ő a mester anyja. Ám hogy most mit csinál? Ül-e?
2: Áll-e? Ül-e? Áll-e?
0: Vagy ne te hajlottkora ellenére kézen áll?
4: Ne szórakozzál, bazd meg.
0: Na végre egy őszinte hang, egy tiszta, egy autentikus.
4: No, erre egy kicsi József játszani a te pajtásiddal, ebben a burgellandi apró falucskában.
0: Ó, az az ártatlan bivaj, basznál.
4: Név szerint Rórauban, ahol te megláttad a napvilágot, és ahol a te apád bognárként tevékenykedik. És ahol mi boldog, jámbor, szorgalmas életet élünk, szegénységünkben is elégedetten. A műhely, a bútorok csak úgy ragyognak. Minden a tisztaságot sugározza. Ezt érsz, kisfia. Nézd rám az anyát, hétszemcsigit, hozzád beszélek. Ezt érsz, kisfiam, jelképesen. Mint egy a majdani zenéd magyarázata kép. Ugye emlékszel,

0: Az én kisfiam egy konkrétum. Egy jelentős konkrétum. Egy konkrét konkrétum. Nem márvány szobor a kultúra elit panteonjában. Húsvér. Életrajza van neki. És húsvérja. Egy karakter. Ennek ki kéne domborodnia. A kisfiam karakterének.
1: Nem szívesen lennék itt a színészek helyébe, de ez nem az én problémám. Nicht mein Kaffee.
0: A hárfa. És az atya. A mester atya.
1: Atyád a gabona kereskedő.
0: Atyád a bognármester.
1: Mátyásnak azért Mátyás. Ne tessék már bántani, Betszó így hívták. Matthias Haydn.
0: Nos, atyád, mint jól tudod, hárfajátszó volt. Tanulni nem tanult. Műkedvelő volt a végsőkig. A hangjegyeket nem ismerte. Kottát olvasni nem tudott. Nem tudott a semmit, fiam. Semmit. Én mondom neked, semmi becsvágy, se a műhelyben, se a faluban, se a kastélyban, se az ágyban. Üldögélt a rohadt hárfája mellett. Egy hárfázó férfi, kisfiam! Egy hárfázó férfi! A helyet, hogy megfogta volna, mindegy, hogy mit, valamit.
1: A munka végét.
0: Ne segíts! A munka végét jutva egyről kettőre.
2: Haydn valahogy oldalról beódalog. Rövid kantáros nadrágban, de talán a csattos cipőben, de talán kisdobos nyakkendőben, de talán parókában.
3: Hárfázott. Egy hárfázó apa. Kint a 18. század, bent a hárfázó apa. Fölöttem meg a csillagos ég. Egy hárfázó, hárfát peggető, hárfa mellett ülő, hárfa mellé lerogyó apa. Egy hárfa rogyott apa, aki amúgy bognár.
0: Aki vasár és ünnepnapokon otthon ült, és családját szórakoztatta.
3: Egy hárfa rogyott apa.
1: Ő név.
0: Családját szórakoztatta zenélésével. Régi módi rozzant hangszer volt a bognármester hárfája, amelyen a húrokat még nem pedállal hangolták át, mint a 18. századi hárfákon, hanem vaskampóval.
1: A hárfa ugyanis, kis csimotáim, nem kromatikus hangszer, hanem... Na, ki tudja? Úgy van, diatonikus, azaz félhangok nincsenek rajta, mint például a zongora fekete billentyűi, hanem a félhangokat játék közben, pedállal való gyors áthangolással kell létrehozni.
0: Férj, uram, a jámbor bognármester...
1: Nem gabona?
0: Hus, rozzant hárfáját féltve őrizte legbelső szobájába, ám a kis József édes kicsi piam. Ha csak szerét ejthetted, észrevétlenül beosontál a belső szobába, és izgalmas gyönyörrel...
1: Arról tudnák mit mondani. Izgalmas gyönyör a kis meg a nagy terc közt, például.
0: Izgalmas gyönyörrel pendítetted meg a régi nyűt bélhúrokat. Olyan összhangzó hangközöket és harmonikus fogásokat tudtál megzendíteni, anélkül, hogy bárkitől útbaigazításokat nyertél volna. Hogy a boldogan álmélkodó édesapa fenyítés helyett dédelgetésben részesített.
3: Boldogan álmélkodó, drága hárfaragyott, fenyítés helyett dédelgetés. Dédelgetés. Isten, a mindenható, oly nagy könnyűséget adott nekem a muzsikában, hogy már 6. évemben egészen bátran énekeltem tiszta csengő hangommal egyes miséket a kórusban, és valamit a zongorán és hegedűn is tudtam játszani.
0: Hozzá csak akkor lehet szólni, ha nem dolgozol.
3: Mama, mondtam, mindig dolgozom.
0: Tudom, kicsikém, ez a probléma.
3: Mama, ez nem probléma, ez én vagyok.
0: Tudom, kicsikém, ez a probléma.
1: Még egyszer kérném jegyzőkönyvesztetni, nem egy csoda gyerek. Mozart csoda gyerek, Haydn nem csoda gyerek. Csoda felnőtt? Az igen, csoda felnőtt. De ha 36 évesen szólítja magához a fennemvaló, mint a Wolfit, akkor ma a kutya sem ismeri. Akkor ma estére más programot kéne egy csinálnunk.
0: Ó, és a hegedű, a néma hegedű. Az én kis Józsefem néma hegedűje. Szebben szólt, mint bárki Paganini.

0: Arab közönséges háncsos hasábfából, apja szerszámaival,
1: apám szerszámaival, szívós türelemmel és bámulatos ügyességgel.
0: Szívós türelemmel, bámulatos ügyességgel egy kis hegedűt faragott ki magának.
1: Dűdű, hegedű, macska segge, keserű.
0: Elnagyolt alakú, durva formájú, tömör kis hegedűt, kezdetleges faragványt, amelyen természetesen játszani nem lehetett. Hangot nem adott. Felhúrozni sem tudták. Néma hegedű volt.
2: Gyere csak ide, fia! Gyere! Na! Azt jázd el, kicsi bogár! De szívvel, fia! Szívvel! Magyar szívvel, mert ezt szívvel kell tekerni. Ácsi te! Halkabban egy komám csák susogjon az a néma hegedű.
0: Nem, inkább valami szimfóniát játszál. Szimfónia vagy szonett.
1: Tiveddibeddu?
2: Ja, az is, meg a szonáta. Majd a Krisztus hét szava a keresztfán.
3: Asztalná meg, ha.
0: Elég kisfiam játszani.
4: Elgurítja Haydn felé a koponyát. Jó lenne, ha kopogna, ha volna hangja. Csönd, sötét. Eszterháza. A herceg néz ki az ablakon. Természetesen mélabusan.
2: Osztrák. Osztrák. Az ember ne legyen osztrák, ha csak nem kényszerítik. Magyar. Az ember ne legyen magyar, ha csak nem kényszerítik. Mindegy, magyar, nem magyar, de ha lehet egyik se. Herceg, herceg, herceg, herceg, birodalmi.
4: Birodalmi, nem irodalmi.
2: Birodalmi, herceg, pompa, pompa kedvelő, egy zenebarát, zenebarát, etc. Főleg, etc. Birodalmi pompa kedvelő zenebarát, etc. Birodalmi pompa kedvelő zenebarát, etc. Ötvenegy éves vagyok. Minden az enyém, ameddig a szem ellát. Se előre nem bírok nézni, se hátra. Nincs szükségem senkire.
5: Miért nekem kell azokat a dramaturgiai problémákat megoldanom, amelyeket pedig a magasságos úristen reszortja volna?
2: Jó, jó, tudom, a nívó. Berosálok. A végén még annyira nívós lesz itt minden, hogy kiderül, ez a létező világok legjobbika. Szóval, a koponya sztori. Tiszta horror. Ezek a Rosenban még lefejezték, nem is itt kezdem, hanem, hogy 1820-ban a hercegek végre rájöttek, hogy visszatemetik az ő helydünüket Kismartonba. Mert hogy ott maradt Bécsben, abban a kuplerájban, amit ez a Napóleon okozott, a Gumpendorfi temetőben.
6: Gumpendorf, ugye?
2: És akkor kihantolás, mi van ott? Nyakacska megvan, paróka megvan, hoppácska, a kettő köz meg semmi, Semmovics. A dühös hercegek, mert ezek azonnal bedőhödnek, ha egy helydűn fejét ellopják. Ez aranyapám a kultúra szeretete, ezért kellettek az arisztokraták. A kulturális bedühödés véget. Na most, lecsaptak a Rosenbaumékra, de nem találták meg a koponyát, mert... Hát ez effektíve kár, hogy nincs benne a darabban. Nagy délre durra jön be a herceg.
6: Asszonyom, wo ist der koponya?
2: De a nő eldugta a szoknyája alá, be a két combikája közé, bizony.
7: Kegyelmes uram, ne haragudj rám, nem állhatok fel előtted. Asszonyi bajom van, teremtés könyve, 31-35.
2: Ezért jó a műveltség. Ez a herceg konkrétan nagy pinabubus volt. Nézte az asszony combját. De hát ugye az asszonyi baj, hiába csak egy idézet, ezt hangsúlyoznám, a kedvét szegte.
6: De aztán pénz beszél,
2: szóval kaptak egy koponyát a Rosenban pompás koponyagyűjteményéből. Ám azonban átlettek verve. egy fiatal férfi koponyát kaptak.
3: Petőfi Sándor, na-na.
2: De ezért aztán a hercegék balhéztak, vagy fizettek. Vagy balhéztak és fizettek, minden esetre kaptak egy öregebbet, de még mindig nem egészen a Haydnét, amelyet ez a Rosenbaum továbbadott, de unom, tehát tovább passzolta egy Peter nevű, egyébként börtönparancsnok foglalkozású barátjának, aki őrizgette a haláláig, szerintem 1895. Majd akkor a bécsi zenebarátok társaságához került.
8: Még volt valami a Hitlerrel is, hogy el akarta csaklizni, vagy hogy, de ezt már elfelejtettem.
2: A hercegek megint elfeledkeztek róla. Az ő fejük se káptalan. Egyébként ezért nincsenek errefelé most már hercegek. Na és akkor 1954-ben került pont a 145 éven át tartó temetési szertartásra, hogy úgy mondjam. Szóval egyfelől a Haydn koponyája, másfelől a tragikus 1954-es esztendő. És nem is volt lesen a puskás. Nos, ez az év, hölgyeim és uraim, amely véget vetett e koponya drámai hányódásának. Ekkor találkozott annyi év után Törzs és Potroh, csak vicceltem. Az év, amely meghozta végre e koponya, ímé számára a nyugalmat. Ímé. Ezen azért el kéne gondolkodni, nem, hölgyeim és uraim? Az ország ímé mai válságos állapotában, amely válságos, ímé. És lőn világosság.
4: Sötét. És még mindig Eszterháza. A herceg ugyanúgy. Bernát a szolga jő.
9: Csupa könny a szobám.
10: Minden bizonnyal, kegyelmes úr, csak éppen, nos... Hány szoba is van a kastélyban?
11: Mit tudom én? Neked kell tudnod, ez a személyzet munkaköri kötelessége.
10: Minden bizonnyal, kegyelmes úr, 117.
11: Nem prím számoz?
10: Minden bizonnyal, a legkevésbé sem, kegyelmes úr, osztható hárommal.
11: Minden bizonnyal. De mire akarsz kiukadni, Hű Bernárdom?
10: Kiukadni nem, kegyelmes úr.
11: Minden bizonnyal. 52 éves vagyok. Minden az enyém, ameddig a szem ellát. Se előre nem bírok nézni, se hátra. Nincs szükségem senkire.
10: Minden bizonnyal. Minden nevetséges, nagy úr, ha a halálra gondolunk.
11: Ha, kedves Bernárdom, én nem gondolok a halálra. Miért éppen a halálra gondolnék, amikor nem gondolok semmire? De facto semmire. Semmire.
10: Ha csak a halál nem gondol rám.
11: Minden bizonnyal, kegyelmes úr. És rád, kedves Bernárdom, és rád.
10: Nincs szükségem senkire.
11: Ez jó, fiam, ez jó, hogy nincs szükséged senkire. Hibbant ön? Ezt kérdezte. Hibbant ön? És hogy hogyan képzelem? Ezt kérdezte. Mit hogyan? Kérdeztem én. Hogy kigombolom a blúzát? Mondta ő. De én kigomboltam a blúzát, és nem gondoltam semmit.
10: Semmit?
11: Semmit. Hogy ő igenis szereti a testét, mondta. Mondtam, ez összeköt minket. És még azt is mondta, hogy ne hagyjam figyelmem homlok teréből elűzni a mellét.
10: Kebleit, legkegyelmesebb hercegem, kebleit.
11: Jó, mondottam, elűzni nem hagyom, elűzni semmiképp. Bernard, kérhetem ezt a... Igen, őt. Nem szeretem. Nem, az túlzás volna mondani, hogy utálnám. Utálni nem. Nem utálni.
10: Kegyelmes úr, a lecsót utálja.
11: Meinen Schwanz, den liebe ich.
10: Juj.
11: Ismétlés a tudás anyja. Meinen Schwanz, den liebe ich.
10: Juj. Német. Jelentése a farkam, azt szeretem. Vagy szerencsése fogalmazásban a farkam az, amit szeretek. Úgy értve a kegyelmes úr. A kegyelmes úr farka az, amit a kegyelmes úr... A kegyelmes úr állítása szerint a kegyelmes úr szeret.
11: Bernard, ezt hagyja abba. Hol van Haydn?
10: Dolgozik.
11: Dolgozik? Nem finom dolog.
4: Bernard szóra fakad.
12: Olyan világ ez, amely azt állítja magáról, hogy van benne becsület, becsület. Holott soha még csak becsülethez hasonló ez vagy.

0: Elítéltetés, megcsúfoltatás a következménye, ezért nem hallgathatom el.
1: Kicsoda? Kicsoda nem hallgathatja el? Mondtam, enyém itt minden. A szó is.
2: Szolga nem beszél, herceg beszél.
1: Ha akar. Nem akar.

0: só fennakad. Sötét.
1: Osztrák. Ez a hagymis osztrák. Nem, de bár ne válaszoljon, Bernard. Költői kérdés. Nem hallott még a költői kérdésről? Ne válaszoljon. A költői kérdésre nem válaszolunk. A költők sem válaszolnak. Senki, Bernard. Fölfogta? A költői kérdés után olyan csönd van. Nagy. Nagy csönd van, Bernard. Bernard, kéretem.
2: Kit méltóztatik kegyelmesen a kegyelmes úrnak kéretni?
1: Szerinted? Nem hallod?
2: Mozart? Hülye. Az túlzás. Hülyének nem hülye. Úgy mondanám, bolondos. Wolfgang Amadeus úr csakcsupán bolondos. Úgy beszélik.
1: Édes fiam, ne povedáljál annyit, vagy rukkoljál át a festetiséghez. Kéretem azt az embert.
2: A Józsefot?
1: Azt a Józsefot.

0: Magas, Herr Kapellmeister. Jó, jó, ne hálálkodjon, magának volt igaza. Az a két oboa, azokban már tényleg nem volt szusz. Kérdeznék valamit. Ne tegyem föl közvetlenül kérdést. Nem illik, megértette? És ne szóljon közbe! Most viszont elvesztettem a fonalat. Szépen mondta. Költő ilyen. Látom én, hogy maga nem akárki. Hogy büszke lehetek rá, hogy nálam szolgál. Hogy megnyalhatom mind a 10 ujjamat. Röviden, hogy maga egy zseni. Egy originál zseni.
1: Fogja be a száját! Én beszélek!
0: És igen, 10. Mind a 10-et megnyalhatom. Igen! Hallom, összeverekedtek az emberei. Tudom, maga mindig védi őket. Jó atyuk, papájuk, így is hívják, papa, ha jól vagyok informálva. És jól vagyok informálva. Ravasz paraszt maga, de talán a szemét mégse kellett volna kiverni annak a csellistának. Jó, tőlem legyen oboista. Igen, jól van, látom már. Botrányos verekedés, stb. Miután mindkét fél állítása és több tanú megállapítása szerint feltehető, hogy... Ne szóljon közbe! Köhögni szabad! Szóval, hogy Xavier Marto baszettista nem szándékosan sértette meg a...
2: Zakariász, úgy mondják, hogy Zakariász.
0: Zakariász Paul szemét, aki szintén nem fedhetetlen az ügyben... Igen, cukkolta! Ennél fogva Haydn karmester úr jelenlétében, stb. Unom! Nem. Hiába kegyelmes urazik itt, nem és nem. Legfőjebb 8 dukát. 10! Legyen 10! Szerettem volna kérdezni valamit, mint férfi a férfitól. Igen, pontosan. Hágjuk. Szó szerint. Hágjuk. Igen, biztos vagyok benne. Hágjuk. Akkor tehát hágjuk át osztályunk korlátait. Köszönöm. Igen. Nem egészen, bár erre eddig nem gondoltam. Igen!

0: mint fent, angyal nélkül. A házaspár továbbra is méricskél. Rosenbaum araszt mérkörbe a fejen. Araszol körbe. Haydn zongorázik, minden esetre nem észleli Rosenbaumig.
1: Jürjad, Teréze! Jürjad! Ez egészen elképesztő. Igen, ez Haydn. Írd. Nulla. Egy. Egy. Kettő. Három. Öt. Nyolc. Úgy innen a füléig. 13.
2: Centiméter?
1: Nem, incs. Szívem, a Haydn feje a Fibonacci számsor szerint szerveződik. Ez őrület!
3: Fizikailag nem vagyok beigyenő. Alacsony a termetem és sötét a bőröm. Tartásom hajlott, és divatnyomult púderes parókákat hordok.
4: Túlzás, kicsikém, ne ostorozz magad. Ami szép, az szép. Nagyon kis fasz a Haydn lett belőled. Olyan strammocska, na.
3: Hallomat eltorzította egy polip, és ez úgy tűnik érzékenyen érint.
4: Polip ugyan. És akkor mi van? Legfeljebb kifújjuk azt a kis nózit, zsepi, recidiváló orpolippal járó krodikus ridosidusitis, ezt is dőlebörökölte a kis drágább?
3: Sose bírtam, hogy lázas a zenét, mint Pócát, Schubert vagy Mendelssohn. Őszinte szerénységemnek megvannak a világos határai. Tiszta és tökéletes technika, derülátás, áttekinthető felépítés, férfias dallamok, feltűnően gazdag harmonizáció, a komponálás elemi öröme. 104 szimfónia, 68 vonós négyes, 47 zongoraszonáta, 23 opera, 4 oratórium, versenybűvek, kaparazenék, kórusbűvek, bicsék!

0: úgymond tréfából, de akár komolyan is lehet venni. Ilyenek a jó tréfák. Elvis Presley valamely nem lassú, nagy slágere szól. Mce, mce, mce, mce. A hercegi pár nem éppen hercegesen mozog rá.
1: 53 éves vagyok.
0: Most mereven felülnek akár egy királyi pár a trónusukra.
2: Hercegem, mondja csak, maga szerint lehet igaz barátság férfi és nő között?
1: Hát hogy ne?
2: Ez annyira, de annyira megnyugtató.
0: Hosszú csönd.
1: Ha közben jó nagyokat kurnak.

0: 33 változat Haydn koponyára. Eszterházy Péter hangjátéka. Az első rész hangzott el. Szereposztás. Haydn Benedek Miklós, angyal I. és Robert, herceg Kálid Artúr, Haydn anyja Lázár Kati, Rosenbaum frenológus Kardos Robert, Teréze a felesége Partinóra, Bernhard Inas Dévai Balázs, hercegnő Móroc Adrien. Eszterházy Péter szerepében Eszterházy Péter. Zenéjét Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart és Eszterházy Pál témáinak felhasználásával Dinnye és Dániel írta. A zenekar tagjai Berán Gábor, Bizják Gábor, Bokor Pál, Csoma Ágnes, Horváth Béla, Rácz József, Takács Ákos és Tömösközi László. Vezényel Dinnye és Dániel. Rádióra alkalmazta Szabó Borbála. A felvételt Buckó Gábor és Kulcsár Péter készítette. A rendező munkatársa Kálmán János, dramaturg Turai Tamás. Rendezte Göttinger Pál. A darab ősbemutatója ugyanezzel a szereposztással 2009. december 18-án volt a Budapesti Bárka Színházban. A rádióváltozat 2012-ben készült.
1: A következő részt holnap hallgathatják meg. A Rádió Színház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt, a Kossuth Rádióban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Késő esti krónika.
1: A Kossuth Rádió hírműsora.
2: Huszonkét óra, jó estét kívánok, Kovács Márton vagyok. A bemondó Garami Zsuzsa. Főbb híreink először röviden. Ismét teljes kapacitásával üzemel a paksi atomerőmű.
3: Helyszíni vizsgálatokat is tarthat majd az MNB korábbi ügyeiben eljáró parlamenti bizottság.
2: 83 éves korában elhunyt Nádas Péter Kossuth és József Attila díjasíró.
3: Napos, meleg idő lesz, 34 fokos csúcshőmérséklettel.
2: Következnek a részletek. Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű. Este 8 órakor jelentette be a miniszterelnök.
3: Magyar Péter elmondta, hogy mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. A kormányfő köszönetet mondott minden energetikai és vízügyi szakembernek, aki részt vette az utóbbi hetek megfeszített munkájában. Beszámolt továbbá arról, hogy a paksi fenékküszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad.
2: Megkezdte működését a Magyar Nemzeti Bank visszaéléseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A grémium első ülésén elfogadta ügyrendjét és munkatervét. Csőszi Attila, a Tisza országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, céljuk kideríteni azt is, hogy a jegybank, az alapítványi és leányvállalati struktúrák és a kapcsolódó gazdasági szereplők milyen módon alakítottak ki a közérdekkel szembeni működésüket.
4: Szintén feladatunk a jegybanki alapítványi vagyonkezeléssel, az Optima csoport működésével, valamint az MNB beruházási és felújítási döntéseivel összefüggésben, mely állami, jegybanki, felügyeleti vagy gazdasági szereplőket terhel politikai, intézményi vagy igazgatási felelősség a feltárt rendszer szintű hiányosságokért és visszásságokért.
3: Tuzson Bence szerint emellett a munkaterv nem tartalmazza a feladatok tervszerű meghatározását. Felvetése ellenére a munkatervet a bizottság elfogadta. Hargitay János, a testület KDNP-s tagja azt kérte a bizottságtól, hogy keressék fel a jegybankot azzal összefüggésben, hogy a vizsgálandó ügyekben milyen kapcsolatban állt az Európai Központi Bankkal.
2: A kormány szigorítja és pontosítja azokat a szabályokat, amelyek a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkoznak. Részletek Sipos Ildikótól.
5: Először a külföldi székhelyű offshore cégeket favorizálták a magyarországi befektetők, a magántőke alapok kedvező adózásuk miatt a 2010-es évek közepétől váltak vonzóvá, mondta az Enfort privátbankár szakújságírója, aki azt is közölte, hogy az MNB-nél be kell jelenteni ezen alapok működését, ezért pontosan tudjuk azt, hogy jelenleg körülbelül 300 magántőke alap működik, a bennük kezelt vagyon pedig igen jelentős. Vég Mártont hallják.
6: Csak ilyen becslések vannak, de mint egy olyan 4500-5000 milliárd forint gyűlt ezekben össze, ez nagyjából a GDP-nek egy ilyen 5-6%-át is kiteszi, tehát jelentős vagyonok gyűltek ezekben össze, tehát nem véletlen, hogy a kormánynak is a célkeresztjébe került.
5: Vég Márton elmondta, a tényfeltáró újságírás az elmúlt 10-20 évben több magántőke alaptulajdonosi szerkezetét felfedte. A szakújságíró hozzátette, a magántőke alap ugyanakkor egy olyan pénzgyűjtő intézmény, amelynek lehet egy, de akár több száz tulajdonosa is.
6: A legismertebbek, amiket azért magyar sajtó már feltárt, ugye Matolcsi Ádám és baráti köre, meg Mészáros Lőrinc és baráti köre egy magántőke alapon belül közpénz, banki pénz, magánpénz összekutyulódik, és ezeknek az átláthatósága az uniós elvárás is, hogy itt teljesen tisztán lehessen látni.
5: Az igazságügyi miniszter kedden jelentette be, hogy egy törvényjavaslat szerint ismertté tennék azt, hogy kik ezeknek a zárt körű befektetési alapoknak, vagyis a magántőke és kockázati tőke alapoknak a tényleges tulajdonosai, és azt is, hogy milyen közbeszerzéseket nyertek és milyen közpénztámogatást kaptak korábban ezek az alapok.
2: Nem támogatta az Országgyűlés Művelődési Bizottsága azokat a jelölteket, akiket az ellenzéki képviselőcsoportok javasoltak a független közmédia testület tagjának. A KDNP jelezte, fenntartják jelölésüket.
3: Most Zoltán a Mi Hazánk jelöltje, Marti Zoltán a KDNP jelöltje és Siklósi Beatrix a Fidesz jelöltje. Bemutatkozó meghallgatásukon egyaránt a hitelesség, a szakmaiság és a kulturális értékteremtés fontosságát hangsúlyozták. Mindhárman kiemelték, hogy a jövő közmédiájának a pártpolitikán felül kell állnia. A képviselőktől végül egyik jelölt sem kapta meg a szükséges támogatást, mindegyikükre 4 igen és 7 nem szavazat érkezett. Szentkirályi Alexandra bizottság elnöke az ülés végén rendkívül önkényesnek és filmszínháznak nevezte, hogy a független közmédia testület 9 tagjelöltje közül sem a szakmai, sem az ellenzéki, sem pedig a kormánypárti jelölteket nem sikerült határidőre megválasztani.
2: Nagy Gábor Bálint távozása után Baka András az egyik legfontosabb közjogi méltóság kinevezése előtt áll, legfőbb ügyészt kell jelölnie. Az új köztársasági elnök már magához kérette a Sándor Palotába Lajtár Istvánt, a legfőbb ügyész helyettesét, aki az új vezető megválasztásáig ideiglenesen irányítja a szervezetet. Kovács Anna összeállítása.
0: Kedden lejárt Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész megbízatása. Nagy Gábor Bálint egy évig töltötte be a pozíciót, miután elődje, Polt Péter lemondott, hogy az Alkotmánybíróság elnöke lehessen. Utódját a köztársasági elnök javaslatára az országgyűlés kétharmados többsége fogja megválasztani. Baka András államfő fog dönteni az utódjáról, már magához rendelte a legfőbb ügyész helyettesét, aki ideiglenesen látja el a legfőbb ügyészi feladatokat. A köztársasági elnök egy héttel hivatalba lépése után azt is egyértelművé tette, hogy egyik elődjét, Sólyom Lászlót követve nem fog előzetesen egyeztetni a parlamenti pártokkal. Nagy Gábor Bálint volt legfőbb ügyész július végén azzal indokolta felmondását, hogy szerinte az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. A legfőbb ügyész felmondási ideje 6 hónap, Nagy Gábor Bálint kérte, hogy esetében ettől tekintsenek el. Magyar Péter áprilisi megválasztása után május végéig adott határidőt a köztársasági elnöknek, a legfőbb ügyésznek és több más általa Orbán Bábnak nevezett közjogi tisztségviselőnek a lemondásra. Ennek fejleménye a legfőbb ügyész távozása.
2: A debreceni akkumulátorgyár 3 üzemében is felfüggesztették a próbagyártást, miután fokozott nikkel terhelést mutattak ki 9 dolgozó szervezetében.
3: A Vegyipari Szakszervezetek Szövetsége szerint a folyamatos ellenőrzések és nem a bírságok kiszabása garantálhatja a dolgozók egészségét. A CETL közleményében azt írta, még keresik a nikkel terhelés forrását.
2: 17 ezer új lakást érinthet az Otthon Start program kiemelt beruházásainak átvilágítása. A már engedélyezett projektek folytatódhatnak, a többit leállítják és felülvizsgálják. A kormány szerint az előző szabályozás kedvezett bizonyos vállalkozóknak, de közben nem garantálta a lakások megfelelő minőségét és a szükséges infrastruktúra kiépítését sem. Falucska Ivett összeállítása.
7: Az Otthon Start program tavaly szeptemberben indult. Lényege, hogy államilag támogatott, kedvező, fix 3%-os kamatozású hitellel segítse az első saját lakásukat megvásárlókat vagy felépítőket. A program részeként a nagy lakásépítők beruházásai meghatározott feltételek mellett kiemelt projekt minősítést kaphattak, ami számos előnnyel járt. Például a kivitelezőknek egyes helyi és általános építésügyi szabályokat nem kellett betartaniuk, mondta Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter.
8: Ezeket most különbségtétel nélkül egytől egyik felfüggesztjük és átvilágítjuk.
7: Az intézkedés a már jogerős építési engedéllyel rendelkező beruházásokat nem érinti. December 31-éig, az eljárás lezárásáig pedig új építési engedélyt nem adnak ki. A felfüggesztés azonban nem jelent végleges eltörlést, hangsúlyozta Vitézi Dávid.
8: Lehet olyan, ahol azt mondjuk, hogy oké, akkor vállaljon közberuházásokat a fejlesztő. Vállalja azt, hogy megfizethető lakásokat hoz létre, vállalja azt, hogy tömegközlekedést fejleszt, vállalja azt, hogy az önkormányzattal megállapodik.
7: Amíg 2020-ban 28 ezer, addig tavaly mindössze 12 ezer új lakást adtak át Magyarországon. Erről már Szegő Péter, a Dunahaus vezető elemzője beszélt.
9: A magyar ingatlanpiacnak nagy szüksége van arra, hogy minél több új lakás épüljön.
7: Az elemző szerint az átvilágítás indokolt, de mint fogalmazott, a vizsgálatok közben szem előtt kell tartani, hogy a lakáspiac erősen lokális. Egy projekt méretét célszerű az adott város keresletéhez, meglévő kínálatához és a várható értékesítési időhöz is igazítani.
9: Szeged és Debrecen körzeteiben vannak 1200-1300-as projektek, amik azért érdekesek, mert most is látunk olyanokat ezekben a városokban, 100-130 lakásos épületekben, ahol évek óta nem pörög ki az új lakás, tehát mindenképpen egy szakembernek fel kell kapni a fejét, és azt kell megnézni, hogy az eladhatóság, megtérülhetőség az hogyan valósítható meg.
7: A kormány intézkedése a jelenlegi információk szerint az Otthon Start hitel lakossági igénylésére és feltételeire nincs hatással.
2: Perenkívüli megegyezés keretében csaknem 17 milliárd dollár kártérítést hajlandó fizetni a Facebook és Instagram anyavállalata, a Meta. Az óriás céget augusztus közepén perelte be 29 amerikai állam, azzal a váddal, hogy az alkalmazások szándékosan okoznak függőséget. Márta Renáta összeállítása.
10: A kaliforniai Oakland városának bíróságán perenkívüli megállapodást kötött fel pereseivel a Meta óriás cég. A Facebook, Instagram és WhatsApp üzemeltetéséért felelős vállalat hangsúlyozta a tárgyaláson. Nem követette el jogsértést, a kártérítés kifizetése mellett mégis vállalja a kiskorúak online védelmét célzó új szabályok betartatását. Korlátozni fogja például a fiatalkorú felhasználók nappali közösségi médiás tevékenységét, az éjszaka időtartamára pedig eltiltja őket fiókjuktól. Szigorú korellenőrzést fognak tartani a regisztráció előtt, valamint nagyobb szülői kontrollt biztosítanak a fiókok fölött. Mindezt egyelőre kizárólag az Amerikai Egyesült Államok területén. A Meta közleményében azt írja, a megegyezés csaknem 17 milliárd dollárról szól, ezt az összeget évenkénti rendszerességgel 2036-ig fogja kifizetni az óriás cég. Külön kiemelve az összeget a fiatalság online biztonságának fejlesztésére, biztosítására szánják. A közösségi média felületekkel kapcsolatos Gigaper, Klaus Melinda közösségi média szakértő, kommunikációs szakember szerint mérföldkőnek számít.
11: Sean Parker, a Facebook egyik alapító tagja már 2017-ben nyilatkozott ezzel kapcsolatban, hogy pontosan tudták, hogy dopamin löketeket küld a Facebook, Instagram, meg úgy ámlok szüzelmen a social media használóknak, hiszen ezzel éri el azt, hogy minél hosszabb ideig használjuk a felületeket, minél inkább többet posztoljunk, mert hogy minden egyes lájkkal vagy hozzászólással, amit kapunk a felületen, örömérzetet, boldogságérzetet kapunk, hogy egy közösséghez tartozunk, van, aki figyel ránk, akár pró vagy kontra, de megkapjuk azt a figyelmet, amit a mindennapi életünkben szeretnénk megkapni.
10: A per hatalmas kockázatot jelentett a Metának. Amennyiben elveszítette volna azt, akár csődbe is mehetett volna. Ez pedig a mai ismert monstre közösségi média felületek végét jelentette volna.
2: Legalább két magyar állampolgár is eltűnt a nepáli villámáradásokban, közölt a külügyminisztérium sajtóosztálya a Kossuth Rádió megkeresésére. Tájékoztatások szerint nem zárható ki, hogy további magyarok is érintettek lehetnek. Az Új-Delhiben található nagykövetség Magyarország nepáli tiszteletbeli konzulján keresztül felvette a kapcsolatot a helyi hatóságokkal.
3: A nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri a magyar konzuli szolgálat. Emlékeztetnek, a természeti katasztrófa közelében az utak járhatatlanná váltak. A telekommunikációs hálózatok és az áramellátás akadozik, vagy teljesen szünetel. A térségben tartózkodó magyar állampolgároktól azt kérik, szigorúan tartsák be a helyi hatóságok utasításait. Nepálban, az ország himalájai határvidékén pusztító heves áradásokban 157 ember vesztette életét, 384 turista, köztük 291 külföldi állampolgár eltűnését jelentette a nepáli turisztikai hivatal. A mentési munkálatok jelenleg is nagy erőkkel folynak.
12: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: 83 éves korában meghalt Nádas Péter Kossuth és József Attila díjas író. A modern magyar irodalom meghatározó alakja volt, több tucat önálló kötet szerzője. A Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia, a Berlini Művészeti Akadémia tagja volt. Neve többször felmerült az irodalmi Nobel-díj esélyesei között. A Kossuth Rádió Aranyemberek című műsorában 2002-ben azt mondta, gyermekkori vágya és elhatározása volt, hogy író legyen.
13: Gyakorlatilag más sem csináltam, mint olvastam. 14 éves koromra a világirodalmat azt mondhatnám, hogy úgy, ahogy van, elolvastam, hát nagyon sok dolgot, alapműveket elolvastam, amelyeket természetesen aztán később újra kellett olvasni jó részt, mert hát egy gyerekbe egész más marad meg, és írtam, ezt a két tevékenységet végeztem, tehát ez nem egyfajta gyermekes elképzelés, mozdonyvezető is akartam lenni természetesen, de nem vezettem mozdonyt, nem után írtam, írás közben arra a tapasztalatra jutottam, hogy nekem ezt kell csinálni.
3: A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter úgy fogalmazott, Nádas Péter személyében korszakos magyar író távozott a kulturális életből, ami hatalmas veszteség nem csak Magyarország, de a teljes világirodalom számára is. Több magyar kulturális intézmény közleményben búcsúzott az írótól. A főpolgármester Budapest díszpolgáraként is méltatta az írót, és azt írta, Nádas Péter megmutatta az országnak, világnak, hogy hol van Budapest Európában. Az író haláláról Baka András államfő és Magyar Péter miniszterelnök is megemlékezett.
1: Időjárás.
3: Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem lesz, a keleti eszelet helyenként élénklökések kísérhetik. 13-18 fok lesz éjszaka, napközben pedig 28-34 fokra számíthatunk.
2: Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
1: Sportvilág, a Kossuth Rádió sportmagazinja.
14: Szerb válogatott szélsővel erősített a Ferencváros labdarúgó csapata. Minden magyar egység sikerrel vette az előfutamokat a ma kezdődött kajakkenu világbajnokságon. Csonkanapot zártak férfi öttusázóink a világbajnokságon. Köszöntöm a hallgatókat, a Sportvilágot Olasz Gergőtől hallják. A lengyelországi Poznánban ma megkezdődött a gyorsasági és parakajakkenu világbajnokság. A délelőtti eseményeket kollégánk Tóth Béla foglalja össze a helyszínről.
15: A női kenu 2-es döntőbe jutott, Kopasz Bálint és Csikó Zsóka futamgyőzelemmel indított, utóbbi ráadásul duplázott, minden magyar egység tovább jutott. Köszöntöm Önöket Poznányból, Lengyelországból. A kajakkenu világbajnokság első versenynapján összesen 13 magyar egység szállt vízre a gyorsasági szakág előfutamaiban. A női kenu 2-esek olimpiai távján 500 méteren Kis Ágnes és Nagy Bianca magabiztos futamgyőzelemmel biztosította helyét a fináléban. Délután Kis 501-esben is a rajthoz hajózott, az első helyezés ezúttal középdöntős tagságot jelentett. A Tokióban olimpiai bajnok Kopasz Bálint kajak 1000 méteren címet védene. Efelé meggyőző teljesítménnyel, futamgyőzelemmel tette meg az első lépést. A férfi kajakosok sprint számában az EB bronzérmes Balogh Gergely másodikként jutott tovább. A világ élmezőnyébe tavaly valósággal berobbanó Csikó Zsóka az ötkarikás játékok műsorán szereplő 500 méteren és 1000-en is elsőként oldotta meg feladatát az előfutamban. Az Európa bajnok férfi kajak 4-es az első beülőben az újdonsült apukával Nádas Bencével második ként ért a célba, és jutott tovább a csütörtöki középfutamba. Szintén vízre száll ebben a fázisban a fiatal női kajak 4-es, amely szerdán harmadikként zárt. A férfi kenusoknál Fejes Dániel triplázott. Az MTK 26 éves kiválósága egyesben 500 és 1000 méteren is második lett, ezzel pedig gond nélkül kvalifikálta magát a középdöntőbe. Fejes tagja még a címvédő 4-esnek is, amelyben Kollár Kristóf, Juhász István és Hajdú Jonatán mögött térdelve fölényes sikerrel egyeneságon jutott be a szombati döntőbe. Férfi C1 200-on Hadován Dávid második helyen végezve lett középdöntős, még az Opaszki Réka és Horányi Dóra alkotta kenu 2-es kicsivel maradt le a döntőről, rájuk is középfutam vár. A magyar csapata tavalyi milánói világbajnokságot szenzációs teljesítménnyel 6 arany, 2 ezüst és 5 bronzéremmel zárta. Uralkodó vélemény a szövetségi kapitányok között, hogy az ismétlés nem csak a tudás atya, hanem a sikeres magyar szereplés alapja. A negyedik poznányi világbajnokság csütörtök délelőtt további előfutamokkal folytatódik. Döntőket először péntek délután rendeznek.
14: Tóth Béla tudósítását hallották, aki a mai futamokat követően interjúkkal is jelentkezett nekünk. Elsőként Csikó Zsókával beszélgetett.
16: Az 1000-nél ott akkora tarajos hullámok voltak, hogy inkább stabilabbnak gondoltam, hogyha megvárom, hogy lemenjen ez a hatalmas nagy papucs, és akkor úgy megyek át rajta, hogy kicsit magabiztosabb leszek. Ez amúgy alapvetően be is jött, mert a második 500-an volt erősebb. Ehhez képest jól akartam rajtolni 500-an, meg hát ezek szerint túl gyors volt, szerintem nem feltétlen, de mindegy, itt kivettek, de a harmadik az már jó volt, úgyhogy abban építkezek.
15: Mi az előző évhez képest, amikor berobbantál, jól sikerült az Európa-bajnokság, a világbajnokságon is jól mentél. Ez talán egy más év abból a szempontból, hogy most már számolnak veled, és mindenki téged figyel. Te hogy érzed, hogy van-e különbség vagy hasonlóság a két idényed között?
16: Nemzetközi szinten nyilván most már jobban számolnak velem, otthon is, de hogy mondjam, ez az éve sokkal nehezebb, mint a tavalyi szerintem mentálisan is. Sokkal több minden ér, negatív hatások, mint mondjuk tavaly. Tavaly tényleg csak próbáltam ezzel a hullámon fennmaradni és élvezni, és igazából nem volt hullám, szóval nem volt mire felülni. Nagyon sok változója volt ennek az évnek. Úgyhogy örülök, hogy most a világbajnokságon tudok indulni két számot, az egyik az olimpiai szám, úgyhogy most csak el lehet gondolni, hogy ennek örülök.
14: Csikós Zsókát követően az olimpiai bajnok Kopasz Bálint értékelt Tóth Bélának.
17: Olyan sok amúgy nem maradt bennem, így előfutamba. Köszönhető volt annak is, hogy Kevinnek éreztem a vizet, de valószínűleg a szembeszél miatt. Régen mentem már erős pályát szembeszélbe, általában Matyéren uralkodó szélirány az HC, és abban mentem otthon a pályákat, illetve ellenfelek versenyzők ellen már nagyon rég csatáztam, ugye utoljára az Európa-bajnokság. Úgyhogy azért kiesett körülbelül 9-7, vagy 10, nem tudom pontosan, egyedül edzettem még. Úgyhogy várom a fejlődést abba, hogy középfutamban egy kicsit jobb érzésekkel szálljak ki, és nagyobb legyen a dinamika, az erő. Még lett volna természetesen bennem egy nem tudom mennyi, de hogyha kellett volna, de hát előfutamba 1-4 jutott tovább, plusz a 5. jobb, úgyhogy ugye megvan, de azért nyilván ez egy elvárás egy világbajnoki cím után múlt évben, hogy egy előfutamot megnyerjek.
18: Ugye említetted, hogy Európa bajnokságon mentél legutóbb, és azóta mondjuk a montreali világkupát azt kihagytad, nem utaztál át az óceánon. Az, hogy ugye egyedül készültél, formát tekintve, formai élesítés szempontjából, hogy érzed magad?
17: Jól sikerült minden a tervezettek szerint, tervek szerint megcsináltam az edzéseket, csak az év vége fele, vagyis már az augusztus hónapba kezdtem fáradni. Mondjuk, hogyha egy ilyen augusztus 5 és 10 között megrendezték volna ezt a világbajnokságot, akkor azt mondom, oké, így egy kicsit hosszabb, de ez a jó, hogy mindenből tanulunk, és hogyha még egyszer eljutok a párizsi, vagy mi ez a Los Angeles-i olimpiára, akkor tudjuk pontosan, hogy milyen erősségben és mikor kezdjük meg a felkészülést, mert azért hosszú ez a szezon, és az a gond, hogy nincsenek ugye versenyek, de mégis mi kajakkenusok elkezdjük adott év ősszel a felkészülést, keményen, hosszú lapozó, és amire ide érünk egy kicsit. De viszont megvan az előnye, hogy itt vannak a társak, és így azért könnyebb is versenyezni, hogy látom, hogy ők is hajtanak, szuszognak, fújtatnak, és akkor tudom, hogy nekik is rossz.
14: A kedvezőtlen időjárás miatt ma csak 2 számot bonyolítottak le a férfiak selejtezőjéből az 5-tusázók kínai világbajnokságán. Az akadályversenyt és a lövészetekkel kombinált futást holnap rendezik. A vívás és az úszás után az A csoportban Böhm Csaba 18., Tárkányi Zsombor a 28. helyen áll. A B csoportban Szép Balázs a 10. pozícióból várja a folytatást, a C-ben Koleszár Mihály jelenleg a 7. Az elődöntőbe jutáshoz csoportonként az első 12 között kell végezni. A szerdai Csonka versenynapot követően Koleszár Mihály értékelt.
19: Azt gondolom, hogy azért ez egy nehezebb átállás volt, már csak az időeltolódás is ebbe az irányba nehezebb is utazni. Az ételhez is egy kicsit hozzá kellett szoknunk, azt gondolom, hogy próbálkoztak itt a helyiek, hogy mi szájunk ízének is megfelelő legyen, de azért itt nekem például hasi panaszom is volt, azt gondolom, hogy ezen lehet, hogy mindenki átesik, csak valakinek könnyebb az átállás. Azt gondolom, hogy most már sikerült, mi azért nagyon régen kiérkeztünk, de a magyar csapat szépen lassan megérkezett, és remélem, hogy mindenkinek jól sikerült az átállás. A mai nap az izgalmas volt, egy élményekben gazdag napon vagyunk túl, az biztos. Volt itt mindenről szó, az eső az közbeszólt, és halasztottak is, a fele napot áttették holnapra. Ilyenünk még nem volt, szóval azt gondolom, hogy valami újat mutatott most nekünk Kína, de azt gondolom, hogy jól vettük az akadályt, mentálisan mindenki jól kezelte. Most még a srácokkal beszélnem kell egyébként, de úgy gondolom, hogy jól teljesítettünk, és holnap még azért kemény napunk lesz. Nehéz a mezőny, erősek a versenyzők, de azért vagyunk itt, hogy egy világbajnok, egy magas, nagyon magas színvonalú világbajnokságon szerepeljünk ügyesen. Remélem, hogy minél jobban fogunk, és mindenki jól veszi az akadályt. Én azt gondolom, hogy a saját napommal elégedett lehetek. Az úszásból is sikerült kihozni szerintem ebben a medencében azt, amit tudok, illetve most a páston is sikerült azokat a ügyesbajos dolgokat levetkőzni, amik eddig azért nyomasztottak, meg rajta voltak a vállamon, de elégedett vagyok, és remélem, hogy holnap majd sikerül behúzni azt a kötelező pipát a zsákba, amit a selejtezőt illeti, aztán pedig nekiesünk egyből rögtön délután, ha minden igaz, a körvívásnak is, és hát izgalmas lesz mindenképpen. A próbára mindenképpen egy magas pontszámot adnék, az, hogy sikerült, hát vannak itt nehézségek, azt gondolom, hogy egy szolid 6-ost azt sikerül elhozni a Kínának, remélem, hogy utólag ez még felpontozódik, tekintve az eredményeket. Azt gondolom, hogy mindenhol már helyt álltunk, itt azért van kihívás bőven, de próbálkozunk, aztán szerintem ez az erősségünk, és nagyjából azt is mondanám, hogy a 6. tusa, így az 5. tusához hozzávéve, ez az alkalmazkodó képesség. Van nehézség, de bízom benne, hogy ezt sikerrel vesztük, ezt az akadályt is.
14: Koleszár Mihályt hallották. Labdarúgással folytatjuk. A szerb Mozart sport beszámolója szerint szerda este orvosi vizsgálaton vett részt a Ferencváros csapatánál a cseh Sparta Praha 28 éves szélsője, Veljko Birmančević. A 17-szeres szerb válogatott játékos svéd bajnokságot nyert a Malmö csapatával, a Toulouse együttesével pedig a francia kupát is elhódította. Birmančević vételára 7 számjegyű összeg lehet, tehát elérheti az 1 millió eurót, de a nemzeti sport értesülései szerint közel a két klub között a megállapodás. A Ferencváros labdarúgó csapata nem mellesleg holnap 1-0-ás előnyből kezdi a török Trabzonspor elleni visszavágót az Európa Liga rájátszásában. Az FTC kapusa Dibus Dénes nyilatkozott a mérkőzést megelőzően.
20: Aki csak a statisztikát látta a Ferencváros Trabzonspor elleni vendégjátéka során, az megfigyelhette, hogy 1-0-ra nyert a vendégcsapat egy első félidei góllal, de azt hiszem, hogy ebben a győzelemben még ennél is nagyobb szerepe volt annak, amit a második félidőben nyújtottatok. Nagyon jól megszervezte a védekezését és az ellentámadási játékát is a Ferencváros. Pontosan mi volt a legnagyobb nehézség, és hogyan sikerült ezeket kiküszöbölni?
21: Tényleg mindenkitől tényleg maximális koncentrációra és fegyelmezettségre volt szükség. Nyilván azt is be kell vallani, hogy néha a szerencse is azért mellettünk állt, hiszen voltak olyan szituációk, gondolok itt ugye a második félidei fejesre, ami ott a kapufáról kipattant, és szerencsére a hátamról oldalra pattant, hogy ott már azért nem rajtunk múlott, tehát azért volt egy-két olyan szituáció, amikor úgy mögénk tudtak kerülni, és olyan helyzetet tudtak kialakítani, ami azért tényleg nagy lehetőség.

0: támadó játékok, úgyhogy gyakorlatilag tényleg a második fél az arról szólt, hogy folyamatosan jöttek előre, hiszen nyilvánvalóan a hazai pályán hátrányban voltak, és egyértelmű, hogy kockáztatniuk kellett, és próbálkozni az egyenlítő találatot megszerezni. Emellett nyilván volt nekünk is néhány olyan lehetőségünk, amikor el tudtunk jutni a kapujukig, és ott a 16-os környékén, vagy akár a 16-oson belül is veszélyes szituációt kialakítottunk, de sajnos nem sikerült ugye a második gólt megszerezni. Ettől függetlenül egy nagyon értékes és egy jó eredményt értünk el, úgyhogy ennek köszönhetően azért kedvező helyzetből várhatjuk a visszavágót.
1: Ferencvárosi oldalon mi lehet a legfontosabb ezen a visszavágón, akár a Törökországban látottak közül, de akár olyan elemek közül is, amit korábban láthattunk tőletek, vagy esetleg még nem?
0: Nyilvánvalóan most itt jelen helyzetünkben egyértelmű, hogy a szervezettség, a fegyelmezettség és a védekezés az, ami a legfontosabb kérdés lesz, de én azt gondolom, hogy ezt tudjuk, tehát megmutattuk itt az elmúlt hetekben, hogy amikor erre van szükség, és ezen áll vagy bukik a történet, akkor képes a csapat úgy védekezni, és úgy lezárni a területeket, úgy besegíteni egymásnak, hogy kevés helyzethez engedjük az ellenfelet. Természetesen biztos, hogy lesznek olyan szituációk, amikor ők ezt kvalitásaiknak köszönhetően meg fogják tudni oldani, és fognak azért helyzeteket kialakítani. De a lényeg az, hogy mi ezt a stabilitást hozzuk hátul. Azt láthattuk, hogy azért, hogyha át tudunk kerülni az ő térfelükre, hogyha tudunk néhány paszt csinálni, hogyha van egy kicsit kombinatív játék, akkor azért tudunk labdát birtokolni ellenünk, tudunk bontani ellenünk, tudunk helyzeteket kialakítani ellenük, úgyhogy én azt gondolom, hogy ami működött már az első mérkőzésen is, azokat kell még inkább forszírozni és még jobb hatásfokkal kivitelezni, és hát ugye nem szabad elfeledkezni sose a pontrugásuk szerepéről, hiszen az idézőjelesen mindig egy könnyű gól, úgyhogy bízunk benne, hogy most eredményesek tudunk lenni adott esetben egy szöglet vagy szabadrugás után, ami nyilvánvalóan azért nagyon megkönnyíteni a helyzetünket.
2: A főtáblára jutásról döntő mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Negyedszer is Márton Gábor lett a labdarúgó MB2-ben szereplő Kozár Mislény vezetőedzője. A labdarúgóként 21-szeres magyar válogatott Márton Gábor először a 2007-2008-as kiírás tavaszán beugróedzőként kapott szerepet Kozár Mislenyben. Mártonnak ismét lesz dolga, hiszen a csapat az első 5 bajnokiát elveszítette az MB2-ben, így 0 ponttal az utolsó helyen áll jelenleg. Mikrofonnál Olasz Gergőt hallották az elmúlt percekben. További jó rádiózást kívánok, a viszonthallásra!
3: Kulcskérdések.
4: Mi a tétje?
3: Miért fontos?
4: Mit jelent?
3: A hírek háttere a Kossuth Rádióban.
5: Nincs olyan magyar, aki nem értene egyet azzal az állítással, hogy a hazai egészségügy 1000 sebből vérzik. Éppen ezért ezt a területet övezi a legnagyobb várakozás a kormányváltás óta. Persze mindenki itt várja a leggyorsabb fejlődést is, hiszen ha az egészségünkről van szó, előfordulhat, hogy minden perc számít. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter is összegezte az elmúlt 100 nap eredményeit a szakterületén, valamint konkrét ígéreteket is tett. Nem tagadta, hogy nem számít gyors változásra, de kijelölt az ő szóhasználatával mérföldköveket, amelyek hozzásegítenek majd a rendszerváltáshoz az egészségügyben. Időközben megérkeztek az első kritikák is az orvosoktól, a szakdolgozóktól, de választópolgáraktól is. Jó napot kívánok, 60-i Tóth Erika vagyok. A pillanatnyi helyzetről és a teendőkről beszélgetek mai vendégeinkkel. A stúdióban Sinkó Eszter közgazdász, egészségpolitikai szakértő. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok!
5: És a vonalban Rékasi Balázs, orvos és egészségügyi szakmenedzser. Jó napot kívánok!
7: Én is jó napot kívánok a hallgatóknak is!
5: Mit lehet elérni 100 nap alatt? Önök elégedettek az eddigiekkel, Sinkó Eszter?
6: Bíztam benne, hogy Balázsra kezdjük, de lehet, hogy hasonló álláspontra fog betemetni ő is, mint én. 100 nap egy olyan szervezet életében, gondolok én az egészségügyi minisztériumra, amelyik most áll fölti, hiszen 16 éven keresztül nem létezett egészségügyi minisztérium, bizonyos szegmensek, különböző szervezetekbe, nagy minisztériumokba becsatlakoztak, de ettől egy teljesen új szervezetet kell felépíteni. Ez láthatóan egy időigényes feladat, úgyhogy itt ez jelent...

0: némi késlekedést a szervezet fölépítésében és mozgásba hozásában. Ezt azért lehet érzékelni, de hát bízunk benne, hogy ezen a perióduson gyorsan túllendülünk, és így szeptember-októberben már biztosan teljes erővel tud működni a tárc. Egyelőre humán erőforrás építéssel küzdenek, hogy humán erőforrás megfelelő tembe tudjon becsatlakozni a minisztérium, vagy akár a fontos különböző szervezetekhez. Így például ugye létezik az egészségbiztosító. Az egészségbiztosítóról lehet tudni, hogy nagyon föl kell turbozni humán erőforrással, hiszen ott nagyon sokan otthagyták ezt a területet, és most az új vezetésnek nagyon ambiciózus tervei vannak, úgyhogy remélem, hogy oda is jut megfelelő mennyiségű forrás, hogy föl tudják ezt a szervezetet arra a szintre hozni, hogy képes legyen arra a feladatra, amit egyébként kitűztek számokra, ez pedig a szolgáltatás vásárlói funkció.
1: Rékasi Balázs, mit lehet tehát 100 naptól várni?
2: Én először hadd kezdjem abban, hogy én borzasztóan megtisztelve és megilletődve érzem most magam, hogy a Kossuth Rádióba beszélhetek. Tehát, hogy köszönöm szépen a lehetőséget, és sok sikert kívánok Önöknek, mert
1: köszönjük szépen. Ez egy
2: történelmi pillanat számomra mindenképpen most, hogy először itt lehetek. 16 év után. Másrésztről meg az a nehéz, ahogy Eszter is mondta, hogy fel kell építeni egy új szervezetet. Ez igaz az egész egészség, ugye, ez a humán erőforrás krízis probléma. Tehát, hogy ahogy a minisztériumot létre kell hozni, az embereket meg kell találni a megfelelő pozícióba, ugyanúgy az egészségügyre is igaz az, hogy forrás hiányos. Azt hiszem, miniszter úr maga mondta, hogy borzasztó nehéz helyzetben van, hiszen egyszerre szembesül azokkal a problémákkal, amelyek évek, évtizedek óta keletkeztek, tehát tüzet kell oltani. A nyár az rengeteg helyen arról szólt, ugye a médiában hallottuk, hogy itt nincs légkondicionáló, ott lehetetlen műteni, mert 30-valahány fok van a műtőben. Én magam látom a kórházban azt, hogy szegény betegek a tűzőnapos kórteremben szenvednek és izzadnak, tehát lehetetlen problémák vannak, az elmúlt évtizedek elhanyagoltságai azok ott vannak a rendszerben, tehát tüzet kell oltani, másrészt stratégiát kell építeni, és meg kell határozni, hogy mi legyen az elkövetkezendő évek, esetleg még hosszabb távon gondolkodva évtizedeknek a stratégia, merre menjen az egészségügy, és ezt majd tudni kell majd lekommunikálni. Ezt várja azt hiszem a szakma nagyba, hogy merre van az előre.
1: Az eddig meghozott intézkedések közül néhány új vezetés az Országos Mentőszolgálatnál, átláthatóság, beengedik már a médiát a kórházakba, igen. A várólista programot is bejelentették. Melyik a legfontosabb ezek közül?
0: Ahogy én elnézem, az állampolgároknak a várakozása leginkább a várólista ledolgozása kapcsolatosan a legmagasabb. Magánszolgáltatók jelzik, hogy nagyon sok helyen a korábbi műtétszám beesett, mert hogy arra várnak, hogy a új kormány teljesítse azt az ígéretét, hogy 27 decemberig maximum fél éves várakozási időt hagy csak a kórházi beavatkozásokra. Tehát ez a legtávolabbi időpont, amin belül az állampolgárokat, illetve a betegeket föl kell venni kórházi ellátásra. Ez szerintem az egyik legfontosabb történet. A másik, hogy azért a betegek vonatkozás az emberi méltóság sokszor sérül az ellátás során, és lehet, hogy néhány intézkedéssel már ennek neki lehetne látni az új vezetés felé is. Ezt lehetne egy kérés, hogy akkor, amikor például egy beteg fekszik a kórterembe, és katétert kell cserélni, akkor lehetőség szerint ne a többi beteg szeme láttára történjen ez, hanem valamiféle intimitást próbáljunk adni. Tehát ez például biztosan egy fontos történet lenne, vagy hogy az orvosok, nővérek másképpen bánjanak a betegekkel, hiszen ők is feszültek, meglehetősen hiszterizálta az egész társadalom most a változások során, hogy mindenki lenyugodjon, és azt csinálja, ami a dolga már. Ez önmagában egy nagy előrelépés lenne, illetőleg az is fontos, amit szerencsére a miniszter úr nagyon jól érez, hogy a kórházi fertőzések száma csökkenjen. És ezzel kapcsolatosan ugye már szeptemberben elindul egy jelentési kötelezettség bizonyos fertőzések esetében, és aztán ütemesen haladunk tovább. Nagy szerencséje a miniszter úrnak, hogy megnyerte az ANTS vezetőjének, a tiszti főorvosasszonynak, Oroszi Beát, mert ő egy jól képzett szakember, és láthatóan a program, amit összeraktak, több szakértő állítja két ezekhez a kérdésekről, hogy az jó. Tehát ebbe bízni lehet, hogy kórházi fertőzések is akkor száma radikálisan csökkenhet, legalábbis első körben még csak a nyilvántartás, de önmagában az intézményeket, hogyha szembesítjük, hogy mi minden probléma van, már az biztos, hogy egy változást fog előidézni, és akkor ráadásul, hogy ezeknek a szervezeteknek, mint az ANTS is, egy támogató funkciót kell fölvenni, úgyhogy ezek szerintem, tehát csökkenni a várakozási időt, elkezdeni egy együttemes csökkenés irányába lépéseket tenni, a kórházi fertőzések, a betegekkel való bánásmód, a személyes intimitás lehetőségének a biztosítása, illetve az, hogy a nővérek, amikor cipelik a betegeket, azok számára se legyen teljesen megterhelő, és ne legyen az, hogy egy 50 éves nővér rokkant amiatt, hogy nincsenek megfelelő eszközök arra, hogy a betegeket például megemeljék.
1: Még mielőtt a kórházba kerülnek a betegek, a mentővel is szoktak találkozni. Tegnap óta elérhetőek azok az adatok, amelyek a mentők kiérkezési idejét mutatják. Ezekhez az adatokhoz korábban ugye nem fért hozzá a közvélemény.
0: Bocsánat, azért hozzáfért, csak szűrt állapotban.
1: Igen. Most úgy tűnik, hogy teljesen őszinte adatokat szolgáltat a minisztérium, illetve az OMS. Azt írják, hogy jelenleg az esetek 90%-ában 26,4 percnél kevesebb idő alatt érnek ki a hívástól számítva, Budapesten ez 24,6 perc. Hogyan kell értékelni?
0: Csak a legsürgősebb esetek, ugye öt kategóriában besorolják, és ez a legsürgősebb esetek.
1: Igen, nyilván mindenki erre kíváncsi, hogyha neki nagy baja van, akkor mennyi időt kell várnia a mentőre. Mit mutat ez az adat, Rékasi Balázs?
2: Én válaszolok erre a kérdésre is, és csatlakozok az Eszter által említett fertőzési ráta témához. Tehát az egésznek van egy stratégiai jelentősége, egy teljesen más szemlélet. Tehát idáig szőnyeg alá söpörtük, elfedtük ezeket az adatokat, még akkor is, hogyha jók voltunk, de legfőképpen akkor, hogyha nem voltunk jók. Na most a miniszter úr egy teljesen más szemléletet hordoz, és azt mondja, hogy legyünk transzparensek. Valljuk be, ha nem vagyunk jók, valljuk be, hogyha hibáztunk, de mindezt azért tegyük, hogy ebből tanuljunk, és legyünk jobbak. Tehát az egész új szemléletet hoz az egészségügybe, és ez szerintem óriási jelentőségű, és köszönöm, hogy felhozta ezt a mentők kiérkezési ideje témát, mert én nagyon nagy jelentőségűnek tartom azt, hogy Konstantinovics Miklós megbízott főigazgató úr a mentőszolgálatnál abszolút partner volt erre miniszter úrral együtt, és ezeket a kiérkezési időket mostantól publikusan bárki böngészheti. Tudjuk, hiszen ahogy ön is mondta, hogyha én most kapok egy infarktust, ne kapjak, de ha kapok egy infarktust, akkor hogy nekem mennyit kell várnom a mentőre, számomra természetesen az a 26 vagy 24 perc, ez elfogadhatatlan is nagyon sok, de azon lesz innentől a rendszer, hogy hogyan lehet ezt javítani. Régebben például, ahogy Eszter is említette, csalás történt, őszintén megmondva, nem szép szó ezt használni, de amikor azt, nem azt a valós adatot láttuk, amikor valaki felhívja a mentőszolgálatot és a kiérkezés közötti időt, hanem amikor ott az irányítás kiadta egy szabad mentőegységnek a hívást, attól számítva mérték az időt. Tehát ezt is sokkal transzparensebben, nemzetközi standardoknak megfelelően fogjuk. És ennek az a jelentőség, hogy az máshol az egészségügyben is előforduljon. Ugyanúgy egy kórháznak nehéz lesz beismerni azt, hogy X számú betege a műtét után esetleg valami fertőzést kapott, vagy az ott fekvő betegek egymást megfertőzték. Ez nagyon rossz lesz ebben szembesülni majd osztályvezető főorvosként, vagy kórházigazgatóként. De másnaptól azon fog dolgozni az a tím, az a csapat, hogy hogyan tud jobb lenni. És ez az egésznek a célja szerintem. Tehát egy nagyon jó irány határozott meg az első 100 napban ebben a miniszter úr, hogy ezt a transzparenciát mindenhol szeretné az egészségügybe bevezetni.
1: Sinkó Eszter.
0: Transzparencia, ugye arra kell, hogy lássuk, hogy honnan kell elmozdulnunk, de viszont el kell mozdulnunk, és ugye jó lenne, hogyha a minisztérium tovább is menne ezen, és azt mondaná, hogy egy éven belül mit várok az úgynevezett legsürgősebb esetekben, akkor már akkor a 15 percet várom, vagy pedig akkor még csak menjünk lejjebb egy kicsit, és menjünk 20 percre. Tehát, hogy egy ütemet azért kell, hogy lásson a lakosság, mert akkor fogja tudni kontrollálni, hogy a minisztérium megfelelő ütemben halad-e a teljesítésekben. És nyilván ennek feltételei vannak, hogy a mentőszolgálat sokkal gyorsabb kiérkezési idővel bírjon, de akkor ezeket természetesen már összeállították és figyelik, csak fontos lenne, hogy ilyen évente rálátása legyen, vagy fél évente a lakosságnak, hogy mik a vállalások, konkrét vállalások, és onnantól kezdve a bizalmi tőke tovább fog növekedni. Így is nagy, meg minden körül, aki foglalkozik ilyen típusú kérdésekkel, hogy van önálló minisztérium, és tényleg fontos az, hogy transzparencia legyen, és mindent tudjunk, de a transzparencia mögé cselekvési tervet is azért most már jó lenne majd látni.
1: A beteg elégedettségről még csak a várólisták vonatkozásában beszéltünk, pedig azt hiszem, hogy az egész egészségügy átalakításának az lenne a célja, hogy elégedettebbek legyenek a betegek. Ígértek, hogy nyilvánosságra kerül majd egy platform, amin a beteg elégedettséget lehet mérni, és az eredmények érvényesítését, de ezt hogyan kell elképzelni?
0: Hát nem tudom, hogy kórházanként akarják ezeket az eredményeket közölni, vagy milyen formában. Lehet, hogy Balázs erről többet tud. De hogyha egy teljesen nyitott platformot csinálnak, akkor rengeteg anyázással lesz tele. Erre azért számítani kell. Mert jeleztem, az egész társadalom nagyon izgalmi állapotban van, minden le kell, hogy csendesüljön, és új viszonyok között például gyógyuljon a beteg, ez egy fontos dolog, és akkor vélhetően jobb adatok lesznek, hiszen az összes fölmérés, ami akár nemzetközi összehasonlításban méri a betegeknek az elégedettségét, Magyarország mindig az utolsó között van a lista alján, úgyhogy egyelőre persze megint jó, hogyha látjuk, hogy menjen elégedetlenek, de ennek egy része egyébként olyan frusztráció lesz, ami nem biztos, hogy feltétlenül indokol, tehát itt nyilván egy óvatosságra számítanék, a kórházaknak biztos, hogy saját maguknak érdemes gyűjteni, de ugye ilyen kontrollkérdéseket is kell mellé tenni, mert ugye a betegek akkor, amikor a kórházba adják például a véleményt, akkor sokkal inkább kiszolgáltatott állapotban vannak, ezért jobb véleményt adnak, mint ami egyébként is. Ráadásul itt inkább annak lesz értelme, hogy olyan indikátorokat fejlesztenek ki a kórházak tekintetében, hogy például csípőprotézis kap a beteg, akkor ne csak azt mérjük, hogy a csípő orvos szakmailag tökéletesen megoldódott, és olyan protézist raktak be, amire szükség van, de a beteg is így érzi-e. Tehát onnantól kezdve a járóképessége vagy mozgásképessége radikálisan javult-e, vagy csak orvos szakmailag sikerült jó a protézis beillesztése. Tehát ezek a finom indikátorok, ezekbe hál' Istennek jó az új egészségminiszter, és akkor remélem, hogy ezek lesznek azok igazából, amelyek majd jelezni tudják, hogy a betegek ténylegesen elégedettek-e vagy sem.
1: Rékasi Balázs?
2: Én is azt mondom, hogy fontos a beteg elégedettség, és fontos az, hogy kulturáltan beszéljünk a beteggel, és jó élménye távozzon a kórházból, vagy az ellátóhelyről. Másik oldalt azért a beteg nem tudja megítélni minden szempontból az ő ellátását. Tehát azt valóban meg tudja ítélni, hogy ki van-e festve a korterem, van-e WC papír, mennyit kellett várnia egy vizsgálatra, de a szakmai mutatókat is egyértelműen fejleszteni kell, hiszen a szakmai kérdések is nagyon komolyak az egészségügyben. Én a sürgősségi osztályon dolgozom, és egyetértek az Eszterrel olyan szempontból, hogy nagyon sok feszültséget és frusztrációval szembesülünk. Olyan esetek is előfordulnak a sürgősség osztályon, akik egyáltalán nem odavalók, és olyan esetek is előfordulnak, akiken látszik azt, hogy mennyire elhanyagolt az egészségük. Tehát valahogy egyetértek a lenyugvással, És én még egy fontos témát mondanék, az a betegedukáció, vagy a lakosságnak az edukáltsága. Tehát látok nagyon sokszor olyan elhanyagolt esetet, amikor valakinek ismert az, hogy van egy krónikus betegsége, amivel foglalkozni kellene, de nem veszi a fáradtságot, nem fogja föl ennek az egésznek a jelentőségét, és akkor egyszer csak évek vagy évtizedek múlván ott kötnek nálunk a sürgősségén egy olyan állapotban, amivel aztán persze próbálunk valamit rajlítani, de hogyha ő egy sokkal jobban odafigyelt volna a saját magas vérnyomásának a kezelésére, vagy a cukorbetegségnek a feltételeinek, szabályainak a betartására, akkor nem jönne. Tehát a lakosság edukációja, ilyen jellegű képzése, önmagunkra való odafigyelést, én ezt szintén nagyon fontos témának tartom.
1: Említettük már, hogy megérkeztek az első kritikák, köztük az orvosi kamaráé, amely hiányolja az átalakítás részletes tervét, és az másokhoz hasonlóan az 500 milliárd forintos többletforrás felhasználásának bemutatását. Egyet értenek ezzel a kritikával, Balázs?
2: Hát tehát olyan szempontból érzem, és én is látom az orvos kollégákkal való mindennap beszélgetés során, hogy mindenki várja már ezt a stratégiát, hogy lássuk, hogy mi a cél, merre megyünk előre. Én azt gondolom, hogy ez az első 100 nap alatt rengeteg minden történt. Fel kell leállítani egy minisztérium, fel kell állítani a miniszter úrnak egy csapatot. Igen, vannak olyan tárcák, ahol a tárca vezető sokkal jobban képbe van, esetleg felkészültebb csapatot tudhatott már a háta mögött. Valóban hiányzik ez a stratégia, egy hosszú középtávú stratégia, azt gondolom, ebben egyetértek. És mi volt a másik fel a kérdésnek? Bocsánat.
1: Az 500 milliárd forint többletforrás felhasználása.
2: Az 500 milliárd, igen. Én azt gondolom, hogy ez eléggé egyértelmű, ebből körülbelül számítások szerint olyan 250 milliárd az egészségügyi szakdolgozók béremelésére kell a kvázi tűzoltásként, ez azt gondolom, hogy ez elkerülhetetlen. Nagyságrendileg ezt majd kijavít, hogyha tévedek, de olyan 150 milliárdra várható az év végére, megint a kórházak szokásos elnézést, azért hogy a szokásos adósság kérdése. És aztán relatíven apró cseprő ügyekre, mint intézmény, karbantartás, klíma, stb. Ilyen témákra az a maradék 100 milliárd, az azt gondolom, az abszolút el fog fogyni.
1: Sinkó Eszter, hiszen azt mondta, hogy ő talán jobban tudja, hogy mire kell költeni.
0: Hát azt tudom, hogy a 27 évi terveket most készítik elő, és akkor is egy izgalmas kérdés lesz, hogy az egyáltalán hogy fog tudni, milyen formában a tárcához érkezni, hogy az idei esztendőben meg lesz-e az 500 milliárd, ennek azért kevés esélyét látom, ismerve a költségvetés helyzetét, látva az, hogy itt azért sokféle olyan havária helyzet adódott, amely nem volt túl biztató, hiszen kiadás növekedéssel jár együtt, amelyre nem számítottak, úgyhogy ilyen szempontból necces a helyzet. Balázs említette, hogy 250 milliárd lenne, hogyha 25%-os béremelést adnának a nővéreknek, ez egy jó szám, és én viszont nem gondolom azt, hogy 500 milliárdból 250 milliárdot most nővérekre kellene föltétlenül fordítani, ugyan a nővérek egy szegmensen nagyon megérdemli, hogy az ő területükön jelentős emelések történjenek, de vannak olyan területek, ahol biztos, hogy ez egy indokolatlan magas szám. Kettő, preferálni kellene a minisztériumnak azt, hogy milyen szakdolgozói szakmák hiányoznak a rendszerből, amelyek tehermentesíteni tudnák az orvos szakmát. Itt van például az ultrahang is, amelyek kapcsolatosan nem biztos, hogy mindig orvosoknak kell ultrahangozni, a nővérek is meg tudják tanulni. Tehát, hogy egyszerűen ki kellene olyan szakpolitikai területeket jelölni, hogy akkor hogyan alakítsák át ezt a fajta munkamegosztást, ami az orvosok is a nővérek között van, és lehessen tényleg preferálni a több munkát végzőket, akik nagyobb retelhetség mellett dolgoznak, és ugyanakkor többet is tesznek ebbe bele, úgyhogy muszáj lenne egy differenciált módon adni a béremeléseket, és lehet, hogy szakaszosan kell, mert ha egyszer odaad a kormány 25%-ot, az olyan, mint a sivatagba egy másodperc alatt felszívja a rendszer, és ugyanakkor azért ez a maradék 250 milliárd az kevés lesz arra, hogy megmozdítsuk a rendszert. Tehát itt egy differenciáltabb intézkedés javasolnék én a kormányzat számára. Másrészt pedig nagyon fontos, hogy a béremelésekbe vonjuk be a menedzsmentet, az intézményi menedzsmentet, hogy nekik is legyen lehetőségük arra, hogy differenciáljanak, hiszen ma pont az a probléma a kórház ellátórendszerrel kapcsolatosan, hogy sokszor elmondták a szakértők, hogy nincsen lehetősége mérlegelésre. Márpedig egy intézményi menedzsmentnek az a legfontosabb feladata, hogy például a HR, amelyik a legtöbb, tehát a human erőforrásnak a költsége a legmagasabb nagyságrendet képviseli, azzal érdemben próbáljanak foglalkozni, és menedzseljék az ezzel kapcsolatos változásokat. Ha ezt az eszközt kihozzuk a kezükből, akkor az azt jelenti, hogy nagyon sok költségre, további költségre nem lesz hatásuk, hogy muszáj megtanítani, illetve nem is megtanítani, hanem élni, hagyjuk élni ezt a lehetőséget az intézményvezetőknek, hogy a humán erőforrás menedzselhessék a saját intézetükben.
1: Folyamatosan rendszerváltásról beszélnek az egészségügyben is. Ennek része lehet az, hogy a területileg nagy a különbség az egészségügyi ellátásban az országban. Ez egy hatalmas feladat ezt átvilágítani. El lehet képzelni, hogy ez belátható időn belül megtörténik? Balázs?
2: Hát köszönöm szépen a kérdést. Én azt mondanám, hogy ez egy folyamatos fejlődés lesz, tehát persze a nagy problémákat, azokat lehet látni. Én is látom, amikor egy vidéki kórházban dolgozom, és mondjuk a hétvégén nincsen radiológia, azt gondolom, hogy vannak ilyen felháborító tragédiák, és ez, amit csak előbb mondtam, hogy ez egy komoly stratégia kell, a lakosságnak is fel kell ismerni azt, és ez egy nagyon nehéz, és ilyenkor a Fidesz nem merte a kórház bezárások témáját felvenni, mert ez politikailag borzasztó érzékeny, azt gondolom a mostani kormány se fogja merni, de bizonyos ellátásokat sajnos koncentrálni kell. Tehát lehet, hogy meg kell szervezni a betegeknek jobban abba a centrum kórházba való jutását, de az, hogy minden városban legyen aktív fekvőbeteg ellátás, ez sajnos ezt nem lehet fenntartani. A 70-es években örököltük a mai magyar kórházi struktúrát, és lényegében sokat nem változott, miközben a lakosság szám jelentősen nőtt, vagy csökkent, a születések száma az a 70-es évekhez képest kvázi megfeleződött, tehát nem tudunk mindenhol például a szülészeknél maradva fenntartani olyan szülészeteket, ahol egy vagy talán fél szülés történik egy nap. Ezeknek a szakmailag is a fenntartása, nem csak humán erőforrás szempontjából, hanem az ott dolgozóknak a képzettsége, az ott dolgozóknak a felkészültsége se lehet megfelelő. Tehát fel kell fogni a lakosságnak, hogy ezeket koncentrálni kell egyik oldal, de ezt akkor lehet megtenni, és ez egy következő nagyon lényeges probléma, amikor meg tudjuk erősíteni az alapellátást. De ez is egy nagyon komoly probléma, hiszen tudjuk azt, hogy a 6000 valahány háziorvosból körülbelül 1000 hiányzik a rendszerből, nincsenek állandó háziorvosok nagyon sok betegnek, és ilyen szempontból át kell alakítani a háziorvosi struktúrát is, nem kell, el kell felejteni ezt a régi rendszert, amikor egy háziorvos, egy asszisztens, egy fonendoszkóppal ül egy szobába, hanem csoportpraxisokat kell kialakítani, sokkal nagyobb körzetekkel, több embert ellátva, és megfelelő motivációkat, hogy a fiataloknak vonzó legyen esetleg vidékre menni, nem mindenki nagyvárosba vagy a fővárosba akarjon háziorvos lenni.
1: Próbáljunk meg megfejteni még egy kérdést a hátralévő 3 percben. Az állami egészségügy és a magánegészségügy kapcsolatának szabályozását is ígérte a miniszter. Mit fognak érzékelni ebből a betegek, Sinkó Eszter?
0: Hát abban pillanatban, hogyha ténylegesen egy szakmai koncepció összeáll, akkor utána lehet cselekvésre fordítani a koncepciót. Egyelőre nem tudok róla, hogy szakmai koncepció összeállításán gondolkodnak, illetve gondolkodnak, de hogy ez megtörténik-e. Itt ugye a közös magán együttélésével kapcsolatosan az egyik legfontosabb probléma, hogy sok tekintetben a hajó már elment, hogy egy viszonylag tiszta viszonyokat teremtsünk ezen a területen, és például egy éles cezúrát csináljunk a közellátás és a magánellátás között, hiszen akkor, ha minden második orvos a magánellátásban is jelen van, ugye ez az úgynevezett kettős foglalkoztatásnak a problémája, és mellette még az orvostársadalomnak az utolsó felének az egyharmada például csak magánellátásban dolgozik, akkor nagyon nehéz azt gondolni, hogy a rendszerbe lehet egy válaszfalat húzni. Az azt jelenti, hogy egy kompromisszumos megoldásra kell törekedni mindenképpen, és meg kell nézni, hogy a magánellátórendszernek hol lesz a szerepe. Tehát ugye sajnos a stratégiaalkotás mindenfajta szempontból nélkülözhetetlen, részben amiatt, amiről beszélt a Balázs is, hogy az ellátórendszert föl kell térképezni, hogy hol milyen ellátások elérhetőek, akkor el kell dönteni, hogy a betegek mikor, hova tudnak elmenni, hogy ezt a térképet meg kell csinálni, de ilyen kérdésekkel is kell foglalkozni, hogy vajon minden területen a közellátórendszer tudja nyújtani azt a szolgáltatást, amire a betegeknek igényük van, és hogyha nem, vagy hogyha vannak a betegeknek plusz igényeik, akkor a magánellátást milyen szegmensekbe kell igénybe venni. Ezekről egy nagyon részletes programot kell csinálni, tehát egy egészségügyi stratégia, és azon belül egy külön fejezet a közös a magán együttélésre, ezzel foglalkozni kell. Ugye, hogy a kettős foglalkoztatási jogviszonnyal kapcsolatosan is sok energiát kell beleölni a kormánynak.
1: Rékasi Balázs, egy perces összefoglaló.
2: Hát, nagyon röviden egyetértek, ez egy nagyon nehéz kérdés. Valóban az elmúlt rendszernek a hibája, hogy engedte magának a túlzott megerősödését, ez az embereknek a kiszolgáltatottságát és a társadalmi esélyegyenlőtlenséget mindenképpen növeli. Egyetértek a két rendszert, inkább együtt kell tudni mozgatni. Én nagyon bízom, hogy a szakdolgozókat és az orvosokat is vissza lehet csábítani egy jobb közfinanszírozott rendszerbe, hiszen orvosként a közfinanszírozott rendszer az, ami igazán a betegek érdekét tudja szolgálni, amely társadalmi esélyegyenlőséget biztosít, egy szakmai továbbképzési lehetőséget biztosít. Tehát erősíteni kell, és hogyha visszaerősítjük a közfinanszírozott ellátást, akkor tényleg csak az menjen magába, aki azokat a plusz szolgáltatásokat, amelyek luxus szolgáltatások, meg akarja venni, de a fő feladata az államnak az, hogy a közszolgáltatások jó színvonal biztosítva legyenek.
1: Köszönjük szépen, viszont hallásra!

0: 23 óra, jó estét kívánok! A Kossuth Rádiót hallják, a szerkesztő Jávor Miklós, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű. Magyarok is eltűntek a nepáli villámáradásban. Napos száraz idő várható, pénteken a hőség mellé szaharai por is érkezik. Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű, jelentette be este a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. A kormányfő köszönetet mondott minden energetikai és vízügyi szakembernek, akik részt vettek az utóbbi hetek megfeszített munkájában. Beszámolt továbbá arról, hogy a paksi fenékküszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad. Legalább 2 magyar állampolgár is eltűnt a nepáli villámáradásokban, közölte a külügyminisztérium sajtóosztálya a Kossuth Rádió megkeresésére. Tájékoztatásuk szerint nem zárható ki, hogy további magyarok is érintettek lehetnek. A magyar diplomáciai képviselet felvette a kapcsolatot a helyi hatóságokkal. A magyar konzuli szolgálat a nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri. Emlékeztetnek, a természeti katasztrófa közelében az utak járhatatlanná váltak. A telekommunikációs hálózatok és az áramellátás akadozik. A térségben tartózkodó magyar állampolgároktól azt kérik, szigorúan tartsák be a helyi hatóságok utasításai. Nepálban az ország himalájai határvidékén pusztító heves áradásokban csaknem 160 ember vesztette életét, 400 turista köztük 291 külföldi állampolgár tűnt el, a mentési munkálatok jelenleg is nagy erőkkel zajlanak. A független hatóságoknak kell vizsgálniuk az új külügy által feltárt visszaéléseket, erről írt közösségi oldalán a külügyminiszter. Orbán Anita emlékeztetett, nemrég feljelentést tettek a Szijjártó Péter vezette külügyminisztériumban történt lélegeztetőgép beszerzésekkel kapcsolatban. Hozzátette, érthető, hogy sokan várják az előző rendszer visszaéléseinek elszámoltatását, amit az új kormány jogállami keretek között hajt végre, így a nyomozás, az esetleges vádemelés és büntetés kiszabás nem működhet egyik napról a másikra. Folyamatosan frissülő honlapon összesítik a kormányzati feljelentéseket. Az információk az átlátható.kormány.hu oldalon keresztül érhetők el. A miniszterelnökség emlékeztetett, eddig 21 feljelentés történt, az ezeket megelőző vizsgálatok több mint 2000 milliárd forintnyi közpénz felhasználását érintik. Ennek az összegnek jelenleg több mint felét az Exim Bank ügyei teszik ki, eddig 11 feljelentés után indult nyomozás. Elfogadta a kormány a fenntartható vízgazdálkodásról szóló akciótervet. Ennek célja, hogy természetes víz visszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A dokumentum szerint emellett felülvizsgálják a vízügyi beruházások finanszírozását is. Hogy az aszály megelőzését és a vízmegtartást szolgáló projektek 2029 végéig megvalósuljanak. Elgázolt egy gyermeket egy villamos Budapesten, a Batthyány téren, erősítette meg az Országos Mentőszolgálat az MT értesülését. Súlyos sérülésekkel, sikeres újraélesztés után életveszélyes állapotban vitték a mentőkórházba. Holnap már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem várható, helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, holnap délután 28-34 fok valószínű. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb éjfélkor jelentkezünk itt, a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Felkelő. Indítsa a napját a Kossuth reggeli hírműsorával, hogy mindenről időben tudomást szerezzen. Politika, gazdaság, hírek és magyarázatok, beszélgetések főszereplőkkel és szakértőkkel. Felkelő. Minden hétköznap 6-tól 9-ig Benyó Ritával, vagy 60-i Tóth Erikával.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
3: Ez itt a nap témája, a szerkesztő Bogár Zsolt nevében is köszöntöm a hallgatókat, én Tatár Tímea vagyok. Kedd délelőtt vált ismerté, hogy egy amerikai Boeing szállítógép landolt Moszkvában, amely a Washingtonhoz közeli Andrews légibázisról szállt fel, és Riga érintésével érkezett Vnukovo repülőterére. Később derült ki, hogy John Ratcliffe, az amerikai központi hírszerző ügynökség, a CIA igazgatója járt kedden Moszkvában. A titkos jelzővel illetett látogatást azóta a Kreml szóvivője is megerősítette. Erről a bizonyos látogatásról beszélgetünk a következő szűk fél órában. A vonal túlsoldalán Deák András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács intézetének tudományos főmunkatársa, illetve Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértő, címzetes egyetemi tanár, az MTA doktora. Kezdjük talán azzal a kérdéssel, hogy egyáltalán hogyan derülhet ki az, ami titkos, és hogy ez tulajdonképpen kinek az érdeke lehetett?
4: Véletlenül derülhet ki, vagy tudatosan. Tehát jelen esetben, ha jól sejtem, akkor ez egy véletlen volt. Nevezetesen többen látták ezt a gépet leszállni, valaki lekövette és föltette ezt a kérdést, és ezek után kevésbé vált tagadhatóvá. Vagy esetleg az előfordulhat, hogy mivel így több fél tud erről, nevezetesen még úgy tudom, hogy az ukránoknak is szóltak előtte, hogy ebben az időben ne bombázzák Moszkvát, valaki kiszivárogtattam. Itt az előbbiről volt valószínűleg szó, mert csak azért is, mert ugye elég sok ilyen kapcsolatfelvétel van, tehát nem gondolom azt, hogy ez teljesen egy ilyen elszigetelt ritka esemény lett volna. Itt az a hír, hogy ez kiderült, és ezért éppen beszélünk róla, ez nem jelenti azt, hogy ne lett volna olyan, amikor nem derült volna ki, és arról nem beszéltünk.
3: Kis Benedek József mennyire ért egyet Deák András véleményével?
5: Többé-kevésbé egyetértek, de nem feltétlen szivárgásra gondolok én, hanem itt elsősorban nem a maga a találkozó, illetve az utazás a titkos, hanem az, hogy miről tárgyalnak. Nagyon sokszor előfordul az, legalábbis a titkosszolgálatok világában, hogy például előkészítenek egy olyan találkozót, amely magas szintű, és hát ha megnézzük azt, hogy az orosz és amerikai kapcsolatok jelenleg finoman fogalmazva is mélyponton vannak, aktuális lenne egy találkozó. Hát nyilván, hogy azokat a részletkérdéseket, amelyeket titkosszolgálati vezetők beszélnek meg, nem fogják közzétenni, nincs sajtótájékoztató. Az, hogy maga a látogatás megtörtént, arról sok oldalról lehet tudomást szerezni, hiszen flight radaron keresztül meg lehet nézni, és hát nyilvánvaló az is, hogy itt nem a maga a látogatás lényege, ami úgy egyébként nem sűrűn fordul elő, a legfontosabb, hanem az, hogy a témája mi a tárgyalásnak. Na most a tárgyalás témái között azért mindenképpen látni kell azt, hogy milyen jelenleg az orosz-ukrán viszony, hogyan áll a háború. Az amerikaiak, mivel hírszerző szolgálatról beszélünk, nagyon kíváncsiak arra is, hogy mi várható jövőben, mi Moszkvának a szándéka. Na most én sok ilyen találkozón vettem részt, ilyen területen dolgoztam. Én tudom azt, hogy itt őszintén felvetik egymásnak a kérdéseket, még akkor is, hogyha másik félnek nem tetszik. Tehát itt a diplomácia ezen területén az őszinte tárgyalás az azt jelenti, hogy odavágjuk a fejéhez a másik félnek azt, amit mi szeretnénk, megbeszéljük azt, hogy hol lehet az előre, és ami nagyon lényeges dolog, megállapodnak valamiben, amit majd a vezetők elé fognak terjeszteni. Ugye senkinek nem kétséges az, hogy erről a találkozóról a hírszerző szolgálatok igazgatói mindkét fél részéről azonnal beszámolnak az elnöknek, aztán majd utána a politikai vezetés eldönti, hogy mit fog lépni.
3: Nos, az biztos, hogy mindenhol azért foglalkoztatta itt az emberek, legyen szó újságíróról, legyen szó szakértőről, mindenki fantáziáját, hogy mi történhetett. Ugye a CIA igazgató moszkvai látogatása csupán a rutin része volt, nem történt semmi különleges a vizit során, ezt Donald Trump amerikai elnök mondta a The Blaze amerikai konzervatív hírcsatornának. A műsorvezető arról is megkérdezte Trumpot, hogy vajon mi igaz abból, hogy Radcliffe azért utazott Oroszországba, mert Moszkva meg akarja támadni a NATO-t, vagy hogy az iráni szankciókról esette szó. Önök mit gondolnak, mit lehet a legfőbb témája, vagy mi volt a legfőbb témája ennek a találkozónak, Deák András?
4: Aztán ez közszurkálás, valóban két téma van szerintem, ami előfordulhat, az egyik az ukrán háború, és a másik az a Hormuz, illetve az iráni helyzet általában kérdése. Mind a kettőben vannak tétek. Ugye az amerikaiaknak égetőbb szerintem az iráni kérdés, és az oroszok valamennyire, hogy is mondjam, hát Nem azt mondanám, hogy támogattak, nyilván segítik valamilyen szinten az iráni rezsimet, de valamiféleképpen egy ilyen közvetítői funkciót is próbálnak betölteni, pont azért, hogy valamit kérhessenek ezért cserébe az ukrán fronton. Én az iráni dossziét azt majdnem biztosnak gondolom, hogy előkerül, és ezen kívül nyilvánvalóan az orosz-ukrán háború. Mind a kettő olyan kérdés, ami egymáshoz kapcsolódik, tehát az oroszoknak Ukrajnában van mit kérniük, az amerikaiaknak pedig Iránban.
3: Kismenenek József?
5: Én úgy gondolom, hogy ebben a kérdésben rendkívül fontos az, hogy a véleményt kicserélik, ki mit gondol a jövőről, és valamilyen olyan közös megállapodásra jutnak, vagy éppen nem jutnak, ami a ügyeket előre viszi. Azért világosan kell látni, és azért titkos az a találkozó, mert itt olyan kérdések is felmerülnek, ami nem feltétlenül tartozik a sajtóra. És azért nem tartanak sajtótájékoztatót, titkosszolgálati vezetők találkozója során. És hát ami a kérdésnek a lényege az, hogy előre vigyék az ügyeket, és titkosszolgálati vonalon is segítsék az együttműködést. Ezen konkrétan például azt értem, hogy új lehetőséget nyitnak a konzultációs kérdéseknek a megbeszélésére. Tehát, hogyha külügyi vonalon nem sikerül megegyezésre jutni, akkor titkosszolgálati vonalon nyílik egy olyan csatorna, amit bármikor használhatnak, és úgy, hogy erről nem kell sehol beszámolni. Tehát nyilván a főnökségnek igen, tehát a vezetésnek igen, de nem média nyilvános ez a találkozók sorozata. Hát amerikai viszony esetében, amerikai-orosz viszony esetében azért nem fordul elég sűrű mostanában, mert ahogy említettem, a kapcsolatok igen alacsony szinten vannak jelenleg, és hát ezen szeretnének változtatni. Ne felejtsük el, hogy Amerikában választások lesznek. Nagyon fontos lenne a Trumpnak azt tudni, hogy mit akarnak az oroszok most Ukrajnában. Nagyon fontos lenne tudni azt, hogy vajon folytatják-e az irániak ellátását akár információval, titkosszolgálati információval. Hát, hogy aztán ezt bevallják, vagy nem vallják be, vagy milyen szintű mármint mélységet illetően a tárgyalás, hát ahhoz ott kellene és ismerni kellene, de hát ezeket általában csak a vezető szinten szokták megosztani, tehát nem tudjuk, de az eredményt azért csak látjuk, hogy történik-e valami, mondjuk például az iráni haderő támogatásában, akár drónokkal, vagy ugye hát az irániak is elég sok mindent biztosítanak az oroszoknak.
3: Na most tehát az előbb imént már is Benedek József mondott egy kulcsszót, hogy őszinteség. Mennyire lehetnek egyáltalán őszinték egymással? Pontosan amiatt, hiszen most az USA és az Oroszország viszonya az meglehetősen sokrétű, vannak ellentétek is meglehetősen sok szempontból. Mennyire lehetnek egyáltalán őszinték a tárgyaló partnerek egymással?
5: Kérdése teljesen jogos, és erre azt tudom mondani, hogy a titkosszolgálati találkozók során hát odavágják a másik félnek azt, hogy ők ezt hogy gondolják, és nem az udvariasság jellemző, hanem azt mondják, hogy kérem, hogyha önök ezt teszik, akkor mi így fogunk lépni. Hát olyan kérdések is felmerülnek, ami hát nem tartozik a széles nyilvánosságra, kényes kérdések, és hát a találkozó jellegéből adódóan itt olyan kérdések is felmerülnek, amit egyébként máshol nem mondanának el. És hát persze vannak problémák, mert azért egy titkosszolgálati vezető esetében, aki közvetlenül az elnöknek van alárendelve, szokás az, hogy fogadják a legmagasabb szinten a titkosszolgálati vezetőt, vagy a delegációját. Általában az oroszok csak a vezetőt szokták. Redkiff esetében azt látjuk, hogy a Putyin elnök nem fogadja, és hát amint az amerikai elnök közleményéről is kiderült, hát nincs itt semmi olyan érdekes, amiről nem kellene most feltétlenül kellene beszélni, most az nem felel meg a valóságnak.
3: Mindjárt ezekre a részletekre is rátérnénk, de mintha Deák András is szeretett volna hozzászólni még ehhez az őszinteség témához.
4: Én is úgy gondolom, teljesen egyetértek, hogy alapvetően ez egy nyílt tárgyalás, tehát itt mindenki elmondja, amit gondol, illetve hát megmondják, hogy ha esetleg valamiről egyezkednek, akkor megmondják a nem egyetértésnek az árát is. Arra érdemes figyelni, hogy ha mondjuk Ukrajnáról tárgyaltak volna, itt azért volt már két tárgyalási csatornája az amerikaiaknak, tehát a külügyminiszteren keresztül is lehetett volna tárgyalni, illetve hát volt egy közvetítési mechanizmus, ami jól rosszul működött a múltban. Ehhez képest ez egy harmadik csatorna, tehát ezért gondolom, hogy valami új jelenség lehet mögötte, új dolgokat is beraknak ebbe a képbe, hogyha kénytelenek voltak megnyitni egy ilyen harmadik csatornát a tárgyalásokról, ezért gondolom, hogy nem csak a ukrán helyzetről volt szó.
3: Mit gondolnak egyébként, hogy mennyire kölcsönös ez a látogatás? Tehát például egy orosz főkém is megfordul Washingtonban, vagy nem fordul meg, vagy mondjuk az nem derül ki? Deák András?
4: Szerintem teljes egészében előfordulhat. Tehát a hírszerzések, illetve a titkosszolgálatok nincs olyan rossz viszony, hogy ne tudnának egymással szóba állni. Szóval arról lehet vitatkozni, hogy ez milyen szinten zajlik, mennyire nyilvános, de mindig ezen a szinten van beszélő viszony. Nem tud olyan rossz lenni a helyzet, hogy ezen a szinten ne beszéljenek egymással. Minél kényesebb valami, annál inkább eltitkolják, de alapvetően úgy gondolom, hogy egy hírszerzésnél vagy egy titkosszolgálatnál nem kell meglepődni azon, hogy nem teszi publikussá egy ilyen találkozásnak a megtörténtét, nemhogy a témáját. Tehát nem teljesen normális dolog, ami zajlik. Elképzelhető részemről az, hogy az oroszok is küldenek valakit Washingtonba, hogyha erre okuk van.
3: Kis Benedek József az előbb már utalt arra, hogy ugye Vlagyimir Putyin orosz elnök nem fogadta a CIA vezetőjét. Ennek mennyire van szimbolikus jelentése, és egyáltalán milyennek mondható jelenleg a kapcsolat? Ellentétes, vagy ellenséges, vagy baráti?
5: Hát barátinak semmiképpen nem mondható, mert azért azt lehet látni, hogy a két ország között barátság nincs, de kapcsolat van. És ebben a kapcsolatban a titkosszolgálatoknak megvan a feladata. Itt eleve úgy kezdődik az egész kapcsolat létrehozása, hogy egy együttműködési megállapodást írnak alá a titkosszolgálatok szintjén, nyilván vezető jóváhagyásával, és a titkosszolgálatok részéről pedig az igazgató írja alá, a főigazgatót országtól függ, az, hogy miről folynak a tárgyalások, illetve milyen tárgyalásokat kell mindenképpen megszervezni, de hát az események azok zajlanak a világban, tehát történhetnek olyan dolgok, amikor az egyik vezető felhívja a másikat, az már egy jobb kapcsolatra enged következtetni, hogy hát van egy olyan probléma, amit most meg kellene oldani, ráérsz-e holnap, vagy ráérsz-e jövő héten, vagy adjál egy időpontot és megbeszéljük. Na most ezek, úgy, ahogy az András is mondta, nem nyilvánosak. Ami azt jelenti, hogy problémát kellene megoldani, segítve ezzel a külügyi vezetést. A külügyi vezetés esetében nem mondhatják azt, hogy mi a tárgyal, hogy miről tárgyalnak, tehát azt nem lehet eltitkolni, mert ezek teljesen nyilvánosak. Titkosszolgált esetében nem ez a jellemző, lehet, hogy csak a vezetők tudnak róla, és hogy egyébként maga a titkosszolgálaton kívülre, hát természetesen a vezetői szintet azt beleértem, hogy azokat tájékoztatják, de más nem tud róla, még a szolgálatnál sem.
3: Deák András, ön milyennek látja a kapcsolatot, illetve szimbolikát lát-e abban, hogy Putyin nem fogadta Ratliffet?
4: Azt mondták, hogy nem fogadta, és igazából ugye a következtetés abból fakadt, hogy nagyon kevés időt töltött bent, ezért gondolják úgy, hogy csak azt mondja, hogy óra ment ki. Talán lett volna ideje, lehetséges, hogy így volt, lehetséges, hogy nem. Nyilván nem jó a kapcsolat, de azért a Trump kormányzatnak nincs egy ilyen, hogy is mondjam, eleve elfogult viszonya az oroszokhoz. Itt inkább azok a belpolitikai kényszerek, illetve a külpolitikai helyzet az, ami némileg ezt behatárolja, de soha nem mondták a Trump kormányzatban azt, hogy ne tárgyalnának akármiről az oroszokkal. Nem véletlenül, hát a Trumpnak voltak közvetítési kísérletei a béketárgyalások vonatkozásában. Ez valószínűleg mondjuk Biden alatt kevésbé lett volna elképzelhető. Ezért még mindig úgy gondolom, hogy a két fél közötti párbeszéd az lehetséges, hogy nyitottabb, mint korábban.
3: Egyébként szóba került, ugye szóba hozták már, hogy az ukrajnai háború, az iráni helyzet, ez mind-mind téma lehetett. Mit gondolnak, hogy valamiféle háttéralkút lehet, hogy kötöttek? Hiszen mondjuk, hogyha az iráni háborút nézzük, az mindkét ország, mindkét elnök helyzetét megnehezíti. Ugye Irán a háttérből segítette Oroszországot, most a hormuzi szoros lezárása miatt nekünk is a fejünk fölött leveg egy energiaválság, Trump népszerűsége meglehetősen alacsony. Vajon ezeken a szituációkon próbáltak-e csiszolni ezzel a találkozóval, Deák András?
4: gondolom, hogy ez az életszerű. Tehát az oroszoknak van mit kérniük az amerikaiaktól, az amerikaiak nem. Amit nagyon zokon vettek orosz részről az, hogy továbbra is az ukrán drontámadásokhoz célpont koordinátákat adnak meg az amerikaiak, illetve továbbra is ugye ez egy nyitott kérdés, hogy akkor a Starlink ad-e majd az ukránoknak támogatást Oroszország területén belül. És az amerikaiak részéről valóban a Hormuz az egy nagyon forró krumpli, tehát hogy ott nekik nagyon fontos lenne, hogy itt a választás előtt valamiféle javulás legyen a forgalomban, nyíljon meg Hormuz legalább átmenetileg, ne menjenek le az olajárak. Tehát bőven van miről tárgyalni, és simán elképzelhetőnek tartom, hogy legalábbis ilyen kis pici részegyességek quid pro quo alapon, tehát valamit valamiért alapon kötnek átmeneti jellege.
3: Kis Benedek József.
5: Én úgy látom, hogy megállapodás, őt nem kötnek ezen a szinten, de javaslatot tesznek. Tehát felmérik a körülményeket, felmérik a másik félnek a véleményét, feldobnak különböző témákat, hogy hogyan reagálnak rá, és ebből nagyon sok következtetést lehet levonni. Elképzelhető, hogy ezeket már előre előkészítették, hogy mi az, amit oda fognak majd tenni az oroszoknak, mert például mondjuk érthető, hogy az amerikaiaknak egyáltalán nem tetszik az, hogy információt biztosítanak az irániaknak azokról a katonai mozgásokról, illetve azokról az objektumokról, amelyek hát a térségben vannak, és amit esetleg meg lehet az irániaknak támadni. Tehát az Iránon kívüli katonai objektumok támadása nyilván egy érzékeny pontja az amerikaiaknak. Na most ebben lehet, hogy megfogalmazza a kérés, hogy hát ezt lehetőleg ne csináljuk. Persze erre mindjárt jön egy orosz válasz, hogy akkor és ti mit adtok meg az ukránoknak a oroszországi célokat illetően, mert hát lehet itt beszélni arról, hogy milyen információkat adnak át az amerikaiak az ukránoknak, amelyenek segítségével komoly veszteségeket tudnak okozni az orosz félnek. Tehát ilyen kérdéseket föl lehet vetni, hogy aztán ebből mi születik, az majd az idő dönti el. Nyilván itt nem fognak ebben megegyezni, de javaslatot tesznek, aztán vagy elfogadják a vezetők, vagy azt mondják, hogy hát ezt egyelőre felejtsük el. De sok ilyen javaslat lehet, és hát pontosan ezért van, amit az András is mondott, hogy van miről beszélgetni, hát van, mert sűrűn találkozó nem történik a két ország között.
3: Akik most kapcsolódtak volna a Kossuth Rádió műsorába, ez itt a Nap témája Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértővel és Deák András Oroszország szakértővel beszélgetünk a CIA igazgató titokzatos moszkvai látogatásáról még nagyjából 7 percen keresztül. Arra vonatkozóan van-e ötletük egyébként, hogy miért éppen most, ugye az elmúlt napokban mi is itt a Kossuth Rádióban is beszámoltunk, nagyon komoly drón támadások történtek, civil áldozatok is voltak. Lehet összefüggés vajon, Deák András?
4: Hát nem tudom. Nem hiszem. Tehát azért azt vegyük észre, hogy ha csak az elmúlt 2 évet nézzük, akkor ez az említett 3 tárgyalási csatornán, tehát külügy, külön békeközvetítői csatorna, illetve most a hírszerzések szintjén, azért majdnem 1-2-3 havonta volt valamilyen találkozó, sőt, tehát volt egy csúcs találkozó is ebben a körben. Tehát azért a párbeszéd megvan, dolgokat meg tudnak vitatni, én éppen azért nehezen tudom elhelyezni önmagához, valamihez kötni ezt a találkozót. Úgy gondolom, hogy nem kéne meglepődnünk azon, hogy ilyen van, csak ez most éppen kiderült.
3: Kis Benedek József, ön hogy látja egyébként, hogy mennyire erős a hírszerzés a két országban? Egyrészt ugye az amerikai Oroszországban, illetve hát az orosz Amerikában.
5: Mind a két helyen nagyon fontos. Hát egyébként, hogyha nincs információ a másik félről, akkor nem tudom döntést hozni. Tehát a döntés támogatásának egyik nagyon fontos eszköze a hírszerzés. Nem döntéshozó, hanem döntés támogató. Tehát korrekt, lehetőleg minél pontosabb információval kell ellátni a vezetést ahhoz, hogy jó döntést tudjanak hozni. Na most ennek érdekében vannak ezek a találkozók, és vannak speciális területek, amit csak ezen a területen, vagy ezen a módon lehet megbeszélni, és hát erre szolgálnak ezek a dolgok. Na most, hogy most jelenleg milyen a helyzet, ugye? A fronton, hát meglehetősen kemény. Nagyon sok támadás van orosz részről, beszélgetnek arról, hogy oroszok ugye mozgósítani akarnak, még több behívást akarnak megvalósítani, és egy nagyobb mérvű támadást indítani az ősszel. Most nyilván az amerikaiakat rendkívül érdekel, hogy most mennyire igaz, hogyan néz ki, vagy mi lesz például azokkal a 40-50 ezer főre becsült észak-koreai katonákkal, akiről szó van, hogy el fogják őket hozni Oroszországba. Nyilván az amerikaiakat érdekli. Most ezen a szinten ezt föl lehet vetni, és akkor egymásnak el lehet mondani, hogy neki kerül mi a véleményük. Lehet, hogy azt mondja az amerikai fél, hogy mi ezt nagyon helytelenek tartjuk, de az orosz meg erre azt mondja, hogy hát mi meg azt tartjuk helytelennek, hogy mennyi egyéb eszköz szállítotok mondjuk a ukránok számára, amivel komoly mélységi veszteséget tudnak okozni az oroszoknak. Tehát megint azt tudom mondani, hogy nagyon sok olyan későbbi döntést tudnak ezen tárgyalások során előkészíteni, ami hát remélhetőleg előbbre viszi a folyamatot. Trumpnak nagyon fontos lenne, hogy a félzős választásokig befejeződjön az ukrán-orosz háború, hát ennek az esélye nagyon kicsi.
3: Deák András, ön mit gondol arról, hogy ez a mostani látogatás, ez mondjuk olyan szinten konkrét döntésekhez vezethet-e, hogy mondjuk az Egyesült Államok a közeledő vagy a közelgő időszakban, hónapokban milyen módon támogatja majd Ukrajnát?
6: Szerintem korlátozásokról tudnak beszélni, tehát hogy olyan döntéseket tudnak előkészíteni, inkább arról szól, hogy a másik mit nem tesz meg. Hát itt mindig az eszkaláció az, ami egy ilyen fenyegető veszély, és inkább arról tudnám elképzelni, gondolom én egyszerűnek a dolgokat, hogy állítsák meg ezt a folyamatot, és teszik valamilyen pihenő pályára. Illetve hát, hogyha van valami új helyzet, nevezetesen például az, hogy most szankciókkal akarják sújtani azokat az országokat, amelyek ilyen segítik, akkor ezt is hozhatta magával a CIA vezérigazgatója, elmondhatta, hogy milyen orosz cégekre fognak még szankciókat kivetni, ha egyáltalán ennek van értelme, mert Oroszországot azért már majdnem mindent azt lehet mondani, hogy szankcionáltak, amit lehetett. Tehát én ebben gondolkodnék, hogy

0: Mi nem nyilvános, és lényeges kérdés, nyugodtan meg lehet kérdezni a másik felet, hogy mi ezt hallottuk, vagy ezt tudjuk, vajon ez megfelel a valóságnak. Tehát föl lehet vetni rendkívül kényes témákat, pontosan a találkozó titkos jellegével összefüggésben.
1: Csak egy-egy mondat mindkettejüktől, hogy az, hogy most nyilvánosságra került ez a találkozó, befolyásolhatja-e azt a döntést, amit mondjuk megelőzött ez a találkozó?
2: Szerintem nem.
0: Szerintem egyértelműen nem.
1: Köszönöm szépen, ez volt a nap témája, a CIA igazgató titokzatos moszkvai látogatásáról beszélgettünk Kiss Benedek József biztonságpolitikai szakértővel, címzetes egyetemi tanárral, az MTA doktorával, és Deák Andrással, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács intézetének tudományos főmunkatársával. A szerkesztő Bogár Zsolt volt, nevében és a technikus Bredák József nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Tatár Tímeát hallották.
3: Kossuth Rádió. Újra mindenki.

0: Dr. Kossuth. Egészségügyi magazin.
1: Kívánok. A magas UV-sugárzás az erős napfény hatására talán már mindannyiunkkal előfordult, hogy leégett a bőrünk, kipirosodott, tán még hámlott is a felső réteg. A köznyelvben napallergiaként ismert fényérzékenység teljesen különbözik ettől, és a kialakulása nem függ a bőrtípustól. Mai műsorunkban ezzel foglalkozunk. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Bicsák Eszter. A Dr. Kossuth ma is 16 óráig szól. Stúdiónk vendégem a Dr. Nagy Éva bőrgyógyász. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: És közben persze várjuk hallgatóink kérdéseit is, hozzászólásait a 0630 9666-os SMS számon, illetve a Viberen, ahol a Kossuth Rádiót keressék. És mielőtt belefognánk a beszélgetésbe, hallgassunk meg egy páciens történetet. A napallergia bármely bőrtípuson, bármilyen életkorban megjelenhet, és bizony kellemetlen panaszokat okoz. De milyen tünetekkel jár? Mi a teendő? Mennyire zavarja az életvitelt? Schweyer Rita egy érintett hölgyel beszélgetett a betegségről.
3: Most nem látok a bőrén semmiféle kiütést. A fényallergia idén nem jelent meg?
4: Idén nem jelent meg 10 év után először, ugyanis elkezdtem szedni fél éve egy immunszupresszánst, ami úgy tűnik, hogy a kiütéseimre is hatása volt. Másfajta problémára kaptam, a kisizületi gyulladásomra. A doktornő, amikor átnézte a leleteimet, akkor látta a napallergiát, mint problémát, és mondta, hogy jó esetben ezen is segít a gyógyszer, de nem fűzött hozzá sok reményt. Szerencsére nálam ez működött.
3: Hány éves korában jelentek meg először ezek a tünetek?
4: 20-as éveim elején megjelentek időközönként, de most az elmúlt 5-6 évben, hogy kimentem az első tavaszi napra, előjöttek. Először apró pöttyök, utána összefüggően az egész testemen, a vállamon, mellkasomon, a vádlimon, és azok akkor hetekig ott maradtak. Viszkető, égőérzés volt, és ahogy vakar, vagy hozzáértem, annál rosszabb lett.
3: Csak akkor jöttek elő, amikor nagyon erősen tűzött a nap?
4: Nem, tavasszal, amikor ki lehetett menni pólóba, kellemes volt, 21-22 fok, többet voltam fél órán a napon, már előjöttek a pöttyök. Nyáron akkor ennyi sem kell, egy 5

0: perc alatt teli lett a testem kiütése.
1: És ilyenkor mit tett?
0: Aloe verás krémmel a hűsítést tudtam elősegíteni, de semmi krém nem segített, hogy gyorsabban elmúljanak. Úgyhogy csak vártam, és nem mentem a napra. Egy-két hét, amire teljesen elmúlt.
1: Orvoshoz fordult-e ezekkel?
0: Fordultam bőrgyógyászhoz, aki szteroidos krémet tudott ajánlani a panaszok enyhítésére.
1: Kipróbálta?
0: Nem, mert úgy gondoltam, azért felesleges a szervezetemet még ezzel is. Úgyhogy maradt a hűsítőkrém és a hidegborogatás. Az enyhített sokat a panaszokon.
1: Nincs hófehér bőre?
0: Nincs, és nagyon könnyen barnulok. Ezért is nagyon fura, hogy amikor nagyon barna vagyok, akkor is kijönnek a kiütések.
1: A családban van másnak is fényallergiája?
0: Nincs. Szerencsére senki más nem szenved ilyen problémával.
1: Van egy kicsi lánya is, 3 éves. Nála nincsenek ilyen bőrallergiás problémák?
0: Hál' Istennek úgy tűnik, hogy nincsen. A bőred nagyon jó. Nagyon szépen barnul hamar, alkalmazkodik a naphoz, és nem ég le.
1: Említette, hogy nem csak a naptól vannak kiütései, hanem majdnem minden növénytől.
0: Karácsonyi fenyőfa leszedés is egy külön sport számomra, mert ahogy hozzám ér a tűlevél, piros pöttyös lesz a karom, vagy ahova ér a tűlevél. Kinti kertészkedés is egy külön sportág, mert bármi hozzám ér, teli leszek kiütésekkel és foltokkal. Ez már gyerekkorom óta megvan. Volt gyerekkoromban allergiavizsgálatom, kijött, hogy mindenre fű, fa, mindenféle virág. Kevés olyan példát tudnék mondani, amire nem vagyok allergiás.
1: Volt egyébként olyan, hogy nyáron a nap hatásától rosszabbodtak az ilyen jellegű allergiás tünetei?
0: Igen, olyan volt, hogy már megvolt a növény által okozott kiütés, és akkor a nap rásütött, akkor intenzívebb lett a fájdalom meg az érzékenysége. Szedek antihisztamint minden nap, ennek ellenére ugyanúgy kijön az allergia. Ha hozzám ér valami növény, ezzel együtt kell tudni élni szerintem.
1: Hogyan viseli egyébként a bőrtüneteit? Mennyire viseli meg?
0: Nagyon türelmetlenül. Ahogy vakarom, még rosszabb lesz, nagyon lassan is múlik el. Kellemetlen tud lenni, főleg nyáron, amikor újatlan pólót húznék, látszik mindenhol, és a nap még jobban csak irritálja. Ez azért megpecsételte a napokat.
2: Svejer Rita kérdezte a hölgyet, SMS számunk 0630 9666, a Viberen pedig a Kossuth Rádió címszó alatt találnak meg bennünket, és vendégünk, ahogy mondtam, dr. Nagy Éva bőrgyógyász itt a stúdióban. Mit szól ehhez a történethez? Közösen hallgattuk végig, ugye itt krémekkel próbálkozott a hölgy, nem segített, aztán szteroidit írtak föl, de nem szedte be, nem használta, és igazából az egy-két hét várakozás volt az, ami biztosan bejött.
3: Tulajdonképpen két betegséget említett ő, tehát két különböző fényártalmat, csak nagyon érdekes, hogy az első részben tulajdonképpen arról beszélt, fényallergiáról, arról az esetről, amikor az egész testet érintette az elváltozás, azt is, amelyiket a ruha védi. De a fény hatására jöttek ki ezek a kiütések. Nagyon érdekes, mert igazság szerint mai napig nem tudjuk az igazi patológiát, patomechanizmusát ennek a kórképnek, tehát, hogy mitől jön ki, nagyon nehéz megmondani. De van egy másik betegség, amiről aztán utána ő beszélt. Egyébként még azt közben mondom, hogy nagyon okosan csinálta, amit csinált. Hogy egyszerűen indiferens krémmel bekente, megnyugtatta, és tényleg felesleges volt a szteroidos krémnek a használata, mert annélkül is elmúlik.
2: Mert ez az egy-két hét, ez ezek szerint az általános.
3: Ez pontosan így van, hogy tavasszal indul, és akkor körülbelül utána egy pár hét múlva ez magától is rendeződik. Tehát ő nagyon jól csinálta. A másik, amit mondott, a növény okozta. Na most ez megint egy nagyon érdekes dolog, nagyon sokan, ezek inkább a nyár betegségei, ez a dermatitis striata fratensis, nagyon szép neve van, a dermatitis a gyulladás, a striata az a vonalszerű, és a fratensis a növény. Na most ez bárkinek kijöhet, tehát ez tulajdonképpen arról van szó, hogy vannak olyan növények, amelyek furokumarin származékokat tartalmaznak, tehát az, ha hozzáér a bőrünkhöz, és fény éri, abban a pillanatban ott esetleg csak egy piros, de az érintés helyének megfelelő nagyságú elváltozásokat, nagyon sokszor hólyagosat. Most érdekes, hogy például nyáron a fiataloknál azt vettem észre, hogy például a fenekükön, combukon jön ki, ugyanis leülnek a fűbe.
2: Aha, tehát
3: na most a fűben nagyon sok gyomnövény van, és a gyomnövények között nagyon sok ilyen van. De például bármi, akár egyszerűen egy primula, egy krizantinum, vagy pedig a például a fűnyírásnál.
2: Növényekről még lesz szó, azért szakítom félbe. Igen. A következő beszélgetésben is, amit egy pécsi kutatónővel folytatott kolléganőnk, de próbáljuk meg meghatározni az alapokat. Ugye van egyszer a nap, meg a fény, és van egyszer az emberi bőr. Tudjuk-e azt, hogy pontosan mi történik? Tehát, hogy miért nem bírjuk, vagy milyen szintig toleráljuk azt, ahogy a nap ránk süt, vagy amilyen meleg van? Mert valami történik előbb-utóbb, ami már kórosnak számít.
3: Nagyon érdekes ez, amit kérdezett ön, mert gyakorlatilag tényleg így van. Tehát nagyon sok olyan kórkép van, pont a fény által provokált, aminél, ahogy említettem, még a mai napig sem tudjuk a pontos mechanizmusát. Tehát a klasszikus fényallergia, amiről általában a betegek panaszkodnak, és az azon a területen alakul ki, amit a ruha nem fed, például nyakon, karon, mellkason, például dekoltázson, rendkívül gyakori. Itt biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan voltak most is a bőrgyógyászaton, azzal a panaszsal, hogy viszketők és göbcsék alakulnak ki.
2: Micsoda? Fényhatással. Bocsánat, hadd kérdezzek vissza. Viszketők is?
3: Göbcsék. Tehát ilyen kis, mint a gombos tűfejek
2: körülbelül.
3: Igen, de víztiszta mennékűek, tehát nem gennyesek. És viszket, kellemetlen, nagyon kellemetlen. Na most ebben az esetben azt viszont tudjuk, hogy olyan mediátor anyagok szabadulnak fel a bőrben, amelyeknek a hatására az ereknek az átjárhatósága fokozódik. Tehát plazma áramlik ki az erekből, és ezek vannak az elváltozások mögött. Na most ezeknél például, aki tudja, mert majdnem mindig előjön neki, ezek mögött például nagyon egyszerű dolog van, mert fényvédővel, maximális fényvédelemmel, vagy esetleg belsőleg viszketés csillapítóval lehet enyhíteni. Tehát ez nagyon gyakori. De megint mondom, ezt említem, hogy még mindig nem tudjuk tökéletesen ennek a mechanizmusát, hogy hogy alakul ki. Egyet például tudunk, a fotoallergiás, tehát amelyik gyakorlatilag olyan allergiás mechanizmus névén jön létre, itt igazi allergiáról van szó, amikor például a bőrünket valami olyan anyag éri, ami kontaktallergiát csinál. Tehát egyszerűen olyan anyag kerül a bőrömre, ami gyakorlatilag ott egy enyhe bőrgyulladással elmúlna, de ha fény éri, felerősödik a hatása, és egy nagyon-nagyon kellemetlen elváltozás sokszor hólyagosat hozhat észre.
2: Bőrszín és eltérések. Azért hozom fel ezt a témát, mert a riportban is elhangzott, hogy a páciens, a hölgy, hogy is fogalmazott a riporter kolléganőm, nem tejfehér a bőre. Igen. Mert ugye van egy olyan előképünk, vagy képzetünk, igen, hogy a nagyon fehér bőrűeknek nagyon vigyázniuk kell, tehát a vöröshajú fehérbőrű emberek vannak veszélyben, és az ilyen spanyolos típusúak, vagy esetleg félvér emberek, akiknek ilyen szép krémes barna a bőrük, na ő nekik nem kell foglalkozni semmivel. Mit mond erre a bőrgyógyász?
3: Nem, nincs, sajnos nincs összefüggésben a bőrszínével. Tehát tulajdonképpen a bőrszínnél a legjobb helyzetben a normál bőrűek vannak, illetve a kreol bőrűek. Nálunk elég sok kreol és normál bőrű van. Sajnos a fehér bőrűek, az úgynevezett viking típusúak, azok nem tudnak barnulni. Tehát ők vörösödnek, ezt mindannyian tudjuk. Tehát ők eleve védik magukat, de érdekes módon bármilyen módon kijöhet ez. Tehát hiába ő szép barna bőrű, hiába kreol bőrű, akkor is kijön ez a reakció.
2: A védekezésről majd még beszélünk. Ezek a panaszok, amiket itt a páciens is említett, meg ön is mondott jó néhányat, meg a viszketés, meg a kis göbcsék, nagyon tetszik ez a szó. Ezek inkább csak kellemetlenek, vagy komoly panaszt, illetve egyéb társuló betegséget, vagy más dolgot is hordozhatnak magukban?
3: Kellemetlenek, mint említettem, viszket. Viszket, égés, kellemetlen. Na most nagyon érdekes, hogy volt olyan betegem, aki azt is elmesélte, hogy például a Balatonon neki mindig kijön. Elmentek tengerpartra, Horvátországba.
2: De az sós víz.
3: És ott semmi baja nem volt. Tehát más a fénynek a belső...
2: Ja, hogy a fény, azt hittem, hogy itt a víz módosította a dolgot.
3: Tehát a belső sugár. Nagyon fontos, és ezt mindig elfelejtjük, tehát attól is ennyire fontos a fény, tehát elvégül mondom, hogy a központi probléma a fény.
2: Akkor lehet, hogy nem is olyan butaság, amit a 18. században javasoltak az orvosok, ha nagyon baja volt az asszonynak, hogy legyen szíves, menjen el tengerparti üdülőhelyre gyógyulni. Lehet, hogy létezik ez.
3: Más a fény.
2: Az biztos. Hogyha már kialakult, akkor mi az, amit semmiképpen nem szabad tenni? Ha jól emlékszem, ugye a hölgy azt említette, ott a viszketés, vakarózásnak igyekszik nem vakarni.
3: Nagyon okosan, mondom, nagyon okosan csináltam, mert csak egy nyugtató krémet alkalmazott.
2: Mi van, ha elvakarjuk?
3: akkor sebek, a kis ilyen pörkelfedett sebek
2: alakulnak ki. Fertőzés nem alakul ki.
3: Nem, de magától is elmúlik. De amit lehet tenni, a prevenció. Mindig erről beszélünk, a prevenció. Tehát akinek egyszer volt, az már felkészül rá, és legalább egy 50 pluszos fényvédővel megy ki például a napra, félárnyékba. És igenis, ki lehet védeni, bármilyen hihetetlen.
2: Hamarosan folytatjuk azzal, hogy hogyan védekezhetünk, és hallgatunk kérdéseire is válaszolunk. 0639666, Viberen a Kossuth Rádiót keressék. Emlegettük a növényeket. Pécset vigyázni kell a fügével. Számomra ez például teljesen új információ volt. Mindjárt önök is hallják, mert hogy a füge is tud bőrkiütést okozni. És ezen kívül még más bőr problémák is erősödhetnek a napfény hatására, ami tovább súlyosbíthatja a már meglévő napallergiás tüneteket. Részleteket dr. Kinyó Ágnestől, a Pécsi Egyetem bőr, nemi kortani és onkodermatológiai klinika adjunktusától hallhatunk, akit Svejerita kérdezett.
1: Hasonló tüneteket okoznak bizonyos kozmetikai készítmények, parfümök, netán gyógyszerek, hogyha napfény éri a bőrünket? Tehát ugyanez a típusos kiütés, pici hólyagos elváltozás látható?
4: Igen, itt amikor az ember próbálja a diagnózist megtalálni, és hogy mi lehet az ok, akkor mindig felmerül az, hogy vagy volt olyan dolog, amit a bőrére kent, vagy szedette olyan gyógyszert, ami érzékenyíthette a bőrét. Ilyenkor azért nehéz első alkalommal megtalálni az okát, és akkor mindent tisztázni kell, minden külső körülménynek. Valóban akár egy új kozmetikum kiválthatja, vagy a parfümök, tudjuk, hogy a bőrre kenve nagyon sokféle allergént tartalmaznak. Fényérzékenyítő anyag is lehet bennük, ami fokozza ennek a hatását, és mondjuk a gyógyszerszedés, az antibiotikumok hajlamosítanak erre.
1: Az elváltozás alakja, milyensége hasonlít a napallergiás kiütéshez?
4: Igen, lehet nagyon hasonló, hiszen van, amikor kis gombostűfejnyi apró vörös pöttyök jelennek meg, vörös papuláknak, mondjuk mi ez egyik is elődomborodó, tapintható kisebb köpcsék, van, amikor ilyen csalánkiütésszerű tünetek, és ezek ugyanúgy megjelenhetnek egy fényérzékenységi reakciónál, vagy úgymond egy kontaktdermatitisztén is így a kezdeti fázisban. Később kontaktdermatitiszeknél lehetnek hólyagos tünetek is, tehát az, amikor már egy durvább verzióról beszélünk, az már egy picit másabb klinikailag, de valójában ezek nagyon hasonlóak tudnak lenni.
1: Hogyha egy növény nedve okozza a problémát, az sem mindig egyértelmű.
4: Többnyire tudják kötni az éppen aktuális dologhoz. Krizantém szedő csoport jött be, vagy volt egy pár éve Szegeden, amikor Pasternák fél éve dolgoztak. Hát ezek napfénnyel együtt borzasztóan durva tüneteket, hólyagos, bőrégéshez hasonló tüneteket tudnak okozni, tehát ott többen kórházba is kerültek, de mondjuk itt Pécs környékén leginkább a fügefát említeném, azért itt ez elég gyakori, majdnem minden kertben van. Nagyon sokszor jön be úgy a páciens, hogy nagyon jellegzetes, barnás, vöröses, éles szélű, szabálytalan alakú foltok vannak a bőrén, amelyek viszketnek, és akkor elmondja, hogy jaj, hát fügefát vágtam ki tegnap a napon, milyen jól dolgoztam. Mindenkinek azt tudom javasolni, hogy ha jó időben végez ilyet, akkor megfelelő védőfelszerelésbe. Itt mindig az a probléma, hogyha a munkában kimelegszik az illető, és félmeztelenre vetkőzik, és akkor hozzájönnek az ágak vagy a növények, vagy például, hogyha a földön dolgozik, akár ilyen paszternák fél évvel, akkor kesztyűt használjanak. Érdekes módon a körömvirág is válthat ki tüneteket, úgyhogy mindig óvatosan kell mindenféle növényi kivonatot az allergiás betegeknek a bőrükre alkalmazni. Füge, a krizantém és ezek a paszternák, zellerfélék azok, amik legerősebb allergének. Mindenképp egy bőrnyugtató krém javasolt, hogyha nem nagy felületen van, akkor szteroid krémet javasolnék rá, de hogyha nagyon nagy felületet érint, akkor akár szájon át szedhető szteroidra is szükség van. Sajnos a nap együttes hatása miatt ilyen barnás foltok azért nagyon hosszú ideig megmaradhatnak, az már nem viszket, de sajnos jól látható a bőrön is, nagyon lassan halványul el.
1: Amikor egyébként megtörténik ez a probléma, hogy mondjuk a füge nedve rácsöpög az ember kezére, akkor mit észlel? Itt mi a tünettan?
4: Legelőször, amikor maga csak a nedv éri a bőrét, akkor nem feltétlenül van égő érzés, 24-48 óra elteltével jelennek meg. Az égő érzés, a vörösség, esetleg a melegebb tapintat, vagy a viszkető érzés, meg akár apró kis hólyagok is kialakulhatnak, tehát ez így fokozatosan alakul ki.
5: Dr. Kossuth, egészségügyi magazin.
2: Az előző percekben dr. Kinyó Ágnest kérdezte Schweyer Rita, és itt a stúdióban dr. Nagy Éva bőrgyógyász a vendégem, együtt hallgattuk ezt is. És ugye az egyik, ami fölmerült itt a beszélgetésben, az az, hogy vannak egymást erősítő folyamatok akár, tehát ha valaki például eleve napallergiás, és közben még mondjuk vagy leül a fűbe, vagy
3: fügét,
2: ugye? Hát szóval ezeken mit kell kezdeni, amikor ennyi minden egyszerre megjelenik a bőrön? Hát ez roppant kellemetlen, és közben még 30 fok van, még izzadunk is, és hadd ne soroljam a többi a bőrünkön zajló folyamatot.
3: Nagyon kellemetlen tud lenni, meg kell mondjam. Tehát az enyhébb esetekben csak piros viszkető foltok jelennek meg, azon a helyen pontosan, ahol érte őt, ahol a bőrét érte. De valóban úgy van, hogy hólyagos is lehet, és ilyenkor tényleg szteroidot kell bekapcsolni, mert egyszerűen másképpen nem múlik el.
2: Nagyon sokan félnek ettől, ugye az első páciens is erre ezt mondta, hogy ő nem. Mi a helyzet a szteroiddal? Tehát tulajdonképpen... hol van itt a határ, mert úgy érzem, hogy nagyon sokan...
3: Az egy csodálatos gyógyszer. Tehát tulajdonképpen a szteroidot mi nagyon szeretjük, de csak indokolt esetben. És mindig azt kell figyelembe venni, hogy nem hosszú távon szedi az illető, hanem csak arról van szó, hogy a gyulladást gyorsan levisszük, majd lecsökkentjük, és abba marad. Tehát azért megkönnyíti az illetőnek az életét, tehát ez egy csodálatos szer, csak nem kell tőle félni, nem csinál, nincsenek olyan mellékhatásai, mint aki éveken át krónikusan, mert olyan betegségbe szenved. Ő neki viszont azoknak a betegeknek meghosszabbíthatja az életét. Tehát egy valóban csodaszer a szteroid.
2: Hallottuk azt is, hogy bizonyos kozmetikumok, krémek is okozhatnak problémát.
3: Igen.
2: Akinek eleve problémás a bőre, azt hiszem így szokták nevezni, így összefoglaló néven, akkor erre is figyelni kell.
3: Hát az első legfontosabb dolog, hogy soha nem szabad kozmetikummal kimenni a napra. Tehát, hogyha ő elmegy nyaralni, bárhova, akkor egyszerűen le kell tisztítani a bőrét. Na most a kozmetikumoknál az megtévesztő, hogy tulajdonképpen, ha nem nyaral az illető, hanem csak otthon van, és kimegy akár a buszmegállóhoz, vagy vásárolni, vagy a piacra, ugyanúgy fölteszi az arcára azt az arckrémet.
2: És főleg sminkre gondolunk is a nőhölgyekre.
3: Igen. És vannak nagyon, mindig felszoktam hívni a figyelmét a betegeimnek, hogy az úgynevezett rejuvenáló krémek, tehát amik ugye bőrt megújító krémek, és ugye az öregedés ellenható idézőjelben, ugye, csodákat nem csinálnak, de nagyon jók.
2: És nagyon jó azok, reklámjuk van.
3: Igen, azoknak azért van egy olyan anyaguk, ami fényérzékenyít. Na most ez fel van tüntetve a dobozon, gyakorlatilag az kozmetikumok révén ugye a doboznak az oldalán, de ezt el kell olvasni. És ezt, ha a kozmetikus jó, vagy pedig az illatszerborban kér tanácsot, akkor megmondja, hogy éjszakára tegye fel. Tehát ezeket a krémeket nem kell nappal használni.
2: Hát ez rosszul hat.
3: És nappal pedig lemossa. Tehát igenis oda kell rá figyelni, mert ezek fényérzékenyítőek. Azon kívül az ajakrúzsok, azokban is eozin van. Tehát muszáj odafigyelni ezekre a készítményekre. A kölnéről már nem is beszélek, amit ugye nem csak a nők, a férfiak is szórják magukra, és a nyaknak a két oldalán alakulnak ki évek során olyan barna foltok, ami soha többet onnan eltávolítani nem lehet.
2: Ez ettől van?
3: Igenis, mert ezek a kölnik, illetve aftershave készítmények gyakorlatilag bergamot-szerű agyagot tartalmaznak, tehát fényérzékenyítenek. Először ilyen enyhe piros gyulladás alakul ki, ami gyakorlatilag csak piros egy picit a bőr, és az évek során ez a pirosság barnává változik, és azt már nem lehet eltüntetni semmivel.
2: Nagyon sok parfümnek az egyik anyaga is a bergamot.
3: Pontosan.
2: Is használják.
3: Így van.
2: Hallgatóink kérdeztek is, ez egy érdekes kérdés, és nem tudom mennyire tud bőrgyógyászként erre válaszolni. Egy allergiás hölgyről van szó, és sajnos nem írta, hogy bőrallergia. Feltételezem, hogy igen, mert különben nem írna ehhez a műsorhoz az e-mail, vagy az üzenetet. Nagy melegben, tűző napon nagyon legyengülök, megfájdul a fejem, szinte kiszív, legyengít, a sportolás és a séta, meg az üldögélés is. Tehát egész egyszerűen a napon tartózkodás nem csak a bőrére van rossz hatása, hanem valamilyen általános állapotromlás következik.
3: De ez elképzelhető, különösen azt szokták mondani a betegek, hogy a mostani napozás, mostani fény más, mint a több évvel ezelőtti. Valahogy azt mondják, nem simogat, szokták mondani a betegek, hogy nem simogat, igen, hanem szúr a fény. Tehát igenis legyengítheti, tehát ez természetes, úgyhogy nagyon jó a kérdése.
2: A másik hallgatónk azt kérdezi, és itt a betegséget magát nem ismerem, úgyhogy a segítségét kérném, vitiligós vagyok,
3: igen,
2: hiába a napvédőkrém, sűrűszövésű hosszú ruha, hiába az UV-napszemüveg, mindig megégek, jön a forró testérzés, ízületi fájdalom,
3: igen,
2: és hegesztő szemtünet. Egy kicsit segítsen, mert szerintem sokan vagyunk, akik ezt nem pontosan értjük.
3: Tulajdonképpen a víziligó az azt jelenti, hogy azon a területen, nem tudom mekkora területen van természetesen neki a vitiligója, hogy azon a területen nincs semmi pigmentje. Tehát ilyenkor, ugye sajnos gyógyítani de facto nem tudjuk, de mindig arra szoktuk felhívni a figyelmet, hogy ne menjen napra. Ha véletlenül olyan területen van, például szem körül, arcon, kézháton, tehát amit nem tud elfedni, akkor 50 pluszos fényvédővel mehet csak ki. Mert igenis leég. Megörösödik, nincs védelme.
2: Ugyanis de hogy lehet ezzel nem védekezni? Hát az, hogy egyáltalán nem menjünk ki a
3: fényvédővel,
2: napra.
3: Csak fényvédővel.
2: Minden egyes nap neki fényvédőt kell
3: igen,
2: használni.
3: Ugyanis azt kell tudnunk, hogy a pigmentáció, amikor fény hatására a bőrünk pigmentálódik, az egy nagyon fontos természetes védelme a szervezetünknek. Tehát a pigmentsejtek bennünket, az általuk termelt melanin szemcsék, azok védenek bennünket a napfény ellen. Igen ám, csak egy bizonyos idő után azok már kimerülnek, már nincs több. És ilyenkor kell beavatkozni a fényvédelemnek.
2: És akkor beszéljünk kicsit a fényvédelemről. Még van néhány kérdés, de majd azokat később teszem fel, mert hogy a fényvédelem az talán minden generációnak fontos lenne. Viszont, igen, ha összehasonlítom a generációkat, akkor mondjuk az én 40 pluszos generációm, hát finoman szóval is kevéssé figyeltünk oda 20 évesen. Kit érdekelt ez az egész akkor? A mostani fiatal felnőtteken meg azt látom, hogy tudatosak, arcápolási rutinjuk van, több lépésből álló, nyilván az interneten különböző youtuberek és véleményvezérek sokat segítenek ebben, hogy ők milyen rutint alkalmaznak a bőrükön. Mi az, amit minden korosztálynak kellene csinálni, és mi az, amit érdemes elkerülni, mert inkább csak a divatról szól?
3: Igen, hát a fényvédelem borzalmasan fontos. Azért is nagyon fontos, mert tulajdonképpen tudatosan kell csinálni. Tehát azt kell tudni, hogy amikor fényvédőt választunk, a bőrtípusunkat tudni kell, hogy fehér, normál vagy kreol. Másrészt pedig azt, hogy mindig olyat választunk, amire rá van írva, hogy UVA és UVB ellen is véd bennünket. Utána pedig hát a faktorszámot is, hogy hányasat akarunk. Tehát nyilván egy kreol bőrű, ha elmegy a napra először, nyilván nem fog mindjárt egy 50 faktorosat venni, hanem vesz egy 10-eset. Utána olyan, akinek normál bőre van, és úgy érzi, hogy ő hamarabb le fog égni, az kezdi egy 30-asan, majd lecsökkenti. A fehér bőrűek, azok biztos, hogy a legmagasabb faktorszámot választják.
2: Bocsánat, az, hogy ki milyen kategóriába tartozik, ezt mondjuk valószínűleg érdemes egy szakembertől megkérdezni, mert igen, mondjuk én nem biztos, hogy el tudom dönteni.
3: Így van.
2: Hófehér bőröm sose volt, de nem is vagyok kreol, talán nekem normál bőröm van, én általában ezt szoktam gondolni. De lehet, hogy a bőrgyógyász mást mond.
3: Igen. Tehát nagyon sokszor azért jönnek a betegek, hogy megkérdezzék, hogy tulajdonképpen melyik bőrcsoportra tartozom, és mit tanácsol, mit vegyek, melyiket vegyem. Tehát ez nagyon fontos dolog, mert akkor azon belül még ugye azt is meg szokták kérdezni, hogy most az arcomra melyiket kenjem, a testemre melyiket, ugyanis a választás óriási, tehát a választék az óriási, és olyat kell választani valóban, hogyha az arcomra könnyebbet használok, hogy ne izzadjon alatta a bőröm. A testre pedig, aminek könnyű a textúrája, tehát könnyű föltenni, és nem ragadok utána.
2: Ugye az a veszélyes az egészben, hogy itt egy olyan határterületről beszélünk, ami nem vényköteles vagy nem vényköteles gyógyszerek nem között kell, igen, választani, hanem gyakorlatilag bemegyek egy drogériába, és bárhonnan leveszek a polcról bármit, és szépen tönkretehetem a bőrömet.
3: Valóban így van. Én ezért szoktam a gyógyszertárat javasolni.
2: Mert az még egy fokkal jobb.
3: Tudnik, a gyógyszerészek nagyon profik, és ők nagyon értenek hozzá. Rengeteg fajta van, és általában pontosan megmondják, hogy ezt tessék venni, ránéznek a bőrre, vagy megkérdezik, és tényleg jó tanácsot tudnak adni.
2: Említettem a divatot, és egy fél mondatot váltsunk azért erről is, mert a fiatalok tényleg komoly arcápolási rutinokkal rendelkeznek, kell-e 5 lépéses esti arcápolási rutin? És ez semmilyen rossz szándék nincs bennem, ahogy kérdezem, inkább kíváncsi vagyok, hogy ez a generáció csinálja jól, mert hiszen ők komolyan veszik, vagy lehetne azért ezt egy kicsit egyszerűbben?
3: Hát szerintem lehetne egyszerűbben. Tőlem mindig azt szokták kérdezni, hogy tisztítsam le az arcomat, és azt szoktam mondani, hogy vízzel és szappannal.
2: Na most akkor a szappan jó?
3: Jó, nagyon jó.
2: Mert nagyon ugye erről jó is volt vita, hogy a szappan túlságosan szárít, ne használjuk.
3: Tulajdonképpen a szappanoknak is több típusa van.
2: Jajaj, több itt kisokos kell a műsor végére.
3: Igen, így hogy ezt kell mondjam, hogy a szárazbőrűeknek a gyógyszertárban kapható mosakodókrémet használom.
2: Az is az, amit a kisbabáknak is szoktak javasolni.
3: Az bizony, tehát az tökéletes. Míg a zsíros bőrűeknek nem. azoknak a rendes szappana jó, de ők tudják is.
2: Még a végére gyorsan egy hallgatói kérdés, az egyikük rozáceával él, a másikuknak meg rengeteg nagy anyajegye van, mit kell csinálniuk, ha tűző napra vagy napra mennek, egyáltalán még egy rövid percünk van.
3: Rozáceás bőrrel nem szabad napra menni. Tilos. Igen. Tehát tulajdonképpen legfeljebb egy kalapba, vagy egy 50 pluszos fényvédővel, mert az erek kitágulnak, és azok nem húzódnak össze. Tehát rontja a bőrét nagyon. A másik pedig az anyajegyek, 50-nél több anyajeggyel tilos napra menni, trikót kell húzni, tehát ez
2: tehát
3: nagyon fontos.
2: Meg az anyajegyeit.
3: Hát el most kell menni minden évben egyszer, nagyon fontos, talán ez a legjobb tanácsa vagyok, minden évben egyszer el kell menni a bőrgyógyászhoz, és igenis meg kell nézetni az anyajegyeket, és amennyiben azt tanácsolja a bőrgyógyász, hogy ne tessék ezzel napra menni, vagy trikóba, vagy 50 pluszos fényvédővel, akkor tessék megfogadni. Valamint akkor is, ha a családban volt melanomás megbetegedés. Tehát ő rizikofaktornak számít.
2: Azt hiszem, hogy még rengeteg kérdés lenne és lehetne. Hallgatóinknak köszönjük, hogy eddig is kérdeztek. Dr. Nagy Éva bőrgyógyásznak pedig azt, hogy itt rendelt egy kicsit a stúdióban. Köszönjük szépen. Most néhány szó a holnapi műsorból. Közeledünk a szeptemberhez, az iskola óvodakezdéshez és a közösségi megbetegedésekhez. Milyen betegségek jellemzők ilyen közegben? Hogyan döntsék el a szülők, hogy mikor maradjon otthon a gyerek, vagy mehet iskolába? Hogyan kerülhetik el, hogy az egész család megbetegedjen? Giti Disznégy, Jetván Krisztina védőnő és dr. Tajgiszer Márton, a Betesda Gyermekkórház csecsemő és gyermekgyógyászati szakorvos jelöltje válaszol majd a kérdésekre. Tudják, 0630 9666, illetve a Viberen is megtalálnak bennünket. A dr. Kossuth mára búcsúzik, én a hangmérnök Sije Gábor, a riporter Svejjer Rita és a szerkesztő Ernst Rackközi Kinga nevében is köszönöm figyelmüket. További szép napot és jó rádiózást kívánok. A műsorvezetőt Bicsák Esztert hallották.

0: Jó estét kívánok, a Kossuth Rádiót hallják, a szerkesztő Jávor Miklós, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Ismét teljes kapacitással működik a Paksi atomerőmű. Magyarok is eltűntek a nepáli villámáradásban, napos, száraz idő várható. Ismét teljes kapacitással működik a Paksi atomerőmű. Ezt este jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. A kormányfő köszönetet mondott minden energetikai és vízügyi szakembernek, akik részt vettek az utóbbi hetek megfeszített munkájában. Beszámolt arról is, hogy a Paksi fenékküszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad. Legalább 2 magyar állampolgár is eltűnt a nepáli villámáradásokban, közölte a külügyminisztérium sajtóosztálya a Kossuth Rádió megkeresésére. Tájékoztatásuk szerint nem zárható ki, hogy további magyarok is érintettek lehetnek. A magyar konzuli szolgálat a nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri. Nepálban az ország himalájai határvidékén pusztító heves áradásokban csaknem 160 ember vesztette életét, 400 turista, köztük 291 külföldi állampolgár tűnt el. Oroszország a Kijev elleni támadások fokozását fontolgatja, miután Moszkva szerint zsákutcába jutottak a tárgyalások, írja a Bloomberg News. A hírportál a Kremlhez közeli forrásokra hivatkozva úgy tudja, hogy a lehetséges célpontok között szerepel az ukrán főváros központja mellett más létfontosságú infrastruktúrális létesítmény is. A jelentés szerint a tárgyalási keretek gyakorlatilag összeomlottak, és továbbra is kicsi a valószínűsége annak, hogy Vlagyimir Putyin elnök a szankciók, illetve az olajfinomítók elleni ukrán támadások nyomán véget vetne a háborúnak. Ukrán dróncsapás ért egy buszt a Luhanszki régióban. 9 meghaltak, közölte Leonid Paseschik, az elcsatolt tartomány vezetője. A járművön 15-en voltak, 80 a helyszínen, egy 20 éves lánya kórházba szállítás után halt meg. Idehaza támogatja a kormány fenntartható vízgazdálkodási tervét a Magyar Mérnöki Kamara. Wagner Ernő, a szervezet elnöke hangsúlyozta, a koncepció a víz helyben tartására, a természetbarát megoldásokra, a hatékonyság növelésre és rendszeres ellenőrzésekre koncentrál. Hozzátette, a mérnöki kamara részt vesz a tervek összehangolásában, a legfontosabb feladat pedig, hogy a stratégiához megfelelő műszaki megoldások és beruházások kapcsolódjanak. Javulhat a közbiztonság Budapesten, miután a kormány elfogadta a kerületi polgármesterek kezdeményezéseit, jelentették be az érintett önkormányzati vezetők. A főváros belső kerületeinek polgármesterei hozzátették, elfogadott javaslataik révén például állandó rendőri jelenlét lehet Budapest legproblémásabb csomópontjain, és napirendre veszik a budapesti rendvédelmi dolgozók bérpótlékának ügyét is. 3-szintes parkolóházat adtak át Mohácson. A Mohács 500 programban megvalósult létesítményt barna mezős beruházással a korábbi kenyérgyár helyén alakították ki. A csaknem 1,6 milliárd forintos állami támogatás mellett megvalósuló parkolóház 86 autó és 7 motorkerékpár befogadására alkalmas. A belsejében pedig felvonókat, akadálymentes férőhelyeket, biztonsági kamerarendszert is kialakítottak. Ma már mindenütt csak lesz a napsütés, eső nem várható, helyenként megélénkül a szél, éjszaka 13-18, délután 28-34 fok lesz. Kedves hallgatóink, híreket legközelebb 1 órakor hallanak, itt a Kossuth Rádióban.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
3: Nem csak vízió, hanem napi gyakorlat. Így zöldül egy kis település. Zöld hírek a nagyvilágból és itthonról, és végül a városi fák sanyarú helyzete. E témákat kínálom ma önöknek, a mikrofonnál a felelős szerkesztő Sarkadi Péter. A budapesti agglomeráció kis településeinél általános probléma, hogy nehezen tudnak lépést tartani az újonnan ideköltözőkkel. Növekvő ivóvíz, szennyvízigény, óvoda, iskola bővítés, új lakópark építési szándékok a zöld területek rovására, és a jelentősen növekvő autóforgalom mind-mind nagy kihívások elé állítják a helyi vezetést, melynek döntései nagyban meghatározzák, mennyire lesz élhető, tiszta és fenntartható egy város vagy község. Most egy követendő jó gyakorlatot mutatunk be. 7 éve polgármestere a közel 4000 lakosú Pilis-Boros Jenőnek, Tömöri Balázs. A zöld szemléletű városvezető korábban zöld civil aktivista volt, többek között dolgozott a Greenpeace Magyarországnál és a Hulladék Munkaszövetségnél is. És ez az az elszántság, ami most jól jön például a környezetvédelmi és a klímaharcban is. A polgármester Kobolák Attilát kalauzolta.
4: Fel alá járkálásunk alatt megálltunk egy árok mellett. Milyen szerepe lesz ennek a jövőben?
5: Itt egy vízmegtartó projektnek a munkálatainak a nyomát lehet látni. Lovarda árok a Mózer árokhoz csatlakozik, Pilis-Boros Jenő egyetlen hivatalos játszótere mellett, és azt szeretnénk, hogy itt a csapadékvizet minél tovább itt tudjuk tartóztatni. Ezért természetalapú megoldásokat vetettünk be egy győztes pályázatnak a révén. Röngátak fogják az árokban megtartani a csapadékvizet. Ezt reméljük.
4: A vízhiány miatt kezdték el ezt a projektet. Volt vízhiány? Szentendrén több ezer ember maradt ivóvíz nélkül. Alapvetően hogyan kezelték ezt a nagy szárazságot?
5: Komoly időszakon nem is vagyunk még teljesen túl, de harmadfokú ivóvízkorlátozásunk volt, harmadfokú hőségriadó, az energiatakarékosságra is nagyon oda kellett figyelni. Régiek által épített rejterpincébe lehetett például jókat hűsölni, természetalapú megoldás. 2002-ben volt egy hasonló, akkor ténylegesen előfordult az, hogy megnyitott az ember otthon az ivóvízcsapat, és nem jött belőle semmi, vagy csöpögött egy-két sárga, néhány deciliter maximum. Akkor nagyon nehéz helyzet volt, lehajtós kocsikkal kellett ellátni a lakosságnak az ivóvízigényét, és most is majdnem ide jutottunk. Az a szerencse, hogy közben volt egy vízszolgáltató cégnek nyertes pályázata, ahol a Dunajobparti településeinek az ivóvíz ellátását tudta fejleszteni. Településen az ivóvíztározóknak a mérete az megduplázódott, és azok a műszaki berendezések, amik a tározóknak a feltöltését hivatottak ellátni, azoknak a teljesítménye is lényegesen megnőtt, és sokkal korszerűbb eszközök lettek, úgyhogy több vizet gyorsabban tud a tározókba felszívni most az ivóvízszolgáltató. Pilis-Borosjenőnek van saját kútja is, de azért az irány abban van, hogy sokkal tudatosabban fogyasszuk a vizet, és tulajdonképpen az itt lévő csapadékvizet, ami ide lehull bármelyik időszakban is, azt megpróbáljuk itt tartani a tájban. Mi is ezen dolgozunk, mint az országban olyan sokan. Ennek a része ez a projekt elem is, ahol állunk. Özönvízszerű eső következményeit a mindent elárasztó csapadékvizet próbálja itt a játszótér mellett ebben az árokban jó részt itt tartani. A nagy meleg és szárazság az mindenkinek nagy kihívás. Én azt látom, hogy vannak, akik korábbi években fasorokat, fákat ültettek, személyesen többen gondozzák ezeket a fákat, öntözik és visszajárnak, nézik a leveleit, hogy alakul az állapota. Az önkéntes tűzoltóság is alkalmanként besegít, hogyha nagyobb mennyiségű vízre van szükség, vagy a falugondnokság. Ők egyébként nem a vízhálózatról, hanem a faluháznak a kútjából veszik a vizet. Az özönnövények ellen küzdünk, a településekről, a természet irányába a bálványfák, japán keserűfű, mind olyan invazív növényfajok, amik kiszorítják az összes többi növényt tulajdonképpen. Ennek érdekében pályáztunk közösen a Pilisi Parkerdővel, illetve a Dunai-Poly Nemzeti Parkkal. Olyan módszereket próbálunk itt a Pilisi Bioszféra Rezervátumban ki, amik visszaszoríthatják ezeket a növényeket.
4: Említette a tudatosságot. A közösség mennyire vevő erre? Hogyan fogadják tanácsait, mint később ide költöző? Vagy ez nem probléma? Ennyire ragadós a zöld életmód? Mennyire követik az emberek?
5: Igen, én óbudai vagyok. Nem mondanám, hogy engem követnek. Ez tulajdonképpen már az idők szava. Tehát aki nem foglalkozik a környezetvédelmével, az saját maga alatt vágja a fát. De az is igaz, hogy azok, akik nem itt születtek, nem őslakosok, hanem később életük valamely szakaszába költöztek ide, azért választották ezt a települést, mert egyrészt vagy kisléptékű még, átlátható bele látható 5000 fő alatti kis település, ami 3 kilométerre van Budapestről légvonalban. Másrészt meg még van értékes zöld területe a Pilis, a Nagykevély, Teveszikla és környéke, ezek olyan értékes zöld területek, ahova szívesen kimennek az ide költöző helyiek naponta kirándulni és védik, óvják. Azt gondolom, hogy a 2002-es esemény ez azért nagyon sokat segített, tehát akkor tényleg bekövetkezett az, amit nem hittek el sokan, hogy egyszer csak nem jön a csapból víz, és azt gondolom, ahol ez megtörténik, ott sokkal könnyebb a mozgósítás, jobb belátásra bírni az embereket, hogy tudatosabban használjanak vizet. Még nagyon sok olyan dilemma van, amikről még sokat kell beszélni az emberekkel, és nem feltétlenül tudom én se a megoldást, én is szakemberekkel tartom a kapcsolatot, és próbálok tőlük informálódni az álláspontjukról. Ilyen például a közterületi növények öntözésével kapcsolatban fellépő több dilemma, mikor, hogyan, milyen mennyiségű és honnan származó vizet használjunk az öntözésre, mi legyen a prioritási lista, de amikről tudunk, hogy mit tehet egy háztartás annak érdekében, hogy minél tovább legyen a településen, illetve a velünk összefüggő többi településen ivóvíz, azokat megtesszük és kommunikálunk róla.
4: Melyik település vízellátását mentették meg spórolásukkal?
5: Vízszolgáltató kérte, hogy extrán takarékoskodjon Pilisboros Jenő, hogy Solymárra jusson egyáltalán ivóvíz, mert ők utánunk vannak a víziközmű sorban. Tényleg azt láttam, hogy szolidaritás van az emberekben, és összeszedte mindenki magát, és próbáltuk a legminimálisabbat kivenni, csak ivóvíz céljából sikerült is.
4: Solymáron egy problémát megelőztek, de önöknek, Pilisboros Jenőieknek milyen gondokkal kell megküzdeniük az invazív növényeken kívül?
5: Pilisboros Jenőn mi 2019-ben Lokálpatrióta civil szervezetnek a jelöltjeiként úgy kerültünk a falu vezetésbe, hogy megígértük a lakosoknak, hogy további belterületbe vonást nem fogunk megtenni, tehát nem kínálunk több építési telket a falu környékén. Sokkal inkább egy zöld gyűrűt próbálunk megőrizni a falu körül. Lehetőség szerint azt szeretnénk, hogy ezek erdők maradjanak, de mindenképpen értékesebb zöld területek, és nem pedig egybeépülő lakóparkok, mert egyre szükség van erre a zöld gyűrűre mindenkinek, rekreációs szempontból, a mikroklíma szempontjából, a levegő tisztaság szempontjából, biodiverzitás szempontjából. Ezek a szakmai érvek, minden egyes új lakópark az új közműfogyasztókat jelent. Szennyvízhálózatnak a problémái is igen jelentősek. A Borosjenői pataknak az elszennyezését okozzák többször is sajnos évente, amiért a szolgáltató kapja is a katasztrófavédelmi bírságot. Megtelt Pilis-Borosjenői szennyvízhálózat, és ennek fejlesztése nélkül nem lehet új lakóegységeket csatlakoztatni a hálózatra. Az ivóvíz kérdés is ugyanilyen nagy dilemma. Nemrég innen nem messze látható a vodabővítés, bölcsöde építés és helyszíne, ahol szintén hosszú éveket kellett várni, hogy elektromos áramot tudjunk kapni. Egy komolyabb projekt része volt az is. Még csak azt sem mondhatom, hogy kizárólag a víz és a szennyvíz ilyen véges közmű szolgáltatás. Az ide költözők persze autókkal költöznek ide, családtagokkal több autóval, egy családban már legalább kettő autó van. Faluban az utaknak a minősége is hagy sok kivetni valót, parkolóhelyek száma is nagyon alacsony. Arra próbáljuk ösztönözni az embereket, hogy a falun belül mindenképpen gyalogosan vagy kerékpárral közlekedjenek, mivel elég nagy a szintemelkedés a falun belül, inkább a gyalogos közlekedés működik. Kisebb közök is vannak, amiket előszeretettel vesznek igénybe a falut jól ismerő helyiek, és hát vannak olyan kiránduló helyek is, ahova inkább a helyiek mennek kirándulni, vagy kutyát sétáltatni, nem pedig az ide érkező városi kirándulók. Azt gondoltuk, amikor készültünk az önkormányzati választásokra, hogy sokkal hamarabb, sokkal több fog látszódni azokból a zöld tervekből, amiket szövögettünk, sokkal lassabban megy minden a közigazgatásban, az önkormányzatok világában, mint azt civilként a céges világból érkezve a képviselőtársaimmal együtt gondoltuk. Az elmúlt években elkészültek azok a stratégiák, amik megalapozzák majd azokat a programokat, amikre forrást kell teremteni, és utána lehet megvalósítani. Tehát még most nem látszik sok minden ezekből, de az már látszik, hogy elkészült az integrált települési vízgazdálkodási tervünk, amihez passzolnia kell minden vizes beavatkozásnak, minden zöld-kék infrastruktúra a fejlesztési projektnek. Éppen most fogjuk elfogadni a fenntartható klímaenergia akciótervet, ami a Magyar Éghajlatvédelmi Szövetség kezdeményezésére beléptünk mi is ebbe a körbe, akik elkészítik a településüknek a fenntartható klímaenergia akcióterveit, meghatározzuk, hogy milyen módon, milyen lépésekben, milyen intézkedések következtében, milyen mértékben fogjuk csökkenteni csökkenteni a ökológiai lábnyomunkat, széndioxid kibocsátásunkat. Ezek az akciók, ezek most fognak igazából indulni. Úgyhogy nagyon sok háttérmunkát kell elvégezni ahhoz, hogy mindent szabályosan és megtervezett módon tudjunk végigvinni. Az egyetlen dolog, ami miatt nem szívom fogam, hogy ezeknek jelentős részére nem voltak források az elmúlt években, és azt remélem, hogy most sokkal nagyobb anyagi lehetőségek lesznek, mert minél későbbi cselekvésnek egyre magasabb az ára.
4: Elsétáltunk az említett bölcsöde mellett, tovább a Levendula mező felé, majd kijutottunk a Teveszéklához, a Pilisboros Jenő várvölgyre, amely fantasztikus kilátás nyújt. Míg sétáltunk, egy kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy csak az ilyen tudatos fejlesztésekkel és folyamatos párbeszédekkel lehet megőrizni az ilyen természeti csodákat?
5: Igyekeztünk a bölcsödét úgy megépíteni, hogy lehetőség szerint tartós anyagokból legyen, lehetőleg környezetbarát építőanyagokból, de arra is készülve, hogy esetleg ez a demográfiai hullám egy ponton elmúlik, ellaposodik, és a gyerekek helyett, a bölcsöde helyett inkább majd idős otthon funkciója lehet az épületnek, úgyhogy próbáltuk úgy megtervezni, hogy a lehetőleg könnyebb legyen majd átalakítatni, hogyha erre sor kerül. Ez is egyfajta ilyen újrahasználati gondolkodás volt akkoriban, amikor ezt a pályázatot, illetve a terveket készítettük. A várvölgy egyébként egyre inkább beerdősülő része Pilisboros Jenőnek, ez az, amit a helyiek leginkább szeretnek, de szoktak kijárni, sétálni helyiek is, illetve a városból érkező kirándulók is, viszonylag sík a terep, és szép természeti csodákat lehet látni, a Teveszikla is geológiai képződmény, teve alakú sziklacsoport, de hát látszik innen távoli Múrvabánya is, illetve az Egri várnak a modellje, az a régi épület, ahol 1968-ban forgatták az Egri csillagok című filmet. Úgyhogy ez a helyieknek egy fontos völgy. Van olyan kiránduló helyi lokálpatriota csoport, akik több mint 10 éve minden egyes munkaszüneti nap reggel 8:30 között itt tesznek egy 7-8 kilométeres túrát. Egészség, megőrzés és a természet szeretete vezérli őket. Ezt szerettük volna megvédeni, azt szerettük volna, hogy ide ne lehessen már építkezni, megmaradjon természetes vagy visszaerdősülő természeti értékeknek a gyönyörű élő múzeumává vagy lakóhelyévé, mert mindez egyszerre itt jelen van. Ezt azért szeretném elmondani, hogy a falubeliek nem mind faülelő, mélyzöld ökológusok, nagyon sok olyan vita, ami az össztársadalomban is jelen van, az itt a faluban is jelen van, csak hogyha ezeket kulturáltan meg tudjuk beszélni, és a természeti értékek védelmében hozzunk végül is döntést, akkor ennek érzem, hogy jelenleg nagyobb a támogatottsága. Tehát tényleg azok, akik ide költöztek, vagy itt élnek Pilisboros Jenőn, azokban egy biztos közös van, hogy nagyon szeretik a falut körbevevő természeti környezetet. Úgyhogy ezért dolgozik az önkormányzat is, a civil szervezetek is, a lakosok is, egyénileg is, külön-külön is.
1: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
3: A zöld híreket Toldi Szabolcs válogatta.
6: A megújuló energiák már terjednek. Európa energiafüggésének igazi problémája máshol van, írja a Másfél Fok hírportál. Az Európai Unió villamos energiatermelésének már több mint 70%-a alacsony kibocsátású, azonban a villamos energia a teljes felhasználásnak még mindig csak mintegy 23%-át adja. A közlekedés, a fűtés és az ipar jelentős része továbbra is közvetlen fosszilis energiahordozókat használ. Az idén bemutatott európai elektrifikációs terv ezért 2040-re, nagyjából a mai érték kétszeresére, 46%-ra emelni a villamos energia részarányát. Ez az energiafüggőség természetét is megváltoztatná, hiszen egy importált napelemet vagy akkumulátort egyszer kell megvásárolni, majd hosszú éveken át termel energiát vagy biztosít tárolókapacitást. Már több mint 600 ezer liter vízzel öntöztek fiatal fákat a Bíkó alkalmazása szerint, adta hírül a Greenfo. Egy fiatal fának hetente legalább 50 liter vízre van szüksége, amely az aszályos nyarak vízhiánya miatt súlyos problémát jelent a fáknak. Idén nyáron országos szinten fogtak össze a civilek a fiatal fák életben tartásáért. Akciójukat már második alkalommal vezethetik az önkéntes vízadók a Bíkó alkalmazásában. Az applikáció térképén láthatók azok a fiatal fák, amelyek öntözésre szorulnak. Az adott fa GPS koordinátáihoz közel pedig az önkéntesek regisztrálhatják, mikor és mennyi vízzel locsolták meg a fát. Az akció a száraz és aszályos időjárás várható végéig, szeptember 30-áig tart. Zsebszenzorral és mobil applikációval segítik a smog térképek készítését Londonban, írja az Euronews. A legtöbb országban a légszennyezés továbbra is az egyik legnagyobb veszélyt jelenti az emberek egészségére. Az Egyesült Királyság fővárosában azonban javult a helyzet, ez pedig nagyrészt a szigorúbb közlekedési szabályoknak köszönhető. Csak hogy a levegő minősége a nap során folyamatosan változik, ez igaz az ózonra, a pollenre és más szennyező anyagokra is. Ezeknek az ingadozásoknak a követését segítik mostantól azok a hordozható légszennyezettségmérők, amelyek akár a metróperonoknál és az iskolai játszótereken is alkalmazhatók.
3: Kritikus a városi fák helyzete, amelyennek az életkoruk a fővárosban már alig éri el a 30 évet. Barabics Elemér, az idén 105 éves Fejér megyei alsótekeresi faiskola vezetője szerint a túlzott betonhasználat, valamint az egyre nagyobb forróság mellett a fényszennyezés és a klímaváltozás is csak rontja az ottani növények állapotát, élettartamát. A városok hőmérséklete 5-8 fokkal eleve magasabb a vidéki kisebb településeken mért értékekhez képest. Felszegi Csaba beszélgetett Barabics Elemérrel.
7: A városi fák ugye a polgárság életminőségének javításához járulnak hozzá. Nem mindegy, hogy milyen eredménnyel ültetjük, neveljük és gondozzuk őket. Sajnos az a helyzet, hogy a városi fáknak az életkora nagyon alacsony. A pesti fáknak az életkora alig éri el a 30 évet, és ez nagyon kevés. Ez egy nagy probléma hazánkban, hisz olyan gyorsan megváltozott az éghajlat, hogy a hosszú életű növények, mint a fák, nem tudják tolerálni ezt a gyors változást. Amikor egy 60-70 évvel ezelőtt egy fát elültettek, akkor még a fa tudatában nem volt az, hogy most nem lesz csapadék, magas lesz a hőmérséklet. Ezekre nincsen fölkészülve a természet. És sajnos a városokban is ugyanaz jelentkezik, a városba ültetett fáink egyre rosszabb állapotba kerülnek, mert a megnövekedett hőmérsékletet és a hiányzó vízmennyiséget nem tudják tolerálni. Másrészt pedig itt van a klímaváltozás, a fölmelegedés, és ezek a körülmények nem kedveznek a fáknak.
8: Na de miért csak 30 év egy városi fa életkora? Mi az oka ennek? A beton, a forróság?
7: Jól mondja. Ezek a leglényegesebb dolgok. Ugye általában a városoknak a hőmérséklete magasabb, mint a vidék hőmérséklete. Egy fővárosnál, ahol szinte egy betonrengeteg van, ott 5-8 fokot is elérhet ez a hőmérsékletkülönbség. Nem beszélve, vannak olyan izolált szigetek, ahol megszorul a levegő, ez 10-12 fok is lehet, és gondoljunk bele, hogy ha 35 fok van nyáron, akkor plusz 10 fok, az már 45 fok. Hát nem sok élő lény van, ami ezt elviseli. Tehát nagyon oda kell figyelni arra, hogy milyen fafajokat, milyen fajtákat alkalmazunk, és hogy ott is a pozícionálás az egyik legfontosabb dolog.
8: Hogyan kell pozícionálni? Tehát milyen helyre kell ültetni egy városban a fákat ahhoz, hogy valóban hát
7: városban
8: értelme legyen?
7: Milyen kritériumok vannak, amik nem kedveznek a fáknak? Hát nagyon tapossák a talajt, nincs talaj, abban már bele se tud menni a víz, nem kap levegőt a gyökérzete, tehát eleve, amiben ültetjük, az már kellemetlen a növénynek. Nem beszélve a füstgázokról, a kibocsátott üvegházhatású gázokról, még a vízszennyeződés is károsítja a fákat, úgyhogy nagyon sok oka van annak, hogy miért is nem élik meg a megfelelő kort a fák. Nagyon fontos az, hogy megfelelő származású és megfelelő fajtájú növényeket ültessünk. Magyarország egy nagyon speciális helyzetben van. Itten az előző éveket látva már 4-500 mm csapadék volt átlagosan az országban, ami a fáknak a szélső határát jelöli, 400 mm alatt már nem lehet fát nevelni, csak mesterséges körülmények között. Tehát nagyon lényeges az, hogy az ezeket a körülményeket jól tűrő származások, jól tűrő fajták kerüljenek a városok kiültetésére.
9: De itt a kertészetben is vannak ilyen fák, ugye, tehát foglalkoznak önök is a városi fákkal.
7: Az alsótekeresi faiskola az ország egyik legszárazabb területe, tehát itt a korábban volt 550 mm csapadék, most 450 mm körül van a csapadék, de az előző évben volt, mikor nem ért el a 400 mm. Tehát a mi faiskolánknak a ökológia adottság az egy kiváló tesztpálya ahhoz, hogy olyan fafajokat termesszünk, olyan fafajokat nemesítsünk, amik ehhez a klímához nagyon alkalmasak. Ezt a munkánkat, szinte mondhatnám, hogy ezt a termékfejlesztő munkánkat már évtizedek óta folytatjuk.

0: Nem tudják azokat a mikroklimatikus változásokat kopírozni, másolni, mint ami Magyarországon van. Hát például nem véletlen az, hogy régen tájfajták voltak, mert azok a tájfajták az adott kistérséghez maximálisan alkalmasak voltak, nem fagytak el akkor, nem szenvedtek kárt akkor, most meg jönnek a világ négy sarkából ide fajták, nem tudnak hirtelen alkalmazkodni ehhez. Tehát nagyon fontos a helyi ökológiához passzoló, azt figyelembe vevő nemesítés és szelektálás. Ezeket a növényeket lehet csak biztonsággal elültetni, és ettől várhatjuk azt, hogy nem 30 éves lesz a kifutásuk, hanem egy pár évvel meg tudjuk hosszabbítani.
1: A városi faállományok helyzetével, jövőjével és a faültetéssel, fagondozással a holnapi műsorunkban foglalkozunk részletesen. A Föld marad című műsorunk minden hétköznap a 15 órai hírek után fél órában jelentkezik. Az ismétlések másnap 0 óra 06 perc és fél egy között hallhatóak, illetve elérhetőek a www.mediaclick.hu weboldalon. A műsor elkészítésében segített Toldi Szabolcs és a hangmérnök Rácz Dorottya, nevükben is köszöni figyelmüket a felelős szerkesztő Sarkadi Péter.

0: Arcvonások. Portréműsor a Kossuth Rádióban.
1: Ottlik Géza rádiós volt. Na persze, csak ifjú korában, rövid ideig, amikor lemezforgatóként működött közre a műsorokban, valamint ugyanakkor két tanulmány is született tollából, amelyekben a hangjáték műfajának alapjait fektette le. Ottlik Géza hangját hallhatják hamarosan, de az interjút készítő sem akárki. Néhai kollégánk, rádiótörténész és archivista Salamon István. Hallgassák meg most az Ottlik Géza beszélgetést, a Magyar Rádió egyik legféltettebb kincsét.
2: Régen adott interjút a Magyar Rádióban, pedig nagyon régi rádiósnak számít.
3: Nagy szünetekkel voltam rádiós, de mindig érdekelt. A mi gyerekkorunkban új találmány volt. A maiaknak már olyan természetes, mint a villanyvilágítás. Nekünk ugyan a gyerekkorunkban még a villanyvilágítás sem volt olyan nagyon természetes. Modern dolog volt, jó dolog volt. Sőt, már a gázvilágítás is. A pesti rádió és a bécsi is, amit mi hallgattunk 25-26-ban már működött. 13-14 évesen a katonaiskolában csináltunk magunknak detektoros készülékeket. Antennának bevált az ágysodrony, és ezek a legelső kristálydetektoros készülékek, ezeknek a megszólalása nekem akkor is, ma is sokkal nagyobb csoda volt, mint akár a mai színes videókazettás televíziók. Mert hiszen egy áramkörből állt, egy önindukciós tekercs lehetett benne, hullámosat megkeresni. A detektor egy kristály darabka volt, amire egy éles tűt addig kellett igazgatni, míg meg nem szólalt. A fejhallgatót fülére tette az ember, és keresgéltünk állomást. Hát ott Kőszegen Bécs volt közelebb, és megszólalt. Minden erőforrás nélkül, fűtés nélkül, úgyhogy a későbbi már elektroncsöves készülékek, melyek csak akkumulátorral működtek, nem voltak ennyire csodálatosak. Emlékszem, csináltam egy két rácsos csöves egylámpás készüléket Gödöllőn. Nagy élvezet volt állomásokat keresni, mit tud fogni az ember. Elég sok nagyadó működött Európában, amire emlékszem, a Hilversumi volt az egyik, ez a holland adó. Nagy antennát tudtam csinálni Gödöllőn a kertben, és nem az adás műsora érdekelt engem, hanem a frekvenciája, hogy milyen állomásokat tudok gyűjteni. Königswusterhausen, ez volt a német adó. Ezek mind hosszú hullámon adtak, legalábbis ez a kettő, amit szelektívebb volt fogni.
2: Tehát ön a rádióval, mint matematikus vagy fizikus találkozott először?
3: Igen, a műsor nem volt olyan nagyon érdekes, pláne nekünk, budapestieknek. Volt egy hasonló egész napos

adásra a telefonhírmondónak híreket, sőt opera előadásokat, színházi előadásokat. Az ember nagyon érdekes volt, hogy drót nélkül nem csak hangot, hanem energiát is közvetített ez a kis detektoros vevő. Legfeljebb, hogyha egy forgó kondenzátor volt benne, vagy egy kosárfenék tekercs. A saját erejéből, minden fűtés, táplálás, áramforrás nélkül. Én mit hallgattam Gödöllőn? A slágereket, a tánczenét. Késő este közvetítették a Ritz-szálló tetőkertjéből a Bachmann Boys Band játszott. Ezt hallgattam. Más nem nagyon. Irodalom. Talán összesen egyszer, szintén még ezekben az években a katonai főreálban, kórházban feküdtem láthásson. Ott is vittünk be, magunk gyártott a rádiókészülékeket, akár szabad volt, akár nem. És emlékszem, ott egy nemzeti színházi előadást hallgattam végig. Hevesi Sándor darabja volt, egy öreg könyvgyűjtőről szólt. Elzsebír volt a címe, az egy ősnyomtatvány, azt hiszem.

0: Jön a nyugat harmadik nemzedékéhez tartozik, térjünk ki arra a szellemi közegre, arra a nemzedékre, amelyet a nyugat fémjelez. A folyóirat mellett a rádióra is gondolok, hiszen itt nagy találkozások zajlottak le a mikrofon előtt.
1: Személyeken múlt ez tulajdonképpen. A rádióhoz nagyon szerencsések, több kitűnő író került. Örülök, hogy így mondja a nyugat szellemében, de hát ez semmi más nem jelent, mint egy minőségi és erkölcsi szigorúságot. Mondhatnánk azt is, hogy az egész nagy magyar irodalom szellemében, Balassi Bálint, Csokonai, Vörös Marti, Arany János, Petőfi Sándor szellemében. A rádiónál 35-ben ott volt Csészabó, aztán oda került Örle István barátom, aki a Nyugat, illetve a Magyar Csillag segédszerkesztője volt. Nagy műsort kellett kitölteniük, hát abban irodalmi ismertetéseket, verseket, kritikákat, de főként, ami engem érintett, novellákat olvastak fel. Egy novellámmal kezdtem a rádiószereplést, nem emlékszem már bizonyisten, melyikkel, már akkor Csészabó volt ott. Én fekete listán voltam, már megírtam, elmondtam máskor. Nekem állás kellett volna, mert középiskolai tanárnak 35-ben egyáltalán nem lehetett elhelyezkedni. A rádiónak volt egy műsorfelügyelő című állása, talán a legalacsonyabb, de elég jól fizették, körülbelül olyan hadnagy fizetést adtak. Ide kértem a felvételemet, és hogy ezt megerősítsem, azért írtam ezeket a rádió tanulmányokat. Az egyik a Napkeletben, a rádiójáték műfaj problémája címmel, a másik pedig az egész rádióról szóló a Magyar Szemlében. Na már most ezen ők megsértődtek. Nem tudom miért, támadásnak fogták fel a Magyar Szemle cikkét. Én azt hittem, csupa hízelgő dolgot írok, hogy felvegyenek, és amikor jelentkeznem kellett, hogy most megkapom a szerződést, az állást, Havel volt az igazgatójuk, már azzal fogadott, hogy ez a Magyar Szemle cikk ezt felháborodva vette tudomásul a rádió vezetősége, és ne haragudjak, de fekete listára tettek. Szóval ez nem jól sikerült.
0: Ön említette, hogy ezt a cikket vesztélyre írta.
1: Hát a vesztemre, de ugye megérdemlem. Mert úgy nem lehet írni valamit anyagi érdekből, hogy szeretnék megélhetést szerezni magamnak, és ezért hizelgő cikket csapok össze, vagy nem is egyet, hanem kettőt. Mert ami a rádiójátékot illeti, hát én nem ismertem, nem is nagyon volt még akkor rádiójáték. Ilyen tudományoskodó, fölényes szöveget közöltetni, halljuk meg, hát szélhámosság. Annyit értettem a rádióhoz, mint egy utcai járókelő.
0: Azóta írt hangjátékot is, változott-e a hangjáték műfaji problémáiról a véleménye?
1: Hát bevallom, hogy nem foglalkoztam azóta se hangjátékkal. Egy párat meghallgattam, kétségtelen óriási a változás, a régi primitív hangkulisszák és hasonlók helyett most már például Mándi Ivánnak a hangjátékai súlyos, nehéz költői szövegek. És Richard Hughes, a nagy angol író, azzal büszkélkedett itten, mikor Pesten járt, hogy ő írta a világon az első hangjátékot.
0: Én időszerűnek tartom ezt a cikket, a megjelenésekor mindenképpen. Olyan címszavak is találhatók ebben a cikkben, mint mondjuk akkor nagyon újszerűek voltak, például a rádió és hangos film, rádió és könyv, a rádiójáték veleje, újszerű, úttörő jellegű.
1: Hát édes jó emberem, ha soha senki nem írt a rádiójátékról, akármit írsz, az újszerű lesz. Azt mondtam, hogy utcai járókelő. Hát az utcai járókelő azért nem hülye. A saját gondolatait, véleményét el tudja mondani. Úgyhogy lehet, hogy volt benne olyan is, ami ma is esetleg érvényes, volt, ami tartható és igaz, de hát én azóta se foglalkoztam az egész témával. Szóval semmiképp se adnám ki se a Magyar Szemre, se a Napkelet cikkemet most, és remélem a halálom után se fogják kiadni. Különösen a Magyar Szemlebeli nagyképű, fölényeskedő, sajnos jól megírva. Sajnos, mert emiatt esetleg előszedik, és valamikor még azt is közlik. Hát nem tudok védekezni. Most legalább itt elmondom, hogy tiltakozom ellene.
0: Tehát ugye előbb találkozott a Nyugattal, utána a rádióval. Úgy gondolom, találkozott olyan írókkal, akik szerepeltek a mikrofon előtt, és az irodalmi életben is jelen voltak.
1: Nem lehet a rádiót és a Nyugatot párhuzamba hozni. Erről nem lehet szó. A rádió az egy világi, sőt félig meddig hivatalos intézmény volt. A nyugat az egy szellemi, eszmei valami. Az irodalommal össze lehet vetni a képzőművészetet, vagy a zenét, a filozófiát, de a rádió csak egy gépi berendezés, amiben irodalmat is közvetítenek.
0: A vers szerepét nagyon kiemelten és fontosnak tartja.
1: Igen, igen, hát ebből is csak az látszik, hogy ezek, amiket itten idézni lehetne a cikkeimből, hogy a vers, a szólóvers, vissza az élővers előadására, ezek mind-mind ilyen felületes, légből kapott okoskodások voltak. Egy nagy verset el lehet mondani, meg lehet hallgatni, és amíg az ember nem tudja betéve, addig nem ér el hozzá a vers. A régi nagyoknak a verseit tanuljuk az iskolában, vagy olvastuk 5-szer, 100-szor, tudjuk kívülről, azt el lehet mondani. De a Pilinszky vagy Nemes Nagy Ágnes verseit először hallja az olvasó, a rádión keresztül hallgatva nem tudja igazán átélni magáévá tenni, teljes egészébe felfogni. Szóval a valódi irodalom, a nagy irodalom hátrányban van, rossz helyzetben van az élő szóval való közvetítéssel.
0: Megemlít olyan műsortípust, amely a mai összeállításnak felel meg, és itt például azt is írja, hogy a zene és az irodalom találkozásának is van útja. Ezt ma már úgy nevezik, hogy összeállítás.
1: Jó, hát valamiben beletaláltam. A többiben is lehet sok igazság a mondatokban.
0: Ezek akkor íródtak, amikor már Csészabó László került az irodalmi osztály élére. Idéznék ebből a cikkből. Az erőszakos, irredenta nem lehet műfaj a rádióban. Sürgeti az irodalom importját. Fordítás ciklusok, rendszeres rádiókritika. A magyar nyelvé legyen a rádió. Csészabónak van egy hasonló írása, ami a magyar önismerettel foglalkozik. Ezzel vonnám én párhuzamba ezt a cikket.
1: Hát nyilván azért voltunk hasonlóak Csészabóval, mert ő is egy épeszű utcai járókelő szemével nézte a dolgokat. A hivatalos irredentával szembefordulni, ez már a nyugat. Tényleg a nyugatnak szigorú követelményei közé tartozott. A legnagyobb költőink is Babits Kosztolányi nagy tapintattal nyúltak Trianon témájához, holott nekik aztán igazán rettenetes fájdalom volt az országnak ez a szép darabolása. De éppen az olcsó irredent a versektől való megkülönböztetés olyan természetes követelmény volt, amit Csészabó épp úgy, ahogy én is, bárki bizonyos rangon felül író ezt írta volna.

0: Az első egy novella volt, amit rádióban felolvastam. Rengeteg pénzt fizettek, nem tudom, 30 pengőt, 40-et. A Nyugat az talán fizetett 8 pengőt, de befutott híres írók fizettek volna 100 pengőt a Nyugatnak, ha közli a novellájukat.
1: Hogy érezte magát a mikrofon előtt?
0: Ott jól éreztem magam, igen. Teljesen otthonosan éreztem magam mindig. Lehet, hogy összekeverem a későbbivel, amikor már munkatárs voltam. Bement az ember az udvarra, át a főépület kapuaján, és szembe találta magát ezzel a kisebb, talán egyemeletes, pogoratetős épülettel. A felolvasó szoba, ahol az irodalmat felvették, az a pagodában, ha bemegy balra, aztán jobbra, két kis keskeny szoba volt mikrofonokkal, és magadra hagytak. A bemondók bejött, piros lámpa, bemondta, hogy Ottli Géza felolvassa, mit tudom, milyen novelláját, kisettenkedett, én felolvastam, utána rendszerint telefonáltak, akik hallgatták. Az még kint volt már a pagoda portája mellett a telefon, integettek, hogy hívják magát. Emlékszem például egy hívásra, Vigília szerkesztője Lovas Gyula hallgatta a novellámat, ez már egy későbbi volt, a Vegyészek című. Én nem ismertem Lovas Gyulát, gratulál, megkér, hogy engedjem át a Vigíliának, hogy közölhetik-e. Mondom, hogy a fenében-e, de hát másod közlés lesz, nem baj. Nem baj, azt mondja, ez olyan jó novella, hogy szívesen lehozzák másodközlésbe. Hát ez mind a pagoda. Aztán telefonáltak, volt a Dansz Színház című novella, azt a színházi magazin kérte el. 45-ben az egyik ilyen kis felolvasó szoba lett az én szobám. Aztán csinált az ember ilyen irodalmi összeállításokat. Őszi, tavaszi, téli, nyári, valamilyen ürügyért csinált az ember jó versekből összeállítást, adtak hozzá színészt, aki mondja a verseket. Írtam egy hangjátékot is, 46-ban, amit Cserés Miklós belevett a rádió hangjáték dramaturgiájába, Valencia keringő címmel. De nem ez volt a címe, hanem Valencia rejtély. Tulajdonképpen krimi akart lenni, mondjuk egy természettudományos krimi. Az én matematika, fizika szakos egyetemi éveimnek a hangulatát próbáltam belevinni. Ez nem került műsorra soha, mert én közben 47 elején kimentem Svájcba, a PEN Klubnak volt egy nagy nemzetközi kongresszusa, utána meghívtak a Római Magyar Intézetbe, és ősszel, mikor visszajöttem 47 őszén, akkor már megváltozott a helyzet, és már a rádióba bemenni se volt kedvem, nemhogy még arra számíthattam volna, hogy ezt valaha is előadják. Viszont fordítottam már előbb néhány hangjátékot, amolyan népszerű amerikai-francia rádiójátékokat szedtek össze cserésék, és rám bízták, hogy fordítsam le, anélkül, hogy sokat tudnék angolul. Franciául még valamicskét tudtam. A francia szerzőt úgy hívták, hogy Roger Richard. Annak volt egy Szibéria című hangjátéka, azt többször is adták. Aztán volt egy amerikai, egy öreg tengerészről, amolyan Hári Jánosról, aki az unokájának mindenféle kitalált kalandokat mesél, ezt is előadták, sőt, még elő is tették később. Öreg Rozmár volt a címe. Polgár Tibor írt nagyon kedves zenét hozzá, mint az öreg tengerész mesélő, hogy őt a tengeri sellők, hableányok hogy csábították, mint Odysseus Nausikája, bűvös énekkel, de ő ellenállt nekik. És ez a najádoknak ez a dala volt, amire a Polgár Tibor olyan jó zenét csinált, hogy sláger lett belőle. Tengerész, ó, szívem tengerész, hagyd a tengert, légy kissé merész. Aztán volt Zsiródunak egy bájos, egyfelvonásos, a L'Apollo de Bellac címmel, Ladányi Apollónak fordítottam. Ez örökre elveszett, nekem sincs meg. Mire visszajöttem Rómából, többé szóba se hozták. Mire hazajöttem, már a könyvkiadójuk is megszűnt. Ugyanis 46-ban a rádió csinált egy könyvkiadót. Tulajdonképpen úgy dobtak ki a dramaturgiáról, hogy áttesznek a könyvkiadójukhoz irodalmi vezetőnek. Az igazgató Rublecki Géza lett. Ebből annyi maradt, hogy az első vagy második könyvének a kiadónak Roosevelt amerikai elnöknek a háború alatti beszédei, hát fordítsam le, hát lefordítottam, megjelent. Felejtsük el. Rendkívül jelentéktelen szóloklatok, közepesek. Én még a Kossuth Lajos jó szónoklatait sem szerettem soha. Ez nagy veszély az írónak, a szónokiasság. Az ember hajlamos rá, le kell küzdeni. A retorika a valódi prózának halálos ártalom. De ne felejtsük el, Rublevszky Gézát letartóztatták és meghalt a börtönben.

0: szeretik felolvasni a saját művét?
1: Hát igen, igen, amikor még jobb hangon volt hozzá. A rádióban szerettem felolvasni. Engem 45 őszén vettek fel, ez érdekes korszak volt, november, december, volt egy hajóhíd a Petőfi téren, mi a Riadó utcában laktuk a Pasarét végében, onnan kellett bejárnom gyalog, és olyan infláció volt, hogy felvette az ember a fizetését, mindenki rohant ki a Sándor utca végén, volt egy utcai cigarettárus, valamivel odébb sültököt árultak, cipőpertét, tehát gyorsan elvásárolta az ember a havi fizetését. Aztán három nap múlva kifizették a dupláját. Aztán öt nap múlva kifizették a tízszeresét. Tehát iszonyatos volt ez az akkori infláció.
0: Az archívumban megmaradt a 25 év magyar irodalma előadás sorozat szöveganyaga. Nagyon magas színvonalú előadások voltak ezek. Ezt szerette csinálni?
1: Ahhoz is nagyobb hozzáértés kellett volna. Olyanokkal kezdtem, akiket nem csak hogy nagyra becsültem, hanem szerettem, olvastam is. Ez könnyű írni. De ezt bele kellett venni egyet-kettőt, olyat is, aki nyilvánvalóan nagy költő, de még akár mennyire becsülöm, és nem sokat tudok róla mondani, hogy teljes, komplett lista legyen egy ilyen 25 év irodalom története.
0: Hogyan szerkesztette ezt meg, ha vissza tud emlékezni erre a sorozatra?
1: Hetenként kellett megírni, azt hiszem, 2-3 profilt vettem be hetenként.
0: Néhány címre emlékszik? Ezeket színész olvasta fel?
1: Nem, én olvastam fel egészen addig, amíg elutaztam 47 májusában.
0: Ez az egész rádiózás, vagy rádióra írás mondjuk ennél a sorozatnál, ez valami más írói követelmény volt?
1: Hát az ember próbálja számításba venni, hogy ez a nagy közönségnek, rádióhallgatóknak szól, legyen lehetőleg egyszerű és közérthető. De én regényt is úgy írok, hogy lehetőleg egyszerű és közérthető legyen, szóval ez nálam nem olyan nagy különbség.
0: Az írói munkáját nem veszélyeztette, nem vont el sok időt, mert azért ezek elég komoly írások voltak, és elég sok időt vehetett igénybe a 25 év magyar irodalma című sorozat megírása.
1: Ez jó kérdés, mert tényleg 46-47-ben hetenként kellett szállítanom, még pedig hetenként 6 flekket, lehet, hogy 8 flekket. Én közben először is regényt kezdtem írni, azon kívül sok novellát írtam. A novelláimnak nagy része 45-46-47-es. Emlékszem, sokszor úgy jöttem be, Gödöllőn laktunk, úgy jöttem be, hogy majd a Vas Pistáéknál befejezem a holnapi felolvasás szövegét. Amikor a Terés körúton laktak, náluk aludtam.
0: És saját maga választotta ki, vagy adtak erre a sorozatra megbízatást?
1: Nem, én választottam. A megbízás az volt, hogy a két háború közti magyar irodalomról csináljak egy sorozatot, akikről én jónak látom. Lehet, hogy igazságtalanul kihagytam valakit, aki nagyon sokat ért, nem emlékszem rá. Tulajdonképpen félbeszakadt a sorozat, amikor 47 májusában elutaztam. Ez az igazság, félbeszakadt, hogy minden félbeszakad.

0: Most kérdezte az előbb, hogy én nem szeretek interjút adni. Hát az egyszerűség kedvéért mondjuk azt, hogy nem szeretek, jó? Miután nem kértek 30 évig, vagy nem tudom meddig. Hát aki kért, mondjuk a Bayerische Rundfunk, a Müncheni televízió, a francia, az újvidéki, annak adtam. A BBC, a londoni, annak minden alkalommal. Az egyik interjú Csér Szabóval megnyerte az év legjobb interjúja díját. Csér kapott érte pénzt is, én nem.
1: Én úgy tudom, ennek ellenére, hogy öntől nagyon sokan kérnek, kértek, jelentkeznek, de mindig elzárkózik előle.
0: Bizonyos fokig elzárkóztam. Ennek van egy józan, reális oka is. Ha az ember vállalja, hogy ismeretlen maradjon, a közismertségben teljessége nem létező legyen, hát akkor nagyon furcsa elkezdeni egy interjút. Ki kíváncsi rám? Ma már a helyzet más, és hogy nem vagyok annyira ismeretlen, azt kizárólag egyetlen kiadónak, a magvetőnek, Kardos Györgynek köszönhetem, sűrűn kiadja a könyveimet. Tehát az elzárkózás egyik oka, hogy lehetetlen helyzetbe kerül az író, aki nem létezik a nagy közönség számára. Hát most szerénykedjen, hamis dolog. Legyen 72, nagy hangú, még kellemetlenebb. Egyszerűen nincs hangja az embernek. A német, a frankfurti, müncheni vagy a kölni rádió, akkor jelent meg az iskola határon német kiadása, és aktuális volt, minden abban írtak róla, hát ott akkor író voltam. Egyszerre író lettem, beszélhettem a magam hangján.
1: Térjünk vissza a rádió előadásokra, mint említette, nagyon szeretett felolvasni, és nagy gonddal írta ezeket az előadásokat. 44. március 13-án is volt egy rádió előadása a nagy stúdióban már, Pesti képeslapok címmel.
0: Pesti képeskönyv. Mert ilyen összeállításokat csinált az ember, ebből kettőnek megmaradt a felolvasó példánya. Az egyik, ahogy mondja, 44. március 13-án ment le, a másiknak Csillagszólók az éjszakák volt a címe. A Pesti képeskönyv 2. Március végén már nem hangzott el a magyar rádióban. A szövetségesnek mondott nemzeti szocialista Németország 20-án lerohanta és megszállta az országot. A magyar írók elnémultak. Az idegen katonai megszállás alatt sem a sajtóban, sem a rádióban nem szólalt meg egyikünk se. Ami ezután következett, az úgynevezett történelem, háború, elhurcolások, gestapó, nyilasok, ebből Budapest ostroma részben kiolvasható az 1945-46-ban írt verses összeállításomnak az összekötő szövegéből. Petőfi, Juhász Gyula, Nadány Zoltán, után Karinti és Kosztolányi hajnali részegségeiben, ahol fejeződött be ez az összeállítás, szájtátva álltam, és a boldogságtól felfel kiabáltam. Azt írtam, hogy többé-kevésbé valamennyien átéltük Kosztolányi kalandját a csillagokkal. Igen, mi akkor a város 44-45-ös ostroma alatt Pest és Buda polgárai, többé-kevésbé valamennyien átéltük. Pest és Buda, mondom, mert a székes főváros szétszakadt megint a két szabad királyi városra. Budán hosszú volt, 6-8-7-es az ostromzár. Kimerült az ember reménykedve, rettegésre való képessége, elfogyott, és csillagos éggel, vagy más módon kikapcsolt benned a szakadatlan félelem. Ezt az 1944-es szilvesztert fogságban töltöttem, egy elegáns idegen lakásba bezárva, egynapos hadifogságban, egymagamban. Egy évre rá, 45 szilveszter éjszakáján véletlenül ugyanígy egymagamban voltam. A rádió pagodának beszélzett Sándor utcai épületében tánclemezeket rakosgattam a széles dupla vagy tripla gramofonra. Egy árva lélek sem volt rajtam kívül az épületben. 45-ben ugyanis felvettek a rádió irodalmi osztályába munkatársnak. A szilveszter estét mindenki a családjával szerette volna tölteni. De valakinek, legalább egy embernek bent kellett maradni a szilveszter éjszakai tánczene közvetítéséhez. Rám ez sehogy se tartozott, de vállaltam helyettük mindenki örömére. Nem jóságból, nem őzetlen kartársi szolidaritásból. Egyedül akartam maradni. Ez jól sikerült. Az egyik gramofonra több lemezt lehetett egyszerre felrakni, sorba rakva. Kongott az épület az ürességtől. Teremtett lélek sehol. Játszottam a tánczenét a magyaroknak, a talpalávalót. Egy szál cigány, vén cigány, vén 33 éves egy szál cigány, ha egyszer velem húzatták. Jó volt, hogy miért volt jó? Csak hallgatni volt kedvem, magamra maradni. Végül okosan tettem, kiderült. Jó volt, jó keserű, mint az epe. Ezt egymagamba kellett megrágni, elfogyasztani, nyelni a tangók, rumbák, kariókák, kopogó, lüktető, vágtató hangjaira. Lehetett, ettől volt jó.

Ottlik Gézát hallották archív felvételről. A beszélgetőtárs Salamon István volt. A mai adás hangmérnöke Schwarz Nóra, a felelős szerkesztő Bestlin Anita.

0: Egy óra hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Ismét teljes kapacitással működik a Paksi atomerőmű. Magyarok is eltűntek a nepáli villámáradásban. Napos, száraz idő várható. Ismét teljes kapacitással működik a Paksi atomerőmű. Ezt tegnap este jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy mind a négy reaktor és mind a nyolc turbina kifogástalanul működik. A kormányfő köszönetet mondott minden energetikai és vízügyi szakembernek, aki részt vett az utóbbi hetek megfeszített munkájában. Beszámolt továbbá arról, hogy a Paksi fenékküszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad. Legalább két magyar állampolgár is eltűnt a nepáli villámáradásokban, közölte a külügyminisztérium sajtóosztálya a Kossuth Rádió megkeresésére. Tájékoztatásuk szerint nem zárható ki, hogy további magyarok is érintettek lehetnek. A magyar konzuli szolgálat a nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri. Nepálban az ország himalájai határvidékén pusztító heves áradásokban csaknem 160 ember vesztette életét, 400 turista, köztük 291 külföldi állampolgár tűnt el. Oroszország a Kijev elleni támadások fokozását fontolgatja, miután Moszkva szerint zsákutcába jutottak a tárgyalások, írja a Bloomberg News. A hírportál a Kremlhez közeli forrásokra hivatkozva úgy tudja, hogy a lehetséges célpontok között szerepel az ukrán főváros központja mellett más létfontosságú infrastruktúrális létesítmények is. A jelentés szerint a tárgyalási keretek gyakorlatilag összeomlottak, és továbbra is kicsi a valószínűsége annak, hogy Vlagyimir Putyin elnök a szankciók, illetve az olajfinomítók elleni ukrán támadások nyomán véget vetne a háborúnak. A független hatóságoknak kell vizsgálniuk az új külügy által feltárt visszaéléseket. Erről írt közösségi oldalán a külügyminiszter. Orbán Anita emlékeztetett, nemrég feljelentést tettek a Szijjártó Péter vezette külügyminisztériumban történt lélegeztetőkép beszerzésekkel kapcsolatban. Hozzátette, érthető, hogy sokan várják az előző rendszer visszaéléseinek elszámoltatását, amit az új kormány jogállami keretek között hajt végre, így a nyomozás, az esetleges vádemelés és a büntetés kiszabás nem működhet egyik napról a másikra. Folyamatosan frissülő honlapon összesítik a kormányzati feljelentéseket. Az információk az átlátható.kormány.hu oldalon keresztül érhetők el. A miniszterelnökség emlékeztet, eddig 21 feljelentés történt, az ezeket megelőző vizsgálatok összesen több mint 2000 milliárd forintnyi közpénz felhasználását érintik. Ennek az összegnek jelenleg több mint felét az Exim Bank ügyei teszik ki. Eddig 11 feljelentés után indult nyomozás. Javulhat a közbiztonság Budapesten, miután a kormány elfogadta a kerületi polgármesterek kezdeményezéseit, jelentették be az érintett önkormányzati vezetők. A főváros belső kerületeinek polgármesterei hozzátették. Elfogadott javaslataik révén például állandó rendőri jelenlét lehet Budapest legproblémásabb csomópontjain, és napirendre veszik a budapesti rendvédelmi dolgozók bérpótlékának ügyét is. Ma már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem várható, helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet hajnalban általában 13-18, napközben 28 és 34 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 2 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Felfedező. Tudományos magazin a társadalom változásairól.
3: Néhány hete mutatták be a mozi Christopher Nolan Odüsszeia című filmjét. Van, aki a férfivá válást látja a filmben. Van, aki a nő-férfi kapcsolatot állítja középpontba. Mások az Oppenheimer rokon filmjének látják, és az emberiség által elkövetett ősbűnt tekintik főszervező elvnek. Megint mások az apa-fiú kapcsolatot emelik ki. Mi egy eddig talán kevéssé tárgyalt szempontot fedezünk fel a filmből, de talán inkább az eredeti eposzból kiindulva. Köszöntöm Önöket, Süveges Gergő vagyok. Arról beszélgetünk dr. Perczel Forintos Dóra klinikai szakpszichológussal, pszichoterapeutával, mindfulness tanárral, hogy vajon mit tud kezdeni egymással fiatalabb és idősebb generáció. Vajon igaz-e, hogy a fiatalok mindent tudnak, mindent jobban tudnak, csak békén kellene hagyni őket végre? Vajon igaz-e, hogy az idősebbeknél van a bölcsesség és a tapasztalat, amely érvényes lehet a mai fiatalok számára is? Generációk, előítéletek és az egymáshoz való közeledés lehetősége. Nem csak Homérosz ismerőinek.
4: Homérosznak a műve ugye ez egy jól ismert, örökérvényű mű, és az egyik legfontosabb szál benne, hogy Penelope várja, hogy Odysseus hazatérjen, 20 évig nem tér haza, közben megjelennek a kérők, hogy nem lehet itak a király nélkül, nem lehet itak a vezér nélkül, versengenek Penelope kezéért. Amikor Odysseus hazatér, látja, hogy a kérők azok lakomáznak, szórakoznak, felélik az egész vagyont, Penelope sem érzi magát teljesen biztonságban. Nagyon röviden zárva, hogy a kérőket konkrétan lemészárolja, és úgy veszi vissza a hatalmat, illetve aztán átadja a Télemachosznak. Hogy is van ez, hogy mit akar ezzel üzenni? Az örökérvényű, hogy olyan az idősek legyőzik a fiatalokat? És hogy egyáltalán a kérők fiatalabbak-e, mint Odysseus? Odysseus ugye 20 éve bolyong, akkor ő egy javakkorabeli férfi, Homérosz világosan utal rá, hogy ők fiatalok, méghozzá a különböző szigetekről is, és Ithakából is a legdaliásabb és legtehetősebb férfiak, akik egyébként vezetői szerepre alkalmasak, vagy vágynak, vagy törnek, hiszen Ithaka királya. Szeretnének lenni, az uralkodóvá szeretnének válni.
3: Tehát nem semmire kellő léhűtők, hanem igenis potens kihívók.
4: Abszolút, igen, tehát azért azt derül ki, hogy ez a képlet az nem ilyen egyszerű, hogy az öreg legyőzi a fiatalt. Odysseus először is, amikor hazatér, Pallas Athéné figyelmezteti, de előtte már Agamemnon is figyelmezteti, amikor elmegy az alvilágba, hogy ne úgy térj haza, mint én, mondja Agamemnon Odysseusnak, tehát, hogy ne hatalma teljében pompát és nagy fogadtatást várva, hanem titokban térj haza. És Pallas Athéné pont ugyanezt mondja neki. Odysseus mindig segíti valaki, valamilyen Isten, Hermész és Pallas Athéné, tehát a bölcsessége segít. Ugye a görögök mindent megszemélyisítettek, tehát Odysseus a saját esze és bölcsessége segíti abban, plusz az, hogy hallgat az idősebbre, hogy akkor először a pásztornak a kunyhójába tér be, és akkor Pallas Athéné, amikor segíti, akkor őször rekordussá változtatja át, akit nem lehet felismerni. Így találkozik a fiával, Télemachosszal, akinek a lelkére köt, hogy el ne árulja, hogy ő itt van, hanem először ő szeretné látni, hogy mi van, megismerni, tájékozódni, és utána fog majd cselekedni. Mivel győz Odysseus? Nagyon okos, ravasz és intelligens. Mi az intelligencia? Gyors helyzetfelismerő képessége. Tud alkalmazkodni a helyzetnek a kihívásaihoz. Áruhában megy oda a kérőkhöz, felmegy az udvarba, megfigyeli őket, és vár. Ezzel szemben mit látunk a kérőknél? Lakomáznak, szórakoznak, és tulajdonképpen amikor megjelenik az idős ember, akkor valahogy nem ismerik fel a veszélyt. Télemachosznak kiserkent a szakálla, Odysseus azt mondta, hogy ha kiserkent a szakálla, és addig nem térek haza, akkor válassz a kérő közül magadnak egy férjet. Mélységesen távol áll Penelope-nak a szándékaitól, mégis megteszi, mert valahogy a rendet fenn kell tartani. Szükség van férfire, szükség van uralkodóra, szükség van vezetőre. És akkor azt mondja Penelope, hogy holnap választok közületek férjet, de ki kell állni egy próbát, ez pedig Odysseus ujjának a felajzása, a megfeszítése. Fiatal, erős, tagba szakadt emberek, de hiába próbálkoznak, hogy nem sikerült felajzaniuk az ujjat. Ez az erőt is jelenti, de nem csak az erőt jelenti, hanem azt, hogy ami a legitimációt vagy a vezetést adja, azt ők nem tudják tulajdonképpen egyrészt kezelni, másrészt pedig azt is jelenti, hogy ők, ami ott van a hagyományból vagy a régi rendből, azt nem tudják használni. Tehát ott van előttük, nem tudnak vele mit kezdeni. Egyébként Télemachosz, homéroszi eposzban háromszor próbálja, és negyedszer már majdnem sikerül neki, ránéz az apjára, és akkor az apja öregkoldus áruhájában int neki, hogy ezt most ne tegye. Tehát hallgat tulajdonképpen az apjára. Tudnak szövetséget kötni, össze tudnak dolgozni, kapcsolatba tudnak kerülni, hallgat még az apjára. Ez azért nagyon fontos, mert amikor a kérőknek a lemészárlása az befejeződik, és még ketten életben vannak, akkor ott is az őket is meg akarja ölni, és akkor valahogy Télemachosra néz, és Télemachos szinte, hogy őket már nem. És akkor hallgat rá. Szép kapcsolódása annak, hogy nem arról van szó, hogy a idős lenne a jó és a fiatal a rossz, egyáltalán nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy a fiatalok közül ki az, aki alkalmas a vezetésre, ki az, aki tudja folytatni azt, amit az előző generáció felépített. Azt láthatjuk, hogy a kérők fogyasztanak, lakomáznak, hencegnek, erőszakoskodnak, azonnali élvezetre törekszenek, nem ismerik fel, hogy ki az ellenfél, és nem ismerik fel a veszélyt.
3: Ha ugrunk néhány ezer esztendőt, ugyanezeket a dilemmákat vajon a mai társadalomban hogyan tudjuk felismerni?
4: Nem önmagában a fiatalság érték. Nem gondolkozhatunk fekete-fehéren, hogy aki idős, az rossz, és fiatalnak lenni az érték, és értéktelen az idős ember. Ezt semmiképpen nem mondhatjuk, mert a mai világban ez nagyon öregesen hangzik, de 21. században, a technikai civilizáció korában, tehát hogyha pontosan fogalmazunk, nyilvánvaló, hogy a fiatalok sokkal könnyedebben, gyorsabban kezelik a mobilt, az internetet, a mesterséges intelligenciát, és ez így van jól. Ez pont azt mutatja, hogy az ember nagy mértékben tud alkalmazkodni a körülményekhez, és erre szükség is van. De ez nem azt jelenti, hogy aki viszont nem tudja az internetet olyan gyorsan és fluensen és könnyedén használni, hogy annak a tudása értéktelen lenne. Egyébként kutatások azt mutatják, az előítélet kutatások, hogyha egy ilyen kis leágazással élhetnék, hogy ugye vannak a különböző előítéletek, mondjuk a nemi sztereotípiák, vagy a etnikai sztereotípiák, de a legerősebbek akkor az aging-gel kapcsolatos sztereotípiák, tehát manapság az időseket, az öregeket sokkal jobban lekezelik, sokkal erősebbek az előítéletek velük szemben, mint mondjuk a nőkkel vagy a kisebbségekkel kapcsolatban. Ezt nagyon fontos tudni, mert ugyanakkor ezt az idősek el is kezdik beépíteni saját magukba, és erről is vannak már kutatások, hogyha most egy 30 éves nem emlékszik valamire, akkor azt mondja, hogy fú, tényleg ez most kiment a fejemből, mert rengeteg dolgom van, viszont egy 65 éves nem emlékszik valamire, abban percben arra gondol, hogy hú, már öregszem, és már nem vagyok a régi, és már lehet, hogy jobb, hogyha kiállok a sorból. Noha lehet, hogy neki is csak nagyon sok minden jár a fejében, és nagyon sok mindenre kell figyelnie sok élethelyzetben. Az uralkodó nevelési elv azért az önérvényesítés és a magabiztosságra nevelés, és az elbizakodottság, ami kortól függetlenül a kérőkre is jellemző az elbizakodottság, de most is találhatunk példát az elbizakodottságra, ami, mint látjuk, veszélyt hordoz magában. Beszűkíti az ember perspektíváját csak saját magára, és nem veszi észre a tágabb kontextusban leselkedő esetleges veszélyt. Szóval visszatérve erre a kérdésre, például ez az időskori sztereotípiák nagyon erősen be tudnak épülni. Jó, hogyha ezt tudatosítjuk, mert ez egy ilyen önrontó kör lehet, hogy akkor utána már kevesebbet vállal, vagy visszavonul a tevékenységeitől, pedig miért ne tévedhetne egy idős ember, és nem biztos, hogy azért téved, mert demens, hanem azért téved, mert esetleg valami most másképp jutott eszébe, de hogy ez ennyi, nem több, mint egy tévedés. Nem a fiatalság értékes önmagában, hanem az, hogy a fiatal generáció mennyire tudja beépíteni az értékeket, a korábbi rendnek az értékeit, legyen ez bármilyen rend, vagy pedig feléli azokat. És ezért például ugye Télemachosz, amikor felnő, azt is mondja, hogy ez egy ilyen felnövekvés történet, az Odüsszea, persze sok más is, először bizonytalan hallgat az apjára, utána együttműködik vele, és akkor utána pedig tulajdonképpen ő dönt már bizonyos helyzetekben, és az apja hallgat rá. Tehát ez egy nagyon szép ív, tulajdonképpen a tudás integrációjának és a kapcsolat dinamikája, hogy hogyan változik.
3: Vajon ma a fiatalok mennyire tudnak szót érteni az idősebb generációval? Hegyesi Gabriella kérdezett.
5: Személyiség kérdése is, hogy fiatalként ki mennyire tud szót érteni ezzel a generációval. Én személyesen jókat tudok beszélgetni velük, nincsenek olyan hatalmas elvi vagy világnézeti különbségeink, annak ellenére, hogy én korban nyilvánvalóan nem ott vagyok, ahol ők.
6: Mi kell ahhoz, hogy tisztelj egy középkorú embert?
7: Például, ha ilyen művelt, meg hogyha ilyen sok tapasztalata van már az életből, ilyen élethelyzetekről.
5: Egy egészen érdekes korszakban születtek és nőttek föl, pont az a határmesdje, akiknek a gyerekkorában még a szocializmus éveit élte Magyarország, viszont fiatalkorukban már a demokrácia és a piacgazdaság jött el Magyarországon is, és ezért egyfelől a gyerekkorukból emlékeznek arra, hogy milyen volt az, amikor az iskolában nem lehetett erről meg arról beszélni. Ebből a korból sokat lehet tanulni. A másik pedig, hogy amikor már fiatalok voltak a 90-es években, megjelentek azok a nyugati termékek, gondolok itt akár zenékre, filmekre, ruhákra, divatra, amik addig nem voltak elérhetőek, ezért szerintem ők jobban megértenek minket, mint mondjuk az ő szüleik értenének meg minket, hiszen az alapjai a világnak, amiben élünk, azok ugyanazok, még hogyha digitalizáció terén vagy szolgáltatások terén sokat változott is.
4: Természetes érzéseknek egy ponton túl hátra kell lépniük.
3: Dr. Perczel Forintos Dóra, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, mindfulness tanár.
4: És valahogy egy ilyen érzékeny egyensúly az, ami fontos. Tehát mind a kettő fontos. Az idősnek a tapasztalata is fontos, mert hogyha Odysseus nézzük, akkor ő nem csak ravasz és intelligens, nem csak, hogy tud alkalmazkodni, hanem elviseli például megaláztatást, amikor ott öregként ott behúznak neki, alkalmazkodik, megfigyel, ami nagyon fontos, és tervez is tulajdonképpen, és stratégiát alakít ki. Tehát ő nem a testvéreivel győz elsősorban. Ez nagyon-nagyon fontos, ez a vonulata szerintem az Odüsszeának.
3: Mi az, amit tapasztal? A fiatalok általában hallgatnak a szüleikre, vagy éppen ellenkezőleg?
4: Lehet, hogy esetleg egy nagymama úgy áll hozzá, hogy nem tudom, felneveltem 3 gyereket, akkor tudom, hogy kell gyereket nevelni. És lehet, hogy erre a fiatalnak az a válasza, hogy lehet, hogy felneveltél 3 gyereket, de nem biztos, hogy tudod, hogy az én gyerekemnek mire van szüksége. És ezt most én szeretném eldönteni, hogy mire van szüksége az én gyerekemnek. Az az elf, hogy mindent a fiatalokra kell hagyni, ők mindent jobban tudnak, az ugyanúgy egy fekete-fehér gondolkozás, mint az, hogy mindent a szülők, a nagyszülők jobban tudnak. A nagyszülőnek fontos felismernie azt, hogy ő már megtette a dolgát, ez most már nem az ő dolga. Tehát az idős generáció tudná hagyni a fiataloknak, hogy elkövessék a hibáikat, és tegyenek a saját belátásuk szerint, és nem baj, nem halálos bűn, nem végzetes az, hogyha valami hibát elkövet egy ember, akkor meg tudná tapasztalni a saját kiélelt döntései segítség a változáshoz.
3: Ha tanácsot kérnék öntől, alapvetően azt kérdezném, hogy hol a határ? Hogyan tudom eldönteni, hogy hol a határ? Ha fiatal lennék, akkor azt kérdezném, hogy hol a határ abban, amit tényleg jobban tudok, és mi az, amiben érdemes lenne az idősebbekre hagyatkoznom. Ha idős lennék, akkor ugyanezt kérdezném, hogy hol a határ, ameddig hagynom kell a fiatalabbakat, hogy eldöntsék saját maguk, és megszerezzék a saját tapasztalataikat, és hol kell nekem beleszólnom, mert azt gondolom, hogy van olyan, amit jobban látok.
4: Ha most elkezdjük a fiatalok oldaláról, az önállóság, az, hogy én hogyan szeretném, ez talán ez a legfontosabb, azt látom, ez a legfontosabb igényük, akkor ha ő eljut oda, hogy kérdezzen, tehát ugyanúgy a gyereknevelésben, most egy egész más példát mondanunk, mondjuk az 5 éves gyerek meg a 12 kérdez a szexualitásról, meg hogy szeretik a gyerek, akkor az alapelv az, hogy megkérdezzük, hogy szerinted hogyan? És akkor ahhoz illeszkedünk az ő értelmi szintjéhez és tudásához. Tehát ugyanez igaz szerintem a fiatal szülőkre is, hogyha akar kérdezni, akkor kérdezhet, és akkor a nagyszülő erre válaszolhat, hogy nézd, én ezt így gondolom, vagy nézd, én ezt másképpen csinálnám. Hát ez a határkérdést kérdezte, de pont a határkérdés a legnehezebb, azt látom a mai gyereknevelésben, amire csak azt mondanám a mottónak, hogy járóka. Tehát ez lehetne a szimbóluma a mai gyereknevelésnek, hogy van járóka, vagy nincs járóka. Ez nagyon szorosan összefügg, hogy mit gondolunk a gyerek szabadságáról, hogy ugye ma azt mondják, hogy hát azért nem kell járóka, mert hogy a gyerek mozgásfejlődésének ezt tesz jó, de ugyanakkor, hogy megnézzük a mai 50-40-30 éveseket, elég jó a mozgásuk, tehát járókában töltötték az életük első egy évének bizonyos részét, és semmi baj nincs a mozgásfejlődésükkel, viszont azért a gyesneurózis, vagy a nagyon nagy leterheltség, kimerültség, ami a mai szülőknél látható, azért ez nem volt, ami talán abban is megnyilvánul, hogy azért így fiatal generációtól én is, de mások is nem egyszer megkapjuk a kérdést, hogy hogy lehet egynél több gyereket felnevelni. Ez szimbolikusan is nagyon-nagyon szépen értelmezhető, hogy van határ, vagy nincs határ. Hogyha a szülő valahogy abban nő bele, a fiatal szülő, hogy neki mindig rendelkezésre kell állnia. Tehát most egy ilyen túlidealizált szülőkép van, hogy a szülőnek mindig rendelkezésre kell állnia, a gyerek minden érzelmi igényét ki kell elégítenie, és van egy olyan abszolút téves elképzelés, hogy a gyerek mindig tudja, hogy ő mit szeretne, ezért kell neki sok választási lehetőséget felkínálni. Ez sajnos ez nem állja meg a helyét. A gyereket nevelni kell, szocializálni kell, tehát nem úgy jön a világra, hogy ő tudja, hogy most akkor ő milyen sajtot szeretne, vagy milyen ruhát szeretne felvenni, vagy ő most tisztába kellett tenni, vagy nem kell tisztába tenni, vagy ilyen nagyon-nagyon banális példákat mondjak. Tehát ez a szülőnek a tapasztalata, mikor mire van szükség a gyereknek, és bátran lehetne támaszkodni. Ma azt gondolom, hogy sokkal érzékenyebbek a szülők, a gyerekeknek sokkal jobban narrálják, mondják, hogy mit gondolnak, és a gyerek mit gondol. A pszichológiai kulturáltságuk sokkal magasabb szintű, messze menően tekintetbe veszik a gyerek igényeit, szándékait. Csak az a kérdés itt is, hogy elbillene az egyensúly, vagy nem. Tehát, hogyha a szülő igényeit teljesen háttérbe kell szorítani, nem tud nő lenni, vagy férfi lenni, vagy megfelelő társ lenni, mert annyira kimerítik a gyerek körüli teendők, akkor azt kell mondanunk, hogy ez nem adekvát, nem funkcionál jól. A kutatások azt is mutatják, hogy az a fajta nukleáris családmodell, ami most már 2-3 generációta van, ez hosszú távon nem fog tudni fennmaradni, ami nagyon szépen látszik a nyugati civilizációban a demográfiai csökkenésből, hiszen nem lehet győzni a gyereknevelést. Tehát, hogyha a gyereknek minden igényére rezonálni szeretnénk, az olyan fokú érzelmi, időbeli és anyagi megterhelés, hogy ezt nem lehet győzni csak egy kis család keretein belül. Ehhez tényleg a nagy család, a nagynénik, a nagymamák, a szomszéd mind-mind szükségesek. Tehát ez akkora terhet ró egy fiatal párra, hogyha ezt ők csak ketten akarják megoldani, akkor világos, hogy csak egy gyerek fér bele, vagy kettő. És tulajdonképpen ezt láthatjuk, most ezt a demográfiai csökkenést. Evolúciós perspektívából nézünk, akkor az azt mutatja, hogy ez nem működik jól, mert nem tudja fenntartani magát a népesség.
3: Télemakosznak volt járókája?
4: Biztos vagyok benne, hogy voltak keretek, sőt, pólyába kötözve hordozták, sőt, Afrikában is pólyába kötözve hordozzák a hátukon a gyerekeket, az anyák, akik a földön kint dolgoznak, mert szükségük van rá, mármint hogy a női munkára, és a gyereknek nem lesz belőle baja. Az érzelmi fejlődés akkor is meg tud történni, hogyha pólyába be van kötözve a gyerek.
3: Ha idős vagyok, akkor hogy találom meg jól a határt?
4: Csak az elengedés és az elfogadás oldaláról tudom ezt megközelíteni. Hagyni kell a fiatalokat. Ha az ember arra reflektál, hogy én hogy reagáltam az anyósom, vagy az édesanyám mondott valamit, és az hogy esett, vagy én emlékszem olyanra, hogy igaza volt anyósomnak, és mégis azt mondtam, hogy ez nem így van. Azért elgondolkoztam rajta. A kéretlen tanács az valószínűleg nem fogadják jól, vagy neveljék úgy, ahogy ők szeretnék. Ezt egyébként könnyű mondani, és nehéz megcsinálni, mert ahogy minket neveltek, és ahogy mi neveltünk gyereket, hosszú éveken keresztül történik, tehát egy automatizmussá válik. Azt gondolom, hogy akkor lehet szólni, vagy mondani, hogyha ezt a fiatal kérdezi egyrészt, másrészt szerintem, hogy nagyon fontos, hogyha a nagyszülő jelen tud lenni az unokája életében, és akkor nála van a gyerek, és a gyerekek igenis is képesek megtanulni azt, hogy más lehet otthon, más lehet a nagymamánál, más az oviban egyébként, sőt, más a játszótársnál. Az alkalmazkodó képesség nem csak ránk vonatkozik, hanem a gyerekeink is hihetetlen alkalmazkodó képesek és intelligensek, tehát felismerik ezeket. Tehát a nagymama, a nagyszülő akkor tud jól nevelni, és jó hatással, és szerintem nagyon sokunknak vannak jó tapasztalatai, emlékei nagyszülőkről. Én nagyon sokszor láttam ezt páciensen, de magamnál is, hogy vannak képeim nagymamámról, meg a nagyapámról, ahogy mondjuk ott ültem az ő hatalmas fotelükben, és beszélgettünk, és vagy egyszerűen az ölébe lehetett bújni, vagy egyszerűen amikor elmentem hozzá, vagy elbúcsúztatott, akkor hogy milyen gyengéden ölelt meg. Szóval, hogy az ember őrzi ezeket a képeket, és a nagyszülő ezáltal gazdag lehetőségekkel rendelkezik az unokájával való kapcsolatban, annak az átadására, amit ő fontosnak tart.
3: Látjuk ezt a folyamatot, hogy az önállóság mennyire fontos. Látjuk-e ennek az okát, és látjuk-e azt, hogy ez az inga akár vissza is lenghet?
4: Talán elindult, amit onnan is látunk, hogy egyre több olyan könyv megjelenik, hogy fontosak a keretek. Hogy amikor átsétálunk valamelyik hídon a Duna fölött, akkor az most korlátoz minket a hídnak a korlátja, vagy esetleg megvéd. A görögök ugye mindent megszemélyisítettek, tehát hogy minden dolognak két oldala van, ők ezt a Jánusz arcú, két arcú istenben személyesítették meg. A korlát azért az véd is, egy biztonságot is tud adni. Van, amikor lehet partalanul együtt játszani, de van, amikor az apámnak, anyámnak szüksége van arra, hogy békében tudjon lenni. Tehát amikor egy olyan nevelés, ami azt kommunikálja, hogy fontosak a te igényeid is, de nekem is vannak igényeim, és szeretném, hogyha ezeket is tiszteletben tartanád, vagy ezek is...

0: Az önállóság egyúttal magabiztosságot is sugall. De azért a mai generációról nem biztos, hogy elsősorban az jut eszünkbe, hogy nagyon magabiztosak, hanem nagyon sok bennük a bizonytalanság is.
1: Ma a visszatérő kérdés, hogy fiatal generációnak, főleg a Z-generációnak a mentális egészsége az nagyon sérülékeny, nagyon sokan szorongó, depressziós, meg szerhasználó fiatal. Fiatal fiúk körében az öngyilkossági veszélyeztetettség is hát emelkedőben van, vagy szóval 15 és 25 év között azért a harmadik vezető halálok, ami azért nagyon-nagyon magas. Úgy néz ki, mintha régebben nem lett volna bizonytalanság, de az, hogy jött az ávó, vagy nem jött az ávó, vagy amikor én végeztem el az egyetemet, akkor nem tudom, 12-en végeztünk, és volt 3 pszichológus állás. Tehát bizonytalanság nem csak most van, most a bőségnek a zavara van, és ezért nehéz dönteni, de a bizonytalanság akkor is volt, és mindig volt, és erre itt van megint Homérosz példája, hogy Odysseus, ki az, aki az ellensége, Poseidon a tengeristene, mert ugye a Küklopszot ő megvakította, ki az ő fia volt. És ennek ellenére van-e annál nagyobb bizonytalanság, mint egy hajón, a viharos tengeren, mégiscsak belevágott, sőt, perlekedett Poseidonnal, de hogy miért, miről szól az Odüsszeusz, az, hogy volt egy nagyon világos célja. Az volt a célja, hogy ő haza akar jutni Itakába, és Penelopéhoz vissza akar jutni, és a fiát szeretné látni. És ezért ezt az extrém bizonytalanságot is bevállalta, hogy a világ mindig bizonytalan volt, 3000 éve is. És ennek gyönyörű példája tényleg a viharos tenger, de hogyha van egy célunk, és azért tudunk tenni, és erőfeszítést tenni, akkor azt el tudjuk érni, de a bizonytalanságot akkor tudjuk vállalni, hogyha van célunk. Aki nem tudja, hova hajózik, annak semmilyen szél nem jó. Odysseus tudta, hogy hova akar hajózni, és ezért a bőség zavarában ma, amikor nagyon és sok választási lehetőség van, vagy egy fiatal tehetséges, és legalább 3 tudhatna csillagász is lenni, meg zongorista is tudna lenni, meg matematikus is tudna lenni, akkor így nem fog eljutni a céljához, hogyha állandóan váltogatja a célt. Hogyha valami mellett sikerül lehorgonyoznia, vagy elköteleződni egy cél mellett, akkor az sikerülni fog.
0: Ha már visszatértünk Homérosz Odüsszeiájához, van olyan, amit fiatalok magukkal vihetnek ebből a műből, meg az idősek magukkal vihetnek belőle?
1: Maradjanak nyitottak az idősek felé, és az okosság az nem egyenlő bölcsességgel. Az ügyesség, a

0: és bízzanak abban, hogy ahogy ők is felnevelték, ugye a gyerekeik is képesek lesznek erre, és tudjanak türelemmel, elfogadóan viszonyulni a fiatalokhoz, és talán ki is lehetetve a véleményüket, hogy akkor válaszoljanak, hogyha kérdezik őket, de ne erőltessék rá a bezzeg az én időmben című sztereotípiát a fiatalokra.
1: Az Odüsszeiától a 21. század bizonytalanságáig. Ezt az utat jártuk be a film és az eposz kapcsán dr. Perczel Forintos Dóra klinikai szakpszichológussal, pszichoterapeutával, mindfulness tanárral. A szerkesztő műsorvezető Csüveges Gergőt hallották. Köszönöm figyelmüket, további szép napot, minden jót!
2: Kossuth Rádió.
3: Újra mindenkié.

0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek.
1: Nekem a csontvári koszka tivadar tetszett legjobban. Azért, mert az vicces volt, hogy egy teve mutatta el az egészet, meg sok érdekes információval találkoztam benne.
2: Ismerted korábban ezt a festőt, illetve a képeit?
1: Nem, és az is megkönnyített, hogy milyen nagy, és hogy még a múzeum falát is kibontották emiatt. Jött, és hogy ez volt Magyarországon a legdrágábban elkelt fű.
3: A képéből csak úgy sugárzik az élet, ő nagyon szerette az életet megörökíteni és belefesteni a képeibe, és ez volt ez, amit furának találta más művészeknek a képeiben, hogy hiányzott belőlük az élet, ami olyan élővé tette a képeket.
2: Minden tavasszal kíváncsian várom az év gyerekkönyve díját adót, hogy kiderüljön, vajon mely könyveket választotta a szakmai zsűri. De még ennél is jobban érdekel, hogy néhány hónappal később mely művek tetszenek a legjobban a diák zsűrinek. Az imént az ismeretterjesztő kategória zsűri tagjainak véleményét hallották. Idén egyébként egyetlen történet nyert el mind a felnőtt zsűritől, mind a diák zsűritől az első díjat. Ez pedig Vészics Andrea Ábris és az Azurkék patkány című regénye volt. A többi pedig kiderül a műsor hátralévő részéből.
4: Mely festmények tetszettek neked a legjobban? Milyen témájú képek, akár a könyv alapján?
1: Hát a tájképei nagyon tetszettek nekem.
4: Mit ábrázolnak a tájképei?
1: Volt, hogy egy templomszerűséget, vagy vízesést, vagy sivatagi faluszerűséget, meg ilyeneket.
4: És élőben múzeumban láttad már valamelyik képet?
1: Nem, de szeretnék elmenni Pécsre, mert ott vannak a művei.
4: Molnár Brigitta az egyik szerzője a Fedezd fel Csontváry Koszka Tivadar művészetét című könyvnek. Egy szerző trióról beszélünk, akik a Nemzeti Galéria Múzeum pedagógusai. Ez már nem az első kötet, Szinyei Mese Pál életművével kezdődött. Miért éppen Csontváryra esett a választás egy következő kötet esetében?
5: Nagyon sok művész közül kellett választanunk, de azt gondoltuk, hogy Szinyei, Csontváry és Munkácsi az a tökéletes hármas, akit mindenki ismer.
4: Ez a könyv

0: díjat nyert, a gyerekek kedvence volt az ismeretterjesztő kategóriában. Hogyan tudták ismét megtalálni ezzel a kötettel is azt a mesdjét, ami a gyerekek számára figyelemfelkeltő, meg érdekes lehet?
1: Mind Színjei, mind Csontváry életműve igazából nagyon alkalmas arra, hogy a gyerekeket bevezessük a képzőművészet világába. Mindketten nagyon sok színnel dolgoznak, nagyon élénk színekkel, és a Csontváry képeiben pedig van valami meseszerű világ, van valami, amivel eltávolodik a mi hétköznapi valóságunktól, és erre a gyerekek nagyon fogékonyak, illetve állatokat is felfedezhetünk a képein, ez egy külön kapcsolódási pont, hiszen mindig keresünk egy karaktert, egy kísérő karaktert a könyvbe, ami kicsit oldja a szakmaiságát a könyvnek, és végigvezetheti a gyerekeket. Ez a Színjei könyvben egy kutyus volt, ő volt Max, a Csontváry könyvben pedig egy tevéről van szó, ő Camelus Pupus, és ő ténylegesen megjelenik az egyik Szentföldet ábrázoló képén a Csontvárynak, és onnan vettük át a karakterét.
2: Sok színes kép volt benne, meg humoros volt, hogy a Teve elmondta.
0: Mi az, amit ő kiemelt?
2: Hát, hogy mennyit beszélgettek, amikor elvileg a Teve hátán ült a Csontváry.
0: Hol találkozott ezzel a tevével?
2: Hát elvileg egy sivatagban.
0: Ő egy nagy utazó is volt?
2: Igen, talán.
0: Miért volt más ez a könyv, mint mondjuk az iskolai rajzkönyv, vagy ilyen művészettörténet könyv?
3: Mert aranyos volt, vicces, és jól elmagyarázta, és nem annyira magoló sem, mint az iskolai könyvek.
0: Milyen érdekesség tetszett neked a legjobban?
3: Hát, hogy mennyire érdekes képeket festett, és mennyire sok részlet van rajta, amit nem tudunk megfejteni. Például vannak furcsa alakok, vagy árnyékok, vagy furcsa lények, és ezekről nem tudjuk, hogy micsoda.
0: Egyébként is érdekel benneteket akkor a festészet?
4: Igen, szeretek festeni.
0: Te magad is festesz?
4: Igen.
0: És miket festesz?
4: Hát általában csak ilyen absztrakt képeket festek, ahol a dolgok a levegőben lebegnek, de néha tájképeket is festek, ilyesmiket. Hozzászoktam, hogy bármi rejtélyes megjelenhet egy ilyen képen.
0: És neked volt ötleted, hogy vajon miért rakta oda azt az árnyalakot?
4: Hát szerintem azért, pont azért, hogy találgassunk, és próbáljuk kitalálni, hogy vajon mi lehet ez, és ő mire gondolt akkor, amikor oda rakta. Szerintem ez egy fejtörő lehet a részéről.
1: Csontváry élete tele van ilyen izgalmas kis rejtélyekkel, nem is tudjuk mindezt felfejteni egyébként, tehát a művészettörténészek még mai napig gondban vannak Csontváry életrajzával és életművével bizonyos területeken, hogy mi történt egy-egy festménnyel, vagy pontosan hogyan is és hová utazott el, mert nem mindig hihetünk Csontvárynak egyébként. Nem biztos, hogy mindenhová eljutott, vagy úgy olyan módon, ahová leírtam. Úgyhogy rejtély az volt bőven, és a festményei is tartogatnak meglepetéseket, úgyhogy igazából a szűkítés volt nehéz, hogy hogyan férjünk bele az oldalszámba, és hogy melyik azok a képek, amikről mindenképpen kell beszélnünk, mert a legismertebbek, de azért válogassunk be kevésbé ismerteket is, amik izgalmasak valamiért.
0: Milyen visszajelzések érkeztek a gyerekektől?
1: Hát most a lehető legjobb visszajelzés megérkezett, ugye a Hubby gyerekkönyv zsűri díját megkaptuk az ismeretterjesztő kategóriában, ez a legjobb, ami csak történhetett ezzel a könyvvel, hogy akiknek szántuk ezt a könyvet, a kis olvasóink visszaigazolták azt, hogy kell írnunk ilyen könyveket, hogy meg kell ismertetnünk a képzőművészettel ezt a korosztályt is. Ugye gyakorló múzeumpedagógusként ezt igazából minden nap csináljuk a Magyar Nemzeti Galériában, szóval ezt mi eddig is tudtuk, hogy ezt kell, ezt érdemes, és ezt lehet, és még nagyon fogékonyak ebben az életkorban a gyerekek. És ez visszaigazolódott, és ez egy csodálatos érzés, és látjuk, hogy érdemes folytatnunk, és akkor most ki is jött a Munkácsi Mihályról szóló könyv, itt a könyvhéten a sorozat harmadik része.
0: Kislánya benne volt a diák zsűriben az idei év gyerekkönyvet jelölt könyvei kapcsán, és az ismeretterjesztő kategóriát olvasták. Ezek szerint önök nagyon sokat olvasnak otthon?
5: Igen, nagyon sokat. Hát még a Covid alatt körülbelül 5 éves korában tanult meg olvasni, így egy szem gyerekként nagyon unatkozott, és akkor hirtelen megtanult, és hát számolja is. Van egy moly felhasználója, és akkor számolja, hogy hány oldalt olvas, úgyhogy már magának is versenyt csinál időnként belőle, hát tavaly valami 20 000 oldalt vagy 25-öt olvasat, szóval nagyon-nagyon sokat. Nem nagyon engedtük monitorozni, és akkor ehelyett inkább olvasással kötötte le magát.
0: Hogyan választják ki, hogy milyen könyveket olvasson?
5: Hát régebben együtt is elmentünk, meg eleve otthon van vagy 2000 könyvünk, úgyhogy annak egy része az én régi gyerekkönyveim, meg karácsonyra, szülinapra, névnapra, mindenre is könyveket választott. Én is nagyon sok gyerekkönyvet olvastam pont azért, hogy tudjam, hogy mik jelennek, meg milyen új könyvek vannak, mik a jó mesekönyvek. Úgyhogy együtt is válogattunk, a családtól is kapta, könyvesboltba is szoktunk járni, könyvesboltozni egész pontosan, akkor végigböngésszük, leülünk és végigböngésszük a gyerekkönyveket. Tehát ebből most kezdünk kinőni, de szóval mi mindenhonnan is.
0: Ön is ilyen olvasós gyerek volt?
5: Igen, igen. Olvasós gyerek és olvasós felnőtt is, úgyhogy én is a mai napig nagyon sokat olvasok.
0: Ön miért tartja fontosnak, hogy sokat olvassanak? Ön is, meg a lánya is.
5: Hát mindkettőnknek nagyon jó kikapcsolódás, meg műveltebbek is leszünk tőle. Én nagyon szerettem mesélni neki, az egy tök jó együtt töltött idő volt, hogy ül mellettem, és együtt mesét hallgatunk, vagy együtt mesét olvasunk. Én is egész nap a monitor előtt ülök, tényleg napi 8-9 órát, ott dolgozom. Nekik is egyre több házi feladat, mindenféle van monitor előtt, és azt gondolom, hogy nagyon szükség van olyan hobbira, ami nem monitor előtt van, és olyan hobbira, ami sokkal lassabb és hát ingerszegényebb. Tehát nem ez a folyamatos idegi terhelés, amit mondjuk egy rövid formátumú videó, vagy 15 rövid formátumú videó pörgetése jelent, és azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon fontos lenne, hogyha a szülők erre bátorítanák a gyereküket valahogy, hogy ezeket fogyasszák a gyerekek, mert az idegrendszerüknek igazából erre lenne szükségük, hogy le tudjanak lassulni.
0: Szűcs Krisztina, a Székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium pedagógusa, magyar tanára és az egyik tanítványa az illusztráció kategóriában jelölt könyvekkel foglalkozott. Tanulnak is a gyerekek könyvillusztrációt?
6: A grafikusok igen, de grafikán kívül textil és kerámia műves tanszakunk is van, mert nyilvánvalóan önmagában a képi világ azért mindenkihez közel áll.
0: A tanárnőnek melyik kötetek tetszettek a legjobban, vagy melyikben mi tetszett?
6: Megmondom őszintén, engem a csendes könyv, mint műfaj meglepett, hogy egyáltalán ilyen létezik, úgyhogy én azt lapozgattam a legnagyobb szeretettel, illetve jelölt volt még az én személyes kedvencem Négyei Pál a József Attila kötetével, és ott is egy ilyen nagyon izgalmas linómetszet sorozatot látunk illusztrációként. Nagyon szépen összesimulnak azzal a József Attilai világgal, amit Négyei Pál a verselemzésekben megpróbál kibontani.
0: Hány kötetet néztetek át?
7: Rengeteget néztünk.
0: Szakember szemével is néztétek, nem csak sima olvasóként?
7: Igen, próbáltunk több szempontot megnézni, meg mivel ugye a szakmai tanáraink is segítettek, így annyi dolgunk volt.
0: Neked melyik könyv tetszett a legjobban?
7: Jézus bibliai történetes könyv. Az nagyon tetszett, vicces volt nagyon az illusztrációja.
0: Hogyan ábrázolták ezeket a történeteket, vagy jeleneteket?
7: Karikatúraszerűen amúgy, de érdekesen.
0: Azt is figyeltétek, hogy milyen újszerű technikát találtok például?
7: Igen, minden szempontot néztünk.
0: És neked mi áll közel a szívedhez?
7: Festés, meg a részkarc, a rajzolás, ilyesmi.
0: Olyan könyv is szerepelt, ahol nincsen szöveg, de attól még nagyon sok mindent elmesél. Mit szólsz ehhez a viszonylag új műfajhoz?
7: Nekem nagyon tetszett, hiszen így az olvasónak teljesen kibontakozhatott a gondolatai. Igazából a képzeletünkre volt bízva a történet.
0: Mi volt a címe?
7: Álmomban az eső.
0: Szimbai Dániel az Álmomban az eső című csendes könyvével lett a diákzsűri díjazottja. Miről szól ez a könyv?
8: Abból a szituációból bomlik ki az egész, hogy az eső nem áll el, és mindent eláraszt, és egy kisrác a apjával, aki kapitány, elindul, hogy megmentse a világot. Úgyhogy tulajdonképpen egy kalandtörténet, amiben azért bele van bújtatva mindenféle utalás, intertextualitás, mitológia, és egy kis értekezés a magányról és a fantáziáról.
0: Rejtély is, vagy egy nyomozós játékra is lehetőséget ad?
8: Nem cél, hogy az ember kitalálja, tehát teljesen jól lehet magán mitológiát szerintem építeni rá, mindenkinek a saját értelmezésére van bízva, de vannak azért párhuzamok, de valahol az is a lényeg ebben a könyvben, hogy mindenki a saját megfejtését, a saját beleérzését, a saját történetét rakja össze belőle, és nincs egyetlen megfejtés, amit ki lehet nyomozni.
0: Miért éppen a az eső lett a központi elem.
8: Őszintén nem tudom megmondani pontosan, miért ez ragadt be. Ez egy nagyon gazdag jelentés rétegű dolog, az eső egyszerre az újjászületésnek, egyszerre a magányosságnak a szimbóluma, van ritmusa, tehát be lehet hozni a képeskönyvbe a hangi részeket, illetve van egy kis vízözön jellege, egy kis világvége hangulata, szóval sok minden egyszerre, de nem tudom megmondani pontosan, miért ez az, ami valamiért nekem így beragadt.
0: Milyen nézőközönség vagy olvasóközönség van a fejében, amikor készíti ezeket a köteteket?
8: Mindig próbálok úgy gondolkozni, hogy gyerekeknek is működjön, de felnőttek is megtalálják benne a saját rétegüket. Szerintem ezt nem is kéne ennyire szorosan szétválasztani, mert az igazán jó művek azok valahogy mindenkinek tudnak mondani valamit. Kerülöm azokat a dolgokat, amit a gyerekeket nek ne lehetne megmutatni, viszont valójában a célközönségem nem is kivezetten egy gyerek korosztály, hanem mindenkinek, azt hiszem, hogy fogyasztható.
0: Nagyné Olá Eszter, a Varga István Közgazdasági Technikum tanára fogta össze azt a csoportot, diákcsoportot, akik az évgyerekkönyvet diákzsűriéből a 12 éven felüli gyerekeknek írt könyveket vitatták meg. Magyar tanárként hogy látja az ön által tanított gyerekeknek, mennyire van szabad kapacitása vagy érdeklődése, hogy az iskolában szükséges könyveken kívül még a saját örömükre is olvassanak?
9: Szerintem inkább azt olvassák el, amit a saját örömükre szeretnének elolvasni, tehát én azért azt sokszor látom, hogy többen olvasnak egészen vaskos, hosszú és tartalmas könyveket, nem feltétlenül az iskolai kötelező olvasmányokat, de van, aki egyébként egyáltalán nem érdeklődik az irodalom iránt, és nagyon-nagyon nehéz ebbe berántani, vagy erre motivációt nehéz számára biztosítani, de egyébként vannak, akik nagyon szívesen és örömmel olvasnak.
0: Milyen könyvek voltak versenyben nálatok? Te melyik könyveket olvastad?
10: Többet is olvastam, olyan 4 könyvet olvastam el körülbelül. Én úgy gondolom, hogy azok a könyvek, amiket jelöltek, ugye gyerekkönyveknek tökéletesek, bár ugye mivel 17 éves fejjel én már nyilván más kategóriában olvasok, így nem tudtak úgy megfogni a könyvek, de én azok alapján, a szempontok alapján értékeltem, hogy én mennyire ajánlanám ezt annak a korosztálynak, akiknek ez szól. Azt mérlegeltem, hogy például a kistesómnak mennyire tetszene, hogyha ő olvasná az adott könyvet.
0: Hány éves a kistesód?
10: 12 éves.
0: A Gaudiopolis miért tetszett?
10: Nem feltétlenül az én világom, de úgy gondolom, hogy magának, annak a 11-12 éves korosztálynak nagyon felemelő történet lehet akár, hogy így nagyon be tud vonzani egyébként a könyv, hogyha tényleg olyan szinten olvassa az illető. Úgy gondolom, hogy ez egy eléggé súlyosnak nevezhető téma, de nyilván ez is egy olyan dolog, hogy ki mennyire kapcsolódik ehhez, vagy hogy ki mennyire találja meg magát a könyvben esetleg, mert ez is előfordulhat, vagy bármilyen ilyen külső vagy saját reaktások.
0: Miklózsányi Mónika, a diákzsűri díjazottja a 12 éven felülieknek szóló könyvek szerzői közül. Gaudiopolis, az örömvárosa, a címe nagyon reménykeltő, viszont egy nagyon nehéz időszakról szól. Sztélo Gábor munkásságáról, tulajdonképpen a II. Világháború után Budapesten árván maradt családot vesztett gyerekek számára szervezte meg a gyermekotthonát. Miért erre a témára esett a választása?
11: Sztélo Gáborral a 2000-es évek elején több mint 8 éven keresztül foglalkoztam. Több mint 100 óra interjút vettem fel egykori Sztélo gyerekekkel. Én az első képesítésem szerint pedagógus vagyok, és engem nagyon megragadott a Gaudiopolisnak a szellemisége, gondolatisága, és az, hogy ez meg is valósult, mert hogy ez egy valódi demokrácia volt, gyerekköztársaság a Gaudiopolisban. Sztélo Gábor úgymond csak miniszterelnök volt, de csak jóváhagyási joga volt, meg segített a gyerekeknek úgymond elintézni dolgokat, például faanyagot szerezni, építőanyagokat szerezni, mesterembereket szerezni, akik megtanították őket különböző mesterségekre. Mindent a GAPO, a Gaudiopolis miniszter tanácsa és elnöksége döntött el, tehát egy felmenő parlamentális rendszerük volt, és elképesztő dolgokat hoztak létre ezek a gyerekek, úgymond önerőből, a háború után borzasztó borzasztó szegénységbe. Tehát a cipőjavító műhelytől kezdve a fa megmunkáláson keresztül a babagyárig egy csomó minden volt, amit ők saját maguknak létrehoztak. Maguknak építettek iskolai épületet, focipályát, saját újságuk volt kettő is, tehát hogy nagyon intenzív és erős gazdasági, szociális és művészeti munka folytott, köszönhetően Sztélo Gábornak és azoknak a pedagógusoknak, akik ott dolgoztak.
12: Mivel nehéz a téma, és valóban a traumatizált gyerekek a főszereplője a könyvnek, hogyan tudott egyensúlyozni a között, hogy ne legyen nagyon ijesztő és úgymond korhatáros az egyébként megtörtént és igaz eseményeknek a felidézése, és a között, hogy ugyanakkor világos legyen, hogy miért vannak most itt ezek a gyerekek ebben a helyzetben.
11: Igazság szerint nekem nem kellett nagyon egyensúlyozni, mert ahogy mondtam, a történetek nagy része való sztorikon alapul, mert hogy ezek a gyerekek voltak, meg kamaszok voltak, és annak ellenére, hogy iszonyatos traumákon mentek keresztül, ők ugyanolyan életerős, vidám fiatalok voltak, mint a mai kamaszok, és rengeteg stiklit, meg hülyeséget megcsináltak. Úgyhogy nekem úgymond csak szemezgetni kellett ezek között a sztorik között. Tehát, hogyha visszatérünk a kérdésre, az egyensúlyt nem csak itt, hanem minden más könyvemben úgy gondolom, hogy a humor az, ami be tudja vinni, és itt nem viccelődésről beszélek, hanem olyan mély humorról, ami a karakterekből adódik. Ami abból adódik, hogy az egyik ember ilyen, a másik olyan. Az egyik így él meg egy szituációt, a másik úgy él meg egy szituációt.
12: Gyerekek a diák zsűriben ezt a könyvet választották a legjobbnak. Milyen személyes visszajelzései vannak egyébként ezen kívül gyerekektől, akik olvasták a könyvet?
11: Én nagyon meglepődtem egyébként, hogy ennyire szeretik ezt a könyvet, pontosan azért, mert ez egy nehéz téma. És nem gondoltam volna, hogy a diák zsűri év gyerekkönyvének választja. Valóban rettenetesen szeretik, és amit kiemelnek, az éppen a karakterek, hogy nagyon élőek a karakterek, nagyon maiak a karakterek. A régi karakterek, úgymond a második világháború utáni karakterek is úgy vannak megalkotva, hogy átélhető az, amiben benne vannak, azok a problémák, azok a traumák, mert nyilván nem olyan mélységben, de egy mai kamasz is végigéri azt, hogy úgymond, nem fizikailag, de elveszíti a szüleit. Tehát itt most válástól kezdve nagyon sok mindenről beszélünk. Vagy hogy elhallgatunk dolgokat, nem beszélünk dolgokról. Szőnyeg alá söprünk. Tehát, hogy olyan kulcs problémák vannak, amit nyilván a második világháborút átél gyerekek sokkal mélyebben, traumatizáltabban átélnek. De a magját a mai gyerek is felismeri, hogy igen, igen, ebben mi is benne vagyunk, és hogy ezt lehet, hogy így kéne kezelni. Tehát, hogy olyan problémák merültek fel a könyvben, lelki problémák, amikre ők is bevők, vagy ők is ismerik. És amit még kiemeltek, ezt nagyon szeretem, mert elég sok munkám volt benne, az a nyelvezet. Ugye a főszereplőm, a 21. századi Sári, ő mai szlengben beszél, de hogy én felkutattam a korabeli diák szlenget, és sok helyütt úgymond ütköztettem, és ugye ez is egy humorforrás, hogy kikit nem ért, és hogy nem érte a másik beszédét, és ugye ezt nagyon szerették a gyerekek, ezt a kétféle szleng nyelvet.
12: Miért gondolta, hogy fontos megismernie a gyerekeknek is ezt a korszakot?
11: Igazság szerint először a holokauszttal foglalkoztam, Sztélo gyerekmentő korszakával, és én úgy gondolom ma is, hogy a holokausztról minden gyereknek tudnia kell, mert az egy olyan seb a magyarság életében, amiről egyrészt tudni kell, másrészt, hogy ne forduljon még egyszer ilyen elő. És utána ugye jutottam el a Gaudiopolishoz, ami egy nagyon jó példa a gyerekek számára, hiszen minden gyerek, minden kamasz önmagát akarja megvalósítani, a saját közösségét akarja megvalósítani. Nincs olyan kamasz, aki úgy érezne, hogy a felnőttek jól csinálják a dolgokat. Ők akarják megcsinálni a saját világukat. És nagyon ritka az, hogy valóban ilyen mértékű támogatást kapnak a felnőttektől ebben a gyakorlatilag önkiteljesítő munkában, ahol nem csak a közösség, hanem a személy is kiteljesedhet. És ugye ezt ők se stílusa az ottani pedagógusok nem fogalmazták meg, hogy ez egy terápiás módszer volt, hiszen ezek a gyerekek, ha csak a háborút élték át, de nem csak a háborút élték át, hanem sokszor látták a szüleik halálát, megjárták a lágereket, tehát hogy borzasztó dolgokon mentek keresztül. Tehát traumatizált gyerekekről beszélünk, és hogy ez ezekkel a módszerekkel, azzal, hogy ők ilyen elképesztően nagy szabadságot kaptak nyilván megfelelő keretek között, hogy eszközt kaptak arra, hogy megformálhassák a saját világukat. Tehát volt egy világ, ami lerombolódott kegyetlen módon. Nem is beszéltek egymás között a múltról. Nagyon ritkán beszéltek arról, hogy mi volt a háború előtt. Lehetőséget kaptak arra, hogy egy saját világot, egy új világot építsenek. Ők gyakorlatilag ezen keresztül gyógyultak. És a mai gyerekek számára is szükség van egy ilyen ideára, hogy én milyen világot építenék, én hogyan képzelem el a felnőtt koromat. És szerintem, hogyha látják, hogy ezek a nagyon traumatizált gyerekek milyen csodákat hoztak létre, akkor ők is sokkal inkább bátrabban belemennek vágni, egyáltalán a gondolatot végigvinni, hogy én milyen világot építenék, én milyen világba szeretnék élni.

Mai adásunkban az év gyerekkönyve díj diákzsűri által díjazott könyveinek szerzőivel és olvasóival beszélgettünk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál@mtva.hu e-mail címen. Schwarz Nóra hangmérnök nevében is köszönöm figyelmüket, a felelős szerkesztőt, Hegyesi Gabriellát hallották.

Két óra hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Magyarok is eltűntek a nepáli villámáradásban. Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű. Napos száraz idő várható. Legalább két magyar állampolgár is eltűnt a nepáli villámáradásokban, közölte a külügyminisztérium sajtóosztálya a Kossuth Rádió megkeresésére. Tájékoztatásuk szerint nem zárható ki, hogy további magyarok is érintettek lehetnek. A magyar konzuli szolgálat a nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri. Nepálban az ország himalájai határvidékén pusztító heves áradásokban csaknem 160 ember vesztette életét. 400 turista, köztük 291 külföldi állampolgár tűnt el. Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű, ezt tegnap este jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy mind a négy reaktor és mind a nyolc turbina kifogástalanul működik. A kormányfő köszönetet mondott a munkában résztvevő energetikai és vízügyi szakembereknek, valamint beszámolt arról is, hogy a paksi fenékküszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad. Elfogadta a kormány a fenntartható vízgazdálkodásról szóló akciótervet. Ennek célja, hogy természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A dokumentum szerint emellett felülvizsgálják a vízügyi beruházások finanszírozását is, hogy az aszály megelőzését és a vízmegtartást szolgáló projektek 2029 végéig megvalósulhatnak. A debreceni akkumulátorgyár három üzemében is felfüggesztették a próbagyártást, miután fokozott nikkel terhelést mutattak ki 9 dolgozó szervezetében. A vegyipari szakszervezetek szövetsége szerint a folyamatos ellenőrzések és nem a bírságok kiszabása garantálhatja a dolgozók egészségét. A Kettle közleményében azt írta, még keresik a nikkel terhelés forrását. Háromszintes parkolóházat adtak át Mohácson. A Mohács 500 programban megvalósult létesítményt barnamerzős beruházással a korábbi kenyérgyár helyén alakították ki. A csaknem 1,6 milliárd forintos állami támogatás mellett megvalósult parkolóház 86 autó és 7 motorkerékpár befogadására alkalmas, belsejében pedig felvonókat, biztonsági kamerarendszert és elektromos autó töltőhelyet is kialakítottak. Nyilvános pályázatot írtak ki a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatói posztjára. Sári Zsolt államtitkár azt írta, a Magyar Nemzeti Levéltár az Árpád-kori oklevelektől a rendszerváltás irataiig őrzi azokat a dokumentumokat, amelyekből a magyar történelem megismerhető és megírható, illetve amelyek segítségével a családok a saját múltjukat is kutathatják. Ezért szeretnék ilyen módon megtalálni a feladatra legalkalmasabb jelöltet, tette hozzá az államtitkár. Meghalt Nádas Péter Kossuth és József Attila díjas író. A modern magyar irodalom meghatározó alakja volt, több tucat önálló kötet szerzője, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja, 2000 óta a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia, 2006 óta a Berlini Művészeti Akadémia tagja volt. Nádas Péter 83 éves volt. Ma már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem várható, helyenként megélénkül a szél.